Senkinek, csak nekem, Istenem, hadd legyek embere, tengere, áll. De megteszed, te vagy az út, az igazság, az élet. Lehet, hogy nélküled én nem élek. Mióta veled, én többet ne félek.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Nyílt levélbe szólította fel a nemzeti tőkéseket Ferenc Orsolya és Navracsics Tibor arra, hogy vegyenek részt a jobboldali média finanszírozásában, miután több szerkesztőség működése veszélybe került. Úgy fogalmaznak, hogy a nemzeti tőkéseknek most kötelező segíteniük és mecénásként finanszírozniuk kell a konzervatív média működését. Ferenc Orsolyát kérdezzük.
2: Néhány képet mutattunk az elmúlt pár hét a Fidesz ostromló és ostorozó nyilatkozataiból. Jó estét!
3: Jó estét kívánok!
2: Azt mondtam a híradóban még a végén, amikor ajánlottam a műsort, hogy jön a Fidesz élő lelkiismerete. Olyan, mint ön lenne az.
3: Hát valakinek el kell kezdenie ezeket a dolgokat tisztázni. Nem vagyunk egyedül, én nem vagyok egyedül, én sem. Navracsics Tiborral például ezt a nyílt levelet, ezt már ugye közösen
2: már
3: jegyezzük.
2: Ketten vannak?
3: Vagyunk, és azt tudom mondani, hogy a visszhang is nagyon pozitív, nagyon sokan értenek egyet, rengetegen köszönték meg például azok közül, akik most ilyen nehéz helyzetbe, egzisztenciálisan nehéz helyzetbe kerültek a jobboldali sajtóban dolgozó emberek közül, hogy felemeltük a hangunkat. Arra jelenségre kívántuk felhívni a figyelmet, hogyha itt az előző ciklusok alatt ilyen nagyon jól lehetett vagyonokat szerezni, meggazdagodni a vállalkozói világban. Mondjuk például a Forbes listájára hivatkozott Navracsics Tibor az egyik interjújában, akkor a mecenatúra az ne álljon távol.
2: Egyébként jó, ez valami feltételezem.
3: Tehát a Népszavának a helyzetében is ugyanezt tudom mondani, ugye, hogy hát ez oldalfüggetlenül az értékrenddel azonosulni tudó tehetős emberek bátran.
2: Hát, ha az oldal független, az is egy érdekes kérdés, de mindegy. Oké. Viszont amit most mondott, az azt feltételező, hogy ezek a nemzeti nagy tőkések.
3: Hívhatjuk őket akár így is.
2: Nevezzük, hogy hát így hívtam
3: vagy
2: őket.
3: Máshogy.
2: Hogy hívná őket még?
3: Tehetős gazdag ember, mesésen ők... meggazdagodó csodák.
2: Igen, mesésérfi a kurblival, mint a régi
3: címe volt.
2: Szóval, hogy ez azt feltételezi ez a történet, hogy ezek az emberek nem a tudásuk, a szakértelmük, a fantasztikus üzleti képességeik alapján lettek ilyen gazdagok, tehát vissza kell adniuk valamit.
3: Nem, ez nem, ezt válasszuk szét. Tehát szándékosan én abban nem fogok belemenni, hogy én azt minősítsem, hogy valaki sikeres vállalkozó volt, tehetséges, jól csinálta, adott esetben a szerződései törvényesek voltak, és jól tudott dolgozni, vagy tehetséges, jól csinálta, adott esetben a szerződései törvényesek voltak,

0: formájában valamit vissza.
1: Ez egy nehéz helyzet. Én nem tudom, olvasta a Kohán Mátyás jegyzetét, ahol ő azt mondja, hogy milyen jó, hogy néhány kollégájától meg tud szabadulni.
0: Hát
1: tehát, hogy itt azért vannak érdekes dolgok azon az oldalon.
0: Én is így elolvastam ezt a cikket, nyilván majd Kohán Matyi megvédi magát, hogyha ezt a kérdést megkapja, hogy ő miért gondolta így. Egy dolog az biztos, hogy voltak nagyon jó és nagyszerű sajtótermékek és sajtómunkások, akik jól dolgoztak, és voltak olyanok, akik pedig nem, és voltak tűrhetetlen jelenségek is, de hozzáteszem, hogy ez is szintén most oldalfüggetlenül lehetne.
1: De a tűrhetetlen jelenségeket általában nem ők találták ki, hanem azt ők kapták.
0: Volt abszolút, amit el is mondtam, hogy amikor ennyire monolittá válik egy kommunikációs irány, vagy ennyire kritizálhatatlanná, meg úgy általában a Fideszen belül ugye elfogyott a kritikai lehetőség tere, akiket esetleg ért volna bármiféle visszacsatolás bírálat, azok rendkívüli módon meg tudtak sértődni. Annak ahelyett, hogy levonták volna a konklúziókat, ennek lett az eredménye, az, amit április 12-én láttunk az eredményjelzőn. Tehát ezek a problémák mind-mind okai voltak ennek a vereségnek.
1: Mit szólt Stumpf István mondatához, ami úgy szólt a Fidesz kongresszusán, hogy a korrupció miniszterelnök azt aláígért?
0: Hát azt tudom mondani, hogy én nagyon örültem annak, hogy Stumpf István ilyen higgadtan és józanul, de nagyon kristálytisztán beszélt, hogy bizonyos jelenségeket valóban el kell tudnia számolni annak a kormányzatnak, amelyik vezette az országot. Nem lehet ezeket megkerülni, és Stumpf István ezeket egész jól összefoglalta.
1: Hogyan tovább Fidesz?
0: Nem tudom. Én most...
1: Érdemes Fideszben gondolkozni?
0: Ez ki fog alakulni egyébként, ennek a közösségnek hagyni kell időt. Egyelőre én például a kongresszus kapcsán kiírtam azt a véleményemet is, hogy csalódást keltő volt sokaknak, nekem is, nem erre vártunk.
1: Nem. Már Orbán Viktor beszéde, vagy alapvetően
0: az is a beszédben, amik elhangzottak, vagy ez a röpirat, ebben nagyon sok olyan állítás van, amivel én nem értek egyet. Elsimon Lacinak osztom a nézeteit a tekintetben, hogy ha már a hübriszt és az anyagerviséget elővettük, akkor talán nem a keresztény értelmiségre vonatkoztatható ez a két kifejezés elsődlegesen például.
1: Egy másik téma, mert hogy évforduló van, egy évvel ezelőtt indult el Kapu Tibor a világűrbe. Abban rengeteg munkája és nagyon nagy része volt, hogy ez megvalósulhatott. Rengeteg kritikát kellett állnia, mert minek nekünk ez. Nagy boldogság volt sokaknak, hogy megvalósult. Egy év ünnepel?
0: Ünnepelek, igen, és nagyon, nagyon büszke vagyok arra, hogy ez sikerült, és tényleg egy nemzetegyesítő küldetés lett. Az is igaz, hogy a mai hivatalos ünnepségre arra én nem kaptam meghívót, mert hát állítólag a szervezők felé érkezett ez a kérés, hogy ne, de annak viszont
1: ezt konkrétan
0: örültem.
1: Tudja?
0: Hát én így vagyok értesülve, igen, hogy ez volt a kérés. Én viszont úgy nagyon büszke vagyok rá, hogy abban a Univerzum kiállítási térben zajlott például az ünnepség, amit még fővédnökként fővédnöke voltam, amikor megnyílt tavaly májusban, és annak is örülök, hogy ténylegesen siker lett ez a program, és most már azok is, akik annak idején bírálták, kritizálták, de legalábbis nem tettek érte semmit, hogy ez sikerüljön, most viszont büszkén állnak mellé. Legyen ez így, legyen ez Magyarország közös jövőbeli sikere. Bőven van még mit tenni itt a programban és az űrprogramban.
1: Van egy bejelentés, Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter jelentette be, majd Kapu Tibor Magyarország második kutató űrhajósa fogja vezetni a Tisza kormány által újjászervezett magyar űrügynökséget.
0: Én annak örülök nagyon, hogy ha Tibor nagyobb szerepet kap, egy fantasztikus fiatalember, és hát ő egy űrhajós, és ezért dolgoztunk, hogy ez a terület ilyen ikonikus személyekkel gazdagodjon. Az űrügynökség pedig hát nagyon-nagyon régi tervem, nekem is tervünk, nekünk szakembereknek, sok anyagot raktunk már erre össze, és itt az ideje végre, hogy végre meg is szülessen. Tehát azt tudom mondani, hogy amennyit csak ebben az ügyben az elmúlt 8 évben el tudtam végezni, hogy legyen ilyen Magyarországon, legyen nemzetközi szabványok szerint is értelmezhető képviselet az űrtevékenységnek, ami nyilvánvalóan egy űrügynökség, azt mi megtettük. Úgyhogy
1: mennyire csalódott, hogy ebből most kihagyják?
0: Nem, én dolgozom tovább egyetemen, ugye kutattam eddig is, tehát egyetemi oktató vagyok, vagy egyetemi főmunkatárs. Nyilván örülök neki, hogyha azt látom, hogy ez a terület ez nem fog elsorvadni, hanem fontosnak tartják

0: most kormányra került erők is, hogy végre megerősödjön. Éppen elégszer kellett megvívnom nekem a kommunikációs térben azt a vitát, hogy miért nagy segítség ez a magyar családoknak, minek pazarolja az ország az űrkutatásra, meg az űrtevékenységre a forrásokat, de mindig elmondtam, hogy ha tudásalapú társadalmat szeretnénk építeni, akkor az egy nagyon fontos dolog, hogy akkor magas hozzáadott értékű tudományos munkákban és iparágakban kell gondolkodnunk. Az űrtevékenység az ilyen.
1: Kapu Tiborra van még napi kapcsolata?
0: Sokat dolgoztunk együtt, és sokat dolgozunk, és én nagyon örülök neki, hogy itt van, és igen, és nagyon örülök neki, hogyha ő előre tud lépni.
1: Minden esetre azt mondja, hogy nem hívtak meg erre az évfordulóra, nem tűnik nagyon elegánsnak, de hát majd lehet, hogy ez is lágyul az idővel.
0: Szintén, szóval én tényleg annak örülök, hogy ez van, sikerült, és hogy megemlékezhettünk róla.
1: Van még pártja?
0: Nekem hazám van. Hazám van, meg értékrendem, elveim. Én szerintem ez a legfontosabb. A pártoknak az a dolga, hogy ezeket képviseljék, nem?
1: Hát igen. Kérdés az, hogy teszik-e?
0: Hát akkor tegyék. Akkor úgy kell dolgozni, hogy tegyék.
1: Ferenc Orsolya, köszönöm.
0: Köszönöm.
1: András jön meg az aktuális. Busz, jó estét!
2: Szervusz, Egon, jó estét kívánok mindenkinek. Így van, következik az aktuál, mégpedig a nap kérdésével, ami így szól egészen pontosan, hogy önök szerint változtat-e a TISZA az alkotmány tervezetén a kritikák hatására. Bizonyára önök is tudják, hogy a társasága szabadságjogokért mellett jogászok, illetve egyéb véleményformálók is több kritikát fogalmaztak meg az alkotmány módosítással kapcsolatban. Viszont volt 13 ezer reakció, erről már a kormány szóvivői tájékoztatón lehetett hallani, amelyeknek a miniszterelnök elmondása szerint 95%-a támogató. Itt természetesen a képviselők 12 évben való maximálása, nyilván ez a hivatali idejüket érinti. Ezt támogatják például sokan, meg Súlyog Tamás leváltását, ezt is megbeszéljük. Mint ahogyan megbeszéljük az NKA botránynak a legújabb fejleményeit is, ugye te tudod talán a legjobban, Egon, hogy miről is szól ez az egész történet, hiszen ebből a stúdióból mondhatni indult ki ez az egész. Most már két fideszes politikust is letartóztattak minimum 30 napra, mint ahogyan a volt Fonyódi polgármester is úgy tűnik, hogy 30 napra hát nem az utcán fog mászkálni, erről még a bíróságnak kell döntenie, de itt is több százmilliós ügyről beszélünk, és hogyha jut rá időnk, akkor még a kis benzinkutak helyzetével is foglalkozunk, hiszen holnap ők egyfajta figyelmeztető sztrájkot, vagyis bezárást fognak tartani. A vendégeink pedig Kőszegi András kommunikációs szakember, Szirmai Dávid, a Blik főszerkesztő helyettese, valamint Veres Gábor, a Nyílt Levelek podcast műsorvezetője. Egy rövid szünet, és már is jövünk.
1: Köszönöm szépen. Világ minden kincsért nem venném magamra, hogy Molnár Áron dicsőségével ékeskedjek. Úgyhogy igen, az NKA ügy az tőle indult. Persze az a bizonyos Hankó-féle beismerő vallomás az valóban itt hangzott el.
2: Így
1: az az volt egyáltalán. Köszönöm szépen az ajánlást, holnap este várok mindenkit újra, jön az egyenes beszéd, jövök én is, talán hangom is lesz, 19:25-kor várom önöket, viszontlátásra!

sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
2: Nem lehet öncélú politikai tisztogatás a tisztító tűz akció. Erről írt Kunhalmi Ágnes, korábbi szocialista országgyűlési képviselő, akit köszöntök a stúdióban, kezdjük csoklom, jó reggelt.
3: Jó reggelt.
2: Mert hogy ön azt vetette fel, hogy hát soha többé nem indulhatok akkor a választáson, mert hogy ugye itt van egy 12 éves mandátumkorlát, legalábbis erről még nem született egyébként végleges döntés, megállapodás, de hát ezt bedobta Magyar Péter, és már azzal viccelődött, hogy lehet, hogy ezt le lehetne vinni 8 évre is. Na most önnek ez az idő, ez kitelt. Egyébként szeretne még parlamenti képviselő lenni?
3: Szeretném leszögezni, hogy alapvetően ez nem rólam szól. Nem Hadházi Ákosról, nem Szabó Tímeáról, de valóban van egy olyan mellékhatása, hogy mindazon képviselők, akik az elmúlt években becsülettel, tisztességesen dolgoztak, soha nem nyúltak a közösbe, ellátták a feladatukat egy-egy választókerületben, én ugye a 18. kerületben, így ezáltal ők lényegében kizáródnak az indulás lehetőségéből. De itt nem rólunk van szó személy szerint, hanem egy elvről. Tehát nem lehet modern polgári társadalomban, demokráciában, jogállamban társadalmi csoportokat, illetve embereket önkényesen hatalmi szóval kizárni az indulás lehetőségéből. Tehát ez alapvetően, ez olyan dolog, hogy értsék a tévénézők, hogy akkor precedens teremtünk esetleg, ha ez átmenne arra, hogy mondjuk csak mondjuk az indulás a választáson, akinek van egy diplomája. Vagy akinek 8 általános iskolai végzettsége nincs, az mondjuk nem indulhat a választáson. Tehát nem szabad precedens teremteni erre, ez jogállamban nem lehet. Kettő, visszamenőleges jogalkotást egy demokráciában nem lehet. Ha Orbántól nem tűrte ezt el az értelmiség és a nép, akkor bizony senkitől, semmilyen választott vezetőtől nem lehet eltűrni azt, hogy megtegye. Harmadik pedig, és ez az a legfontosabb, további nagyon fontos szempont, hogy ez alapvetően nem hatalomkorlátozás, amire hivatkoznak, hanem alapvető emberi jog. Az alapvető állampolgári jog, hogy neked van egy szavazatod, amivel élsz, illetve te elindulhatsz a választáson. Ez polgári demokráciában, Európában elképzelhetetlen, hogy korlátozva legyen.
2: Mehetünk majd végig pontonként, ha a visszamenőleges jogalkodás az megütött a fülemet, mert ön szerint ez, hogy a jövőben nem lehetnek azok országgyűlési képviselők, akik már 12 évet leszolgáltak ebben a ebéli minőségükben, ez visszamenőleges jogalkotás?
3: Hát ugye mostani állás szerint, ahogy én hallgattam a tervezetet, és most reggel sok újságban most már megszólaltak egyetemi professzorok, alkotmányjogászok, és sokan úgy gondolják, és én is azt látom, hogy a jelenlegi pillanatban a tiszásoknak most indulna a 8 vagy 12 év, illetve nekünk meg már visszamenőleg mi már nem mehetnénk. Tehát akkor vagy egységesen hozunk szabályt, vagy nem hozunk szabályt.
2: Jó, ezzel most azt mondja egyébként, nem tudom, hogy így gondolja, itt el tudja mondani, hogy a miniszterelnöki ciklus 8 évben történő korlátozása is, amely rendelkezés jelen állás szerint egyedül Orbán Viktorra vonatkozik, akkor ez is egy visszamenőleges hatályú jogalkotás?
3: Alapvetően ez a visszamenőleges jogalkotás szerintem semmilyen módon jogállamban nem elképzelhető.
2: Nem, értem. Az Orbán Viktort érintő miniszterelnöki ciklus korlátozás is ugyanúgy visszamenőlegesnek gondolja?
3: Ez tűri a vitát, de valójában azt kell megérteni, hogy szerintem fölösleges.
2: Azért vagyunk itt.
3: Hogy fölöslegesen hoznak ilyet. Tehát nem kell, én tudom, hogy attól félnek ma az emberek, hogy kell hozni olyan döntéseket, hogy nehogy megismétlődjön az elmúlt 16 év. De az, hogy valakinek az alapvető jogait korlátozzák, ugye a miniszterelnököt közvetve választja meg a mindenkori parlamenti többség. Ott lehet egyébként bevezetni korlátozó intézkedéseket, de én azt gondolom, hogy ha elfűek vagyunk, akkor ott is csak a jövőre nézve. Tehát bíznia kell a Tisza többségének, bíznia kell a Tisza pártnak és a miniszterelnöknek is a magyar társadalomban abban, hogy a következő választáson is le tudják győzni a Fideszt. Politikailag kell Orbánt újra meg újra megverni, és semmilyen módon nem szabad megengedni azt, hogy az az orbáni antidemokratikus kultúra visszatérjen az országba, ami ellen harcoltunk, és ami ellen több millió ember tényleg összeállt. Nehogy már,
2: bocsánat,
3: Orbán Viktor tűnjön a legnagyobb demokratának ezek után ebbe az országba.
2: Értem. Igen, most a jogi minősítése egy pillanatra azért érdekelne, és ne érezze szőrszálhasogatásnak, csak talán ez az a közös nyelve a politikai közösségnek, amin beszélni tudunk egymással. Szóval, hogyha visszamenőleges joghatályúnak érzékeli azt, hogy 12 éves korlátozást vetnek ki a parlamenti munkára, és ez vonatkozik azokra, akik már ezt leszolgálták, akkor nem a közvetlen vagy a közvetett választás miatt, hanem a visszamenőlegesség miatt, egy fogalom miatt, akkor ugyanúgy elutasítja azt is, hogy Orbán Viktort ebben a körben kizáródjon a további miniszterelnöki szolgálat lehetőségéből?
3: Ahogy fogalmaztam az előbb is, a visszamenő jogalkotás semmilyen módon nem tartom jogállami eszköznek.
2: Tehát akkor ez vonatkozik a miniszterelnöki mandátumokra is?
3: A visszamenő jogalkotás effektíve, tehát ezt értsék úgy, ahogy mondom. A visszamenő jogalkotás szerintem nem szerencsés.
2: Értem, csak példát hoztam hozzá, például a miniszterelnökit. De akkor jó, értem. Ön ugye visszalépett a választás előtt, a saját körzetében, és a Tiszás jelöltnek a támogatására szólított föl. Erre volt-e akkor valamilyen olyan reakció a Tisza részéről, amit mondjuk mi nem hallhattunk, mert nem volt benne a hírekben?
3: Maradjunk annál, amit a miniszterelnök maga mondott el, és hát sajnálom, hogy voltak olyan sajtó...
2: Az benne volt a hírekben, ami nem volt benne a hírekben.
3: És volt olyan újságíró, aki azt mondta, hogy én magamnak vindikálom azt a jogot, hogy elinduljak erkölcsileg, ezt maga a miniszterelnök mondta, hogy nem csak megemeli a kalapját, hanem bizony erkölcsi alapja lesz mindazoknak, akik visszaléptek, és ugye sok millió szavazó, sok százezer szavazó abban a tudatban szavazott a Tiszára, hogy egyébként ezek a képviselők valaha még startvonalhoz állhatnak, de ez ugye ez egy nagyon nehéz dolog, mert egyrészt már képviselőtársam jelentős része jelezte, hogy nem ért egyet a 12 éves korláttal, de nem kíván soha többet elindulni. Nem is biztos, hogy lesz módja ezeknek a volt képviselőknek, hogy egyáltalán pénze, támogatottsága, lehetősége, jelenléte a nyilvánosságban, lelki ereje, hogy elinduljon 4-8-10 év múlva. Tehát ez nem így működik, hogy könnyű azt mondani, hogy csak magatokra gondoltok. Nem, itt egy nagyon súlyos elvről van szó, amit demokráciában, jogállamban nem lehet átlépni, ráadásul meggyőződésünk több alkotmány jogásszal beszél, vagy az emberi jogok, kiírtam, az emberi jogok európai egyezménye első kiegészítő jegyzőkönyv harmadik cikke alapján nem lehet korlátozni a népnek a véleménynyilvánítási szabadságát. Tehát beleütközik egy olyan nemzetközi jogba is, ami szerintem lehetetlenné teszi ezt.
2: Jó, tehát volt-e olyan reakció a Tisza részéről, ami nem volt benne a hírekben?
3: Igen, de ezt nem. Tehát az ember, hogyha beszélget valakikkel, akkor ez nem jelenti azt, hogy erről nyilvánosan beszélhet. Én azt gondolom, hogy nem kaptunk konkrét ígéretet, maradjunk annyiban, amit a miniszterelnök mondott, és ez az, ami elhangzott, hogy majd ők kárpótolva lesznek. De még egyszer mondom, hogy ez nem rólunk szól, nem Kunhalmi Ágnesről szól, nem Hatházi Ákosról szól, nem Szabó Timáról szól, hanem egész egyszerűen nem lehet demokráciában antidemokratikus eszközzel élni, mert abból precedens teremtődik arra a jövőre nézve, és a mindenkori hatalommal szemben egész egyszer kell, hogy a magyar társadalomnak olyan polgári öntudata legyen, hogy nem csak Orbán Viktorral szemben, hanem a jövőben mindenkori hatalommal szemben igenis, kell a piros lámpa, hogy kivillanjon, mert ez nem a hatalom korlátozása, hanem alapvető emberi jog korlátozása.
2: Lázár János ugye azt mondta, hogy nem ördögtől való, csak ezt jobban elő kell készíteni. Gulyás Gergely meg azt mondta, hogy teljesen elfogadhatatlan ez a fajta rendelkezés. Az a megfontolás, amelyet említ a Tisza, illetve hát Magyar Péter, nevezetesen, hogy a túl sok hatalomban töltött év az nem feltétlenül biztos, hogy szolgálja a közérdeket, és egyébként 12 év alatt pedig mindenkinek volt lehetősége a saját programját végigvinni. Nagyjából arról szól, és ebben szerintem van a társadalom egy jelentős részében egy elfogadás ez iránt, az érvelés iránt, hogy nem bántani akarom a kifejezésen, nem is önre vonatkozik, az úgynevezett megélhetési politikus, amelyről azért sokat beszélgetnek egymás között az emberek. Ez a típus, ez ilyen formában ne legyen része a közéletnek.
3: Pont ez a lényeg, és szerintem ez egy megtévesztő út, hogyha azt mondjuk, hogy azt hiszik az emberek, hogy azzal, hogy egy képviselőnek a választhatóságát korlátozzák, vagy egy embernek a választhatóságát korlátozzák, illetve bizonyos embereket, csoportokat hatalmi szóval kizárnak a választhatóság lehetőségéből, az indulás lehetőségéből, az korlátozná a hatalmat. Ez nem korlátozza a hatalmat, az korlátozza a hatalmat, hogyha a független intézmények, alkotmánybíróság, ügyészség valóban függetlenül működnek, az korlátozza a hatalmat, hogyha például állampolgári és demokratikus ismereteket terjeszteni az értelmiség és a civil szféra, illetve az általános iskolai képzésbe bekerülne, az korlátozza, mert akkor az emberek tudják, hogy mitől kell megvédeni a mindenkori hatalommal szemben, mi kell, hogy felvillanjon nagyon vörös lámpaként, ha baj van. Az önkormányzati rendszer helyreállítása, függetlensége az korlátozza a hatalmat, és egyébként nagyon félek attól, ha már az önkormányzatokat említjük, hogy ezt be akarják vezetni a polgármesterekre nézve is. Tehát
2: Voltak már erre vonatkozó ellentétes
3: megjegyzések. Én is hallottam, és az a nemzetközi egyezmény kiterjesztetten szerintem egyébként vonatkozik a polgármesterekre is. Szóval az emberek el tudják dönteni azt, hogy kit szeretnének hatalomban látni. Tehát bízni kell az emberekben, és nem lehet adminisztratív eszközökkel politikai ellenfeleket negligálni, és ez nem a Fideszről szól, nem rólam szól, még egyszer mondom, hanem egy olyan határvonal, amit jogállamban nem lehet.
2: A Magyar Péternek... Lehet, én ezt értem, hogy ön azt mondja, hogy nagy rendszer szinten kezeli ezt a kérdést, de ne haragudjon, hadd kérdezzem meg egészen őszintén, és ez lehet, hogy egy kicsit személyes. Ön átverve érzi magát?
3: Nem átverés, nem rólam van szó, meg kell érteni, mert ha e felé megyünk el, akkor erősítjük azt a logikát, hogy itt védi valaki a saját mundérbecsületét. Egyrészt nyilván egy ember kiáll önmagáért, de itt egy demokratikus jog, mint állampolgár ülök itt a televízióban. Nem volt képviselőként, mint állampolgárként gondolom azt, hogy nem lehet határvonalat átlépni a jelenlegi kormánynak, a Tisza többségének és Magyar Péter miniszterelnök úrnak ma minden eszköze megvan arra, megvan a társadalmi és a politikai felhatalmazása is, és eszköze arra, hogy végre elkezdje ezt az országot rendbe tenni, például legyenek szociális jogok újra, legyen a kórházakban légkondicionáló, és visszavezesse a demokratikus és jogállami útra és Európába Magyarországot. Ez a döntés először olyan döntés, ami távolítja ettől.
2: Kunhalmi Ágnes korábbi országgyűlési képviselőnek köszönöm.
3: Nagyon szépen köszönöm.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Nem volt váratlan, hogy a Fidesz-KDNP nem szavazta meg a médiatörvény módosítását. Végeredményben megtörtént, átment bő kétharmaddal ez a javaslat, a Mi Hazánk is csatlakozott a Tisza párthoz. Viszont nem történt meg az a fajta szakmai egyeztetés, amelyre korábban sokan számítottak. Ennek több oka is lehet, és nem is biztos, hogy nem fog megtörténni a jövőben, mert hogyha igaz, akkor lesz még egy köre majd ennek a jogalkotási folyamatnak. Kocsi Ilona, a Magyar Újságírók Országos Szövetségének az elnöke, a vendégem. Szervusz, örülök, hogy itt vagy nálunk.
2: Szervusz.
1: Majd mindjárt beszélünk arról is, hogy milyen egyeztetésekre lesz lehetőség, de ami most így röviden érdekel, nem is biztos, hogy röviden, amennyi idő erre van. Mi az, ami jó, hogy benne van ebben a megismert szabályozásban, mi az, aminek nem kéne benne lennie, és mi az, aminek benne kéne lennie?
2: Tehát értjük a gyorsaságot, tehát az egész arról szól, hogy a jelenlegi vezetést le lehessen gyorsan váltani, méghozzá jogszerű keretek között. Erre alkalmas az új szabályozás. Jó, hogy a szakmát bevonják a közmédia vezetőtestületeibe, pontosan egybe, a köztestületbe vonják be. Ez a szervezet, testület gyakorolja majd a tulajdonosi jogokat, és itt három arányban lesz. Három lesz a ellenzéki képviselő, három a kormánypárti, és három a szakmai. Tehát jó, hogy benne van a szakma. Tehát most a
1: ez a független közmédia testület, erről beszélünk.
2: Független közmédia
1: testület. Majd megtanuljuk testület. Ezeket a fogalmakat.
2: Meg kell tanulni, igen. Igen, tehát ebben benne van a szakma, ez jó. Jó, hogy lesz egy sajtóalap. A MUOSZ is javasolta, a média alapnak hívtuk, kicsit más megfogalmazásban, de lényegét tekintve igen. Tehát ezek a jó dolgok. Ami nem jó, hogy a politika van többségben ebben a köztestületben, ez a
1: független közmédia
2: testületben, igen, majd én is megtanulom a pontos kifejezést. Az nem jó, hogy itt a politika van többségben. Tehát a 6 politikus, 3 szakma.
1: Szóval az még szép lesz egyébként, hogy nincsen agyon konkretizálva azon szakmai szervezetek körre, akik megnevezhetnek jelölteket a független közmédia testületbe, és hát ugye 3 helyről érkezhet majd. Hát ennél azért többen vannak meg, azért ez egy olyan szakma, hogy itt sokan fújnak sokakra, vannak barátságok is, ellentétek is, még úgy, hogy a szakmaiság meg is van, tehát nem az lesz ennek a vége, hogy a szakmai szervezetek vagy az egyes jelöltek elkezdik fúrni egymást?
2: Hogy őszintegyek, ezt nem tudom, de nem tartom kizártnak ezt a lehetőséget is. Én inkább nagyobb problémának.
1: De ez már persze a mi bajunk, a szakmának igen, a baja, tehát igen. Ezt oldjuk meg, milyen ezt értem.
2: Tehát mint a mi szakmánk is nagyon megosztott, kit ismer el szakmai testületnek, szóval ez egy bonyolult helyzet a mi szakmánkban is, de mondom, én nagyobb problémának érzem azt, hogy 6-3 a politika javára. Én azt gondolom, hogy jó lett volna, ha itt a szakma van többségben. Tehát oké, hogy benne vannak a politikusok, 2 kormánypárti, 2 ellenzéki, és akkor 5 jutna a szakmának. Még akkor is, hogyha még ezen is biztosan vitatkoznánk, és vitatkozni is fogunk, de ez egy szakmai többségű testületnek kellene lennie. Tehát én ezt nem tartom szerencsésnek. A sajtóalap, tehát jó, hogy felállították, igazán nem tiszta majd, hogy ki és milyen elvek alapján fog dönteni, de ez a tanácshoz fog tartani, a végső döntés a tanácsé lesz. Tehát ez lehet, hogy szerencsésebb lett volna akkor a testületnél hagyni, tehát az a független közmédia testületnél, mert hogy ők gyakorolják egyébként a tulajdonosi jogokat, és, de ez talán részletkérdés, az jó, hogy van, ennek a tartalmát nagyon pontosan meg kell majd határozni.
1: És sajtóalapról beszélünk, aminek egyébként lehetősége lesz arra, hogy különböző szerkesztőségeket, műhelyeket támogasson.
2: Ez nagyon fontos egyébként, mert vidéken például nagyon nehéz összehozni egy olyan mennyiségű olvasótábort, vagy néző közönséget, akik el tudják tartani az adott médiumot. Én legutóbb is itt a Debrecenről beszéltem, egy független helyi lap megérdem azt, hogy megmentse adott esetben egy ilyen sajtóalap. Természetesen nem az adott média teljes működését fedezni ez a sajtóalap, csak a túléléshez segítene hozzá. Tehát ennek pontosan meg kell határozni majd a tartalmát, nyilvános lesz, pályázható lesz, tehát ez jó, csak a tartalom hiányzik még belőle. És nyilvánvalóan ugyanez vonatkozik a többi szervezetre is. Ugye most kezdődik a társadalmi vita, meg a szakmai vita. Na most ebben nyilvánvalóan a MUOSZ is részt kíván és részt is fog venni, tehát leírjuk a javaslatainkat. De igazán ez a javaslatunk, hogy ne a politika legyen többségben, hanem a szakma legyen többségben.
1: Ja, teljes szakmát és a nyilvánosságot is bevonná a kormány a közmédia átalakításába. Erről Tarr Zoltán illetékes miniszter tett közzé egy bejegyzést tegnap. És azt mondja, hogy az átmeneti vezetésnek, mármint a közmédia átmeneti vezetése, mondja, erre mindjárt rátérünk, nem biztos, hogy mindenki tudja követni, átmeneti vezetésének lesz a dolga, hogy a társadalmat azt bevonja a közmédia megteremtésébe tulajdonképpen. Mert hogy ugye az van, amit te is mondtál, hogy van egy jelenlegi menedzsmentje, vezetése, szervezeti struktúrája a közmédiának, ezt gyorsan, hogy a váltást meg lehessen csinálni. Ezt egy mostani, most elfogadott jogszabály lesz megoldják, de hogy majd lesz egy következő jogalkotási kör is. Erről tudunk valamit, hogy a következő jogalkotási kör az mire vonatkozhat majd?
2: Nyilván nem tudunk, mint ahogy egyéb részletekről sem. Én azt gondolom, hogy most elkezdődik a társadalmi vita, és ősszel kerülhet sorra. Azt hiszem, hogy a miniszteri biztos Grósz Judit is azt mondta, hogy szeptemberben várható egy újabb törvényalkotási kör, amit el tudok képzelni, hogy akkor a most elfogadott törvényt is akkor módosítani fogják. Csak azt gondolom, hogy a kereteket azért kijelölik most. Tehát a kereteken belül lehet majd mozogni, és ez egy picit problematikus.
1: A közmédiával elsősorban, ami a legtöbb kritikát kiváltott, az a propagandisztikus, semmilyen szakmai sztendernek meg nem felelő hírszolgáltatás volt. És ezt lehet látni április 12-e óta, hogy tudnak ők is csinálni olyan anyagokat, amelyek a mi fogalmaink szerint is leírhatók és minősíthetők. Tehát ebből adódik számomra az a kérdés is, hogy szervezeti vagy személyi kérdése az, hogy egy adott műhelyben konkrét pártpropaganda megy, vagy hírek mennek, mert úgy tűnik, hogyha a környezet megváltozik, akkor hát nem is felejtették el, hogy ez a szakma miből áll.
2: Hú, de nehéz kérdés, azt gondolom személyi kérdés is, meg szervezeti is. Először is ki kell nevezni azokat a vezetőket, akik garantálják, vagy magukénak érzik a közmédia szellemét, tartalmát, és valójában közmédiát akarnak vezetni, és közszolgáltatást akarnak adni hírekben is. Tehát ez egy személy. De lesz egy közszolgálati karta, ami pontosan rögzíti a működés tartalmát, és akkor ehhez a tartalmaz kell igazodni. Tehát akkor viszont a munkatársaknak is ezt a kartát kell szem előtt tartaniuk, amikor majd működnek. De egyébként olyan egyszerű szakmai sztenderdeket kell figyelembe venni, tehát a hír az hír legyen, és ne egy hamisított valami.
1: Arra utaltam,
2: most gyakran ez fordult elő, hogy nem valóságos híreket adtak, hanem álhíreket.
1: Ezt még majd ti is fogjátok tanítani az újságíróiskolában, hogy nem.
2: Nekünk van etikai kódexünk, amiben egyértelműen kiderül, hogy kell egy normál, egy újságírónak, hogy kell dolgozni.
1: Példaként lehet hozni azt, amit ment április 12-ig. Arra akartam csak ezzel utalni, hogy lehet bármilyen szabályozást hozni, de az nagyon könnyen eltéríthető akkor, hogyha olyan emberek kerülnek oda. Vagy egy olyan irányítási szándék tud akár informálisan is érvényesülni, ami legyen bármi leírva, de végül azért valami kimegy majd a csövön, és tényleg minden eltéríthető. Mi fogja megakadályozni ezt? Tudom, hogy ebben a tévében, vagy nálatok mi akadályozza, mert van egy dolog, amit biztos nem fogunk feladni.
2: Hát azt gondolom, hogy lesz egy egyértelmű szabályozás, hogy mi számít közszolgálati hírszolgáltatásnak mondjuk. Lesz erre karta. A vezetőket, ha igaz, akkor nagyon szakmai alapon fogják kiválasztani, és egy csomó szervezet jelölhet. Tehát feltételezem, hogy talán ott szakmailag alkalmas emberek lesznek. És ezen kívül, tehát vannak szabályok, van egy tartalom, vagy van egy egyértelmű irányelv, ami alapján menni kell, és ha még ezek után is lesz visszaélés, bár pedig lehet ez, hát nyilván ez személyfüggő azért valamennyire, közbe kell avatkozni, és talán most egy sokkal rugalmasabb közbeavatkozásra lesz mód, hiszen még lesz egy közszolgálati tanács, és amelyik a társadalmi felügyeletet látja el.
1: Nyílt levélben szólította fel a magyar nagytőkéseket, az úgynevezett nemzeti nagytőkét, Navracsics Tibor és Ferenc Orsolya arra, hogy a most megszűnő Fidesz párti vagy fideszes média műhelyek munkatársait vagy magukat a műhelyeket segítsék meg, nyúljanak a zsebükbe. Mit gondolsz erről?
2: Ez egy érdekes fejlemény. Én azt gondoltam, hogy van az úgynevezett NER lovagokban annyi betyárt becsület, hogy a rengeteg megszerzett pénzt, egy részét visszafolyatják adott esetben a média megtartásában, hiszen talán nekik is fontos. Hát nem ez történt. A dolog azért lesz nehéz ennek a médiának, mert nem szoktak hozzá a piaci működéshez. Tehát ahogy omlik össze az egész média birodalom, a KESMA, ez azt látszik, hogy meg se próbálják piaci alapon működtetni az egész társaságot, vagy a társaság egyes elemeit. Itt külön érdekes egyébként a Mandiner esete, mert a parlament döntött arról, hogy a közérdekű alapítványokat államosítani fogja, visszaveszi állami kézbe ezek a kekvák. A Mandinert egy ilyen kekva működteti, a Matthias Corvinus alapítvány. Tehát gyakorlatilag közvetetlen állami pénzből működtették. Most ez a Matthias Corvinus alapítvány visszakerül állami kézbe, és gyakorlatilag így a Mandiner is közvetetten. Tehát nyilvánvalóan nem marad állami kézben, de nekik is meg kell tanulniuk piaci alapon működni, vagy nem tudnak működni, és megszűnnek.
1: A piaci alapú működéshez piac kell. A piac az ebben az esetben közönséget jelent, és van legalább 2,5 millió szavazó, akik egyébként ilyen értelemben piacot jelenthetnének.
2: Abszolút.
1: Ezeknek az orgánumoknak ez mekkora piacnak számít?
2: Én azt gondolom, hogy egy Mandinert simán el tudna a piac tartani, hogyha a Mandiner valóságos és jó minőségű jobboldali lap lenne. Tehát gondolom, hogy ennek a piacnak is minőség kell. Tehát csak propagandát nyomni, vagy egy kormányt, vagy egy pártot kiszolgálni, az kevés lesz ahhoz, hogy a közönség megfizesse.
1: Ez is lecke lesz majd sajtótörténetből. Kocsi Ilonának, a MOLSZ elnökének köszönöm. Örülök, hogy itt voltál.
2: Köszönöm.
0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

Szív nem háborúktól hangos, otthon vagy, jöhet könnyű vagy épp kalandos. Egy hang, hogy szeretve vagy, nem kell, hogy alkos. Tedd le a fegyveredet, szélmalom harcos. Ez nem koncentráció, ez belső szabadság. Egy kamasz srác ki magától segít másokon manapság. Amíg a korosztály szív, belül egy oroszlán szív. Kitart és bármi van, nem dobja föl a bakancsárt. Ja.

Béke, a Margit hídon sétálunk a zenével. Béke, itt most nem vagyok senkinek a kezében, ez vezérel. A szívem tiszta, senki nem vádol, ez béke. Nem elmélet, ez bent lángol.

Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

szakadt a kis tükör, homályosan, de őrzi még az arcukat. Egy régi dal a szallagon, és több a zaj már, mint

Műsorajánló. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

Műsorajánló. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Médiapiac. Már a Spirit FM-en

0: anyagokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
1: Köszöntöm Önöket, ez a Multidéző adása, Kovács Klára vagyok. Most 2025. június 30-áig utazunk vissza az időben. Ezen a napon az Orosz Tudományos Akadémia megerősítette, hogy kitört a Kluchevszkaja Szopka vulkán a Kamcsatka félszigeten. A vulkán 450 kilométerre van a régió fővárosától, Petropavlovsk-Kamcsatszkijtól, és ez a világ egyik legmagasabb vulkánja. Ezen a napon a Spirit FM vendégváró című műsorában Kőszeg és környékét járt a körbe Rónai Egon és vendége Simon Zsófia régész muzeológus.
2: Tiszteltel köszöntöm a kedves hallgatókat, Rónai Egon vagyok, és Kőszegre invitálom Önöket, ráadásul az én segítőtársam Jóvoltából, Lőrinc Dorati Jóvoltából, aki a mai szerkesztő, és aki csupa érdekes embert talált ahhoz, hogy egy érdekes városkát megismerjünk. Városka, mondom én, mert hogy azt gondolom, hogy Kőszeg kisváros még akkor is, hogyha nagy története van. Mi a nagy történettel is fogunk foglalkozni, meg hát elviszik Önöket egy kis sétára. Ehhez itt rögtön az elején Simon Zsófia régész muzeológus lesz a mi segítségünkre, a mi kalauzunk, és itt is van a vonalban. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok! Üdvözlöm a kedves hallgatókat!
2: Merre menjünk, ha Kőszeg közepére érkezünk?
3: Én azt javasolnám, hogy induljunk el a főtértől, ami egy picit a külváros, a mostani főtér, az a régi külvárosnak a területén található, és kezdjük el az egyik Patika Múzeum, az egyik kőszegi Patika Múzeum, ugyanis kettő is van a városban. A Rákóczi utca 3 alatt, tehát a főtér sarkán található a Fekete Szerecsenyő Patika Múzeum, ahol egy polgári patikát tudnak megtekinteni az érdeklődők, ami attól nagyon érdekes, hogy a 18. századtól kezdve egy család kezében volt, tehát a Küttel patikus dinasztia vezette egészen 1950-ig az államosításig ezt a patikát, és a kiállító térben pedig egy 17. századi, illetve 19. századi patika belsőt mutatunk be.
2: Ez akkor tehát nem az övéké volt, nem valóban az odavaló patika belső, hanem egy rekonstruált?
3: A 19. századi, igen, az egy rekonstruált patika belső, és a belső terekben pedig a Üttel patikus családhoz kapcsolódó relikviákat lehet megnézni az érdeklődőknek. Úgyhogy ez is egy nagyon izgalmas történet, és az, hogy hát majdnem, tehát több mint 200 évig egy család kezében volt egy polgári alapítású patika, az is egy egészen különleges szerintem itt Magyarországon is.
2: Egy ilyen patikában meglátjuk azt is, hogy mihez értettek? Tehát, hogy mihez volt úgymond gyógyszerük, és mihez voltak csak füvek, növények, és ebből kutyult dolgok?
3: Hát ebben a korszakban azért jellemzően növényekből, illetve állati eredetű gyógyhatású dolgokat használtak. És egyébként a másik patikában erre egy kicsit jobban ki is térnek, az Arany Egyszarvú Patika Múzeumban, ahova majd el fogunk érkezni.
2: Arany Egyszarvú?
3: Igen.
2: Na, akkor menjünk is tovább?
3: Hát tovább sétálhatunk, igen. Még a Fekete Szerecsenynél azt érdemes elmondani, hogy ez sem ebben az épületben kezdte a működését, hanem a szemközti sarkon az Aranystruc fogadónak az alsó szintjén volt kezdetben a 17. században. És az Aranystruc fogadó is annyira izgalmas, mert ez megvan már a 17. század óta fogadóként működik, és az Aranystruc nevét máig megtartotta. És most is szálloda, a fogadó és cukrászda, és itt volt a Veselényi összeesküvésnek az egyik korai találkozója is, mint ezt a Bariska István levéltáros kiderítette a levéltári iratokból.
2: Egyúttal ez rá is mutat arra is, hogy hát, és igazán lehet, hogy ezzel kellett volna kezdenünk, hogy hát Kőszeg városa nem a középkorban keltezett, már a történet, amit most például felidézett, inkább még későbbi is, hanem hát azért ennek a városnak van egy nagyon jelentős történelmi hagyatéka.
3: Hát így van, ugye ez egy 13. századi Árpád-kori alapítású város, a kőszegi család alapította, és ők építették a város északnyugati sarkában található várat is. Tehát azért érdekes, hogy egy várváros struktúraként jött létre, hogy ugye a vár nem védhető külön a városban, tehát ez egy közös védelmi rendszert alkot a vár és a város együtt.
2: Világos, teljesen érthető. Na jó, szóval nem akartam behúzni a csőbe, hogy menjünk vissza a történelem elejére. Nézzük inkább azt, hogy most mit látunk. Mi az, ami megmaradt a régi időkből?
3: Hát szerencsére a késő középkori utcaképet ma is tükrözi Kőszeg utcái, és most már egyébként a Jurisi tér, tehát a belváros inkább egy ilyen kicsit ilyen barokkos jelleget tükröz, de elképesztő izgalmas története van minden egyes kis háznak, minden egyes kis épületnek itt a belvárosban is. Úgyhogy ha a főtértől befele sétálunk a Jurisics térre, akkor például a Városház utcán kell nekünk elindulni, ami meg egyébként az egykor várost körülölelő vizes árkon átívelő híd volt. Tehát kevesen tudják, hogy ma is egy hídon haladunk át tulajdonképpen, csak ugye azóta már feltöltődött a városárok, oda építkeztek házakat, úgyhogy ez most már nem ennyire látványos, mint régen lehetett. No de ha besétálunk a Jurisics térre, akkor ugye át kell haladnunk a Hősök tornya épülete alatt, ami hát majdnem minden második kőszeggel foglalkozó képeslap meg cikk oldalán felbukkan. Tehát ez az, amit talán a legjobban ismernek egyébként az érdeklődők, pedig ez a legfiatalabb épülete az egész térnek.
2: Érdekes.
3: Még 100 éves sincs, 1932-ben építették. És összenyitották a szomszédos tábornokházzal, ami aztán a múzeumi első kiállításnak, 1933-tól már az első kiállításnak adott helyet, és ma is egyébként ugye itt is múzeumi kiállítások láthatók, és a tábornokházból lehet megközelíteni a Hősök tornyát, ahova hát majdnem mindenki, aki ide látogat, felmegy, és körülnézés egy gyönyörű panorámát tud így megtekinteni.
2: Hát igazából ez a titka, a panoráma.
3: Hát részben, azért egy nagyon értékes kiállítás is van az épületben, a Céhek és a Kismesterségek című állandó kiállítás, aminek az a különlegessége, hogy a Kismesterségek műhelyét a 70-es években úgy egy az egyben be tudták gyűjteni, és ezek így is vannak kiállítva. Tehát ott vannak fodrászborbély műhely, fényképész műhely, cukrász, mézesbábos műhely, könyvkötő műhely, asztalos és a többi. És a kicsit régebb óta fiatal kőszögiek még arra is emlékezhetnek, hogy ők bizony voltak Füski Gyula cukrásznak a boltjában cukorkát vásárolni, vagy Ruszke Erna könyvkötő műhelyében könyvet javítatni, hogy nekik azért ez egy kicsit személyesebb, mint egy messziről ide látogatónak, de szerintem nekik is borzasztó érdekes ezeket így egy az egyben látni.
2: A kőszögiek büszke kőszegiek? Tehát oda tartozni, ott születni, ott felnőni, azt ők kiváltságként élik meg?
3: Gondolom, igen, én nem vagyok kőszegi, úgyhogy erről nem...
2: Na tessék!
3: Szakovas megyei vagyok, de azt gondolom, hogy biztos, hogy van egy ilyen, igen, egy ilyen kőszegi büszkeség itt az itt lakóban.
2: Hát és az nyilván nem csak a vár, mondjuk a Jurisics vár táplálja, pedig hát az egy ismert helyszín. Várjátékok kapcsán is, meg hát egy ismert vár az országban.
3: Így van. És ugye Jurisics várnak hívjuk, az 1532-es leghíresebb ostrom várkapitánya után, aki ugye sikeresen megvédte a várat és a várost. De egyébként érdekes, hogy a legtovább birtokos család pedig az eszterháziak voltak. Tehát ők a 17. század végétől 1932-ig volt az övék a vár, úgyhogy akár eszterházi várnak is hívhatnánk a Jurisics várat, de azért csak hívjuk Jurisics várnak.
2: Ők mire használták már az eszterháziak? Mert ugye arra, amire hajdanában Jurisics, tehát hogy csatákat vívjon vele és védje a hazát általa, arra aligha.
3: Inkább gazdasági funkciót töltött be már abban az időben, tehát nem használták itt lakásra, tehát a gabonát, illetve ilyeneket tároltak itt, terményeket tároltak itt főleg.
2: Most mit látunk a várba, ha arra sétálunk? És hát nyilván, hogyha valaki Kőszegen van, akkor sétáljon arra.
3: Így van. Most egy a vártörténeti kiállítás található az emeleten, ami a vár ásatásának vagy ásatásából előkerült leleteket állítottuk ki ezen a kiállításon. Ezeket lehet megnézni, főleg fegyverek, illetve mindennapi használati tárgyak is láthatók, illetve az egyik legérdekesebb az egy, azt szerintem a szőlőjövések könyve, ami egy ma is élő hagyományt elevenít fel. 1740 óta vezetik ezt a kötetet, ami már két nagyon vaskos kötet. Erről azt kell tudni, hogy a városi tisztségviselőket, illetve előjárókat, polgármestert, illetve régebben a bírót, azt mindig április 24-én Szent György napján választották meg. És mivel a városnak egy nagyon nagy bevételi forrása volt a borkereskedelem, nagyon fontos volt ugye, hogy milyen állapotúak, milyen a szőlők a város körül, és ezen a napon, amikor megválasztották az előjárókat, a hegymesterek a kőszegi szőlőkből hoztak le szőlőhajtásokat, és tulajdonképpen a városbíró erre esküdött fel, hogy ő jó gazdája lesz a városnak. És ezeket a hajtásokat, amiket akkor lehoztak, ezeket bejegyezték, berajzolták egy kötetbe minden évben. És megvan ez a kötet, amit ugye 1740 óta már vezetnek, és végig lehet követni, hogy melyik évben, április 24-én éppen milyen állapotúak voltak ezek a szőlőhajtások.
2: Ami hát ugye érdekes, mert egyfajta jóslás is szokott ebből születni, hogy milyen lesz majd a termés, még hogyha egyáltalán nem is biztos, hogy ez megalapozza a valódi termés minőséget. De hát ez egy másik történet. Az mennyire látszik ebből a könyvből, hogy változott az ízlés? Tehát, hogy milyen szőlőket telepítettek, vagy milyen bor készült belőle?
3: Hát az első időkben nem jegyezték fel sem a fajtát, sem azt, hogy mennyi lett aztán a bor, de tehát a 19. században már azt is beírták, hogy és egyébként milyen lett a termés, mert ugye az első időkben ez nem biztos, hogy bejegyzésre került, illetve szőlőfajtákat is már csak a későbbi időszakban írtak bele. Úgyhogy ezt egy picit nehéz így követni, de azért lehet valamennyire lehet ezt is.
2: Ez meg anélkül is, hát ez egy igazi kuriózum, egy valódi ritkaság nyilván, persze. Mi a kedvenc helye Kőszegen? Most ezt azért kérdezem, mert elárulta, hogy nem kőszegi származású. Tehát nyilván másképp néz erre a városra, mint aki ott nőtt fel egy utcában például. Van ilyen kedvenc zúgja, kedvenc helye?
3: Hát természetesen a Jurisics tér, tehát ahol tényleg a kora újkori hangulat még mindig kicsit érezhető itt a barokk épületek között, és hát a templomok is gyönyörűek a Jurisics téren, a Szent Imre és a Szent Jakab templom.
2: Na hát akkor ezt megjegyezzük, és így készülünk, hogyha arra felé megyünk. Simon Zsófia, köszönöm szépen!

Spirit FM 92.9, az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

Sokszor felmerül a kérdés, hogy mi is az az evangélium. Miért is jelentene bármi jót az, hogy valaki meghal? Mi értelme volt Jézus Krisztus halálának? Erre a kérdésre próbálok meg most válaszolni. Figyelj!

0: mint amikor az ember a teremtőjével jár. Mert csak és kizárólag ő tudja azt, hogy mire van valójában szükségünk, és képessé válhatunk ezáltal, hogy fölülemelkedjünk a testi vágyainkon és a romlott ó természetünkön. Dicsőség ezért Istennek, most és mindörökké, a Jézus nevében. Ámen.
1: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombatesténként 8 órától. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
2: Folytatjuk a multidéző adását, még mindig 2025. június 30-án járunk. A kamcsatkai félszigeten kitört vulkán miatt a csendes-óceáni térségben cunami riadót rendeltek el. Chilében például egy börtönt is ki kellett üríteni, ami az óceánhoz közel helyezkedett el. És ezen a napon a Spirit FM-en a vendégváróban Róna Jegon, Póca Zoltánnal, a Jurisics Várművelődési Központ és Várszínház igazgatójával, valamint Kovács Katalinnal, Turinform irodavezetővel beszélgetett.
3: Póca Zoltánnal folytatjuk a kőszegi sétát, már csak azért is, mert a Várszínház igazgatójaként gondozza a Jurisics Várban található nyári és téli programokat. Ugye ott van egy művelődési központ, tehát nem csak a Várszínház létezik ott, bár ugye a legtöbb látogató, aki nem Kőszegről érkezik, nyilván a Várszínházra koncentrál. Jó napot kívánok, igazgató úr!
4: Szép jó napot kívánok! Azt el kell mondanom, hogy én egy három funkciót ellátó intézménynek vagyok a vezetője, melynek három lába van, vagy három bástyája, ha már várról van szó. Az egyik az ugye közművelődési, tehát mi egy közművelődési intézmény vagyunk, egyben a kőszegi Várszínház, mint előadó művészeti intézmény, és egyben pedig a várat, a Jurisics várat, a történelmi emlékhelyet is mi üzemeltetjük. Így három az egyben vagyunk, ha szabad így fogalmazni.
3: Igen, és hát ugye itt nyilván a vár az, ami egyfelől a legfelemelőbb része a dolognak, hiszen itt egy több évszázados örökséget kell gondozni. Hát másrészt pedig ott van a Várszínház és a hozzátartozó kulturális programok, amik meg, hát igazi kuriózumként jönnek elénk, mert hogy egy olyan környezetben nézni előadásokat, mint ott Kőszegen, azért azt gondolom, hogy ez párját ritkítja, még hogyha nem is példátlan. Ez a 80-as években született ez a gondolat, ugye, hogy ott színház legyen?
4: Így van, méghozzá az 1532. évi ostrom évfordulójára született meg 1982-ben a Kőszegi Várszínház gondolata. A Páskándi Gézának az Ígéret ostroma című drámáját mutatta be akkor a Kőszegi Várszínház az évfordulóra, és ennek a darabnak a sikere hozta azt tulajdonképpen, hogy a Kőszegi Várszínház megalakult, és évről évre bemutatót tartott. Az elején alapvetően történelmi drámákat mutatott be a Kőszegi Várszínház, amelyek valamilyen módon kapcsolódtak a város történelméhez. Ez adta ezt az első évek lendületét, és aztán később természetesen szélesedett a program, hiszen ma már például az idei évben is négy különböző bemutatóval jelentkezünk a sok-sok kiegészítő program mellett.
3: Szerintem eléggé példátlan az ön pályafutása, mert hogy 1996 óta igazgatója ennek a színháznak, ha én jól tudom, tehát ez a 30. évad, amiben benne vagyunk.
4: Ez így van, ráadásul 1988 óta dolgozom itt az intézményben, és magával a szakmával meg 85 óta foglalkozom, úgyhogy tulajdonképpen valamiféle 40 éve már, hogy ezen a területen dolgozom. De hát itt nálunk vidéken, egy ilyen kisvárosban, hogyha valaki megtalálja a helyét, akkor az általában nem nagyon szokott mozdulni. Én azt hiszem, hogy a hely szelleme nagyon fontos, hogy az embert megragadja, és megpróbáljon megfelelni annak az álomnak, amit ez a szép hely, ez a csodálatos környezet, és ez a történelmi millió ránk hagyott, és ezt kell ápolnunk és tovább vinnünk.
3: Egyáltalán nem rossz indulatból, hanem igaz érdeklődéssel kérdezem, hogy amikor az ember ennyi ideig vezet valamit, tehát 30 év, hol látja a kihívást mondjuk egy következő évadban, egy következő nyári program megtervezésében? Mi az izgalom, amit átél?
4: Hát mindig új és új produkciók jönnek. Tehát például most is éppen pályázatbeadási időszak van, tehát mi már a következő évet tervezzük, a következő évnek a márciusig terjedő időszakát. Ott is tervezünk négy bemutatót, a téli időszakban szeretnénk létrehozni négy olyan kamaradarabot, amit aztán egyébként koprodukciós partnereinknek, illetve itt Kőszegen is szeretnénk bemutatni. Úgyhogy a kihívás mindig az, hogy mit csináljunk. Például nekem az utóbbi időben az a kihívás, hogy újra elkezdtünk történelmi drámákat készíteni. Nagyon fontosnak érzem, hogy a fiatalokkal megismertessük a városnak azon történelmi eseményeit, amelyek meghatározóak voltak, és valahogy bekapcsoltak minket az ország, vagy ha lehet azt mondani, talán Európa történelmébe, ugyanúgy, mint ahogy az ostrom volt. Idén például a Veselényi összeesküvés kapcsán irattunk egy darabot, amely bemutatásra került, tehát megpróbáljuk azokat a fontos eseményeket bekapcsolni az emberek tudatába, amire büszkék lehetünk, amivel bekerültünk mi egyáltalán a történelem kerekei közé, és talán más is ismerheti ezt.
3: Azt szokták mondani, hogy a nyári színház az voltak éppen egy megelőlegezett premier az őszi évadhoz sok-sok társulat számára. Ezt jó kihasználni, ilyen helyzetet teremtve mondjuk a fővárosi társulatoknak, vagy akár alkalmi társaságoknak?
4: Hát attól függ, hogy mire tetszik gondolni. Egyrésztről nagyon sok munkánkat koprodukcióban végezzük, erre anyagi oka is, meg erkölcsi oka is van. Az anyagi oka az természetesen, hogy egy kicsit a költségeket el tudjuk osztani. Az erkölcsi pedig az, hogy ne érjen véget egy darab élete itt Kőszegen, és aztán utána sehol máshogy ne játsszák. Nagyon sok olyan darabunk van az utóbbi három évben, amelyet különböző helyszíneken be tudtunk mutatni. Jelenleg is futó előadásunk például a Hippolyta lakája, amit tavaly mutattunk be, és nyáron nagyon sok szabadtéri színházba el fog jutni, de ilyen például a Kivi napja című előadásunk, amit a Rózsavölgyi Szalonnal mutattunk be, és több mint 50 előadáson van túl, de vannak olyan önálló egyszemélyes előadásaink, mint például a Vera, amelyet Grisnik Petra visszahoz a nyáron ide a Kőszegi Várszínházba, ami eddig egyébként a Pince Színházban futott, de ugyanígy elmondhatnám az Art Caféban pedig Budapesten ment a Vörös Sándor életéről szóló darab, a Szénakutyák, Kálid Artúr játszásában, vagy bemutatásával. Úgyhogy nagyon sok olyan darabunk van, amely aztán tovább él a kőszegi helyszín után. Mondhatjuk, hogy mi vagyunk az az anyag, az a kovász, amiből ezek a dolgok elindulnak, és aztán útjára bocsátjuk ezeket a produkciókat, és reméljük, hogy szép hosszú sorozatot futnak be.
3: Az egész nyarat érdemes beteríteni? Tehát elkezdődik, amikor elindul a szünidő, és tart egészen augusztus végéig?
4: Nem, mi két hónapon keresztül játszunk, tehát június-július hónapban. Egyrészt azért, mert hát valamikor nekünk is illik szabadságra menni valamennyire, hiszen ugye egész évben dolgozunk és működünk. Másrészt pedig augusztus elején vannak azok az ostrom napok, amelyek az 1532. évi dicső ostromra emlékeznek, és mi addig szoktuk a programjainkat rendezni, és onnantól van az a hétvége, ahol a hagyományőrzőké a szerep, durognak az ágyuk, csattognak a kardok, és mi addig tudjuk végezni a kőszegi Várszínház munkáját. De hát ha így nézzük, akkor tulajdonképpen ez csak a nyári évad, hiszen ahogy említettem, a téli időszakban is nagyon sokat játszunk, különböző helyekről veszünk előadásokat, de részt veszünk különböző programokban, így a Déri Nép programban, illetve olyan előadásokat is várunk és fogadunk, amelyek adott esetben közönségi érdeklődésére tartanak.
3: Hát és ott a vár, a gyönyörűen felújított vár, amit karban is kell tartani, meg működtetni, kiállítások és minden más szempontból is, úgyhogy igen, télen-nyáron van program bőségesen. Jó munkát kívánok ehhez a hosszú futáshoz, ami most következik ezen a nyáron, előadások egymás után. Sok sikert és sok tapsot és közönséget. Kőszegen és a környéken kalandozunk, most pedig az Írott Kő Naturparkot fogjuk felkeresni Kovács Katalin jóvoltából. Jó napot kívánok!
5: Jó napot kívánok! Szeretettel üdvözlöm a Spirit FM hallgatóit.
3: Köszönjük szépen az ő nevükben is. Van önnek egy szervezete is, amit képvisel, nem csak a Turinform iroda vezetője, hanem ott az Írott Kő környékén létrejött egy civil egyesülés is, ugye?
5: Így van, ez egy non-profit egyesület, az Írott Kő Naturparkért Egyesület, ami gyakorlatilag magát a munkaszervezetet jelenti, illetve a tagjai azok, akik a naturparkot alkotják, akár települések, akár magánszemélyek.
3: Mi az a naturpark igazából? Van ennek egy hivatalos megjelölése, hogy ez mit akar?
5: Igen, a naturparkokat most már törvény is szabályozza, hogy milyen feltételeknek kell megfelelni, de alapvetően úgy kell elképzelni, hogy ez egy táji egység, és ennek a tájnak a természeti, a kulturális, illetve az épített örökségét szeretné a naturpark megőrizni, fenntartani, és olyan módon bemutatni, ami a megőrzését azt lehetővé teszi. Így kell elképzelni, hogy kis helyi közösségek hozzák létre települések, és így őrződik meg maga az eredeti táj és a kultúra.
3: Az Írott Kő pedig maga, ha jól gondolom, egyrészt ugye az osztrák-magyar határpontja, másrészt pedig az Alpok alja legmagasabb pontja itt Magyarországon.
5: Így van, helyes az információ. Valóban az Írott Kő kilátó az, amiről a Naturpark a nevét kapta, és 884 méterig magasodik. Maga az épület az egy viszonylag egyszerű kilátó torony, de egyik oldal az már az osztrák oldalon van, illetve a másik oldal az pedig már a magyar oldal, és innen indul, vagy akár úgy is mondhatjuk, hogy itt ér véget a kék túra, akik kék túráznak.
3: Jó, hogy mondja ezt, mert akkor erről nekem eszembe jutott az a kérdés is, hogyha valaki túrázik és sétál és felmegy a kilátóhoz, ugye az egyik oldal már Ausztria, ő ott át tud sétálni osztrák területre?
5: Gyakorlatilag akadálytalanul át lehet sétálni, illetve mi is a Turinform irodában is szoktuk javasolni, hogy akinek mondjuk megerőltetőbb egy hirtelenebb emelkedés, az inkább az osztrák oldalról, az osztrák parkolóból induljon el, és gyakorlatilag távolságban ugyanannyi, mint a magyar oldalon a Hörmann parkolótól, de egy kicsit talán egyenletesebb az út, nem annyira megterhelő, úgyhogy gyakorlatilag bármelyik oldalról el lehet indulni.
3: Ugye mire jó az Európai Unió? Ez hajdanában egy nagyon komolyan őrzött határterület volt.
5: Így van, Kőszeg és ez a vidék nagyon sokáig zárt egység volt, ez a lakosságra rá is nyomta a bélyegét, hogy ide nehezen lehetett bejutni, és valóban ez egy határkő is volt, gyakorlatilag maga az írott kő elnevezés is utal erre, hogy ez egy határkő volt, egy hármas határkő.
3: Ha ellátogatunk önökhöz a Naturparkba, ott mit látunk? Hát egyrészt ugye ott a kilátó, persze.
5: Igen, nagyon sok mindent lehet látni, tehát tényleg azt tudom javasolni mindenkinek, aki az Irotkő Naturparkba tervezi a pihenését, a nyaralását, hogy nyugodtan készüljön úgy, hogy akár több napra, akár egy hétre is nagyon sokféle programot, látnivalót, élményt tud szerezni. Magyar oldalon 18 település az, amit fel lehet fedezni, illetve az osztrák oldalon további 7 település. Nem tudok most mindenkit sajnos kiemelni, talán nem férne vele az interjúval, de mindenképpen szeretném megemlíteni Kőszeget, ugye az egyik égkövét a Naturparknak, ahol nagyon-nagyon gazdag a történelem, a kultúra, ide is mindenképpen lehet úgy számolni, hogy jó pár órát, egy-két napot el lehet tölteni a város felfedezésével.
3: Hogyha valaki egy ilyen útra indul, akkor nyilván ő az aktív pihenést kedveli elsősorban, hát ez másképp azért nehezen elképzelhető. Van kis vonat Kőszegen, meg vannak kerékpártúrák, gondolom szervezettek is talán, de jelölt úttal mindenféleképpen bejárhatók.
5: Természetesen alapvetően ugye a Naturparknak az egyik célkitűzése, hogy ezt az aktív sport szelíd ökoturizmust propagálja, és nagyon fontos az, hogy bejárható egy kőszegi kis vonattal az egész, ami azt jelenti, hogy egy ilyen 4-5 órás kis vonatutazással a kőszegi hegység felfedezhető, ez a kis vonat ez több helyen ilyenkor megáll, most el lehet szállni, például az említett Szálki Pince sor is az egyik megállója, de akár a Borha forrás, itt ki lehet szállni, ezeken a helyeken fel lehet fedezni, illetve valóban nagyon-nagyon sokfajta kerékpár túraútvonalunk van, egészen a nagyon könnyűektől, tehát ami síkterepen vezet, át az olyanokig, ami már hegyvidékes és nagyobb erőnlétet kíván.
3: Hogyha valaki rászánja magát, azt mondja, hogy irány a Naturpark, akkor részleteket hol talál, illetve kivel tud egyeztetni mondjuk a program lehetőségek kapcsán? Van erre mód?
5: Többféle mód is rendelkezésre áll. Nekünk az egyesületünknek is van egy saját honlapunk, ezt hogyha be lehet mondani, akkor ez a www.naturpark.hu. Így gyakorlatilag láthatóak a települések, a programok. Kőszegnek egy kicsit talán változatosabb ilyenkor a program kínálata, ez pedig a kőszeg.hu program ajánló oldaláról lehet megtekinteni, illetve az egyesületünknek saját Facebook oldala van, ahova minden eseményt feltöltünk, és ezekre szeretettel várjuk az érdeklődőket, illetve itt a kőszegi Túrinform irodában is személyesen is tudunk információt biztosítani.
3: Hát irány a Magyar Alpok akkor, ugye ez voltak éppen az, úgyhogy kezeljük is így, és egy nagy levegőt véve járjuk a természetet. Katalin, köszönjük szépen, a helyi Túrinform irodát is vezeti Katalin, meg az egyesületet is, amely az Irotkő Naturpark mögött van. Örülök, hogy beszélhettünk, és hát kedvet csinált őszintén szóval. Mondjuk a kisvasút az a gyerekes családoknak eleve egy jó program, és akkor onnan már sok mindent lehet csinálni, úgyhogy... Remélem, hogy sokan választják ezt a lehetőséget is. Az Irotkő Naturparkról beszélgetünk, és alapvetően Kőszeg környékén jártunk ebben az órában, itt a vendégváróban. Tartsanak velünk egy hét múlva, és keresünk egy újabb érdekes helyet Magyarországon. Tel is tele vagyunk ilyenekkel, úgyhogy érdemes ránk is figyelni.
2: Köszönöm a figyelmüket, találkozunk legközelebb.

0: 90.9. Az alternatív zenék specialistája.
1: Van egy vak sötét utca rész, Tihanyban

0: Műsorajánló. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma. A hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással. Kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Egyre melegebbre számíthatunk, szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Venezuelában emelkedett a szerdai földrengések halálos áldozatainak száma. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Holnaptól harmadfokú hőségriasztás lép életbe itthon, és legalább 4 napig tart majd a rendkívüli hőség. Az országos tisztifőorvos mindenkit arra kér, hogy fokozottan figyeljen oda magára és a környezetében élőkre. Közben kormányrendeletet fogadtak el a hőségriadó miatti védekezés összehangolására, jelentette be Magyar Péter. A védekezési munkálatokat a Védelmi Igazgatási Hivatal koordinálja majd a miniszterelnök vezetésével. A magyar emberek joggal várják el, hogy információkat kapjanak arról, hogy áll a nyomozás az úgynevezett aranykonvoj ügyben. Erről is a miniszterelnök beszélt a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter szerint az ügyben nyomozó szervezetek egymásra mutogatnak és áthárítják a felelősséget. A kormányfő közölte, információja szerint a konvojjal kapcsolatos utasításokat a nyomozó szerveknél sokkal magasabb szinten hozták meg. Venezuelában már 235 holttestet emeltek ki a romok alól a szerdai erős földrengések után. A sérültek száma legkevesebb 1500. Az országok sorra ajánlják fel segítségüket. 100 000 euró azonnali segélyt küldött 14. Leó pápa is a bajba jutottaknak. Itthon az Ökumenikus Segélyszervezet és a Baptista Mentőcsapat indított gyűjtést a földrengés sújtotta a venezuelaiak megsegítésére. Újabb egy évvel meghosszabbította az Oroszország elleni gazdasági szankciókat az Európai Unió. A büntető intézkedéseket még 2014-ben a Krím elcsatolása után vezették be, majd 2022-ben a háború megindítása után jelentősen kibővítették. A szankciók főként a pénzügyi, az energetikai és a védelmi ágazatot, valamint a kettős felhasználású, így katonai célokra is bevethető termékeket érinti. Idehaza csökkentette a hazai terror fenyegetettségi szintet a belügyminiszter. Miután a nemzetbiztonsági és rendvédelmi szervek részletesen elemezték a hazánkat érintő aktuális biztonsági kockázatokat és nemzetközi adatokat, Pósfai Gábor a terrorellenes koordinációs bizottság javaslatára az eddigi magas szintet közepesre mérsékelte. A döntés azonnali hatállyal életbe is lépett. Folytatódik a kánikula. Zavartalan napsütésre számíthatunk, legfeljebb néhány élénk széllökés mérsékli a hőséget. A hőmérséklet napközben 33-38, este 28-33 fok között várható. Továbbra is nagyon erős lesz az UV-sugárzás.
0: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
2: A fővárosban egyirányosították mától augusztus végéig a 11. kerületben a Budafoki utat. A Lánymányosi utcától a Bertalan Lajos utcáig, mert javítják a távhővezetéket. Nagy Tétény ipartelep felé a 133E autóbusz terelve közlekedik. Nem érinti a Szent Gellért tér Műegyetem és a Budafoki út Karinti Frigyes út megállót. Szakaszos sávlezárásra kell készülni mától vasárnapig a Fóti úton. A Váci út felé a Labdarúgó utca és a Gárdonyi Géza utca között napközben burkolatjavítás miatt. Ma és szombaton 8 órától 20 óráig a 7. kerületben a Nefelejts utcában a Garai utca és a Dembinszki utca között a forgalmat szakaszosan a parkolósávba terelik veszélytelenítés miatt. Mától Csepelen a Weiss-Manfréd úton befelé a Szállító utcánál lezárják a külső sávot átépítés miatt. A Róbert Károly körúton a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felé a Váci út előtt lezárták az egyenesen haladó külső sávot egy rövid szakaszon karbantartás miatt. Lezárták az egyenesen haladó külső sávot a Hungária körúton, az Árpád híd felé a Tököli útnál, mert javítják a gázvezetéket. A Tököli út után a Bátor István parknál a gyalogos átkelőt szintén lezárták. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is.

0: és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Bodac Balázs.
1: Reggeli Startban köszöntöm az ATV nézőit, illetve a Spirit FM hallgatóit. Jó reggelt kívánok ezen az újabb forró napon, illetve annak a reggelén. Bekerült a parlament elé a köznevelési tárgyú törvényeknek a módosító javaslata. Itt nem csak egy jogszabályról van szó természetesen. A pedagógusok demokratikus szakszervezete kifogásolja, hogy a szakmai testületekkel, illetve érdekképviseletekkel nem egyeztetett a kormány, mielőtt elkészítette volna ezt a szöveget. Ettől függetlenül vannak benne olyan pontok, amelyek valószínűleg a pedagógusok jelentős része számára előrelépés jelentenek az eddigiekhez képest. Na de ennek részleteiről beszélgetek Gosztola Rékával, a PDS országos választmányának tagjával. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok! Örülök,
1: hogy itt van nálunk. Honnan szereztek önök egyáltalán tudomást erről a jogszabályról, illetve a módosításról?
2: Hát tulajdonképpen a közzététel pillanatában, miután véleményezésre a kormány megküldte ezt, és hát miután figyeljük a jogszabályokat, ezért értesültünk róluk, és pont ekkor volt országos választmányi ülésünk, úgyhogy azonnal az országos választmány tárgyalta is. Végigfigyeltük, végignéztük a törvényjavaslatot.
1: Korábban az előkészítés szakaszában az oktatási minisztérium, mert most már van ilyen, az oktatási minisztériummal volt-e kapcsolatuk?
2: Igen, tehát korábban is az gyakorlat volt, hogy megküldték a törvényjavaslatokat. Az egy más kérdés, hogy nem vették figyelembe a véleményünket, de most ezt úgy érzékeltük, hogy ez némiképp visszalépés, hogy már a közzététel pillanatában értesülünk arról, hogy mi is állhat a jogszabályban. Ugyanis ilyenkor jóval kisebb esély van arra, hogy egy már kodifikált változatot megváltoztassunk.
1: Azóta ugye folyik a társadalmi egyeztetés, ez alapesetben történhet úgy is, hogy megvan adva egy e-mail cím, és akkor oda bárki beküldheti a javaslatait. Önökkel, mint szakszervezettel ezen túlmenően folyik egyeztetés, még így a benyújtás és az elfogadás között?
2: Igen, tehát most jelen pillanatban mi is ugyanebben a helyzetben vagyunk, hogy mi elküldtük azon pillanatban, amint elfogadta az országos választmánya a véleményt erről, elküldtük a javaslatunkat, és nyilvánvalóan a sajtónak is közzétettük, de hát ennek nem így kellett volna folynia.
1: Az oké, én értem, de van-e valaki a túloldalon, aki fölveszi a telefont, vagy ad egy időpontot, vagy megkérdezi, hogy hogy isszák a kávét, szóval valakivel tudnak-e tárgyalni azon kívül, hogy elküldték a javaslatot?
2: Jelen pillanatban ezzel kapcsolatban még nem.
1: Tehát nincsen visszajelzés.
2: Még egyelőre nincsen erre a törvényjavaslatra. Tehát megjegyzéseinkre.
1: Jó, nyilván nem fogom felolvasni sem én, és kérem, hogy ön se a teljes törvényjavaslatot, mert az szétfeszíti az időkeretünket, de néhány pontot elmondanék belőle, és arra vagyok kíváncsi, hogy önök, mint szakszervezet, mit kifogásolnak, akár ezek közül, vagy milyen más javaslataik vannak. Az iskolák dönthetnek a szervezési és működési szabályzatról, meg a pedagógiai programról. A tankerületi központ csak egyetértési jogot gyakorolhat, azt is csak akkor, ha jól értelmezem, hogy ez többletkötelezettséget jelent rájuk, tehát a tanker központoknak az a fajta befolyása, mint eddig volt, az egyes oktatási intézményekre az nagyban csökken, visszakapják az iskolák, illetve a nevelőtestületek az intézményt. Az igazgatói pályázatot is a nevelőtestületek véleményezhetik, sőt titkos szavazással dönthetnek is róla. Itt is ezt figyelembe kell venni a kinevezésekkor, akkor szélesenek az igazgatók munkáltató jogkörei. Eltörölnék azt a passzust, hogy a kormány csak a nemzeti pedagógus karral egyeztethet köznevelés szakmai javaslatokról, és a sztrájkjogot is szélesítenék. Ezeket találtam, amik hirtelen ilyen ordítóan szembe mennek azzal, mint ami korábban volt jellemző, hogy legalábbis valamilyen fajta elmozdulást jelentenek. Önök mit látnak a törvény?
2: Így van, tehát ezek azok a pontok, amiket mi is üdvözlünk. Tehát mi is ezzel kezdtük, hogy vannak üdvözlendő és vannak kifogásolandó pontok. Például az, ami nem szerepel benne. Tehát látjuk és üdvözöljük, hogy az igazgatói pályázatok kinevezését végre a tantestületek véleményezhetik, és titkos szavazással szavazhatják meg. Viszont nem derül ki a törvényből, hogy az intézményvezetőknek ki a munkáltatója. Tehát bizonyos dolgok, hogyha ez előzetes egyeztetés során születtek volna meg, akkor lehet, hogy ezt már azóta tisztáztuk volna.
1: Az sem alapból nem az, hogy a fenntartó a munkáltató?
2: Nyilvánvaló, csak az intézményvezetőnek ki, mert ugye az intézményvezető az az iskola igazgató gyakorolja a munkáltatói jogot a pedagógusok felett. Ez kiderül, és ez üdvözlendő. Viszont az ő saját munkáltatójának személye és jogállása nem.
1: Értem, erre kérdeztem, ebben. Hogy ez nem a fenntartó? Az igazgatónak a munkáltatója?
2: Ennek ki kéne derülni a törvényből egyértelműen, számunkra ez nem derült ki. Továbbá nem derül ki az állami köznevelési intézmények fenntartásának jövőben egy rendszeresen. Tehát a törvénynek pontatlanságai vannak. Azon kívül mi azt is kifogásoljuk, hogy a tankerületi központok bármiféle törvényességi ellenőrzési jellegű munkáltatói jogosítványokat kapjanak. Mert ez visszalépés az előzetes hozzáállással kapcsolatban. Arról volt szó, hogy tankerületi központokra tulajdonképpen nincs is szükség. Úgyhogy itt például, ha előzetes konzultáció lett volna, akkor már is másként születtek volna meg ezek a törvények.
1: Volt egy másik közleményük is, felháborítónak nevezik azt, hogy az Oktatási Államtitkárság egy konzultációs kérdőívet köröztetett, amelyben szerepel egy olyan tétel is, hogy önöket idézem szó szerint, hogy az egyik válasz lehetőség azt sugallja, hogy a pedagógusoknak arról kellene dönteniük, szükség van-e egyáltalán önkéntes szakmai szervezetekre. És ez félreérti a szabad szerveződés lényegét, egy demokratikus országban nem kérdőiben döntjük el, hogy lehetnek-e önkéntes szakmai közösségek. Itt, és akkor idézem azt a pontot, hogy mire vonatkozik ez. Önök pedagógusok szerint a jövőben szükség van-e a Nemzeti Pedagógus Karra, ami egyébként tegyük hozzá, nem szakmai szervezet, hanem köztestület, és a kormány alatt működik. Kicsit összetettebb ennél a dolog, de ez a lényeg az ez. És akkor erre, hogy van-e szüksége erre a Nemzeti Pedagógus Karra, lehet válaszolni. Igen, nem, de önkéntes szakmai szervezetekre szükség van, nincs rá szükség, és nem tudom megítélni. Ebből miért következik önök számára azt, hogy egy kérdőíven döntenek-e arról, hogy kellenek-e önkéntes szakmai szervezetek? Itt szó nincs döntés, hogy véleményt kérnek önöktől.
2: Igazából az a kifogásunk, hogy erről nem egy ilyen kérdőíven kell dönteni. A Nemzeti Pedagógus Kar...
1: De bocsánat, ez a lényeg, tehát érted az állítmányt a mondatban, a dönteni. Semmilyen döntésről én nem vettem észre, hogy itt döntésre... Itt egy kérdőívet látok, ahol véleményt kérdeznek. A vélemény az szerintem nem döntés. Egy demokratikus országban nem kérdőíveken döntjük el, hogy lehetnek-e önkéntes szakmai közösségek. Nincs itt arról szó, hogy ez alapján dőlne el, hogy lehetnek-e önkéntes szakmai közösségek.
2: Értem a kérdését, de mi nem értjük, hogy mi célt szolgál ez a kérdőív. Ugyanis ezt a kérdőívet bárki bárhányszor kitöltheti. Tehát mi a relevanciája annak, ami ebből kiderül?
1: Tulajdonképpen kérdés. Igen,
2: tehát minek tettek közzé egy ilyen kérdőívet, amit bárki bárhányszor kitölthet. Nincs relevancia, tehát eleve nem kellett volna. Továbbá a kérdések...
1: Szólok, hogy én is kitöltöttem. De mert más, nem tudtam más, hogy végigmenni a kérdéseken, kíváncsi voltam, mik a kérdések.
2: Tehát ennek semmi értelme, ha ennek az eredményét bemutatják, ez körülbelül a nemzeti konzultációval ér azonos értéken.
1: Miért sugallja önök szerint ez a pont az, hogy a pedagógusoknak a szakmai szervezetek szükségességéről kell dönteni? Én tényleg nem értem, mert én
2: ezt közleményükben ezt az egy mondatot. A kérdés nem egyértelmű, tehát nem teszünk föl egy olyan kérdést, amire a válasz nem egyértelmű. Mert hogyha azt valaki például nem húzza be, akkor vagy nem értette meg a kérdést, vagy pedig az a válasza, hogy nem. Tehát ez igazából nem, tehát a maga a kérdőív sem egy precíz, pontos kérdőív.
1: Jó, de azért akkor abban megegyezhetünk, hogy itt nem arról van szó, hogy ez alapján akarna dönteni valaki arról, hogy nincs szükség szakmai szervezetekre. Mert az önök közleményében ez áll.
2: Alapvetően a Nemzeti Pedagógus Kar megmaradásának létéről nem egy ilyen kérdőívvel kell véleményt kérdezni a pedagógus társadalomról.
1: Alapvetően kellene a pedagógus társadalomtól egyáltalán véleményt kérni arról, hogy mi, hogy maradjon vagy nem maradjon a Nemzeti Pedagógus Kar? Ami, mondom, az egy köztestület. De nem a pedagógus társadalom dönt amúgy sem róla, csak véleményt fogalmazhat meg, erre akartam utalni. Ez egy kormányzati döntés, hogy lesz vagy nem lesz.
2: Nemzeti Pedagógus Kar létét kifogásoljuk, nem csak mi, tehát a szakszervezet, pedagógus szakszervezetek összességében, úgyhogy ebben egyetértés van.
1: Egyelőre viszont még van Nemzeti Pedagógus Kar. Tudnak-e arról, hogy ez marad-e a jövőben?
2: Egyelőre nem tudunk róla, mert nincs döntés. Minden esetre a Nemzeti Pedagógus Kar megmaradásáról arról volt szó, hogy nem, tehát nem akar átalakulni bármi más szervezetté.
1: Na jó,
2: ez megkiderült. Tehát nincs pontos tudásunk arról,
1: világos,
2: mi a
1: értem,
2: kormány szándéka.
1: Mert hogy nincsenek egyeztetések,
2: nincsenek
1: ahogy ezt már az elején mondta.
2: Nincsenek egyeztetések erről.
1: Meglátjuk még, hogy ez merre megy. Érdekes, mert azért az egyik legnagyobb alrendszerről és a legfontosabb kérdés talán az oktatás. Erről beszélgetünk, a fejleményekről. Majd persze visszavárjuk ide. Köszönöm szépen, hogy itt volt.

0: Higgyék el, hogy én is nagyon utálom, azokat a híreket nézik a legjobban, és arra kattintanak a legtöbben, ahol valamilyen tragédiáról van szó, és most Venezuelában van, több száz vagy akár ezres nagyságrendben lehet a halálos áldozatok száma, és még egy nagyságrenddel több legalább a sérülteknek a száma, ugyanis rendkívül erős 7,2-7,5-es földrengés, illetve földrengések rázták meg a térséget. Ez a Richter skála szerint van, nem kicsi ám a különbség a 2-es, meg a 3-as, meg az 5-ös, meg a 6-os között, 32-szörös a skála. Talán, hogyha egyet ugrunk, tehát ez elképesztően magas, alig egy tucatnyi ilyen van évente a Földön. Tóth László szeizmológust kapcsoljuk. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Mit lehet előre tudni arról? Az, hogy mik a veszélyeztetett területek, arról igen, de hogy egyáltalán hol lehet katasztrófára számítani, vagy milyen körülmények együttállása esetén következhet be, erről tud-e valamit a tudomány?
1: Hát ugye előrejelezni konkrétan nem tudjuk a földrengéseket, de ahogy ön is említette, tudjuk nagyjából, hogy hol, milyen területeken szoktak gyakran előfordulni földrengések, és hogyha ez lakott területhez közel van, és ráadásul a földrengés viszonylag sekély mélységben keletkezik, természetesen egy adott nagyság fölött, akkor katasztrófára is lehet számítani. De itt hangsúlyozni kell, hogy a katasztrófát nem önmagában a földrengés, hanem a földrengés és az épített környezet együttese határozza meg.
0: Mert egy ugyanekkor a földrengés, hogyha csak kinnálok a mezőn, akkor azt leszámítva, hogy megijedek, nem nagyon történik semmi velem? Nem nyílik meg alattam a föld?
1: Pontosan így van, általában nem nyílik meg a föld, tehát nagyon gigantikus földrengések, ahol ilyesmit egyáltalán tapasztaltunk. Hát most csak szemléltetésként mondom, hogy Japánban volt egy földrengés, ami szintén 7-esnél nagyobb magnitudójú volt, ugyanazon a napon. És hát nem hallottuk a katasztrófát, bár 50 kilométer mélyen volt a venezuelai földrengés, pedig 10 kilométer mélyen, ez is igaz, de attól függően, hogy az épített környezet milyen, a katasztrófa mértéke nagyon-nagyon különböző lehet.
0: Ha magunk elé forgatjuk a földgömböt úgy, hogy a legnagyobb vizes, legnagyobb kék terület van a felénk, akkor azt látjuk, most nem is tájolnék, a bal oldalán ott látjuk mondjuk Japánt, a jobb oldalán meg ott látjuk az amerikai kontinensnek egyébként a nyugati oldalát, és ott a középső részén Venezuelát, csendes óceáni tűzgyűrűnek hívják azt, amit a kontinens, ami tulajdonképpen kirajzolja a kontúrját a földgömbön is a csendes óceánnak. A Japánt, ez a világ, a föld túloldala, meg Venezuela, de mivel egy tűzgyűrűn helyezkedik el, ez ugyanannak a szeizmikus tevékenységnek volt a két megnyilvánulása?
1: Hát ugye, nagyon nehéz ezt konkrétan megválaszolni, mert ugye, a földrengések azok a tektonikai blokkok mozgása következtében keletkeznek. De ezek a blokkok messziről nézve van egy dél-amerikai lemez, meg van egy afrikai lemez, vagy egy eurázsiai lemez, de ha közelebb megyünk, akkor ezeknek kisebb, nagyobb darabokra töredezettek ezek a lemezek is. Tehát itt a karibi lemez és a dél-amerikai lemez találkozásánál vagyunk, ennél a földrengésnél, ahol évente körülbelül 20 mm mozgást tapasztalnak. És ez nyilván ez egy viszonylag nagy mozgás a tektonikában. Itt felhalmozódik olyan feszültség, hogy időről időre felszabadul ilyen földrengés formájában. De ezek a földrengések ugye nem pontok, ahogy a térképen látjuk, hanem elég nagy szakadási, törési felületek. Ez a mostani venezuelai földrengés például egy 150x20 kilométeres felületet érintett. Tehát egy elég jelentős felület. Most a japán földrengés nyilván, hogy elég távol van ahhoz, hogy nem ugyanez a törés, hanem egy másik, de nagyjából ennek a tektonikai mozgásnak a következménye.
0: De az, hogy ennyire egyszerre, szinte napra pontosan történik kettő ilyen erejű földrengés, ez mennyire tekinthető szokványosnak, amikor, ahogy utána néztem, ilyen 7 és feles földrengésekből összesen körülbelül egy tucatnyi történik évente a világon, most meg itt egy napon történt 2.
1: Hát igen, tehát körülbelül 20 olyan földrengés van átlagosan, ami 7-es vagy ennél nagyobb magnitudója évente, de ezek teljesen véletlenszerűen oszlanak el. Tehát a 20 az egy adott napon volt három is a 20-ból, de ez nem jelent semmit. Tehát ezért nem tudjuk pontosan előrejelezni a földrengést, mert ez a feszültségfelhalmozódásnak a sebessége ugye évek vagy évtizedekben mérhető, és ehhez képest kellene itt egy-két nap vagy órák pontosságával előrejelezni a földrengést.
0: Csak hogy ezeket az erőket valahogy megpróbáljuk érezni meg, hogy ezeknek az apró változásai mit okoznak. Tehát ugye azt mondta, hogy ebben a karibi térségben kőzetlemezek 21 pár millimétert mozdulnak évente, hogyha jól értem. Ez azt jelenti, hogy havonta mondjuk mozdulnak másfél millimétert, 30 nap alatt mozdul másfél millimétert. Ebből gyűlik föl az az irdatlan feszültség, aminek a kitörését egy ilyen földrengésben látjuk.
1: Pontosan így van, én a hallgatóknak azzal szoktam ezt érzékeltetni, hogy képzeljük el, hogy egy botot hajlítunk addig, amíg az el nem törik. Most azt kellene előrejelezni, hogy ez mikor fog eltörni úgy, hogy 20 mm-re sebességgel mondjuk nem évente, hanem óránként hajlítjuk, akkor se tudjuk. Tehát egyszerűen olyan bizonytalanság van ebben, és ráadásul a inhomogén földkérekben a kőzetparaméterek ennyire nem ismertek, de nem is lehetnek ismertek. Úgyhogy a földrengések előrejelzése az reménytelennek tűnik, tehát én már sok évtizede vagyok ebben a szakmában, de mindig is az volt, mindennel próbálkoztunk, de most sincs erre kilátás. Amit tudunk, az a valószínűség. És ilyenkor azt érdemes megjegyezni, hogy utórengések várhatók minden ilyen nagy földrengéstél, és ezért ilyenkor megnövekszik a földrengések valószínűsége. Tehát most például egy hetesnél nagyobb magnitudójú földrengés ebben a térségben egy hónap alatt 7%-os valószínűséggel várható, ami elég nagy. Az következő egy évben akár 15-20% a valószínűsége annak, hogy lesz egy hetesnél nagyobb földrengés. Tehát ezekkel kell számolni, és ezekkel nagyon vigyázni.
0: Mit lehet ilyenkor tenni? Nyilván megvannak földrengés biztos építkezésnek már azért a mérnöki vívmányai, ezt van, ahol alkalmazzák, van, ahol nem alkalmazzák, de hogyha az ember egy ilyen helyzetben találja magát, akkor beszaladjon valami fedett helyre, amit biztonságosnak ítél, hogy elbújjon, ahová csak lehet, vagy inkább várja ki a szabadban.
1: Hát semmiképpen ne szaladjon fedett helyre, azt mondanám, azt tanácsolják, tehát nagyon kicsi idő áll rendelkezésre. Amikor már érzi valaki a földrengést, akkor nincsen idő arra, hogy kimeneküljön egy épületből, különösen egy magasabb épületből. Ilyenkor azt tanácsolják, hogy az ajtó keret környékén, vagy az asztal alatt, vagy ami egy bútordarab alá, ha be tud bújni, akkor megvédi magát ilyen leeső vakolat, vagy épületdaraboktól, de ennél többet nem tudunk tenni, és amikor a földrengés, az első földrengés véget ér, akkor érdemes kimenekülni az épületből, és egy ideig, hát nyilván figyelni az erről szóló tájékoztatásokat, nem visszamenni.
0: Tóth László szeizmológusnak, tanár úr, köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen én is. Viszont hallásra.

0: Műsorajánló. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Egyre melegebbre számíthatunk. Szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Venezuelában emelkedett a szerdai földrengések halálos áldozatainak száma. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Holnaptól harmadfokú hőségriasztás lép életbe itthon, és legalább 4 napig tart majd a rendkívüli hőség. Az országos tisztifőorvos mindenkit arra kér, hogy fokozottan figyeljen oda magára és a környezetében élőkre. Közben kormányrendeletet fogadtak el a hőségriadó miatti védekezés összehangolására, jelentette be Magyar Péter. A védekezési munkálatokat a Védelmi Igazgatási Hivatal koordinálja majd a miniszterelnök vezetésével. Jelenleg nincs krízis helyzet az energiaellátásban a kánikula miatt, közölte a Védelmi Igazgatási Hivatal főigazgatója. Kádár Pál a kormány szóvivői tájékoztatón elmondta, hogy a valaha mért csúcsidőszakhoz képest 95%-os az energiafelhasználás. Venezuelában már 235 holttestet emeltek ki a romok alól a szerdai erős földrengések után. A sérültek száma legkevesebb 1500. A fővárosban, Caracasban és környékén több mint 200 sokemeletes épület dőlt össze, az emberek kimentésén folyamatosan dolgoznak. Az országok sorra ajánlják fel segítségüket. 40 napos offenzívát hagyott jóvá Oroszország ellen az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij hangsúlyozta, ezzel akarnak nyomást gyakorolni Moszkvára, hogy mielőbb fejezze be a háborút. Emlékeztetett, hogy az ukrán hadsereg sorozatos csapásokat hajtott végre oroszországi célpontok ellen, amelyek leginkább az olaj- és gázipari, valamint katonai létesítményeket érintették. Jóváhagyta az Európai Bizottság a magyar helyreállítási tervet. Így következhet a végrehajtási szakasz, jelentette be az uniós források hazahozatalát koordináló közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felhívta a figyelmet arra, hogy az országgyűlés a héten elfogadta azt a törvénycsomagot, amely a befagyasztott uniós források feloldásához szükséges. Hollandiában először adtak ki vörös riasztást a hőség miatt. A következő napokban az ország egyes részein akár 40 fok is lehet. Nem kerüli el a hőhullám Svájcot sem. Bázelben 38 fokkal szintén új hőmérsékleti rekordot jegyeztek fel. Spanyolországban már több mint 200, főként idős ember halála hozható összefüggésbe az idei első hőhullámmal. Folytatódik a kánikula, zavartalan napsütésre számíthatunk, legfeljebb néhány élénk széllökés mérsékli a hőséget. A hőmérséklet napközben 33-38, este 28-33 fok között várható. Továbbra is nagyon erős lesz az UV-sugárzás.
0: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
2: A fővárosban szakaszos sávlezárásra kell készülni mától vasárnapig a Fóti úton. A Váci út felé a Labdarúgó utca és a Gárdonyi Géza utca között napközben burkolatjavítás miatt. Mától Csepelen a Weiss-Manfréd úton befelé a Szállító utcánál lezárják a külső sávot átépítés miatt. Szombattól július 12-ig a 11. kerületben a Villányi úton a Budaörsi út után lezárják a belső sávot a villamospálya karbantartása miatt. A 17-es és a 61-es villamos helyett a Széll Kálmán tér és a Móricz Zsigmond körtér között pótlóbusszal utazhatnak. A 17-es villamos terelve a Krisztina körúton át közlekedik. Az 56-a villamos hétköznapokon is egész nap jár. Sávlezárásra kell készülni a Gyömrői úton befelé a Kőér utca előtt a Szlávi utcánál vízvezeték javítása miatt. Sávlezárásra kell készülni mától a 11. kerületben az Építész utcában az Albert Falva utca előtt, mert gázvezetéket építenek. Tart az építkezés a 6. kerületben a Péterfi Sándor utcában a Rottenbiller utca előtt, útszűkületen kell láthajtani az érintett szakaszon. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

0: A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Bodac Balázs.
1: Nemzeti Vagyonvédelmi és Visszaszerzési Hivatal és Sulyog Tamás távozása, illetve az ennek megszövegezése, ez egy azon alaptörvény módosításban szerepel. Lehet, hogy egyik, ugye az, arról beszél Magyar Péter, hogy az egyik nincs a másik nélkül, mert itt egy Cosa Nostráról, egy nagy mafiáról van szó összességében, és ez ellen kell fellépni, és nyilván itt azért kinyílik több politikai kérdés, és Sulyog Tamás is ide tartozik ebben a formában. Ez lesz-e a nagy témája ennek a választási ciklusnak, vagy parlamenti ciklusnak, vagy legalább az egyik felének, most itt a vagyon visszaszerzésre és az azzal kapcsolatos eljárásokra gondolok. Kérdezem Vető Balázstól, a Forrás Társadalom Kutató Intézet alapítójától. Szervusz, jó reggelt, köszönöm,
2: jó reggelt, hogy
1: eljöttél hozzánk. Nos, szerinted ez egy nagy történet lesz, amiben majd illeszkedik sok minden?
2: Ez már csak a feladat méretéből is az adódik, hogy ez egy egész cikluson átnyúló sztori lesz, hogy a vagyon visszaszerzés és az elszámoltatás, hiszen gondoljunk bele, 16 évet kell feldolgoznia ennek a hivatalnak, és hogyha csak az elmúlt pár év ügyeit végigvesszük az MNB botrányon keresztül, mondjuk a belgrádi vasútvonal építést, csak így rögtön ezek olyan méretű ügyek, amiknek a feltárása és annak a részletes végig nyomozása, gondolása, ez elképesztő munkát jelent.
1: Mennyi lesz, abból, amit mi érzékelünk, mennyi lesz az eljárás, a jogi eljárás, itt polgári jogi és büntető jogi eljárások is lesznek, és csak amit a sajtó feltárt, az alapján nagyon is indokolt, hogy legyenek. Szóval mennyi lesz az, ami a jogi kérdés, és mennyi lesz az, ami a politika?
2: Szerintem ez a kettő párhuzamosan fog menni. Az jól látszik, hogy Magyar Péter és a Tisza párt a jogi folyamatokat gyakorlatilag valós időben alakítja politikai folyamatokká, gyakorlatilag tényleg egy sorozatot csinálnak abból. Tehát már-már, mint egy streaming szolgáltató, hogy éppen mi történik ezekben az ügyekben, hiszen ha csak azt nézzük, hogy miniszterelnök szerintem az elmúlt 30 évben ennyi parlamenti beszédet nem mondott, mint Magyar Péter.
1: És hogyha arról beszélünk, hogy itt nyilvánvalóan lesz politikai vetület, de a politikai abszolút filmszínház is érkezik ahhoz, ami az a politikának a velejárója, de nem csak kormány oldalon, ellenzéki oldalon is. Ezt lehet, hogy fogják így használni. Búzs Balázs őrizetbevétele, illetve előzetes letartóztatásba helyezése, ugye aki a nemzeti a kulturális alapnak volt az alelnök, előtte a harmadik kerületnek volt a fideszes polgármestere. Erre már is azt mondja Havasi Bertalan, hogy ezeknek volt a fideszes polgármestere.

0: történtek, visszaélések, amik egyébként láthatóan dokumentálva vannak, amikre bizonyítékok vannak, és amire egyébként a bűnüldözésnek és az igazságszolgáltatásnak igenis van. Van ezen a területen feladata, és erre van hatása. Az NKA botrány egyébként valószínűleg azért sikerült ilyen gyorsan ebbe ilyen eredményeket elérni, mert az egy rendkívüli módon átlátszó történet volt. Tehát az, hogy a választások előtt néhány héttel vagy néhány hónappal ilyen méretű összegeket a kulturális életbe egy titkos pályázaton keresztül osztanak ki, ráadásul ugye ezek a pályázatok, mert azért arra ügyeltek, hogy dokumentálva legyenek, vagyis hát ezek rendelkezésre álltak, hogy ki, miért és milyen célra kapta. És ugye itt ami egyértelmű volt, hogy hát nem tudtak ezek a dolgok megvalósulni, ráadásul ami információ eddig kijött az ügyről, néha egyébként gyakorlatilag a levelezésekben benne volt, hogy ezt a Fidesz kampány miatt kapják az érintett.
1: Világos, ez egy jól dokumentált dolog, ennek eléggé világosak a kontúrjai, tehát mismásolásnak legalábbis azon a szinten, ahonnan mondjuk mi újságírók látjuk, nincsen sok helye, mert tényleg ott van előttünk a jogi eljárás, ez nyilván mindig egy másik kérdés, de ennek a veszélye mindig fönnáll, de most milyen állapotban van szerinted a közvélemény és a társadalom ahhoz, hogy konkrétan jogi ügyeket, akár büntető ügyeket ne politikai alapon ítéljen meg?
0: Ezek mindig, amikor politikusok érintettek, akkor mindig bele fog keveredni a politika a történetbe. A Fidesz egyébként a saját megmaradt szavazó bázisának adja meg a gondolati mankókat ahhoz, hogy azt, amikor Bush Balázst bilincsbe elvezetik, azt hogy kell értelmezni. A Tisza és a kormány pedig egyébként a saját követőinek mondja meg, hogy egyszerűen hogyan kell ezt értelmezni, mert ráadásul nekik velük szembe van egy ilyen elvárás. Ami viszont egyébként a legnagyobb probléma is, ez a NER 16 éves működésének talán az egyik legmélyebb és társadalmilag leginkább romboló eleme volt, hogy nincsenek független intézmények. Nem lehet eldönteni azt, hogyha az ügyészség vagy a rendőrség fellép valamilyen ügyben, akkor az politikai célzattal történik, vagy valós igazságszolgáltatási célzattal. A NER működésének az volt a lényege, hogy a független intézményekbe vetett társadalmi bizalmat lebontotta. Pontosan azért, hogy az ő általa preferált társadalomszervezési módot, ami a bizonytalanságra és a félelemre épült, azt fenntartsa. És ezért probléma az, hogy nem lehet azt tudni. Egy állampolgár a tényekből már nem tudja eldönteni, hogy az ügyészség most azért lépett, mert parancsot kapott, vagy azért, mert egyébként a törvény betűje szerint azokat az embereket tényleg el kellett vinni bilincsbe.
1: Mennyi idő, amíg visszaépül egy társadalmi bizalom? Jó, ezt először is, meg kell szolgálni azt a társadalmi bizalmat a különböző hatóságoknak, szerveknek, hivataloknak, egyébként a kormánynak és a parlamenti többségnek is, nyilván olyan politikát kell folytatni, hogy ennek az ő politizálásoknak a fénye az ne vetüljön rá az egyébként kormánytól elvileg független szervekre. De ez erre mekkora esélyt látsz? Belátható időn belül?
0: Hát mi a belátható idő itt? Társadalomtudományi kutatások alapján ez akár évtizedekig is tarthat.
1: Ja, jó, akkor ezt ugorjuk. Azt hittem, hogy van valami jó forgatókönyv is.
0: Sajnos nincs, mert ugye a bizalmat lerombolni könnyű, mert egész egyszerűen csak át kell alakítani az intézményeket, és úgy kell őket működtetni. Visszaépíteni viszont csak olyan teljesítménnyel lehet, ami bizalmat tud építeni. Tehát majd, hogyha az állampolgárok hosszú időn keresztül azt látják, hogy a rendőrség, az ügyészség, a bíróság, a NAV, és most hosszan tudnánk még sorolni az államigazgatásnak a szerveit, azok valóban csak a törvények alapján működnek, és egyébként jó hiszeműen járnak el az állampolgárokkal, ez a bizalom majd akkor fog tudni visszaépülni.
1: 12 éves mandátum korlátot képzel el jelen állás szerint, nem tudjuk még pontosan, hogy ez milyen formában lesz majd akár jogszabálytervezet, de ez felvetődött, hogy 12 éves mandátum korlátja legyen az országgyűlési képviselőknek. Most mások mellett a TASZ is kifogásolt ezt a rendelkezést, több okból, egyrészt minek ezt most belerakni egy alaptörvény módosításba, hiszen nem sürget semmi, egyébként indokolatlanul korlátozza, vagy magyarázat nélkül főleg korlátozza a választhatóság, illetve a választójogot, amik egyébként pedig egy polgári demokráciában lényegében elidegen.

0: megemlíthetetlen jogok, közügyektől eltiltat, bűncselekmény, tehát az olyan súlyú dolgok kellenek, amivel ezt korlátozni lehet, amit semmiképpen sem áll fönn. És ráadásul még választási ígéret sem volt, tehát itt azt sem lehet mondani, mint amit Sulyog Tamásnál, ahol elég egy mondatot beleírni az alaptörvénybe, és azzal ő eltávolítható, mert azt lehet mondani, hogy erre kaptunk felhatalmazást. 12 éves mandátumkorlátra nem kértek, és nem kaptak felhatalmazást. Mi lett ennek a célja?
1: Ja, az, hogy a politikusok gyakorlatilag egy ilyen élethosszig tartó életpálya modellben működnek Magyarországon, ez ugye a rendszerváltás óta gyakorlatilag egy bevett gyakorlat. Ugye jelenleg is van, bár már csak egy olyan országgyűlési képviselő a parlamentben, Németh Zsolt, aki egyébként 1990 óta országgyűlési képviselő, de egyébként az előző ciklus képviselőinek jelentős része akár 18-20 évet is eltöltött az országgyűlésbe. Egyik oldalon, hogyha most azt nézzük, hogy
0: bocsánat, én 18-20 éve vagyok újságíró. És? Tehát most a Queen együttes, az nem tudom hány év, 18-20 éven keresztül működött. A Metallica most koncertezett 40 év után is még a Puskásban. Szóval önmagában az idő, ami eltelik, az nem feltétlen biztos, hogy negatív.
1: Ez így van, valójában azt kell megvizsgálni, hogy az adott feladatban és pozícióban az, hogy valaki hosszú ideig tölti be ugyanazt a pozíciót, az mit jelent? Például vállalatvezetőknél azt kimutatták, hogy 6 év után egyszerűen elkezd csökkenni a teljesítmény, rutinszerűvé válik a működés. Éppen ezért szerintem az, amikor a miniszterelnök ciklusát korlátozzák kettővel, az pont ebből a szempontból, hiszen vezetőként egyszerűen rutinizálódhat a működés.
0: Arra volt is választási ígéret, az kampánytéma volt, de az országgyűlési képviselők 3 ciklusa az nem?
1: Pontosan, tehát, és ugye az országgyűlési képviselőknél szerintem az a nagyon fontos, hogy maga a képviselőség az nem jelenti azt, hogy valaki egyébként ugyanabban a pozícióban, ugyanazzal a feladatkörrel van ott. Tehát, hogy ebben az esetben ez az, hogy egyszerűen belefásul abba, hogy ő országgyűlési képviselő, ez nem állt fenn. Ráadásul azért ezt tegyük azt hozzá, hogy az országgyűlési képviselőknél az egyéni képviselők, tehát akik egy térséget képviselnek, ők ugye a helyi választók bizalmából vannak ott. Persze itt most hosszan el lehetne mondani, hogy ezzel kapcsolatban milyen kritikák érték a magyar politikai rendszert az elmúlt évtizedekben. Tehát az, hogy ezt át kell alakítani, vagy ezen el kell gondolkodni, az biztos, hogy egy feladata a magyar politikai közéletnek. Azonban, hogy ezt ilyen gyorsan egy tolvonással oldjuk meg, ez nyilvánvalóan nem a jó megoldás.
0: Eljuthat-e Orbán Viktorig az aranykonvoj ügy? A 444-ben mutatott tegnap egy dokumentumot, amelyet ügyészségi dokumentumként tételez, egyelőre még ezt nem erősítette meg az ügyészség, és abban benne van, hogy a gyanúsítotti kihallgatása is szükséges lehet Orbán Viktornak is. Egyébként Hajdú Jánosnak és Farkas Őrsnek is.
1: Ugye az ügyészség is abban a szerepben van, amiről az előbb már beszéltünk, hogy nem lehet eldönteni, hogy ott ki politikai szereplő, vagy politikai szereplők által irányított szereplő, ki pedig a valódi tevékenységet és szakmai munkát végző. Valószínűleg, hogyha született ilyen dokumentum, akkor egyébként ez meg fog történni, mert az jól látszik, hogy a kormány elindult abba az irányba, hogy ezeket az ügyeket a büntető törvénykönyv alapján vizsgálják ki, és ami információ eddig kiderült az aranykonvoj ügyről, abból azért eléggé az látszik, hogy ez a politika legfelsőbb szintjein meghozott döntés volt.
0: Azt látod, hogy a kormány abba az irányba indult el, hogy a büntetőjog eszközeivel legyenek föltárva ezek az ügyek, vagy fennáll-e az, amit maga a kormány mond, hogy ő nem szól bele, csak hagyja dolgozni a bűnüldözést? Ez is megint politikai hitkérdés, hogy melyik verziót hisszük el?
1: Hát egyrészt hitkérdés, tehát nyilván az ellenzék mindig is azt fogja mondani, hogy a kormány irányítja az ügyészséget. Egyébként ugye a Fidesztől ez azért egy akár kvázi önleleplező mondat is, hiszen a NER-be tudjuk, hogy így történt. Ugye jelen pillanatban a TISZ-nak az a feladata, hogy helyreállítsa a jogállamot. Egyébként a jelenlegi jogállami berendezkedésben a kormány és az ügyészség az két különálló szervezet. Nincs kontrollja fölötte. Azonban az, hogy a miniszterelnök megfogalmazza azokat a célokat, amit szerinte a magyar államnak el kell érnie, az egyébként, és erre már Magyar Péter is kitért, hogy ő nem utasítást ad az ügyészségnek, mindössze elmondja, hogy ő neki mi a gondolata arról, hogy ott minek kellene történni. Azonban szerintem az egy alapvető társadalmi igény, hogy az, hogyha valahol bűncselekmény történt, akár a politikai életben is, akár a legfelső szinten, akkor az legyen kivizsgálva, és annak legyen következménye, hiszen a rendszerváltás óta az volt a legnagyobb kritika a politikával szemben, hogy soha semminek nincs következménye.
0: Tabunak tűnt, lehet, hogy ezután nem lesz tabu az, hogyha miniszterelnök ellen, személy szerint volt miniszterelnök ellen, büntető eljárás folyik. Meglátjuk.
1: Ez egyébként több országban bevett gyakorlat volt, hogy miniszterelnökök akár börtönbe is kerültek.
0: Vető Balázsnak, a Forrás Társadalom Kutató Intézet alapítójának köszönöm, örülök, hogy itt voltál.
1: Köszönöm.

0: eltűnnek a gigaplakátok, meg az óriás plakátok is az utcákról, nem feltétlenül csak Budapesten, hanem ezzel kapcsolatban országos szintű döntések is születtek, és persze Budapest is meghozta a saját döntéseit, vagy rendeletét ezzel kapcsolatban, de kik járnak ezzel jó? Már azon kívül, hogy mi mindenféleképpen, mert kevesebb plakátot, meg főleg politikai plakátot fogunk majd látni. Bucski Péter, a G7 újságírója, a vendégem, jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt.
0: Melyik részének örüljünk, és mi az, aminek valakik majd nem örülnek annyira?
1: Hát ketté kell bontani, van egy kormánynak egy törvénymódosítása, amit elfogadtak ugyan, de ez még nem került kihirdetésre, tehát ez még nem jelent meg a közlönyben, tehát nem egy jogszabály egyelőre. Ez arról szól, hogy tulajdonképpen négyféle közterületi reklám maradhat, ezek a city light-ok, az utcabútorokon, ezek alapvetően a buszmegállókra kell gondolni, vannak ezek a klasszikus hirdető oszlopok, és emellett a házak tetején tető reklámok maradhatnak még, és ez a fő dolog, és akkor van egy ilyen egyéb kategória, ami még nem teljesen egyértelmű, hogy miről is szól, és ugye az van még, hogy az óriás plakátoknak a méretét alapvetően lekorlátozzák, de tulajdonképpen a 45 ezer közterületi reklám felett közül ezek az óriás plakátok körülbelül a felét teszik ki, elvileg ezeket nem lehetne alkalmazni, de nem egy országos egy rendelet lesz erről, vagy hát törvény, hanem az önkormányzatoknak a hatáskörébe tartozik, hogy ezeket hogyan alakítják, és itt leginkább a fővárosnál látszik az, hogy gond van. Hát összességében ugye ezeket a közterületi reklámokkal foglalkozó cégeket nagyon is rosszul érinti, tehát ők, nekik ez problémát okoz. Ez körülbelül egy ilyen 37 milliárd forint a közterületi reklámpiac, ez körülbelül a magyar reklámpiacnak a tizede, és azért itt ez biztosan csökkenni fog, úgyhogy ennek mi a hatás, és ki hogy jár vele, lehet örülni annak, hogy nem látunk annyi reklámot, de ugyanakkor ezek a pénzek akkor valahova máshova mennek, feltételezhetően ugye a globális technológiai cégekhez, Google, Facebook, amíg ezek a cégek mondjuk azt, hogy a bevétel felét befizették adóként, a Google és a Facebook semmit nem fizet adóként, tehát ez egy országnak is mindenkinek egy kiesést jelent.
0: A tartalma, a politikai kampányok, a gyűlöletkeltő kampányok azok tilosak lesznek ezentúl, és említetted, hogy pont azok a cégek, amelyek ezeket a reklámtáblákat üzemeltetik, ők nyilván rosszul fognak járni, meg azok is, amelyek ide szerveznek reklámokat, meg akik nyomtatják a plakátot, szóval ez egy eléggé széles láncolatot jelent. Azt írod a cikkedben, hogy a multi, illetve a NER közeli cégek, azok járhatnak jól, bárhogy is.
1: Ez különösen a fővárosban okoz gondot, ahol ma kellene szavazni a fővárosnak erről a közgyűlésben egy előterjesztésre, ami elég kétséges, hogy még a törvényt nem fogadták, vagy hát nem jelent meg, hogy így lehet-e. De ez tulajdonképpen arról szólna az előterjesztés, hogy Budapesten van körülbelül 15 ezer közterületi reklám. Ezeknek a kétharmadát szüntetné meg ez a rendelet. Tulajdonképpen ami maradna, az a buszmegállókban lévő reklámok. Ez egy francia tulajdonú cég, a Je de Q-nak a koncessziójában működik. Ez 2006-ban még Demszky Gábor alatt nyerte el a cég. Ingyen kapták meg ezeket a területeket, cserébe ők építettek ott buszmegállót, és 25 évig használhatják. Miután emellett megmaradnak a Mahírnak a hirdetése, a Mahír City Post, ez a Publimonthoz tartozik, ami Balázsi Gyula és Mészáros Lőrinc magántőke alapjaihoz köthető. Ennek a cégnek hát lefeleznék ezeket a klasszikus ilyen belvárosi hirdető oszlopokat, és akkor ezeknek a fele maradna meg, ezen kívül nem nagyon maradhatna semmi, csak tetőreklámok, annál is egy kicsit korlátozva, hogy nem lehet bármit, tulajdonképpen a márka nevét lehet kérni és a logóját. És hát ez azért problémás, mert itt tulajdonképpen ez a két cég, ezt kvázi ugye egy ilyen monopóliumot gyakorolna a közterületi hirdetésnek. Ezt tudni kell, hogy a közterületi reklámpiacnak kb. 70%-a az Budapestre koncentrálódik, tehát hogyha 37 milliárd az egész ország, akkor ez így nagyságrendileg ilyen 30 milliárd forintos összeg. Ez valószínűleg kisebb lesz, ha a kék plakátok árát levesszük ebből, de azért az látszik, hogy itt nagyon jól jár ez a két vállalat ezzel. Hát tulajdonképpen nem nagyon lehet közterületi hirdetést csinálni enélkül, és ők viszont továbbra se fizetnek ennyit. Ma ezek a plakáthelyek biztosan többet érnek, tehát ez egy nagyon érdekes kérdés, hogyha ilyen jelentősen bejönnyúlunk egy piacba, akkor miért tarthatja meg egy cég, hogy ingyen használja ezeket a nagyon értékes területeket. Ami még nagyon érdekes ebben a fővárosi előterjesztésben, az, hogy Karácsony Gergely előterjesztés alapján megtiltanák a BKV-nak is, hogy a saját járművein hirdessen, ami 1 milliárd forintos éves bevételt hoz, ez körülbelül a BKV teljes költségeinek az ilyen fél százalékát.
0: 210-valahány milliárd között van.
1: Igen, és hát ugye azért ugye folyamatosan az a probléma, a főváros nagyon nehéz anyagi helyzetben van, ez nagyon nehezen érthető. Van még egy szereplő, ugye ezek csak a közterületre vonatkoznak, tehát magánterületen tovább is lehetne hirdetni, és ugyanígy egy, tehát nem közterület, a metró terület, ezt a Perron Reklám Kft. Végzi, ez a BKV-nek, a Zsöszödökúval, az említett Publimonta és még egy reklámos cégnek a közös vállalata, ez évi 1 milliárd forintos forgalmat ér el, de profitot nem tud termelni. Azért azt látni kell, hogy azok a cégek, és egy kicsit itt van egy olyan probléma, hogy ezek ugye azok a cégek, akik megjelenítették ezeket a hát igencsak bosszantó kék plakátokat, az a Zsöszödökú és a Publimon és a Mahir City Poster voltak, míg azok a cégek, akik nem jelenítették meg ezeket a plakátokat, azok a kisebb hazai vagy akár külföldi tulajdonban lévő KKV szereplők, na hát azok mennek most csődbe, és azoknak kell befejezni a tevékenységüket ez alapján, az előterjesztés alapján.
0: A digitális információs kijelzőkkel mi a helyzet? Ugye?
1: Igen,
0: itt az volt egyébként a működési modell, hogy 70%-ban lehet rajta csirkecombot reklámozni, de 30%-ban legyen rajta olyan közérdekű információ, ami mondja akár közlekedéssel bármi egyéb.
1: Így van, tehát itt a kormánynak a törvénye nem érinti, a főváros viszont ezeket is megszüntetni. Ezek egyébként engedéllyel rendelkeznek, tehát itt azért jogilag nem olyan egyszerű a helyzet, hiszen itt azért kártérítési igények is felmerülhetnek, és ráadásul a digitális eszközöknek ezek több százmillió vagy akár milliárd forintos beruházások vannak. És ugye itt tényleg az a probléma, például a Zsöszödökúnál fizet azért a főváros, ha a saját hirdetései megjelennek, maga a hely elvileg ingyen van, de a kitételért azért fizetni kell, ugye. Tehát, hogy azért ez itt igencsak problémás, hogy a főváros az ingyenes megjelenéseket, azokat nem szeretné, mert fizetni meg szeretné érte a továbbá is. És itt tényleg eléggé arra utalnak a jelek, hogy itt egy piaci szereplő óriásit nyer ezzel. És azért érdemes kiemelni, hogy még ezek a KKV cégek, akiknek most vagy be kell fejezni a tevékenységük, vagy nagyon jelentősen vissza kell vágni, és már jelentős elbocsátások történtek meg most is. Tehát ezek ilyen 5-10-15%-os profitrátával dolgoztak jellemzően, addig a legnagyobb szereplő, ez a Zsöszödökú, kb. 25%-os profitrátával, meg még az anyavállalatnak egy olyan 10%-ot kiutaltak, tehát ezt most mindenki dönts el, hogy ez profitnak számít, vagy nem. És ha ez a szabályozás így marad, akkor nekik nagyon megnőnek a közterületi hirdetések árai. És ugye ez az egész tényleg afelé visz el, hogy nehéz lesz a KKV-knak ugye megjelenni ezeknek a közterületi reklámokon, és csak a globális platformok maradnak, akik pedig nem fognak Magyarországon adót fizetni. És egyébként a fővárosnak abból is kiesése van, hogyha ezek a cégeknél csak azt vesszük, hogy a kb. 2% hát nagyjából az árbevételhez, meg ebből le lehet venni igénybe vett költségeket, de kb. 2% ugye a helyi iparűzési adó, ez egy jelentős kiesést jelent. És ráadásul még azt is érdemes megemlíteni, hogy ugye mindig fölmerül, hogy hát ezek biztos illegálisak voltak ezek a plakátok, ez nem így van, tehát egy pont elmúlt 2 évben kellett az NMHH-nál több milliárd forintot tettek abba a cégek, hogy regisztrálják az új szabályok szerint a hirdetési felületeiket, és hát erre nagyon sok beruházást végeztek. És hát hiába van meg akár mondjuk 2040-ig az engedélyük, ezt nem tudják használni, ugye ez is egy ilyen nehéz helyzet, tehát eredményez.
0: Azzal együtt, hogy mi örülünk, mert az utcán járva, hogy az ablakon kinézve az autóból vagy a buszból kicsit kevésbé lesz depresszív a táj, főleg politikai kampányidőszakban. Hogy lehetett volna úgy megcsinálni ezt a szabályozást, hogy az általad említett problémák azok nem merüljenek fel?
1: Hát egyrészt ugye maga a törvényben...
0: Van a tulajdonosok. Például igen. A hirdető oszlopoknak van a tulajdonos, tehát nincs
1: hát meg ugye azért, akik bérbe adják a területüket, akár mondjuk egy házfelújítás, nem mondjuk egy házfelújítás költségének akár harmadát tudja ezt finanszírozni, hogyha mondjuk a felújítás ideje alatt vannak ezek a hálók. Tehát igen. Ugye valóban azokat a visszaéléseket mindenképp meg kellett szüntetni, akár évekig lehessen, tehát ezt lehetett volna időszakra korlátozni, vagy akár azt, csak a felületnek egy bizonyos részére lehessen, akkor lehetett volna korlátozni ezeknek az eszközöknek a számát, vagy akár városképi elvárásokat megfogalmazni, tehát mindenképpen lehetett volna. Egy kicsit még abban látok problémát, hogy itt azért sok, tehát itt azért 10 000 számban vannak olyan ingatlan tulajdonosok, akár társasházak, ahol hogyha ezek a bevételek kiesnek, akkor nagyon megnőnek a közös költségek, vagy mondjuk akik megszokták már, hogy a kertjük végében lévő óriás plakátért kapnak pénzt, ez azért konfliktusokat eredményezhet. De azért az látszik, hogy ennyire szigorú szabályozás más országokban nincsen, tehát mindenképpen megpróbálják ezt úgy szabályozni, hogy maradjon verseny, tehát az, hogy koncesszióba kiadjuk 25 évre, És
0: csak ők maradnak talpon.
1: És csak ők maradnak talpon, ez biztosan nem az az irány, ami normális piacot eredményez.
0: Bucski Péternek, a G7 újságírójának köszönöm.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Bodac Balázs.
1: Költségvetési csalás miatt nyomoz a Nemzeti Adó és Vámhivatal a Pesti Magyar Színháznál. Ez elvileg nem kéne, hogy új hír legyen, több éves eljárásról van szó. Az Index kérdésére erősítette most meg a NAV, hogy folyik a nyomozás. És azt is tudjuk, hogy belátható időn belül véget ér a nyomozás, néhány héten belül. A nyomozásnak a vége az több minden lehet. Például az is, hogy valakit meggyanúsítanak. Zalán János, a Kolibri Színház jelenlegi igazgatója volt abban az kérdéses időszakban a Pesti Magyar Színháznak a vezetője. Egyébként jó kormányzati kapcsolatokkal rendelkezett még az előző rendszerben, de ő azt mondja, hogy semmi újdonság nincs ezzel kapcsolatban. Ő viszont feljelentést helyez kilátásba Eperjes Károly és a korábbi kulturális miniszter Csák János ellen. Szóval lehet azt mondani, hogy drámai fordulatokban bővelkedik ez a történet. Ilyenkor mindig jó, hogyha tudunk beszélni egy drámapedagógussal és rendezővel, Vidovszky Györggyel, aki egyébként korábban volt a Kolibri Színháznak az igazgatója. Jó reggelt kívánok, köszönöm, hogy így módon rendelkezésünk rá. Mit látunk egész pontosan? Akár a drámapedagógus szemével is mondhatja, de az ügynek az érdemes, érdekes.
2: Azért előtte azt pontosítanám, én nem voltam igazgatója a Kolibri Színháznak, én csak pályáztam az igazgatói pozícióra, pont Zalán János
1: és nagy többségben illetve támogatta önt a társulat akkor. Zalán János
2: viszont tehát tulajdonképpen csak a társadalmi támogatását élveztem, de a miniszter támogatását már nem élveztem, és éppen ezért Zalán János nevezték ki annak idején a Kolibri vezetésére, ez körülbelül egy évvel ezelőtt volt, másfél évvel ezelőtt. Én azt gondolom, hogy mi a Magyar Színház, vagy a Pesti Magyar Színház, akkor ugye így hívták, kapcsán történt feljelentés, és annak a nyomozása az kismértékben, szóval valamilyen értelemben mindenképpen összefügghet a Kolibrivel, hiszen a Kolibri, ahogy említette, és a jelenleg igazgatója, az akkor igazgatója volt a Magyar Színháznak, de hát itt most tulajdonképpen itt azt gondolom, hogy mindent a hatóságokra kell bízni, meglátjuk, hogy ennek milyen eredménye, vagy milyen eredményre jut ez a nyomozás, és ennek egyáltalán lesz-e bármiféle következménye mondjuk a Kolibri kapcsán. Én erről a nyomozásról többet nem tudok, vagy részleteket nem ismerek, és az, hogy amit itt a drámai eseményekről említett, igen, hát most valószínűleg előfordulhat az, hogy sok minden olyan felszínre kerül ebben a drámai helyzetben, amire korábban nem volt példa. Nem tudom, valószínűleg izgalmas hetek elé nézünk ennek kapcsán.
1: De tényleg csak, hogy próbáljuk érzékeltetni, tehát a korábbi kulturális kormányzat által támogatott igazgató idején történt eseményekkel kapcsolatban az akkori kormányzat alá rendelt adóhatóság kezd el vizsgálatot, mire az akkori, a korábbi kormány által szintén, vagy ugyancsak preferált másik igazgatói székbe, a Kolibri Színház székébe átült Zalán János, az neki megy a korábbi kormánykörökben nagyon népszerűnek és ikonikusnak számító Eperjes Károlynak, illetve Csák János kulturális miniszternek. Mennyire hatotta át az ilyenfajta értekellentéteknek a szövevénye azt a rendszert, amit kívülről sokan teljesen egységesnek és megbonthatatlannak láttak?
2: Ugye hogy belül hogyan működött ez a rendszer, és milyen klikkek voltak, és kikinek volt kiszolgáltatva, vagy kikinek volt lojális, vagy kikinek tartozott valamivel, ezt nagyon nehéz átlátni, ezt mi sem láttuk át annak idején, nem láttunk ebbe bele. Az látszik, hogy most tulajdonképpen óriási az űrzavar, és nagyon sok olyan ellentmondás kerül felszínre. Ennek kapcsán csak egy dolgot tudok említeni, a Magyar Színház Társaság most néhány héttel ezelőtt elindította egy kezdeményezést, hogy még tulajdonképpen megszólította a színházi dolgozók nagy részét, És például az elmúlt hetekben 16 munkacsoportban azon dolgoztak a színházi emberek, az oktatástól kezdve a gyerekszínházakig, a pályázati rendszeren át a fesztiválokig, mindenféle munkacsoportban, hogy mik a problémák, és erre milyen megoldási javaslatunk van. És hát rengeteg a probléma, tehát több órán keresztül számoltak be a munkacsoportok, csak a kivonatokat, hogy mire jutottak. Úgyhogy a mostani kormánynak szerintem óriási dolga az, hogy és nagyon nagy feladata lesz, hogy mindezt megoldja. Ezek igazán a fontos dolgok. Hogy a korábbi érában kikinek volt ellensége, vagy stb. Ez igazából ez a zaj. Ez az, ami most történik. És ez nagyon sokszor csak média zaj, tehát a lényegről való elfedés. Én azt gondolom, hogy ennek az ügynek a kapcsán is a lényeg az, hogy most van egy feljelentés, illetve volt egy feljelentés, ebből most van egy nyomozás, ebből valami eredmény lesz, amit bízunk az adóhatóságra, és annak aztán lesz valami következménye, az majd meglátjuk.
1: Azt, amit az imént említett a Magyar Színházi Társasággal megfogalmazottak kapcsán, ez annak a, ha úgy tetszik, felszólalásnak a folytatása, amit ön tett április 24-én, egy szűk két héttel a választás után, amikor arról itt, hogy a magyar kulturális és oktatási életben, tehát a kettőt együtt említi, rendszer szintű változásra van szükség, és ezt nem lehet kívülről várni. Ezt írja, a szakma szereplőinek maguknak kell cselekedniük.
2: Igen, tulajdonképpen, hát nem erre indult el a kezdeményezés, de ez tulajdonképpen párhuzamosan sokunknak azt gondolom, hogy eszébe jutott, és sokunknak az igénye támadt. Mert valóban mi tudjuk azt, hogy milyen problémák voltak, és milyen problémákkal szembesültünk, beleértve ebben természetesen a igazgatói pályázatok kapcsán fölmerülő problémákat, a kinevezéseket, hogy erről most nemrég a HVG-ben is megjelent újra egy összefoglaló Kovács Bálint tollából, ahol felsorolt rengeteg színházat, ahol az igazgatói kinevezés hasonlóan egyébként a Kolibrihez a társulat, vagy valamiféle szakmai támogatás ellenére történt, tehát vélhetően politikai alapon, és ezekben sok esetben pont az a Hankó Balázs vett részt, hogy ő mondta ki azt a döntést, akinek kapcsán most ugyancsak most az NKA ügyében, vagy a választások előtt kiosztott támogatások ügyében, hát komoly problémák, politikai és szakmai problémák vethetőek föl.
1: Több budapesti közszínház is jogi hibridként működik, vegyes az állami és az önkormányzati, a fővárosi felelősségvállalás. Ez feloldható-e, vagy akár ebben vannak olyan elemek is, amik pozitívan kihasználhatók, hogyha jól működnek?
2: Hát itt ugye az a nagy kérdés, hogy a két fenntartó, tehát közül ki az, aki mondjuk egy ilyen helyzetben dönt, tehát hogy ki mennyi pénzt ad be a színház működtetésébe, és éppen ezért milyen felelőssége és szava van annak kapcsán, hogy mondjuk ki legyen egy az igazgató, vagy mit vár el egy színháztól, vagy mennyire tudja számon kérni azokat, amiket mondjuk egy igazgató ígér a pályázatában. Ez ennek a kérdése. Erről valóban egy nagyon előnyt a főváros számára előnytelen megállapodás jött létre, mert ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy az ilyen közös fenntartású intézményekben, tehát ahol egy önkormányzat, vagy ebben az esetben a főváros és az állam működtet egy színházat, ott bizony az állam mond meg mindent, és ez nagyon sok esetben gúzsba kötötte a főváros kezét.
1: Vidoszky György, drámapedagógus rendezőnek köszönöm, hogy rendelkezésemre állt.
2: Én is köszönöm.

0: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Magyarország segít. Keresztényüldözés a Közel-Keleten. Szökőár Ázsiában. Földrengés a Balkánon. Vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program és ami mögötte van. Minden szombaton kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A Csepel Plázában rólad szól a nyár. Már 5000 forintos vásárlással megnyerheted a 2,5 millió forint értékű Ithaka álomutazást oda, ahová csak szeretnéd. Vagy egy Samsonite bőröncettet. Sőt, ha a helyszínen regisztrálsz, a szerencsekereket is megpörgetheted azonnali ajándékokért. Te vagy a nyár, és mi vagyunk a nyeremény. Részletek csepelplaza.hu.
2: Szívesen dolgoznál gépbeállítóként vagy technikusként automatizált gépsorokon? Érdekel a PG Csömöri gyárának működése? Gyere el toborzó napunkra. Minden szerdán 8:30-tól várunk Csömörön. Vegyél részt a kiválasztási folyamatban és távozz állásajánlattal. Jelentkezésedet küld a jelentkezz.im@pg.com címre.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
3: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
4: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
5: Egyre melegebbre számíthatunk, szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Mától indulnak a Retro Istria Express vonatok az Adriára. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Holnaptól harmadfokú hőségriasztás lép életbe itthon, és legalább 4 napig tart majd a rendkívüli hőség. Az országos tisztifőorvos mindenkit arra kér, hogy fokozottan figyeljen oda magára és a környezetében élőkre. Jelenleg nincs krízis helyzet az energiaellátásban a kánikula miatt, közölte a Védelmi Igazgatási Hivatal főigazgatója. Kádár Pál a kormány szóvivői tájékoztatón elmondta, hogy a valaha mért csúcsidőszakhoz képest 95%-os az energiafelhasználás. A sínek túlmelegedése miatt már több vonalon bevezettek sebességkorlátozást, késések előfordulhatnak, de a MÁV igyekszik a lehető legjobban felkészülni a hőség miatti rendkívüli helyzetre. Vitézi Dávid közlekedésért is felelős miniszter példaként említette, hogy ha egy IC-kocsiban elromlik a klíma, akkor azt a kocsit kiveszik a forgalomból és igyekeznek pótolni. Jelezte azt is, hogy vannak tartalék klimatizált motorvonatok több helyen. Mától indulnak a Retro Istria Expressek az Adriára. A járat minden nap a keleti pályaudvarról indul az esti órákban, és másnap éri el a szlovén és a horvát tengerpartot. A MÁV közleménye szerint a legolcsóbb jegy a 6-8 személyes fülkékbe szól, de a 4 vagy 6 ágyas fekvőhelyes fülkék is megfizethetők, és kényelmes alvási lehetőséget biztosítanak. Jegyet a nemzetközi pénztárakban és online is lehet vásárolni, a kutya és kerékpár jegyeket viszont csak személyesen lehet megvenni. Jóváhagyta az Európai Bizottság a magyar helyreállítási tervet, így következhet a végrehajtási szakasz, jelentette be az uniós források hazahozatalát koordináló közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felhívta a figyelmet arra, hogy az országgyűlés a héten elfogadta azt a törvénycsomagot, amely a befagyasztott uniós források feloldásához szükséges. A bíróság elrendelte mind a 6 őrizetbe vett tisztviselő letartóztatását a Nemzeti Kulturális Alap kifizetéseit vizsgáló ügyben. Mindannyian a pályázatok elbírálásában vettek részt, ütlenkezeléssel gyanúsítják őket. A hatóságok több mint 17 milliárd forint közpénz kifizetésének körülményeit vizsgálják. A Fidesz szerint politikai koncepciós eljárás zajlik az NKA ügyében. Folytatódik a kánikula, zavartalan napsütésre számíthatunk, legfeljebb néhány élénk széllökés mérsékli a hőséget. A hőmérséklet napközben 33-38, este 28-33 fok között várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
6: A fővárosban erős a forgalom az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szent Mihályi úttól. A Közraktár utcában befelé, a Rákóczi úton befelé a Blaha Lujza térnél, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Szombaton várhatóan 11.30-tól 16 óráig lezárják az Andrássy utat a Nagymező utca és a Bajcsy-Zsilinszky út között rendezvény miatt. Szakaszos és időszakos lezárásra kell készülni 15 órától 17 óra 30-ig. A Bajcsy-Zsilinszky út, Károly körút, Kossuth-Lajos utca, Erzsébet híd, Attila út, Mikó utca útvonalon a Vérmezőig. Szakaszos és időszakos forgalomkorlátozásra kell készülni várhatóan 16.30-tól 19.30-ig. A Kodály köröntől az Andrássy út, Bajcsy-Zsilinszky út, Alkotmány utca útvonalon vonulásos rendezvény miatt. Az érintett BKK járatok terelt, illetve módosított útvonalon közlekednek, több megálló kimarad. Vasárnap üzemkezdettől 12 óráig az M2-es metró helyett pótóbusz jár az Őrsvezértere és a Puskás Ferenc stadion között karbantartás miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

meg a stolmi szaggatott tanír. Ez a csendek miatt elkopott radír. Ez a pillanatok heve és a bűn. Ezek üresedő székek, egy elhagyott tribűn. Ez a nem, ez a de, ez a mégsem. Ez a legkedvesebb repedésem. Ezek azok a sebek, amikre büszke. Lehetetlen lenni, ez egy ki nem húzott tüske. Árvaházi lángokat épp belepi a füstje. Az izzó aranynak így lesz hamu ezüstje. Egyre gazdagabbak, egyre szomorúbbak. Elnéz hátra, de épp mögötted a bűnök. Ezek rabjai a fényeknek, a klubnak. Ezek nem felelnek meg ennek a krúnak. Ezek rabjai a fényeknek, a klubnak. Ezek nem felelnek meg ennek a krúnak. Ez egy golyóstól, ami szaggatott a nír. Ez egy csendek miatt elkopott radír. Ez a pillanatok heve és a bűn. Ezek üresedő székek, egy elhagyott tribűnje. Ömlik a felmosó vödörleve az utcára. Mint a tinta minden válóperen úgy szárad. Alatt ázott beton, felette szederfoltok. Bennem a neved, most egyszerre húz meg ezer koltot. Nem vagyunk ismerősök, lelki dezertőrök. Kongó torna csarnok, szivacsok, messzes födrök. Ne kérdezd hova, csak távol innen vezes főnök. Tudom, te úgy hiszed, ha nincs minden a fele semmi. Vagy ez a fele semmi, minek vissza feleselni. Rögeszt meg csere közben, egyedül felesezni. Örökkör folyosókon ragyogni és megrekedni. Zongorra dallamára fátyolik egy nyitott ablak. Nagyobb a kapu ajtó, de nem lettünk nyitottabbak. Egyre gazdagabbak, egyre szomorúbbak. Elnézd hátra, de épp mögötted a bűnök. Ezek rabjai a fényeknek, a klubnak. Ezek nem felelnek meg ennek a krúnak. Ezek rabjai a fényeknek, a klubnak. Ezek nem felelnek.

0: A neve Mádi.
1: Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja.

0: fölne?
1: A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Támogatott tartalom következik. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Ez a Start Plus a Spirit FM-en. A műsorvezető Bodac Balázs. Támogatott tartalmat hallottak. Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedjük, és produkciókat. Akár televízió, akár online.

0: Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Magyarország segít! Keresztényüldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30 a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Támogatott tartalom következik. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Ez a Start Plus a Spirit FM-en. A műsorvezető Bodac Balázs.
1: Fesztivál Akadémia Budapest, ez azért is lesz, vagy azért is különleges ez a rendezvény, mert egyrészt egyet főszerepben a hegedű. Ez külön megérne egy műsort, nem is egyet, mert nekem nagyon nagy szerelmem. Másfelől viszont itt a mesterek és a tanítványok együtt készülnek, és aztán együtt mutatják be a produkcióikat, és aztán még majd lesz egy nagyon nagy megmozdulás is. Nem akarom az összes point lelőni, vagy a részleteket olyan elárulni, meg főleg azért nem, mert azért hívtuk ide Kelemen Barnabást, a Fesztivál Akadémia Budapest alapító művészeti vezetőjét, mert ezeket sokkal jobban tudja, és elmondja. Jó reggelt kívánok, köszönöm. Örülök, hogy itt van nálunk.
2: Én is.
1: Eleve arról beszélünk, hogy tehát egy olyan hangszer, ami tulajdonképpen változatlan már évszázadok óta, és újra meg tudja találni a maga reneszánszát, és meg tudja találni a maga közönségét, és hát bőven megéri rá egyébként alapítani, vagy vinni egy rendezvénysorozatot is. Hogy fog kinézni idén?
2: Hát egyébként csak a kedves nézőknek gondolják el, hogy ezt a hangszert a 16. században már ugyanígy építették meg, és akkoriban egy teremben pár száz ember ült, ma pedig a 2-3 ezres termekben is még mindig a Stradivari Guarnerék szólnak a legjobban. Micsoda misztérium. No, és arról is, arra szeretnénk fölhívni a figyelmet, amire az egész évünk egyébként már, amiről az egész évünk is szólt, az egész szezon, és annak a koronája lesz a fesztiválnak a Summer Festje, a nyári fesztivál, hogy a Magyar Hegedűiskola az bizony 200 éves. Böhm József Beethovennek volt a koncertmestere, neki írt műveket Beethoven Lajos, és aztán Schubert is, és aztán Böhmnek volt a növendéke, az az elképesztő sorozat, növendék létszám, akik közt Joachim József Auerlipót, vagy akár maga Huba Jenő, Flesch Károly, ilyen nevek, Reményi Ede, ilyenek, ilyen hegedűsöknek olyan zeneszerzők írtak hegedűversenyeket, mint Brahms, Dvorzsák, Csajkovszki, aztán később az ő növendékeiknek Sibelius, Ravel, Bartók, és előttük is tisztelgünk a nyári fesztivállal, mert nagyon sok olyan művet adunk elő, amit ezek a hegedűsök inspiráltak.
1: 40 országból érkeznek a mesterek, a követendő művészek, és 150 tanítványuk lesz itt. Ők alkalmi tanítványok, akik itt csatlakoznak be, vagy egyébként is valamely zeneakadémián, egyetemen a professzor tanítvány vagy növendék viszony van köztük?
2: Nem, a legtöbbjük szerintem itt fog először találkozni, biztos van olyan is, akik már ismerték egymást.
1: Ez egy gigantikus mesterkurzus.
2: Ez igen, 170 lett egyébként a diákoknak a száma. Ilyen, ez párját ritkítja, azt hiszem egész világon nem találunk hasonlót. Már csak azért a

0: Amiatt is. Itt a Zeneakadémia három épületében zajlik egy folyamatosan, lesz több mint 700 egyéni óra ez alatt a 10 nap alatt. Minden nap két koncert, azért a diákok többnyire órákon játszanak, meg együtt játszanak, de aztán olyan alkalom is van, hogy együtt muzsikálhatnak a művészekkel, akár mint karmesterekkel, akár mint kamarazenész, és aztán közben zajlik egy nemzetközi hegedű verseny is, amelyiként ma kezdődött, amit szintén a Fesztivál Akadémia égisze alatt a 6. Fehér Ilona a hegedű verseny, ott 40 versenyző jött el, úgyhogy tulajdonképpen azért ez a szám így a 170 már 210-re mozdul, akik aztán itt érezhetik a magyar kultúrának ezt a hagyatékát, hagyományát, és egyébként a népzenék, világzenék, cigányzene az még mind nagyon különleges képet ad még rólunk a külföldi diákoknak, és a művészeknek is.
1: A Zeneakadémiát értem, a Budapest Music Centert is értem, a Széchenyi fürdőt, más kontextusban azt is értem, de ebben a konstellációban a hegedűnek nem tesz jót a víz.
0: A víz nem, de azért ott a belső térben, tehát a belső útban azért csak a szabad ég alatt maradunk, természetesen ha jó idő van. Többször voltunk már itt, és egész különleges, ahogy azért ez is egy kultúra. Most nem feltétlenül csak a fürdőkultúra, de az egész millió az egy olyan világ, amit szeretnénk megmutatni a tényleg világ minden tájáról érkező csodálatos művészeknek és a diákoknak. Tehát egy olyan csomaggal mennek el itthonról, Budapestről, ami teljesen más lenne, hogyha nem kapnának egy ilyen lehetőséget. És mellesleg azért néha volt olyan, hogy Handel vízi zenét adtunk elő pont a Széchenyi fürdőben, úgyhogy most egyébként olyan válogatás lesz, hogy Bartók, Ötvös, Kurtág többek között, és akár Lukács Miki cimbalmozik, vagy tényleg Bartók Monos négyes részleteket adunk elő, úgyhogy ez mind, vagy a Söndörgő együttes is fellép, szóval különleges hangulat lesz ott.
1: És július 4-én az Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulója. Most az, hogy a nagy víznek a túloldalán ott ketrec harc lesz, itt nem ketrec harc, lehet ezt méltóban is.
0: Én is így gondolom, hát szerintem ránézni, gondolni egy 250 éves államra, kép aznap ünnepli, ez tulajdonképpen a naptár adta az ihletet, hogy azért eléggé izgalmas zeneművekkel, mint például Gershwinnek a Kék rapszódiájával emlékezhetünk itt azért az amerikai kultúrára, ami azért elég komoly mérföldköveket letett az asztalra, úgyhogy Koncerto Budapesttel és kiemelkedő, tényleg világhírű művészekkel versenyműveket adunk elő.
1: Sok szempontból különleges a hegedű, tényleg évszázadok óta változatlan, minden hangszer lecserélődött körülötte. A hegedűt azt egyszer nem volt egyszerű kitalálni, de mire kész lett, addig azóta nem nagyon kellett hozzányúlni. Igen. Minden alkatrésze látszik, egyet kivéve, és ez a legszebb nevű hangszer alkatrész szerintem.
0: Igen.
1: Úgy hívják, hogy lélek vagy lélekfa, ami a tetejét meg a hátát összeköti a hegedűnek. És egyrészt a komoly zenébe, másrészt a cigány a hóna alá kapja, és megy a csárdába 150 évvel ezelőtt, és ott húzza, a magyar paraszt a kezébe kapja, és viszi. Az írek megcsinálják a kocsma zenéjüket belőle, az amerikaiak megcsinálják a countryt, különben meg természetes, hogy ez a gerince a szimfonikus megszólalásnak is. Mit tud a hegedű?
0: Ezt meg kellett volna kérdezni Cremonában a 17.-18. században, mert nem csak, hogy mit tud a hegedű, de mit tudott az a 100-150 év egy kis olasz városban, amit se addig, se azóta nem tudtak. Ezek olyan misztériumok, mint hogyha tényleg megkérdeznénk, hogy mit tudott Michelangelo és Leonardo akkoriban, vagy Picasso és Dali. Tehát voltak olyan korszakok és területei az a kulturális életnek a világban, amire szerintem nem nagyon lehet választ kapni, viszont át lehet élni őket, meg lehet nézni őket, meg lehet hallgatni, úgyhogy erre inspirálom a kedves közönséget, két Stradivári szólal meg csak azon a bizonyos 4. koncerten.
1: Én meg tudom mondani, hogy a sok egyébként elképesztően jó hangszer közül melyik az a kettő, amelyik a Stradivári?
0: Hát ha csak őket hallgatja az ember, nem, de amikor összehasonlítja másikkal, akkor szerintem igen. Kicsi a különbség egyébként, nincs nagy különbség, csak azt a kis különbséget senki nem tudta megcsinálni.
1: Na és akkor mára, hogy ne unatkozzon. Korán kellett, hogy itt legyen nálunk, de igen. Azt hiszem lesz ma még program.
0: Ja, ma a MÁV zenekarral Richard Strauss Don Quixote-t vezényelem, és játszunk Mendelssohn kettős versenyt egyébként Alessandro Baricco nagyszerű feleségével, a Gloria Campanelli zongoraművésszel.
1: Olasz intézet.
0: Így van.
1: Kelemen Barnabásnak, a Fesztivál Akadémia Budapest alapító művészeti vezetőjének, Kossuth Díjas Hegedű művésznek köszönöm.
0: Én is köszönöm.
2: Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Ez a Start Plus a Spirit FM-en. A műsorvezető Bodac Balázs.
1: Bő 20 éve, 21-ben van fönn egy űrteleszkóp, nem csak egy, és most nem arról beszélünk, aminek a nevét sokszor szoktuk hallani. Ez a Neil Gale Swift Observatórium űrteleszkópja. Nem sokat hallottak róla, pedig most aztán benne lesz a hírekben. Két ok miatt, akkor, hogyha sikerül a holnapi manőver, meg akkor, hogyha nem. Ugyanis közelít úgy a Földhöz, hogy van rá esély, hogy nem tudják kint tartani a világűrben. Ezért aztán repülőgépről rakétát indítanak, azzal megpróbálják megtolni, és akkor megpróbálják valahogy fönntartani. Hát ez pont úgy néz ki, mint ami a filmekre kívánkozik. Nem tudom, hogy mi az, ami ebből végül majd össze fog jönni. Meglátjuk, holnap indul ez a misszió. Szabó Oliver Norton csillagászdemonstrátor a Konkoli Tege Miklós Csillagászati Intézetben. Jó reggelt, köszönöm, hogy itt
3: szép
1: van nálunk.
3: Reggelt.
1: Mekkora mutatvány ez?
3: Hát ez hatalmas. Hogyha sikerül, akkor ez világelsőség és óriási szenzáció. Olyan még soha nem történt, hogy egy űreszközt úgy emeljünk magasabb pályára, hogy egyáltalán nincsen erre felkészítve. Tehát mondjuk a kerülgetett Hubble űrtávcső, hogy mondjuk ki a nevét, őt arra találták, hogy szervizeljék. Tehát fel lehet menni, vannak rajta kapaszkodók, meg lehet emelni. A Swift űrtávcső, űrobszervatórium viszont úgy készült el, hogy soha senki nem gondolta, hogy egyáltalán a közelébe megy egy másik űreszköz. Tehát nincsen rajta fogóckodó, nincsen rajta fixpont.
1: És pont, ami megtolják, vagy valami.
3: Tehát semmilyen nincsen kialakítva, hanem kering ez a nagyon érzékeny űreszköz, és meg kéne emelni, mert különben év végéig bezuhan a Föld légkörébe.
1: Aktív egyébként ez az eszköz?
3: Most már nem. Egyébként tökéletesen működik. Tehát, hogy semmilyen baja nincsen. Egyedül azért nem használjuk most is tudományos célokra, mert hogyha ezt tennénk, akkor még jobban felgyorsulna az az ütem, ahogyan süllyed a légkörbe. Ugye a világűr az nem egy éles határ, tehát nem, hogy egyszer csak elvágják a levegőt, és onnantól nincsen, hanem kis légellenállással még a nemzetközi űrállomás is találkozik. És emiatt folyamatosan süllyednek ezek az eszközök.
1: Ez lassítja.
3: Ez lassítja folyamatosan az eszközöket, és egy idő után folyamatosan gyorsulva bezuhannak a Föld légkörébe. Körülbelül, hogyha 300 km alá ér a Swift űrtávcső, akkor onnantól kezdve hetei, hónapjai vannak hátra. És ezt lehet lassítani. Hogyha beállítjuk olyan szögbe, hogy éléről kapják mondjuk a napelemek ezt a surlódást, akkor akár 30-40%-ot lehet nyerni. Most erre koncentrálnak, hogy minél jobban kitolják, meg legyen a lehetőség arra, hogy ezt az emelőműveletet végrehajtsák. Ha sikerül, akkor legalább 10 évvel megdobtuk az életét ennek az űreszköznek, és folytatja a kutatást.
1: Hogy fog kinézni ez most? Odáig tudom, vagy amit én láttam belőle, hogy egy régi egyébként, egy nagyon régi, de erre jó, egy háromhajtóműves, sugárhajtású gép elindul, arról elindítanak egy rakétát, az így célba veszi ezt az űreszközt, odaér, és akkor?
3: Igen, nagyon különleges már maga az indítás. Tehát, hogy egy repülőgép szárnyára erősített rakét, az utolsó küldetését fogja végrehajtani. Egy aprócska szerkezetet fog magából kivetni, nem nagyobb, mint ez az asztal itt előttünk, aminek karjai vannak, meg tudja közelíteni az eszközt. Kétszer el fog repülni mellette, először körbefotózza, hogy egyáltalán olyan állapotban van-e, mint amire számítunk, és megpróbálja megtalálni azokat a pontokat, ahova rá tud kapaszkodni. És itt a kapaszkodásra szó szerint kell venni, mert ilyen robot karjai vannak, amikkel dokkoló portra.
1: Meg kell keresni ezeket a pontokat rajta?
3: Ezeket meg kell találni.
1: Nincsenek itt a tervrajzok? Lenne a Földön megnézni, lemodell, megépíteni kartonpapírból, tejfölös dobozból, és azon kipróbálni.
3: De megvan, és meg is csinálták. Tehát egy az egyes modellen kipróbálták, végignézték az egészet, de az elmélet és a gyakorlat között tudjuk, hogy mi a különbség. Elméletileg semmi, gyakorlatilag azért szokott lenni. Tehát egy kiálló kábel, egy rossz helyre hajtogatott hővédőcsempe, bármi lehet ezen az eszközön. Úgyhogy körbe kell nézni, és amik esetleg lehetnek, konnektort megfogni, amivel töltötték az űreszközt, vagy azt a dokkolót, amivel a rakétára erősítették. Tehát itt van esély elkapni ezeknek a kis manipulátorkaroknak. Ha sikerül, és jól elkapta, akkor beindítja a hajtóműveit, és megemeli a pályát.
1: Na most eleve nem kissebességgel közlekedik a világűrben ez az eszköz. Végképp nem kissebességgel fogja utolérni az, aminek dolga volna megemelni. Van tömegük, és bár tulajdonképpen szabadesés és súlytalanság, de ettől függetlenül sebesség és tömeg van. Szóval itt azért a fizikának nagyon keményen kell dolgozni, és nagyon precíziósan kell dolgozni. Van-e a Földről beleszólás, vagy milyen szinten automatizált?
3: A rendszer nagyjából autonóm, lidar berendezések és optikai szenzorok vannak rajta, amivel tud tájékozódni, de közel vagyunk viszonylag alacsony földkörüli pályán, igaz, hogy ott van az a 27 000 km/h sebesség, amivel száguldanak, de majdnem, hogy joystickkal irányítható innen a Földről. Tehát folyamatos monitorozás és nagymértékű beleszólás lesz, de kb. Autonóm maga a szerkezet. Meglátjuk, hogy működik-e egyáltalán. Ez egy nagyon gyorsan, nagyon kis költségvetésből összerakott űreszköz. Tavaly augusztusban nyerte el a pályázatot egyáltalán a cég, aki készíti. Tehát, hogy kevesebb, mint egy év alatt, kevesebb, mint 100 millió dollárból űreszközt kiküldeni, ez tényleg szenzáció. Hatalmas a nyerési lehetőség, tehát hogy...
1: 500 millióba kerül, nem mondjuk a teleszkóp, vagy annyiba került.
3: Igen.
1: Vagy tehát, pótolni még többbe kerülne.
3: Meg évtizedekbe valószínűleg. Tehát nincsen olyan, hogy a sufniból leveszek egy gamma obszervatóriumot, és akkor azt kiküldöm, hanem tényleg évtizedeket és sok 100 millió dollárt lehet nyerni, hatalmas kockázattal, de igazából mégse akkora a kockázat, mert ha nem sikerül, év végéig így is úgy is megsemmisül akkor az eszköz.
1: Hogyha már hogy a sufniból nem lehet ilyet elővenni, ez, amit most látunk, maga a technológiai kivitelezés, tudom, hogy ez nem teljesen pontos, de ahhoz képest, hogy mekkora erőforrások vannak egy-egy misszió mögé állítva, ez mennyire számít sufni megoldásnak?
3: Hát eléggé, ez ilyen gyorsan összekapott megoldása a szituációnak.
1: Tényleg. És technológiailag nyilván nem az, nem ezt akartam mondani.
3: Technológiailag nem, de amennyire hívhatunk egy űrmissziót kapkodva összerakottnak, ez annyira kapkodva összerakott. És ezzel nem lekicsinyíteni akarom. Tehát, hogy ez talán még jobban emeli a fényét ennek az egész indításnak, de tényleg kis költségvetés hirtelen összerakva, és egy nagyon új technológia. Tehát ezzel, hogy emeljünk meg műholdakat, és hosszabbítsuk meg évekkel az élettartamukat, próbálkozott már nagyon sok szereplő, például az amerikai védelmi minisztérium is, nekik beletört a bicskája. Most gyakorlatilag egy startup próbálja meg ezt újraéleszteni, és hogyha működik, akkor az nem csak a Swiftnél lehet használni akkor, hanem rengeteg olyan tudományos, kommunikációs, navigációs műhold van, aminél ez a technológia globális szinten dollármilliárdokat spórolhat.
1: Nem csak a nagy mérföldkövekben, hanem az ilyen viszonylag kicsinek tűnő projektekben is hallatlan érdekes az űrtechnológia és az űrkutatás. Kövessék egyébként, hogyha tehetik, Szabó Olivér Nortonnak, a Konkoli Tege Miklós Csillagászati Intézet demonstrátorának. Köszönöm, örülök, hogy itt volt.
3: Köszönöm szépen.
2: Támogatott tartalmat hallottak.

az interneten bárhol a világon spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan vagy otthon egy rádió készüléken. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Támogatott tartalom következik. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Ez a Start Plus a Spirit FM-en. A műsorvezető Bodasz Balázs. Szent Iván éjszakája június 23-áról 24-ére virradó éjszaka, amely a nyári napfordulóhoz kapcsolódó ősi hagyományokat őrző ünnep. Ehhez kapcsolódik e heti kérdésünk. Kihez kötődik az ünnep a keresztény hagyományban? Start 1. Keresztelő Szent Jánoshoz. Start 2. Szent Mártonhoz. Heti nyereményünk egy havi Dr. Sámson hajregeneráló étrendkiegészítő a drsamsonhair.com jó voltából. Valamint egy páros belépőjegy a TNT július 17-i tokai koncertjére a fesztiválkatlan.hu felajánlásával.
1: Nem úgy néz ki, hogy nagyon bejött volna Ausztráliában az, hogy a tiniket kitiltották a közösségi média platformokról, hát persze, ahogy azt így elképzelték. Szóval vannak ilyen kezdeményezések Európában is, külön-külön országokban, illetve Európai Uniós szinten is van kezdeményezés arról, hogy a kétségkívül meglévő negatív hatásait a közösségi médiának azt tompítsák a fiatalokra nézve. Hát mi volna a legegyszerűbb, elválasztani őket egymástól, na ez az, ami úgy tűnik, hogy nem sikerül. Klaus Melinda, közösségi média szakértővel beszélgetek, ez itt csoklom, örülök, hogy itt van nálunk. Mi volt a kudarcok, hogy kódolt volt ez a kudarc Ausztráliában?
2: Ez egy nagyon nehéz és összetett feladat, mert ugye az, hogy 16 éven felül használhassák a social médiát, annak nagyon sok előfeltétele van. Bizonyítani kell tényszerűen, hogy ő 16 év alatti vagy feletti. És itt van a nehézség, mert digitálisan ugyan be lehetne mérni, hogy ő hány éves, de jogilag ezt biztosan bizonyítani, ez nagyon nehéz. És ugye a tinédzserek azért nagyon rafináltak. Már regisztrációkor hamis adatokat használnak, 18 éven felülinek regisztrálják magukat, VPN használatával kikerülik Ausztráliát, más országba átugranak, vagy olyan profilokat vásárolnak.
1: Már úgy ugranak át csak, hogy anyám is értse, tehát ugyanúgy ül, ugyanannál a gépnél ül, csak, egy kanyarra érkezik vissza.
2: Igen. Így van, egy másik országba jelentkezik be technikailag, és akkor úgy érzékeli a számítógép, minthogyha ő nem Ausztráliában lenne, és már is olyan országban, ahol nincsen ilyen határ, már is tudja használni az összes social media felületet.
1: A szabályalkotónak volt az elképzelése az, hogy ez így formában megvalósuljon, miközben se a felhasználónak, se az oldalüzemeltetőjének nyilvánvalóan nem érdeke. De hát ilyen szokott lenni, hogy a szabályozás az éppen az érintettek. Ezért hívják szabályozásnak, hogy így a szabályalkotónak milyen eszköze marad?
2: Igen, itt egy nagyon összetett dolog van, mert ugye jogilag, hogyha személyigazolvánnyal regisztrálva használná valaki a social media felületet, akkor megfelelő módon tudná bizonyítani, hogy ő hány éves. Na most pont a például unión belül a GDPR miatt elkezdték fejleszteni azt, és már egyébként tesztelés alatt van különböző országokban, hogy egy tanúsítványt állítanak ki az életkoráról az illetőnek, emiatt a social media felület nem kéri be a személyigazolványokat, csak ezt a tanúsítványt hívja be, és ezt követően tudja használni az illető a felületet az adott életkornak megfelelően. Mert hogyha minden más eszközt bevetünk, ott mindig vannak súranó pályák, és ugye maguknak a tech cégeknek nem feltétlenül érdekük, hogy kitiltsák, vagy csökkentsék a tizenévesek számát, hiszen rengeteg tartalmat gyártanak, és nagyon-nagyon sok tartalmat fogyasztanak, nem mellesleg pedig a hirdetési bevételek jelentős része abból jön be, hogy nagyon sok tinédzser vásárol, akár a szülei bankkártyájával is.
1: Mennyivel nagyobb a piaci értéke egy 16 évesnek, mondjuk a Facebookon, mint nekem?
2: Ezt nehéz megállapítani, mert ugye a felhasználói szokást kéne ön kapcsán is ismerni, hogy mennyi a vásárló értéke.
1: Akkor vegyük az átlagos 16 éves, meg az átlagos 49-48 éves.
2: Igen, egyébként ugye az érdeklődési köre miatt, mivel átlagosan 9 órát vannak ők az online térben, egy átlagos felnőtt pedig 6 óra 45 percet, azért ez se kevés, legyünk őszinték, de mégis a tinédzsernek a fogyasztási és tartalomfogyasztási gyorsasága és tempója miatt sokkal több tartalom tud a hírfolyamban megjelenni, sokkal több hirdetéssel is találkozik, és ezáltal 2-3-szoros felhasználói bázis vagy érdeklődési kör jelenik meg az ő felületein.
1: Hogyha vannak korlátozási szándékok, akkor mik lehetnek a járható utak? Meg hát akkor, amikor vannak EU-s tagállamok is, amelyek külön-külön szabályozásban gondolkoznak, itt nekik összesen annyi a dolguk, hogy az Európai Uniós szabályozással ezt összhangba hozzák, vagy pedig itt párhuzamos szűrőrendszerek fognak működni?
2: Na igen, ez a jövő kérdése, azt gondolom, mert az a nehézség ebben a történetben, hogy tényleg amikor mindegyik ország külön-külön szabályozza, onnantól pont a VPN-nek köszönhetően átugranak digitálisan egy másik országba, és megkerülik az adott ország szabályozását. Tehát itt majdnem azt lehetne mondani, hogy egy világszintű szabály kellene, és vagy a tech cégek irányába egy olyan fajta döntési mechanizmust kellene elindítani, amire egyébként szintén az Unió már tett lépéseket, hogy maga a digitális hírfolyamokat picit átalakítani, hogy ezek a függőségek, dopaminlöketek ne olyan erősen jelentkezzenek meg a social media térben.
1: Na de erre vannak itt, vagy így vannak kitalálva eleve.
2: Na igen.
1: Tehát ez így a gerezisüket, vagy a... Igen.
2: Igen, ez egy nagyon nehéz helyzet, mert pont azzal, hogy ugye kiszednénk ezeket a befolyásoló tényezőket, hogy személyre szabott a tartalom, már is kevesebb időt töltenének a social media felületen, és ebből kifolyólag ugye kevesebb vásárló erejük lenne. Viszont ezzel egy fokkal ugye könnyebben lehetne szabályozni azt, hogy mennyi időt töltenek a felületeken, hogyha ezeket a motiváló tényezőket kiszednénk. Ha mindegyik ország külön-külön szabályozza ezt, akkor ezek a lehetőségek sajnos nagyon gyorsan elhalhatnak, illetve a tinédzserek esetében mindig van, de felnőttek esetében is egyébként, de a tinédzsereknél hatványozottan, hogy ki tudják valahogy kerülni, megbumlizzák, feltörik, olyan fiókot vásárolnak, ami már egyébként bizonyítottan 18 év feletti, és ebből kifolyólag az algoritmus lassabban ismeri föl, hogy ők például 13 évesek csak a felületen.
1: Hát érdekes lesz. Volt nem olyan nagyon sokáig, amikor az ember próbálta magát 18-nál fiatalabbnak hazudni. Látom, most azért vannak itt már olyan trendek, amik pont az ellenkező irányba hatnak. Klaus Melinda közösségi média szakértőnek köszönöm. Örülök, hogy itt volt nálunk. Önöknek, akár az ATV-n, akár a Spirit FM-en követték a startot ma, illetve egész héten. Köszönöm szépen a figyelmüket. Irgalmatlan meleg lesz a hétvégén. Ne menjenek tűző napra, nagyon figyeljenek oda, hogy ne hagyják a napon a kocsit, vagy forró autóban ne üljenek, igyanak vizet, keressék az árnyékot, éjszaka szellőztessenek, és főleg figyeljenek oda az idősekre és a gyerekekre, vagy bárkire, akiről esetleg látják, akár csak az utcán, hogy segítségre van szüksége. Szép napot kívánok mindenkinek!
3: Támogatott tartalmat hallottak!

0: műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en. Tóth Viktorral. Szombat esténként 8 órától. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Kitalálod, mi vár ránk az árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen! És még fotózkodni is lehet velünk!
2: Találkozz most Blueyval és Bingóval az árkádban. Részletek arkadbudapest.hu.
3: Deutsche Ingenieurskunst und Premium-Qualität im Volkswagen Tiguan.
4: Azaz német mérnöki tudás és prémium minőség a Volkswagen Tiguanban. Akár értette németül, akár nem, ajánlatunk önnek szól. Premium SUV Németországból. Volkswagen Tiguan már 12.590.000 forinttól. Várjuk már a kereskedésünkben.
5: Spirit Auto Ferihegy. Budapest, Üllői út 822.
6: Volkswagen.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
7: Egyre melegebbre számíthatunk. Szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Egyre több a szabadban keletkezett tűz. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Holnaptól harmadfokú hőségriasztás lép életbe itthon, és legalább 4 napig tart majd a rendkívüli hőség. Az országos tisztifőorvos mindenkit arra kér, hogy fokozottan figyeljen oda magára és a környezetében élőkre. Az országos tűzgyújtási tilalom mellett is egyre több a szabadban keletkezett tűz. Ezeket minden esetben emberi tevékenység okozza. Hívta fel a figyelmet az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság műveleti főigazgató helyettese. Erdélyi Krisztián a kormány szóvivői tájékoztatón hangsúlyozta, a tűzoltóknak is több munkája van a forróságban, ezért mindenkit arra kérnek, biztosítsanak számukra szabad utat, hogy mielőbb odaérhessenek a bajba jutottakhoz. A sínek túlmelegedése miatt már több vonalon bevezettek sebességkorlátozást. Késések előfordulhatnak, de a MÁV igyekszik a lehető legjobban felkészülni a hőség miatti rendkívüli helyzetre. Vitézi Dávid közlekedésért is felelős miniszter példaként említette, hogy ha egy IC-kocsiban elromlik a klíma, akkor azt a kocsit kiveszik a forgalomból és igyekeznek pótolni. Jóvá hagyta az Európai Bizottság a magyar helyreállítási tervet, így következhet a végrehajtási szakasz, jelentette be az uniós források hazahozatalát koordináló közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felhívta a figyelmet arra, hogy az országgyűlés a héten elfogadta azt a törvénycsomagot, amely a befogyasztott uniós források feloldásához szükséges. A bíróság elrendelte mind a 6 őrizetbe vett tisztviselő letartóztatását a Nemzeti Kulturális Alap kifizetéseit vizsgáló ügyben. Mindannyian a pályázatok elbírálásában vettek részt, ütlenkezeléssel gyanúsítják őket. A hatóságok több mint 17 milliárd forint közpénz kifizetésének körülményeit vizsgálják. A Fidesz szerint politikai koncepciós eljárás zajlik az NKA ügyében. Japánban több mint 100 légijáratot töröltek a közelgő trópusi viharok miatt. Az előrejelzések szerint az egyik vihar óránkénti 144 kilométeres széllökésekkel érkezik, és kölcsönhatásba léphet a csendes óceánon távolabb tomboló másik viharral, emiatt mozgásterük és erejük nehezen jósolható meg. A hatóságok az árvíz és földcsuszamlás veszély miatt egyes területek kiürítését javasolták. Folytatódik a kánikula, zavartalan napsütésre számíthatunk, legfeljebb néhány élénk széllökés mérsékli a hőséget. A hőmérséklet napközben 33-38, este 28-33 fok között várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
6: Itt van a Spirit FM kulturális műsora, a Kultóra tehát. Jó napot kívánok, Rónai Egon vagyok. Cserdi Zsolt szerkeszti a mai műsort, és egy könyvet, nem is akármilyen, egy ritkaságot ajánlunk a figyelmükbe, mert hogy hát hány könyv jelent meg eddig a modern magyar jelmeztervezésről? Egyáltalán szoktunk-e foglalkozni színházba járóként, filmet nézőként azzal, hogy hú, milyen fantasztikusak ezek a jelmezek. Ugye, hogy milyen ritkán? Megjelent Schaefer Judit, a modern magyar jelmeztervezés megteremtője című kötet, amely a Kossuth Díjas jelmeztervező életművét mutatja be. A könyvet Tordai Hajnal szerkesztette, és az Országos Széchenyi Könyvtár adta ki. Van egy sorozata, a Szenika, és ennek az egyik darabja ez a kötet. Sirató Ildikó van itt a vonalban, az Országos Széchenyi Könyvtár kutatója. Jó napot kívánok!
8: Jó napot kívánok!
6: Nagyjából összefoglaltam talán, hogy mi a témája ennek a kötetnek, de én pont azért gondolom azt, hogy magáról Schaefer Juditról nekünk magunknak is itt sokkal többet kell tudnunk és beszélnünk, mert hogy igen, a jelmeztervezőkről oly ritkán emlékezünk meg, de érdekes módon még a rendezők is ritkán emlegetik őket. Kicsit igazságtalan szakma.
8: Igen, valóban így van, mert hogy a színházi előadást teljes egészként fogadjuk be, mint nézők, és hát valóban így is készül egyébként, tehát mindenki, aki hozzáteszi a maga alkotói tevékenységét, legyen ő fenn a színpadon, vagy már az előkészületek során, mindenki ezt a bizonyos egységes művet készíti és hozza létre, de azért természetesen különböző tehetségek kellenek ahhoz, hogy az az egységes kép az valóban a vizuális művészetnek és a drámaművészetnek a csúcsa lehessen. És hát ebben a munkában tulajdonképpen a 19. század legvége óta önálló tevékenység a jelmeztervezés. Azt megelőzően, és még utána is jó néhány évtizedig, a színészek gondoskodtak a saját ruhájukról, vagy viseletükről, esetleg jelmezükről a színpadon, és a 19. század végén vált önálló művészeti ággá. Csak hát az is kérdés persze, hogy mennyire önálló művészeti ága jelmeztervezés, és azt szokták mondani, hogy hát ez egy tulajdonképpen iparművészet, és azon belül is egy alkalmazott művészet a jelmeztervezés.
6: De hogy milyen bonyolult művészet, ugye van a jelmeztervezőnek magának egy világa, egy elképzelése, mondjuk egy témáról, egy darabról, egy korról. Van a rendezőnek is, ezt össze kell hangolni. És akkor ott van a végén a színész, akire ennek illeszkednie kell, mind a kettejük elképzelésének, mert bizonyos határok között ugye mozog a színész, de mégis azt a karaktert a jelmezzel együtt teremti meg.
8: Igen, valóban így van ez, és ezért is hát nagyon izgalmas feladat a jelmeztervezés. Először is funkcionálisnak kell lenni, praktikusnak, mert nem csak színészek testére, hanem énekeseknek, sőt táncosoknak is terveznek a jelmeztervezők, tehát hogy igazán ténylegesen nagyon izgalmasan kell benne mozogni tudni. És hát ami a legfontosabb kérdés, és a magyar nyelv tökéletességére is mutat, hogy ezt a szót, hogy jelmez, Ezt ugye értjük, mindannyian értjük, hogy ez egy jellemző ruha, jellemző viselet, tehát nem egy hétköznapi ruha, amiben mi magunk is járkálunk, hanem azt a bizonyos karaktert, azt nagyon pontosan kell a színekkel, a formákkal, a szabásvonalakkal egy korba helyezve jelezni, és hát emiatt is valóban önálló művészi tevékenység, de nagyon sokszor előfordul, hogy a színész is tulajdonképpen beleszól, vagy visszaszól a jelmeztervezőnek, hogy ő hogyan is képzelte a saját figuráját, meg hát persze a rendező is, tehát ez valóban egy közös munka, de ugyanakkor önálló művészi teljesítmény sok oldalról is.
6: Az, hogy mennyire becsüljük meg a napi gyakorlatban, az ebből a szempontból talán nem annyira fontos, de az nagyon fontos, hogy időnként megemlékezzünk a legjobbakról, hogy felemeljük őket, és hogy igenis a közönség elé tárjuk őket. Mennyit tudunk meg ebben az esetben az alkotóról magáról, és mennyit magukról a jelmezekről?
8: Hát igazándiból az olvasó a kötetnek a lapozgatója, a jelmezeket fogja látni elsősorban. Viszonylag kevés szöveget tartalmaz a kötet. Vannak olyan szövegek, amelyek szubjektív benyomásokról adnak számot. Tordai Hajnal nem csak szerkesztője a kötetnek, hanem szerzője is, tehát írt is bele, és mivel ő Seffer Juditnak a tanítványa volt, ezért nyilvánvalóan a saját élményeit, szubjektív élményeit foglalja össze egy másik jelmeztervező, és van egy harmadik szöveg is a kötetben, ami pedig János Kuti Mártának a szövege, aki szintén a jelmeztervező oldalról világítja meg Seffer Juditnak a tevékenységét. Olvashatjuk az életrajzának a főbb adatait, és ami a kötetnek a képek mellett a másik nagyon jelentős része, azaz az adattár, amelyik Seffer Juditnak a közel 400 színházi tervezését sorolja föl, illetve azokat a filmes és televíziós műsorokat, amelyekhez szintén ő készítette a jelmezeket. És hát tehát igazándiból azzal is fel tudjuk emelni a jelmeztervezőket, hogy megmutatjuk önállóan a munkáikat, és erre néha sor kerül például kiállításokon is, és akkor önálló műalkotásként, képzőművészeti alkotásként, vagy iparművészeti alkotásként jelennek meg ezek a figurinok, vagy jelmeztervek, és tulajdonképpen hát bizonyos szempontból önálló életre is kelnek. Ahogyan egy ilyen képes albumban is, ami tehát a Szcenika sorozatnak a 7. kötete, és tervezzük a folytatást természetesen, hogy további mestereket és további nagy alkotókat is bemutathassunk. Ennek a kötetnek egyébként az is külön jelentőséget ad, hogy januárban lett volna 95 éves Seffer Judit, sajnos már nem érte meg, 2008-ban eltávozott, de ennek is nagyon örülünk, hogy végre sikerült megjelentetni ezt a könyvet, és ez éppen januárban a születésnap környékén látott napvilágot.
6: Ott van önöknél a hagyatéka, több tízezer rajzvázlat, feljegyzés, levél a különböző darabok, a különböző filmekhez készült feljegyzések a Széchenyi könyvtárban. Ezek mennyire kutatottak, és mennyire kutathatók?
8: Hát aki a Széchenyi könyvtár színház történeti gyűjteményébe jön, ő kutathatják természetesen. Tulajdonképpen most ehhez a kötethez nagyon sok digitalizált felvétel is készült, és azokat is lehet vizsgálni, lehet természetesen az eredeti dokumentumokat is, és a terveink, tehát a szcenikai gyűjteményben ugye díszletjelmeztervek és más technikai tervek is találhatók a színházi előadásokra vonatkozóan, ezekben nagyon jól lehet vizsgálni maguknak az előadásoknak, a produkcióknak az anyagait, vagy egy-egy tervezőnek a munkáját, vagy egy-egy rendezőhöz kötődő előadásoknak a vizuális anyagait. Tehát sok szempontból tudjuk szolgáltatni tulajdonképpen azt a gyűjteményt, amit rendelkezésre áll. És a Seffer hagyaték az valóban egy rendes jogi hagyatéki eljárás útján a végrendelete értelmében került a Széchenyi könyvtárba, és itt a munkatársaink, elsősorban Somorjai Olga, és aztán pedig a tőle a nyugdíjba vonulása után ezt az anyagot átvett Kovács Burda Zita, dolgozta föl ezeket a dokumentumokat, úgyhogy lehet keresni őket, előadás címre, időpontra, dátumra, stb. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a színház történet, hogyha ezt ugye a múltra értjük, akkor az viszonylag jól van dokumentálva, és nagyon sok érdekes információt lehet belőle szerezni. de azért azt is tudjuk, hogy a közönséget és a színház csinálókat, a színházi alkotókat is a jelenkor színháza érdekli legjobban.
6: Hát igen, csak hogyha nem dokumentáljuk a múltat, akkor a jelen is el fog veszni egy idő után. Úgyhogy jó munkát kívánok hozzá. Séfer Judit, a modern magyar jelmeztervezés megteremtője, ez a kötet címe, ennek apropóján beszélgetünk Sirató Ildikóval, az Országos Széchenyi Könyvtár kutatójával. Köszönöm.
8: Köszönöm szépen.

0: Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Kodlach András rendezővel folytatjuk a Kultúra műsorát, és a régi Budapesttel egy új film, sőt, hát voltak éppen nem is egy, hanem sok új film készült a régi Budapestről, a régi Budapestet megidézve. Nyilván archív felvételek kellenek hozzá, meg az a fajta inspiráció, ami valószínűleg Kodlach Andrásban megvolt. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: Mi vonza a régi Budapesthez? Mi vonza a régi képekhez?
2: Nem csak engem vonz, szerintem sokan vagyunk ezzel így, és nem csak budapestiek. Szűk körbe itt a kollégáknál is észrevettem ezt az érdeklődést. Engem személy szerint, engem érintett a kérdés, tulajdonképpen a főleg a régi épületek vonzanak, és leginkább azok a misztikus épületek, amikben mai napon sajnos már nem gyönyörködhetünk, főleg a második világháborús pusztítások, vagy éppen 56 miatt. Ezeket a képeket kutatjuk folyamatosan. Szerencsére a Fortepán adatbázisa nagyon gazdag ezzel kapcsolatban, és kifejezetten ezekre a épületekre fókuszáltunk a lehető legnagyobb részben is a filmsorozatban.
1: Budapest Filmbox, ezzel a névvel született is egy kiadvány. Én azt mondanám, hogy egyfajta filmkönyv, de nem tudom, hogy van erre példa már a világban, és milyennek a meghatározása. Kinyitom a könyvet, és filmek futnak benne.
2: Igen, pontosan így van. Különre kicsit becsapós, mert tényleg úgy néz ki, mint egy könyv, de hogyha egy A5-ös formátumú könyv, de hogyha valaki kinyitja, akkor nem lapok vannak benne, hanem képek, és ráadásul mozgó képek mesélnek benne. Több mint 800 régi fényképet dolgoztunk fel a 1800-es évek közepétől 1945-ig, ezek zömében Fortepán képek, és igyekeztünk, ahogy már korábban említettem, bemutatni a 25 részben, 25 rövid rész van benne, ezek egyenként 3-4 percesek, és így összességében kijön egy 75 perces időutazás, benne a könyvben, azokat az épületeket bemutatni, mint ami a leghiányzóbbak szerintem, de sokak szerint is, a városképben, a régi Erzsébet híd, vagy a Blaha Lujza téren a gyönyörű Nemzeti Színház, ami állt, sok minden más is eltűnt, de természetesen nem akartunk ezzel csak, hogy mondjam, egy ilyen negatív visszaemlékezést sugározni. Éppen ezért ma is álló épületekkel is foglalkoztunk benne, de olyanok is vannak például, amik mondjuk ma is állnak, de drasztikusan megváltoztak, hogy eltűnt a kupolájuk, vagy esetleg lebutult a homlokzatuk, vagy ketté vannak vágva ezek az épületek, és így a képek alapján igyekeztünk a lehető legreálisabban visszahozni ezeket, és fontos megjegyeznem talán, hogyha szabad ezt mondanom, hogy nem használtuk ennél a technikánál a mesterséges intelligenciát, két ok miatt sem, mert ezt a projektet egy 3,5 éve kezdtük el, tehát 3,5 év volt ezeket a filmeket elkészíteni, akkor még AI-jal nem igazán lehetett ezen a technikával úgy dolgozni. Ma már lehet, viszont én úgy gondolom, hogy mivel egy korábbi korszakban lévő épületeket és életképeket, szociós niteket is bemutatunk, etikátlannak tartanám azt, hogy mimikákat, gesztikulációkat varázsoljon az AI a ma már zömében nem élő szereplőkre, illetve az AI-nak van egy úgynevezett ilyen hallucinációja is, ami viszont történelmi hamisítás miatt gondolnék etikátlannak, ez alatt azt ért, nem, hogy olyan kép részleteket is belecsempész egy meglévő régi Fortepán képbe, ami nem létezik, vagy nem valid.
1: Miközben pont az a cél ezzel a könyvvel, hogy azt a Budapestet idézzék meg, ami a valódi Budapest volt. Nagyon megváltozott nyilván a világ körülöttünk, és nyilván egyfajta nosztalgia vissza is visz minket egy ilyen fotóalbum megtekintésekor.

0: ahova olyan világban mi nem is éltünk. De hogyha ennyire mélyen, ennyire évet erre rászánva megnézi ezeket a videókat, milyen volt az a Budapest?
1: Hát röviden nagyon más. Ha egy picit bővebben kellene kifejteni, akkor hozzám közelebb, az biztos, hogy kevesebb autó volt,
0: de hát persze.
1: Teljesen egyértelmű, de olyan akkor is megjelentek. Nyilván ott is vannak azért, hogy mondjam, egy kicsit részünkről is vannak ilyen csalások, mert a legidealisztikusabb képeket igyekeztünk. Főleg Klösz György hagyatékából betenni, aki szintén törekedett arra, hogy mindig akkor fényképezze a várost, vagy egy utcaképet, vagy éppen az épületet, amikor a legpompásabb, vagy éppen a legjobb az időjárás, vagy a legnagyobb rend van az utcán. Tehát ebből a szempontból egy picit csalóka, de visszatérve a kérdésre, úgy gondolom, hogy teljesen más volt a hangulata ezeknek az életképeknek, amiben ahogy mi folytatjuk a beszélgetést így a mi követő táborainkkal, vagy azokkal az emberekkel, akik küldenek nekünk képeket, vagy javaslatokat, hogy milyen helyszíneket, milyen épületeket dolgozzunk fel. Ezzel ők is így vannak, nagyon sokan a régi Budapest szerelmesei, és azt kell, hogy mondjam, hogy akikkel mi állunk kapcsolatban, nyilván azért egy kicsit ilyen buborékban élünk, de 10-ből 10 szinte az az arány, hogy mondja, hogy ő szívesebben élt volna abba a korszakba. Nyilván annak a korszaknak is megvoltak a kevésbé szerencsés jellemzői, amit most nem feltétlenül részleteznék.
0: Igen, az Animatika stúdió munkatársaival készítette, tehát mesterséges intelligencia nélkül, de született hozzá narráció, ami szintén egyfajta különlegesség. Hámori Gabi mondja a magyar nyelvű anyagot, és van angol nyelvű is. Ezek szerint lesz ennek a kis kötetnek, ami hát egy ilyen furcsa hibrid kötet, lesz neki valamiféle nemzetközi sorsa is?
1: Igen, mindenféleképpen nagyon sokan hiányolták azt, sajnos, hogy a magyar nyelvet, mint tudjuk, 10x ember beszéli világszerte maximum, viszont azt vettük észre, hogy az ide utazó külföldiek rajonganak a városért, amit természetesen nem csodálunk, szóval szerintem joggal lehetünk büszkék erre a városra, és én úgy gondolom, hogy nekünk például az egyik feladatunk az, hogy a háború előtti, a második világháború előtti Budapestet is, amikor még pompásabb volt, tehát kvázi, amikor tulajdonképpen az aranykora volt, azt is szeretnénk velük megismertetni. Én úgy gondolom, hogy a második világháborúban Budapest a közepesen szerencsétlen sorsú városok közé tartozik, tehát nem az nagyon szerencsétlen sorsok, természetesen olyan, mint Varsó vagy Dresden, Berlin, de vannak olyan városok, akik nagyon intaktan megúszták a pusztítást, mint például Prága, és éppen ezért szeretnénk bemutatni, hogy milyen volt akkor, és a másik célunk ezzel a magyar közönség felé pedig az, hogy a felismerik azt, hogy azok az épületek, az az épített örökség, ami megmaradt körülöttünk, ami még mindig nagyon jelentős, arra gondosan ügyeljünk, még jobban vigyázzunk, és az angol nyelvű verzió is elkészült már, és elérhető, igen, ott a szintén fantasztikus színésznő Rebecca Johnston a narrátora, és azt vettem észre, hogy a nemzetközi közönség is sokkal nagyobb élmény a számára, mint hogyha feliratozva kellene olvasniuk, úgyhogy az a célunk vele, hogy a lehető legtöbb külföldivel, aki ide látogat, megismertessük ezt, ennek a városnak a történelmét.
0: Sok sikert hozzá, 25 rövid film egy kötetben, milyen fura mondat ez, nem? De így van, tehát ez egy ilyen egészen különleges kulturális termék, rövid filmeket láthatnak, hogyha kinyitják a kötetet, amely nem más, mint egy régi Budapestet bemutató almú, egy film album. Gratulálok hozzá. Nagy munka volt, és hát igen, exkluzív látvány.
1: Nagyon szépen köszönjük, valamikor ősszel majd jön a második rész. Újabb 25 filmmel.
0: Mennyi van összesen?
1: Hát most 12 még elkészült, tehát ugye összesen 37-nél tartunk, de azt szeretnénk, hogyha az a kötet is 25 filmet tartalmazna, sőt még egy hosszabbat is, egy 16 perceset is, de még nem akarok spoilerezni azzal kapcsolatban, hogy milyen témákat járunk körbe, de az új narrátor is nagyon izgalmas, és szerintem egy fantasztikus személy.
0: Mindig van tovább ez a tanulsága. A Budapest Filmboxról beszélgettünk. Köszönöm szépen, aki itt volt a vonalban, a rendező Konda Csandrás.
2: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik. Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en, hétfőnként 13 órakor. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
3: A fővárosban egyirányosították mától augusztus végéig a 11. kerületben a Budafoki utat, a Lánymányosi utcától a Bertalan Lajos utcáig, mert javítják a távhővezetéket. Nagy Tétény ipartelep felé a 133-e autóbusz terelve közlekedik. Nem érinti a Szent Gellért tér műegyetem és a Budafoki út Karinti-Frigyes út megállót. Szombaton várhatóan 11:30-tól 16 óráig lezárják az Andrássy utat, a Nagymező utca és a Bajcsy-Zsilinszky út között rendezvény miatt. Szakaszos és időszakos lezárásra kell készülni 15 órától 17:30-ig. A Bajcsy-Zsilinszky út, Károly körút, Kossuth-Lajos utca, Erzsébet híd, Attila út, Mikó utca útvonalon a Vérmezőig. Szakaszos és időszakos forgalomkorlátozásra kell készülni várhatóan 16:30-tól 19:30-ig. A Kodály köröntől az Andrássy út, Bajcsy-Zsilinszky út, Alkotmány utca útvonalon vonulásos rendezvény miatt. Az érintett BKK járatok terelt, illetve módosított útvonalon közlekednek, több megálló kimarad. Szűcs Magdolna, BKK Info.
2: Közlekedési híreinket hallották.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik.
0: Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
2: A kultúrát hallják, jó napot kívánok, Rónai Egon vagyok. Cserdi Zsolt szerkeszti a mai műsort, és megvan az idei Tompos Kátya díjas művész. És én azért is örülök nagyon, mert ugyanazt a finomságot, ugyanazt a kedvességet, ugyanazt a kecsességet látom Eszterben, Balla Eszterben, a díjazottban, mint amit Tompos Kátyában láttam, és nekem ez olyan, mintha egy kicsikét egy folyamat folytatódna. Balla Eszter a vonalban, szervusz Eszti, örülök, hogy itt vagy.
3: Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat.
2: És gratulálok a díjhoz.
3: Nagyon szépen köszönöm, nagyon, nagyon megtisztelő, hogy én kaptam idén ezt a díjat.
2: Ezt szerintem nem először hallod azt, hogy valaki ugyanazt látja benned. Nem csak azért, mert most kaptál egy díjat, hanem mert hogy az a fajta hozzáállás, az a habitus, az a zenéhez, színjátszáshoz fűződő szoros kötődés, az is közös köztetek.
3: Valóban, látok én is hasonlóságot, de hát közben meg nagyon-nagyon sok különbözőséget.
2: Ha nyilván, persze.
3: Egy fantasztikus egyéniség volt Kátya, és én mindig is csodáltam az ő hangját és tehetségét, és mindig azt éreztem, hogy hozzá nem lehet felnőni, annyira varázslatos volt, amit a hangjával művelt a színpadon, hogy az egészen elkápráztatott, úgyhogy tényleg egy fantasztikus művész volt.
2: Dolgoztatok ti együtt?
3: Képzeld el, nagyon érdekes, hogy úgy dolgoztunk együtt, hogy próbaidőszakban részt vettünk közösen, de le voltunk kettőzve, ugyanazt a szerepet játszottuk, tehát aztán végül színpadon nem találkoztunk soha, és partnerek soha nem voltunk színpadon, de ez Kecskeméti Katona József Színházban volt egyszer egy operetben, és utána, amikor én terhes lettem, akkor ő vette át a Holdbeli Csónakos szerepében a Páva Szentkirály kisasszonyt a Nemzeti Színházban, én utánam, és aztán pedig én tőle vettem át szerepet. Tehát szintén nagyon érdekes, hogy vannak ilyenfajta összefonódások a pályánkon, de valójában partnerekként nem dolgoztunk sajnos egyébként együtt.
2: A párhuzamosan futó sinek néha keresztezik egymást, de sosem mennek együtt.
3: Uh-huh. Igen. Énekmesterünk is ugyanaz, Bagó Gizella, a Színház és Filmművészeti Egyetem professzorasszonya, úgyhogy ő nála is nagyon sokszor találkoztunk ott a 47-es, legendás 47-es teremben, tehát sokszor hallgathattam azért, vagy hát többször is Kátyát hangképzés közben is. Szóval találkoztunk, ismertük egymást, jóban voltunk.
2: Hogyha abból indulok ki, hogy neked milyen korán kezdődött a pályád, ugye 18 sem voltál, 17 voltál, amikor felvettek a színművészetére, ami hát divat volt idestova 60-70 évvel ezelőtt, de manapság már nem.
3: Tudok egy-két emberről még, akik ilyen hasonlóan fiatalon kerültek be. Hát ez átok is, meg áldás is. Tehát az emberek jobban odafigyelnek és jobban vigyáznak rá, mint egy ilyen kis hímes tojásra, mert nagyon fiatal még. De hát az a teljes tapasztalatlanság, az még akár egy-két évvel később is már teljesen, tehát számottevő az egész szakmához való hozzáállás, az az éretlenség, amit ennyire fiatalon még az ember ott megtapasztal. Legalábbis én személy szerint ezt mondhatom el, hogy azért nehézségek is voltak abból, hogy a világomat nem tudtam nagyjából, amikor felvettek, és kikerültem 21 évesen. Szóval ehhez a kemény pályához azért így hozzá kellett.
2: A más még akkor azon gondolkozik, hogy felvételizzene.
3: Hát igen.
2: Neked meg ott volt a diploma a kezedben. Tudtad, igen. Mit kezdjél vele?
3: Akkor nagyon-nagyon szépen indult az eleje a pályámnak. Nagyon sok olyan színházi és filmes munkám is lett. Szerződést kínált nekem Babarczi László Kaposvárra, ami akkor nagyon nagy dolog volt még, ott nagyon jó színészekkel dolgozhattam együtt, nagyon jó feladatokat kaptam, akkor forgattam a Moszkva teret, aztán a Kontrollt, szóval, hogy ott az elején nagyon sok jó munka talált meg, és akkor egy pillanatra úgy meg is nyugodtam, úgy egy-két évre, hogy na hát akkor ez ilyen, jó, nem is olyan rossz ez. De hát szóval ott azért volt rögtön szerencsére feladatom is, meggondolkodtak is bennem, de hát azért aztán azóta már kiderült, hogy mindannyiunk számára vannak aztán olyan hullámvölgyek, amiket egyszer csak az ember nem tudja, hogy mi miatt, de hát nyilván megéltem én is másfajta időszakokat is.
2: Nyilatkoztad egyszer, és ez lett a címe egy interjúdnak, hogy micsoda kemény ökölharc megy minden egyes komolyabb szerepért.
3: Igen, ez így van, hát ezek tények. De hát én nem tudom, hogy más szakmában úgy képzelem, hogy hasonlóképpen megy. Tehát ezt azért így nem misztifikálnám túl, hogy nálunk ez más. Sokan vagyunk, túltelített a szakma, rengetegen végeznek, most már olyan sok színi iskola van, és az én időmben nagyjából a Színház és Filmművészeti Főiskola volt, és akkor azon kívül nem volt egy-két, talán a Gornagy Mária színi iskola volt, és azon kívül vagy a Magyar Színházban, de hát most már számtalan olyan hely van, ahol ami ontja a színészeket, akik mind dolgozni akarnak, főszerepet akarnak, szerződést akarnak, munkát akarnak. Nehéz a pályán maradni, szerintem nagyon nehéz manapság egy pályakezdőnek, és hát aztán utána jönnek ezek a korbeli nehézségek, ugye ezt szokták gyakran mondani, hogy ott a 40-50 felé a nőknek picit elfogynak a szerepek, ugye már nem fiatal, de még nem az öreg idős szerep. Hát igen, szóval azért vannak itt kalandos időszakok.
2: A Centrál Színházban vagy most, és hát ha jól sejtem, akkor második, vagy talán harmadik évad a tag is vagy a Centrálban.
3: Igen, hát a második évad.
2: Második évad, igen. Mennyire találtad meg ebben a helyet? Mennyire találtad meg ebben önmagad?
3: Én nagyon boldog voltam, hogy a Centrál Színházhoz mehettem, mert pont érlelődött bennem 20 év szabadúszás után, hogy de jó lenne egy közösséghez tartozni, és én már nagyon régóta figyeltem a Centrál Színházat, és nagyon tetszett az egész szellemiség, ahogy ott dolgoznak, amilyen darabokban, amilyen kollégákkal. Nagyon szeretem azt a sokszínűséget és azt a minőségi színjátszást, amit képvisel az a színház, úgyhogy hát nyilván vegyes érzések voltak eleinte bennem, hiszen a My Fair Lady volt, amit Kátya már nem játszhatott, az első szerep, amire felkért a Puskás Tamás, hogy vegyek át. Én tehát így kerültem most oda be ebbe a színházba, és akkor utána, ezután a szerepátvétel után jött aztán sorba a többi, mert ott úgy nagyon egymásra találtunk, és akkor én is nagyon jól éreztem magam, és Puskás Tamás pedig úgy gondolta, hogy még több szerepet tudna rám bízni. Úgyhogy végül is így alakult ez az eleje, ez furcsa kettős vegyes érzés volt, de aztán azóta nyilván sajnos már Kátya sem él, de hát azóta folytatjuk a munkát, és én nagyon jól érzem magam a színházban.
2: Szokták mondani, hogy a Centrál Színház olyan bulvárszínház, aminek ellent mond, hogy közben meg olyan darabokat is a vállára vesz, amik kifejezetten komoly mondani valóval bírnak. A kettő feltétlenül ellentmondás?
3: Egyáltalán nem, sőt, mi több, ez egy célkitűzése a színháznak, hogy akár kísérleti jelleggel is, a kis színpadon is, és aztán a nagy színpadon is most már nem csak kifejezetten a könnyed szórakoztató vígjátékokat kínálják a nézőknek, hanem fajsúlyosabb, komolyabb, nehezebb drámákat is, olyan darabokat, aminek másfajta mondani valója van. És én úgy látom, hogy ezt nagyon szeretik a nézők, és nagyon szeretnek a Centrálba járni, és nyilván van egy bizalom is azzal kapcsolatban, hogy amit megnéznek, az tényleg egy jó színház lesz. Úgyhogy én hiszem, hogy a nézőknek persze nagyon fontos a felhőtlen szórakozás, de nagyon sokan vágynak akár a mélyebb tartalmakra is.
2: Mennyire van befolyása egy színésznek arra, hogy milyen filmet vállal el, és hogy hát persze abban már beláthatjuk, hogy kevesebb, hogy annak milyen lesz a végeredménye?
3: Ez mindig attól függ, hogy az embernek milyen a magánélete szerintem, milyen a családi háttere, éppen hol tart. Itt anyagi dolgok is bejönnek, és éppen ezért nem szoktam soha véleményezni, ha esetleg valaki olyan elmondásos szerepet vállal el. Van, az ember mindig dönthet úgy, hogy elvállal valamit vagy sem, de ezt is könnyen mondja az egyik, mert lehet, hogy valaki meg úgy érzi, hogy egyáltalán nincs arra ráhatása, el kell vállalni mindent. Nehéz megmondani. Én azt gondolom, hogy én mindig a szakmában indulok ki, én soha nem azon szoktam gondolkodni, hogy akár talán ha erre is célzol, hogy milyen politikai hovatartozással vagy finanszírozással készülnek filmek, hanem én mindig azt nézem, hogy ki rendezi, kik a partnerek, miről szól a történet, milyen a szerep, és mindig a szakmából indulok ki, és akkor, és az, és mivel magamból indulok ki, ezért azt gondolom, hogy mások is nagyjából ezek alapján döntenek.
2: Az a legfurább ebben, Eszter, hogy nem, egyáltalán nem a politika volt az, amiért én ezt kérdeztem, de milyen érdekes, hogy rögtön ez jut eszedbe. Igen,
3: hát,
2: igen.
3: Most van egy kiélezettebb.
2: Hát nem csak az, az elég sok mindent elmond arról is, hogy milyen a légkör a film meg a színház világában. Tehát, hogy mennyire óvatosan ugrasz rögtön erre a dologra. Na, én egyébként arra gondoltam,
3: igen,
2: hogy itt van a sereg,
3: igen,
2: ami most igen, ebben lehet talán politikát találni, de arra inkább azt mondták, hogy olyan, mint egy propagandafilm, és nem több. És itt van a Fliga a film, a Jimmy Jaguar, amire meg azt mondták, hogy hát az meg egy rossz film. És két ilyen filmben odaadod magad, nyilván ugyanazzal a hozzáállással állsz neki, mint hogyha a világ legjobb filmje készülne, ha van ilyen, és nincs befolyásod már arra, hogy a végén mi jön ki belőle.
3: Hát ez így van, hát ez a filmeknél ez mindig így van, de azt kell, hogy mondjam, hogy a seregben Dombrovszki Lindával dolgozhattam, az nekem önmagában egy hatalmas élmény volt, rendezővel, és nagyon-nagyon szerettem azt a szerepet és azt a munkát, és a Fliga Bencivel pedig azt tudom mondani, hogy a életem legkülönlegesebb forgatási pillanatai voltak azok, amiket vele élhettem át. Én vakon követem a Bencét, szerintem egy fantasztikus tehetség, aki egészen különlegesen látja a világot és a filmezést, és én szerintem nagyon fontos filmeket csinál. Hát bárcsak pénzből dolgozhatna.
2: Hát igen. Az milyen, amikor nincs ebben pénz? Ugye azt elmondta ő maga, hogy hát gyakorlatilag 0 forintból készült. Nyilván ti sem voltatok agyon fizetve.
3: Nem agyon, hanem no budget volt valóban, és ez szerintem nem oké, hogy ez így van. Hát milyen? Hát az ember, ha elköteleződik így, mert a Bence az elég nyíltan engem így keresett meg, még az első filmnél a rengeteg előtt, rengeteg mindenhol látnak előtt, hogy szia, Eszter, jönnél dolgozni ingyen. És akkor én visszaírtam, hogy persze, nagyon szívesen, és akkor másfél évig még csak casting volt, egyáltalán nem volt az enyém a szerep. Szóval, hogy onnantól kezdve az ember akkor bemegy egy munkába, és akkor még ötször visszahívják castingra, akkor ötször visszamegy. Aztán ha egyszer azt mondja, hogy na jó van, most akkor ez elég volt, akkor lehet, hogy nem megy el többet, de hogy mondjam, én ha valamit elvállalok, akkor azt tudom, hogy úgy vállaltam el. És hát mivel nem volt pénz, azért nem lehet leforgatni 40 vagy 30 napot, vagy 20-valahányat egymás után, hanem hol itt forgat egy-két napot, hol ott forgat egy-két napot, még írja a történetet. Van egy szabadsága is nyilván a dolognak, mert nem kötelezi el magát producerek felé, meg dátumok felé. Szóval érdekes dolog ez az egész független filmezés. Bence pedig így dolgozik, hát nagyon szívből kívánom neki, hogy finanszírozott filmekbe most már tudjon dolgozni.
2: Hát igen, az az igazi, amikor nem azzal kell foglalkozni, hogy éljük túl a holnapi napot, a holnapi forgatási napot. Neked színészként az nagyon durva, hogy eltelnek hetek, sokszor hónapok, és vissza kell menni ugyanabba a szerepbe, és emlékezni kell erre, hogy hol tartottam? Hogy ki vagyok én ebben a filmben?
3: Nem volt nehéz, mert Bence rendkívül jól vezeti a színészeket, és nagyon konkrét, nagyon határozott, nagyon erős, és nagyon jól lehet őt, és az ember csak ráfigyel és követi őt, akkor abszolút visszatalál ahhoz, ahol dolgozott. Tehát amúgy meg az ember nem felejti el, szóval leforgatott valami nagyon erős jelenetet, akkor, akkor azután azért, hogy megvan.
2: Boldog színésznek lenni könnyű ma? És te boldog színész vagy-e?
3: Hát ezek pillanatok, úgy mint a maga a boldogság is, az egy ilyen illékony dolog. Én nagyon szeretem az életemet úgy, ahogy van, de az életemre mindig úgy gondolok, hogy a szakmám és a magánéletem így közösen együtt. Szóval, hogyha nehéz itt, akkor megtalálom ott, ha ott, akkor itt. Hogy mondjam, én így nagyon szeretek színész lenni, én nagyon szeretem a szakmámat, és hát volt olyan időszak, amikor azt éreztem, hogy nincs visszaút, és nagyon nem volt munkám, és akkor tanakodtam, hogy mi mást lehetne csinálni, és egyszerűen én mindig rájöttem arra, hogy többször is, hogy én ezt szeretem csinálni. Szóval én nem szeretném, ha itt kéne hagyni a pályát, és valami más kitalálni, mert valamiért én nagyon vonzódom a színészethez továbbra is.
2: Mi meg szeretjük, hogy csinálod.
3: Köszönöm.
2: És a kollégáid is, hiszen Tompos Kátya díjat kaptál Úgyhogy gratulálok hozzá még egyszer. Eszter, örülök, hogy beszéltünk. Balla Eszter volt a vendégünk a Kultúrában.
1: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. Látok.

0: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Magyarország segít! Keresztényüldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Egyre melegebbre számíthatunk. Szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe, egyre több a szabadban keletkezett tűz. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Holnaptól harmadfokú hőségriasztás lép életbe itthon, és legalább 4 napig tart majd a rendkívüli hőség. Az országos tisztifőorvos mindenkit arra kér, hogy fokozottan figyeljen oda magára és a környezetében élőkre. Az országos tűzgyújtási tilalom mellett is egyre több a szabadban keletkezett tűz. Ezeket minden esetben emberi tevékenység okozza. Hívta fel a figyelmet az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság műveleti főigazgató helyettese. Erdély Krisztián a kormány szóvivői tájékoztatón hangsúlyozta, a tűzoltóknak is több munkája van a forróságban, ezért mindenkit arra kérnek, biztosítsanak számukra szabad utat, hogy mielőbb odaérhessenek a bajba jutottakhoz. Jóváhagyta az Európai Bizottság a magyar helyreállítási tervet, így következhet a végrehajtási szakasz, jelentette be az uniós források hazahozatalát koordináló közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felhívta a figyelmet arra, hogy az országgyűlés a héten elfogadta azt a törvénycsomagot, amely a befagyasztott uniós források feloldásához szükséges. Tömeges ukrán dróntámadás érte éjjel Oroszországot. Az orosz légvédelem összesen több száz drónt fogott el a főváros, több régió, valamint a Fekete és az Azovi-tenger felett. Tula megyében egy eltalált családi házban egy nő megsebesült. Japánban több mint 100 légijáratot töröltek a közelgő trópusi viharok miatt. Az előrejelzések szerint az egyik vihar óránkénti 144 kilométeres széllökésekkel érkezik, és kölcsönhatásba léphet a Csendes-óceánon távolabb tomboló másik viharral, emiatt mozgásterük és erejük nehezen jósolható meg. A hatóságok az árvíz és földcsuszamlás veszély miatt egyes területek kiürítését javasolták. Negyedik napja tart a cápa veszély Ausztrália legnépszerűbb strandjain. A hatóságok tájékoztatása szerint az elmúlt napokban többször is láttak cápákat a világhírű Bondi Beach-en, ezért ott továbbra is tilos a vízbe menni. A fokozott riasztás azután lépett életbe, hogy nemrégiben súlyos cápa támadás történt egy közeli strandon, ahol egy 35 éves nő életveszélyesen megsérült és amputálni kellett a karját. Folytatódik a kánikula, zavartalan napsütésre számíthatunk, legfeljebb néhány élénk széllökés mérsékli a hőséget. A hőmérséklet napközben 33-38, este 28-33 fok között várható. Továbbra is nagyon erős lesz az UV-sugárzás.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártyaprogram ZRT. Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
2: A gazdasági magazin jelentkezik itt a Spirit FM-en. Jó napot kívánok, Rónai Egon vagyok. Szakár Erzsébet szerkesztő nevében is köszöntöm Önöket. Elkészült az OECD jelentése, ez a minden éves rendes jelentés, az idei és a 2027-es évre vonatkozó, ez a mostani. Egyfajta globális gazdasági előrejelzés. Vannak magyarországi fejezetei, és vannak az egész világra érvényesek. Ezekről beszélgetünk Szigeti Ambrus Nikolettával, az Economus nemzeti kapcsolatok, gondolom nemzetközi kapcsolatok elemzőjével. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat!
2: Szóval az OECD nem volt túlságosan bőkezű velünk az elmúlt években, amikor arról kellett szólnia, hogy mekkora lesz a növekedés. Általában meglehetősen alacsony növekedést jelzett előre, és hát leginkább igaza is lett. Most mit mond?
3: Igen, tehát az OECD-nek a június elején kiadott jelentése Magyarországra vonatkozóan egy lényegesen optimistább képet vetít előre, mint az elmúlt években. Ettől függetlenül azonban ugyanúgy reálisnak tekinthető ez az előrejelzés, mint mondjuk a korábbi években volt. A jelentés szerint a GDP várhatóan 1,6%-kal fog növekedni idén, jövőre 2027-ben pedig a 2%-os növekedést is elérhetjük. Az energiaárak és az üzemanyagár plafonok kivezetése miatt a magánfogyasztás növekedésénél egy átmeneti lassulást prognosztizálnak az OECD-nél, amit még az erős nominális bérnövekedés és az SZIA csökkentés sem tud ellensúlyozni. Ezen túlmenően viszont az előző évekre vonatkozó beruházási visszaesésre vonatkozóan egy növekedési tendenciát vetít előre, tehát várhatóan a beruházások ennek az optimista forgatókönyvnek a lehetőségei szerint növekedni fognak. Az exportot azonban az idei évben várhatóan az euróval vezet lassú növekedésre hátráltatni fogja, mielőtt jövőre egy óvatos fellendülésbe kezdhet majd.
2: Az OECD mennyire értékelte, bocsánat, a kormányváltást? És például, amikor arról beszél, hogy a beruházások fellendülnek, mennyire látszik, hogy például számolnak az uniós forrásokkal és a kormány hozzáállásával ehhez a témához?
3: Abszolút számba vették már ezt is, tehát ennek a jelentésnek ugye a júniusi kiadásában már az országjelentések esetén figyelembe lettek véve a belpolitikai változások is, és ebben az esetben megfogalmazásra is kerül, hogy a vártnál ugyan az energiaárak ronthatja majd a növekedést erősebben, illetve a költségvetési kilátásokat, de a blokkolt uniós forrásokkal kapcsolatos tárgyalásoknak az előrehaladása összességében növelheti a befektetői bizalmat, és fellendítheti a beruházásokat, és mindez ösztönzőleg hathat majd a teljes nemzetgazdasági teljesítményre. Tehát összességében véve ők már számoltak azzal, hogy az új kormánynak az intézkedései, illetve a lehetséges befektetői bizalomnak a növekedése egy milyen forgatókönyvet vázolhat fel Magyarország esetében idén, illetve akár a jövő évben is.
2: Ugye itt egy nehézség az, hogy a világ eléggé mozgalmas és eléggé ingatag terület jelen pillanatban, tehát sokkal kevésbé kiszámíthatóak a folyamatok, mint mondjuk 10 évvel ezelőtt. És hát itt van az orosz-ukrán háború, itt van a közel-keleti válság, ott van a tajvani öböl kérdése és a sziget kérdése. Szóval egy csomó olyan kérdőjel van, amivel igazából csak valószínűségszámítás szintjén lehet boldogulni.
3: Igen, ez pontosan így van, tehát még az orosz-ukrán háború közel sem ért véget, illetve az elmúlt hetekben egy sokkal intenzívebb, erőteljesebb támadásokat tapasztalhatunk, mint korábban. Emellett ugye a jelentés elkészítésekor még a közel-keleti háború is dúlt, tehát még csak most vannak ugye a béketárgyalások ezzel kapcsolatban. Így ebből adódóan számoltak azzal, hogy a február óta megemelkedő energiaárak, illetve a Perzsölből menti gazdaságokban előállított kulcsfontosságú mezőgazdasági és ipari termékeknek az árai milyen felhajtó erővel bírhatnak majd. Tehát ezt mindenképpen leszögezik a jelentésben, hogy ez a kialakult helyzet fel fogja hajtani az idejében az inflációt, ami nyomást gyakorol majd a reál jövedelmekre és a gazdasági növekedésre is.
2: Hogyha visszatérünk egy kicsikét a nagyvilágba, mennyire látszik nehéznek a világgazdaság helyzete az OECD szemüvegén keresztül nézve?
3: A prognózisban tulajdonképpen regionális szinteken, illetve a nagyobb gazdaságoknak a szintjén is ellenőrzik, illetve elemzik a lehetséges növekedéseket, illetve csökkenéseket. Az idei évre vonatkozóan Észak-Amerikában és Európában is a gazdasági növekedés várhatóan egy mérsékelt lassulást fog előidézni, mielőtt egy óvatosabb fellendülés indulhatna majd el a következő évben. Az USA esetében 2026-ban 2%-os növekedést prognosztizálnak, 2027-ben viszont már 1,8%-os lenne ez a növekedés mindösszesen. Kanadában 1,2%-ra becsülik az idei évre vonatkozó gazdasági növekedés, jövőre pedig 1,7%-os emelkedést érhet el a gazdaság teljesítménye. Az Egyesült Királyságnál növekedés várható, az idei 0,9%-os becslésről jövőre 1,1%-ra is nőhet a gazdaság teljesítménye. Kína esetében pedig mérséklődés várható, az idei 4,5%-os gazdasági növekedésről jövőre 4,3%-ra mérséklődhet a kínai gazdaságnak a dinamikája.
2: Persze ez nekünk legyen mondva, de hát majd egyszer talán lesz nekünk is mondva ilyen. Szigeti Andrus Nikoletta, köszönöm szépen!

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Sztrájkról számolunk be a gazdasági magazin további részében, vagy hát legalábbis a következő részében. A Vasas Szakszervezeti Szövetség hirdette, László Zoltán elnökkel fogunk beszélgetni. A helyszín és az ok pedig nagyon egyszerűnek tűnik. A székesfehérvári és a pécsi telephelyeken termelő dél-koreai tulajdonú Hanon Systems Hungary Kft-nél működő vasas szakszervezet tagjai és hozzájuk csatlakozó munkavállalók döntöttek úgy, hogy elég. De hogy miből, erről fogunk most szólni a következő percekben. Jó napot, elnök úr!
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
1: Mit elégeltek meg az ott dolgozókkal a dél-koreai üzemben?
2: Több mindennel elégedetlenek ők. Az első és legfontosabb nyilván a bérkérdés. Évek óta alacsony bérfejlesztéseket kaptak. Gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy évről évre csökkent a béreik vásárlóértéke, elinflálódott a bér. Tavaly 3%-os bérfejlesztéssel látta a munkáltató elintézni ezt a bérkérdést, és idén 4%-ot a székesfehérvári terephely, 4,5%-ot a pécsi terephely számára egyoldalúan végrehajtott. Mi próbáltunk egy bértárgyalás sorozatban hatni a munkáltatóra és meggyőzni őt arról, hogy ez így messze nem elég, de sajnos nem sikerült eredményre vinnünk ezt a tárgyalást, és akkor azt mondták a dolgozók, hogy miközben ők rendkívül meg vannak terhelve, rengeteg munkát vár el tőlük a cég, állandó túlórák, munkaidőkeretben ledolgoztatott hétvégék, tehát iszonyatos terhelés, amellett egyre kevesebbet ér a bérük, ebből nekik így elegük lett, és ezért azt mondták, hogy akkor gyakoroljunk nyomást.
1: Egyébként ez a munkahely, ez a vállalat, ez egy jól fizető hely? Tehát egy viszonylag magasabb alapról vitatkozunk, vagy éppen, hogy nem?
2: Éppen, hogy nem. A Hanon System már ezen a néven a harmadik cég, vagy ezen a telepén ez a harmadik név, cégnév, amely alatt fut, ez volt Ford, volt Vistaon, aztán lett Hanon, és a Hanon Systemet egyébként nemrégen felvásárolta a Hankook, tehát most a Hankook többségi tulajdonos ebben a vállalatban, és szép lassan lecsúszott a bérszínvonala, pillanatnyilag mind a két telephely a környezetében a gyengén fizetők közé tartozik. A sztrájk követelések között van is egy olyan, hogy a pécsi telephelyen az egyik elvárás, hogy mindenképpen a legalacsonyabb bér érje el a 350 000 forint bruttót,

0: ez azért mutatja, hogy nem egy magas bérszínvonalú cégről beszélünk.
1: Volt egy olyan elképzelésük, ez a szakszervezeteké volt, hogy 10%-os általános egységes bérfejlesztés legyen. Erre a munkáltató azzal érvelt, hogy hát hiszen ő emelte a béreket, csak nem ért egyet azzal, hogy mindenkinek ugyanennyit adjon.
0: Igen, ez egy nagyon érdekes momentum volt, a bértárgyalás során kivetítettek nekünk egy táblázatot, ott különböző csoportokra bontották a munkavállalókat, és mutogatták, hogy az ő számításaik alapján melyik munkavállalói csoport bértömege mennyivel nőtt, és hogy azokban az időszakokban mennyi volt az infláció. Hát az inflációs számokat sem sikerült mindenhol eltalálni, de bizony a munkavállalók, mikor meglátták ezt a táblázatot egy gyári tájékoztatóban, megmutatták nekik is, akkor erős felháborodást okozott, mert úgy tűnik a táblázat alapján, hogy volt olyan munkavállalói csoport, amelyiknek az elmúlt 5 évben több mint 50%-kal nőtt volna a bére, ezt senki nem tapasztalta, senki nem érte meg. És hát ha belegondolunk, hogy egy ilyen 350 ezer forintos bérszínvonalat, ha megnézünk, és mondjuk megnézzük, hogy akkor 50%-kal alacsonyabban hol tartott 5 évvel ezelőtt, hát akkor a minimálbér alatt kellett volna fizetniük, tehát nyilván nem stimmelnek a számok. Nem tudjuk, hogy mit szoroztak mivel, de a dolgozók azt mondták, hogy lehet, hogy találunk olyan oszlopsorokat, olyan számoszlopokat, amelyek jól néznek ki, de az élelmiszerboltban, a pénztárnál én nem nézek ki jól, és ezzel vannak nekem bajaim.
1: Igen, az oszlopokkal nagyon nehéz a pénztárnál érvelni. Összesen 2000 ember dolgozik a két telephelyen, és 90% fölötti volt a részvétel, úgy hírlik. Ez a mostani mennyire lesz, hogy mondjam, figyelmeztető a cég tulajdonosainak, vagy mennyire tudnak legyinteni rá, hogy oké, majd elmúlik?
0: Mi úgy látjuk, hogy a tegnap megtartott 12 órás sztrájk az már nagyobb hatással volt. Egyébként ezt is el kell mondani, mert a magyar dolgozóknak azért a nevem elé oda kell tenni, amikor rendkívül tiszteletre méltóan a figyelmeztető sztrájknál még arra is figyeltek, hogy olyan időszakban tartsuk, ami nem fog annyira fájni a munkáltatónak, csak lássa, hogy képesek vagyunk rá, lássa, hogy mi össze tudunk fogni, és meg tudjuk valósítani. Ehhez képest most a 12 órás sztrájk az már egy olyan időszakban volt, amikor bizony a kiszállítás egyes részei határozottan nehézségeket gördítettek a munkáltató üzletmenet elé, és kifejezetten egy-egy beszállítónak problémás lehet, mert van olyan vevőjük, aki, ha megkapja az alkatrészt a Hanon Systemtől, az egyből megy a késztermékbe, az autóba. És ott, hogyha késnek, vagy nem érkeznek meg az alkatrészek, akkor ott nem készül el az autó. Tehát ez már nyomás. Most a 12 órás sztrájkban nagyjából a sztrájkra alkalmas kész emberek 80%-a vett részt. Azért ilyen körülírta mondom, mert három műszakos, irodai munkarendes, 12 órás, tehát többféle műszakrendnek a számait kellett így összeolvasnunk, de nagyjából a 12 órában 80%-a azoknak, akik sztrájkolhattak, sztrájkoltak is.
1: Mi van, hogyha nem lesz eredményes a sztrájk? Mi a következő lépés?
0: Az is egy eredmény, hogyha azt mondja a munkáltató, hogy még több nyomás kell. Vannak elkészített forgatókönyveink, ebből a legmarkánsabb az, hogy határozatlan idejű sztrájkkal folytatjuk. Mi majd a munkavállalókat meg fogjuk kérdezni, elejük tárjuk a lehetőségeket, az opciókat, és amennyiben ők egyiket vagy másikat támogatják, akkor azon az úton fogunk tovább menni. Mondom, a legmarkánsabb a határozatlan idejű sztrájk, ez egy nagyon komoly vállalás a dolgozók részéről, ez egy nagyon komoly egymásnak feszülés, de azt gondolom, hogy okozhat már akkora nehézségeket a cégnek, hogy a le nem szállított termék miatti kötbérek és szerződés nem teljesítések azok többe kerülnek, mint ha odaadja azt a bérfejlesztést, amit a dolgozók kérnek.
1: Sikeres küzdelmet az ott dolgozóknak, jó munkát önnek. László Zoltán, a Vasas Szakszervezeti Szövetség elnöke számolt be nekünk a Hanon, Székesfehérvár és Pécsi telephelyén kialakult sztrájkhelyzetről. Köszönöm szépen!
0: Köszönöm szépen!
2: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik. Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit

0: sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban szakaszos sávlezárásra kell készülni mától vasárnapig a Fóti úton a Váci út felé. A Labdarúgó utca és a Gárdonyi Géza utca között napközben burkolatjavítás miatt. Szombattól július 12-ig a 11. kerületben a Villányi úton a Budaörsi út után lezárják a belső sávot a villamos pályakarbantartása miatt. A 17-es és a 61-es villamos helyett a Szélkámán tér és a Móri Zsigmond körtér között pótlóbusszal utazhatnak. A 17-es villamos terelve a Krisztina körúton át közlekedik. Az 56-a a villamos hétköznapokon is egész nap jár. A hétvégén az Orci úton a Baross tér irányában a Kőris utcai villamos átjárónál lezárják a balra kanyarodó sávot pályakarbantartás miatt. A villamos vágányról lehet a Kőris utcába behajtani. A 23-as és a 24-es villamos helyett a Keleti pályaudvar és a Nagyvárad tér között a 24-es pótlóbusszal utazhatnak. Vasárnap üzemkezdettől 12 óráig az M2-es metró helyett pótlóbusz jár az Örs vezértere és a Puskás Ferenc stadion között karbantartás miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.

0: most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik.
0: Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
2: Sörre érkeznek a sajtóban és a közösségi médiában is a fotók a Velencei tóról, amely egészen elszomorító állapotban van egyfelől, másrészt sokkal kevésbé van drámai állapotban, mint hogy azt nagyon sokan láttatják és híreztelik a közösségi médiában, így aztán nagy valószínűséggel sok értelme lehet így egy ilyen forró hétvége előtt annak, hogy beszéljünk arról Ötvös Pál Árpáddal, Gárgony polgármesterével, hogy igazából mi a helyzet a Velencei tónál. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
2: Egyrészt van egy szörnyű adat, soha nem mértek ilyen alacsony vízszintet a Velencei tavon, amióta hivatalos mérések vannak. Ugye tudjuk, hogy történelmi értelemben volt már olyan, hogy kiszáradt, de 52, meg 50, meg 51 centis vízmérséket hivatalosan még soha nem mértek. Ez nem azt jelenti, hogy mindenhol ennyi, és azt sem jelenti, hogy ennyi mindenhol van, ugye?
3: De pontosan a sekélyebb területeken már lehet sétálni a mederben. A mélyebb részeken viszont még úszni is lehet. A vízminőség pedig a legtöbb helyen jó és kiváló.
2: Igen, ez például azért is nagyon fontos, hogy hangsúlyozzuk, mert hogy azt lehetett olvasni lévén, hogy a fizetős strandokat nem fizetőssé tették, és ettől aztán bár nyitva vannak, de szabadon átjárhatók, bejárhatók, hogy megtiltották a strandolást a Velencei tónál. Ilyeneket lehet olvasni. Szerintem ez csacsiság, de tegyük ezt rendbe.
3: Igen, hát itt történt egy kis félreértés az elmúlt testületülésen, ami körülbelül egy hónapja volt, hozott a testület egy olyan döntést, hogy az Agárdi Napsugárstrandot és a Gárdonyi Sirálystrandot ingyenessé tesszük a látogatók számára, azaz minden változatlan marad, csak a pénztár nem fog működni, a strandok nyitva vannak, a strandokra új játszótereket telepítettünk a tavalyi évben, a Gárdonyban és a Gárdon 2-t. Az a félreértés tárgya, és a sajtóban is megjelent ez a hír, hogy a Velencén a korzó előtti, nem is a korzó előtti, hanem talán a fürd előtti partszakaszt lezárták, illetve ott megtiltották a fürdőzést, és akkor ezzel párhuzamosan egy vagy két napot követően megjelent a hír, hogy tilos a fürdés a Zagárdi említett három strandon. Nem, itt a testületnek az volt a szándéka, hogy ingyenesi teszi a belépést ezen a két strandon, és minden más biztosít. Igaz, hogy lazább körülmények között, hiszen másképp oldjuk meg az első segélynyújtás lehetőségét, és másképp a vízimentést, hát itt az alacsony vízállás miatt, tehát ezekben a strandokon, ahol lehet sétálni a mederben, egy ideig, egy darabig, egy bizonyos távolságot meg lehet tenni, ott a vízimentőre nem nagy szükség van.
2: Azért egy dolgot meg hadd jegyezzek meg a Velencei tó szerelmeseként, hogy azért az, hogy ennyire alacsony a vízszint, az ne sarkaljon senkit arra, hogy mondjuk a kisgyerekét szabadon engedje, mert hogy vannak gödrök. És nem kint a partnál, hanem ugye most eleve beljebb sétálunk, hogyha vizet szeretnénk, és hát azokban a gödrökben könnyen lehet baj, amikor belelép a gyerek, és hirtelen ellepi a víz. És hogyha nem figyelünk oda, ez ugyanolyan veszélyes, mint amikor hajdanában bement a lépcsőn, és ott rögtön mély volt a víz.
3: Igen, a víz alatt nem látszik a vízfenék, a meder. Nyilván vannak meglepetések, de hát ez minden természetes tóban, vagy természetes vízben ez előtt.
2: Igen, csak ne higgyük el, hogy itt már semmi nincs, van víz a tóban. Na, és akkor beszéljünk is erről, hogy lesz-e víz a tóban. Azt mondja az újdonsült miniszter, hogy mindenféleképpen meg akarja ezt oldani. Gajdos László ugyan keresi azt a dokumentumot, amelyet titkosítottak valami furcsa oknál fogva. Mi lehet olyan titok, hogy lehet a Velencei tó vízutánpótlását megoldani? 10 évre titkosította az előző kormány. Na, ezt még nem sikerült látnia, de dolgoznak rajta. A helyi önkormányzatokkal együtt dolgoznak, tehát van információjuk arról, hogy milyen tervek vannak?
3: Nincs. az teljesen biztos, hogy a mesterséges vízpótlás ebben az évben nem fog megvalósulni, vagy azért, mert nincs, először is, hát nincs rá terv. Másodszor is több lehetőséget vettek számba, mind a vízügy, mind pedig a politika, de amit én elutasítanék, az a tisztított szennyvíz bevezetés a Velencétóba. Amit én támogatnék, bár nem vagyok vízügyi szakember, de amit én támogatnék, a Dunából való vízpótlás, mégpedig az Ercsiben, a Kavicságyon rengeteg vízkút van, amiben egyébként, amelyikből biztosítják az ivóvízellátását a Velencei-tó körül, illetve a Velencei-tónak a nagy részét, aztán még a Váli-völgyet, Baracska környékét. Tehát ami idáig ér település a 400-as nyomócső, ivóvíz nyomócső mellett, onnan kapjuk a vizet. Hogyha az én olvasatomban, hogyha az Iváncsai akkumulátorgyárnak jut ezekből a kutakból, ebből a vízből, ebből a vízbázisból, akkor jutnia kell a Velencei-tóba is.
2: Itt a kérdés az nyilván az, hogy olyan víze ez, amit a Velencei-tó maga szívesen fogad, tehát nem borítja fel a Velencei-tó saját biológiai kultúráját.
3: Hát erre pedig akkor lehet válaszolni, ha megtörtént volna egy együtthatás vizsgálat, ami eldönti, hogy be tudja fogadni a Velencei-tó a Dunavizét, illetve azt a szűr Dunavizet, vagy pedig nem.
2: Ilyen nem volt ilyen vizsgálat?
3: Nem, én nem tudok róla. És ha be tudja fogadni, akkor pedig milyen mértékig? Egy milyen arányban?
2: Itt vannak olyan környezetmérnökök, akik azt állítják, hogy igazán nem a Velencei-tó vízpótlása, hanem a mi gondolkodásmódunk itt a probléma, mert a Velencei-tó az olyan, amilyen. Tehát az néha megtelik, néha kiszárad, ez így volt eddig is, és normális módon így lenne ezután is, csak hogy mi körbeéltük ezt a Velencei tavat a saját településeinkkel, a saját idegenforgalmunkkal, a vendéglátóiparunkkal, gyakorlatilag más funkciót kapott, mint amire jó. Erről mit gondol?
3: Hát az tagadhatatlan, hogy a Velencei-tó vízgyűjtő területén nincs, vagy alig van víz. Az is tagadhatatlan, hogy többen használják a Velencei-tó vízgyűjtő területén azt a csapadékmennyiség, azt a nagyon kevés csapadékmennyiséget, ami lehullik. Továbbá az pedig 20 évvel ezelőtt már megkungatták a vészharangot, hogy egyre fogy a víz a Kárpát-medencében, egyre kevesebb csapadék esik, hát ez ugye ez mért adat, és ami csapadék leesik, az pedig egyenlőtlenül van elosztva, mint időben, mint pedig lokálisan. Na most ezzel nem kezdtünk el gazdálkodni, nem kezdtük el azt a fajta együttélést a kevesebb csapadékkal, ami azt hozná, hogy megtanulnánk ezzel együtt élni. De valóban most kevés a víz a Velencei-tóban, az is teljesen biztos, hogy nyár végére, szeptember végére, mert szeptember végéig bőven párolog, kritikusan alacsony lesz a vízállás. Jelenleg alacsonyabb, mint a 2022-es legalacsonyabb 53 cm, de még mindig jó a vízminősége a legtöbb helyen, egyedül jelen pillanatban Velencén mértek olyat, amiben nem lehet, amiben megtiltották a fürdelét, vagy nem szabad fürdeni. Én most ezt nem tudom, hogy azt nem figyeltem, hogy azóta itt történt Velencén változás, de az teljesen biztos, hogy a Agárdon-Gárdonyban, a mélyebb vizeken, az Agárdon a Szabastrandon, ott még közvetlen lépcsőn lehet besétálni, Agárdon a Parkstrand kempingben szintén van mély víz, úgyhogy ott pedig jó a vízminősége, tehát lehet használni. Tehát ugyanúgy lehet használni, élvezni a Velencei tavat, mint ahogy eddig lehetett. Az pedig, hogy milyen feladatok állnak mondjuk a MOHOSZ előtt, akik a hal gazdálkodással foglalkozik, az pedig az ő szakmájuk, az az ő feladatuk.
2: Hozzáteszem, hogy ők is megszólaltak, és akár a lehalászásra is készen állnak, mondták, és ez azért is lenne jó, magyarázták, mert hogy az invazív fajokat, amelyek nem őshonosok a Velencei-tónál, azt egyúttal ki is lehetne ilyen módon szűrni, és csak azok kerülhetnének vissza egy kedvezőbb helyzetben, amelyek odavalók. Mindennek van jó meg rossz oldala, most ugye keressük azt, hogy mi a jó ebben, de hát igazából az lenne a legjobb, hogyha lenne 140 centis közepes vízállás a Velencei tavon, mert ő az lenne a normális, és nem 51-2 centi, mint amilyen most van. Ötvös Pál Árpád, köszönöm szépen. A mostanában, hétvégén például ebben a kánikulában oda látogatóknak jó fürdőzést kívánunk, keressék meg azt a helyet, ahol mély a víz, jó lesz az. Köszönöm
3: én
2: szépen.
3: Köszönöm a lehetőséget. Viszont hallásra.

0: Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: A gazdasági magazint Török Balázs AI szakértővel, digitális marketing tanácsadóval folytatjuk. Van egy friss felmérés, eszerint minden ötödik magyar munkavállaló ismer már valakit, aki a mesterséges intelligencia miatt veszítette el az állását. Szerintem túlzunk, de majd mindjárt kiderül, hogy mennyire. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, és üdvözlöm a hallgatókat!
1: Tényleg ennyire drámai lehet már is a helyzet? Minden ötödik magyar munkavállalónak van olyan ismerőse? Lehet olyan ismerőse, aki?
2: Igen, szerintem lehet, illetve a kutatás adataiból ez jött ki. A kutatást egyébként április és május folyamán végeztem. A tavalyi kutatásból folytattam a eredményeket, illetve a tavalyi kutatás gondolatait vittem tovább az idei kutatásra is, és míg a tavalyi kutatás inkább azzal foglalkozott, hogy mennyire kezdtünk el használni AI-t, az idei kutatásban azzal foglalkoztam, hogy ennek milyen következményei, milyen hatásai vannak az életünkre, és a választadóknak a 17%-a válaszolt úgy, hogy ismer valakit, aki vagy az AI, vagy a robotok miatt vesztette el a munkáját.
1: Nekem változatlan, ez soknak tűnik, de jó, oké, elfogadom, persze. Van itt egy másik adat, ami meg hát szintén fura. A férfi válaszadók több mint fele haladó vagy szakértő szintű AI ismeretekről számolt be. Ezt ön tudta kontrollálni, vagy bemondásra ment?
2: Bemondásra ment ilyen szempontból, és tök érthető a kérdés. Nyilván nagyon nehéz feltenni bizonyos kérdéseket, vagy megítélni azt, hogy akár egy válaszadó mi alapján tekint magát szakértőnek, vagy ugye ez egy alapvetően új terület, és nagyon nehéz rákérdezni nagyon pontosan bizonyos területekre, mondjuk ki az, aki használ agenteket, ügynököket az AI-jal kapcsolatos munkájában, vagy a munkájában, amiben használ ilyen platformokat, eszközöket. És ilyen kérdés volt az említett is, hogy ugye ki az, aki haladónak vagy szakértőnek tekinti magát, és ebben egyébként igen az jött ki, amit tetszett mondani is, hogy a férfiak többsége szakértőnek vagy haladónak tartja magát. Ez egyébként összhangban van azzal, hogy ki mennyi időt spórol meg. Tehát, hogyha valaki úgy nyilatkozott, hogy mondjuk 10 vagy akár 40 órát is megspórol a munkája során hetente az AI-nak köszönhetően, akkor ő egyébként ez az érték, ez együtt mozgott a haladó vagy szakértői státusszal, és mind a két bontás tekintetében, akár az időspórolásban, akár a AI magabiztosságban is, mint a férfiak vezetnek, sajnos.
1: Hát azt szokták mondani, hogy a technológiai fejlődés friss vívmányaira általában a férfiak a fogalékonyabbak és kevésbé a hölgyek. Lehet, hogy ugyanez a helyzet itt is, vagy lehetséges, hogy milyen férfi az, akinek nincs annyi magabiztossága, hogy bemondja, hogy ő szakértő szintű. Hát kérem, mihez nem értünk, hát, ugye?
2: Hát igen. Itt ugye nyilván a férfiaknál előbb elindult el ez az adaptáció, és a tavalyi kutatásban is ez jött ki, hogy a férfiak inkább elkezdték, vagy jobban elkezdték mélységében használni az AI-t, úgyhogy nagyon sok olyan szempontot is igyekszik megvilágítani a kutatás, hogy ezek a különbségek hogyan alakultak tavaly, vagy hogyan alakulnak idén egyébként.
1: Mennyire a munkavállalókon és mennyire a munkaadókon múlik az, hogy mennyire vagyunk képzettek a mesterséges intelligencia tekintetében? Mennyire vagyunk annak kiszolgáltatva, hogy olyan cégnél dolgozunk, ahol van AI képzés, vagy olyan helyen, ahol nincs?
2: Ez szerintem mind a két oldalon múlik, illetve ugye nagy mértékben függ attól, hogy ki milyen szektorban dolgozik. Én földrajzos előzetes tanulmányokat végeztem még egy másik évtizedben, de ilyen szempontból a demográfiai adatokat is mellékeltem a kutatáshoz, ilyen szempontból a letöltők vagy érdeklődők meg tudják nézni, hogy az egyes szektorokban milyen arányban voltak a válaszadók, és azok az eredmények, amikről most beszélgettünk, azok milyen kontextusban is értelmezhetőek.
1: hogyha azt vesszük alapul, hogy néhány éves ez a történet, és most hol tartunk, akkor a nemzetközi összevetésben a magyar munkavállaló képzettnek látszik AI tekintetében?
2: Szerintem itt teljesen nemzetközi trendek vannak olyan szempontból, hogy nyilván a magyar gazdaság nem ott tart, akár csak általános tekintetben digitalizációs szempontból, és ugyanez igaz szerintem, csak halmozottan az AI tekintetében is, hogy még azért az elején tartunk, de azt gondolom, hogy nagyon gyorsan változik ez a szektor, és pontosan emiatt érdemes foglalkozni, és jó adatokat megnézni, megismerni a technológiát, hogy ez hogyan segítheti egyébként a vállalatokat, akár Magyarországon, akár határon túlon, de hogy érdemes szerintem ebbe fektetni. Nagyon gyorsan változik a technológia, és ezért nagyon nagy lehetőség is van benne ilyen szempontból.
1: Köszönöm szépen, a saját kutatását ismertette, és annak részletébe avatott be minket Török Balázs AI szakértő. A felmérés szerint majdnem minden ötödik magyar munkavállaló ismer valakit, aki már az AI miatt veszítette el az állását, de egyúttal ez egy lehetőség is, ha képezzük magunkat ugyanezen a területen, akkor ezen az áron meg munkát is találhatunk magunknak. Hát sok szerencsét hozzá. Ez volt ma a Gazdasági Magazin. Török Balázstól elbúcsúzom, és önöktől is, kedves hallgatók, holnap jövünk újra. Viszontlátásra.
0: Műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
3: Egyre melegebbre számíthatunk, szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe, jövő keddig lehet részletfizetést kérni a gépjárműadóra. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Holnaptól harmadfokú hőségriasztás lép életbe itthon, és legalább 4 napig tart majd a rendkívüli hőség. Az országos tisztifőorvos mindenkit arra kér, hogy fokozottan figyeljen oda magára és a környezetében élőkre. A kormány ma éjféltől rendkívüli tájékoztatási rendet léptet életbe, 2 óránként frissítik a hőséghelyzettel kapcsolatos információkat, jelentette be a miniszterelnök. Az államigazgatásban hétfőn és kedden home office-ban dolgozhatnak a munkavállalók. Magyar Péter közölte, hogy folytatódik a vízosztás és több millió zacskózott víz előállításáról rendelkeztek. Jövő keddig lehet részletfizetést kérni a gépjárműadóra, figyelmeztet a NAV. Az 5 havi pótlékmentes részletre vonatkozó kérelmet a legegyszerűbben a NAV mobilban lehet benyújtani. Indoklást és igazolásokat nem kell csatolni. Szintén keddig kell bevallaniuk és befizetniük az érintett vállalatcsoportok tagjainak a 2024-es adóévre vonatkozó globális minimumadót. A határidő elmulasztása akár 10 millió forintos bírsággal is járhat. Májusban több vendég, némileg kevesebb éjszakát töltött el a szálláshelyeken, mint egy évvel korábban. Az 1.800.000-es létszám 2,5%-os növekedést, a csaknem 4 millió éjszaka 0,5%-os csökkenést jelent 2025 májusához képest, tájékoztatott a KSH. A legnagyobb mértékben 20%-kal Gyulán és környékén nőtt meg a forgalom. Egy hét alatt 24 embert fogtak el a fővárosi kelenföldi vasútállomás környékén. A rendőrök múlt csütörtöktől tegnapig több mint 700 embert igazoltattak, volt, akit elfogató parancs alapján állítottak elő, másokat bűncselekmény elkövetésén értek tetten. A rendőrök lakossági panaszok miatt már 1 hónapja éjjel-nappal jelen vannak a kelenföldi vasútállomás környékén. 4. napja tart a cápa veszély Ausztrália legnépszerűbb strandjain. A hatóságok tájékoztatása szerint az elmúlt napokban többször is láttak cápákat a világhírű Bondi Beach-en, ezért ott továbbra is tilos a vízbe menni. A fokozott riasztás azután lépett életbe, hogy nemrégiben súlyos cápa támadás történt egy közeli strandon, ahol egy 35 éves nő életveszélyesen megsérült és amputálni kellett a karját. Folytatódik a kánikula, zavartalan napsütésre számíthatunk. Legfeljebb néhány élénk széllökés mérsékli a hőséget. A hőmérséklet napközben 33-38, este 28-33 fok között várható. Továbbra is nagyon erős lesz az UV-sugárzás.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Szlazsászki Ferenccel.
4: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm minden kedves nézőnket, köztük is az újakat itt az ATV-n, a 950-es fórumban. Ma döntenek az NK botrányban őrizetbe vett személyek letartóztatásáról. Rendőrségi akció volt a Semmelweis Egyetemen, mindeközben az egészségügyi miniszter azt írta, hogy a tisztító tűz nevű korrupció ellenes művelet az egészségügyet is el fogja érni. És Tar Zoltán szerint valódi társadalmi egyeztetés lesz az új közmédiáról. Rózsikával kezdünk, kezdi Csokolom.
5: Jó napot kívánok, Ferenc. A tegnapi hölgy vagyok. Szeretném megköszönni a jó kívánságát önnek is, meg annak a hölgynek, aki utánam következett, és jó egészséget kívánt a lányomnak. Sikeres műtét volt.
4: Nagyon örülök. Akkor teljes felépülést kívánunk a lányának.
5: Köszönöm ismét. Köszönöm szépen. Egy üzenetet küldhetek.
4: Persze.
5: Rövid leszek. Csak annyit, hogy Debrecenben nagynéz szeretettel köszöntöm, mert állandóan hallgassa a fórumot, nézője. A lánya az Budapesten tanít, ő Gyulán lakik, úgyhogy ki lett tiltva a Békés megyéből, nem taníthat az elvei miatt, úgyhogy pedig külföldön szokottan előadásokat tartani. Tehát egy nagy tudású hölgyről van szó. Szeretettel köszöntöm a nagymamáját. Ennyit akartam mondani, drága, jó?
4: Igen. Köszönjük jó. Szépen az üzenetét, és további jó egészséget.
5: Jó. Önnek is.
4: Gyors viszont felépülést. Viszont hallásra. Kezi csókolom. Jöhetnek a kedves telefonálók, mert ez most csak egy üzenetváltás volt tulajdonképpen. Szóval az NK botrány az a 17 milliárdos úgynevezett fekete kassa, Fidesz közeli celebek, előadók, civil szervezetek kaptak pénzt 6-7 hónap leforgása alatt, de mindenről a közvélemény nem nagyon tudott, sőt, gyakorlatilag nem tudtunk róla, ameddig Molnár Áron, az ismert színész, ki nem robbantotta a botrányt valamikor április első heteiben, nem, márciusban, bocsánat, igen, azt hiszem március körül, vagy áprilisban már összefolynak a napok. Egy a lényeg, hogy Hankó Balázs, az illetékes miniszter nem is tagadta ezt az egész történetet, itt az ATV-ben azzal indokolta a pénzosztást, hogy minden törvényes volt, ők a kultúrát támogatják, hogy mi a kultúra, az igazából attól függ, hogy a hatalom mit tart annak, és hogy ezek az előadók igenis jogosultak voltak ezekre a támogatásokra. Ezt egy picit árnyalja, hogy a 17 milliárdból már több mint 2 milliárdot visszaadtak a jogosultak, pontosabban a kedvezményezettek. Ez arról árulkodik, hogy ők is érzik, hogy itt törvénytelenség történt. Egyébként ez nem fogja őket menteni, ha esetleg bírósági eljárás alá kerülnek. Legfeljebb enyhíti az ítéletüket, hogyha ilyen hűtlen kezelés vagy valami hasonló bűncselekménynek a részesei voltak. De például Mága Zoltán 500 milliót kapott, vagy a fotósa, meg egy másik hozzá köthető cég. Szóval azért voltak itt nagy összegek, nem csak ilyen 1-2-3-5 milliós történetek. Erről szólt, tehát ez az első hír. 6 ember van őrizetben, és lehet, hogy előzetes vagy letartóztatásba is kerülnek. Az ügyészség ezt akarja, a bíró ma fog erről dönteni. Antallal folytatjuk. Jó napot kívánok!
6: Az őrizetben is lehet, hogy előzetes vagy letartóztatás.
4: Antal, megkérném, hogy némíts el a tévét.
6: A bíró ma fog erről dönteni. Antallal folytatjuk. Jó napot kívánok! Az őrizetben is lehet, hogy előzetes.
4: Antal megtenni, hogy elnémítja a tévét, mert így ez nem fog működni. Jó, azt hiszem, hogy akkor tovább ugrunk, mert ez így tényleg nem működik. Tehát az a beugró, hogy aki adásba kerül, azt nagyon kérem, hogy némítsa a tévét, mert különben ez lesz, hogy visszahalljuk a saját, vagy én a saját hangomat, és eltelik 2 perc, mire odáig jutunk, hogy a néző hallja azt, hogy megkérem, hogy...
6: Némítsa a tévét, mert különben ez lesz.
7: Jó, le van némítva.
4: Nincs le némítva.
6: Hogy a néző hallja azt, hogy meg...
7: Most van le némítva. Halló?
4: Igen, csak vártam, hogy tényleg le van-e némítva, mert ha nincs, le van, akkor le van, lehetetlen beszélgetni. Parancsoljon!
7: Halló? Tiszteletem, mikor mondtam? Ahhoz szeretnék hozzá...
4: Nincs le némítva a tévé, szóval Antal, akárki is, akár ki is kapcsolhatja. Tehát, hogy semmi baj nem fog történni.
7: Jó, le van némítva teljesen.
4: Jó, szuper, próbáljuk meg.
7: Itt vagyok.
4: Igen, én is.
7: Igen. Ahhoz szeretnék válaszolni, az előbb hívta egy úr, aki hát nem tudom, hogy pontosan, hogy lehet, hogy ugyanabban az elmegyógyintézetbe kezelték, mint az Orbán Viktort.
4: Nem érdemes egymást minősítgetni.
7: Tessék?
4: Nem érdemes egymást minősítgetni, sőt, ebben a műsorban nem is szoktuk ezt nagyon.
7: Rendben van. Csak annyi szeretnék hozzátenni ez a MK botrányhoz, hogy 100% biztos, hogy egy biztos, hogy ahogy mindig mondták, fejétől bűzlik a hal, ugye? Tehát az, igen, hogy magától az az ember, az a Hankó Balázs nevezetű, az magától nem találhatta ki, mert valakinek, tehát, hogy mondjam, van egy ember, aki csinál valamit, de a főnökének, alsóbb rendőrségi fokozata van, ugye? Tehát annélkül ő nem csinálhat semmit, amíg a főnöke rá nem bólint.
4: Egyébként ez nem teljesen így van, mert Hankó miniszternek volt egy saját miniszteri kerete. Az ilyen saját miniszteri keret az például arról szól, hogy ő saját hatáskörben dönthet támogatásokról. Én értem, hogy arra utal, és van benne abszolút ráció, hogy Orbán Viktor azért csak tudott erről az egészről. Én is így gondolom, hogy egy miniszterelnöknek tudnia kell. És azt is gondolom, hogy nem csak 17 milliárd ment ki így, hanem ennél sokkal több, de erre nincs
7: sokkal
4: bizonyíték.
7: Több, ez nagy valószínűséggel
4: csak
7: több.
4: Csak ezek a vélekedések jogi értelemben semmit nem érnek. Tehát itt tanúvallomások kellenek, iratok, bizonyítékok, akkor tudunk erről beszélni, hogy ki itt a főszerelés.
7: Igen, kicsit hosszabb folyamat lesz ez, mert szóval igen, azt nem lehet rögtön, ledaráltak, meg mindent csináltak, ez tény és való, de az biztos, hogy annélkül nem lehetett csinálni, én szerintem. És még valamit akarok még mondani, igaz, hogy lehet, hogy nem pontosan ide tartozik, hogy ez a Toroszkai nevezetű. Ez, hogy mondjam, én szerintem egy félig náci.
4: Ő ezt tehát nyilván visszautasítaná,
7: Igen, jó, rendben van. Jó, akkor nem akarok elszabadulni ennyire, hanem még valamit, amit reggel hallottam arról a hölgyről, azt hiszem a Startba, amelyik panaszkodott ugye arról, hogy nem lehet újra választani a képviselőket.
4: Kunhalmi Ágnes, igen.
7: Igen. Na most nem tudom, lehet, hogy nincs szakmája, és azért üzé. És ha esetleg megnéznék azt, hogy a DK-tól, az MSZP-től, meg az ilyen, nem tudom, ilyen jobbról-balról való emberek, akik szóval semmi egzisztenciájuk nincsen, egyszerűen csak most van egy hatalom, és most elkezdenek hozzá dörgölözni. Nem?
4: Hát nem, egyrészt Kunhalmi Ágnesnek van végzettsége, tehát nem lesz neki abból probléma, hogy miből éljen meg. Ő az elvet vitatta, hogy miért ne lehetne bárkit megválasztani, ha a társadalom meg akarja választani. Ha nem választják meg, akkor teljesen mindegy, hogy hány évig volt már képviselő, de ha meg akarják választani, miért akadály, hogy volt képviselő mondjuk 12 évig? Hát akkor nyilván jól tette a dolgát azok.
7: Lehet, hogy jó, vagy pedig az van, hogy ugye annak idején, mármint az elmúlt 16 évben, a úgymond ellenzéki képviselőket, vagy polgármestereket, ezeket állandóan annyira nyomták le, hogy akik az ő pártjukon állt, az Orbánék pártján, azokat, hogy mondjam, nem hogy úgy finoman szőrmentén szóltak hozzájuk, de semmi bántódásuk nem esett, kaptak pénzt, minden egyebet, és egyszerűen most lehetséges, hogy megint csak az van, hogy vissza akarja tenni azt saját magát, mert ugye a MSZP hiába indulna, még a 0,1%-ot se kapná meg, és most elkezdett dörgölözni valakihez. Nem?
4: De hát az új hatalom miért engedné, hogy dörgölözzenek hozzá, hiszen tele vannak emberekkel, pályáztatták a jelöltjeiket, a vezetőiket, tehát nincs szükségük kívülről jött emberek dörgölözésére. Ez az egyik. A másik meg, ha...
7: Igen.
4: Tehát ha valaki alkalmasnak tartja magát a jelöltségre, és megválasztja a nép, akkor miért zárják ki így adminisztratív módon?
7: Ha nem, nincs rá szükség, akkor teljesen... Nem kérdezte meg a szerkesztő úr, hogy ön vajon milyen színekbe fog most akkor indulni, ha esetleg elindulna?
4: A Kunhalmi Ágnestől?
7: Hát, igen.
4: Hogy miért nem kérdeztek meg? Nyilván nem volt mindenre idő, vagy lehet, hogy hát nem jó, is akar elindulni.
7: Mert mindenképp azt mondta, hogy tulajdonképpen ezt sajnálja, de meg emögött azért az rejlik, hogy mivel mondta azt, hogy ő lemondott a Tisza párt jelöltje, és buzította a Tisza pártot, akkor most ő lehet, akkor most megint esetleg Fideszként fog indulni, vagy...
4: Hát ő nem volt Fideszes, hát MSZP-sként, függetlenként csinálnak egy új pártot, én nem tudom, de egy picit ez nem olyan, hogy mondjuk van egy rúdugró verseny, igen, és azt mondják, hogy aki már indult 10 rúdugró versenyen, az nem indulhat el a 11-en. Holott, ha elindul, és nem ugorja át azt a magasságot, akkor ugyanúgy nem lesz belőle győztes, mintha el se indulhat. Tehát, hogy miért korlátozzák már a próbálkozást? Miért korlátozzák már a próbálkozást? Ez hát, nekem nem világos.
7: Úgy magától nem fog tudni, hogy oda menni, akkor most én ugrok, egy szintet kell elérni. Most nem tudom, ez hogy eléri azt a szintet. Jó, biztos, ennek is utána néznek.
4: Hát ha nem éri el, akkor meg azért nem lesz belőle képviselő, érti?
7: Értem.
4: Tehát, hogy én nem látom logikusnak. Ha nincs társadalmi igény az ő parlamenti képviselői munkájára, akkor nem fog bejutni. Mert nem választják meg, de most ettől eltiltani, hogy meg se kérdezhesse az embereket, a társadalmat, hogy akartok engem, akkor igen, akkor x-eljetek rám. Tehát, hogy ezt is így leszabályozni, ezt én nem látom logikusnak.
7: Hát, nem tudom. Szóval, megmondom őszintén, szóval, tudom egy nagyon rossz poén, hogy aki szereti az állatokat, az rossz ember nem lehet, de... Emögött mindig van valami. Tehát tudom, politikában minden előfordulhat, ez tény és való. De az ilyen hirtelen párfordulások, ezek mindig gyanúsak.
4: De kinél lát itt fordulatot? Tehát
7: ennél a hölgynél. Ez 100% biztos, hogy ez a Tiszánál akar indulni. Hogy miért, azt még a jó Isten nem
4: hát
7: tudja.
4: Hát ezt ő mondja, hogy a Tiszánál akar indulni, de miért nem látom ennek semmi jelét, mert hát a Tiszában vannak elég elegen, akik indulni akarnak. Hát minden jelöltet 3 közül választottak ki, tehát ott túl jelentkezés.
7: Miért ragaszkodik ahhoz, hogy mert ez derült ki az egészből, hogy ő újra akar indulni. Igaz?
4: Hát de joga van hozzá, nem? Hát most ezt ne vitassuk el senkitől, hogy ő politikus volt már 10x éve, ezt szeretné végezni. És avval nincs gond, hogy ez választáson dőljön el, hogy végezheti vagy nem, de hogy meg se próbálhassa, csak azért, mert már 12 évig itt volt, ezt ő sérelmezi.
7: Na, én meg azt mondom, akkor visszatérek arra az úrra, aki betelefonált, hogy ne induljon párt zászló alatt. Hát ez hogy lehetséges?
4: Hát egyéniben.
7: Ez valami nem normális dolog, mert hogyha mit tudom én, kiesik a Tisztában 8 év után, vagy 12 után a valaki kell, hogy patronálja ugye azt a illetőt, aki indulni akar.
4: Egyéniben függetlenként bárki elindulhat. Igaz, hogy ezek általában nem szoktak befutni, mert a párttámogatás nagyon fontos.
7: Igen.
4: De épp ezt mondta ez az előző telefonnál, hogy indulhasson el függetlenként.
7: De függetlenként a büdös életben nem fog bejutni, a 100%.
4: Hát én értem, csak mondom, hogy mit mondott az előző telefonáló, hogy ha annyira akar, akkor induljon el.
7: De annyira kacsvasz volt az egész, szóval azért említettem azt a hasonlatot, hogy szóval össze-vissza beszélt, és egyszerűen nem tudta elmondani, hogy mit akar. Igaz? Hát
4: korlátozni akarja, a régi motorosokat már nem engedni a rajtvonalra.
7: Nagyon igaza van, uram. Ez tény és való.
4: Köszönöm szépen, Antal. A helyzet az, hogy viszont az időnk lejárt. Meglátjuk, majd még lehet, hogy itt is lesz valamiféle vita, mert kezdett kibontakozni, legalábbis a sajtóban erről a mandátumhoz korlátozásról egy vita. Köszönöm szépen, egy rövid reklámszünet, én aztán folytatjuk.

műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is.

0: és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban egyirányosították mától augusztus végéig a 11. kerületben a Budafoki utat. A Lágymányosi utcától a Bertalan Lajos utcáig, mert javítják a távfővezetéket. Nagy Tétény ipartelep felé a 133-e autóbusz terelve közlekedik. Nem érinti a Szent Gellért tér műegyetem és a Budafoki út Karinti-Frigyes út megállót. Szombattól a 19. kerületben az Üllői úton a Lehel utcánál a forgalom irányonként egy sávban halad. A Lehel utcában az Üllői út előtt pedig lezárják a külső sávot a villamos pálya karbantartása miatt. Az 50-es villamos nem közlekedik a villanytelep és a határút között. A határút és a Lajos-Mizsei sorompó között pótlóbusszal utazhatnak. Szombattól július 12-ig a 11. kerületben a Villányi úton a Budaörsi út után lezárják a belső sávot a villamos pályakarbantartása miatt. A 17-es és a 61-es villamos helyett a Szélkámán tér és a Móri Zsigmond körtér között pótlóbusszal utazhatnak. A 17-es villamos terelve a Krisztina körúton át közlekedik. Az 56A villamos hétköznapokon is egész nap jár. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Szlazsászki Ferenccel.
2: Köszönöm szépen a türelmet, Ferenccel folytatjuk a műsort. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok! Ferenc vagyok.
2: Parancsoljon!
3: Én olyat szeretnék kérdezni, nem tudom, hogy tudatlan vagyok-e, vagy csak a választásokon, mikor hát kiderült, hogy melyik pártból melyik képviselő jutott be.
2: Igen.
3: A volt képviselők, és hát a Fideszből rengetegen nem jutottak be.
2: Igen.
3: Megmondom őszintén, hát ott a Pócstól kezdve az egészségügyi államtitkár, meg egyebek itt is, és nagyon, nagyon sok olyan ember, akit az helyett csak úgy fogtak és beütettek a semmire, mert nem nyertek egyéniben, nem nyertek
2: listán. Igen, listáról se jutottak be.
3: Nem,
2: igen.
3: Nem jutottak be teljesen, és csak fogták és odaütették.
2: Ez joga van egy pártnak, tehát a párt kapja a mandátumot a listán, és ő változtathat. Tehát összeállít egy pártlistát, elnyer bizonyos számú mandátumot a pártlistája támogatottsága alapján, és azt mondja, hogy mondjuk nyert, nem tudom én, 35 vagy 40 helyet, igen, mondjuk 40-et vegyük a Fideszt, de 40 parlamenti pozíciót nyert a listáról, és nem azt a 40-et ülteti be, aki az első 40 a listán, hanem azt mondja, hogy beültetem a 215-et is, meg a 160-at is, és kiszedek párat, aki viszont benn lett volna, de nem akar beülni. Ez történt most.
3: Na de hát akkor ez épp olyan viszályos, mint ahogy itten nézem a műsort, és akkor már tegnap is ez a 12 év, meg a 8 évet pedzegetik itten a képviselőknél, mert hát szerintem az se egy ördögtől való dolog, hogy azok az ilyen megélhetési képviselők, akiket állandóan megszavaz a közössége, meg vannak ilyen emberek, nagyon sokan, hogy hát meg vannak szavazva mindig, mert azt hiszik, hogy ő a jó ember, meg mit tudom én, és akkor ott benn. Most azért 12-16 évet bent lenni ilyen parlamenti képviselőnek, hát ez egy, hogy mondjam, egy kicsit morbidan, egy marha jó állás.
2: Hát azért van túljelentkezés a parlamenti képviselői helyekre, 5-en, 6-an, 8-an is indulnak egyéniben egy-egy székért, és a pártokban is nagy verseny van, hogy kiből lehessen jelölt, és kiből lehessen befutó helyre kerülő jelölt. De most akkor melyikkel van problémája, hogy a fideszesek egy része nem vette fel a mandátumát, vagy pedig azzal, hogy a Tisza megkorlátozná az időtartamot?
3: Abból nekem nagyon nagy problémám van, mert hát nagyon sokat nem szavaztak meg, szerintem azért, mert hát a viselkedésük miatt, mondjuk így.
2: Igen, de a párt a törvény alapján rendelkezik a listás mandátumokkal, és hát dönthet úgy, hogy nem az ül be, aki ott volt a listán a befutó helyen. Tehát ebben hát ez benne volt a pakliban, ezt lehetett tudni előre is, hogy ez megtörténhet adott esetben.
3: Na de hát akkor ezen kellene szerintem egy kicsit igazítani, hogy ne azok az unalmas emberek, meg akik lehet, hogy sose szólaltak föl, vagy össze-vissza beszélnek, tehát vannak ottan olyanok, például ez a Pócs. Itt én nézem a műsort, és valóban nem. Kivette a telefont a tokból, és utána mutatta, hogy hát a tok az nem világít, nem a túró. Tehát itt lehetett látni a tévéképernyőn keresztül, hogy abban a telefon volt, mikor hát a miniszterelnök úr hívta a figyelmét, hogy ne fényképezzen, vagy ne filmezzen, vagy mit tudom.
2: Ne videózzon, igen. Jó, hát nyilván van magasabb színvonalú parlamenti képviselői teljesítmény is, mint amit Pócs Jánostól látunk, de ettől még nem lehet, vagy nem szabadna törvényi alapon korlátozni. Ha a pártja őt tartja alkalmasnak, és őt ülteti be a lista alapján, akkor őt ülteti be. Tehát ez szerintem hiba volna korlátozni. A párt majd a döntése következményét viseli. Tehát ha választok úgy gondolják, mint ön, akkor majd legközelebb még kevesebben szavaznak rájuk, mert azt mondják, hogy hát 26-ban is mi volt? Volt egy lista, rájuk szavaztunk, és a listáról a legnagyobb nevek egyszer csak bejelentették, hogy ők nem ülnek be, és behoztak ilyeneket, mint a Pócs János. Érti? Akkor majd megbüntetik a pártot a választók. Tehát, hogy nem kell szerintem mindent agyon szabályozni.
3: Nem is erre gondoltam én, hogy mostan aztán Tövérőhegyire itten ki, csak hát vannak ilyenek, akik tényleg ottan rihegcsének, röhögcsének, meg a miniszterelnök urat, én nem vagyok se tiszás, se fideszes, de szimpatizálok a Tiszával, és a az előző kormányzat ugyanezt csinálta a képviselőkkel, csak ők is az ellenzékkel.
2: Most, arra gondol, hogy, hogy Orbán Viktorék is osztották az akkori ellenzéket, mint hogy most Magyar Péter ostorozza a fideszeseket.
3: Ez teljesen így van, és én azt mondom, hogy teljesen jogosan, mert ezek az emberek ugyanúgy ott ülnek, és hallgatták, hogy hát csak nem őket marták, hanem az igen, ellenzéket.
2: Ők marták a baloldalt, így van.
3: Így van, és hát... nem is kevésbé. És még gusztustalanabbú, most én nem azt mondom, hogy a miniszterelnök úr az gusztustalan, csak őnek így tűnik most ez így az első egy-két hónap.
2: Nehéz megszokni 16 év kormányzás után, hogy most őket osztják, ez hát biztos.
3: Igen, főleg a Balla úr, mert ő nem bűnös. Hát de ne haragudjon, én ha azt mondom, hogy nem vagyok bűnös, vagy nem akarok bűnös lenni, akkor kiszállok onnan, és nem teszem ki magamat megint annak, hogy hát ez lenne az én javaslatom a fideszes képviselőköz.
2: Hát nyilván megfontolják, hogy akarják ezt így 4 éven keresztül csinálni. Aki nem bírja lelkileg, hogy most általában alul fog maradni ezekben a vitákban, az akár ki is szállhat. Ez van. Köszönöm szépen, Antal, hogy hívott. Mindenesetre nagyon szórakoztató lett a parlament most az új felállásban. Javaslom is a kedves nézőknek, indult egy új műsorunk, az Abszolút Parlament. Tegnap este volt a második adás, 21:50-kor van ez a műsor az Aktuál után. És kedden volt az első, nagyon jó nézettség is volt, és tényleg a legjobb pillanatok vannak belesűrítve egy nagyjából 1 órába, úgyhogy ha tehetik, akkor majd figyeljék, hogy mikor van, és nézzék is. Edittel folytatjuk, kezdj Csokolom.
4: Jó napot kívánok, Slavánszki úr. Láttam a futócsíkon a kaposvári gyilkossági esetet, ami ugye nem sokkal a dohány koncesziónak a bevezetése után történedett, lévén kaposvári lakos, személyemben is érintve vagyok, nem rokonként, hanem úgy, hogy vásároltam abban a boltban, ahol az a kis hölgy, aki, hát én nem tudtam, hogy mennyasszony is volt, de egyébként szinkronuszról volt, ezt a borzalmas bűncselekményt elszenvedte. Ne felejtsük el, és én nem találtam semmiféle nyomát annak, hogy akkor, amikor ezt a rendeletet a Lázár János, hát hogy is mondjam, hatékony kezdeményezésére behozták, akkor ugye többféle indok volt, a lefóliázásoknak pedig az volt az indoka, hogy hát ugye a fix éven aluljak ne lássanak be, meg ne lássák, hogy mit vesznek a szülők, meg stb. Már akkor is, amikor ez az esemény megtörtént, tehát ez a sajnálatos gyilkosság megtörtént, már akkor is azt mondtam, hogy ez tulajdonképpen a fóliázás az arra volt alkalmas, hogy mint egy felhívás táncra, nem tudom, hogy érti-e, hogy mire gondolok.
2: Igen, hát arra, hogy nem látható kívülről, hogy mi van bent.
4: Nem
2: igen.
4: Lehet belátni kívülről, akkor bármi történhet bent, és mikor bejött ez a dohánykoncesszió, ez is gondolom, ha jól emlékszem, én ez úgy volt, hogy egyik napról így a másikra, és mint ahogy a játék automatáknál, meg a kata megszüntetése, meg ehhez hasonló, meg a személyes szóltó, meg a Simonka-féle törvény, a szervezetbűnözés fogalmának a megváltoztatása, ugye abban sincsen még ítélet. No. Szóval szerintem ezt a rendeletet még mind a mai napig nem vonták ki. Lehetséges, hogy a jogászi szempontból, illetve a hagyományos jogászi szempontból az a felfogás, ami nekem ezzel kapcsolatosan felmerült már akkor is a fejemben az az, hogy ugye létezik az emberölés előkészítés, bizonyos bűncselekményeknek vannak előkészületi cselekményei, és akkor büntethető egy előkészületi cselekmény, hogyha a törvény az büntetni rendeli. Az emberölés előkészületét azt rendeli büntetni. Az én emlékeim szerint ahhoz, hogy valaki emberölés előkészületet kövessen el, nem biztos, hogy közvetlen okozati összefüggésnek kell lenni a később bekövetkező bűncselekmény között, de minden esetre azzal, hogy nem szüntették meg ezt a befóliázást, illetve a sajnálatos esemény után a kaposvári dohányboltosok úgy döntöttek egyrészt, hogy megfelelő biztonsági berendezéseket szereltetnek fel a boltokban, másrészt pedig önhatalmulag eltávolították ezeket az elfóliázásos mutatványokat. Valamennyien megszerték a rendeletet, de a legvégül megemlíteném azt is, hogy mivel az emberölés nem évül el, hát akkor az emberölés előkészülete kapcsán el lehet lamentálni, hogyha valaki az emberölés feltételeit biztosítja, már pedig ez a feltétel biztosítása volt. Ugyanis az nem nagyon ismert a közélemény előtt, illetve mivel már régen történt, azt már elfelejtették, hogy a hölgynek, aki elhunyt ebben a sajnálatos bűncselekményben, az volt a szokás, hogy néhány perccel a zárás előtt, és egyébként ez Kaposvárnak az egyik legforgalmasabb boltja volt, azóta semmiféle bolt nem is üzemel, ott el van átkozva az a
5: Tehát, hogy mi volt a szokás, mert egy percünk van azért
4: kérdezni. Az volt a szokása, hogy pár perccel a zárás előtt, ha nem volt vevő, akkor neki állt az üzletet takarítani, ugye, mert ők ilyen több funkciós munkavállalók, higiénia asszisztens mellett még hát ugye árulnak is meg ehhez hasonló
5: és
4: dolgok.
5: Ebből mi
4: viszont nem zárta be az ajtót, és így tudott bemenni az elkövető. Uh-huh. A kulcs belülről benne volt az ajtóban, az ajtót az elkövető bezárta, majd pedig hát így tudta elkövetni ezt a bűncselekményt, és sajnálatos módon nem volt hát semmiféle lehetősége a hölgynek sem
5: segítséget kérni.
4: Semmiféle
5: Edith, sajnálom, vége az vége ennek a műsornak. Igen.
4: Parancsolt?
5: Csak vége a műsornak. Hát nem tudom, hogy itt az emberről és előkészítése ügyébe lehet-e bármit tenni, mert nyilván nem ez volt a jogalkotónak a szándéka, de kétségtelen, hogy sokan szóvá tették, hogy ez így nem jó, hogy nem látszik semmi kívülről. Köszönöm szépen, hogy hívott, az helyzet, hogy véget ért a fórum. Legközelebb a déli híradó után jelentkezünk. További szép napot, viszontlátásra!

0: műsor ajánló. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Egyre melegebbre számíthatunk. Szombattól 3-fokú hőségriasztás lép életbe. Mától indulnak a Retro Istria Express vonatok az Adriára. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Holnaptól 3-fokú hőségriasztás lép életbe itthon, és legalább 4 napig tart majd a rendkívüli hőség. Az országos tisztifőorvos mindenkit arra kér, hogy fokozottan figyeljen oda magára és a környezetében élőkre. A villamos energiaellátás biztonsága érdekében takarékosságra kérje az embereket a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István szerint különösen az esti 18 és 21 óra közötti időszakban érdemes odafigyelni az áramfogyasztásra. Aki teheti, ebben az időszakban mérsékelje a klímaberendezések használatát, mellőzze az elektromos autók töltését, illetve a nagyobb energiaigényű háztartási gépeket is inkább este 9 után működtesse. Jövő keddig lehet részletfizetést kérni a gépjárműadóra, figyelmeztet a NAV. Az 5 havi pótlékmentes részletre vonatkozó kérelmet a legegyszerűbben a NAV mobilban lehet benyújtani. Indoklást és igazolásokat nem kell csatolni. Szintén keddig kell bevallaniuk és befizetniük az érintett vállalatcsoportok tagjainak a 2024-es adóévre vonatkozó globális minimumadót. A határidő elmulasztása akár 10 millió forintos bírsággal is járhat. Májusban több vendég, némileg kevesebb éjszakát töltött el a szálláshelyeken, mint egy évvel korábban. Az 1.800.000-es létszám 2,5%-os növekedést, a csaknem 4 millió éjszaka 0,5%-os csökkenést jelent 2025 májusához képest, tájékoztatott a KSH. A legnagyobb mértékben 20%-kal Gyulán és környékén nőtt meg a forgalom. Egy hét alatt 24 embert fogtak el a fővárosi kelenföldi vasútállomás környékén. A rendőrök múlt csütörtöktől tegnapig több mint 700 embert igazoltattak, volt, akit elfogató parancs alapján állítottak elő, másokat bűncselekmény elkövetésén értek tetten. A rendőrök lakossági panaszok miatt már egy hónapja éjjel-nappal jelen vannak a kelenföldi vasútállomás környékén. Mától indulnak a Retro Istria Expresszek az Adriára. A járat minden nap a keleti pályaudvarról indul az esti órákban, és másnap éri el a szlovén és a horvát tengerpartot. Jegyet a nemzetközi pénztárakban és online is lehet vásárolni, a kutya és kerékpárjegyeket viszont csak személyesen lehet megvenni. Folytatódik a kánikula, zavartalan napsütésre számíthatunk, legfeljebb néhány élénk széllökés mérsékli a hőséget. A hőmérséklet napközben 33-38, este 28-33 fok között várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Szlazsászki Ferenccel.
2: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm a fórum minden kedves nézőjét. Ma döntenek az NKA botrányban őrizetbe vett személyek letartóztatásáról. Egy személy esetében megszületett a döntés. Bús Balázs fideszes politikus, a Nemzeti Kulturális Alap korábbi alelnöke letartóztatásba került, 30 napra rendelték el ezt az intézkedést. Bús Balázs szerint ez teljesen törvénytelen, de hát mi mást mondana egy gyanúsított, mint hogy nem követett el semmit. 17 milliárd forintot osztottak szét a választási kampányban a Nemzeti Kulturális Alap pénzéből. Fidesz közeli celebek, influencerek, zenészek részére, akik a Fidesz mellett kampányoltak. Nyilván kérdés, hogy mi lesz az NKA korábbi elnökével, Hankó Balázzsal, aki egyben a Kulturális és Innovációs Minisztérium minisztere is volt. Ő jelenleg parlamenti képviselő, mandátum, igen, védett személy, tehát ki kell adni a mentelmi jogát, ez a szó nem jutott eszembe, nem a mandátumát, a mentelmi jogáról dönthet az országgyűlés, ha megkeresés érkezik. Ez még nem történt meg, de szerintem ez rövid idő kérdése és változni fog. Rendőrségi akció volt a Semmelweis Egyetemen, azt írta az egészségügyi miniszter Hegedűs Zsolt, hogy a tisztító tűz nevű akció az egészségügyet sem kerülheti el, de ugyanezt mondta Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter is, hogy az ő tárcájánál is mindent átvilágítanak. A harmadik pedig, hogy Tar Zoltán szerint valódi társadalmi egyeztetés lesz az új közmédiáról. Irénnel kezdünk, kezdj csokkolom.
3: Jó napot kívánok, üdvözlöm szerkesztő úr. Én nem a mai témához szeretnék hozzászólni, bár egy jó páron az elmúlt napokban már elvették a kenyeremet. Néztem a Magyar Péter parlamenti beszédét a mafiáról.
2: Igen.
3: És nekem is az a véleményem, hogy egy kicsit finomítani kellene a retorikán. Azt rendben van, hogy a fejükre olvassa azt, ami a fejükre való, de egy kicsit, én úgy gondolom, hogy tán finomabban kellene ezt csinálni. A másik meg, hogy a Fidesz aztán most tiltakozik ész nélkül minden ellen, meg vádol, meg tehát olyanokat mond, amit nem tartok helyén valónak tőlük, hiszen ők vitték gyalázatba ezt az országot ennyi időn keresztül amennyi, és hogy kikérik maguknak, meg hogy vádaskodnak, meg hogy stb. Ők ne kérjenek ki semmit, hanem bocsánatot kérjenek a magyar néptől. Bocsánatot kérjenek, hogy mit műveltek velünk. És még egy dolgot szeretnék mondani, hogy a Pride felvonulást lehet, hogy nem szerencsés, hogy Szent László napra időzítették. Nagyon remélem, hogy ez nem volt szándékos, de máskor egy kicsit erre jobban oda kellene figyelni, hogy egyházi ünnepekkel vagy valami ne ütközzenek egyéb szervezések. Köszönöm szépen ezeket.
2: Köszönöm szépen. Hát csak eszembe jutott ez az, amit felvet, hogy ne ütközön egyházi ünnepekkel. Az ember maga egyébként hamarabb volt, mint bármilyen egyház. Tehát ha a sorrendiséget nézzük, akkor ezt nem látom ennyire sértőnek. Sőt, egyáltalán.
3: Én vallásom a gyakorló hívő ember vagyok is.
2: Igen.
3: Kicsit. Csak kicsit akkor, gondolom, hogy
2: igen. Hamarabb volt a teremtés, mint maga az egyház. Nem tudom egyébként, nem ismerem a szervezők gondolkodását, szándékait. Igen, volt, sok kifogás volt, főleg a kezdeti időben, hogy provokatív résztvevők is voltak ezeken a felvonulásokon, de egy idő után elkezdték ezt tudatosan visszaszorítani, tehát hogy ne provokáljanak semmilyen más társadalmi réteget. Úgy tudom, hogy például tavaly ilyenre már abszolút nem kerül sor, de ebből csak következtetni tudok, hogy nem gondolnám, hogy direkt egy vallási ünnepre időzítették volna. Általában így nyáron ebben az időben szokott lenni.
3: Igen. Én is remélem, hogy nem szándékos volt, hanem nem figyeltek oda kellőképpen esetleg.
2: Igen.
3: Hát akkor ezeket szerettem volna mondani, hogy a Fidesz maradjon békében, és örüljön, hogy hallgathat. mert még a Magyar Péter még a töredékét se olvasta a fejükre, amit csináltak, csak amíg a kampányba belefért ez a srácos beszólogatás, meg a kikacsingatás, meg a tehát ezek a dolgok, most már miniszterelnök.
2: Igen, de én úgy látom, hogy tudatosan őrizte meg ezt a... Igen? Tehát például a videóiban mindig tegezi a nézőt, sziasztok, és akkor nem tudom én, csinál egy bejelentkezést a parlamentből, a végén is tegeződve búcsúzik, meg tegezi a nézőit, követőit. Szerintem ezt abszolút tudatosan csinálja, az lehet az üzenete, hogy attól, hogy ő lett a miniszterelnök, nem távolodik, nem akar eltávolodni azoktól, akik őt ebbe a pozícióba juttatták. Szerintem ezzel egyébként nincs semmi gond. A maffiára rákérdeztek, hogy az a maffia, amire ő utalt, az több ezer ember halálát okozta Olaszországban, gyilkosságokat követett el. Azt a választ adta, hogy nem állítja, hogy a NER-ben ilyenek történtek volna, viszont azt állítja, hogy a NER más módon, de sok millió ember életét keserítette, igen, meg lehetetlenítette el, és ezért nem is tudná összehasonlítani, hogy most a maffia okozott nagyobb kárt a gyilkosság sorozataival és egyéb bűncselekményeivel, vagy a nemzeti együttműködés rendszere azzal, ahogyan kormányozták az országot. Szóval nem ijedt meg attól, amikor rákérdeztek, hogy mi az, hogy a maffiához hasonlítja. Egyébként meg, hát Lázár János azt mondta, hogy a tiszások vendettát, tehát vérbosszút követnek el a fideszesekkel szemben. Erre felhívta a figyelmet I.S. Márton tegnap az Aktuálban, hogy tehát ez bűnszervezet ellen volt, amikor valaki bűnt követett el, akkor torolták meg. Tehát akkor Lázár János most vagy elszólta magát, vagy tényleg úgy gondolja, hogy ők bűnök sorozatát követték el, amit most durván megtorol az új hatalom.
3: Hát bűnök sorozatát követték
2: el. Nem tudom, de tehát mindenre eddig elég sok ilyen beszólásra megvan a válasz.
3: Köszönöm szépen, köszönöm a lehetőséget. Jó
2: köszönöm szépen. Kezi csókolom. Manyi nénivel folytatjuk. Jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok, kedves Ferenc! Hát most avval kezdeném, hogy elnézést, mert maximum talán 2 percem van, addig még meg se tudok szólalni.
2: Nem, ennél sokkal jobb a helyzet. 7 perc van még a szünetig, igen? 7.
4: Na, hát akkor nagyon szépen köszönöm. Még egyszer üdvözlöm. Én a délelőtt a Kunhalmi egyszer is azzal kezdeném, de közben elhallgatok, szóljon rám, mondanám a magamit.
2: Jó.
4: A Kunhalmi Ágneshez bizonyos dolgokban egyetértek, bizonyos dolgokban nem. Ők 16 évig voltak, amit voltak, tettek, amit tettek, gyakorlatilag semmit. Ugye?
2: Hát korlátozták nagyon a lehetőségeiket, azért ja, legyünk méltányosak.
4: Tudjuk, de ezért ők is tettek sokat, mert egymás között a pozíciójé harcoltak, és nem tudtak kivinni 5000 embert az utcára egy tüntetésre semmiképp.
2: A vége felé már nem, valóban így volt.
4: Ezzel menjünk. Meg a másik az, hogy most miért kötelező az, hogy egy politikus élete végéig csak politizáljon a nép pénzén.
2: Nem ezt vitatja, hanem...
4: Én értettem, igen, bocsánat, igen, én értem, és a mondanék kis példát. Ha valaki megdolgozott, eredményeket ért el, ezzel sem így értek egyet, de reméljük, hogy ezen is majd változtatnak, átgondolja ez az új kormány. Hogyha a nép akar valakit, és valaki jól végezte a dolgát a bizonyos településen, akár polgármesterként, akár képviselőként, most mondom még 2 polgármestert, vagy 3-at, aki éppen az eszembe van, például a Gödöllői, aki kezdettől fogva Gémesi György, aki még van, nem tudom, szegény már éle, ha jól tudom, akkor
2: hát így nehéz, mert van 3000 település, így nem tudok rátapítani, mire gondolhat.
4: Mindjárt gyors, Kalocsai, a Béla bácsi, nem tudom, élem, ő is a
2: mindegy, szóval biztos vannak jó polgármesterek szerte az országban.
4: A Csőzik László, így van, meg sorolhatnék egy pár embert, aki nem a pénzért volt meg akkor említsem meg itt a Bogdán Lászlót szegényt, aki csak úgy rejtélyesen eltűnt, meghalt. Tehát vannak emberek, akik nem a pénz motiválta őket, és hogy nem értek egyet, hogy most senki ne induljon. Dönts el a nép, hogy neki mi jó. Remélem ezen változtatnak. A másik az, hogy az nincsen kőbevésve, hogy most valaki politikusnak kell lenni, csak nézzük a mostani fideszeseket, hogy az életükbe a 80%-ának nem volt soha egy értelmes munkahelye. És most lassan mennek nyugdíjba olyan 2-3 millió forinttal.
2: Én értem ezeket a felvetéseket, de ha a nép nem akar valakit megválasztani, akkor a választáson nem választja meg, de azt megakadályozni, hogy el se indulhasson valaki, azért, mert már 12 évet ült a parlamentben, ez nem biztos, hogy jó ötlet.
4: Ferenc, hogy ezzel nem értek egyet, a nép döntsön. És reméljük, hogy ezt most az új kormány is egy kicsit átgondolja, hogy azért valamit... Ezt ne véssük kőbe, hogy ki mehet, ki nem mehet.
2: Meglátjuk, egyébként a kormány.hu-n hozzá lehet szólni az alkotmánymódosításhoz, és az alkotmánymódosítás tartalmaz ezt a korlátozást is.
4: Na, meg annyit még gyorsan mondom, mert fogy az időnk, hogy például ez most, hogy itt ezt a 17 milliárdot, hogy gyorsan elvittek pár embert. Igen. Rendben van, erre azt mondanám, hogy addig kell ütni a vasat, amíg meleg. Hány éve már ott van a Vödör-Sador ügy, a kutya nem foglalkozik vele, és meg ott van a drága uraság, és még milliárdokat keres, úgy, hogy elítélt. Hát,
2: ja, a Sador ügyre. Igen, ez egy érdekes jogi helyzet, hogy a céget, ami az övé, azt nem lehet kizárni a munkából.
4: Így van, és meg ez szíralmas, hogy még visszakapta, megválthatta a lekobzott vagyonát is. Hát ez nevetséges.
2: Szerintem nem fogja megúszni Sadl György. Általában a vádhatóságnak 99%-ban igaza szokott lenni, akit megvádolnak, azt ilyen arányban el is ítéli a Magyar Bíróság. Nem akarom őt sajnáltatni, de nem lehet annyira jó helyzetben. Tehát pontosan tudja, hogy előbb-utóbb meg fog születni a jogerős ítélet,
4: remélem,
2: és akkor bizony le kell ülni azt, amit le kell ülni.
4: Na igen, és mert ugyanúgy meg a Vönár Pál is ugyanúgy végzi a ügyvédi tevékenységét, mint eddig.
2: Igen.
4: Na mindegy, a másik az, ami engem nagyon-nagyon zavart, hogy a jó Istenben lehet az, hogy mindenki nem értek egyet, ezt most ebben kezdeném, hogy 2 év alatt a Magyar Péter elért idáig. 16 év alatt az ellenzék semmit nem érte. Most vádoljuk, nem értek egyet, és már én is unom, mert erről le kéne szállni, és valami stílust kéne váltani, nem utogassunk mi is a múltra. Ezt most Magyar Péterre értem. Egy kicsit
2: kulturális... Ki mutogat a múltjára?
4: Hát például Magyar Péter is, hogy a Fideszre ugyanazt csináljuk, mint amit a Fidesz a Gyurcsánya. Hát most lépjünk tovább. Itt vannak dolgok, akik vannak emberek, lett minisztériumon ki, de mindenki csinálja a maga dolgát. A miniszterelnöknek nem az a dolga, hogy naponta beleszóljon, meg mindig valahogy legyen egy kicsit kulturáltabb. Bocsánat, én imádom őt, és gratulálok neki, mert ember legyen a talpán, aki 2 év alatt sikerült leváltani a Fidesz.
2: Hát ilyen még nem volt, hogy Magyarországon egy parlamenten kívüli párt megszerzi
4: van,
2: a győzelmet.
4: A tolláról indulva, és azt a rengeteg mocskot, amit én elhiszem, hogy neki nagy lelki fájdalma van, és ő visszaadja azt, amit ő kapott, de annak csak a negyedét se tudja visszaadni. És most mindenki meg van sértődve.
2: Igen, de hát ilyen személyiség, egyébként nyilván a választók szívéből, sok választó szívéből beszél, amikor felemlegeti a fideszesek visel dolgait, tehát ezt 16 évig nem lehetett megtenni, mert mindent lepöcköltek, boldog karácsonyt kívánt Orbán Viktor.
4: És ezt nem ismerik el.
2: Értem.
4: Hát
2: Egész majd jogi eljárásokban kiderül, hogy ki nem mondott igazat.
4: Na mindegy, de azért gondolom, hogy előbb-utóbb büszkén néztem, hogy jó lenne, ha legalább havonta egyszer bemenne az ATV-be. Annak idején elég...
2: Most volt bent kétszer is az elmúlt, három hétben.
4: Igen, úgyhogy... azt is láttam, amikor kirohant, tehát nem voltam tőle elragadtatva.
2: Jó, de, azon már túl van mindkét fél. Köszönöm szépen, Manyi néni. Most viszont tényleg lejárt az idő. Köszönöm, hogy hívott. További szép napot önnek, kedves nézők, jön egy reklámszünet, aztán még folytatjuk.

az interneten bárhol a világon spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan vagy otthon egy rádió készüléken. Spirit FM.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: műsor ajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Szilágyi Erzsébet fasorban kifelé a Pasaréti út után a külső sávban. Baleset történt a 13. kerületben a Gogol utcában a Hegedűs Gyula utcánál. A 15-ös autóbusz terelve közlekedik, egyik irányban sem érinti a Gogol utca megállót. A Gyöngyösi utca felé a Hegedűs Gyula utca és a Tisza utca megállót. A Kálvin tér felé pedig a Lejer tér Gogol utca megállót sem. Szakaszos sávlezárásra kell készülni mától vasárnapig a Fóti úton. A Váci út felé a Labdarúgó utca és a Gárdonyi Géza utca között napközben burkolatjavítás miatt. Ma és szombaton 8 órától 20 óráig a 7. kerületben a Nefelejts utcában a Garai utca és a Demminszki utca között a forgalmat szakaszosan a parkolósávba terelik veszélytelenítés miatt. Sávlezárásra kell készülni mától a 11. kerületben az Építész utcában az Albert Falva utca előtt, mert gázvezetéket építenek. Mától Csepelen a Weiss-Manfréd úton befelé a Szállító utcánál lezárják a külső sávot átépítés miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Szlazsászki Ferenccel.
2: Köszönöm szépen a türelmet. Gabriellával folytatjuk. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok! Üdvözlök mindenkit! Szeretném, ha segítene rendet csinálni a fejemben, mert nem egészen értem, hogy nekünk van egy alkotmánybíróságunk, viszont alkotmányunk nincs. Alaptörvényünk van, alaptörvénybíróság nincs. Hogy a fenébe van ez? Mert alkotmányunk, én úgy gondolom, hogy majd lesz, mert a Magyar Péter megígérte. Jó, hogy nekünk nincs egy olyan okos fiunk, aki fölül Pesten a vonatra és Brüsszelig megírja az alaptörvényt, de hát minden nekünk se juthat. De miért kellett ezt az alkotmánybíróságot megtartani? Hogy most a gond legyen, hogy a Polt Péter is most hogy megy el, meg hány éves, meg mit tudom én, mi van vele. Szóval nem értem.
2: Na most két kérdést tett fel, hogy ha alaptörvény van, akkor miért nem alaptörvénybíróság van, de szerintem ez inkább egy fogalmi változtatás volt, vagy szemantikai kérdés. A másik, hogy miért kell megtartani az Alkotmánybíróságot, ön az egészet szélnek ereszteni, a 15 tagot?
3: Áj, én senkit nem szeretnék szélnek ereszteni, csak én úgy gondolom, hogy az Alkotmánybíróságra, mint szervezetre, akkor lesz majd újra szükség, amikor már meg lesz az alkotmányunk. Ami nem egy-két perces munka, nagyon sok, nagyon hozzáért embernek kell, és aztán állítólag még a nép is beleszólhat, hogy szeretné, vagy mit szeretne, vagy azt nem szeretné. Szóval nekem a nevével van bajom, hogy mi a ördögért Alkotmánybíróságnak hívjuk, mikor alkotmányunk nincs.
2: Hát ez olyan, mint hogy a székely káposztában sincs székely, nem akarom ezzel a rossz viccel elütni az ön kérdését, de így nevezik most, hogy alaptörvény, ez egyébként ez az alkotmány. De ez most meg lesz változtatva, az Alkotmánybíróságot pedig felfrissítik, a Pult Pétert menesztik, meg még azt hiszem két további tagot, aztán pedig maguk választhatnak maguk közül elnököt. Ez van most a tervben.
3: Jó, hát szóval jó, én ezt elfogadom, csak az nekem úgy mindig furcsa, hogy Alkotmánybíróságról beszélgetünk, és a Pult Péter most elmegy. Nagyon helyes, mert ma az is volt minden, csak tisztességes ember nem, úgyhogy legfőbb ideje, hogy parton kívülre kerüljön. Jó, nem tehetek róla, bántja a szép érzékemet? Azt hiszem ez így a helyes. De most megtartjuk az Alkotmánybíróságot, és csinálunk egy alkotmányt, és akkor minden a helyére kerül.
2: Hát akkor még nem, ez egy két lépcsős alkotmányozás lesz. Most lesz a 17. módosítás. Itt ennek során menesztik majd a tervek szerint Súlyog Tamást, Bolt Pétert és két alkotmánybírót, korlátozzák a parlamenti képviselők mandátumát maximum 12 évben. És hogyha ez megvan, és választ az országgyűlés egy új államfőt átmeneti időre, legfeljebb 5 évre, utána elkezdődik egy széles körű társadalmi vitán nyugvó alkotmányozás. Ez az ígéret.
3: Igen, én ezt mind tudom, mert figyelem az adásokat is, meg a parlamenti közvetítést is, meg úgy mindent. Csak ahányszor ezt a szót, hogy alkotmánybíróság, meghallottam, annyiszor mindig felsziszentem, hogy miről is beszélgetünk. Nagyon aranyos, köszönöm, hogy jelentkezett.
2: Köszönöm szépen.
3: Értem én ezt az egészet.
2: Hát én azt mondanám, hogy ez lett volna az Alkotmánybíróság legnagyobb baja, hogy közben az alkotmányt alaptörvénynek nevezték át. Tehát ha csak ennyi lett volna vele a probléma, akkor a legnagyobb tisztelettel lennék irántuk. És sajnos voltak itt ennél nagyobb bajok is.
3: Hát igen, de ők is az Alkotmánybíróság mögé bújtak.
2: Igen.
3: Holott megcsinálták ezt az alaptörvényt, és kötelezővé tették minden iskolába a igazgató irodájába kirakni, meg a NAV-nál, meg a nem tudom én hol, mindenhol.
2: Sőt, szóval volt még alaptörvény asztala is. Kenyér is volt rajta, igen, nemzeti színű zászló, minden. Kerény Imre ezt nagyon szépen kitalálta.
3: Igen, úgyhogy igen. Jó, nagyon nagy szeretettel üdvözlöm, köszönöm, hogy hívott, és minden jót kívánok.
2: Köszönjük szépen, Gabriella.
3: A hallgatóknak is, és önöknek is.
2: Önnek is, kezicsókolom, további szép napot. Margittal folytatjuk. Jó napot kívánok!
4: Szép jó napot!
2: Parancsolja!
4: Na, én a Fórum című műsorba szerettem volna, vagy hát nem tudom most, hogy vagyok itt összeköttetésbe. Én a 22 kerületből beszélek.
2: Igen, már adásban van, úgyhogy parancsolja!
4: Igen. A rózsakerti lakótelepen lakom a Kamponával szembe, de nem is ez az érdekes. 1980-ban ide költöztünk, hát azt hiszem tanácsi lakás volt, majd utána alakultunk át, nem is tudom most mi, örök lakás, mindegy. És ennek a társasháznak a hátsó bejáratának két oldalt van, a Pirates önkormányzatnak hát garázs szerű valami, és másik kettő meg a társasházé. Volt egy babakocsi tároló és egy kukatároló. Na most a kukatároló 2018-ban megtámadta a Karsai úr, mondjuk nem nevezném úrnak.
2: Kicsoda a Karsai úr, csak hogy képbe kerüljünk mi, a többiek is.
4: Polgármester.
2: Értem.
4: Ideces. Na most harcoltam, na most nagyon rosszul állt a ház valamikor, évekkel ezelőtt, hát ugye egy nagy családosok laknak itt, és akkor úgy gondoltuk, hogy kiadjuk valaminek. Na és akkor én szólt nekem a akkori közös képviselő, Margit, nem akarod kibérelni, van egy kis dévó Margit. De mondom, ki. És akkor még jobban álltam, mint most anyagilag, és képzelj el, csak egyszer csak jön a messzével a közös képviselőnk, hát ugye másik lemondott, egy nő volt, hogy hát Margit, ez önkormányzati. De mondom, ez hogy lehet önkormányzati? Hát mondom, ez gyermek, pocsi, vagy ez kukatároló. Na most, ami a furcsa dolog nekem, nem értek a joghoz, de annyira hülye nem vagyok, hogy az alapító okirat azt írja, hogy a társaságnak a külön, hogy mondják ezt ilyenkor, tulajdonja a gázelzáró, amiben van, ugye a helyiségben,
2: igen,
4: és a vízelzáró.
2: Azt hadd kérdezzem meg Margit, hogy miért gondolta arra, hogy mindezt a fórumban mondja el, egy 8 éves történetet a kukatárolóm és egyéb helyiségekkel kapcsolatban, mert hogy ez egy közéleti politikai műsor, tehát hogy mi a célja azzal, hogy ide betelefonált?
4: Hát én az a célom, mondom, át tud valamit a fórum, hogy hívják volni, mivel ugye mai napig ugye, hát kiátszották magyarul, nem válogatom a szavamat. Én ugye a társasház rosszul állt, azt említettem.
2: Értem, csak mi ilyen ügyekben nem tudunk konkrét lépéseket tenni, mert mit tudnánk? Ez egy televízió csatorna, itt ezek szerint van egy vita, a társasház meg a nem tudom ki között, de ezekben nem tudunk mi lépéseket tenni, és hát ez szerintem egy picit kevés érdekli a nézőket, egy ilyen kukatároló sors, úgyhogy ennyit tudok mondani.
4: Hát elég szomorú, hát ugye nem mindegy, hogy most ő kiátszotta, és az övé lett, és odafolyik havonta a pénz, vagy mondjuk a társaságnak.
2: Igen, de ezeket a vitákat érdemes akár bíróság előtt lefolytatni. Tehát a társaság úgy gondolja, hogy hátrány érte, vagy sérelem, vagy jogtalan lépések történtek, akkor a hatóságokhoz kell fordulni. Ezt tudnám javasolni.
4: Jó, megpróbálok akkor. Én mondjuk nyugdíjas vagyok, állítólag nekem talán nem is kerülne, mert én álltam bent, ugye, azért 2018-ig.
2: Igen, világos. Akkor álljanak a sarkukra, fogjon össze a társasház, nyilván a lakók is egyetértenek azzal, hogy nem jó, hogyha őket hátrány éri, de akkor mozduljanak meg, és menjenek a hatóságokhoz, bírósághoz, rendőrséghez. Sok sikert! Köszönöm, hogy hívott. Szóval ilyen ügyekben nem nagyon tudunk mit mondani, meg egyébként egy 8 évvel ezelőtti kukatároló ügy, szóval ennél inkább közéleti jellegű ez a műsor. Remélem nem sértek meg senkit. Még van egy kedves telefonálóra idő, úgyhogy telefonáljanak. Az első hír, tehát az NK botrány ügyében Búzs Balást már elvitték vezetőszáron, letartóztatták, így döntött a bíróság. Az ügyészség kezdeményezte, hogy maradjon is Rács mögött, előállították, annak az ideje maximum 72 óra, az lejárt volna holnap, pénteken valamikor a nap folyamán, és a bíróság egyetértett az ügyészséggel, hogy Rács mögött kell maradnia. Ő már egy ilyen másodvonalbeli fideszes politikusnak tekinthető, volt Óbuda polgármestere, az elég nagy pozíció, most pedig a Nemzeti Kulturális Alap alelnöke, az sem kicsi. Ezt csak azért mondom, mert nagyon sokan türelmetlenek, hogy mikor lesz itt elszámoltatás, mikor látnak embereket vezetőszáron. Hát itt most van egy, igaz, természetesen ő azt állítja, hogy semmilyen bűncselekményt nem követett el. A hatóságok ezt egészen másként látják. őt tehát már letartóztatták, van még további 5 ember, akit előállítottak, olyanok, akik aláírtak kifizetéseket, döntéseket hoztak, fideszes, fidesz közeli celebek, megmondó emberek, zenészek, sztárok támogatásáról, hogy velük mi lesz, azt nem tudom, ezek szerint külön-külön tárgyalja a bíróság az összes letartóztatási indítványt ezekben az ügyekben. Az, hogy ez a 17 milliárd nem jogszerűen került ki az érintettekhez, szerintem igazolja, hogy a 17 milliárdból több mint 2 milliárdot visszafizettek, érintettek. A legutolsó éppen Muri Enikő nevű énekesnő, színésznő volt, ő 5 millió forintot kapott 3 darab dalszövegre. Tehát ő úgy gondolta, hogy egy-egy dalszöveg az 1,7 millió forintba kerül, nem tudom, hogy áfával vagy hogy, meg hogy megy ez a zeneiparban. Megnéztem néhány dalszövegét, hát hogyha ilyen színvonalú lett volna az, amire 5 milliót kapott, az a 3, akkor szerintem 5 forint is sok lett volna, és nem akarom megbántani, de az előzetes élményeim alapján nagyjából egy általános iskolás is meg tud alkotni egy ilyen szöveget. Ráadásul ma már az AI, a mesterség és intelligencia regényeket dob piacra, akár 10 perc alatt, szóval egy picit túlzó ez az 5 millió, de hát Enikő is átérezte ezt, mert gyorsan visszautalta a pénzt. És többen mások is, tehát mondom, 2 milliárd már visszajött a 17-ből. Azonban Ligeti Miklós, a Transparency International Magyarország igazgatója reggel elmondta, hogy az, hogy visszautalják a pénzeket, nem fogja az érintetteket mentesíteni, ha esetleg őket is bíróság elé idéznék, mert hogy egy olyan bűncselekmény részesei a gyanú szerint, amelyhez 2 fél mindenképp szükséges volt, az is, aki adta a pénzt, nevezetesen az NK, vagy NKTK, vagy Kim, vagy maga Hankó Balázs miniszter, de az is a részese, aki ezt elfogadta, és hát azzal, hogy visszaadták, egyrészt beismerték, hogy szerintük sem volt jogos, másrészt viszont a felelősségtől, a felelősség alól ezzel teljes mértékben nem menekülhetnek. Ligeti Miklós mondott egy példát, már egyáltalán nem konkrét személyre utalva, csak annyit mondott, hogy például valakit elítélnének 3 évre, ha visszaadta a pénzt, és ilyen módon enyhítette a kárt, akkor nem 3, hanem csak 2 év lesz. Persze itt is óriási jelentősége van a számoknak, mert azt hiszem 3 év felett már nem lehet úgy letölteni a büntetést, hogy szabad lábon van az illető, hanem 3 év felett már be kell vonulni a börtönbe, tehát ilyen értelemben mégis nagyon nagy jelentősége lehet egy ilyen pénzvisszaadásnak. Ennyi volt a fórum, kedves nézők, köszönöm szépen a figyelmet, legyen szép napjuk, a viszontlátásra!

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en, hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Szívesen dolgoznál gépbeállítóként vagy technikusként automatizált gépsorokon? Érdekel a PGI Csömöri gyárának működése? Gyere el toborzó napunkra! Minden szerdán 8.30-tól várunk Csömörön. Vegyél részt a kiválasztási folyamatban és távozz állásajánlattal. Jelentkezésedet küld a jelentkezz.im@pg.com címre.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
2: Egyre melegebbre számíthatunk. Szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Ingyen lehet kipróbálni az új MOL bubit. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Holnaptól harmadfokú hőségriasztás lép életbe itthon, és legalább 4 napig tart majd a rendkívüli hőség. Az országos tisztifőorvos mindenkit arra kér, hogy fokozottan figyeljen oda magára és a környezetében élőkre. A villamosenergia ellátás biztonsága érdekében takarékosságra kérje az embereket a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István szerint különösen az esti 18 és 21 óra közötti időszakban érdemes odafigyelni az áramfogyasztásra. Aki teheti, ebben az időszakban mérsékelje a klímaberendezések használatát, mellőzze az elektromos autók töltését, illetve a nagyobb energiaigényű háztartási gépeket is inkább este 9 után működtesse. Múlt éjjel is tömeges dróntámadást hajtott végre az orosz és az ukrán hadsereg. Az orosz légvédelem a főváros 13 régió, valamint a Fekete és az Azovi tenger felett semmisített meg több száz szerkezetet. Jelentős károkról nem számoltak be, Tula megyében egy eltalált családi házban egy nő megsebesült. Ukrajnában a csaknem 200 drón mellett 7 rakétát is bevetettek az oroszok. Bár többségüket lelőtték, így is többen megsérültek, valamint lakóházak, ipari létesítmények rongálódtak meg. Minden népességi mutatóban csökkenést tapasztaltak a statisztikusok májusban. A születések száma 1,3, a halálozásoké 4,3, a házasság kötéseké pedig 6,5%-kal csökkent, közölte a KSH. Jövő keddig lehet részletfizetést kérni a gépjárműadóra, figyelmeztet a NAV. Az 5 havi pótlékmentes részletre vonatkozó kérelmet a legegyszerűbben a NAV mobilban lehet benyújtani. Indoklást és igazolásokat nem kell csatolni. Szintén keddig kell bevallaniuk és befizetniük az érintett vállalatcsoportok tagjainak, a 2024-es adóévre vonatkozó globális minimumadót. A határidő elmulasztása akár 10 millió forintos bírsággal is járhat. Ingyen lehet kipróbálni az új MOL-Bubit jövő csütörtöktől. Azok tesztelhetnek, akiknek a Budapest Go alkalmazásban érvényes bérletük van, illetve akik tavaly vagy tavaly előtt MOL-Bubi bérletet vásároltak. Regisztrálni holnaptól hétfő reggelig lehet, a tesztben először az első 5000 jelentkező vehet részt. Folytatódik a kánikula, zavartalan napsütésre számíthatunk, legfeljebb néhány élénk széllökés mérsékli a hőséget. A hőmérséklet napközben 33-38, este 28-33 fok között várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. A Sámán mondja. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel.
3: Sport, egészség, táplálékkiegészítők, fájó váll és térd. Hívtunk egy szakembert, aki segít nekünk megfejlődni mindazt, amiben éppen vagyunk. A szakember Nagy Zoltán, dietetikus hallgató, a Semmelweis Egyetemen. Szia Zoli!
4: Hello, sziasztok!
3: És nem mellesleg a SciTech étrend kiegészítő specialistája?
4: Igen.
3: Ó, de jól levettem a beszélgetésből. És hát természetesen itt van Kínából visszatért Vinink is, aki egy picit fújja az orrát.
5: Még egy picit, mert de nem fáj a vállam legalább mind neked.
3: Igen. Kezdjük azzal, hogy szeretnénk a mai műsorban és a mai adásban egy-két praktikus, használható tanácsot adni azoknak, akik hobbi sportolnak. Jó? És akkor ezt így életrendi viszonyban is osszuk ketté. Vini kerekítéssel 30, én kerekítéssel 50. Mind a kettőnek van valami nyomora, nyilván. A Vininek még kevesebb, mint nekem. Nekem sokkal több nyomorom van, mint neki. Nekem már fáj a vállam, a térdem, a mindenem. És nyilván majd te elmondod, hogy működik az én belsőm. De mind a ketten sportolunk, hobbi szinten, korábban még versenysport is volt, de most már csak hobbi szinten, mert a sport fontos része az életünknek. Majd kicsit osszuk meg, hogy mit kell a Vininek, hogyan és miképpen kéne sportolnia és táplálkoznia, vagy étrendkiegészítőt szednie, nekem mivel kéne a szervezetemet karbantartanom, egyáltalán az első kérdés az, szükség van-e étrendkiegészítőkre, kedves Zoltán?
4: Ha most egy nagyon elválogos választ adnék, akkor azt mondanám, hogy nem. De modern emberek vagyunk, ezért ez egy tök jó kényelmi opció, hogyha adott rá a keretünk, mert azért van olyan termék, ami nem feltétlenül olcsó, hogy havi szinten be akarunk tárazni, akkor ilyen, hát nagyságrendek 20 000 forinttól indul, mondjuk veszel egy fehérje kiegészítést, meg egy átlagos multivitamint, nem biztos, hogy mindenki megengedheti magának. Viszont ezek olyan tök jó kényelmi dolgok, amivel a saját életet könnyíted meg. Most is itt ülünk a stúdióba, nem tudom, mennyit ültök bent itt az asztal mögött, de az, hogy a napi mondjuk 4-5 étkezésedet nem biztos, hogy meg tudod oldani.
3: 4-5 étkezés kéne naponta?
4: Hát minimum, jó lenne. 3 főétkezés és 2 kisebb. Ezzel jelentősen meg tudjuk támogatni ugye a saját
3: metabolizmusunkat. Zoli, ez akkor, hogyha sportolsz? Vagy ez akkor...
4: Átlag embernek is mondanám, hogy ez naponta, ez minden, ez lenne az optimális, ettől el lehet térni. Ugye van, aki naponta csak egyszer eszik, van, aki naponta kétszer, háromszor, nem vagyunk egyformák. Az általános ajánlás az, hogy 3 főétkezés, és mellette lehet 2 kisebb étkezés. Könnyebb elosztani azt a tápanyagmennyiséget, ami ajánlott, tehát mondjuk egy felnőtt férfi embernek 2200 kalória, 2000 és 2200 között van valahol. Na most ezt megeszed 2 kajára, akkor jön az a szundi, ugye, hogy leülsz mondjuk egy babzsákba, kajakóma, jócakát, onnan és nehéz felkelni.
3: Kajakóma forma egy.
5: Ezt tőle tanultam.
4: Ugye, a vasárnapi ebéd, a rántott hús, meg a krumplipüré, és akkor megnézed a forma egyet, és akkor átalszol, hogy éppen arra ébredsz fel, hogy kibontja
3: az életemről beszélsz.
4: Ugye, imádtam, nagyanyámnál mindig ez volt, és hát ettől el lehet térni. A saját életünket könnyítjük meg, hogyha picit kisebb adagokat, de többet eszünk, mármint a nap folyamán többször, de ugyanazt a kalória mennyiséget visszük be, kijön a matek, és akkor így nem jön a kajakóma. Úgyhogy ez egy ilyen opció. Lehet kétszer is enni, csak akkor fennáll annak a veszélye, hogy annyi kalóriát viszel be, hogy az sokkal nehezebben dolgozza fel ugye a szervezeted, és akkor fennállhat az, hogy kicsit elálmosodsz.
5: Hogyan kell kiszámolni a napi kalória szükségletet?
4: Erre vannak
5: korosztályfüggvénye, magasság, testsúly, hogyan kell ezt számolni?
4: Igen, mindenre van megoldás. Én a legegyszerűbben azt mondanám, hogy ne kelljen nagyon matekozni. Vannak ilyen alap BMR kalkulátorok, alap metabolikus rátát számol, felmész az online térbe, Google-ba beírod, nem tudom, megkeresi, és akkor ennek van még egy extra szorzó száma, ami a fizikai aktivitást jelenti, az, hogy mennyit mozogsz a héten, 2-3 súlyzós edzés, vagy bármiféle mozgás, akkor mondjuk megszorzod másféllel, 1,7-tel, ha irodai munkát végzel többnyire, és nagyon keveset mozogsz, akkor 1,1-jel. Azért az, hogy a folyamat fókuszálsz valamire, az is energia.
3: Hát az agyad is egyébként sok minden, igen, sokat igen, fogyaszt. Igen. Egyik legnagyobb fogyasztó,
4: így
3: az
4: van,
3: agy.
4: Aha. Így van. És ezzel megszorozzuk az alapmetabolikus rátát, és így átlagosan kijön mondjuk a nők, felnőtt nők az ilyen 1800-tól 2000-2200-ig, a férfiak egy pár száz kalóriával több, és vannak a gyerekek is, 1000-1300 kalória. Ez korosztályfüggő. És ugye a dietetikai gyakorlatban, amikor mi étlapot vagy étrendet tervezünk, akkor tudnunk kell, melyik korosztály, melyik évszak, ugye a szezonalitást próbáljuk figyelembe venni, tehát mondjuk a dinnyét azt ne decemberben javasoljuk az étlapra, hanem akkor inkább ott azért fermentált ételeket, vagy a szezonális zöldségeket válasszuk. És ez alapján ugye tök jó be lehet lőni, hogy neked kb. Mennyire van szükség. Na most ezt tök jól hangzik papíron, meg így leírom, hogy nekem mondjuk az alap kalória bevitelem, egyszer kiszámoltam, 2700 valamennyi volt. Írtam róla egy hosszú cikket, hogy kell kiszámolni, ezt megtaláljátok azt hiszem a ShopBuilder oldalon, és ez így jól néz ki, viszont amikor elkezded válogatni az alapanyagokat, honnan tudod, hogy neked ez így pont passzolni fog? Mert egy élelmiszer címke az tévedhet plusz 10 mínusz 10%-ot. Tehát van benne egy 10%-os. Aha. Tehát lehet, hogyha megvesz egy 100 kalóriás valamit, abból csak 90 kalóriát fogsz hasznosítani, vagy éppen 110 van abban a zacskóban. Viszont ez akkora problémát nem jelent. Mindig inkább az a, annak függvénye, hogy mi a célod. Ha fogyni szeretnél, akkor ez valószínűleg nagyobb gond, hogy ez a plusz 10-20 kalória az összeadódik egy héten, és akkor az hónap végére, vagy három hónapos intervallumban jelentősebb kalóriafelesleget jelent. De hogyha éppen kákabéli vagy, mint én voltam, és hízni szerettem volna, 50-valahány kilóról indultam, mikor elkezdtem a súlyzós edzést, akkor az a cél, hogy minél több minőségi kalória.
5: Egy pillanatra én ezt lekerekíteném hétköznapi ember szintjére. Én azt hallom, hogy sokszor kéne keveset enni. Ezzel szemben a magyar ember egyszer leül, de akkor tele. Családi probléma nálunk is, erdélyi família, egyén már edikém. Hát olyan vékony vagy. Igen. Nem vagyok vékony egy-kettő, nem vagyok ilyesse is. És valahogy teljesen máshogy vagyunk berendezkedve.
6: Mert az étel az más szerepet játszott, az egy közösségi dolog volt.
5: És
6: szerintem.
5: Nézd meg mondjuk egy kínai vagy egy spanyol, amikor forog az asztal, vagy tapászozik és körbeadja, tök máshogy rendezkednek be étkezésügyileg is.
4: Abszolút. Abszolút.
6: Ez így van. Engem a táplálkozás az egy fontos dolog. Tegyük egy kicsit félre, mert most beszéljünk arról, hogy ugye sportolunk. Én a magam részéről elmegyek mondjuk futni egy héten mondjuk 3-szor, 5 és 10 kilométer között kimegyek a terepre futni, tehát kicsit azért a bokám és az ízületeim is úgy kapják, ahogy kapják, illetve mondjuk súlyzós edzés, attól függően éppen, hogy milyen lendületben vagyunk, mondjuk 1 és 3 között van. Tehát, hogy kb. Ezt hozzuk le, te mondjuk nem futsz, ezért vagy dagi. Ezért Dagi egyébként a videóban nem fut.
5: Étkezés, de többet
6: edzek. A kalóriadeficit. Ehhez nyilván nekem kéne valami táplálék kiegészítőt szednem, meg kell is szedjünk, de valószínűleg az én 50-es korosztályom az már egy picit elhasználódott, ugye? Az én szervezetem jobban.
4: Igen, nem akarlak így nagyon megerősíteni, és az 50-es korosztálya sincs semmi probléma.
6: Te is leszel egyszer 54, úgy beszéljél.
4: Így van, élettanilag ahogy öregszünk, úgy egyre inkább kevésbé vagyunk fogékonyak olyan metabolikus jelekre, mint például az izomépítés. Tehát amikor 20 éves vagy, akkor a fejed kinő még egyszer szokták mondani, igen. De amikor már így egyre inkább halad előre az idő, akkor nem reagál úgy a szervezetünk, mint fiatalkorunkban, tehát nehezebb izmot építeni, nehezebben veszi észre azokat a jeleket, mondjuk heti 3-szor elmész edzeni, Vini, te is eljársz hetente edzeni, gratulálok mindkettőtöknek, a felső 1%-ba vagytok magyar viszonylatban. Nagyon kevesen járnak rendszeresen sportolni. Uh-huh. Az, hogy egyszer-egyszer leülsz ultizni, vagy elmész pingpongozni, az még nem rendszeres sport, és akik ezt heti szinten meg tudják tenni, ők nagyon kevesen vannak. Aha. A fiatalok most már egyre inkább. Tehát valahogy ez kezd
3: megvan változni. Ez az egészségtudatos, vagy a sporttudatos gondolkodás.
4: Meg hál' Istennek valahogy, ugye nekünk még gyerekkorunkban, nem tudom most, hogy zajlik egy általános iskolás vagy középiskolás oktatás ilyen testnevelés téren, de volt ez a zsámolyra ugrás, utálta mindenki, nem? Hogy uh-huh. beverted a térdedet, uh-huh. meg borultál, uh-huh. meg hogy menjél a padon, így, úgy, amúgy, meg bordásfal, mindenki focizni
3: volt
4: akart.
3: Izomláz,
4: igen, de hogy ez egy alapvető egészségnevelést adott, mint ez a régi szovjet módszer, vagy Amerikában is volt ilyen, mikor vagy a középiskolásoknak volt kötelező gyakorlat, vagy hogyha a japánokat nézzük, ugye felmennek a felhőkarcoló tetejére, vagy van nekik reggel kötelező gyakorlatok, igen. ami alapvetően egészség szempontjából nagyon fontos, de az, hogy felépítsünk egy alapvető izomtömeget, az kb. Ilyen 20-as éveink végére az úgy befejeződik. És onnantól kezdve, amit felépítettél, abból gazdálkodsz. És ezt tovább fejleszteni baromi nehéz.
3: Aha. Figyelj, Zoli, azt körülbelül meg tudnád mondani, hogy mondjuk az én 30 éves énem és az 50 éves énem között biológiai szempontból mekkora a különbség?
4: Óriási.
3: Ne!
4: Sajnos, azt kell mondjam.
3: Azt mondod, 10-15%.
4: Sajnos azt kell mondjam, hogy óriási.
3: Óriási.
4: Igen. És ez mind abból adódik, hogy 30 éves kor fölött, vagy minden évben 1-2%-ot csökken a tesztoszteron szinted.
3: 30 éves kor fölött minden évben
4: 1-2%-kal csökken az össztesztoszteron szinted, növekedik egy fehérjének a mennyisége a szervezetedben, ami köti a szabad tesztoszteront, ami azért lenne felelős, hogy extra izomzatot tudjál felépíteni. Mindenféle gyulladásos faktorok azok szaporodnak, egyre közelebb van az, hogy rengeteg, tehát a dietetikai, ahogy mi táplálkozunk, abból adódóan van egy csomó ilyen nem fertőző betegség, ilyen inzulinrezisztencia, igen. magas vérnyomás,
3: hasjelhízás.
4: Igen. Tehát, hogy ahogy idősödünk, sajnos ezek így jönnek magukkal. Nem lenne törvényszerű, tehát vannak olyan orvosok, akik ugye ez életmódorvoslással foglalkoznak, és ők már kijelentették nagyon régen, hogy ezeknek a nem fertőző betegségek, nek a relevanciája, az mind az életmódunkból fakad. Uh-huh. És ha megnéztek a magyar statisztikát is, van egy ilyen országos táplálsági állapot felmérés, ezt 6 évente végzik, a legutóbbinak az eredménye az 2019-es, és ott az első 3-4-5 helyen az olyan férfiak és nők körében is, első helyen van az elhízás, a szív- és érrendszeri problémák, dohányzás, alkoholizmus, és a metabolikus szindróma, tehát a túlsúly, ugye az elhízást már említettem. Szóval, hogy ezek ellen azért tudunk tenni. Tehát nem az van, hogy kötelezően rákos lesz valaki, hanem egyszerűen az életvitelünkből fakadóan nem mozgunk eleget, inaktívak vagyunk, a mozgás minősége sem mindegy. Tehát említetted, hogy futsz, és ugye amikor az embereknek azt mondom, hogy mozogni kéne, mi az első gondolat, hát akkor én elmegyek futni. És akkor elindul a betonon, aztán csak gyűri magát, uh-huh. és akkor, hogy ezzel majd mennyit fog futni. De a hosszú élet titka a megfelelő izomtömeg. Azt viszont ilyen 20 éves korunk végéig fel kéne építeni. Lehet 30 fölött is, de sokkal nehezebb. És ilyenkor az étrendkiegészítő egy tök jó megoldás, egy tök jó praktikus segítség, hogy minőségi tápanyagot viszünk be kontrollált formában, és viszonylag tök egyszerűen. Tehát uh-huh. mondjuk egy csokiséget könnyen megenni, mint azt mondom, hogy napi fél kiló csirkemellet neked most meg kell enni ahhoz, hogy fedezd a napi fehérje szükségletedet.
5: Zoli, én arra kérnélek, hogy egy ilyen alap étrend kiegészítő csomagot most állítsunk össze egy 30 évesnek, tegyünk különbséget egy túlsúlyos, meg egy normál súlyú 30 éves között, és ugyanezt tegyük meg a Gábor.
3: Akik mondjuk hobbi sportolók, uh-huh. tehát mondjuk így ilyen vegyes be, néha egy kicsit futnak, meg bicikliznek, ki, néha meg egy kicsit.
5: Kétféle életút van, én azt látom. Vagy valaki egész nap irodában ül, vagy egész nap úton van. És ezeket is egy kicsit nézzük már meg.
3: Okay.
4: Hát gondoljátok bele, hogy aki vendéglátásban dolgozik, vagy váltott műszakban, nem mindegy az, hogy talpalsz egész nap, és ugye rengeteg kalóriát elégetsz azzal, hogy csak állsz egy helybe, és várod, hogy valaki bejön az étterembe, és le tud ültetni, az is energia igényes, meg az is, hogy ülsz egy Excel előtt, és folyamat bambulsz arra, hogy a megfelelő számokat lássad, és koordinálja, vagy telefonálja. Uh-huh. Szóval mind a kettőre egy picit másképp lehet reagálni, hogyha 30 éveseknek kellene ajánlanom valami alapvető étrendkiegészítőt, az első én azt mondanám, hogy a D-vitamin, a másik a magnézium, a harmadik a kreatin, és akkor utána lehet minden más, amire még van keret, és
6: ez akkor, ha nem sportol, ez az, hogy a létezéshez, igen, ezek mind segítek.
4: Igen.
6: És itt a kreatint említetted, amiről most ne beszéljünk, mert nekem van egy listám, amiket szeretnék veled átbeszélni egy következő műsorba, de akkor vitaminok és kreatin?
4: Igen. Én mondhatnám azt, hogy kb. Eszenciális. A 90-es évektől kezdve ismerjük egyre jobban magát a kreatin monohidrátot, a legtöbbet kutatott étrendkiegészítőt, és minden évben jön ki valami extra.
6: Uh-huh. Ne csúszd bele.
5: Ez majd a következő.
6: Ne csúszd bele, mert erre a következőről.
5: Nagyon sokat lejött magnézium.
4: Magnézium, alvás, stresszkezelés, hormonális háztartáshoz nagyon fontos. Nem alszunk jól, nem alszunk sötétben, nem alszunk megfelelő hőmérsékleten, nagy általánosságról beszélek, én sem, és nem alszunk kellően sokat. Tehát, hogy a regenerációnk az már alapvetően a modern élet miatt korlátozott.
6: És honnan indul?
5: Ez egy gondolat. Nekem, az én életemnek ez most a legnagyobb problémája, a rendszertelen alvás. Mert egyszer hazaérsz hajnali 2-kor, utána felkelsz hajnali 3-kor, hogy kimenj a reptére, miközben ugye 10-től kéne 6-ig aludni, 7-8 óra az egészséges alvás időtartam, sötétben, kb. Mindig ugyanakkor, és látom, hogy utána is néztem, hogy ezt mondják a legnagyobb, vagy a legegészségtelenebb.
6: Egyébként, az is van. Egyébként én erre figyelek oda, az egyik legjobban.
5: Én is erre szeretnék a legjobban.
6: Ez nagyon, tényleg, és nagyon sokat, bocsánat, nagyon sokat emel. Tehát ugye hordjuk ezt a kütyüt, már akinek most rajta
5: most van kezdeni.
6: Neked nincs ilyenet? Te nem szoktad?
4: De van, viszont elfelejtettem egyszer feltölteni, 2 hónappal ezelőtt azóta nincs rajta.
6: Ezek fontos, igen, dolgok, nem? Tehát ugye most miről beszélünk, aki esetleg nem látja, nem hallja. Vannak azok a sportórák, vagy kiegészítő szenzorok, amivel az élet folyamataidat tudod lekövetni, sportolásodat, alvásodat, aktivitásaidat, véroxigén szintet, stb. Ezek jó dolgok, nem?
4: Igen. Csak most, hogy idézném a bioelektronika tanáromat, Dió tanárul mondaná, hogy képes a szemünkbe hazudni. Ugye ezek nem orvosdiagnosztikai eszközök. Tehát, hogy nem pontos mérés.
6: De ezek messze vannak az igazság?
4: Nagyon.
6: Komolyan?
4: Nem az, hogy nagyon, hanem...
6: Engem
4: hogy
6: mindig
4: nem
6: megdicsér. Nem akarom messze
4: legyen. Tendenciát lehet nézni. Tehát, hogyha egy eszközt hordasz sokáig, akkor a tendenciát tudod nézni. Nem orvosdiagnosztikai eszköz, nincs ilyen minősítése, tehát annyira nem pontos. De azért azt látod, hogy most itt magasabb volt a vérnyomásom. Ugye vannak ezek a folyamatos glükózmérő eszközök, igen, azok annyira nem értek vele egyet, mert ne féljünk már attól, hogy valami sem. Ugye vannak ezek a folyamatos glükózmérő eszközök, igen, azok

0: Melyik?
1: Az, hogy még erre visszatérek, de akkor most az 50-es korosztálynak is ajánlanék még valamit, ami kb. Ugyanez, tehát azt mondanám, hogy D-vitamin, magnézium, kreatin, és hát a kicsit idősebb korosztálynak már a K2 vitamint azt kiemelném. Tehát vannak a zsírban oldódó vitaminok, DECA, DLKA, a K2 vitamin az, ami az ízületért és a csontok egészségéért a leginkább felelős, hogyha ez D-vitaminnal vagy magnéziummal együtt van. Aha. Tehát egy idősebb korosztálynál a porckopás és a, hogyha esetleg van viscerális zsír, tehát a hasi zsír, a férfiak esetében ugye hasra hízunk, hát ez a tipikus sörhas. Ugye szokták mondani, hogy kockahasa minden hülye gyereknek lehet, de hát a sörhas az egy életmunkája, és ugye van benne igazság, de az, hogy...
0: Zeus.
2: Zeus mutogatta magát, igen.
1: Hát erre egyrészt azért is fontos, hogy ugye egy magasabb testsúly, az nagyobb terhelést jelent az ízületekre, és mondják, hogy erős csontozatú vagyunk. Ez abszolút nem igaz. Tehát, hogyha egy dexába betesszük egy súlyosan elhízott obiz embert, és egy ilyen 80x80-as embert, ugyanaz lesz. Tehát az erős csontozat az azt engedjük el, jó?
2: Ja, hogy ez egy csontsűrűség mérés?
1: Igen, vagy? Igen. Aha. Tehát a DEXA az egy ilyen kettős dual X-ray absorption, mindegy, tehát az egy nagyon pontos eszköz, ami meg tudja állapítani, hogy milyen testtömeg, milyen testzsír összetétellel és izom összetétellel rendelkezünk, de nagyon pontos. És ugyanaz lenne. Tehát az, hogy ugyanaz a váz, csak hogy mit pakolsz rá és mit hordasz magadon, nagyon nem mindegy.
2: Hát pláne, ha elmész futni. Ugye?
1: Abszolút.
2: Ahol az ízületeidet folyamatosan ütöd vered. Most itt hármunk közül mondjuk egy pici előnnyel te nézel ki a legatletikusabban, egy pici előnnyel vagy felénk.
0: Köszönöm szépen.
2: Így kéne egyébként kinéznünk? Tehát ez lenne az ideális? Tehát mondjuk ki vagy pattintva, látszik, hogy lapos a hasad. Ez egy standard üzemmód? Ha normálisan táplálkoznánk és normálisan sportolnánk, akkor így néznénk ki? Ezt azért kérdezem, mert tudod, vannak azok a, gyakran láttunk a régi videóbejátszásokat, hogy 100 évvel ezelőtt az emberek a strandon hogy néztek ki, vagy nem is csak 100 évvel, a 60-as években hogy néztek ki az emberek.
1: Pont ezt a példát akartam felhozni én is, mert valóban láttok ilyen régebbi adásokat. A Magyar Retro című műsort szerintem mindenki látta, meg fönn van a YouTube-on. Ott sem nagyon látunk elhízott embereket, de már kezdenek úgy megjelenni, tehát egy-kettő azért előfordul, és ugye az nem volt olyan régen. Ezelőtt viszont teljesen más volt az életmódja az embereknek. Van egy Angliában élő professzor, akitől én tanultam, Paul Claytonnak hívják, és ő megvizsgált az 1800-as évekbeli besorozási naplókat, meg ilyen füzeteket, és ott nagyon szigorúan számon tartották magasságot, testtömeget, meg hogy hogy néztek ki az emberek, és ez nagyon szembetűnő, hogy mondjuk 2-3 emberöltővel ezelőtt az emberek sokkal szikárabbak voltak. Ha én nagyapámra gondolok, aki egy paraszt ember volt, idézőjelben jó hasonlatként, tehát az egész életét végig dolgozta, ő hát nem tudom, milyen testzsír százalékon volt, de tényleg egy nagyon vékony volt. És a másik oldala, a másik nagyszüleimnél, ott már megjelent az elhízás, ők képviselték a városi életmódot, és ott megjelent a cukorbetegség, magas vérnyomás, a másik oldalon meg a paraszti sorból származó nagyapám, ő még 82 évesen is fölmászott a hektós tartály tetejére, és megmetszette a szőlőt. Tehát itt óriási különbség van jelenleg abban, hogy mennyire vagyunk elhízottak.
0: Egy picit oldozzuk már fel annyival a dolgot, hogy ilyen alaptippeket adjunk. Tehát az én személyes gondolatom az volt, hogy mindig rám jön a majszolás, hogy valamit rágni kell. Ezért vettem puffasztott rizst. És gondoltam, hogy
1: azzal... Ez az extra kalória, amit azt mondod, hogy én alig eszek, és mégis hízok. Mert amikor odamész a konyhapulthoz, hogy csak egy csoki, az nem sok. 0 kalória, elláttatok már olyan videót, hogy fogja a csávó a mérlegre, teszi egyenként a chipset, hogy 0 kalória. Tehát akkor...
0: csak, hogy mégis, hogy akár étrend szinten, hogy vannak-e olyan, nyilván a zöldség, meg azt is vettem, hogy azt rágjam inkább káposztát, mert tökre ugyanúgy ropog meg hangja van, hogy vannak ilyen egyszerű praktikák, amikkel...
1: Vannak, igen, és az okos tányér, ugye, amit a Dietetikusok Országos Szövetsége csinált, és használunk mi a dietetikai gyakorlatban, pontosan erről szól, hogy a napi rostbevitel az még mindig jelentősen elmarad attól, amit ajánlunk, 25-30 gram per fő, és ezt úgy tudod feloldani, hogyha mondjuk veszel magad elé egy tányért vizuálisan, és annak a fele zöldség és gyümölcs, minden étkezés esetén.
2: A rost az egyenlő zöldség gyümölcsel, ugye? Az,
1: igen,
2: az nem
1: hús. Csak, nem csak zöldség és gyümölcsben van rost, mert mondjuk a teljes kijörlésű

0: tenyérben is van. Aha. De...
1: De ez nem hús alapvetően.
0: Igen, tehát hogy alapvetően még mindig azon aggódunk, hogy viszünk-e be elég fehérjét, uh-huh. ami egy átlagember szintjén nem biztos, hogy egy valós félelem a sportolóknál, akik aktívabb életet élnek, nektek kettőtöknek például, meg nekem is már egy fontosabb tényező, uh-huh. de az, hogy nem viszünk be elegendő rostott zöldséget, gyümölcsöt, ezáltal vitaminokat, fitonutrienseket, amik az egészségünket befolyásolják, az egy óriási probléma. És a rengeteg ultrafeldolgozott, csomagolt étel, amik nem feltétlenül gonoszak, könnyen elkészíthető, tehát zacskós leves kollégistaként azon éltem hetekig, imádtuk. Meg az ilyen sajtos tészta, meg mit tudom én, de ennél van jobb opció, ami még lehet, hogy költséghatékonyabb is.
2: Lejár az időnk. Én azt szeretném, hogy a következő részben konkrétan beszéljünk kreatinról, fehérjeporról, beszéljünk ízületvédő, ízületjavító, mindenféle olyan dologról, ami egyébként a ti termékeitek között megtalálható. Mi minden nap szedjük őket, hogy ezzel mit érhetünk el, ha mondjuk már van valami állapotunk, tudunk rajta javítani, vagy mikor kell elkezdeni ezeket, jó? Tehát akkor egy következő adásba folytassuk. Jó. Nagy Zolinak köszönöm szépen, hogy itt voltál.
0: Köszi.
2: És várunk vissza egy következő adásban. Sziasztok!
0: Sziasztok.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Egyre melegebbre számíthatunk. Szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Egyre több a szabadban keletkezett tűz. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Holnaptól harmadfokú hőségriasztás lép életbe itthon, és legalább 4 napig tart majd a rendkívüli hőség. Az országos tisztifőorvos mindenkit arra kér, hogy fokozottan figyeljen oda magára és a környezetében élőkre. Az országos tűzgyújtási tilalom mellett is egyre több a szabadban keletkezett tűz. Ezeket minden esetben emberi tevékenység okozza. Hívta fel a figyelmet az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság műveleti főigazgató helyettese. Erdély Krisztián a kormány szóvivői tájékoztatón hangsúlyozta, a tűzoltóknak is több munkája van a forróságban, ezért mindenkit arra kérnek, biztosítsanak számukra szabad utat, hogy mielőbb odaérhessenek a bajba jutottakhoz. A villamosenergia ellátás biztonsága érdekében takarékosságra kéri az embereket a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István szerint különösen az esti 18 és 21 óra közötti időszakban érdemes odafigyelni az áramfogyasztásra. Aki teheti, ebben az időszakban mérsékelje a klímaberendezések használatát, mellőzze az elektromos autók töltését, illetve a nagyobb energiaigényű háztartási gépeket is inkább este 9 után működtesse. Jóvá hagyta az Európai Bizottság a magyar helyreállítási tervet, így következhet a végrehajtási szakasz, jelentette be az uniós források hazahozatalát koordináló közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felhívta a figyelmet arra, hogy az országgyűlés a héten elfogadta azt a törvénycsomagot, amely a befogyasztott uniós források feloldásához szükséges. Tömeges ukrán dróntámadás érte éjjel Oroszországot. Az orosz légvédelem összesen több száz drónt fogott el a főváros, több régió, valamint a Fekete és az Azovi tenger felett. Tula megyében egy eltalált családi házban egy nő megsebesült. Japánban több mint 100 légijáratot töröltek a közelgő trópusi viharok miatt. Az előrejelzések szerint az egyik vihar óránkénti 144 kilométeres széllökésekkel érkezik, és kölcsönhatásba léphet a csendes óceánon távolabb tomboló másik viharral, emiatt mozgásterük és erejük nehezen jósolható meg. A hatóságok az árvíz és földcsuszamlás veszély miatt egyes területek kiürítését javasolták.
0: A Spirit FM híreit hallották.

92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Róna Jegondal és vendégeivel péntek délutánonként. A TV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Tovább fokozódik a forróság. Több nagykövetet is lecserél a külügyminiszter. Tesztelhetik a MOL-Bubit az elektronikus bérletesek. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok. A kormány célja, hogy Magyarország 2030-ra teljesítse a Maastrichti kritériumokat, az euróvezethez csatlakozás feltételeit, jelentette ki a miniszterelnök, miután Budapesten tárgyalt az eurócsoport elnökével. Magyar Péter hangsúlyozta, itthon kiemelten magas az euróvezethez csatlakozás támogatottsága, de jelenleg egyik ehhez szükséges feltételnek sem felel meg az ország. Hazarendel 37 külképviseleti vezetőt a külügyminiszter. Az érintettek egy részének lejárt a megbízatása, a többieket szakmai okokból cserélik le. A cél az, hogy az új nagykövetek a jelenlegi külpolitikai prioritások mentén hitelesen és hatékonyan képviseljék az országot. Fogalmazott Orbán Anita, a tárcavezető közölte azt is, megújul a diplomáciai kar felépítése és kiválasztása. A többi között teljesítmény alapú diplomata életpályamodellt alakítanak ki, megújítják a külügyi felvételi rendszert és folyamatos szakmai továbbképzéseket biztosítanak a diplomatáknak. Kihirdették a tudományos mecenatúra pályázat nyerteseit. Csak nem 280 pályázó között osztják ki a mintegy 2 milliárd forint támogatást konferencia szervezésre vagy tudományos eredmények népszerűsítésére. Májusban több vendég némileg kevesebb éjszakát töltött el a szálláshelyeken, mint egy évvel korábban. Az 1.800.000-es létszám 2,5%-os növekedést, a csak nem 4 millió éjszaka 0,5%-os csökkenést jelent 2025 májusához képest, tájékoztatott a KSH. A legnagyobb mértékben Gyulán és környékén nőtt meg a forgalom. Ingyen lehet kipróbálni az új MOL-Bubit jövő csütörtöktől. Azok tesztelhetnek, akiknek a Budapest Go alkalmazásban érvényes bérletük van, illetve akik tavaly vagy tavaly előtt MOL-Bubi bérletet vásároltak. Regisztrálni holnaptól hétfő reggelig lehet a tesztben, először az első 5000 jelentkező vehet részt. Forgalomkorlátozások lesznek holnap a fővárosban a Pride felvonulás miatt. A gyülekező helyszíne kora délután az Andrássy úton lesz az opera előtt. A menet 15 órakor indul a Deák Ferenc tér felé, majd az Asztórián és az Erzsébet hídon átsétálnak át Budára, ahol a Döbrentei tér és az Attila út érintésével jutnak el a vérmezőre. Franciaországban a hőség miatt elhalasztják a párizsi Pride felvonulást és más tömegrendezvényeket. A szervezők a rendőrség kérésére döntöttek így, a francia fővárosban ugyanis már napok óta 40 fok feletti a csúcshőmérséklet, és éjszakánként sem süllyed 27 fok alá. A héten az Eiffel-toronyban és a Louvre-ban is rövidített nyitvatartást rendeltek el a rendkívüli meleg miatt. Itthon holnap is sok lesz a napsütés, legfeljebb a középső és északkeleti tájakon lehet felhő az égen, de eső sehol nem lesz. Éjszaka 14-20, napközben 34-39 fok valószínű. Keddig tovább fokozódik a hőség, akkor 40 foknál is melegebb lehet.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
2: Köszöntöm Önöket, a Multidézőt hallják. Ebben a műsorban mindig kicsit visszautazunk az időben. Ezúttal 2025. június 30-áig. Ezen a napon jelentették be, hogy az állami tulajdonú gazdasági társaságoknak a személyi jellegű ráfordításaikat a tavalyi év azonos időszakához képest legalább 5%-kal csökkenteniük kell. A megszorítást a háborús inflációra és a környező országokban kialakuló fegyveres konfliktusokra hivatkozva vezette be az Orbán kormány. És ezen a napon a Spirit FM húzós című műsorában Róna Jegon vendége Kassa Tibor volt.
3: A mostani vendégem járt már itt sok-sok évvel ezelőtt, azóta rengeteg minden történt. Ő sem lett kevésbé népszerű, és hát azt gondolom, hogy ugyanúgy sokat beszélnek róla, főleg a bulvár sajtóban, majd arról beszélünk, hogy ez miért jó, miért nem jó. Lássuk ki a vendég.
4: Kassa Tibor, énekes, műsorvezető. A Krisztál egykori frontembere, aki az elmúlt évtizedben elsősorban televíziós produkciók műsorvezetőjeként szerepel, jelenleg a Szerencsekerék házigazdája. Emellett a hazai közösségi média egyik legjelentősebb influencere. Üzleti vállalkozása az étrendkiegészítőkkel foglalkozó cége, illetve az életmódváltó rendszere.
3: Tibi, örülök, hogy itt vagy.
5: Én is köszönöm a meghívást.
3: Szóval a bulvár. Mindent megtudok rólad látszólag, hogyha nézem a bulvár sajtot, vagy ha most készülök belőled, mert készülök belőled, akkor ugyanazokat a cikkeket, mint egy 40 változatban olvashatom különböző bulvár termékekben. Táplálod, tűröd, elviseled, mi történik? Milyen a kapcsolatod?
5: Az igazság az, hogy azzal kezdtem, amikor megérkeztem hozzád, és egy kicsit beszélgettünk, hogy azért nem járok sehova. Tehát, hogy ez egy ilyen különleges alkalom, hogy hozzád eljöttem, mert tényleg annyira tisztellek. Köszönöm, szakemberként, meg minden, amit csinálsz, az tényleg rajongód vagyok, hogy az ilyen beszélgetéseknek az utó életét nem tudod kontrollálni. Tehát azért nem járok igazából bizonyos értelemben indirekt módon a bulvár az oka, hogy nem járok ilyen beszélgetésekre, pont azért, mert egy ilyen beszélgetésben úgy van értelme részt venni, hogy az ember mindenre a frankót mondja, tényleg mindenre őszintén válaszol. Ha mindenre őszintén válaszolsz, az rengeteg félmondat, amiből a bulvár utána hetekig megél, utána egymás félmondatait félreértik, az tudják ők azt, hogy kell még a másik fél mondatát félreérteni, és abból dagad valami olyan dolog, ami szöges ellentétben áll azzal egyébként, amit te valóban mondtál, vagy amit szándékoltál, és én látom, hogy erre nem vagyok képes uralni, vagy nincsen ráhatásom, ezért szépen elkezdtem ezekből a nagyon értékes beszélgetésekből, aminek tényleg rajongója vagyok, kiszivárogni. Ez nem jó, de mégis ez történt, ez ilyen önvédelmi.
3: Ez egy tanulási folyamat volt?
5: Dolog. Hát, hogyha valami fáj, akkor nem csinálod. És én például utálom így meglátni magamat egy ilyen rossz félmondattal a bulvárban. Volt egy egyszerű példa, a múltkor, mikor ugye kísértés forgott, és Tájföldre, mert nem akartam, nem tudom, 2 hónapot a családom nélkül tölteni, értelemszerűen kivittem magammal a családot. És az volt a lényege, azt írta az egyik bulvár, hogy még ennyi időre sem válok el a feleségemtől. És ezt valaki futólag...
3: Kasza nem válik.
5: Ne, az a kisebb baj, ezt valaki nézte, és félre akarta érteni, és egy héten belül azon kaptam magam, hogy arról magyarázkodok, hogy nem válok. Mert megjelentek, aztán végül is elárulta, hogy mi az igazság a válásával kapcsolatban. A cikkben persze benne volt az, hogy nem válik.
3: De az egész... bárkiről leírható, aki éppen nem válik.
5: És az egész ugye abból indult ki, hogy én ennyi időre sem vagyok hajlandó elválni a feleségemtől és a családomtól, hogy ezért én kiutaztattam őket, majd a válásommal kapcsolatban magyarázkodtam. Szóval hogy ez így fáj, meg ez így gyomron rúg ennyi idő után is. Tehát én nem tudtam ezt megszokni, és ezért itt szépen van 2 gyerekem, egy szép családom, és nekem többet ér a feleségemmel az utcán egyet sétálgatni, nem szorongva, nem kommenteket törölgetve, vagy magyarázkodva hülyeség miatt, többet ér az a kis nyugalom, mint az a valami népszerűség, vagy kattintás, amit ez a cirkusz tudhat hozni az én életembe.
3: Andrea ezt hogy viseli? Akit egyébként nem úgy szoktál hívni.
5: Manker.
3: Hanem miért Manker?
5: Manó becézése. Tehát, hogy mi...
3: Miért Manó?
5: Az már egyszerűen,
3: miért ne?
5: Sokan hívják egymást Manónak, de és akkor a Manót meguntuk, és abból elkezdtük egymást Menker, Manker, és akkor így rajta ragadt a Manker, ami most már egy ilyen márka évé is emelkedett, de hogy ő még rosszabbul, mint én. Tehát ő még hátrébb lépett, olyannyira egyébként, hogy ő egy ilyen több százeres, majd 400-es Instagram oldala volt, ő azt be is fagyasztotta. Tehát ami 10 milliós, 100 milliós érték egyébként, hogyha marketing szempontból nézzük, de ott, mikor megszületett az első gyerek, pláne mikor a második, akkor mi hoztunk egy döntést, hogy az első számú védvonal voltak éppen az a nyilvánosságban, hogy az ember egész egyszerűen hátralép annyit, hogy a szükségszerű minimumot kivéve egész egyszerűen nem kommunikál. És nekem erre a fajta visszajelzésre nincs is, vagy visszaigazolásra nincs is már szükségem. Volt, hogyne, hát hogyha valaki szerelmes volt a lájkokban, meg a hát minden nagy hullám indítója én legyek a közösségi médiában, ez volt is így egy darabig. De annyira áthelyeződött a fókuszpont arra, hogy legyen egy nyugodt életünk, hogy a gyerekeinket igenis ne ismerjék meg az utcán, ne tudják például az én gyerekeim, hol vannak, hova járnak, hogy néznek ki, hogy ezzel is oltalmazzam őket. Tehát, hogy nálunk ez a családi békének való alárendeltség egészséges kereteken belül, ez nálunk abszolút.
3: Téged a család nagyon megváltoztatott?
5: Nagyon. Nagyon. Hát ha csak más nem nézel, hogy elkezdesz 100%-ban másokért élni. Megmaradtak a saját fókuszok, tehát egy csomó olyan dolog van, amit magamért csinálok. Tehát, hogy nem egy teljes önfeladás.
3: Na például, mit csinálsz magadért, amiben nincsenek benne?
5: Hát magamért csinálom nyilván akár az életmódomat, az, hogy figyelek magamra, magamért, az, hogy ezek azért én idők, ezek azért a családtól ellopott...
3: Jó, de ez így azért túl általános.
5: De megvannak például azok a mentális egészségemhez, meg motiváltságomhoz tartozó én idők, amiket lehet, hogy erőszakosan tartok föl. Na tessék, bulvárnak megvan a félmondat, erőszakosan tartja föl. Tehát, hogy sokat beszélgetünk, a feleségem tényleg a legjobb barátom, cinkosom, haverom, szerelmem, minden. Tehát mi mindenről tudunk őszintén beszélgetni. És én sokszor elmondtam neki, mert rengeteget terápiázom így magamat. Tehát, hogy mondják, hogy kéne menni terápiára, mert ez nagyon jó, hogy folyamatosan feltárásban legyen az ember, hogy éppen mi történik vele.
3: Azt te hogy csinálod önmagaddal?
5: Hogy nem hazudok el semmit. Tehát, hogy öreg koromra elkezdtem abban nagyon egyenes lenni, ha valami fáj, az fáj, ha rosszul esik, ha valamire féltékeny vagyok, akkor arra féltékeny vagyok, és mindig elkezdem megkeresni, hogy ez miért történik.
3: De velem. Ki is beszéled?
5: Ki?
3: Hát akkor a feleséged a pszichológusod is.
5: Egymásé. Egymás pszichológusai, pszichiáterei, terapeutái vagyunk, és én egy ilyen beszélgetésen mondtam pont a feleségemnek, hogy fontos, hogy megértsük az én működésemben, hogy van néhány olyan dolog, ami hogyha ha helyén van, ezek ilyen kis önös dolgok, vagy önző dolgok, ami a helyén van, és ez sok ember magára ismerhet ebben, akkor az egész működése apaként, férként, párként olyan harmonikusabb, olyan rendben van, nem frusztrált. Tehát nekem például, hogyha igenis azt tettem és ittam, amit akarok, nem zabálok össze-vissza, nem tudom, el tudom végezni a feladatomat, a munkámat, amiben jó vagyok, ami kiteljesít. Kicsit tudok edzeni. Tehát van néhány ilyen külön-külön butaságnak tűnő dolog, ami hogyha helyén van, akkor egészen más a működésem. Apaként, férként, párként, haverként, cinkként.
3: Hát nyilván komfortban vagy. Tehát
5: igen, de hogy mindenki meg tudja találni, hogyha kicsikét elgondolkozik ezen, hogy mik azok a dolgok, amiből elkezdesz leadni, mert neked is 24 órából áll a nap, és kell lesz egy csomó mindenre, a családnak, a gyereknek, a feleségednek, a cégednek, nem tudom mi, és elkezdesz ezekből leadni, és észrevétlenül az önmagad egy frusztráltabb, szorongó verziója kezd el működni, és ezre erőszakosan meg kell találni a teret, az időt azokra, meg a felismerésre is, hogy mik ezek a dolgok, amik téged utána egy sokkal jobb működés, egy sokkal fesztelenebb, sokkal kiegyensúlyozottabb működés felé visznek. Tehát az én idejeim, azok igazából ezzel függnek össze. Mindig van egy-egy nap, amikor a legjobb barátommal, edzőmmel, asszisztensemmel elmegyek két-három napra valahova így felszívódni, kicsit a saját gondolataimba lenni, merni nem minden egyes pillanatot alárendelni annak, hogy apa vagyok, hogy férj vagyok, hogy igenis én attól még létezem ezen a bolygón, és nekem vannak önös pillanataim.
3: Rengeteg... megadod a feleségednek is?
5: Hogyne, hogyne.
3: Mert ez igazán úgy van egyensúlyban.
5: Abszolút tudatosan. Tehát, hogy én nagyon tudatosan a kezdetektől fogva vannak ilyen apalánya programok, viszem el őket külön, és akkor megtiltom a feleségemnek, hogy takarítson. Mert ő ilyenkor azt csinálja, hogy megcsinálom neki...
3: Végre senki nincs otthon, lehet takarítani.
5: Aha, kétszer. Kitakarítani kétszer. Tehát, és én akkor megtiltom neki, és akkor mondom, hogy engedj egy forró fürdőt, ülj bele, hallgass zenét, egy picikét, nem tudom, dőj le, pihenj, mert tudom jól, hogy elviszem a gyerekeket, programozunk, és akkor van anyának is ilyen ideje, és tudom jól, hogy abból mi lesz. Takarítás, előrefőzés, kimosok, kivasalok két napra, nem tudom, mi van. És
3: nincs bejáró nőtök?
5: Nem. Volt segítségünk, mert nagyon nagy házunk van, de a Manker igazából ezt nagyon, nagyon szépen viszi. Tehát volt segítségünk, hogy egy hónapban egyszer egy nagy takarítással játszaladtak a házon, de jellemzően nálunk ezeket bizony, ezeket a Manker csodással lehozza, nem mellesleg tisztaságmániás, tehát őnek is senki nem lenne, vagy volt elég jó, úgyhogy inkább megcsinálja ő maga.
3: Na jó, ott tartottunk, hogy mennyit változtatott rajtad. De megváltozott közben a munkád is, az életed is, amióta ti együtt vagytok. Tehát te akkor kezdtél tévésztár lenni, nagyjából, ez ilyen 13.
5: Már rég az voltam. Ez, na ez most, ezt a felkészületlenséget rovására írom. Már rég, már rég az voltam.
3: Szóval igazán akkor kezd be.
5: Igen.
3: És hát nyilván az, hogy másfajta munkád lett, szépen elengedted a zenét például. Ez benned is egy csomó dolgot el kellett, hogy indítson. Tehát a zene például miért nem hiányzik?
5: Azt nem tudom, hogy nekem mindig vannak ilyen leküzdendő démonjaim. Tehát a zene nagyon érdekes volt. Egy korai korszak, hogy az a Krisztál volt. És utána hosszú idő...
3: Na, akkor már tévésztár volt.
5: Na, ezt akartam mondani, tehát az 20 éve volt. Jó, csak ezt tegyük helyre. Jó, vágjátok ki. Nem. De és utána volt egy érdekes, amikor kvázi így kiköpött magából, vagy úgy elmúlt ez a vibe körülöttünk, vagy elmúlt ez a siker és figyelem és csillogás, akkor még úgy csinálgattuk volna, amit csak már nem volt, úgy elfogyott körülöttünk a levegő. És utána egy hosszabb idő volt, amikor én nem zenéltem. És képzeld, hogy az történt, hogy egészen annyit változott technológiai értelemben is, egyébként a zenecsinálás, meg egy csomó minden, hogy hogyan áll össze egy zenemű, vagy egy sláger, hogyan hangszereled, mik az eszközök, hogy én abból így
3: kiöregettél valójában?
5: Vagy nem, egy tanulási folyamatról lemaradtam.
3: Aha.
5: És az például olyan frusztráltságot okozott bennem, hogy mondjuk ültem egy zenés előadáson, és azon kaptam magam, hogy nem a meghatottságtól sírok vagy könnyezek, hanem attól, hogy én ezt régen simán meg tudtam volna írni, és már nem tudnám. Mert nem tudnám, hogy elment a kezemből, hogy kezdjek neki, hogy is kell a mai körülmények között egy sláger.
3: De kell azzal foglalkozni, hogy a mai körülmények? Majd jön egy producer, és az majd oda teszi a mai körülményeket.
5: Az nem én vagyok. Igen, lehetett volna így is, de az nem én vagyok, meg függni valakitől. Tehát valamikor, amikor ebben is megvolt, ott volt a körmöd, a fogad, kikapartad magadnak, jó voltál, előremutató voltál valami, megtapasztalni a saját ilyen szempontból nem mai ságodat, az egy trauma. És én akkor például azt annyira erős frusztráltság volt benne, hogy én a nyílt utcán meghallottam egy dalt, ami hatott rám, tetszett, és tudtam, hogy annyira erősen üldözött ennek az árnyéka, hogy én simán tudtam a nyílt utcán ezen mondjuk így elpityeredni, hogy ezt régen meg tudtam volna csinálni, vagy régen egy ilyen dalt simán kicsúszott volna a kezeim közül. És ez annyira zavart, ez, hogy be voltam szorulva, ez egy klausztrofóbiás alkatú ember vagyok, hogy egyszer csak azon kaptam magam, hogy elég volt, és lépésről lépésre újra elkezdtem megtanulni YouTube videókból, hogy mit használnak ma a producerek, és jegyzeteltem. És én újra tanultam akkor, adtam magamnak egy fejezetet, és újra tanultam, ha úgy tetszik járni. És akkor jött egy olyan korszak, még egy 6-8 nagyon sikeres dallal, amikor azt mondtam, hogy na, és az utolsó dal, ez az Annyira te, annyira én, nem hiszem, hogy ezt üvölteted a kocsiban, de hogy az egy ilyen 30 pár milliós nézettséget elért a YouTube-on, tehát mondhatjuk, hogy ez egy minden mércével egy nagy sláger lett, és utána azt mondtam, hogy na, így. És akkor becsuktam ezt az ajtót, azt mondtam, hogy eddig esett jól, és életem egyik legnézettebb, vagy leghallgatottabb dalával becsuktam ezt az ajtót, és azt mondtam, hogy minden, ami mögötte van, azt jó érzéssel nyitom rá az ajtót. Tehát egy jó nosztalgia van bennem, nincs bennem megbánás, nincs bennem keserűség, így akartam. És nem kitépték a karmesterpálcát a kezemből, vagy a kormányt, ha úgy tetszik, hanem én döntöttem úgy, hogy leteszem. És ez így egy jól bezárt ajtó, egy jól lezárt fejezet, de ha korábban lezárom, ezelőtt a újra feltámadás előtt, akkor biztos, hogy ebben a pillanatban most egy gyomorgölcsel magyarázkodnék erre a kérdésre, hogy miért hagytam abba.
3: Vagy nekem az jutott eszembe még, hogy nem hagytad volna abba, mert görcsösen ragaszkodsz hozzá, ha nincs a tévé, vagy ha nincs a televíziós siker. Mert ugye az egyik a másik mellé tudott nőni, majd túl is tudta nőni valójában. Tehát azért abban lehet kapaszkodni, hogy na ugye, ez is megy nekem.
5: Ez is biztos, hogy benne van, de ha nagyon őszinte akarok lenni, igen, én sem szeretem az így kezdődő mondatokat, akkor, de mindegyettől független így van, hogy semmilyen hatással nincsen már egyébként az egómra, vagy rám emberként az ismertség, vagy az ahhoz fűződő dolgok. Szóval, hogy ez szintén egy olyan fejezet, az ismertséget ugyanígy le tudnám zárni az életemben, tévézésestől, mindenestől. Hogy már csak szép emlékekkel, és azt mondom, hogy megvolt minden. Sőt, ha őszintén most magamban nézek, akkor legyen ez, akkor egy vágyam is arra, hogy ezt az időpillanatot keressem. Hogy mi az, amikor ezt én teljes egészében lezárom, és leszek csak apa, csak férj, csak terapeuta a feleségemnek és társ. Tehát, hogy ez nekem abszolút egy vágyott önmagam átlépése, hogy nem vagyok önmagam hatása alatt. Megvolt ez a korszakom, amikor az volt, hogy én és csak én, és hogy ez minden rólam szóljon, semmi. Nem is, de mindenkire rá is szólok, aki így tekint rám, és hogy és mindig mondom, hogy gyerek, ilyen nincs. Mert a nap végén mi ez az ismertség? Hát az mi?
3: Na jó, de hát a nap végén az ismertség, az más lehetőségeket, ajtókat is kinyit. Tehát az életmódváltó programot, ha nincs meg az ismertség, nincs meg az előző 15-20 év hitelessége egy csomó ember előtt, amit a nyilvánosság teremtett meg számodra, akkor az senkit nem érdekel. Tehát jön egy ipse és beszél valami zagyvaságot, tehát menjen haza. De így, hát a kasza mondta.
5: Na igen, ez biztos, hogy így van. És ez biztos, hogy szerintem egy jól, nem tudom, van egy jól leélt élet, de hogy egy hitelesen, nagyjából jó vonalvezetéssel leélt élet, azt gondolom, hogy az ilyen, mint az építő kockák így egymásra rakódnak. Hogyha az ember meg egyfolytában lufikat fúj, akkor lépne följebb lufiról lufira, mindig elpukkan egy-kettő, és akkor mindig így vissza esel. Talán én

0: tologatja, csavargatja, ez a DJ, hol vannak a kezek. Miközben a mai DJ-k, azok zeneszerzők, producerek. Ez egy személyben. Egy zeneszerző, producer, hangmérnök, sok esetben szövegíró. Nem tudom, hangszeres, tehát még bizonyos hangszeres tudása is van. Tehát azokat a dalokat, tehát amikor már ott bohóckodik, az mondhatjuk, hogy az a lufi. De nem látunk mögé, hogy sok esetben egy profi producer esetében milyen elképesztő zenei, zeneszerzői, produceri véna van. És az én esetemben is azt gondolom, hogy én tudom, hogy én rám divat legyingetni, megszokott sok körben a kaszára legyingetni, mert nem tudják, hogy egyébként az, hogy én idáig eljutottam, aközben én megtanultam nyilván zeneszerzőként, vagy zeneszerzőnek lenni, producernek lenni, szövegírónak lenni, hiszen a Krisztában is szövegíróként is a dalok 90%-át én jegyeztem. Megtanultam közben 5 programon vágni, marketingesnek lenni, fotózni, divatfotózni, operatőrként, tehát egy csomó olyan dolgot megtanultam, amiben egyenként is, igenis azt gondolom, ha valaki odajönne, hogy na nézzük ezt a bohócot, akkor valójában csúnyán kifújnám az orrát, csak szerintem az emberek jobban szeretnek rám úgy tekinteni, hogy ez egy ilyen, jaj.
1: Na de miért? Azon gondolkoztál, hogy miért váltott ki egy csomó emberből ezt? Volt egy műsorod, ami a műveltségről lett volna hivatott szólni.
0: Melyik volt az? Bármelyik hivatott lehetett volna. Szerintem minden műsornak jól áll egy kis műveltség.
1: Próbálkoztatok egy tudásalapú műsorral, nem is olyan régen a TV2-n.
0: Azt nem próbálkoztunk, az be is jött? Miről?
1: Na jól van.
0: Most megyünk forgatni bele még 7 részt.
1: Na tessék.
0: Látod,
1: ezt nem tudtam.
0: Elletemes
1: nekem. És ez sem hozta meg azt, hogy na hát igen, mert a kaszának is megvan a maga esze. Tehát, hogy ez a viccelődök, jópofáskodok, röhögök a saját adásomban, ez nem teszi hitelessé azt, valószínűleg, hogy ettől az embernek még a fejében lehetne valami.
0: Hát igen, meg nem akarjuk szerintem látni. Tehát mindenki egyébként nagyon, és ez megint az életmódváltással is, amivel foglalkozom, most rengeteget is nagyon elhivatott vagyok benne, azzal is szerintem egy irányba mutat, hogy az emberek csak a célba érkezés eufóriáját és pillanatát hajlamosak vagy hajlandóak egyébként látni és érzékelni, vagy értékelni, és nem akaródzik valahogy látni, hogy oda soha nem egyszerű út vezet oda, mindig egy picit, tehát mindenkinek, akinek van, vagy akinek sikerült, annak nyilvánvalóan az ölébe hullott, jókor volt, jó időben, jó helyen, és jó családba született, és nem tudom, neki minden adott volt, nekem meg nyilván nem arról van szó, hogy nem fejlesztem magam, nem foglalkozom, nem teszem bele a munkát, hanem nekem nyilván nem volt szerencsém, neki meg szerencséje volt, így rohadjon meg.
1: Neked volt szerencséd?
0: Sokszor volt szerencsém, de soha nem úgy, hogy egyébként ültem egy fotelba, sajnáltam magam, a szerencsém lett. Tehát ilyen nem. Hanem úgy, hogy mentem, nyomultam, mint az állat. Ha úgy tetszik, az életmódváltó programom előtt, hogyha most valaki úgy nézni, én akkor éppen fejlesztettem AR alapú gyermekfejlesztő meseapplikációt, Kuka. Mentem, akartam egy saját közösségi platform ötletet, na, zseniálisan kitaláltuk egyébként, majdnem összejött, Kuka. Stb. Tehát én millió dologgal foglalkoztam eközben, és ezek így estek el. Tehát ha arról az oldalról nézed, a világ legkudarcosabb embere vagyok. De mivel egyfolytában törekvő maradtam, tehát soha nem gondoltam azt, hogy nekem dolgom leülni egy fotelba és sajnálni magam. Én azt gondoltam, hogy nekem dolgom megoldani. A saját életemet, a saját következő fejezetemet megnyitni, megírni, és akkor persze, akkor lett szerencsém. De ha a szerencsekereket idehoztuk a szerencsekerék előtt 3 évig, a kutya meg se kérdezte a médiavilágában, hogy én élek-e. Tehát én bennem akkor volt elhagyottság, sértettség.
1: Na pedig ott lett volna a lehetőség, hogy abba hagyd, látod? Azért azt sem akkor akartad volna így, pont úgy, mint a zenét.
0: Hát ott a Covid alatt azért, hogy a Covid alatt, hogy kifordul alólad, hogy a világ feneke, és hogy elfelejtik, hogy vagy, azért az nem az, ahogy le akartam volna zárni ezt a fejezetét az életemnek.
1: Hogy viselted?
0: Fia, ez nagyon rosszul.
1: Mit csináltál?
0: Zabáltam, piáltam. Tehát az volt még ott egy olyan kanyar.
1: Depresszió?
0: Nem tudom, hogy depressziós voltam, vagy azt sem tudom, lehet ebben a pillanatban is lehet, hogy az vagyok, de hogy valamennyi szerintem mindannyiunkban van, ilyen művész lelkekben hajlamosak vagyunk berakni egy jó cserhátit és zokogni a kocsiban egyedül. De igen, akkor volt bennem sértettség, mellőzöttség, pánik, hát ez egy nagyon rossz érzés nyilván, amikor te úgy gondolod, hogy még jó lennél sok mindenre, látod, hogy a dolgok történnek, csak te nem vagy részese.

0: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
1: Folytatjuk a multidéző adását. 2025. június 30-án járunk. Ezen a napon kánikula volt az országban. Az országos tiszti főorvos másodfokú hőségriasztást léptetett életbe, és ezen a kánikulai napon a Spirit FM Kultúra című műsorában Rónai Egon, Seregi Zoltán, Jászai Mari Díjas színész rendezővel beszélgetett a Békés Csabai Jókai Színház sorsáról.
2: Egy leköszönő direktorral beszélgetek a következőkben, ami egy kicsit csalóka, de mindenképpen fura helyzet. Seregi Zoltánt köszöntöm tisztelettel, a Békés Csabai Jókai Színház igazgatóját. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, én is köszöntöm önt is, meg a hallgatókat is.
2: És ugye fura, mert egyrészt lehet tudni, hogy nem is pályázott, és a megbízatása évvégén lejár, másrészt lehet tudni, hogy ki lesz az utód, a Herceg T. Tamás, de még a következő évad az öné, és hát január 1-ig önvezeti a színházat, amitől aztán elköszön. Ez egy elég fura érzés lehet így.
3: Hát azért nem fura, mert én ezt így terveztem. Tehát én már bejelentettem még ennek a ciklusnak a közepe táján a polgármester úrnak, hogy én nem fogom tovább csinálni, mert már nem érzek magamban elég energiát egy újabb 5 évre. És akkor így szépen ezt ugye elrendeztük, megbeszéltük, és aztán jött be a képbe a Tamás, akivel én nagyon jobban vagyok, már nagyon régen ismerjük egymást, rendezett nálunk, nem is egyet, most is fog még ősszel, és akkor így szép harmonikusan és problémamentesen remélem át tudom neki adni a stafétabotot, és szerintem ez így nagyon jó, ennek így kéne lennie mindig, és nem mindig balhék meg botrányok kapcsán lennének itt igazgatóváltások.
2: Egyébként az érdekes, ez most valahogy divat lett, ugye így történt több színháznál is, hogy a regnáló igazgató lényegét tekintve szinte kijelölte az utódát. Ugye ezt láttuk például most legutóbb az Örkény Színház esetében is.
3: Igen, és szerintem ez így rendben van, mert ez így, és főleg a társulat miatt van rendben, mert hogyha nagyon nagy a konfliktus egy új igazgató odakerülésével, aki ráadásul nincs is esetleg képben, mert nagyon kívülről jön, akkor az a társulatnak okoz problémát, és az nem jó. Egyébként az én váltásom is ugyanígy történt, mert Fekete Péter volt előtte az igazgató, és utána ugyanígy adta át nekem a stafétabotot, természetesen a polgármester úrral egyeztetve ezeket a dolgokat.
2: Ez, hogy nem pályázik, hogy leteszi ezt a stafétabotot, akkor maradjunk ennél, majdnem azt mondtam, hogy a lantot, de pont arra kérdeznék rá, hogy ez azt is jelenti, hogy a lantot is leteszi? Tehát, hogy abba hagyja a szakmát?
3: Nem hagyom abba. Én remélem, hogy lesznek, már így is van egy-két terv megbízás rendezésre, és tanítok a SFN, úgyhogy nem maradok ki a szakmából, meg majd írni is akarok darabot is, úgyhogy szépen nyugodtan fogom az életemet élni, nem akarok a színházba a gondoktól meghalni és szívrohamot kapni. Úgyhogy
2: nehéz munka a színházvezetés?
3: Hát igen, nagyon nehéz, de nem akarom sajnáltatni magam egy percig sem, mert ezt nem erőltette senki rám, úgyhogy...
2: Nem is azért kérdeztem, inkább vonjon be minket, mert hát mi itt a kedves adatok elsőprő többségével nem voltunk színházigazgatók.
3: Hát igen, nem könnyű, mert nagyon sokféle érdeket kell egyeztetni, ugye meg kell egy műsortervet kell összerakni, ami a közönségnek is szól, elsősorban neki, pláne egy vidéki színházban, ahol nem lehet művészkedni. Úgyhogy össze kell hangolni az önkormányzattal, nyilván bár sosem szóltak bele amúgy a műsortervbe, meg a színház belső életébe se. Rengeteg szakma dolgozik a színházban, ugye? Hát a színészek vannak a napfényen, meg a deszkákon, de hát mögöttük egy óriási gépezet áll a rengeteg szakma művelőivel, úgyhogy, és ezeknek mind esetleg eltérő érdekeik is lehetnek, bár az első nyilván az előadás, de akkor is ezeket nehéz, sok különböző iskolázottságú ember, ezeket össze kell fogni, és hát a műsornak a lebonyolítása sem egyszerű, ott is ugye rengetegféle szakma dolgozik egyszerre az előadás létrehozásakor, és hát igen, ez nem egyszerű.
2: Előbb mondott valamit, ami megütött. Igen, hallgatom.
3: És hát, hogy, ja, bocsánat, csak annyit akartam még, hogy és ez egy személyi felelősség. Tehát nekem a Ádám Otto volt az osztályfőnököm a főiskolán, és ő mondta azt, hogy ez olyan, mint a piramis, tehát a csúcsán van egy ember, és mindenért ő viseli a felelősséget. Ha egy díszletelem rádől valakire, akkor lehet, hogy ott más valaki hibázott, de mégis engem vesznek elő. Tehát ezért ez egy baromi nagy felelősség is, és lehet, hogy egy picit már ez volt az, ami soknak éreztem.
2: Világos, értem. Az ütötte meg a fülem, hogy a közbevetésemet végül befejezzem, hogy azt mondja, hogy egy vidéki színházban nem lehet művészkedni.
3: Hát most ezt...
2: Nem volt ez negatív, és szerintem értjük, hogy mire gondol, de közben nem is hiányzik az ott alkotóknak, hogy néha egy kicsikét engedjük el a hajunkat. Tehát ez a... Na, csináljuk.
3: Próbálkozunk, ugye a vidéki színházakban általában, és nálunk is így volt, hogy a stúdió színházi körülmények között hoztunk létre úgymond inkább művészi szándékú előadásokat, és hát ennek az volt az eredménye Békés Csabán, hogy 2-3 előadás után le kell tenni a műsorról. És hiába fájt a szívem, mert ezek értékes előadások voltak, de egyszerűen, mint igazgató nem engedhettem meg, hogy ugyanannyit kell dolgozni egy ilyen darabbal is, mint egy a nagyszínpadi művel, tehát ugyanannyi idő, a színészeknek ugyanúgy meg kell tanulni a szöveget, világítás, jelmez, dísz, minden. Tehát és akkor ez a sok munka, ez tulajdonképpen kárba vész, most ezt idézőjelben mondom, mert nem tud sok emberhez eljutni. Okay. Nekem mindig az volt a mániám, hogy nekünk az a dolgunk, hogy azt, amit mi képviselünk egy előadásra, azt minél több embernek eljutatni. Ugye volt egy ilyen, szerintem nagyon rossz ízű vélekedés színházi berkekben, hogy ha csak egy embert is megérint az, amit én mondok, vagy amit mi közlünk a színpadról, akkor azt már megérte. Hát szerintem nem érte meg. Mert ahhoz túl sok ember dolgozik érte, túl sok pénzért, hogy egy emberhez szóljunk. Szóval én nekem az volt a koncepcióm, hogy sok emberhez szólni. Nyilván ennek is határai vannak egy 60 ezres városban, de azért jártunk mi is sokat külföldön is, meg az országban sok helyütt, tehát azért több emberhez szóltunk, de ez fontos volt, és én úgy fogalmaztam meg a krédót, hogy közérthető művészet, minőségi kikapcsolódás. Tehát ez volt mindig a szlogen, amivel nekiindultunk az évadoknak. Tehát, hogy olyan előadásokat létrehozni széles közönségnek, amik művészi értékkel bírnak, tehát nem nagyon ócska dolgok, bár hát nyilván bulvár darabokat is kell játszani, de a jó bulvár darab az szerintem abban vannak értékek, ami miatt érdemes azokat játszani.
2: Hát a jó előadás, én azt gondolom, hogy igazából igen. Ez a kulcs, tehát mindegy a műfaj, csak az előadás színvonala nem mindegy.
3: Egyetértünk, és mivel itt nálunk voltak jó rendezők is, illetve vannak is, és nagyszerű a társulat, Ezért itt nagyon jó előadások születtek. Most ezt furcsa, hogy én mondom, de hát engem kérdeztek.
2: Hát igen. Viszont az jutott még eszembe, hogy igen, egy 60 ezres városnak sokat nem lehet játszani egy darabot, de mondjuk ha az országos vérkeringésbe sikerül bekapcsolni a Békés Csabai Színházat, akkor lehet azt mégis máshol még sokszor bemutatni. Ez mennyire sikerül? Mennyire kíváncsiak a Békés Csabai színészekre, meg előadásokra máshol?
3: Hát ezt nehéz lemérni, de mondjuk amit biztosan lehet tudni, az, hogy Szarvason, a Vízi Színházban nyáron, ott mi rendszeresen játszunk, és az évadból általában két gyerek előadást és két vagy három nagyszínpadi előadást is elviszünk, és ott ugye az ezer férőhelyes a Vízi Színház, tehát ott ezer ember néz meg egy előadást, és hát ott is nagyon szerették az előadásainkat. Tudni kell, hogy ott akkora idegenforgalomban nyáron, hogy ugye ezer férőhelyet nem tud megtölteni Szarvasváros színház szerető közönsége, úgyhogy ott az ország minden részéről vannak, hiszen az egy üdülő terület, ott bérelnek üdülőházakat az ország minden részéről, külföldről is, és ott is mindig nagy sikerünk volt, úgyhogy sőt, kérik is mindig, hogy menjünk oda nyáron, hát megyünk is természetesen.
2: Ebből az elmúlt 10 évből mire a legbüszkébb, ha van ilyen egyáltalán?
3: Hát nagyon sok mindenre. Talán az, hogy rengeteg magyar darabot játszottunk, mert én úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy egy magyarországi színház az magyar darabokat játszon döntően. Én amikor külföldön vagyok, és elsétálok egy színház előtt, megnézem a műsortervet, ami ott ki van rakva, vagy fotókat, akkor ott is többnyire azok a szerzők vannak jelen, akik ahhoz a kultúrához tartoznak. És hát én is így gondoltam, hogy ez nálunk is így kéne, hogy legyen. Úgyhogy én ezt elég szenvedélyesen és következetesen végigvittem. Hát itt, hogy elmondjak néhány nevet, Szabó Magda, Vasalbert, Tamási, Benedekelek, Krúdi Gyula, Gárdonyi, Móricz, Arany, Petőfi, Csokonai, Jókai, Mikszár, Tersánszki, Németh László, Vörös Sándor. Úgyhogy azt hiszem, hogy a magyar irodalom színe java felvonult itt az elmúlt 10 év alatt, de természetesen külföldi szerzőket is játszottunk, tehát ez nem azt jelenti, hogy bár volt az utolsó két, az eddig nem az utolsó, az utolsó az most nem ilyen lesz, de az eddig előző két évad az úgy volt, hogy magyar évad Shakespeare társaságában, tavaly előtt, és a tavalyi pedig magyar szerzők Shakespeare társaságában 2.0. Tehát ez két ilyen érdekes évad volt, a Macbethet játszottuk, és a Hamletet a magyar szerzők társaságában, úgyhogy hát erre büszke vagyok, meg arra, hogy nagyon figyeltünk arra, hogy például a reformáció évfordulójára egy darabot irattam Szellem úrnő címmel, vagy az újratelepítés, a Békés Csabai újratelepítés 300 éves évfordulójára is született egy darab, egy helyi szerzőtől, Szárnyad árnyékában címmel. Tehát, hogy nagyon figyeltünk. Most pedig legutóbb az Idegenek és Ismerősök című Zalán Tibor darab, amit egyébként Herceg Tamás rendezett, ez egy stúdió előadás volt, ezzel pályázaton nyertünk, és végigjártuk, hát mondhatni Európát, Pozsony, Prága, London, Brüsszel, Párizs, Bukarest, Isztambul és még New York.
2: Az igen.
3: Tudtunk. Úgyhogy hát ezekre büszke vagyok. Amerikában egyébként voltunk 4-szer is, különböző variációkban, ott kinti produkcióval közösen, olyat, amit csak mi vittünk, olyat, amit egy másik, a Kaposvári Színházzal közösen, tehát jártunk ott is többször, vittük a színház és a város, meg az ország jó hírét.
2: Na még egy dolgot hadd hozzak szóba, nem tudom, hogy púpa hátán vagy egy életen át tartó öröm, de hát ugye a Tüskevár című filmsorozatot nem bírom nem megemlíteni, amiben Tutajost játszott a gyerekszínészként, hát nem mostanában. De azért ennek most már van akkora története, hogy mondjuk a jövő évi 60. évfordulót csak meg lehetne ünnepelni, nem?
3: Hát igen, jövőre az 60 év.
2: Képzelj el, hát 66-os. Ezt,
3: Nem is tudta. Hát tényleg 66, igen.
2: Hát bizony.
3: Hát erre ezt nem is gondoltam. Hát majd kitalálok valamit. Jó, hogy mondja, köszönöm az ötletet. Vagy gondolkozom, hogy mit lehetne csinálni.
2: Tutajos mennyire kíséri el az egész életét?
3: Hát ő végig kíséri, meg máig bárhova megyek, akkor mindig előkerül. Úgyhogy és sokáig zavart, de aztán azt mondtam magamban, hogy miért zavar? Hát ha ez már ilyen ikonikus vagy kultikus film lett, mert az lett végül is, nem miattam nyilván, hanem a Fekete István meg a rendező miatt, meg a csodálatos színészek, akik benne voltak, azok miatt. Úgyhogy hát örülök neki, és úgy tűnik, hogy lassan már csak én élek ebből a csapatból, borzasztó, de így van. Hát ez egy csodálatos, hát Fekete István, ugye Fekete Istvánt is játszottunk az előbb, jaj, szégyellem, nem soroltam föl.
2: Pont őt.
3: Úgyhogy Fekete István például tavalyi évben a Bukkot játszottuk, úgyhogy hát Fekete István egy fantasztikus alakja az irodalomnak, úgy gondolom a magyar irodalomnak, nincs is igazán a helyén talán, úgyhogy én most már büszke vagyok rá, hogy ebben részt vettem, hát így változik az élet meg a hozzá való viszony, amíg 20-25 éves koromban zavart, mert úgy éreztem, hogy én már ebből kinőttem, én már más vagyok. Aztán szépen, ahogy teltek az évek, úgy egyre jobban elfogadtam ezt, és most már büszke vagyok rá, mert egy nagyszerű dologban.
2: Hát lehet is.
3: Voltam a részese, úgyhogy...
2: A Tüskevár és Tutajos. A Békéscsabai Jókai Színház igazgatója, Seregi Zoltán, aki lassan elbúcsúzik az igazgatói pozíciótól, de hallották, nem a szakmától. Úgyhogy sok jó előadást kívánok.
3: És nem vagyok
2: még.
3: Szomorú sem. Nem vagyok szomorú sem emiatt. Tehát.
2: És azt akartam mondani, hogy egy örömteli búcsút kívánok, de akkor ezt meg is előzte ezzel.
3: Nagyon szépen köszönöm.
2: Köszönöm én is. Seregi Zoltánt hallották.
3: Minden jót.
1: Hagyományosan június 30-a Semmelweis nap. Ekkor egésznapos ünnepségsorozattal emlékeznek meg az egészségügyben dolgozók áldozatos munkájáról, és ezen a napon a Kultúra című műsorunkban Róna Jegon vendége Antal Csaba, Jászai Mari díjas díszlet és jelmeztervező volt.
2: Rögtön egy díjazottról és egy díjról fogunk szót ejteni. Egy rangos francia díjban részesül Antal Csaba díszlettervező június 25-én kapta meg, a francia nagykövetségen vette át. Az indoklás szerint kivételes pályafutásáért és a színpadi művészetekhez való felbecsülhetetlen hozzájárulásáért. A vonalban a díjazott Antal Csaba, jó napot kívánok!
3: Üdvözlöm, és üdvözlöm a hallgatókat is.
2: Ez egy kivételes helyzet, amikor egy külföldi nagykövetségen egy másik állam becsüli meg annyira az embert, hogy egy díjban részesítik. És nyilván egy magyar díszlettervező vagy sokat dolgozik Franciaországban ahhoz, hogy felhívja magára a figyelmet, vagy nem is érteném, hogy hogyan máshogy. Az ön esetében ez hogy volt?
3: Hát először arról számolnék be, hogy ez tényleg egy nagyon nagy megtiszteltetés volt számomra, ez a kitüntetés. Mindig is létezett ez a kvázi szerelem a francia nyelv és kultúra iránt, ez mindig meghatározó volt, de azt el kell mondanom, hogy az elmúlt közel 40 évben folyamatosan jelen voltam Franciaországban, akármilyen díszlettervező, jelmeztervező, tanítottam is az Európai Színházi Szövetség alapító tagjaként mindenféle kulturális keréket, fesztiválokat szerveztem. Tehát azt lehet mondani, hogy kicsit Franciaország a második hazám már is van.
2: Ugye még akkor ment, amikor nem volt olyan egyszerű, ez a 80-as évek.
3: Hát ez 86.
2: Az egy... Hogy emlékszik arra az első útra, az első franciaországi munkájára?
3: Ez még nem egy munka volt. Az az igazság, hogy a dolgok origója az mégiscsak a Katona József Színház. Én csináltam ott egy előadást, egy Füst Milán Katulusz címűt. Székely Gábor rendezte, kiváló előadás volt. Erre felfigyeltek a franciák, és adtak egy ösztöndíjat a Sorbonne-ra.
2: Aha.
3: A díszlet okán. Ráadásul ez olyan sikeres lett ez az előadás, hogy meghívta Párizsba Giorgio Strehler az Odeon Színházba,
4: aki akkor annak az igazgatója volt, de párhuzamosan a Milánói Piccolo Teátrónak is az igazgatója volt. És így nagyon tulajdonképpen olyan emberekkel kerültem hirtelen kapcsolatba, annak okán, hogy már akkor elég jól tudtam franciául, hogy végig tudtam nézni az akkori hát színházi struktúrában működő nagyokat. És mindig nagyokat látni, azoktól mindig nagyon sokat lehet tanulni. Nyilván ez azt is jelenti, de valahogy azért úgy a közelükbe kerültem, például Giorgio Strehlerrel dolgoztam is, de megismerkedtem ott többek között Daniel Mezgissel, vagy Jean-Marie Villégiével, Jacques Langgal szintén, tehát hogy egy ilyen hihetetlen atmoszféra volt a Párizsban akkor, persze most is, én most erről számolok be, hogy ez az egész.
2: Az izgat engem most ebben, amit mesél, hogy egy magyar fiú, egy fiatal ember, hát hiszen akkor az volt, aki belekeveredik ebbe az egész más kultúrájú, egész más pesgésű, egészen másképp sodró kulturális életbe, ami Párizs volt. Ami Budapestünkhöz képest, ami egyébként kultúrában egyáltalán nem volt rosszul eredeztve a 80-as években. Büszkék lehettünk rá.
4: Nagyon is.
2: De mégis az egy másik világ volt. Ezt a kettősséget, ezt hogy tudta beépíteni a saját művészetébe? Mit hozott az egyikből, mit kapott a másiktól?
4: Tulajdonképpen az az igazság, hogy mindig érdekelt az ígéret. És mindenhova, ahova megérkezem valami új helyre, ott van ebből egy valami rejtett helyzet. És megismerni valamit, az egy hihetetlen kitárulkodás. Tehát, hogy úgy lehet egyszer csak működni, amiben persze szükség van egy nagy, hogy mondjam, kezdeményezési készségre, vagy indulási ösztönre, de ez nagyon érdekelt mindig. Úgyhogy én nagyon nagy lendülettel kerültem bele ebbe a világba, de nem mondom, hogy minden buktató nélkül volt, de nagyszerű dolgok történtek vele.
2: És aztán még sok nagyszerű dolog történt, mert hogy azért végig dolgozta Európa nagyvárosait, Barcelonától Zürichig, Bonn, München, Modena, szóval Róma és Milánó, tehát ezt most hosszan lehetne nyilván sorolni, és hát most ebben nem is bonyolódnék annyira bele. Az, hogy a különböző helyeken a rendezők hogyan képzelik a színházat, az mennyire befolyásolja akkor, amikor számukra tervez, vagy mennyire van egy Antal Csabai világ, és hát ezért hívják, és saját magából kell dolgoznia.
4: Tulajdonképpen én azt hiszem, hogy Magyarországon van egy ilyen leosztás, hogy rendezői színház, és akkor a rendező megmondja, hogy...
2: Ajaj, de mennyi?
4: Ez Európában azért máshogy van, tehát hogy ott a színház csinálás az alkotó embereknek egy összejövetele. Ott mindenki alkot. Ott a tervezőnek a gondolatát elfogadja a rendező, és abban megrendezi az előadást. Ott a zeneszerző zenéjét elfogadják, és az lesz színre víve. Tehát, hogy sokkal több önállóságra van lehetőség. És én ehhez valahogy úgy viszonylag jól tudtam domulni, alkalmazkodni, vagy eleve ez volt a saját mentalitásom. Ezt most már nem tudom, de még mai napig is azt szeretem, az olyan rendezőkkel szeretek dolgozni, akik elfogadják a gondolataimat.
2: Akik elfogadják, hogy másnak is van. Igen.
4: Hát igen, hát szerintem ez egy fontos dolog, mert a színház az alkotó embereknek a társulása. Tehát, hogy az színház csinálók egymásnak dolgoznak, meg hát nyilván a közönségnek.
2: Dolgozott nagy operákban, és dolgozott nagy prózai anyagokkal. Ez a díszletet, a jelmezt mennyire befolyásolja, hogy mi a matéria maga, amivel dolgozik egy színház?
4: Hát tulajdonképpen nem tudnék különbséget tenni, mert mind a kettőt nagyon szeretem. Nagyon szeretem az óriási léptékeket, és a mikrókat is. Tehát a legkisebb színházban is, és minimális anyagi háttérrel is lehet nagyszerűt csinálni, és nagyon nagy lehetőséggel is lehet hibázni. De az az igazság, hogy tulajdonképpen az operát nagyon szeretem. Itt nyilván abból is adódik, hogy nagyon rossz a fülem, nem, nincs hallásom, ezért nagyon sokat kell hallgatnom egy művet, hogy eljutom hozzám, tehát sokat foglalkozok egyszerűen vele. De a léptéke és az arányossága, hogy van zene, hogy van rendezés, hogy van látvány, ez tulajdonképpen egy összművészet. Tehát, hogy nagyon, ez nagyon érdekel. De hát persze a próza is. Tehát, hogy ebben nem tudok így különbséget tenni.
2: Néhány évvel ezelőtt a Műcsarnokban volt egy kiállítása. És arra én emlékszem, hogy azt úgy emlegették, hogy az voltak éppen egy színházi esemény, miközben persze a Műcsarnokban nem színház zajlott, hanem ott az életművéből lehetett látni mindenfélét. Minden egy kicsikét színház az életében? Már az alkotások tekintetében?
4: Azt gondolnám, hogy nem engedném el azt, hogy valamivel kapcsolatosan ne fejezzem ki azt, amit gondolok, vagy látok. És itt ebben az életkönyvben is, ez a Lifebook Csaba Antal, Eternal Jorik, ez volt a címe ennek a kiállításnak, itt is tulajdonképpen egy hatalmas, lapozható életrajz, életkönyv volt jelen. És nem volt az életrajznak első, meg utolsó oldala, hanem bárhol föl lehetett ütni, és nagy valószínűsége, miután rengetegére 120 előadást mutattam be, soha nem lehetett visszamenni az első oldalra, ahol elkezdted. Tehát, hogy egy ilyen végtelen, végtelen zuhataga kiváló előadásoknak, nem csak miattam, hanem mert nagyszerű emberekkel dolgozhattam együtt. Nagyszerű színészekkel, nagyszerű énekesekkel. Most, ha a franciákra visszatérek, tehát, hogy legutóbb az Odeonban, amikor dolgoztam, akkor ott Valéry Drevijjel és Stanislas Nordéval dolgozhattam együtt, Anatoly Vasziliev volt a rendező, tehát az olyan parádés kárt volt, és ugyanakkor meg egy ilyen nagyon visszafogott és nagyon szerény, de borzalmas komoly munka zajlott.
1: Köszönöm a figyelmüket, találkozunk legközelebb!

0: műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Szívesen dolgoznál gépbeállítóként vagy technikusként automatizált gépsorokon? Érdekel a PGI Csömöri gyárának működése? Gyere el toborzó napunkra! Minden szerdán 8:30-tól várunk Csömörön. Vegyél részt a kiválasztási folyamatban és távozz állásajánlattal. Jelentkezésedet küld a jelentkezz.im@pg.com címre.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
2: Tovább fokozódik a hőség. Napvédelem, ivóvíz, árnyék, ezt javasolja a katasztrófavédelem. Indul a nyári retrovonat az Adriára. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Holnaptól harmadfokúra emelik a hőségriasztást, mert a következő napokban tovább fokozódik az extrém hőség. Az Európa nagy része felett uralkodó hőkupola megérkezik a Kárpát-medencébe, így hazánk fölé is. A hőhullám miatt kedre több helyen a 41-42 fokot is elérheti a csúcshőmérséklet. A katasztrófavédelem kiemelten felhívja a figyelmet az ivóvízpótlás fontosságára, valamint a rendkívül erős UVB-sugárzás miatt a fej és a test napégés elleni védelmére. A rendkívüli tartós hőség megterheli az egészséges szervezetet. Is. Aki teheti, tartózkodjon árnyékban, légkondicionált helyiségben. Ezek listája a katasztrófavédelem honlapján megtalálható. A miniszterelnök azt kérte, hogy a klimatizált épületekbe mindenkit engedjenek be, aki szeretne megpihenni. Fagyasztott palackokban oszt ivóvizet a hajléktalan embereknek a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat. A szervezet budai utcai gondozó szolgálatai mintegy 1000 közterületen élő embert keresnek fel, miközben országszerte hidegvízzel és limonádéval várják a rászorulókat több mint 60 intézményükben. Az éjjeli menedékhelyek rugalmas nyitvatartással működnek. A szeretett szolgálat az idős otthonaiban fokozott egészségügyi ellenőrzést végez és hűti a közösségi helységeket. A legszegényebb településeken működő jelenlétpontokon is biztosítanak hűsülést. Lehetőséget és hideg italokat. Néhány éven belül teljesítheti Magyarország az euró bevezetésének feltételeit. Erről beszélt Magyar Péter, miután az euróövezet pénzügyminiszteri testületének elnökével egyeztetett Budapesten. A kormányfő hangsúlyozta, hogy jelenleg az ország egyetlen kritériumnak sem felel meg, amelyek közül az államadósság szintjének csökkentését nevezte a legnehezebben teljesíthetőnek. A 2030-as célt ennek ellenére reálisnak tartja, bár a tényleges euró bevezetés később történhet meg. A miniszterelnök szerint megszorításokra nincs szükség, helyette az uniós források hatékony felhasználását tartja kulcsfontosságúnak. Az amerikai függetlenség 250. évfordulója alkalmából megnyílt az országos ünnepségek főhelyszíne Washingtonban. A nagy amerikai nemzeti vásár két hétig tart nyitva a belvárosban. Szinte minden szövetségi állam bemutatkozik, lesznek színházi előadások, koncertek, az egyik fő attrakció a rodeo bemutató. Az ünnep csúcspontja július 4-e, amikor óriási tűzijátékot rendeznek. Ma este indul az első nyári Retro Istria Express vonat az Adriára. A járat a keletiből indul naponta és másnap éri el a szlovén és a horvát tengerpartot. A legolcsóbb jegy a 6-8 személyes fülkékbe szól, de a 4 vagy 6 ágyas fekvőhelyes fülkék is megfizethetők és kényelmes alvási lehetőséget biztosítanak, közölte a MÁV. Itthon holnap is sok lesz a napsütés, legfeljebb a középső és északkeleti tájakon lehet felhő, az égen eső sehol nem lesz. Éjszaka 14-20, napközben 34-39 fok valószínű. Keddig tovább fokozódik a hőség, akkor 40 foknál is melegebb lehet.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Amikor egy tehetséget észrevesznek, minden megváltozik. Kapcsolatok, támogatók, új utak nyílnak meg. Ezt az utat követjük végig hétről hétre. Önök a Tehetség útja adását hallják. A mikrofonnál Somodi Solymos Eszter.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat és a nézőket, ez a Tehetség útja a következő adása. Én Somodi Solymos Eszter vagyok, és a következő beszélgetésben egy mentor-mentorált kapcsolatot ismerhetünk meg, hiszen sokat beszéltünk már itt az adásaink során, hogy mennyire fontos az, hogy egy tehetség kikkel találkozik, és milyen segítséget kap, és most erre egy ékes példát fogunk hozni a következő percekben, és hát lássuk, hogy kikkel fogok beszélgetni. Először a hölgyet köszöntöm, Kőházi Kis Borókát, a kisképző 12. évfolyamos grafika szakos diákját, szervusz!
4: Szia!
3: És hát itt van a mentor Orr András, az egyik minősített tehetséggondozó műhelyben, a kisképzőben köbüki tehetséggondozó tanári ösztöndíjas pedagógus, grafikus művész, üdvözöllek.
5: Üdvözöllek én is, a hallgatókat is üdvözlöm.
3: Talán kezdjük ott a beszélgetést, hogy hogyan kezdődik egy mentor-mentorát kapcsolata, mert ezt valahogy úgy tudom elképzelni, amikor új iskolába léptem gyerekként, hogy persze az ember tudta, hogy miért érkezik oda, vagy mi a feladat, de nagyon fontos megismerni a másikat. Úgyhogy a saját gondolkodásomból kiindulva azt feltételezem, hogy az első találkozás, a mentor-mentorát első találkozásán tulajdonképpen azzal telik, hogy megismerjék egymást, de lássuk, hogy mit akar a valóság. András?
5: Kezdjem. Szerintem minden eset egyedi. Ugye azt kell tudni erről a programról, hogy kettő diákja van egy mentornak egy tanévben, tehát ez egy nagyon szűk keresztmetszet. A mi esetünkben úgy kezdődött, hogy már a Borókát 9-től én tanítottam rajzból, és 2 éve már ismertük egymást, illetve hát én láttam az ő munkáját, láttam, hogy dolgozik, és én kérdeztem meg, hogy van-e kedve egy ilyenben részt venni, mert ez ugye egy kötelezettséggel jár mind a tanár, mind a diák részéről, tehát alá kell írni a tanév elején, hogy akkor heti rendszerességgel részt vesz a találkozókon, részt vesz a konzultációkon, és hát ez így kezdődött 11-ben, és aztán folytatódott 12-ben. Tehát volt már egy hosszú ismerettség, és azt is tudni kell, hogy nagy óraszámban van, tehát ez egy szaktárgy, művészeti iskolában a rajz az egy fő tárgynak számít, és ez heti 6x45 perc kis csoporttal, tehát ez egy viszonylag személyes ismerettség, személyesebb, mint általában egy középiskolai tanárdiák ismerettség.
3: Buróka, te hogy látod ezt a mentor-mentorált kapcsolatot? Mert tehát azért a művészeti oktatásban szerintem az egy alapvetés, hogy valahogy az oktató és a diák közelebb kerül egymáshoz, hiszen ez egy művészeti terület. Mit adott neked ez a lehetőség, hogy viszont akár nagyobb óraszámba kapjál támogatást, segítséget Andrástól?
4: Hát nekem 11. elején nagyon meglepő volt ez a felkérés, én nagyon örültem neki egyébként, és így a 2 év után visszanézve nekem nagyon sok segítség volt az a plusz 1 óra minden héten, amit kaptam. Mert mielőtt ezt elkezdtem, nem voltam abban annyira biztos, hogy mivel szeretnék foglalkozni. Viszont ezután sokkal biztosabb lettem, meg olyan dolgokat tanultam meg, amiket eddig nem tudtam, például, hogy meg lehet élni a festészetből is.
3: Hát igen, nem egy egyszerű dolog, de pont ezért nem egy egyszerű terület a mentornak, hiszen ha azt veszük, akkor a művészetben azt feltételezzük, hogy kibontakoztatja önmagát és a tehetségét a diák. Éppen ezért én laikusként azt gondolom, hogy mentorként nagyon nehéz, hogy vajon hol van a határ annak, hogy segítek, vagy befolyásolok. Nem tudom, te ezt hogyan tudod ketté választani.
5: Hát igen, ez egy nehéz kérdés, és nehezen ketté választható, és nyilván nagyon nagy felelősség is, és főleg az autonóm képzőművészeti pálya az egy nagyon ingoványos és nehezen megfogható terep, tehát mondjuk olyan álláshelyek, mint mondjuk egy, nem tudom, egy műszaki vonalon nincsenek ebben. És éppen ezért én is nagyon óvatosan ajánlom ezt bárkinek. 20 éve dolgozom ebben a műfajban, és hát nagyon, tehát egy kezemben meg tudom számolni, hogy hány tanítványomnak mondtam ezt ennyire egyértelműen, hogy neki ez való lenne, meg hogy nem fog benne elveszni.
3: Egyébként, ha visszagondolok az én művészet óráimra, akkor ott azt hallottam, hogy azért igenis érezhető a festőknél is, vagy az alkotóknál is, hogy kigyakorolt rá hatást, az nem feltétlenül egy negatív dolog, sőt, az akár egy beépíthető dolog, és attól még megalkothatja saját magát.
5: Tehát nyilván kell egy visszajelzés, hogy te ügyes vagy, és jó képességű vagy, meg lehet belőled valami, de azt is elképzeli az ember, hogy tényleg, hogyha éhezni fog ezen a pályán, akkor majd úgy gondol vissza, hogy na, ő mondta, hogy... De szerintem nem is választható ez teljesen külön, mert nyilván egy 10 éves diákot, aki esetleg nincs tisztában a saját képességeivel, azt befolyásolni kell egy ilyen iskolában. De hát az is már egy döntés, hogy eljött egy művészeti szakiskolába. Tehát ott bár azért ez nem olyan, mint hogyha nyílt óceánról kéne valakit összeszedni, tehát itt már azért van egy döntés a család részéről, meg a diák részéről, hogy ennyire speciális iskolába jön, középiskolába. Hát én érzem a felelősség súlyát, és nem véletlen, hogy ennyire kevés embernek mondtam ezt. Nyilván próbálok nem befolyásolni, hanem tanácsokat adni, de hát nehéz külön választani, de lehet, hogy Borókát kéne megkérdezni, hogy ő hogy érezte, hogy én mondjuk mennyire piszkáltam bele ebbe a kérdésbe.
3: Boróka, te hogy érezted, mennyire az alkotásodban segített, és mennyire befolyásolt a mentorod, és mennyire tudtad elfogadni a kritikákat, mert azt szokták mondani, hogy azt nem minden diák fogadja jól, ugyanakkor egyébként fontos eleme a fejlődésnek.
4: Jó, hát én nem éreztem magam úgy, mint hogy kontrollálva lennék, mert ahogy 11-ben elkezdtem csinálni a munkákat, vagy hogy segített a tanár úr kitalálni, hogy mit csináljak, vagy hát kitaláltam, és igazítottuk, hogy mi legyen. Utána már így évközben nem volt nagyon az, hogy óriási nagy kritika lett volna, hogy ezt ne így csináljam, hanem csak támogatva voltam, ahogy eddig is csináltam, és hogy folytassam úgy. Én egyébként nagyon azt éreztem magamon, hogy bármit mond egy tanár nekem, azt így rögtön elfogadom, hogy oké, rendben, de így szerintem ezt is megtanultam a 2 év alatt, hogy nem szabad mindent elfogadni.
3: De persze.
4: De most ezt nem a tanár úrra gondolom, mert én nem éreztem azt, hogy nem kaptam olyan kritikát, ami nem lett volna fontos.
3: Valójában az okos ember mindent beépít, csak a megfelelő polcra teszi azt el. Szóba jött már az előző mondatokba ugye az, hogy a önkifejezés, és ez azért a művészeti ágban abszolút, hogy mondjam, megkerülhetetlen. De mennyire tudsz önazonosként alkotni, és tulajdonképpen a te művészetedet mi az, ami meghatározza, mely téma az, ami abszolút rád jellemző?
4: Nekem az a téma, ami a legfontosabb, az eddig mindig a gyász volt, meg így az emberi kapcsolatok, ezt tavaly egy csendéles sorozatban festettem meg, de az önazonosságot még mindig kicsit nehéznek érzem, mert még mindig tini vagyok, és nehéz még megtalálnom, hogy én pontosan ki vagyok, de szerintem ez maradni fog, ez a pszichológiai iránya a festményeimnek.
3: Hát szerintem az útkeresés az sok felnőtt életében is mindig ott van, az adott szituációhoz igazítja. De akkor András, visszafordulok hozzád, hogy amikor egy útkereső fiatalról beszélünk, nyilván keresi azt, hogy milyen témában alkosson, hogyan tegye azt, melyik módon fessen, mit használjon, akkor mi az, amit egy mentor hozzá tud tenni ez az iránykereséshez? Vajon ilyenkor hagyni kell kísérletezni, vagy pedig megnézni az eddigi munkáit, és abban az irányba tolni tovább? Hogy történik ez?
5: Hát ez az ő esetükben úgy történt, és az előző kérdéshez is még kapcsolódik, hogy mind a két mentorált diák saját önálló témát választott. Egyébként ezért is nem véletlenül kezdtük el ezt nem 9-ben, hanem 11-ben, amikor már látszott az, hogy vannak gondolataik, és hát ezelőtt is, tehát 9-10-ben is ők pályázatokon aktívak voltak, tőlem függetlenül is, de én is szoktam az órán bevinni nekik pályázatot, hogy na akkor ez egy lehetőség, és ők ezekben aktívak voltak, és önálló koncepciókkal voltak aktívak, tehát én sejtettem azt, vagy vártam azt, hogy meg lehet egy ilyen önálló dolgot valósítani. Tehát ez úgy történt a mentorálás folyamán, hogy azt kértem tőlük, hogy mindenki hozzon egy saját témát, ami őt érdekli, vagy a saját koncepciót, saját technikát, és akkor ennek keresünk valami utat. Tehát amikor megvolt az alapötlet, hogy mivel szeretnének foglalkozni, akkor kerestünk olyan pályázatot, ahol ezt egy konkrét célnak alá tudtuk rendelni. Ez aztán persze közben változott, de így indultunk neki. Novemberben indult ez a folyamat, és kitűztünk mondjuk második fél évre konkrét elérendő célt, hogy akkor erre X pályázatra ezt a munkát be fogjátok adni, addigra kell elkészülni, ugye ez egy határidő keretet is ad a dolognak, nem csak úgy folyik a folyamat, hanem akkor addigra kész kell lenni, és akkor a saját koncepciódat hozd addig olyan állapotba, hogy beadható legyen, és hát ez történt, és mind a kettőtök esetében ez elég sikeres lett. Tehát a külvilág visszajelzései is megerősítették ezt a koncepciót, hogy ez így jól működik.
3: Kell akkor ezek szerint a megerősítés mind a mentornak, mind a mentorátnak.
5: Nagyon kell, persze. Létfontosságú.
4: Igen.
3: Burok, amikor a műsorra készültem, akkor találtam olyan információt veled kapcsolatban, hogy a fotorealizmus közel áll hozzád. Ez valid? Mert nyugodtan meg lehet engem cáfolni.
4: Igen, én ezt validnak gondolom, legalábbis az előző festménysorozatomra biztos, hogy validnak gondolom. Jövőben nem tudom, hogy mi lesz még, de...
3: Az jutott eszembe, amikor ezt olvastam, hogy vajon, és most két művészül előttem, így a jövőben való gondolkodásotokat mennyire határozza az meg, hogy most abszolút a technológiai fejlődés miatt minden szakma tulajdonképpen kicsit aggódva figyeli, hogy mi lesz a sorsa, vagy milyen irányt vesz, és én az a típus vagyok, aki abban hiszek, hogy nekem még mindig az emberi alkotta képek azok, amik valóban sokat mondanak, ugyanakkor vannak, akik meg abszolút meg akarnak róla győzni, hogy hát figyelj, az AI olyat készít, hogy ti hogy látjátok, mennyire befolyásolja ez a ti alkotási attitűdjeiteket?
4: Én személyesen emiatt nem aggódom, mert tudom, hogy ahogy te is mondtad az előbb, hogy például szereted a ember által készített képeket, én tudom, hogy lesznek még mindig olyanok, akik azt fogják szeretni, lehet, hogy nem olyan sokan, de attól függően mindig lesz valaki, aki értéken is, szerintem ez a legfontosabb. Grafikából viszont ugye a szaktárgyamból azt gondolom, hogy ott kicsit ingoványabb a talaj, de igen, lesz abszolút. Valahogy, nem is hiszem, hogy abba az irányba fogom folytatni a munkámat.
3: András, te hogy látod? Hát nyilván te is érzékeled azt, hogy ezt sokan felteszik kérdéseként.
5: Joggal. Csatlakozom Boróka véleményéhez. Szerintem ez az utolsó területek egyike lesz, amit az AI felforgat, vagy nem fogja. Sőt, én inkább azt gondolom, hogy ezt a kemény magot ezt nem tudja felforgatni. A piaci világban ez nagy változásokat csinál, tehát az ipari grafikában ott abszolút, hát már most látjuk, hogy a dizájnban ez teljesen megváltoztat mindent, de az autonóm művészetnek a fogyasztói rétege az eddig is egy szűk kör volt, és ezt nem hiszem, hogy úgy le tudja cserélni, vagy úgy a feje tetejére állítja, mint mondjuk a design grafikát, vagy a web dizájnnal, ugye ez már megtörtént az elmúlt 10 évben, az is teljesen megváltozott. Teljesen más szabályok vannak. Szerintem az autonóm művészetben abszolút az emberi alkotás az megtartja a helyét, és tényleg ennek a fogyasztói rétege az eddig is szűk réteg volt, ezután is az lesz, de szerintem ez a műtárgy piac világában megmarad.
3: Én is így gondolom, és én ebben reménykedek kicsit tech szkeptikusként. De hát akkor lássuk, hogy amikor alkotásról beszélünk, és a jövőről, akkor Borok, amiként látod, mennyire maradsz akkor ezen a vonalon. Azt már említetted, hogy miben vagy biztos, ami nem annyira, de miben vagy biztos, amiben meg továbbra is szeretnél alkotni.
4: továbbra is emberekről fognak szólni a festményeim. Jelenleg most egy teljes alakosan arcképet festek.
3: Hó, az a merész vállalkozás. Merész. Talán azt mondják, az az egyik legnehezebb, aztán bocsánat, hogyha laikusként mellé lövök, de az önarckép az nem egy könnyű műfaj.
4: Hát nem könnyű, de szerintem rá lehet jönni, hogy mitől lesz egyszerűbb megcsinálni. Alapvetően tükörből kezdtem el az egészet megfesteni, de voltak olyan időszakok, ugye, amikor a világítás nem volt ilyen, és akkor le kellett fotóznom magam, és akkor úgy festeni. Ez egy folyamatban lévő munka még, de jövőben is embereket szeretnék festeni, meg már érzem magam, hogy a csendéletek hiányoznak, és majd azt is nyáron biztos, hogy be fogom hozni.
3: És a csendélet az érdekes, mert nekem olyan, hogyha a csendélettel kapcsolatos alkotást, akár fotót, akár festményt kell néznem, akkor valahogy az egy olyan műfaj, hogyha arra ránéz az ember, akkor tényleg úgy érzi, hogy megáll az idő. Mi alapján találod ki, hogy a csendélet mit mutasson be?
4: Hát tavaly ez bonyolultabb volt, mert alkímiai és gyász témában festettem egy sorozatot, és ott én azt szerint válogattam ki a tárgyakat, ugye, amiket én a nagyszüleimtől hoztam el, meg elhunyt családtagjaimtól, hogy a alkímiai iratokban megmaradt rajzokon milyen színek voltak, és akkor az szerint, meg karakter szerint válogattam be, és állítgattam be őket.
3: Az a kérdés merült föl bennem, hogy bár azt említetted, hogy ez egy hosszabb adás keretében lenne igazán jól kifejthető, és amúgy abszolút szerintem ezek fontos dolgok, főleg azok számára, mint én, aki laikus, és hogy jobban belelássunk a művészvilágba. Viszont az a kérdés merült föl bennem, hogy hallgattalak téged, hogy vajon egy mentor-mentorát kapcsolatában ezek a témák, gondolatok is előkerülnek-e, hiszen azt már egy korábbi kérdés kapcsán ugye felmerült, ugye, hogy jaj, hányan mondják azt mondjuk x év múlva, hogy erre a pályára tereltél, és aztán nem tudok belőle megélni. Szóval, hogy vajon mennyire kell a művészeten túl egy kicsit ezt a művészvilágot foglalkoztató kérdéseket, gondolatiságot is átbeszélni a diákokkal, hiszen ahhoz, hogy később mondjuk a nehezebb helyzetekben megállják a helyüket, vagy helyes utakat találjanak, ezek nagyon fontos témák. Tehát, hogy ez szoktatok-e ilyenekről gondolkodni hangosan?
5: Mindig.
3: Fontos témák. Tehát, hogy ez szoktatok-e ilyenekről?

0: az olyan, hogy meg tud maradni, akkor is, hogyha már a kötelék az nem olyan éles kötelék és papírra vetett, tehát például Andrással tartod-e később is majd a kapcsolatot?
1: Hát én nagyon remélem, hogy fogom tudni tartani.
0: Szóval nyitott vagy rá.
1: Nyitott vagyok rá, igen.
0: És ez ilyenkor a mentornak mennyire, hogy is mondjam, hogy a projektet lezáró érzése van, vagy az, hogy azért szeretné lekövetni a mentoráltnak az útját, és olykor-olykor becsekkolni, hogy na mi újság.
2: Hát engem nyilván érdekel, hogy hova tart a folyamat, úgyhogy örülni fogok, hogyha megmarad a kapcsolat, de hát mikor végeznek a diákok, ez onnantól nem rajtam múlik, vagy nem csak rajtam, hanem...
0: Hanem ez egy kölcsönös kérdés. Igen. Abszolút.
2: Tehát onnantól ugye elmúlik a hatalmam, hogy számon kérjek dolgokat. Mert azért ez, tehát ez hozzátartozik, hogy főleg tizenéves korban szerintem ez egy nem rossz rendszer, hogy van egy heti kötelező találkozó, és akkor ez kötelezi a diákokat is, meg engem is, mert különben az ember hajlamos így elcsúszni a dolgokkal. Én azért szeretem ezt, hogyha ki van tűzve egy konkrét pályázati határidő, mert akkor azt úgy komolyabban veszi az ember, mint hogy csak azt, hogy hát most így akkor csináljuk ezt, és akkor legyen már belőle majd valamikor valami.
0: Bocs, késtem egy hetet, de itt van. Abszolút, igen. Mert ez egy külső elvárás. A határidő.
2: Nekem legalábbis az én nagyon hajlamos vagyok így szétcsúszni, nekem nagyon kell ez az ilyen fajta keret. De visszatérve az alapkérdéshez, remélem, hogy marad a kapcsolat, mert hát nem, tehát azért ez egy szűk kör, ez ilyen...
0: A művészek amúgy is egy közösséget szoktak alkotni.
2: Magyarországos viszonylatban azért nagyjából mindenki ismer mindenkit országosan, tehát viszonylag pár száz emberről van szó, vagy talán pár ezer, akik úgy aktívan benne vannak, akár az oktatásban, akár a kiállítós részében, tehát úgyse nagyon tudjuk majd elkerülni egymást, de én remélem, hogy nem veszünk össze még majd az utolsó évben, mert ugye még van egy igen. Szakmai év.
0: Az a kérdése provokálnám tovább ezt az ügyet, hogy azért nem minden pedagógus tanár lesz mentor, és én azt nagyon sokszor beszéltem már akár ennek a műsornak a keretében is, hogy szerintem ez nem is kell, hogy alapelvárás legyen, viszont nagyon becsülendő, amikor valamelyik tanár úgy dönt, hogy ő erre időt, energiát szán. Te hogyan gondolkodsz erről, ha például egy pályatársad megkérdezi, hogy figyelj, gondolkodok, de még nagyon gondolkodok, hogy érdemes-e mentornak lenni, vagy sem, nagy felelősség. Mit mondanál?
2: Nagy felelősség.
0: Szerintem. És jól gondolja meg, hogy valóban van-e rá ideje, gondolom. Hát, mert ha az ember igen, belekezd, az is. Egy csalódás a diáknak is, hogyha belekezd a mentor és fél időbe kifarol, mert mondjuk úgy értelmezi, hogy vele van a baj, aztán lehet csak a mentor jött rá, hogy erre nincs kapacitás.
2: Nem, én most inkább úgy értettem, hogy ugye életek múlhatnak rajta, tehát hogyha most a Boróka esetében, hogy én azt mondtam neki, hogy tehetséges vagy ügyes vagy, és akkor ez a már említett példa, hogy akkor mégis nehéz lesz a pálya, meg tehát, hogy tényleg ez marha nehéz, tehát nem jön a, csak úgy a megélhetés általában, és akkor esetleg az ember tényleg felelős lesz érte, vagy majd ő is felelősnek érez engem, meg én is magamat, tehát így értettem, hogy nagy felelősség, de nyilván az is, hogy azért ez nem csak az a heti egyszer 45 perc, hanem van rá készülés, én folyamatosan a pályázat, tehát nem csak egy pályázat volt, hanem folyamatosan van több, küldözgetem nekik ezeket folyamatosan. Egyébként a feleségem nagyon sokat segít ebben, tehát ő nálunk a pályázat
0: figyelő.
2: Látó ember, és akkor ő küldi nekem, én küldöm nekik. De az, hogy ezek így, de volt, hogy 3-4 is ment párhuzamosan, és az, hogy az ember koordinálja, hogy akkor melyikre mit csinálsz, ez kész van, ezen még dolgoz, ez azért plusz energiát és időt igényel, és igen, ilyen értelemben is felelősség, és egyébként a mentorsághoz van egy továbbképzés a Nemzeti Tehetségprogramnak, úgy lehet ebbe belépni, hogy ezt el kell végezni. Tehát van egy ilyen belépő képzés is.
0: Nagyon helyesen szerintem, mert azért az egy ilyen biztonsági háló. Hogyha valaki azon túl jut, akkor valószínűleg komolyak a szándékai, és hát nem igen, csak egy adott pillanatban érezte úgy, hogy mentor legyen.
2: Igen, és ott az nagyon jól megvilágítja ennek a sokrétűségét, vagy tehát, hogy nem csak szakmai tényezők vannak,

0: egy ember életében, hanem érzelmi, családi, egyébek, és akkor kicsit ott az így megtanítja az embert arra, hogy több dologra is tudjon figyelni, hogy oda tegye a mérlegre.
1: Záró kérdésemet Borókához irányítanám. Itt az előbb András említette, hogy a támogató feleséget. És nyilván egy diák életében is fontos, hogy a család mit szól. Én emlékszem, hogy én olyan pályára készültem, amire a édesapám azt mondta, hogy az nem nőnek való. Nem is arra a pályára mentem, valahogy a támogatás elmaradt. De hogy látod a te családod támogatása, mennyire fontos kérdés számodra?
2: Nekem szerintem abszolút fontos kérdés, hogy támogatást családom, de mivel támogatnak, ezért nincs mi gondolkozni. Igen.
1: És ők mit szóltak hozzá, amikor látták, hogy komolyan érdeklődsz a festészet iránt?
2: Nagyon örültek neki. Nekem a családom nagyon szereti a művészetet, nem csak az egyik irányát, de aztán még a tudományt is, és akkor így a kettőt ötvözni. Ugye hárman vagyunk gyerekek, és mindhárman ezt csináljuk, csak másik irányból, és akkor ezt így abszolút támogatták.
1: Ez tök jó, én mindenkinek kívánok ilyen támogató családi közeget, ekkora tehetséget, ilyen mentort, és hát nagyon örültem, hogy itt beszélgethettünk, és sajnálom, hogy nem sok-sok műsor szól hasonló emberekről, mint ti, mert szerintem fontos lenne, hogy minél többet beszélgessünk, akár azokról a témákról, amiről megbeszéltük, hogy ez egy másik adásban bőven ki lehetne fejteni. Nagyon szépen köszönöm Kőházi kis Borókának, hogy itt voltál.
2: Én köszönöm.
1: És Orra Andrásnak szintén nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk.
0: Köszönöm én is a meghívást.
1: Ez volt az első fél óránk, de ahogy megszokhattuk, a következő fél órában is érkezek még egy vendéggel és témával, tehát tartsanak velünk akkor is, és nagyon remélem, hogy az adásban elhangzott névre mindenki rákeres, érdemes, én azt mondom, hogy mindenképpen tegyük ezt, és buzdítsuk a környezetünkben élőket is, hogy igenis foglalkozzunk azzal, amit az emberek alkottak, hiszen az az igazi csoda. Folytatjuk.
3: Támogatott tartalmat hallottak. Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en, hétfőnként 13 órakor. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Támogatott tartalom következik. Amikor egy tehetséget észrevesznek, minden megváltozik. Kapcsolatok, támogatók, új utak nyílnak meg. Ezt az utat követjük végig hétről hétre. Önök a Tehetség útja adását hallják. A mikrofonnál Somodi Solymos Eszter.
2: Ahogy megígértem, már is folytatjuk a Tehetség útja című műsorunkat, és említettem, hogy a következő fél órában új vendég, új téma. Az elmúlt adásban már hallhattunk arról a fogalomról, hogy diákolimpia, és aztán ezt egy kicsit megvizsgáltuk az egyik pedagógussal, és aztán persze egy szakemberrel is, hogy a diákolimpiák milyen stresszt gyakorolnak az emberekre, de most nem innen közelítjük meg ezt a témát, egészen más apropó az, ami miatt ide hívtuk a stúdióba vendégünket, de hát akkor nézzük, kivel fogok beszélgetni. Dudás Ágoston, a 2024-es közgazdasági diák olimpia győztese, minősített tehetséggondozó műhely mentorátja, és jelenleg a Corvinuson alkalmazott közgazdaságtant hallgatsz. Üdvözöllek!
3: Köszönöm szépen a meghívást!
2: Hát azért, amikor valakitől azt hallom, hogy ő közgazdasági diákolimpián vett részt, akkor az nem a leggyakoribb választás. És talán akkor kezdjük innen, hogy sokszor azt mondják, hogy a számok bűvöletébe kicsit később kerülnek az emberek, és nem feltétlenül az az, amit az olimpián képviselnének a diákolimpián. Neked honnan jött a közgazdaság iránti érdeklődésed? Azért ez nem mindennapi.
3: Igen, én már viszonylag régóta foglalkozom közgazdaságtannal, meg minden gazdasági, pénzügyi, befektetési témával. Ez így intenzívebben valahol a karantén és a Covid környékén kezdődött. Volt egy csomó szabadidő, és akkor elkezdtem videókat nézni, könyvet olvasgatni, és én, hogyha így valamit elkezdek, akkor azt szeretem rendesen csinálni, és ez volt az a téma, amiben így legjobban beleástam magam, tehát így a szabadidőmnek nagyon könnyedén, tehát hogy nem teherként megélve egy jelentős részét erre fordítottam, hogy ilyesmi jellegű témákkal foglalkoztam, és emellett pedig nagyon szeretek versenyezni, így jött az, hogy ezt kombináltam a diákolimpián való indulással.
2: Na és akkor mi, akik nem minden nap ezzel foglalkozunk, és én például abszolút nem vettem részt diákolimpián, akkor egy kis kulissza mögé betekintésbe segíts nekünk, hogy maga egy ilyen közgazdasági diákolimpia miből állt, mit kellett teljesíteni, mit mértek?
3: Igen, tehát hogy most alapvetően én ugye a közgazdasági diákolimpiáról tudok nyilatkozni. Minden diákolimpiának vannak hasonló tulajdonságai, de természetesen vannak különbségek is. A közgazdasági diákolimpia esetén van egy ilyen válogató verseny, ami kettő fordulóból áll. Úgy néz ki, hogy van egy online forduló, ez alapvetően ilyen feleletválasztós módon történik, vannak megadva előre szakirodalmak, amik alapjában véve a tematikáját képzik a kérdéseknek, ezt követően pedig itt így körülbelül 25-30 ember jut be egy élőfordulóba, ott pedig van először egy írásbeli teszt, majd a legjobb 10 versenyzőnek van egy szóbeli forduló, és ez határozza meg a legjobb 5 versenyzőt, akik pedig utána képviselik Magyarországot a nemzetközi versenyen.
2: Hát hogyha arról beszélünk, hogy szóbeli, akkor azért az feltételez, hogy éppen ott nem papírra vetitek a számokat, és úgy végzitek a feladatot, az bizonyos témában témakifejtést igényel, vagy az a forduló miről szól pontosan?
3: Igen, tehát a közgazdaságtan, mondjuk itt a diákolimpia esetén, nem annyira a számokról szól. Természetesen vannak számok, de sokkal inkább arról szól, hogy a közgazdaságtannak vannak elméletei, amiken keresztül ez a közgazdaságtan tudomány megpróbálja interpretálni a világot. És lényegében arról szól a verseny, hogy a emberek, tehát a versenyzők mennyire értik ezeket az elméleteket, és kvázi szerintem ez egy ilyen gazdasági intuíciót igényel, hogyha elidre raknak egy valamilyen problémát, valamilyen tematikát, akkor az általános gazdasági logikai alapvetéseket felhasználva mennyire tudod kitalálni, hogy egy olyan szituációban vajon mi történik, vagy milyen szabályzást kéne esetleg alkalmazni. Tehát, hogy ott inkább ilyen kvalitatív dolgok vannak így a szóbeli fordulóban, természetesen nem számolgatni kell.
2: Sejtettem. De azért te mégiscsak a görögországi nemzetközi közgazdasági diákolimpia döntőjében aranyérmet szereztél. Mi múlt az, hogy ez arany lett?
3: Igen, itt annyit fontos megjegyezni, hogy az aranyérem az nem első helyet jelent az ilyen olimpiáknál, hanem
2: minősítés tulajdonképpen.
3: Lényegében egy minősítés, igen, tehát meg van határozva, ott abban az évben nagyjából 80-90 versenyző volt, ebből az első 10 kapott aranyérmet. Alapvetően az már nem az első versenyem volt, amikor sikerült ezt a 9. helyet, 9. hely volt egyébként megszerezni, tehát már az azt megelőző évben is voltam, mind az országosan, mind pedig a nemzetközi versenyen. Így azt szerintem mindenképpen minden versenynél fontos, hogyha már van egy alapvető tapasztalatod, hogy milyen jellegűek a kérdések a versenyen, mi az, amit mennyire értékelnek a szervezők, akkor az egy nagyon nagy előnyt jelent egy olyan versenyzővel szemben, aki most van ott először. Tehát egy ilyen előnyöm mindenképpen volt. Emellett nyilván a felkészültség az elsődleges, tehát hogy ott nyár folyamán sokat készültem a versenyre, és kifizetődött.
2: Abszolút, és gratulálunk. Ugyanakkor, ahogy említetted, korábban a közgazdaságtan, mint téma nagyon érdekel, és szereted a versenyeket is. Miért fontos szerinted a verseny? Az mit ad a diáknak, a tehetségnek? Miért lehetne azt mondani, hogy versenyek nélkül nem olyan izgalmas?
3: Nekem személyesen, én azért szeretek versenyezni, mert ad az embernek a tudásáról egy visszajelzést. Tehát, hogyha én megnyertem egy versenyt, akkor átlagosan elmondható, hogy az indulók között én rendelkeztem a legnagyobb tudással. Természetesen mindenféle szerencsefaktor, meg stb. Közre játszanak, de tehát, hogy mindenképpen az embernek egy visszajelzést ad. Emellett én szeretem kipróbálni magamat, tehát, hogyha valamivel én időt töltöttem, akkor...
2: Ez egy jó visszajelzés neked is, hogy hol tartasz.
3: Igen, egy visszajelzés, hogy hol tartok, meg nyilván lehetnek előnyei a versenynek, tehát hogy ott lehet találkozni emberekkel, akik hasonló érdeklődési körrel rendelkeznek, lehet, hogy nyer valamit az ember, és így összességében, hogyha ez nem egy ilyen teher, ami így önmagában képzi a célját annak, hogy én foglalkozok a közgazdaságtannal, akkor hátránya nem igazán van, előnye pedig határozottan.
2: Na és hát akkor lássuk a részleteket abban a tekintetben, hogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy egy fiatal miként gondolkodik arról, hogy mi az, amit legtöbbször hallunk a környezetünkből szerinted gazdasági tévhitként.
3: Szerintem tipikusan mondjuk az infláció az egy olyan dolog, amit nem feltétlenül ért minden ember, hogy működik.
2: Annyiszor halljuk, de nem tudjuk, hogy működik, igen.
3: Nem tudjuk, hogy működik. Tehát, hogy automatikusan egy negatív dologként tekintünk az inflációra, ami nem véletlen, mert nyilván mondjuk, ami az elmúlt években volt, az határozottan egy negatív dolog, tehát, hogy a 25%-os infláció az nem lehet pozitív. Viszont azt nem biztos, hogy minden ember tudja, hogy a Magyar Jegybank, tehát Magyar Nemzeti Bank az nem 0%-os inflációra céloz, hanem nagyjából 3%-os inflációra céloz, tehát felmerülhet a kérdés, hogy miért nem 0, hanem miért 3%, és ennek milyen előnyei lehetnek, mert nyilván nem véletlenül célozunk oda.
2: Így van, és ha már a jegybankot felhoztad, nagyon érdekel az, hogy említetted, hogy belástad magad ebbe, így nyilván a közgazdaságtannal kapcsolatos akár podcastek, interjúkat is hallgatod, és kíváncsi vagyok, hogy fiatalként egyébként szokott-e benned felmerülni, ott ülnék, én biztos ezt megkérdezném, vagy de jó lenne egy beszélgetés a jegybank elnökével. Vannak ilyen gondolatai egy fiatalnak, szívesen kérdeznél?
3: Ilyesmi nem szokott felmerülni bennem. A kérdezésben van egyfajta felelősség szerintem, hogy jó kérdést feltenni nem feltétlenül olyan egyszerű, mint ami ennek tűnhet. Természetesen szokták mondani, hogy nincs olyan, hogy rossz kérdés, de azért, hogyha az ember egy nála tapasztaltabb vagy fontosabb emberrel beszél, akkor szerintem lehet rossz kérdés.
2: Igen, oda nem árt akkor felkészülten ülni. Viszont akkor nézzük olyan területet, ami viszont abszolút közel áll hozzád, mint például a mai fiatalok, és nyilván van saját tapasztalatod, hogy miképpen gondolkoznak a pénzügyi tudatosság terén a mai fiatalok, és nagyon sok olyan bankot, pénzügyi intézményt hallunk, akik hangsúlyozzák azt, hogy mennyire fontos, hogy a pénzügyi tudatosság a mai fiatalok között is megfelelően kialakuljon, információkat gyűjtsenek, egyáltalán tudják, hogy mi a különbség a különböző kamatkifejezések között. Te hogy látod egyébként a mai fiataloknak? Nem is azt mondom, mert nem szeretem, amikor generációk negatívan szólják le magukat, ugye mindig az van, hogy bezzeg az én időmben, szóval nem erre gondolok, hanem arra, hogy te hogy látod, hogy lehetne a pénzügyi tudatosságot akár a saját korosztályodba kiemelni és előrébb juttatni.
3: Arról, hogy pontosan milyen állapotban van a pénzügyi tudatosság, nyilván ezt egy felmérés ismeretében lehetne a legpontosabban megmondani. Feltételezhetjük, hogy valamivel lehet, hogy jobb, mint a idősebb generációk esetén arányosítva, de nem sokkal. Tehát, hogy mindenképpen fontos lenne, hogy jobb legyen a pénzügyi tudatosság, hogy ez hogy érhető el, annak nyilván több csatornája lehet. Nyilván triviális az, hogy a iskolai oktatásba be lehetne jobban építeni. Jelenleg az én tapasztalataim alapján földrajzórán esik valamennyi szó gazdasági dolgokról, akár személyes pénzügyekről valamelyest. Töriből inkább általános gazdasági dolgok, személyes pénzügyi részek nincsenek. Tehát szerintem az iskola az nyilván lehetne egy fontos csatorna, és ez azért is érdekes szerintem, mert ahhoz, hogy valakinek átadjuk így tényleg a eszenciális dolgokat ilyen területen, ahhoz szerintem nagyjából 10 órára van szükség. Tehát, hogy ez nem egy ilyen végtelen ismeretanyag, ami már itt megalapozna az embernek a pénzügyi tudását, tehát hogy így módon szerintem ez biztosan beépíthető. Másrészt ugye most az internet azért egy nagyon hasznos információforrás, és bárki számára lehetővé teszi azt, hogy foglalkozzon bármivel. Tehát, hogyha...
2: Ugyanakkor veszélyt is rejteget a fake news-ok tekintetében.
3: Veszélyt is rejteget, természetesen az információ hitelességét azt meg kell ítélni, de hogyha valakiben felébred az az igény, hogy ő ilyesmivel szeretne foglalkozni, kérdés, hogy felébred-e, akkor erre van lehetősége.
2: Abszolút, és hát egyébként érdekes, ezt most csak így hozzáfűzöm, hogy én emlékszem, a tőlem idősebb generáció azt mondta, hogy abszolút nem volt lehetősége tájékozódni. Én 88-as vagyok, én emlékszem, hogy nekem már több lehetőségem volt, bár nem annyi, mint mondjuk a te generációdnak. Ugyanakkor, ugye most, hogyha a tőlem számított idősebb generációt nézem, aki információ szegény környezetben nőtt föl, a tőlem fiatalabbak meg információ gazdag, mindegyiknek meg volt a maga veszély, mert volt. Lehetett valaki tájékozatlan, meg lehetett valaki, aki akár a fake news világába csöppenve nem megfelelő tájékozódással félretájékoztatásba került. Hát semmi sem könnyű, de hát azt szokták mondani, hogy az ember legyen tudatos, és mindennek nézzen utána alaposan, de hát akkor menjünk azzal tovább, hogy azért a közgazdaságtan az nagyon sok tekintetben ténymegállapításokból áll, tulajdonképpen a számok is uralják ezt a területet, és ez nem egy olyan ág, mint mondjuk, nem tudom, a pszichológia. Ugyanakkor szokták azt mondani az ilyen mindenféle, akár hollywoodi filmekben, hogy bizonyos befektetéseknél akár az emberek az intuíciókra hallgattak. Szóval, hogy azért nem olyan könnyű ezt körbehatárolni. Te hogy látod egyébként, az intuíciók tudnak-e érvényt szerezni a közgazdaságtanba?
3: Igen, itt, tehát, hogy a gazdaság az egy nagyon széles dolog. Tehát, hogy itt célszerű elkülöníteni közgazdaságtant, mint egy elméleti tudományág, és ettől viszonylag jól elhatárolható a pénzügy és befektetés. Tehát, hogy azok sokkal alkalmazottabb dolgok, a közgazdaságtan sokkal elméletibb. Általánosságban szerintem a legtöbb tudományágnál, de és a közgazdaságtannál, mint elméleti terület mindenképpen elmondható, hogy egyre kvantitatívabbá vált olyan szempontból, hogy még mondjuk a 20. század elején vagy annál korábban jellemzően volt egy elmélet, amit nem empirikusan teszteltek, hanem csak kitaláltak, hogy itt egy elmélet, uh-huh. szerintünk így működik a világ, az abban ugye nincsenek annyira számok. És utána úgy fejlődött tovább a tudomány, hogy voltak elméletek, és ezt számok mentén tesztelni kívántuk, és tesztelték is. Tehát így módon az intuíció szerintem, amikor egy elméletet rakunk össze, az fontos. Mert valahogy elképzeljük, hogy működik a világ, az alapvetően egy intuíció szerintem, hogy tehát mindenképpen a közgazdaságtanban az intuíció. Hogyha nem teljesen egy matematikai leírásmódról beszélünk, lehet úgy is megközelíteni, most talán jellemzőbb, mint mondjuk 150 évvel ezelőtt volt, tehát 150 évvel ezelőtt szerintem sokkal inkább volt intuíció, ma meghatározóbb talán a matematika, de van szerepe. A pénzügy és befektetés területén ott szintén igyekeznek mindent matematikával leírni, és a iparág, tehát hogy akik mondjuk intézményi befektetők, azoknak lehet, hogy minden döntése mögött van egy matematikai modell, ami lehetővé teszi azt, hogy érzelmentesen döntsenek egy befektetésről, de a lakossági befektetők mondjuk, azok rendszerint azért érzelmek által vezérelve és így módon intuíciókra hagyatkozva fektetnek be. Lehet, hogy számokat tesznek mögé, és megpróbálják ezt így magukban validálni, de azért szerintem léteznek itt az intuíciónak hatásmechanizmusai.
2: Abszolút egyetértek. És hát ugye, ahogy a felvezetőmben említettem, a Corvinuson alkalmazott közgazdaságtant hallgat, és nyilván most már magasabb szinten űzi ilyenkor az ember a tanulmányait, és elkezd azon gondolkozni, hogy jó, én ezt el fogom végezni, de miként látod magadat a jövőben, mely területen szeretnél elhelyezkedni? Már ha azt egyáltalán most már tudod szűkíteni, vagy sem?
3: Elképzeléseim vannak, olyan nincsen, hogy egy nagyon specifikus irány, amiben biztos lennék. De opciók között azért több mindent számon tartok, például itt a közgazdaságtan elméleti ága mellett én befektetésekkel is sokat foglalkoztam, talán még többet, tehát el tudom képzelni, hogy befektetésekkel foglalkozzak, hogy azon belül pontosan mivel, az egy másik kérdés, illetve amire a szakunk fókuszál a közgazdaságtanon belül, azok a többi szakhoz képest leginkább az, hogy több benne a statisztika, adatelemzés és az ehhez hasonló dolgok, tehát el tudom képzelni, hogy alapvetően ilyen adatokkal foglalkozó munkát végezzek. Az, hogy ez szűken véve a közgazdaságtanhoz mennyire fog kötődni, vagy egy más ipari szegmensben fog megvalósulni, az egy másik kérdés.
2: Az előző fél órában is beszéltem a vendégeimmel, bár festészetről beszéltünk, tehát teljesen más terület, de akkor is említettem nekik, hogy minden területen azért a mai fiataloknak az egy komoly kérdés lehet, hogy mit éreznek, hogy az AI a saját szakmájukat, területeket miként fogja érinteni, és hát ez a te esetedben is igaz, hiszen ugye adatokról, statisztikákról beszéltünk, és azt sokat halljuk, hogy abszolút meg tudja gyorsítani ezeket a folyamatokat, hogy mondjuk adatokat összegezzen, adatokat már tömbösítetten kapjanak meg az emberek. Te hogy látod egyébként, mit érzel?
3: Nyilván abban nem látok bele, hogy most valóban egy rendes cégnél hogyan néz ki az, hogy a különböző adatgyűjtési vagy feldolgozási folyamatokban mennyire van integrálva az AI, de tehát alapvetően az adatelemzésnek, mint munka, nagyon jelentős része az, hogy az ember kitalálja, hogy hogyan gyűjti az adatokat, hogyan kapja meg, hogyan rendszerezi, hogyan tisztítja, és utána ténylegesen az elemzése vagy kiértékelése, tehát az, hogy ebből te utána valamilyen következtetést és eredményt levonj, az egy relatíve kis része a munkának. Nyilván utána másnak, akinek te ezt az adatot továbbadod, annak igazából csak az a fontos, hogy te milyen következtetésre jutsz, de ugye mögött azért sok minden van. Kérdés ennek az AI melyik részfolyamatait tudja értem, vagy ő feldolgozni. Biztosan lesznek szerintem olyan részek, akár az adatoknak a pontos interpretációja, amiben marad az embernek szerepe, tehát túlzottan nem aggódok ilyen téren, de hát az biztos, hogy átalakítja az összes iparágat valamelyest, de emiatt így
2: Az okos ember feltalálja magát, legyünk őszinték.
3: Igen. Tehát vagy
2: nem kell aggódni.
3: Feltaláljuk magunkat, és egyébként meg azt meg még nehezebb lenne előrejelzni, hogy pontosan mik lesznek a hatások, tehát, hogy valamivel mindenképpen előre kell haladni az embernek, akkor pedig olyan haladjon előre, ami érdekli és jó benne.
2: Minden eszköz tud fontos lenni, csak meg kell tanulni helyesen használni, úgyhogy semmitől nem kell tartani. Viszont mielőtt lezárnám a beszélgetést, akkor visszatérnék a kezdő témához, a bizonyos említett diákolimpiához. Nyilván, amikor egy ilyen megmérettetésen elindul az ember, vagy akár azt az érdeklődési területet választja, mint ahogy tettél te a COVID idején a közgazdaságtannal, akkor nagyon érdekes azt szemlélni, hogy a tanulótársak, diáktársak, barátok miként reagálnak rá. Te mit tapasztaltál? Mennyire kirívó az, hogy napjainkban valaki ezzel a területtel úgy foglalkozik, hogy versenyre is elmenjen?
3: Szerintem nem szokványos, tehát hogy nem sok ember van, aki közgazdaságtanból versenyez, ezt igazából a különböző versenyeken lévő résztvevőszámok is visszatükrözik, általános felkészültség is visszatükrözi, tehát hogy ilyen szempontból tekinthetjük ritkának.
2: És ahhoz, hogy valaki helytálljon és megtalálja az útját, akár egy diákolimpián is, miként látod, mennyire fontosak a megfelelő pedagógusok, felkészítő tanárok és mentorok?
3: Mivel közgazdaságtant, mint tárgyat, én legalábbis nem tanultam az iskolában, és ami nem ilyen jellegű szakiskolát nem is tanulnak a diákok, így olyan tanár, akinek ez lenne a fókusza, jellemzően nincsen egy iskolában. Én is alapvetően magamtól kezdtem el foglalkozni, és készültem fel a versenyekre. Természetesen a pedagógusoknak van szerepe az ember oktatásában, tehát hogy most még hogyha közvetlen közgazdasági tudást nem is tőlük szereztem, szemléletformálás és általános felkészültség, kommunikációs készség, stb. Abban van szerepük. Illetve abban is van szerepük, hogyha nyilván ez mondjuk látszik, hogy oké, én közgazdaságtanból akarok versenyezni, akkor abban, hogyha szükséges, mennyire támogatják az embert, verseny van, oké, akkor elmehetsz, nyilván igazolt a hiányzás, stb., és általánosságban mennyire támogatják ilyen téren, ami szakmailag kevésbé megfogható, de emberileg ugyanúgy fontos.
2: Tudás Ágoston, köszönöm szépen, hogy itt voltál, és megismerhettünk. És hát mennyire fontos, igaz, kedves nézők és hallgatók, hogy lássuk azt, hogy a mai fiataloknak nagyon sokszínű az érdeklődése, mint ahogy az ebben az adásban is kiderült. Tehetségesek is tudnak lenni, szorgalmasak, és nagyon fontos, hogy ezt az újabb és újabb generáció elsajátítsa. Én nagyon bízok benne, hogy majd az én lányom is hasonló tehetségektől tanulhatja azt el, hogy a kitartás nagyon fontos tulajdonsága a mai diákoknak. Viszont hallásra, látásra egy hét múlva ismét érkezünk a Tehetség útjával.
1: Támogatott tartalmat hallottak.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Deutsche Ingenieurskunst und Premium-Qualität im Volkswagen Tiguan.
2: Azaz német mérnöki tudás és prémium minőség a Volkswagen Tiguanban. Akár értette németül, akár nem, ajánlatunk önnek szól. Premium SUV Németországból. Volkswagen Tiguan már 12.590.000 forinttól. Várjuk már a kereskedésünkben.
3: Spirit Auto Ferihegy. Budapest, Üllői út 822.
4: Volkswagen.
5: Az új Buda Centerben rólad szól a nyár. Már

0: Bármelyik üzletünkben regisztrálj online, és részt veszel a sorsoláson. Te vagy a nyár, és mi vagyunk a nyeremény. Részletek újbudacenter.hu.
1: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
2: Fokozódik a hőség. Tömeges dróntámadás érte Ukrajnát és Oroszországot is. A katasztrófavédelem megjelentette a klimatizált helyiségek listáját. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Néhány éven belül teljesítheti Magyarország az euró bevezetésének feltételeit. Erről beszélt Magyar Péter, miután az euróövezet pénzügyminiszteri testületének elnökével egyeztetett Budapesten. A kormányfő hangsúlyozta, jelenleg az ország egyetlen kritériumnak sem felel meg, amelyek közül az államadósság szintjének csökkentését nevezte a legnehezebben teljesíthetőnek. A 2030-as célt ennek ellenére reálisnak tartja, bár a tényleges euróbevezetés később történhet meg. A miniszterelnök szerint megszorításokra nincs szükség, helyette az uniós források hatékony felhasználását tartja kulcsfontosságúnak. Múlt éjjel is tömeges dróntámadást hajtott végre az orosz és az ukrán hadsereg. Az orosz légvédelem a főváros, 13 régió, valamint a Fekete és az Azovi-tenger felett semmisített meg több száz szerkezetet. Jelentős károkról nem számoltak be, Tula-megyében egy eltalált családi házban egy nő megsebesült. Ukrajnában a csaknem 200 drón mellett 7 rakétát is bevetettek az oroszok. Bár többségüket lelőtték, így is többen megsérültek, valamint lakóházak, ipari létesítmények rongálódtak meg. Közben újabb fogolycsere történt a két ország között. Oroszország és Ukrajna egyaránt 160 hadifoglyot adott át a másik félnek. A katolikus Karitász is adománygyűjtést hirdetett a venezuelai földrengés károsultjainak megsegítésére. A 1353-as adományvonal hívása 500 forint segítséget jelent, és lehet online vagy átutalással is pénzt küldeni a szervezetnek. Tegnap az Ökumenikus Segélyszervezet és a Baptista mentőcsapat jelezte, hogy gyűjtést indítanak a földrengés károsultjainak. A venezuelai hatóságok eddig 589 ember halálát erősítették meg, a sérültek száma elérte a 4300-at. Holnaptól harmadfokúra emelik a hőségriasztást, mert a következő napokban tovább fokozódik az extrém forróság. A katasztrófavédelem kiemelten felhívja a figyelmet az ivóvízpótlás fontosságára, valamint az erős UVB-sugárzás miatt a fej és a test napégés elleni védelmére. Aki teheti, tartózkodjon árnyékban, légkondicionált helyiségben, ezek listája a katasztrófavédelem honlapján megtalálható. Jelentősen átalakul az éjszakai közösségi közlekedés Budapesten és környékén július 1-től, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A legforgalmasabb útvonalakon sűrűbben közlekednek majd a járatok, és több, új, közvetlen éjszakai busz is indul a külső kerületek, valamint az agglomeráció felé. Új éjszakai trollivonal is elindul a belváros és az Őrsvezértere között, több útvonalon pedig csökken az utazási idő. Holnap is sok lesz a napsütés, legfeljebb a középső és északkeleti tájakon lehet felhő az égen, de eső sehol nem lesz. Éjszaka 14-20, holnap napközben 34-39 fok valószínű. Továbbra is nagyon erős lesz az UV-sugárzás.
1: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
3: Itt a gazdasági magazin, Rónai Egon vagyok. Jó napot kívánok mindannyiuknak, és hát ajánlom figyelmükbe azt a beszélgetést, amivel rögtön nyitjuk a mai műsort, mert hogy főleg, hogyha valaki cégvezetőként azon gondolkozik, hogy kedvezményes kamatozású hitelt venne fel a cégének, nos, lejárnak a határidők, tehát ideje kapkodni egy kicsikét, sietni egy kicsikét, mondjuk úgy kapkodni, hogy okosan. Azafi Dávid szerkeszti a mai műsort, és hogy kivel kezdjük, dr. Márton Zoltánnal, a Credit Expert ügyvezetőjével. Jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
3: Gondolom, sokan értesültek róla, hogy a Gazdasági és Energetikai Minisztérium döntött arról, hogy egyes likviditási célú konstrukció kamatkondíciói megváltoznak. Kezdjük ezzel, talán aztán a teendőkről is beszéljünk.
4: Rendben. Június 19-től már nem lehet befogadni 3%-os fixált kamatozású szabad felhasználású hitelkérelmeket. Ez gyakorlatilag azt jelentette, hogy az utolsó nap az június 18-a volt, amikor a kamatirodák még befogadtak ilyen kérelmeket, és ezeket a kérelmeket július 14-ig a bankoknak le kell szerződniük. Tehát az ügyfeleknek nagyon kevés idejük áll rendelkezésre ahhoz, hogy valamennyi szerződéskötési feltételt teljesítsenek, és a dokumentum, vagy az esetleges banki adatkérés az hiánytalan legyen.
3: Mennyire volt nagy a roham az utolsó napokban?
4: Hát mondhatjuk azt, hogy elég sokan utolsó pillanatban kaptak észhez, és a kollégáinkat is rengetegen hívták aznap, amikor a bejelentés érkezett. Ugye ez napközbeni bejelentés volt, és estig még lehetett regisztrálni kamatirodákban, tehát az utolsó roham az mondhatjuk, hogy nagy volt.
3: Hogyha valakinek sikerült az utolsó pillanatban még célba érnie, akkor ez még nem a cél, ugye? Pont arra hívja fel a figyelmet az előző néhány mondata, hogy itt azért vannak még teendők, például gyorsan be kéne szerezni egy nullás igazolást.
4: Igen, adott esetben nagyon fontos az, hogy a kamatbefogadás az egy hiánytalan dokumentációt takar, de ettől függetlenül a bankok kérhetnek adatszolgáltatást, plusz adatokat, plusz információkat, illetve hogyha az a NAV nullás igazolás mondjuk lejár pont a szerződéskötés napjára, akkor ezt érdemes frissíteni, valamint azok az ügyfelek, akik mondjuk a NAV közhatalásmentes adózói adatbázisban, ami kiváltja a NAV nullás igazolást szerepelnek, figyeljenek rá, hogy benne maradjanak, mert ez az adatbázis ez havonta frissül. Ezen kívül én azt javaslom mindenkinek, hogy szóljon a könyvelőjének, hogy most van egy folyamatban lévő banki szerződéskötés, és hogyha kérnek könyvelési plusz dokumentációt, esetleg a bírálathoz még, mert ugye a bírálat is még most is zajlik, ma is kaptunk még rengeteg ilyen értesítést, hogy tudjanak időben pontos adatokat szolgáltatni. A bankok nagy terheléssel működnek, tehát ilyenkor az történik, hogy a nem hiányos, vagy a nem hiánytalan dokumentációt a bank hátrasorol, és azzal foglalkozik, mert azzal tud foglalkozni, amelyik hiánytalan és teljes.
3: Hogyha valaki erről a lehetőségről most lemaradt, és hát azt feltételezem, hogy vagy az élethelyzete, vagy a cég helyzete, vagy éppen a napi adott pillanatban meglévő igényei nem tették lehetővé, vagy nem adtak okot rá, hogy erre az utolsó pillanatos lehetőségre rácsapjanak. Számukra milyen kedvezményes kamatozású hitel maradt?
4: Hát kijelenthetjük továbbra is, hogy a Széchenyi folyószámlátevő és likviditás hitel, tehát a szabad felhasználású konstrukció továbbra is a piacinál jelentősen kedvező kamatozással érhető el, ugyanis a termék 3 havi buborhoz került árazásra, ahhoz rögzítették. Ugye a 3 havi bubor az alapvetően egy banki alapkamathoz igazodik, tehát az jelen pillanatban 5,74%-os szinten áll, hogyha jól emlékszem. És ugye a jegybanki kamatpálya csökkenésének köszönhetően, várható csökkenésének köszönhetően ennek a kamatozása is, ennek a terméknek a kamatozása is csökkenő pályára állhat. De arra fel kell hívni az ügyfelek figyelmét, hogy immáron a szabad felhasználású konstrukciók tekintetében megszűnt a termék fixált kamatozása. A beruházás hiteleknél viszont továbbra is elérhető a 3%-os fixált kamat.
3: Illetve hát a másik lehetőség, hogy mondjuk beballagnak önökhöz, vagy egy kaoszirodába, és ott érdeklődnek, hogy egyáltalán mi van, hogyha nem a mi adásukból akarnak értesülni, hanem ennél részletesebb információk is kellenek. A Széchenyi mikrohitel max az változatlanul megvan?
4: Igen, a beruházási hitelek, tehát a Széchenyi beruházási hitel és a Széchenyi mikrohitel max plusz, ami ugye a nagyobb és kisebb cégeknek a beruházásait hivatottak támogatni, de továbbra is fixált 3%-os kamatozással érhetők el, tehát ott jelentős kamatelőnye van az ügyfeleknek a piaci kamatokhoz képest. Várakozásaink szerint, és ugye ez a kommunikációból is ez olvasható ki, hogy ehhez nem kíván hozzányúlni a kormányzat. Ettől függetlenül mi minden ügyfelünknek azt javasoljuk, hogyha van beruházási hiteligényük, akkor azt ne halogassák, hanem kezdjenek el foglalkozni, mert és adják be a kérelmüket.
3: A Credit Expert ügyvezetőjét, Márton Zoltánt hallották, köszönöm szépen.
4: Én is nagyon szépen köszönöm, viszont hallásra.

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Van itt egy történet, mondanám, hogy kalandos, de hát ez nem kaland, ez egy rémálom azoknak, akik benne vannak. A Kincsen Parknak van egy bérháza, ez az úgynevezett szürkeház, amely 2021-ben került az államtól egy magáncég tulajdonába, és az ott lakó volt lovis dolgozók ügye akkor vált kifejezetten bonyolult. Ha ebből a szempontból gondolom, ez a történet olyan, mint egy állatorvosi ló, egy egykori állami épületben laknak azok az emberek, akik akkor ott jogosultak voltak, majd piaci bérlővé váltak onnantól kezdve, hogy a piacra került maga a ház is. Dr. Szatmári Andrea, az utcajogász jogásza és társelnöke a vonalban. Jó napot kívánok, Andrea!
2: Jó napot kívánok! Pontosítanék, hogy most már nem vagyok társelnök.
1: Na, mi történt?
2: Csak évente rotálódik, hogy ki a főnök. De igazából annyira állatorvosiló ez a történet, hogy vissza is lehet menni még az eredeti rendszerváltáshoz. Ugye a rendszerváltás után 93-ban született a mostani hatályos lakástörvény, amit ugyan sokszor módosítottak, de az a része az sohasem lett rendezve, hogy vannak ugye az állami, meg az önkormányzati tulajdonba került lakások, ezekre mindenféle speciális szabályok vonatkoztak. Például időközönként meg lehetett őket vásárolni kedvezményes áron, illetve a felmondásnak az okai is sokkal tizenáltabbak, vagyis szigorúbbak, és hogy ami a legfontosabb, hogy a tartós bérletek esetén a rendes felmondásnak csak akkor van helye, hogy a cserélakást biztosít az önkormányzat, illetve az állami vagyonkezelő. Na most aztán van ez a köztes kategória, amikor voltak 100% állami tulajdonban lévő cégek, pontosabban hát gyakorlatilag minden nagyobb cég állami tulajdonban volt a rendszerváltás előtt, és aztán ezek cég szabályok szerinti cégekké alakultak, amik azután is még hosszú ideig sok ilyen cég 100% állami tulajdonban volt, ilyen volt ez a lóversenypálya vállalat is. És így aztán ezek a lakások, amik nagyon sok cégnek szolgálati lakás céljára rendelkezésre álltak, ezek állami tulajdonból céges tulajdonná váltak, tehát nem közvetlen állami tulajdonban, hanem a 100% állami tulajdonú cég tulajdonába kerültek, és innentől fogva, mivel cég, mindenki a tulajdonos, olyanná váltak, mint egy bármilyen másmilyen lakás. Most ehhez képest a lóversenypálya az hosszú ideig ezeket korrekt módon kezelte. A benne lakó többnyire ott dolgozók, illetve ezeknek a különféle házastársa, gyerekes, a többi emberek számára normális, megfizethető áron biztosította a lakásbérletet. Egészen addig így volt ez, amíg 2021-ben egy ténylegesen ehhez a területhez semmilyen módon nem kapcsolódó magán ZRT megvásárolta az egész házat egészben. És ugye itt, ami a jogszabályi hiányosság, az, hogy ha ez mondjuk egy önkormányzati lakás lett volna, ami ugye véletlenen múlik, hogy valaki a szocializmus ideje alatt éppen önkormányzati, állami vagy egy állami cég tulajdonában álló lakásban kapott lehetőséget a lakhatásra. Tehát ezek a lakók nem rendelkeztek elővásárlási joggal, mint ami az önkormányzati lakásoknál, vagy az állami lakásoknál például fennáll. És hát ezért lehetett az egészet így kvázi dolog összességként mindenféle elővásárlás nélkül értékesíteni, és ugyanez ez egy nyilvános árverésen történt, nemzeti vagyonkezelő bonyolította. Mégis jelentősen kedvező áron sikerült a jelenlegi tulajdonosnak megvásárolni ezeket a lakásokat.
1: Aki nyilván kapott az alkalmon, és azt mondta, hogy na, de hát nem annyiért adjuk azt a bérlakást, mint amennyire eddig bérelték, hanem legyen annak piaci ára.
2: Hát igen, csak ugye ebben az a visszás, amire ugyanis jogszabályt nem tudok mondani, de az embernek az igazságérzetét mindenképpen sérti, hogy arra tekintettel vásárol egy cég nagyon olcsón lakásokat. Most, hogy tisztába tegyük, ez 35 darab 50 négyzetméter körüli lakás egy épületben, amit összesen 270 millió forintért sikerült megvásárolni.
1: 35 lakást 270-ért?
2: Így van, és ugyan elég rossz állapotban van a ház és a lakások is, de...
1: Na de hát azért ez 7 millió forint lakásonként.
2: Hát pontosan, és ugye a lakók azt mondták, hogy hát 7 millió forintért ők is megvásárolták volna, csak ugye itt az elővásárlási jog az másképp működik, mint az önkormányzati lakásoknál. Tehát, hogy az, amire az előbb ki szerettem volna lukadni, hogy azért arra tekintettel vásárol valaki mélyen piaci ár alatt, hogy a házban egyébként bérlők vannak, majdnem az összes lakásban, akik viszonylag alacsony bérleti díjon bérelik ezeket a lakásokat, tehát erre tekintettel alacsony az ár. És akkor ezután viszont azt mondja a befektető, hogy hát akkor most viszont minél többet hozunk ki belőle, és egyből egy háromszoros lakbéremeléssel indított.
1: Hogyha valaki nem tudja a háromszoros, vagy nem akarja a háromszoros lakbért fizetni, akkor jön neki a kilakoltatás, mint rémálom?
2: Hát igazából ez itt ebben az esetben úgy kezdődött, hogy a egyoldalú lakbéremelést hajtott végre a tulajdonos, a bérlők ezt nem karták, és nem is tudták volna megfizetni. Ugye ezekből ilyen úgynevezett fizetési meghagyásos eljárás lett, tehát ugye a tulajdonos kiküldte a szokásos, nem tudom, 50 ezer helyett a 150 ezeres számlát, és utána, mivel nem érkezett be ez az összeg, ezért fizetési meghagyásos eljárást indított, amire a lakók ellentmondtak, és így lett belőlük per. Amiben persze minden egyes lakó esetében a közel azonos szerződésekről van szó, kimondta a bíróság, hogy az egyoldalú emelésre vonatkozó pontja a szerződésnek az érvénytelen, hiszen a szerződésnek az a lényeg, hogy két fél köti, és minden módosításban is a két félnek meg kell egyeznie egymással. Tehát nem lehet egy oldalon háromszorosra emelni, úgyhogy ezek voltak az első körös perek, amiket az utcajogász egyesület önkéntes jogászai, ugye közöttünk többen ügyvédek vagyunk, ezért meghatalmazást vettünk fel ezeknek a pereknek a vitelére, és az összes ilyen pert megnyertük. De hát a tulajdonosnak ez nem fért bele, hogy most a, ugye most igazából arról van szó, hogy körülbelül 10 lakás van laknak még, vagy 11, a 35.
1: Már az eredeti bérlők.
2: Igen, tehát nagyon sokan a vegzálástól elköltöztek, mert mondjuk volt nekik hova. Ugye akik most ott vannak, ők már tényleg azok, akiknek semmilyen lehetőségük nincsen sehova a nagyon kicsi nyugdíjukból elköltözni. Tehát, hogy azért, akik évtizedeken keresztül egy állami lóversenypályán dolgoztak nagyon alacsony bérért, és utána egyből következőleg nagyon alacsony nyugdíjuk van, ők nem tudnak hirtelen váltani a piaci lakbérre. És tehát az a lényeg, hogy amikor ezek lezajlottak ezek a perek, némelyiknek másodfokú folytatása is volt, tehát fellebezések is voltak, már úgy értem, hogy a cég fellebezett, azokat is megnyertük, és akkor ezután jött egy újabb kör, ahol a tulajdonos azt szerette, azokat is megnyertük, és akkor ezután jött egy újabb

0: helyesen. A perek egy részében kimondta, hogy nincs módja szerződéses kapcsolatba beavatkozni, tehát bírósági szerződésmódosítást alkalmazni, mivel nem állnak fenn a feltételek. Ugye ez egy nagyon kivételes eset, mégiscsak a piacgazdaságban élünk, és a szerződő feleknek az akarata az elsődleges. És nem, tehát nem módosította, vagy ahol mégis, ami szerintünk tévesen, de úgy döntött, hogy módosítja, ott sem emelte arra az összegre, hanem csak jóval alacsonyabbra, ami a lakoknak egyelőre még megfelel.
1: Azon gondolkozom, hogy itt ugye nem egyenlő súlyú felek küzdenek egymással, hogyha önök nincsenek. Tehát például az utcajogász, vagy egyáltalán olyan jogi képviselet, amely képviselet képes összefogni az ügyeket, és átlátni ezt az egészet. Akkor egy sokkal nagyobb gazdasági súllyal rendelkező céggel szemben egy ilyen helyzetben lévő bérlő mit tud tenni? Mennyire kiszolgáltatott ma?
0: Hát ez is egy nagyon sok rétű kérdés, mert elméletileg létezik az állami jogsegély azoknak, akinek kevés a jövedelme. Most arról azt kell tudni, hogy egyrészt nagyon szigorúak a feltételei, és sokszor aki nagyon szegény és nem tudna ügyvédet megfizetni, attól még nem fog beleesni feltétlenül ebbe a kategóriába, és a másik, hogy ez ilyen állami jogsegély, ami ingyenes, az csak néhány órát biztosít. Tehát nyilvánvaló, hogy évekig tartó perekben évekig nem fog mellett állni egy ügyvéd egy ilyen állami kifizetés mellett, tehát hogy nagyon sok pénz kell hozzá. És akkor mielőtt még belemennénk abba, hogy az ügyvédeknek meg miért kell ilyen sok pénzt fizetni, itt nem arról van szó, hogy az ügyvédek nem normális pénzeket kérnek, hanem arról van szó, hogy ez egy olyan szakmunka, aminek megvan a kialakult ára, és sajnos a nagyon sok embernek a jövedelme pedig ehhez nem elegendő. Hát ugyanúgy, mint hogy a magánorvosi ellátásra se feltétlenül elegendő, hogy más nem mondjak. Tehát hogy az a lényeg, hogy ügyvéd nélkül ezek a perek viszonylag gyorsan befejeződtek volna, mert azokat a jogi természetű érveket, amiket itt elő kell adni, azokhoz szaktudás szükséges. De ezért is vállaltuk fel mi az utcajogászban, hogy foglalkozzunk ezzel, mert mélységesen igazságtalannak éreztük, hogy azok az emberek azért veszítsék el a lakhatásukat, mert mindenféle szempont figyelembevétele nélkül egyszer csak úgy döntött a lóversenyvállalat, hogy a házat eladja a fejük fölül egy magánvállalkozónak. Tehát, hogy
1: azért azt szögezzük le, mert azért azt fontos, hogy a lóversenyvállalatnak ehhez joga volt. A magánvállalkozó nyilván azzal a tudattal, reménnyel veszi meg, hogy üzletet tud ebből csinálni. Tehát még az ő álláspontja is érthető, itt a mérték az, mint általában egyébként az életben, ami elcsúszott, ugye?
0: Hát igen, egyrészt azt gondolom, hogy a szószoros értelemben véve joga volt hozzá mind a kettőnek, tehát hogy joga volt árverésen értékesíteni, joga volt ilyen olcsón eladni, hiszen ez egy árverés volt, tehát senki nem adott magasabb árat, akkor elvitte ez, aki a legnagyobb árat ajánlotta, és ahhoz is joga van, hogy a lakókkal a szerződést közösen módosítsa, de mint ahogy a bíróság kimondta, ahhoz nincsen joga, hogy egyoldalúan fölemelje a háromszorosra lakbért, egyértelműen azzal a szándékkal, hogy kiszorítsa onnan a lakókat. Tehát, hogy ugye mindig az van a háttérben, hogy jó lenne, hogyha azt szeretné, hogy olyan lakók legyenek, akiknek a mai piaci árakon tudja bérbe adni a lakásokat.
1: Bérbe adja, vagy eladja egyébként ezeket a lakásokat? Mi a tapasztalata?
0: Hát úgy hallottuk a lakóktól, hogy volt olyan, amit eladott, és van olyan is, amit bérbe adott piaci áron.
1: Tehát ez egy vegyes működtetésű ingatlan lesz valószínűleg hosszabb távon is.
0: Hát igen, a verebek azt csiripelték korábban, hogy eredetileg az volt volna a szándék, hogy ez valahogy egészben lett volna hasznosítva, és ugye nyilván ez meghiúsul, de én úgy gondolom, hogy üzleti szempontból ez is egy nagyon eredményes vállalkozás.
1: Sok hasonló ügyük van? Már sok ilyen kirakoltatás szélén álló bérlő kétségbe esetten küzd az ingatlanért?
0: Hát azt lehet mondani, hogy a végrehajtási ügyeken kívül ez a leggyakoribb, mivel hogy ugye a profilunk szerint elsősorban a lakhatási szegénységben élőkkel foglalkozunk, az ő jogi problémáikkal, tehát lakáskiürítésekkel gyakran szoktunk találkozni. Azt is meg kell, hogy mondjam,

0: hogy az esetek többségében itt a bérbeadó az inkább önkormányzat, vagy néha ugye más állami cégek is felmerülnek, mondjuk a MÁV például, akinek szintén, amelynek még ma is viszonylag sok szolgálati lakása van. Tehát ugye azt kell, hogy mondjam, hogy magánfelek közötti szerződések nem nagyon szoktak a látóterünkbe kerülni, ennek megvannak az okai. Én azt gondolom, hogy az, hogy valószínűleg ezeket jogon kívüli eszközökkel szokták a felek intézni, és ezt a szokásos jogi utat ezt jellemzően inkább az önkormányzatok és más ilyen hivatalosabb szervek szokták csak alkalmazni.
1: Köszönöm, hogy ezekről mesélt nekünk, mert szerintem igen, úgy kezdtük, hogy állatorvosi ló, és hát minden bizonnyal, úgyhogy hát egyrészt körültekintően, másrészt bátran a joggal, mert hogy a jog nem csak arra való, hogy bajban legyünk általán, hanem hogy védelmet is kapjunk, és hogyha máshogy nem megy, akkor pedig itt vannak önök, akikhez lehet fordulni, hogyha valaki megszorul, akkor segíteni tudnak. Az utcajogász, jogászát, önkéntesét, dr. Szatmári Andreát hallották. Köszönöm, Andrea.
0: Én is köszönöm.
2: Műsorajánló. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
3: Köszöntöm a hallgatókat! A főváros 15. kerületében baleset miatt nem átjárható a Székely-Elek úti vasúti átjáró. A forgalmat elterelik, ezért a 170-es autóbusz is módosított útvonalon jár. Nem érinti a bútorraktár és a közvágó híd tér közötti megállókat. Ma este 6:30-tól a hétvégére ismét lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Hétfőtől viszont hétköznapokon már délután 5 órától lezárásra kell számítani. Változatlanul erős a forgalom a budai alsó rakparton, a Margit híd közelében déli irányban, a Széll Kálmán tér környékén, a Rákóczi úton befelé, a Blaha-Lujza tér előtt, a Károly körúton, az Asztória előtt, továbbá a Hungária körgyűrűn és a Nagy körúton is szakaszonként, mindkét irányban. A 20. kerületi Virág Benedek utcát egyirányúsították a Veselényi utcától befelé a Székely híd utcáig, ezért a 35-ös autóbusz terelt útvonalon jár a Szentlőrinci úti lakótelep felé, nem érinti a Klapka utca és a Ján Ferenc kórház közötti megállóit. Varga Eltele, BKK Info.
2: Közlekedési híreinket hallották.

Spirit FM 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja. Mondd, mit én...

0: most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Azt mondja a kormány, legalábbis a pénzügyminiszter hangján, hogy még ebben az évben benyújtja a felülvizsgált középtávú költségvetési pályát. Ez nagyon hivatalosan hangzik, és nagyon komolynak tűnik, és egyébként az is, mert hogy ez kell az euró bevezetéséhez, ez azt az utat fogja vázolni, amit Magyarország, a magyar kormány vállal azért, hogy 2030-ra eljussunk idáig. Azt mondta a múltkor Bot Péter Ákos, és most kérdezem, hogy így látja-e változatlanul, hogy azért ez egy göröngyös út lesz. Jó napot kívánok, professzor úr!
2: Jó napot kívánok! Nyilván nem egyszerű, de a költségvetési pályát így is úgy is fel kell vázolni, mert nem egy évre szól a költségvetés, addig törvény, de a kitekintés az egy régi gyakorlat, az további évekre szól. Most ebben az esetben az a sajátosság, hogy nem úgy általában készül egy 27-es költségvetés, plusz még mondjuk 2-3 év kitekintés, hanem egy olyan, aminek a végén valami más, mint csak az, hogy normális pályán halad a költségvetés, azon a végén, hogy teljesülnek azok a gazdasági, pénzügyi, makropénzügyi feltételek, amelyeket Maastrichti kritérium néven ismerünk, és amelyek kellenek ahhoz, hogy egy ország bekerüljön az euróövezetbe.
1: Hogyha mi oda bekerülünk, az mindenféleképpen jó lesz minden egyes polgárunknak?
2: Hát olyan nincsen, hogy minden mindenkinek jó legyen, például aki a deviza spekulációból él, az elveszti a spekuláció tárgyát. Így van.
1: Hát most spekulál másik devizára.
2: És na most nincsen már sok, és pontosan ez az oka, hogy már megkésve ugyan, de most már nagyon-nagyon jó volna bekerülni, mert egy deviza nagyon ki van téve a spekulációnak, minél kevesebb van, annál kevesebb marad, amivel játszani lehet, és a többi például meglehetősen stabil. Tehát például a dán koronával nem igen lehet spekulálni, mert praktikusan hozzá van kötve az euróhoz. A cseh korona az egy kicsit mozog, de hosszabb időt nézve az is meglehetősen stabil. Ami nagyon rángatózik, az például a forint. A környéken nincs is más, ilyen még a román le is némileg kisebb amplitúdóval mozog.
1: Na de, oké, értem, hogyha spekuláns vagyok, akkor nem örülök. De hogyha egyszerűen itt dolgozom, én egy cég munkatársa vagyok, és holnaptól euró lesz. Az nekem, hogyha a fizetésemet várom, hogyha fizetni akarok a boltban, hogyha utazni akarok, vagy hogyha egyszerűen csak élek, az jobb lesz úgy?
2: Ez a kérdés azért, hogy is mondjam, már idejét múltam, mert ezt körülbelül 25 éve hallottam először, és akkor ez egy naív kérdés volt, de jogos, hogy mi lesz akkor, képzeljük el azt a világot, ha. De ugye most már nem kell.
1: Na jó, azóta sem történt azon kívül más, mint hogy elképzeljük.
2: Na de most már látjuk, hogy rajtunk kívül néhány ország már ezt megcsinálta. Mi történik? Először is ugye nem másnap lesz hirtelen euró, hanem egy olyan 4-5 éves folyamatnak a végén, ami alatt hozzá lehet szokni a gondolathoz. Aztán pedig most is már van, aki az euró világában él, aki például egy ingatlant ad el, vesz ki, egy ipari létesítményt, vagy megköt egy szerződést, a szerződések jelentős része euróban van. Tehát most már nem azt kell elképzelni, hogy milyen világ lenne euróval, hanem azt kell elképzelni, hogy mi lenne, hogyha nem lenne forint. És akkor ugye az lenne, hogy egy gonddal kevesebb lenne, mert most minden üzleti kalkulációban az a kérdés, hogy jó, de mi lesz addig a forinttal? Tehát ha valaki köt egy szerződést, megrendel valamit, bejön neki Kínából vagy bárhonnan az áru, és akkor kérdés most az, hogy mikor teljesíteni kell a szerződést, vajon addig hol tart a forint? Na ez a kérdés elmúlik. Tehát egy más világ lesz, mert egy világot könnyű elképzelni, mert egyszerűen arra kell gondolni, hogy most is a magyar gazdaság nagyon erős mértékben euroizálva van.
1: Hogyha ezt a göröngyös utat végigjárjuk, azon keresztül rengeteg olyan buckán vezet az út, ami hát korábbi szóhasználattal, és ezt minden politika és minden politikus mindig kerüli, olyan megszorításnak is látszódhatna. Ki tudjuk-e ezt a megszorítást kerülni azáltal, hogy közben meg a gazdaság megindul, hogy jönnek az uniós források, hogy több a befektetői bizalom Magyarországon belül és Magyarország felé külföldről?
2: Ja, megszorítás szóval visszaéltek az elmúlt években, mint olyan sok mindennel. Ugye migránst mondtak, miközben lehetett volna gondolni vendégmunkásra, lehetett volna gondolni menekültre, lehetett volna gondolni valamilyen jogtalan erre kószálóra. Tehát egy olyan szó, ami nem írja le a valóságot, a megszorítás is valami azt sugallja, hogy valakinek a nyakát elkezdik szorongatni, ne legyen neki jó. Itt ugye arról van szó igazából, hogy a költségvetést rendbe teszik-e. Amikor rendbe tesznek valamit, kitakarítanak egy istálót, akkor az egy tisztogatás. De miért kell kitakarítani? Azért, mert piszkos. Szóval azért kell megszorítani, mert előtte valamit túl az árra engedtek. Ennek a húz meg, erez meg játéknak vett véget részben az euróbelépési pálya, mert az egy előre viszonylag jó felrajzolható makropálya, részben pedig, amikor már bekerül valaki az euróövezetbe, onnantól kezdve, mert elvileg csak fenn kell tartani a költségvetési rendet. Tehát a rendteremtésnek mondanám inkább magyar esetben, és még az a plusz ebben, hogy a mi mostani szituációban így is úgy is a költségvetést helyre kell ütni, de most az a plusz, és itt a kormány szerintem nagyon jól ráérzett a közhangulatra, hát erről adataink vannak, hogy még értelme is van a költségvetési rendteremtésre, nem úgy általában, mert ez a pénzügyminiszteren kívül mást annyira nem izgat, de azt lehet mondani, hogy a folyamat végén ott van bónusznak az euró. Tehát rendteremtés, költségvetési egyensúly, helyreállítás, féleség, és egy olyan folyamat, aminek a vége nem csupán egy fogyókúra, aminek a végén ott van, hogy valaki be tud nevezni a kisváltó súlyban, ott akar elindulni, mert most nagy a pocakja, most így nem tud elindulni. És akkor utána ebben ez az ő kedvenc súly, akkor ő abban fogott legénykedni.
1: Nagyon szeretem a hasonlatait, professzor úr. Egy másik téma, ami ettől nem független, de azért végül is mégiscsak más. Itt az elmúlt 16 évben felnőttek vállalatóriások, amely vállalatóriások nem utolsó sorban az államon csimpaszkodva nőttek ekkorára. Itt a következő időszak kérdése, az egyik nagy kérdése a magyar gazdaság számára talán az lesz, hogy ezek képesek-e talpon maradni, vagy pedig először egy elbocsátás hullám után össze fognak töppedni. Ön hogy látja?
2: Ez egy roppant izgalmas, ugye ez ugye 26-nak, 27-nek az egyik megoldatlan kérdése, és akkor többfajta szenárió van. Az egyik az, amit láttuk, hogy valaki csak az államból él, mondjuk hirdet, és az állam, és rajta keresztül hirdet, és most már többet nem hirdet rajta keresztül, és kiderül, hogy neki nincs más bevétlen, nincs más létjoga, és akkor ez egy fájdalmas és keserű könnyekre fakasztó helyzet. A másik helyzet az inkább az, hogy közel van a tűzhöz, elvállalja a munkát, háromszoros áron, vagy csak 30% többlettel elvállalja, utána kiadja azoknak, akik gürszölnek. Na most, ha ez az utóbbi a helyzet, akkor hát meg kell szabadulni attól, aki a tetején van, és akkor rá kell bízni a folyamatot azokra, akik eddig is csinálták, gürcöltek, tehát tudom helyettesíteni lehet a pénz elszívó, kreált nagyvállalatot, mert igazából nem is nagy vállalatról van szó, hanem egy olyan piramisról, aminek a tetét leemeljük, és alatta pedig hát ott a nem rabszolgák ugyan, de hát ugye jönnek, mennek, tevékenykednek a Teszesz város. Szóval én azt gondolom, hogy különböző esetek vannak. Van azonban, amiről nem beszéltünk, ami működőképes, csak nem nagyon hatékony. Na, az a zombi vállalat, mert ott az a gond, hogy az nem omlik össze rögtön, mehetne tovább, de nem nagyon látszik a kifutása, és most ebben van nem csupán ilyen NER vállalat, hanem én azt látom, hogy külföldi tulajdonú is, hát idehozott nagy kínai koreai nehézipari cégek, amelyek a ifjú koromat elidézik, akkor is voltak Magyarországon nagy nehézipari vállalatok, és amikor megszűnt az a bizonyos rezsim, ami őket idehozta és életbe tartottak, az a kérdés, hogy mit csináljunk ezekkel. Túl nagyok, hogy összedőljenek, csinálnak valamit, tehát nem is egy lufiról van szó, de nincs bennük sok fantázia. Tehát három különböző ügyről van szó, tehát egy balázsi típusú látszatvállalkozásról. A második, amikor ezt gondolom, ez a mészáros, undmészáros típus, amikor van a tetején valaki, aki lefölözi a pénzt, de egyébként alatta folyik a munka, azt szét kell darabolni, és a harmadik, hát azt nem tudom, az kell egy jó gazdasági miniszter, aki meg tudja különböztetni az életképtelent az életképestől.
1: Ha már a piac nem szabályozza magától addig, de hát lehet, hogy ez sokkal egyszerűbben megoldódik.
2: Hát igen, na most a megoldódik, csak azért azt láttuk 90-ben, hogy az mindenfajta bajokkal jár. Például...
1: Lásd, munkanélküliség.
2: Részben munkanélküliség, részben nem fizetés. Hát nem tudom, még fel tudja idézni azokat az hősi időket, amikor volt egy körbetartozás.
1: Olyan.
2: Amit ugye az volt, hogy az egyik cég nem nagyon tud fizetni, és a mögötte levő 22 középvállalat pedig hanyatt esik. Na most... Lépjen be az állam, államosítson, még ez is lehet. Most ugye vagyonelvételi szervezetet épít az új kormány, én ebben látok egy nagyon erős politikai motivációt, és vannak mindenfajta kételjeim is, de az nem, hogy egy APVRT vagy ÁVÜ típusú vagyonkezelő intézményre szükség lehet, pont azért, hogy azt az előbb említett 2-3-4 típusú vállalat ügyet valaki kezébe vegye, és mindaddig, amíg nem tudja visszavezetni a piacgazdaság a klasszikus terénumára, valamit kezdjen ezekre észszerűen. Hát izgalmas ügy, nem kellett volna csinálni, megint azzal küzd az ember, azzal az ostobassággal, amit annak a következményeivel, amit ugye maga előállított, de hát ilyen van.
1: Nehéz időszak előtt állunk most e tekintetben, egyébként sem lesz könnyű, de hát azért Mészáros Lőrinc például mindig arra hivatkozott, hogy ő 100 000-nyi embernek ad munkát.
2: Na most az a nagy különbség 90-hez képest, hogy azért a gazdaság többi része az piacgazdaság. Tehát az a forradalomféle, ami 26-ban katapultálta a Tiszát a hatalomba, a mögött én láttam és személyesen találkoztam tucatjával, de mondhatnék százával vállalkozókat, akik egyébként szeretnének talpon lenni, és azt is látták, hogy ő közöttük és a boldogulásuk között ott volt a NER rendszer. Tehát itt most nem egészen arról van szó, mint 90-ben, hogy nincs még piac, és gyorsan kellene jönni, de nincs még tőzsde, mert még csak most hozták létre, nincs még bevezetve tőzsdei cég, mert még ahhoz is kell 2 év. Tehát nem 90-t írunk, hanem ugye 26-ot, ezért azt gondolom, hogy a magyar piacgazdaság életképesebb, és ezért a zökkenő talán nem lesz annyi. Hát nem fenyegetésképpen, 90-ben azért néhány év kellett, amíg visszajutottunk a krízis előtti GDP szinthez, tehát a gazdasági teljesítmény szinthez, most kell talán 6 hónap vagy másfél év, nem tudom, utólag majd okosabbak leszünk, tehát egy nagyon nagy kihívás, de a gazdaság többi része húz, és akkor még amiről nem beszéltünk, hát közben azért divatba jött Magyarország, tehát dőlt be a tőke, ezért most azt gondolom, hogy a forint egy kicsit túl erős is emiatt, hogy itt egy megújuló pozitív erő, meg amit hát megemlítettünk, egy csomó ilyen zombi, meg hátrahagyott probléma küszködik, egy nagy plusz, néhány mínusz, az egyenlege az nem nulla, hanem valamennyi, hát nagyon reménykedünk, hogy pozitívum, de talán nem 26-ban, hanem inkább 27-ben, 28-ban.
1: Bot Péter Ákos, köszönöm szépen, jó pihenést a hétvégére, önöknek pedig kellemes napokat kívánok, elbúcsúzva a professzor úrtól, és elbúcsúzva önöktől erre a hétre. Jövő héten találkozunk a Gazdasági Magazinban ismét, remélem velünk tartanak, addig meg vigyázzanak a meleggel, a napsütéssel, csak hideg fejjel tudják, de hát ezt másra szokták mondani, nem feltétlenül a meleg időjárásra. Minden jót kívánok mindannyiuknak, Róna Jégot hallották, viszontlátásra.
0: Műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Szívesen dolgoznál gépbeállítóként vagy technikusként automatizált gépsorokon? Érdekel a PGI Csömöri gyárának működése? Gyere el toborzó napunkra! Minden szerdán 8.30-tól várunk Csömörön. Vegyél részt a kiválasztási folyamatban és távozz állásajánlattal. Jelentkezésedet küld a jelentkezz.im@pg.com címre.
2: Kitalálod, mi vár ránk az Árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen! És még fotózkodni is lehet velünk!
3: Találkozz most Blueyval és Bingóval az Árkádban! Részletek arkadbudapest.hu.
0: Árkád. Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
4: Életbe lép a harmadfokú hőségriasztás. Még idén elkészül az euró bevezetésének középtávú terve. Rangos nemzetközi filmes díjat neveztek el Jankovics Marcelről. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Szombattól harmadfokúra emelik a hőségriasztást, mert a következő napokban tovább fokozódik az extrém forróság. A katasztrófa védelem kiemelten felhívja a figyelmet az ivóvízpótlás fontosságára, valamint az erős UVB sugárzás miatt a fej és a test napégés elleni védelmére. Aki teheti, tartózkodjon árnyékban, légkondicionált helyiségben. Ezek listája a katasztrófa védelem honlapján megtalálható. Részletek a várható időjárásról a hírek végén. A kormány még idén benyújtja az euró bevezetéséhez szükséges középtávú költségvetési tervét, jelentette be a pénzügyminiszter. Kálmán András elmondta, hogy az eurócsoport görög elnökével és Magyar Péter kormányfővel tartott egyeztetésén szó volt az Európai Bankunióhoz való önkéntes csatlakozás lehetőségéről, valamint az európai versenyképesség javításáról is. Drágább lesz taxival utazni Budapesten augusztustól. A fővárosi közgyűlés módosította a taxirendeletet, amely szerint az alapdíj 200 forinttal 1300 forintra, a kilométerdíj 80 forinttal 521-re emelkedik. A percdíj 20 forintos drágulással 130 forintra nő, és bevezetik a 800 forintos reptéri díjat. A budapesti személytaxi szolgáltatás tarifája több mint 3 éve nem változott. Díjat neveznek el Jankovics Marcelről, a világ egyik legrangosabb animációs seregszemléjén. Az ANSZI Fesztiválon jövőre adják át először a világhírű magyar alkotó tiszteletére alapított díjat, a Perspectives szekció legjobb filmjéért. Tegnap Jankovics Marcel formabontó klasszikusát az 1981-ben készült Fehér Lófia című egész estés rajzfilm felújított változatát láthatta a közönség a jelenleg is zajló fesztiválon. A bemutató apropója a díj mellett az volt, hogy a fesztivállal párhuzamosan nyílt meg az ANSZI Animációs Múzeum. 100 éves a tihanyi levendula. A kerekéforduló alkalmából kiállítás nyílt az illatos növény helyi történetéről a balatonparti településen. Vitter a Gyula gyógynövénykutató és illóolajgyáros Franciaországból hozott szaporítóanyaggal honosította meg az első ipari célú levendula ültetvényt Magyarországon. Napjainkban a tihanyi bencés apátság és a tihanyi levendula manufaktúra termesztés dolgozza fel a növényt. A bencés növénykultúra 1000 éves örökségéből és a tihanyi levendula 100 éves hagyományából most egy új márka is született, a Sacra Botanica. Továbbra is sok lesz a napsütés, szombaton legfeljebb a középső és északkeleti tájakon lehet felhő az égen, de eső sehol nem lesz. A szél mérsékelt marad. A hajnali 14-20 fok után napközben 34-39 fok valószínű. Keddig tovább fokozódik a hőség, akkor 40 foknál is melegebb lehet.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Bánjunk jobban egymással. Adjunk hangot egymásnak. Ez a Nem Oké Podcast. A mikrofonnál Róna Jegon.
5: Tisztelettel köszöntöm Önöket, ez a Nem Oké, egy új műsor itt a Spirit FM-en, amit láthatnak természetesen a YouTube-on is, és követhetnek majd különböző más platformokon is. Egy kampányhoz csatlakozunk ezzel a műsorral, ami nem új keletű, ez már az elmúlt évben, sőt, talán az elmúlt két évben is jelen volt a magyar közéletben, a Nem Oké kampány, ami az iskolai egymás közötti, hát bántalmazás, és ezt mindjárt kifejtjük, hogy ez mi mindent jelent, elleni kampány, és hát ennek készült már zenei változata, készült videóklip, megszólaltak közéleti szereplők, és ebben a műsorban is olyan szereplők szólalnak meg, akik egyrészt értenek hozzá a saját élettapasztalatuk alapján, másrészt értenek hozzá, mert ez a szakterületük, ez a munkájuk valójában. Ülési sorrendben fogom bemutatni az itt lévőket, Szlankó Violát, az UNICEF Magyarország gyermekvédelmi igazgatóját. Örülök, hogy itt vagy, Viola. A Tarján Zsófit, a Anubiszt énekesnőjét, és Csingiszt, akinek a vezeték nevét én nem merem kimondani, de te majd megteszed, aki tartalomgyártóként neveztetik, hát a TikTokon és az Instán téged nagyon sokan követnek és ismernek. A vezeték nevedet mondd el.
6: Dorcerem, J nélkül.
5: Ez nem olyan nehéz.
6: Nem, csak így elsőre ilyen meghökkentő, és tulajdonképpen az én esetemben egyébként, ha már így bele is vághatunk, ez volt tulajdonképpen az alapja az én történetemnek, ugye félig mongol, félig magyar származásom miatt, ugye Veszprémben nőttem fel vidéken, és ott ez kifejezetten, hát egy ilyen olyan dolog volt, ami mellett nem tudtak elvenni az iskolában.
5: Iskolai bántalmazás, iskolai kirekesztés, mondtam, hogy szakértő, hát Viola szakértője ennek a témának, az UNICEF gyermekvédelmi igazgatójaként, és akkor egy kicsikét azzal is kezdeném, hogy határozzuk meg, hogy ez micsoda. Tehát mi szülők sokszor értetlenül állunk a gyerekek történetei előtt, hogy tényleg ezt csináljátok egymással, miközben teljesen hétköznapi módon bántják egymást, és ha belegondolunk, már a mi életünkben, a mi gyerekkorunkban is teljesen természetes volt egy idősebb generáció esetében, magamról beszélve. Viola, tiéd a szó, igazából hogy tudjuk ezt leírni?
7: Igen, azt hiszem, hogy ez nagyon fontos, hogy időről időre előkerül ez a téma, hogy ez egy új keletű jelenség, vagy régen is jelen volt az iskolai bántalmazás, több van-e most, mint régen, durvább-e a helyzet, mint akár pár évvel ezelőtt, szóval azt hiszem, hogy akár irodalmi példáinkból is tudjuk, hogy a kortárs bántalmazás, vagy a gyerekek egymás közötti bántalmazása, az tulajdonképpen mindig jelen volt.
5: Így jó, mint halálik, hogy ne menjünk igen, sokkal
7: pontosan.
5: Tovább.
7: Igen, pontosan. Az, hogy az elmúlt évek mondjuk ez intenzívebbé vált, azt azért mondhatjuk. Egyébként a HBSC kutatások szerint, ami az iskolás körű gyerekek egészségmagatartását vizsgálja az 5-es, 7-es, 9-es korosztályban, az alapján azt mondhatjuk, hogy az elmúlt években azért jelentősen nőtt a kortárs bántalmazás. Nyilván ennek hát számos oka van. Én szeretem azt felhangosítani, hogy az egyik oka biztos, hogy az, hogy a közélet, a felnőttek közti nagyon durva a kommunikáció, nagyon intenzív, akár gyalázkodó, személyeskedő kommunikáció, ami ugye mindenhol jelen van, az nagyon, nagyon könnyen, vagy nagyon egyszerűen eléri a gyerekeket is. Úgyhogy hogy is definiáljuk a bántalmazást? Hát ugye hagyományosan úgy szoktuk definiálni ezt, hogy akkor beszélünk bántalmazásról, amikor hosszú időn keresztül tudatosan a bántás szándékával valamilyen hatalmi helyzetben, vagy a hatalommal visszaélve keletkezik konfliktus a gyerekek között.
5: Mit az erőpozíciója az igazán kérdéses abban a közegben, ahol ez megszületik. Ti, amikor ezt átéltétek, Zsófihoz fordulok, meg Csingiszhez perce, akkor azt éreztétek, hogy nagyon egyedül maradtatok abban a közösségben, amelyik szembe fordult veletek, vagy amelyik kipécézett benneteket? Tehát, hogy ilyenkor nincs, aki melléd álljon? Azt is meg kell élned?
8: Hát először akkor mondom, én nagyon egyedül éreztem magam, amikor jöttek ezek a problémák, de alig vártam, hogy hazamenjek. És amikor otthon voltam, akkor ki tudtam ezt az egészet zárni, tehát gyakorlatilag egy tagadásba kerültem, és akkor nem számoltam be róla. Tehát a szüleim nagyon sokáig nem tudtak arról, hogy én az iskolai környezetben nem érzem jól magam. És annyira ki tudtam zárni, hogy ahogy átléptem az otthonnak a kapuját, akkor el is felejtettem azt, hogy mi volt a suliban. Csak az volt egy érdekes jelenség, hogy például vasárnaponként én nehezen tudtam elaludni, és nem azért, mert nem írtam meg a leckét, vagy nem tanultam volna meg bármit, de nem a tanórák miatt izgultam, hanem azért, mert iskolába kellett menni.
5: A másnap.
8: A másnap, igen. Aztán kedden már egy kicsit könnyebben aludtam, szerdán már el tudtam aludni, de alig vártam, hogy hétvége legyen, hogy egy picit fel tudjak töltődni otthon.
5: Ez úgy van, hogy ez egy ilyen folytonos, folytatólagosan elkövetett bántalmazás? Tehát egy beszólásból óhatatlanul jön az összes többi is, ha nem tudod magad megvédeni?
8: Szerintem igen, tehát velem így volt. Én nem tudtam, egy szenzoros gyerek voltam. Mindenre érzékeny voltam, beszólásokra, de a szenzorosság az azt jelenti, hogy fényre, hangokra, sőt, magába a közösségbe levésre, tehát kellett volna egy kis idő, hogy fel tudjak töltődni, tehát az úgynevezett me time, vagy saját, az én idő, az arra nagyon szüksége van szerintem egy ilyen gyereknek, vagy legalábbis nekem szükségem lett volna. De 90-es években voltam gyerek, és akkor erre úgy nem figyeltünk annyira. Tehát most kezd szerintem az embereknek kinyílni a szeme.
5: Nem akarom elvinni másfelé, de viccesnek gondolom mégis, hogy énekesnő lettél a fények és a hangra érzékeny.
8: Ezen én is gondolkodtam
5: egyébként. Ez egy nagyon fura dolog.
8: Én is gondolkodtam, és arra jutottam, hogy talán ezt kompenzálja, hogy meg kellett, hogy találjam azt a közeget a fénybe és a hangba, ami nekem jó, és ahol én érvényesülni tudok. És a színpad mellett kell nekem egy feltöltődési időszak. Tehát vagy az óriási fénybe és hangzavarba létezem, vagy pedig visszavonulok a saját kis lakásomba, és ott egy kvázi remete életmódot élek az erdőben.
5: Csingisz, neked meg ugye egy adottság az, amivel téged piszkáltak, tehát azon nem tudsz változtatni, hogy félig mongol vagy, nem tudsz változtatni, azon tudsz, hogy mi a neved, de miért lennél kénytelen változtatni ezen. Ezekkel az adottságokkal iszonyú nehéz mit kezdeni, és az ember akkor úgy éli az életét, hogy ez így van és kész.
6: Én arra emlékszem, egyébként Zsófihoz hasonlóan én sem mondtam el otthon. De másik dolog, hogy otthon a szüleim anyagi nehézségekkel küzdöttek, tehát hogy éppen az volt a tét, hogy utcára kerülünk-e vagy nem. Úgyhogy ezért én ezt nem mondtam el. Én arra emlékszem, hogy ahogy én néztem az osztálytársaimat, úgy mindig úgy figyeltem, volt egy srác, aki így a központja volt így az osztályközösségnek, hogy milyen könnyedséggel létezik. Tehát, hogy neki nem kell, mert én mindig kérdezgetem kisgyerekként apát, hogy apa, akkor én most magyar vagyok, vagy mongol vagyok? Tehát, hogy az én életemben ez egy kérdés volt, és mindig olyan ámulattal néztem az osztálytársaimat, hogy nekik ezt így nem kell meghatározni, mert ők tudják, hogy mondja, milyen érdekes, hogyha én elmegyek mondjuk Mongóliába, akkor én vagyok a magyar gyerek, ha én vagy én Magyarországon élek, akkor én vagyok a mongol gyerek.
5: És milyen érdekes, hogy ezt nem erényként kezelik azok, akik emiatt téged piszkálnak, hogy milyen jó neked. Te mongol is, vagy magyar is, vagy mongolul is tudsz, magyarul is tudsz. Két világod van, hanem ez egy szégyen.
6: Igen, egyébként nem beszélek mongolul, de
5: jó, hát az most egy más kérdés.
6: Jó, igen, de hogy például a magyar himnusz tanulva, ugye, hogy most rabló mongol nyilát zúgattad felettünk, vagy a magyar történelmet, de egyébként ez tök érdekes, hogy most nem akarok itt szőrszál hasogatni, de hogyha belegondolunk a magyar történelembe, egyszer írta valaki kommentben, hogy te magyar és mongol vagy, akkor tulajdonképpen te 100%-ban magyar vagy, mert hogy az ősök azok tulajdonképpen ugyanonnan jönnek, úgyhogy, de igen, ez főleg vidéken, akkoriban, én 95-ben születtem, akkoriban vidéken is, talán mai napig is az, hogy valaki külföldi, az ott nem egy hagyományos dolog, tehát nagyon megnézik az embert, és ez elegendő volt ahhoz, hogy ez elkezdődjön.
5: Az a, nagyon erősen bologatta, amikor Csingiz említette, hogy van az egy minden közösségben. Neked is megvolt az egy?
8: Abszolút, a fiúk között és lányok között is voltak ilyen hierarchiai közösségek, és hát valamilyen oknál fogva én mindig kicsit a szélére sodródtam ezeknek. Én úgy hívtam, hogy falka vezér, vagy vezéregyéniség, de igen, volt egy valaki, aki köré csoportosultak a többiek, és igen, fölhozott egy pár emléket.
5: Ezt hogy nem látják szülők, pedagógusok? Hogy nem látják a visszahúzódóbb, mondhatni épeszőbb gyerekek, hogy van valaki, aki sportot űz abból, hogy a többieket kipécézve alázza, gúnyolja, céltáblává tegye. Miért nem látjuk? Miért nem akarjuk meglátni? Akkor inkább így kérdezem.
7: Hát szerintem sokszor látjuk, tehát azért sokszor... Tehát nyilván azért van az a családi közeg, ahol elmondják a gyerekek adott esetben otthon, hogy mi történik velük az iskolában, talán amiatt, mert valahogy nyugodtabb otthon az élet, mondtad, hogy nektek eleve egy kicsit ilyen zaklatottabb volt, tehát lehet, hogy úgy érezted, hogy nem akarod még ezzel is terhelni a családi dinamikát, ilyesmi, nem akarom ezt itt nyilván túlelemezni, de hogy biztos van olyan, hogy a gyerek haza tudja ezt vinni, és akkor tud erről beszélgetni otthon. Egyébként ez már egy hatalmas védőfaktor a gyereknek, hogyha ha mondjuk azt érzi, hogy otthon elmondja, és azt így elfogadják a szülei, megértik, együttérzőek vele, nem pedig azt mondják, hogy hát szedd már össze magad, és menj az iskolába, és akkor tedd rendbe ezt a helyzetet. Szóval már az is egy óriási védőfaktor a gyereknek, ha együtt érez vele valaki, akár a szülő, akár bárki a családban, akár az iskolában valaki.
5: Az a gyerek azt várja, bocsáss meg, hogy közbevágok, hogy tegyek is valamit szülőként.
7: És akkor nyilván a következő lépés az, hogy mit tud tenni ez a szülő. Ugyanígy az iskolában is azért sok tanár, és szóval vannak már iskolai közösségek, akik tudatosan küzdenek a bántalmazás ellen. Nyilván az más kérdés, hogy amit mondtam, egy olyan társadalmi közegben, ahol mindennapos gyakorlatilag a bántalmazás, ott hogyan tud az iskola mondjuk egy ilyen mikroközösségként, biztonságos közegként funkcionálni, de hogy azért vannak erre jó gyakorlatok, hogy lehet az iskola kultúráját valamennyivel biztonságosabbá tenni. Persze nehézsége is vannak, hiszen mondjuk a bántalmazás gyakran most már az online térben folytatódik, amihez ez például a legtöbb tanárnak, hát hogy is mondjam, tehát azt gondolják, hogy ehhez nem sok köze van, tehát ahhoz van köze, ami az iskolában történik, és ahhoz kevésbé, ami ugye iskola után az online térbe, holott ugyanazokkal a gyerekekkel vagy gyerekek között történik. Úgyhogy hát szerintem az, hogy az iskola mondjuk milyen kultúrát terem, tehát mi a norma egy adott közösségben, tehát hogy mondjuk egy iskola úgy gondol magára, mint hogy tehát rögzíti tulajdonképpen azokat a szabályokat, azokat a normákat, azokat azt az iskolai klímát, amiben nem oké, ugye az, hogy egymást bántjuk, egymást zaklatjuk, stb., vagy hogy hogyan beszélünk egymással, vagy inkább az együttműködésre épít, azért ott lehet elérni eredményeket, de nem csak ilyen explicit dolgokkal, hanem egyszerűen az is számít, hogy maga az iskola, tehát nem csak mondjuk a közvetlenül a bullyingra épít, vagy arról szól a pedagógiai eszköztár, hanem mondjuk azok a dolgok, hogy egy iskola mondjuk mennyire versenyeztető, vagy mennyire vár el nagy teljesítményt a gyerekektől, mennyire stresszelnek ott a diákok, az is rengeteget számít, hiszen tudjuk a kutatásokból, hogy minél inkább versenyeztető egy iskola, minél nagyobb az elvárás a gyerekeken, minél nagyobb ezáltal a stressz, annál inkább alakul ki a gyerekek között bántalmazás. Tehát, hogyha például ezeknek tudatában van egy iskola, vagy egy tanár, akkor már ezzel is nagyon sokat lehet hatni.
5: A szülőket emlegettem az előbb, azt, hogy hazaviszed, és valahogyan kéne reagálni, amikor nem viszed haza, de mégis szembesül előbb-utóbb édesanyád, édesapád azzal, hogy helyzet van. Az nagyon gyakran egy szemrehányásba torkolik. Miért nem mondtad el? nekem nem mondod el, teszi fel a kérdést, ami ugye egy újabb stressz a gyereknek, mert megint nem, itt sem felel meg. Nemhogy az iskolában, a többieknek, még otthon se. Beletek az megesett, hogy megpróbáltátok elmondani? Mert ez egy nagyon fontos határa ennek a történetnek, hogy mikor lépsz ki, mikor mered elmondani, és miért mered elmondani.
6: Annyira igaz, amit az előbb mondtam, mert hogy, de nem csak, tök érdekes, mert nem csak a szülők, hanem az egész közösség, úgyhogy hát, hogyha én ezt tudtam volna, akkor biztos megvédtelek volna, és közben az én
5: miért
6: esetem...
5: nem szólsz?
6: Igen, miért nem szóltál? Egyébként a volt sportársaim is ugyanezt mondták. És tök érdekes, mert hogy amikor meg történik, ugye ez egy ilyen csoport kohéziós erőként, ez úgy működik, hogy először, nem tudom, egy pár ember szekál, meg pár ember ver meg idézőjelesen, és utána ez a csoport kohéziós erő egy ilyen helyzetben, ez a félelem, mindenki félti a saját biztonságos helyzetét, és te vagy az, a kipécézett ember, aki a végén egyedül maradsz, és akkor ugye ilyenkor nagyon nehéz azt nem mondani, hogy miért nem szóltam, hát ezt 4 éven keresztül nézte egy egész iskolai közösség, tehát, hogy az osztálytársaim, kétféle reakció van, amikor erről beszélek, az volt osztálytársaim részéről, ez tök érdekel, hogy egyébként hát ez hogy van, Zsófi, hogy van az, aki konkrét eseményekre emlékszik, és van, aki azt mondja, hogy hát én ebben az egészben nem láttam semmit, hogy évekig zajlott. Tehát, hogy ez a miért nem mondtad el, az én szüleim esetében aztán később 23 voltam, amikor először nyilvánosan beszéltem, ott nyilvánvalóan ugye ez egy másik, őket külön kezeltem, mert ők a létfenntartásért harcoltak, tehát, hogy, de mondjuk a többi ember reakciója az teljesen ez volt, hogy miért nem szóltál.
5: De a szüleid például 23 éves korodban tudták meg, hogy neked volt egy ilyen trauma gyerekkorodban?
6: Igen, akkor volt egy TED konferencia, és én ott, amikor felköltöztem Budapestre, akkor beszéltem először erről, és hát az nekik kemény volt. De szerintem ez így szokott történni, hogy ezt egy közösség nézi, és akkor utána az a reakció, hogy miért nem mondtad.
5: Megszólított Csingiz Zsófi, úgyhogy akkor most te jössz.
8: Megszólalni, mert azért bullying és bullying között is van különbség, tehát engem például nem vertek meg, én általában ilyen szóbeli, engem csúfoltak, meg átvertek, én nagyon naív gyerek voltam, tehát mindenféle dologba belehajtottak, aztán pedig rajtam röhögtek, amik egy elég komoly lelki sérülést hagytak rajtam. Én 35 évesen meséltem erről először édesanyámnak, amikor nagyjából a könyvünket, vagy írtuk közösen, a Ne maradjon kettőnk között című könyvet. Akkor kristályozódott ezt ki, egyébként sejtették, hogy ez volt, hogy nekem nem volt jó kapcsolatom annyira az iskolai közösségemmel, de az, hogy konkrét dolgokat meséljek, ez ilyen 30-as éveimben, akkor tudtam megnyílni, tehát igazából az, hogy engem csúfoltak, vagy különböző szituációkba kergettek bele, amiken aztán rögtek, és nevetségesítettek, ez azért volt, mert én egy picit máshogy működtem, mint a többiek. Tehát én saját magamnál gyanítok egy spektrumzavart például, meg ADHD-t. Tehát én eleve nehezebben tudtam kapcsolódni a közösséghez. És amikor ez történt, akkor általában voltak ilyen meldányaim, amik ugye szolgáltatták az aktuális műsort a gyerekeknek, amin lehetett ugrálni. Én egyébként nem a gyerekeket hibáztatom, hanem azt, hogy azt a szituációt, hogy erről nem volt előadás, vagy nem edukálták a gyerekeket arról, hogy ilyen van, aki érzékenyebb, spektrumzavarról akkoriban még nem beszéltünk, figyelemzavarról talán igen, de tök jó lett volna, hogyha egy picit érzékenyítik a gyerekeket egymás felé. De amúgy kívülről is megtapasztaltam ezt. Tehát például nekem volt egy olyan osztálytársam már gimnáziumban, tehát ott nem én voltam az, akit csúfoltak, hanem volt egy vélhetően oxigénhiányos, gyerekkorában oxigénhiányos állapotban lévő osztálytársam, akin ezek a jelek meglátszottak, és egyfolytában szekelték őt, és én, aki tapasztaltam azt, hogy milyen csúfolva lenni, egyszer egy osztályfőnöki órán rákérdeztem arra, hogy mi van ezzel az osztálytársammal, valaki mondja már ki, egyébként tényleg nem volt ott, tehát akkor lehetett volna róla beszélni, hogy picit kitisztítsuk ezt a dolgot, hogy tudjuk azt, hogy ő miért ilyen, és akkor talán nem fogjuk őt, én nem volt benne egyébként ezekben a bántásokban, mert tapasztaltam, de szóval az információ az nagyon fontos lenne szerintem, hogy tudjuk, hogy minek mi az oka, és akkor talán kevesebb lenne a bullying is.
5: Csomó fontos dolgot mondtál, ezek folytatnám is, majd mi is egy pici zenét hallgatunk, és akkor innen jövünk vissza, mert hogy például az, amit említettél arról, hogy te saját magad zenét hallgatunk, és akkor innen jövünk vissza, mert hogy például

0: arról, hogy valaki egy kicsikét másképp működik, mit hoz magával, akár orvosi, akár családi okokból. Úgyhogy szerintem ezekkel folytassuk, jó? Köszönöm.
1: Támogatott tartalmat hallottak.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Bánjunk jobban egymással. Adjunk hangot egymásnak. Ez a Nem Oké Podcast. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: Szlakó Viola, Tarján Zsófi és Csingiz, folytatjuk a Nem Okét itt a Spirit FM-en. És hát előbb egy végső összefoglalóként az első rész végén elmondtam, hogy én mivel folytatnám, és akkor Violához fordulok először folytatás reményében. Én azt hallom, ugye Zsófitól is, meg Csingiztől is, hogy ahhoz el kellett jutni egy felnőttkori átlátás képességéig, hogy tudjanak beszélni arról velük, mi történt hajdanában 10 évvel, 15 évvel korábban. Ez egy fura dolog, mert igazából a gyereken kéne segítenünk, de végül a felnőtt az, aki saját magán segít.
2: Igen, hát meg ugye elhangzott itt, hogy hogy gondolkodunk ezekről a történetekről, és szerintem ez az egyik ilyen kulcs a megküzdésben is. Ugye azért, amikor ez történik egy gyerekkel, hogy célpontjává válik a bántalmazásnak, akkor nagyon könnyen arra a következtetésre jut, hogy vele valami baj van, hogy ő selejtes, hogy ő tehát hogy így tehát hogy magában keresi az okokat.
1: De ez mi is felnőttként, szülőként megtesszük a magunkit, hazajön a gyerek, elmondja, hogy ő vele valami történt, és te mit csináltál, hogy veled ez történt?
2: Igen.
1: Hát tehát rögtön megkeresik, hogy nem te vagy a kiváltó ok?
2: Ja. Hát bízom benne, hogy nem minden szülő ilyen most már, tehát biztos, hogy van egy ilyen ösztön a szülőben, vagy a pedagógusban is, vagy nem tudom, tehát hogy persze, ez egy ilyen egyszerű reakció, de hogy szerintem most így talán ez számomra nagyon megindító is, amit mondtok, hogy meg tudom, vagy tapasztaltam én is, hogy ez így van, hogy így gondolkodik magáról egy gyerek ennek kapcsán, hogy ők bántják, és akkor valahogy ez az önhibáztatás, meg az önértékelés, ez nagyon mélyre tud menni. Tehát ez az a tapasztalat, ami valójában pusztító egy ilyen bántalmazásban. Tehát nem csak maga az esemény, ami nyilván szörnyű, hogy minden nap meg kell élni azt, hogy bántanak, de az, hogy ez így hatással van az identitásra, hogy elkezdek magamról úgy gondolkodni, hogy akkor velem baj van, én ilyen vagyok, én kilógok a sorból, én engem nem szeretnek. Tehát valahogy az elkezd így felépülni az identitás, és hogy amikor az ember, és talán ez később történik meg, van abban az érettségben, és ezek szerint később történik meg, hogy valahogy át tudja ezt keretezni, tehát nem arról van szó, hogy én voltam a hibás, vagy ennek én voltam az oka, vagy én selejtes vagyok, hanem hogy én ebbe a helyzetbe kerültem, de attól még én ez is, tehát hogy valahogy külön válik az, hogy mi történt velem, és én milyen vagyok. És szerintem ez az egy, vagy hogy én mi, tehát igen, ez, hogy akkor valahogy ez az önhibáztatás, vagy ez a negatív önértékelés így egy kicsit elkezd hát javulni, gyógyulni.
1: Zsófi, neked a sikerek, amik jöttek aztán szépen,
3: ezért azok, a zene.
1: Azok mennyit segítettek? Nagyon azon, hogy át tud gondolni önmagadat, hogy ki vagy valójában?
3: Igen, én közben ezen gondolkodtam, hogy valószínűleg én ezért is választottam ezt a hivatást, mert a zenei hivatást, mert be tudtam magamnak bizonyítani, hogy képes vagyok arra, hogy sikereket érjek el egy olyan világban, ahol idézőjelben menőnek kell lenni. De az a lényeg, nem az a lényeg, hogy menő legyél, hanem az, hogy magadnak legyél menő, hogy te tudd magadat szeretni. Ezzel még küzdök egyébként.
1: Még most is?
3: Persze. Lehet, hogy egy életfeladatról beszélünk, de tök jó, mert akkor van miért élni.
1: Ez például egyébként, jó mondat.
2: Igen, bocs, hogy itt ehhez hozzá, csak hogy szerintem így a sikeresség, vagy ez a, hogy azért emögött gyakran van valami hasonló tapasztalat, valami olyan típusú felhajtó erő, nem, ami pont ebből táplálkozik, hogy be akarom bizonyítani, hogy én jó vagyok, értékes vagyok, szomjazom ugye a társadalom akár széles körétől ezt a pozitív visszajelzést, és hogy újra is, tehát tulajdonképpen egyfajta ilyen korrekciós élményre vágyik az ember, ami egy fantasztikus egyébként, hogy nektek ez sikerült, és hogy, de hogy Most ezzel nem azt akarom mondani, hogy a siker, tehát nem csak ebből lesz a siker, tehát jó lenne nyilván elkerülni azt, hogy ilyen gyerekkori tapasztalatokra épüljön a siker. De ilyen gyerekkori
1: tapasztalatok után valószínűleg egy felfokozott szeretetéség is van, akár egy felnőtt emberben is még. Tehát, hogy akarom, érezni akarom, hogy fontos vagyok nekik. Ugye a színpadról ezt könnyű megélni, ezt az érzést, szeretnek. Hát ott állnak, azért jöttek. És most már neked is könnyű, mert a magad közösségében te a sztár vagy, akit dédelgetnek, szeretnek, reagálnak, válaszolnak, kapcsolataid épültek.
4: Szerintem egy ilyen általános bizonyítási vágy így kialakul, ez a majd én megmutatom, egyébként az édesanyád mondta nagyon jól egyszer, hogy mesélt erről, hogy volt ilyen tapasztalata, és hogy megmutatom, hogy csak azért is nektek. És ez, szerintem ez egy ilyen, ha ebben így éveket így eltöltesz, akkor ez így a személyiségednek a része lesz, hogy te nem azért fogsz 120%-on teljesíteni, mert alapból ilyen vagy, hanem meg akarod mutatni. És például ez nálam, de akkor a Zsófinál is ugye, ahogy ez elmondta az előbb, így volt, hogy ez a személyiséged része lesz így az évek után, vagy az évek alatt, és ez egy ilyen általános motiváltság lesz. Igen.
1: Ti beszéltetek arról, hogy mit éltetek át. Sokan jelentkeztek, akik sorstársak, és egyrészt nyújtottatok nekik valamit azzal, hogy ezzel kiálltatok, és bátran elmondtátok, hogy van egy ilyen nehézségekkel sújtott gyerekkori élményetek, másrészt meg nekik maguknak is van, és kapaszkodnak a ti élményeitekbe. Ez fontos szerintem, hogy másoknak tudjatok támaszt adni.
3: Igen.
1: Ha már vállaltátok ezt.
3: Igen. Rengetegen jelentkeztek. Én egy festményemet posztoltam ki a Facebook oldalamra, és akkor írtak egy csomóan, meg akkor jött egyébként a felkérés a Nem Oké kampánnyal kapcsolatban is. És rengeteg levelet kaptam, hogy erőt ad maga a festmény, meg hogy én nyilatkozom ezzel kapcsolatban, meg magában a színpadi kiállásomban, a zenénkben is hallatszik, illetve észrevehető az, hogy van egy olyan alapja az egész milliónak, amihez lehet csatlakozni, és nagyon sokan jelzik azt vissza, hogy olyan, mintha róluk szólna a zenénk, és ettől szinte nem is kell több.
1: A zenék rólad szólnak?
3: Rólam is. Bencsi Kovács Zoltán írja a szövegeket és a dalokat, és nagyon, nagyon összecseng a mi világunk, meg a véleményünk a világról, és hát már több mint 10 éve, lassan 15 éve vagyok a Honeybees-ben, és ezért nagyon sokszor ráismerek a saját történetemre is már a zenékben.
1: Gengiz, akartál valamit mondani az előzőhöz? Csak aztán visszakérdeztem még Zsófi.
4: Ja, már nem elfelejtettem, mi volt.
1: Nem baj, akkor én kérdezek inkább Violától most, mert azért az egy tanulsága mindkettejük történetének, és Csingiszének is, és Zsófiének is, hogy fel tudtak nőni úgy, hogy igazából ezzel senki nem foglalkozott, hogy mi történt velük, és ez nem arról szól, hogy nekik rosszak a szüleik. Ez arról szól, hogy elnézünk a gyerek feje fölött, mert hogy a sajátunkkal vagyunk elfoglalva, a mindenféle bajunkkal, és a gyerek ezt tolerálja, és inkább nem teszi ki elénk. Hogyan tudjuk azt észrevenni, mi szülők, hogy baj van még akkor is, hogyha ezer bajunk van nekünk magunknak is?
2: Hát egy kicsit így mindig zavarba vagyok ennél a kérdésnél, hogy honnan vesszük észre, hogy baj van, és szerettünk el, mert én úgy, tehát én abban hiszek azért, hogyha valakit szeretünk, valakivel együtt élünk, valakivel együtt, hogy mondjam, tehát oda érdemben odafigyelünk, olyan nem tudom, családi közösségben időt töltünk sokat, minőségit, mennyiségit tényleg együtt, hogyha figyelünk, ténylegesen figyelünk, akkor valószínűleg azért észre fogjuk venni, hogy a gyerekünkkel valami baj van. Ahogy észreveszünk azt is, hogyha a férjünkkel, feleségünkkel, tehát hogyha odafigyelünk, akkor azért tapasztalhatunk jeleket, úgymond, de hogy nem is ilyen bonyolult jeleket. Persze ilyenkor ez szokás mondani azt, hogy nem tudom, megváltozik az iskolai teljesítmény, bezárkózik a gyerek, romlanak.
1: Közben ráfogjuk a kamaszkorra.
2: Igen, nyilván ez ami tényleg egy ilyen valós veszély, úgymond, hogy összekeverednek a normális kamaszkori viselkedéses minták azzal, hogy mondjuk tényleg, mert mondjuk egy kamasz gyerek az valóban jellemző, hogy akár 12 órát szeret egyedül tölteni, bezárkózik, apátiában van, stb. Tehát abban az életkorban biztos, hogy nehezebb így felé, nem, meg szükségszerűen eltávolítik a szülőtől, és kevésbé avatja be mondjuk a dolgaiba, de ha rendszeresen beszélgetünk a gyerekkel, rendszeresen töltünk vele időt, akkor azért szerintem, tehát én nagyon hiszek abban, hogy akkor meg tud nyílni az a gyereket. Tehát hogyha van rá energia, idő, tér, figyelem, erőforrás egy családban, hogy mi történik a gyerekemmel, akkor nagy valószínűséggel el fogja mondani, vagy ki fog derülni.
1: De ez nem az a kérdés, hogy na, mi baj ott van már?
2: Igen, tehát nem megyünk messzire, de hogyha máskor is, meg más kapcsán is töltünk együtt időt, meg olyan dolgokat csinálunk együtt, amiben mindkettő fél feloldódik, és biztonságban érzi magát, és megnyugszik, és már nem arról kell szólni, vagy arról szól az élet, hogy rohanunk éppen valahova, stb., hanem valóban tud jutni a kapcsolat egy olyan szintre, hogy érdemben beszélgessünk egymással, akkor szerintem ez előkerül ez a téma. És ami az iskolát illeti, ott ugye az, hogy mondjuk van egy iskolának gyermekvédelmi irányelve, az erre is vonatkozik. Tehát, hogy minden ideális esetben, gyerekvédelmi szakellátásban egyébként már van ilyen, de tudjuk, hogy enyhén szólva ott sem működik jól ez a jelzőrendszer, de hogyha egy iskolában mondjuk a gyerekek megtanulják azt, hogy egyrészt a bántalmazás különböző formáit, másrészt azt, hogy hol vannak ezekben a határok, tehát mi az, amit még el kell viselni, úgymond, vagy része a normális szocializációnak, és mi az, ami már nem, és aztán azt is megtanulja, hogy hova kell fordulni ezzel a problémával, és milyen módon kérhet segítséget, akkor azért ezzel tudunk eredményeket.
1: Mondjuk a pedagógusnak sem könnyű, mert azzal a helyzettel is kezelni, azt a helyzetet is kezelnie kell, hogyha szól neki valaki, akkor ő árulkodik.
2: Igen,
1: és hogy ezt a közösség ne így értelmezem, és még árulkodik is.
2: Igen, egyébként ez az, ami, és aztán átadom a szót itt a többieknek, csak hogy ez az árulkodás az, amit mi most szeretünk így átkeretezni segítségkérésnek. Igen. Tehát, hogy azt tanítani a gyerekeknek, hogy az nem árulkodás, hanem segítségkérés. Tehát, hogyha valaki bánt, akkor neked ezzel nem kell egyedül megküzdened, hanem oké, segítséget kérni ebben.
1: Legyél olyan bátor.
2: Okay.
1: Na, akkor a keresztkérdést. Nektek az lehet, hogy felszabadító volt, hogy erről mertetek, tudtatok már beszélni. Biztos. De megoldást is jelentette. Szóval le tudja egy felnőtt ember rakni a gyerekkori traumát azáltal, hogy már meg tud nyílni róla, hogy már egy TEDx előadáson el tudja mondani, hogy könyvet szentel neki, hogy elmesélje a gyerekkorát. Vagy azért ez ennél bonyolultabb?
3: Szerintem itt fokozatok vannak. Minden egyes ilyen dolog, hogy akár egy TED, vagy egy könyv, vagy egy zene, vagy egy festmény, ezek mind-mind lépcsőfokok. És szerintem minden egyes ilyen lépcsőfok egy-egy megoldás. De talán lehet, hogy 100%-ig ezt nem lehet megoldani. Viszont, hogyha ezzel lehet segíteni embereken, a zenékkel, a TED-del, a könyvvel, akkor már megérte. Uh-huh. Én szerintem.
1: Te hogy vagy, Csingisz?
4: Én jól vagyok, mondtam, hogy vagy.
1: Köszönöm szépen, remélem jól.
4: Én megmondom őszintén, hogy ugye, amikor én ritkán jövök el ilyen beszélgetős műsorokba, ha eljövök, akkor azért szeretek erről beszélni, mert hogy ez az, amit én hitelesen tudok képviselni, és ez fontos nekem, viszont mindig azzal találkozom, hogy amikor az ember erről beszél, akkor van egy ilyen nagyon érdekes, tehát, hogy a Zsófi és én már így hátratehetnénk a kezünket, és azt mondhatnánk, hogy köszi, mi jól vagyunk, de hogy ennek ellenére mi beszélünk róla, és amivel nagyon sokszor találkozom, az, hogy kétféle reakció van, az egyik, hogy nagyon sajnálom, hogy veled ez történt, de hogy most már így nem kell sajnálni, nem azért jön el az ember egy ilyen beszélgetésbe, hogy akkor, ja, képzeljétek el velem, ez történt. A másik pedig az, hogy mit panasz, mit siránkozik ez így. És hogy És hogy ez a mit siránkozik...
1: Még mindig itt tartasz.
4: Igen, hogy ez a mit siránkozik, ez annyira mutatja azt, hogy hogy hol tartanak, és most nem, nyilván nem mindenki, de hogy egy nagy része a társadalomnak még mindig ott tart, hogy az ember beszél erről, meg eljön, meg azért, hogy legyen valami változás, mert hogy például nekem is vannak olyan, és most nyilván nem akarok itt az ismert emberek nevét itt most felsorolni, hogy kik azok, akikről tudom, hogy van hasonló tapasztalatuk, de nem akarnak róla beszélni. Jó. És van néhány kevés képviselője ennek a témának, aki meg eljön és beszél, és akkor, hogy mit panaszkodik ez itt. De akkor, amikor meg olvassa valamelyik hírportálon, hogy melyik gyerek ugrott a vonat elé, volt ez a fiú, ugye, aki kiment az erdőbe, fölkötötte magát a fára, az a kislány, akit a súlya miatt csúfoltak, az ágy szélére kötötte, akkor ledöbben egy egész ország. De hogy amikor meg próbáljuk erre fölhívni a figyelmet, akkor meg mindig így falakba ütközik az ember, legalábbis én ezt tapasztalom, és akkor nyilván persze van az a réteg, aki meg tök jól reagál erről, vagy erre, ahogy kell. Én egyébként még egy nagy ilyen dobást szentelek ennek, most jelenleg én is írom az első könyvemet, ami tulajdonképpen erről nem magamról akarok 600 oldalon keresztül beszélni, hanem erről az útról, ami egy panel 8. emeletéről indul, egy anyagi nehézségekkel bántalmazotti múlta, vagy olyan dolog miatt, amit nem tudok változtatni, a származásomon nem tudok változtatni, hogy jut el oda valaki, hogy aztán most nekem az én esetem az, hogy mondjuk 500 000 ember követ Magyarországon, a Zsófi esete az, hogy teltházas koncertje vannak, de hogy magáról az útról szól. Még ezt az egy úgymond dobást megteszem ezért az ügyért, és nyilván, hogyha van lehetőség, akkor még eljövök, de
1: legyen,
4: a legjobb a közrevegy.
1: Lehetőség az legyen rá, hogy eljöjj. El tudtok jutni oda, hogy ne legyen álmotok már az, hogy mi történt veletek?
3: Én szerintem biztos, hogy nem fogok eljutni. Nekem mindig vannak, és szerintem lesznek is visszatérő álmaim, de nem is ez a lényeg, hanem az, hogy bele tudjuk vésni egy picit jobban az emberek tudatába az, hogy nem lehet tudni az, hogy milyen, lehet egy egész apró pici dolog is, ami valaki másnál beteríti azt a bizonyos poharat, és attól az apró picike dologtól ő úgy dönt, hogy elég, és öngyilkos lesz. Tehát, hogy nem lehet tudni, hogy mi jár a másiknak a fejében, hogy ő éppen hol tart. Tehát, hogy nagyon fontos, hogy informáljuk az embereket arról, hogy nehéz megszólalni a témával kapcsolatban, de hogy nagyon kevéske is elég lehet ahhoz, hogy valaki véget vessen az életének. És muszáj, hogy Ezt tudatosítsuk az emberekbe, hogy nem jó a bántás, nem megoldás, és egy apró kis bántástól is lehet egy végzetes következmény.
1: Az, hogy a gyerekek ilyenek tudnak lenni egymással, azt már az óviban tudjuk. Hát milyen kegyetlenül tudnak viselkedni néha a gyerekek egymással. Ők tőlünk tanulják a viselkedés mintát, hozzák, és nekünk kellene megmagyarázni felnőttként, hogy ez nem? Uh-huh. Vagy nekünk kellene példát mutatnunk, hogy ez nem? Hogy látod, Viola?
2: Igen, tehát, hogy ahogy Vekerdi mondja, nincs nevelés, csak együttélés. Uh-huh. Úgyhogy szerintem ez az egyik legfontosabb, hogy milyen mintát mutatunk a gyerekeknek, és ez érvényes a családra, a kisközösségre, és a társadalomra egyaránt. Tehát, hogy nem érdemes csodálkozni az iskolai közösségekben tapasztalható viselkedésen, hogyha ez egy egyértelmű következménye annak, vagy tükre tulajdonképpen annak, ami a társadalom egyéb szegmenseiben zajlik. Úgyhogy én ebben abszolút hiszek. Csak azt akarom nektek még mind a kettőtökre reflektálni, hogy ugye ennek az egész bántalmazásnak valahogy az az alapélménye, hogy az ember egyedül van, nem? Tehát, hogy egy ilyen nagyon erős magány érzést tapasztal. Tehát nem csak a szégyen, vagy nem csak a félelem, hanem egy ilyen nagyon nagy magány érzést él át, ami szerintem egy nagyon... Tehát ez az egyik legpusztítóbb érzés. És amit ti mondjuk csináltok ezzel kapcsolatban, akár zenével, akár a a népművészetnek egy ilyen sajátos formájával, amit te csinál, Csingisz, aminek én eszméletlen rajongója vagyok egyébként, szóval innen is köszönöm szépen. Illetve annak, hogy így kiálltok ezért a témáért, szerintem ez az a fajta együttérzés, ami rengeteget számít, és a magányt nagyon csökkenti. Tehát, hogy amikor az ember, a gyerek rajtatok keresztül, akár a zenén, akár a videókon keresztül megtapasztalja, hogy nem vagyok ebben egyedül, mással is megtörtént, ráadásul ilyen sztárokkal, úgymond, akkor szerintem az nagyon-nagyon sokat tud segíteni. És a művészet, és ez a népművészet tényleg, amit te csinálsz, az ezért csodálatos. Egyébként a Nem Okéhoz is ezért csatlakoztunk ahhoz, a Darás című színdarab kapcsán jött ez az egész együttműködés az UNICEF és a Delta produkció között, és épült rá aztán a Nem Oké, mert az is, ugye, tehát a művészeten keresztül szerintem nagyon sok emberhez el lehet jutni, nagyon-nagyon, tehát ezt a magányérzést csökkenti leginkább a művészet is, mert amikor egy iskolai foglalkozás van, meg egy ilyen edukációs anyagot adunk a gyerekeknek, szülőknek, stb., az is jó, meg megvan a helye, de ha ezt ki tudjuk egészíteni azzal, hogy valahogy átéljük ezeket a helyzeteket, akár úgy, hogy mi nem vagyunk igen, személyesen részvevője, akkor az szerintem az az igazi lehetőség arra, hogy aztán megváltozzunk.
1: Jó, hogy itt voltatok, és fontos dolgokról beszéltünk, köszönöm. A Nem Oké kampányhoz csatlakozik ez a műsor, ilyen módon persze a Spirit FM is, úgyhogy tartsanak velünk, mert ennek folytatása lesz. Más körben, de ugyanerről a témáról másképp fogunk beszélni. Még Szlankó Viola, az UNICEF Magyarország gyermekvédelmi igazgatója, Tarján Zsófi és Csingiz. Köszönöm szépen, örülök, hogy itt voltatok. Gyertek máskor is.
2: Köszönjük szépen.
1: Önöknek pedig köszönjük a figyelmet. Viszontlátásra.
0: Támogatott tartalmat hallottak.

műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is.

0: anyagokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Életbe lép a harmadfokú hőségriasztás. Nagy az euró bevezetésének támogatottsága. Drágulnak a fővárosi taxitarifák. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adéla vagyok. Holnaptól harmadfokúra emelik a hőségriasztást, mert a következő napokban tovább fokozódik az extrém forróság. A katasztrófavédelem kiemelten felhívja a figyelmet az ivóvízpótlás fontosságára, valamint az erős UVB sugárzás miatt a fej és a test napégés elleni védelmére. Aki teheti, tartózkodjon árnyékban, a légkondicionált helyiségek listája a katasztrófavédelem honlapján megtalálható. Magyarországon kiemelkedően magas, 70-75% körüli az eurozónához való csatlakozás támogatottsága, mondta a miniszterelnök, miután az Euróövezet pénzügyminiszteri testületének elnökével egyeztetett Budapesten. Magyar Péter szerint az előző kormány alatt az emberek azt tapasztalták, hogy nem eurozóna tagnak lenni kiszámíthatatlanságot, gazdasági visszaesést, magas inflációt, alacsony munkabéreket jelent. A kormányfő hozzátette, hogy a kormány célja, hogy 2030-ra hazánk teljesítse az eurozónához csatlakozás feltételeit. Drágább lesz taxival utazni Budapesten augusztustól. A fővárosi közgyűlés módosította a taxirendeletet, amely szerint az alapdíj 200 forinttal 1300 forintra, a kilométerdíj 80 forinttal 521-re emelkedik. A percdíj 20 forintos drágulással 130 forintra nő, és bevezetik a 800 forintos reptéri díjat. A budapesti személytaxi szolgáltatás tarifája több mint 3 éve nem változott. A plakát helye kétharmadát megszünteti a főváros. A jelenlegi 15 ezerből nagyjából 5 ezer marad. A fővárosi közgyűlés döntött arról is, hogy betiltja az óriás plakátokat és a reklámhálókat, a hirdető oszlopok számát pedig az ötödére csökkentik az év végéig. A jövőben közterületi reklámot úgynevezett City Light eszközökön és vonalas tetőreklámként, valamint a belvárosi sugárutak mentén hirdető oszlopon lehet közzétenni. Díjat neveznek el Jankovics Marcelről a világ egyik legrangosabb animációs seregszemléjén. Az ANSZI Fesztiválon jövőre adják át először a világhírű magyar alkotó tiszteletére alapított díjat. Jankovics Marcel formabontó klasszikusát, az 1981-ben készült Fehér Lófia című egész estés rajzfilm felújított változatát szintén láthatta a jelenlegi zajló fesztivál közönsége. A madármentés alapjaira hívta fel a figyelmet a nagy melegben a máji madármentő állomás. A hőgutagyanús napon fekvő madár árnyékba emelése után a tarkójára néhány csepp langyos vizet lehet csepegtetni, majd nedves zsebkendőre fektetni. Ha magához tér, a Csőre hegyére néhány csepp víz, elé tálkában pár korty tehető, közben pedig hívni kell a madármentőket. A kertekbe kitett csobogóhoz, madáritatóhoz odaszoknak a madarak, de csak akkor tegyük ki, ha rendszeresen újra töltjük. Sok napsütés lesz eső nélkül, csak a középső és északkeleti tájakon lehet némi felhő az égen. A hajnali 14-20 fokról napközben 34-39 fokig melegszik a levegő.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jeges szuvany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Gavra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában.
2: Nagyon szép napot kívánok mindenkinek. Ez itt a Provokatőr. Szalai Szilárd továbbra is vendégünk. Szia, mint ahogy sziasztok. Tegnap. Hello, hello. Dévényi István, nyomkodja a telefonját, de azért itt van velünk.
3: Mert az esemény, a történelem zajlik körülöttünk, tudod.
2: Igen,
3: is.
2: Igen, de hát mit is érsz vele, amikor mi ugye ezt hétfőn veszük fel és kedden?
3: Ja, igazad van.
2: Mitek nyomkodja?
3: Jogos.
2: Na ugye, Majka. Majkáról beszélünk. Majkának igaza van, amikor 56-tal állítja párhuzamba azt, ami most történt a politikában. hogy hosszabbat idézhetnék tőle, lesz ez rövidebb is. 11 óra magasságában voltam a legbüszkébb magyar, mióta megszülettem, úgyhogy az április 12. Mm-hmm. Azzal, hogy ez az ország bebizonyította, hogy nem lehet velünk valamit csinálni. Pont úgy, mint 56-ban mi kellettünk ahhoz, hogy megmutassuk, hogy nálunk elnyomásnak, rezsimnek nincs helye, nagyon-nagyon büszke vagyok minden magyar emberre, aki elment szavazni.
4: Jó, hát az 54-es budapesti párt főtitkára 56-ban a forradalom élére áll. Tehát ez a Majka, aki 23-ban lépett ki, ugye, vagy 24-ben a TV2-től, amit ugye ha az idézet második felét folytatjuk, akkor ott egyes sajtótermékek is volt sajtótermékek is megnevezésre kerülnek, amelyeket elsirat, amelyeket ő propaganda címkével illeti. Én úgy emlékszem, hogy az őt most futtató és sztároló emberek az ő 2023-ig tartó munkahelyét az egyik fő propaganda termékként azonosították, úgyhogy nagyon érdekes ez Majkától ez a hirtelen, hogy mondjam, megvilágosodás, meg megáradás az ellen, mindig, már mindig is ellenzéki volt Majka, és már mindig is egy gonosz diktatúrának tartotta, valahogy ez a gonosz diktatúrával egész jól együtt tudott működni, egészen addig, amíg egy még jobb megbízást az éppen ellen érdekelt tévécsatornától nem kapott. Hát ennek lelke rajta, hogy ezt így gondolja. Mindig van egy jobban fizető állás.
3: Hát nem ő volt a legharcosabb forradalmár, azért akárhogy is nézzük.
2: Voltak finom utalásai, amit így balladai homályba.
3: De szerintem többször beszéltünk is róla, hogy azért ennél lehetne, ha már valamit akar mondani, akkor azért mindig megtartotta úgy a távolságot, igen. Úgy alakul, hogy esetleg
2: ez nem
3: akkor,
2: Orbán, ez nem ez a rendszer.
3: Nem. Ami, tehát nem kell mindenkinek beleállnia, én azt gondolom, mert mindenki azt semmit akar ilyen szempontból.
4: Hát csak utólag ne legyen már pont,
3: igen. Szóval, hogy azért itt voltak, akik kőkeményen, és most mindegy, hogy mit gondolunk a tartalomról, vagy akár egyik oldalon, akár másik oldalon, akár középen, vagy Molnár Áron, ahogy beleállt a dolgokba, de lehetne sorolni az arcokat, neveket, művészeket, akik igenis hozták, hogy de ez most kell, és nyomták. Ha ők azt mondják visszamenőleg, és viszont nem mondják, hogy na és nagy kijelentéseket tesznek, akkor azt mondod, hogy oké, ott van mögötte a teljesítés, vagy a teljesítmény, de Majkánál, szóval nekem annyira nem tetszik, nem kedves.
2: Figyelj,
3: amikor valaki a változás után lesz a változás élharcosa.
2: Igen, tehát
4: vannak miniszteri biztosok, akik egy nappal a választás előtt áradtak meg, szóval.
2: Ha igaz az, amit itt mond, hogy ő büszke Tiszás volt, és ő a rendszerváltást szerette volna, amit azért sejtettünk több nyilatkozatából, a Bindzsisztánból, a miniszterelnök lelövéséből, és azért elejtett itt-ott egy nyilatkozatot, akkor az a fajta hozzáállás, amit mégis magára vett, hogy ez nem Orbánról, ez nem ennek szól, ez nem annak szól, az végül is egy ilyen becsülendő valami, mert hogy a választásokat ő nem akarja közvetlenül befolyásolni, nem olyan véres szájú, tiszteletben tartja a fideszeseket is, mindenki szavazzon oda, ahova akar, az én közönségem is, na de ilyenkor jön. Itt jön a szúrás, hogy ezután viszont azt mondani, hogy ez a Mandiner, meg pesti srácok, meg mit tudom én, ezekért egyetlen könycseppet nem hullajtok el. Tehát ha az akkori attitűdje azzal volna magyarázható, hogy ő egy ilyen büszke demokrata is, és akkor maradjunk tiszták ebben a játékban, én nem mocskolom össze a kezem, nem leszek zászlólengető. Most meg utóbb már ezt mondja amit, hogy Mandiner tűnjön el a föld felszínéről, meg nem tudom én, nyíljon meg a föld, és akkor mindegyik propagandista húzzon a francba, akkor viszont kiderül az, hogy ez mégiscsak egy játék volt. Tehát úgy becsatornázni tömeg igényeket, energiákat, hogy te folyamatosan tutira játszol, mert nem tudod, mi fog történni április 12-én, az nem túl tisztességes. Sőt, az tisztességtelen. Na.
4: Mondjuk, ha a Mandinát említetted, ők úgy tudom, hogy nem tűnnek el fel felszínjelve, a miniszterelnök úr azt mondta, hogy átveszi a szerkesztését a napnak, szóval nem lesz pártállami propaganda, ugye megígérte a Tisza párt a választási kampányban, mert a kormány által irányított sajtótermék az nem az, mint most már tudjuk a Újbeszél szótárból, és így lett ugye Majka is ugyanennek az Újbeszélnek a mentén forradalmár. Én tényleg, válaszuk ketté a dolgot. Tehát az, hogy valaki tartozik valahova, és azzal szemben van egy kritikája, az egy dolog. Az, hogy valaki mondjuk miniszteri biztos, majd amikor már jönnek azok a közlemény kutatások, amelyek hát elég cudarképet rajzolnak fel arról a kormányról, amelynek te a miniszteri biztosa vagy, akkor hirtelen azt mondod, hogy szavazz a változásra, és én mindig is tiszás voltam, és átutalok a nyertesnek látszó pártnak egy komolyabb összeget, amit aztán állítólag ugye visszautalt az illető párt. Ezek ilyen érdekes dolgok. Én nem látom ebben egyébként azt a hatalmas nagy rendszerváltás sem ilyen értelemben, tehát ezek az arcok itt megjelentek a Tisza pártnál, már csak azért is, mert hát nézzük meg mondjuk a kormány összetételét is, tehát az előző ciklusban még államtitkárként tündöklő miniszter, akkor a külügyi utazó követ még az előző ciklusban most már miniszter. Tehát nekem ezek ilyen érdekes dolgok. Nekem is van kritikám a saját táborommal szembe, de azért addig nem állnék fél lábon senki elébe, amíg én mondjuk valamilyen tízás rendezvényen, mint szimpatizáns bukkanok fel. Azt hiszem, hogy ez mondjuk tarthatta volna magát egy-két olyan figura is, aki most a Tiszának a legnagyobb szekértolójaként ott van. Akár médiamunkás volt, akár celeb, akár nem tudom, miniszter.
3: Váberer urat meg fogom védeni, de fájni fog neki. Tehát ez a védje meg téged a Dévényi, mondjuk Váberert ez valószínűleg pont nem érdekli, de azért ő nem öt perc alatt világosult meg, és nem közvetlenül a választások előtt, mert ugye valóban a Tokaj-hegyalja fejlesztése, földim, hát mit tettél? Szóval, hogy Tokaj-hegyalja fejlesztésének kormánybiztosa volt.
4: Most hát kormánybiztos, nem miniszteri biztos, igen.
3: De ugyanakkor már a helyhatósági és uniós választásoknál is az ellenzéket támogatta, sőt már előtte is voltak olyan otthoni ilyen ellenzéki mozgásai, tehát szerintem egy ilyen, legalább egy két-három évvel ezelőtt már minimum, akkor már ki is állt. És az, hogy ez összeegyeztethető volt a kormányos munkával, egyébként szerintem igen, mert miért ne. De mert ez egy szakpolitikai tevékenység volt, és az ilyen szempontból, mint lokálpatrióta, mint helyi fontos ember, és hát helyi gazdag ember, akkor nálam ez abszolút elválasztható egyébként. De, hogy mi volt a motivációja, az nekem elsőre nyilván tetszett, ahogy kiállt a nyilvánosság elé, de pont azért is, mert tudtam egyébként otthonról, az otthoniaktól, hogy neki már volt ez az ellenzéki mozgása. Ezért
4: amíg ez a ezért mozgás innen Pestről nem ezért, látszott.
3: Nem. De így van. Én is csak azért tudom, mert a sátorújék meg a sárospatakiak elmondták, hogy már ő támogatta az előző választáson is az ellenzéket. És akkor így ez egy ilyen pozitív történet volt számomra, ami egészen pontosan addig tartott, amíg ki nem derült, hogy százmisivel megtolta a Tiszát az utolsó pillanatban. Onnantól kezdve már nem tudtam másra gondolni, mint arra, hogy Váberer György szeretett volna valamilyen kormányzati pozíciót magának.
2: Uh-huh. Hát ezt tudták a Tiszánál is. A felől nem úgy volt tűnik kétségük.
3: Csak mondom, nem annyira egyértelműen fekete-fehér a kép, mert valóban volt neki ellenzéki múlva.
2: Szerintem, ahogy Majka gondolkodik, és ahogy mondjuk a tiszás vagy akár fideszes propagandisták is működnek, az nagyon hasonló. Tehát a művész kiáll a színpadra, elmond valami nagyon radikálisat, a tömeg megőrül, jön a katarzis, lájkok, tapsok, az emberi agy ezt egy hatalmas dopamin lökettel jutalmazza meg. Itt az emberi egónak a saját védelmi rendszere indul be, hogy ő nem csak egy piackutató, aki ügyesen kiszolgál fogyasztói igényeket, hanem egy elhiteti az egyénnel, hogy igazából ez a te véleményed azért tapsolnak ennyire, mert te zseniális vagy, és kimondtad a tiszta profétai igazságot. A fideszes propagandisták esetében ugyanez volt a művelet. Egy olyan zárt közösség, amely megerősíti egymást, mindig ott volt mögöttetek 2-3 millió ember, tehát lehetett erre támaszkodni, és az eredmény az, hogy a művész a tömeg igényét a saját belső hangjaként kezdi el interpretálni. Tehát elhiszi azt, hogy ő a nép hangja, miközben valójában a nép vált az ő hangjává. Ez egy nagyon súlyos és nehéz csapda helyzet, mert elveszíti a kritikai távolságot a saját gondolataitól, mert a taps mindent hitelesít. És már nem tudod leválasztani magad, így válnak nagyon sokan törzstagokká és egy adott ideológiának a rabságában sínlődő valamivé. Ami már nem egy autonóm személy.
4: De nem erre mondják azt, hogy ő maga hatása alá kerül valaki? Vagy
2: a tömeg hatása alá.
4: De én onnantól viszont már a saját maga által kiváltott tömegreakció hatása alá került.
2: Igen, az összes hang a fejében ugyanezt a dopamin löketet akarja, ugyanezt a megerősítést akarja újból hallani, és akkor ezért van az, hogy...
4: Ez világosnak tűnik, és de én ezt nem, tehát hogy Én azt gondolom, hogy ezzel egyébként felmentenénk Majkát az alól, amit ő képvisel, hogyha ez lenne a...
2: Vagy bármelyik propagandista.
4: Vagy bármelyik. Én most kifejezetten az influencer és celeb világra akarok most kiukadni. A sajtót is idehozhatjuk, hogyha erre a terminológiára, vagy ezt a terminológia párt akarjuk erőltetni, mint sajtó és propaganda. De most kifejezetten az influencer és celeb világra gondolok. Azért van annak egy furcsasága, hogy március elején alakul egyszer csak egy influencer hálózat, mondhatjuk, hogy egy tiszafon, ami influencerekből áll össze, és azt mondják, ráadásul egy volt politikus vezeti, és azt mondják, hogy mi szeretnénk felhangosítani a Tiszapárt üzenetét, el akarunk vinni 500 000 fiatalt, hogy ők megnyerjék, mármint hogy a Tiszapárt megnyerje a választást. És azért ebbe a, hogy mondjam, ebbe a celeb galaxisba, hát nem Majka lenne az első, és nem ezek az arcok, akik ebben részt vettek, lennének az elsők, akik belépnek. Tehát azért az influencer nyilvánosságban én felfedezni vélek egy decentralizált hálózatot, és azt hiszem, hogy erről már szintén sokat beszéltem. Én azt gondolom, hogy ez is a politikai propagandához tartozik, de úgy tűnik, hogy ez a saját véleményformálásnak egy ilyen kiszervezett módja lett, hogy influencerek megmondják, hogy mit gondolok, és akkor innentől már ez a valódi gondolat. Egyébként ez valóban sokkal elegánsabb, mint sajtótermékeket üzemeltetni erre a feladatra, bár az eredmény szerintem végső soron ugyanaz.
3: Szerintem a Majka dolgot lezáratjuk, nem? Tehát még...
2: De valamit irogattál, hogy igen, zárjuk le a Majka dolgot?
3: Nem, eszembe jutott ki, hogy mikor először volt a műsorunkban téma Majka, nem tudom, vagy a videóklipje kapcsán, vagy a színpadon, ugye, amikor a diktátor kivégeztetett virtuálisan.
2: Ja, igen, beszéltünk.
3: Akkor is szóba került az, hogy itt lehet üzleti megfontolás is, mert abban a pillanatban, hogy te egyértelműen leteszed a garast akár az egyik, akár a másik, akármilyen persze politikai ízbéli mellett, az a persze valamelyest nyerhetsz is, de valószínűleg legalább ugyanannyit buksz is. Minél nagyobb a táborod, vagy minél nagyobb a rajongó táborod, annál kockázatosabbnak tűnhet ugyanez, mert nem tudod. Hát honnan tudod? Van 1 millió rajongód, fogalmad nincs, hogy ebből mennyi a Fideszes, és mennyi a Tiszás. Most így nagyon leegyszerűsítve. Ha te leteszed a Fidesz mellett a izét, akkor elbukod a Tiszást, és legalábbis egy részüket, mert azt mondják, hogy csalódtam benne.
2: De te ebben a közegben mozogsz, akkor megérzed.
3: Csak erről beszéltünk, most hogy lehet mögött ez az üzleti modell is akkoriban, lehet, óvatosan mozog majd a nyilvánosságban. Igen, ám, de aztán meg akkor az se jó. Mert akkor meg ezt a gondolatot sepri félre az, hogy utána meg beleállsz 100%-ig, és csak annyit írtam fel magamnak, hogy szerintem, ha valaki nem lehet nyilván ezeket, ez nem mérhető, de hogyha valaki 15%-ot tesz bele, és egy politikának a támogatásába, és ugye nem annyira egyértelműen, nem annyira nyilvánosan, akkor a adott politikai erő győzelme után ne akarjon belőle kivenni 100%-ot. Tehát kb. Ennyi. Vagy akarjon, de akkor nem lesz cuki.
2: Hát igen. De én is azt gondolom, hogy ezt minden irányból már körbejártuk. Következő téma, mert azt kutatom egyébként, hogy mi az, ami még beleférne nekünk egy pár percbe, ja, hát és nem lógj át a következőbe.
3: Menjünk Pride zászlók.
2: Pride zászlók dobálás, tök jó.
3: Dunába hullása.
2: Én azt gondolom, hogy ez mindkét tábornak jó, és a Tisztának pedig nem jó. Mert ebben megerősödhetnek olyan politikusok, amelyek jelenleg a Tisza univerzumon kívül mocorognak éppen. Ezt nyilván vitathatják néhányan, de én ezt teljesen egyértelműnek gondolom. Karácsony Gergely például, ez azt gondolom, hogy az ő megdicsőülésének terepe. Vagy azoké, akik egyértelmű liberális vonalat vittek az elmúlt esztendőkben, és mondjuk már így a párthalál szélén vannak, de még újra az infúziót be akarják döfni a saját testükbe.
3: Van ilyen?
2: Dobrev Kláráéknál most volt például valami tisztújítás, vagy mi ilyesmi, nem tudom. Ilyen minuszos hír nyilván a sztori. Én nem is értem, azt hittem, hogy ők már befejezték, de ezek szerint még nem akarnak. Fölkelnek 26-szor is, mint Rocky, aztán lehet, hogy a végén nyernek is, bár a Rocky egyben ugye nem nyert Rocky.
3: Hát a Klára eltűnt.
4: Hát azért meglepődnék 2031 DK kormányon.
2: Jó, nyilván.
3: Brutális fordulat lenne.
2: Hát de figyelj, nem tudjuk, mi lesz a következő 4 évben. És a Tiszának pedig nagyon nehéz ebben az ügyben, nem is okosat mondani, mert azt gondolom, lehet okosat mondani, de úgy nagyon keményen beleállni az egyik álláspontba, mert tudja, hogy mennyire megosztotta a saját kis tábora.
3: Hát szó volt már ez a parlamentben, nem konkrétan ugye az, hogy a budapesti Erzsébet hídról valaki bedobálta a Pride
2: logókat
3: a Dunába, le is videózták, igen, de szóba került, mert a Mi Hazánkos képviselő is, mert nem emlékszem, hogy ki, olyan sokan szólaltak fel, meg a Máté Zsuzsa is szóba hozta, bár ő inkább az abortusz tablettáról beszélt, de szóval, hogy ott is azért így bejött ez a mit gondolunk a család fogalmáról, és a többi, és a többi, de a Mi Hazánkos képviselő, lehet, hogy Torockai volt, elnézést, hogyha nem emlékszem, ő egyértelműen, ja persze, Torockai arra kérdezett rá, hogy akkor Magyar Péter vajon szint, nem ennek apropóján, hanem hogy ugye korábban azt mondta, hogy egy rossz családban felnővő gyermeknek, akit magára hagynak, hogy hol van jobb helye, és emlékszünk erre a mondásra, hogy a Hollandiában működő emberkereskedelmi szer, vagy azért mafiánál, vagy egy terrorizáló családban, vagy egy ilyen-olyan családban, esetleg egy normális életkörülményeket biztosító azonos nemű párnál. És akkor ezt megint megkérdezte a Torockai László, és én azt vettem észre, hogy már nem, hogy ilyen szempontból nagyon túl vagyunk a kampányon. A kampányidőszakban Magyar Péter valóban kerülte azokat a témákat, amelyekből nem egyértelműen jöhetne ki jól, már legalábbis akkori álláspont, vagy akkori gondolatunk szerint, mert aztán fene se tudja, hogy jött volna ki belőle. De most beleállt, most elmondta megint ugyanezt, hogy igenis, akkor válaszoljon Torockai alatt. Tehát úgy tűnik, hogy is, hogy a Pride-ot viszont látod, most végig gondoltam megint, hogy miket mondott. Nem ügyesen csinálta, mert nem állt bele mégsem.
2: Tudok idézni Novák Előgöt.
3: Nem állt, mert még, csak megismételt, hogy mit mondaná, és bocsánat, csak még, és a Pride-dal kapcsolatban is nem foglalt állást, hanem azt mondta, hogy a Tisza kormány alatt nem lehet olyan, hogy valakinek a gyülekezési joga csorbuljon. Tehát, hogy azért még mindig úgy óvatosan, miközben persze a felmérések meg azt mondják, hogy magyar társadalom az sokkal liberálisabb, mint gondoltunk volna.
4: De ez a Torockai fogja válaszra kényszeríteni ebbe a kérdésbe szerintem. A Magyar Pétert, meg egyébként nem is a Fidesz, mert hát ugye kétharmados többséggel azt mond, amit akar Magyar Péter, meg azt csinál, amit akar. Itt megint az Európai Unió lesz az érdekes, hát amikor emlékszünk, volt a bejelentő sajtótájékoztató Ursula von der Leyennel közösen, a Magyar Péter bejelentette, hogy hozom a pénzt, Ursula meg azt mondta, hogy hozott, ha ott tartunk már a pénzt, akkor volt a von der Leyennek egy olyan mondata, hogy az LMBTQ jogok terén még előre lépéseket várunk el Magyar Pétertől, és gyorsan át is ugrott ezt a részt, így nem konkretizálta, hogy ő mire gondol, vagy milyen pontos reformtervezetek kellenek. Ez csak úgy olyan, hogy bedobta így a levegőbe az Ursula von der Leyen, és átsiklott ezen a kérdésen. Hogy ez pontosan mit jelent, hogy most akkor elég, ha tarthatnak Pride-ot, vagy szivárványozászló minden középületre, vagy nem tudom, hogy milyen opciók lehetnek még itt, vagy a gyermekvédelmi törvénynek a nem csak visszavonása, hanem ellenkezőjére fordítása, vagy mi következik ebből, és ezzel a válaszsal adós maradt Magyar, nem csak visszavonása, hanem ellenkezőjére fordítása,

0: esetében, amit mi annyira nem. És erre most rájátszik, hogy akkor tessék, bizonyíts be. És ha ezeket a törvényjavaslatokat átütöd, amelyik nekik sem annyira fontos, de mondom, egy jelző arra vonatkozóan, hogy akkor most velünk vagytok, vagy úgy teljesen, nagyon, vagy mire számítsunk hát, tőletek. Meg... Nincs hát, mert szünet van, aztán jövünk vissza.
1: Aztán hát.
0: Hát ha.
2: Best of adást hallottak.

Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este.

Te 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

kell el, rövid anyám, a papa meg a mama indulna már. Könnyes a szem, ha belekap a szél, törik a fény a trabant tetején.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Best of adás következik. Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jeges szuvany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Gavra Gábor, Boros Tamás és Dévény István társaságában.
2: Nagy örömmel köszöntünk mindenkit. Ez itt a Provokatőr, Somodi Solymos Eszterrel. Szia!
3: Hello!
2: Tudsz, annyira vidám. Na, Somodi Solymos Eszterrel. Aha. Jaj, mit keresek itt, úristen?
3: Ezt minden ilyen alkalommal meg szoktam magamtól kérdezni, amikor tudjátok, ilyen behulló, ejtőernyős vendég vagyok, mert akkor mindig azt gondolják az emberek, hogy valaki ide lökött valamiért.
4: A sors.
3: A sors. Igen, de hát ugye legyünk őszinték.
4: A képességeid.
3: A nyáron a szerkesztési munkákat azért megnehezíti a sok szabadság és társai, úgy kerültem ide, ugye? Valljuk be az őszintét. Szóval igen, itt vagyok, de nagy örömmel.
2: Igen. Aki követi a leírásainkat, az láthatja mindig ott majd programigazgató, ugye a rádióé, és Somodi Solymos Eszter, tehát ennek a műsornak a szupervájzora, aztán nincs mitől tartanod, mert viszont szervilisek vagyunk, és hajtunk a fizetésemelésre. Aha, így aztán aha. Bekérdezés, meg szorongatás, az biztosan nem lesz. Szia István. Hello.
4: Hát meg ezt a kirúgási hullámba tudod.
3: És ugye, ó, hát a kirúgási hullámokról. Igen, lehet majd sokat beszélni. Na, de hát akkor várom, hogy állhassam a sarat, hiszen azért jól ismertek a folyosóról, hogy nem szoktam elugrani a nehezebb helyzetek elől, úgyhogy fussunk neki.
2: Jó, 60 embert bocsátottak el a Mandinertől, így hirdettük meg ezt a Facebookon is, YouTube-on is, ez a Breaking címünk, tovább fogyatkozik a Fideszes Médiabirodalom, így fogalmazott a 444.hu, most ez van nyitva nekem itt cikként, úgyhogy ebből fogok idézni. 60 munkatárs távozott, alapmunkatársa Kohán Mátyás számolt be. Essünk túl rajta, őszintén a jobboldali média belügyeiről című cikkében. Tegnap előtt mintegy 60 kollégámnak tisztességes módon, de mégis felmondtak a Mandinernél. Nagyszerű hírszerkesztőknek, rovatos újságíróknak, videósoknak, akikért vérzik a szívem. 48-an maradtak a lapnál. És a beszántásra váró MCC tulajdonában lévő Mandiner sorsa kiderül ebből az írásból is, meg hát tudjuk, hogy a kormány kezében van, miután a lap a Kekva rendszer megszüntetése után állami kiadásba kerül. Ide hozhatnám Magyar Péter korábbi megjegyzését, hogy akkor majd innentől mi döntünk arról, hogy mi jelenik meg a Mandineren. De szerintem kiindulhatunk majd Kohán írásából. Annyi felmentés nekünk, hogy ez egy szűk egy órával ezelőtti hír, tehát nekünk sem sikerült úgy túlzottan felkészülni erre, de majd igyekszünk. Igyekszünk okosakat mondani, mert hogy rengeteg véleményünk van. Dévény Istváné az első.
4: Ugye ezt már így hét elején lehetett tudni, hogy ez történt a Mandinernél, csak akkor még nem lehetett a pontos számokat tudni. Én torz számokat tudtam, úgyhogy jobb is, hogy tényleg nem beszéltünk hétfőn erről. Viszont én akkor azt is hallottam, hogy augusztus 22-ig fizetik ki a munkatársakat, tehát a két havi pénzt kapnak, és hogy augusztus 22 egy ilyen deadline, és akkor onnantól még az is előfordulhat, hogy nem lesz Mandiner. De nem tudom, mindegy, ez volt az információ. Amin én így elsőre ledöbbentem, miközben tudtuk, meg beszéltünk is róla, de így konkrétan, hogy 108 fő, sőt, 110.
2: Tudtuk, hogy 100 fölött.
4: Hát de igen, csak tudod, amikor ez így valósággá válik. Tehát ez a 110 fős szerkesztőség.
2: Te Magyar Hangnál 130-an vagytok.
4: Igen, mínusz 70 körülbelül. Nem tudom pontosan a jelenlegi létszámot, de szerintem még 48-an sem vagyunk a Magyar Hangnál, nemhogy 110 egyébként, mert ugye ott volt a...
2: De arányúlyban ugyanúgy kerestek, mint a
4: magyarosok. Hát igen, csak mi nem találunk. De most már ők se.
3: Jó, de várjál, akkor ezek szerinted ahhoz képest, hogy milyen sokan voltak, tehát nem volt indokolt, mert nem láttad azt a szintű szakmai teljesítményt a Mandinernél?
4: Aha.
3: Erre akarsz utalni?
4: Hát meg arra, hogy egy 110 fős szerkesztőség az egy giga mega országos napilap. Körülbelül, aminek ilyen-olyan mellékletei vannak.
3: Hát akkor neked ez jó hír, hogy most 60-at elbocsátottak, szóval most akkor egy reális létszám maradt.
4: Hát visszalőtték valahol egy kicsit a korábbi időkbe, de ez nekem nem jó hír, nekem ez semleges hír. Egyszerűen maga a létszám meg a folyamat azt mutatja, amiről nagyon sokat beszéltünk, hogy a korlátlan közpénz az nem tesz jót a hatalomnak, és nem tesz jót a médiának se. Tehát, hogy mindegyik szerkesztőséget, itt most a Kohánnak is vérzik a szíve a sajátjaiért, de azért ott abban a vérzésben van egy kis méreg, igen, de azt yes. majd is megbeszéljük róla, hogy itt olyan szerkesztőségek szűntek meg, amikről így nem is nagyon tudtuk, hogy egyáltalán mi, meg hol, meg hány lépés. Tehát ott van, ugye itt volt a hétfőn a Szalai Szilárd vendégnek, és hogy ugye ő az ellenpontnál dolgozott. Na most emelj el a kezét, aki beírta valaha, hogy ellenpont.hu. Tehát, hogy ki, mi végre volt az a, mi végre volt a transzparens újságírásért alapítvány? Tehát mi végre volt a 110 fős szerkesztőség? Beleöntöttek 10 meg 100 milliárdokat, totál feleslegesen, teljesen hatékonytalanul, ezt tudom, hogy utálják a kedves nézők ezt a szót, de én szeretem, és szakmaiatlanul, és hát...
2: De érted, nem is szakmaiatlanul, egyetértve veled, hogy elbábozzák azt, mintha itt lenne egy jobboldali média birodalom, hogy ilyen szerkesztőség, olyan szerkesztőség, egyiknek az a neve, másiknak az a neve, de hogyha mindegyik ugyanazon a hangon ugyanazt mondja, tehát mondjuk a hupikék, törpikékből van egy csomó, de mindegyik mondjuk törpapa hangon szólal meg, és ugyanazt a bölcsalkodó üzenetet, mint a Sinkovics Imre hangján halljuk tőle, akkor elgondolkodunk, hogy amúgy miért is van tréfi, meg miért van törperős. És itt nagyon hasonló a helyzet, és Kohán, amit itt csinál, ezt a hamis dilemmát állítja fel, és akkor most idéznék tőle, nem szó szerint, hanem hogy miről is írő, hogy a jobboldali sajtóban dolgozókat három merev kategóriába sorolja: a szívvel lélekkel dolgozó profik, most leegyszerűsítem, a naív és szervilis lojálisak és a gerincterem megélhetési újságírók. Hú, tehát ez egy olyan mesterséges leegyszerűsítése a problémának, mert hogy azért, hogy a kampányban megérkeztünk, maga Deák Dániel is elmondta, hogy a vadhajtások felé azért kezdtek el az emberek már húzni, mert hogy valami új hangot akartak hallani, mert mindenhonnan ugyanazt hallották. A Mandinernél is ugyanazt hallották, mint az Ellenpontnál, vagy az Origónál, vagy a Magyar Nemzetnél. Voltak ilyen apró fűszerezési különbségek, egyikben kicsit több volt a só, másikban meg a bors, de maga az étel az ugyanaz volt, még ha Kohán Mátyás úgy is tekint magára, mintha ő valami autonóm szereplő lett volna ebben a játékban.
4: Ja.
3: Én tulajdonképpen értem a három kategóriát, ugyanakkor nagyon le van egyszerűsítve, mert azért nem lehet ráhúzni az egész jobboldali médiára, hogy amúgy nem találsz benne épp kézláb tartalmat. Tehát, hogy ez abszolút igaz. Engem ami elgondolkodtat ebben az egészben, hogy vajon azok az emberek, akik most azt állítják, hogy ők nyomás hatására dolgoztak így, és végülis az elmúlt 16 évből kiindulva azt látták, hogy így fognak megfelelő bérhez jutni, ami tudjuk jó, hogy napjainkban mennyire elítélik, és azt mondja a társadalom nagy része, hogy nem elfogadható indok, hogy te azért álltál be ebbe a gépezetbe, mert hogy így tudtál megélni, hogy ők valóban nyomás hatására, valóban a fizetésért tették ezt, vagy ha, nehogy Isten, most az itt maradt Mandiner dolgozók, majd egy más ukázt kapnak, akkor tudnak-e azt szerint dolgozni? Tehát valami megvan a képességük abban, hogy ez olyan, mint tudjátok, amikor megvolt a választás, és szerintem a TV2 híradójánál úgy azt se tudták, hogy mit csináljanak. Tehát, hogy most hogy is néz ki egy hírszerkesztés? Hogyan állítod össze a híradót? Szóval, hogy vajon nekik van erre képességük, hogy visszailleszkedjenek a társadalomba? Mert ugye a börtönből szabadultaknál is szokták azt mondani, hogy gyerekek, azért segítsük őket visszailleszkedni a társadalomba. Megbűnhötték, amit meg kellett, ugye most van a tisztítótűz, mindenki megkapja, amit kell, de egyébként vajon vissza tudnak-e illeszkedni ezek az újságírók a társadalmunkba?
4: Hát meg van-e hova visszailleszkedni? Én a fideszes nyilvánosságban egy biztos pontot látok, hogy Orbán Viktor szent és sértetetlen. Ezt nem sikerült ugye megugornia, ezt a szintet a kritikai hangoknak, nem is nagyon volt, de az, hogy Orbán, azt még a kongresszuson is azt láttuk, hogy még aki viszonylag keményen fogalmazott, az is azt mindig elismerte, hogy de Orbán Viktor képessége. Amíg ez az orbáni szellem átlengi az egészet, addig itt nem lesz semmiféle valós változás. Mert nem fognak tudni őszintén írni. Mit tudom én, Tiborcz ügye, mondjuk, hogyha eljut az is az európai ügyészséghez, még már ott van, csak megint vissza kell lennie, mert egyszer már kinyomozták teljesen, vagy 60 puszt, vagy bármi, ami így, vagy Orbán édesapjának bányáin és a túlárazás, az, amit kezdenek majd. Mert szerintem ezek lesznek a mérföldkövek, ha egyáltalán eljutnak odáig, és nem fognak tudni mit kezdeni azért, mert a főnökeik ugyanazok maradtak.
3: Mind a két
4: hát
3: hangos félnek.
4: A Liszkai Gábortól lefelé, Néző Lászlóig, mindegyik ugyanaz, aki ezt 15 éves izét félkatonai most szervilizmust.
3: Én értem, hogy most úgy fogok tűnni, mint aki egy szépségkirálynő választáson próbál a Miss World címre hajazni, de mind a két félnek egyébként valójában önvizsgálatot kell tartani, mind a két hangos térféle mozgó egyednek, még akkor is az egyike most meglehetősen kevesen mozognak. Értem, amit mondasz, hogy vajon, amíg ez a helyzet áll fönn, ami jelenleg, akkor mernek-e majd úgy dolgozni, ahogy hát ha még most se, akkor gondolkodjanak el, hogy akkor tényleg teljesen valami utcavégi faluba menjenek el, és valami háttérmunkát csináljanak, mert akkor nincs értelme. Tehát ha nem tudják bebizonyítani, hogy ők tudnak rendesen dolgozni, akkor nincs értelme. Ugyanakkor a másik hangos térféle, meg azon kell elgondolkodni, hogy most mindenkiben dúl ez a kedv, hogy mindenki bűnhődjön, aki bűnt követett el. Oké, de egyébként lassan már a következő lépésre is gondolni kell, mindazáltal, hogy persze most akkor a bűnösöket keresik, de hogy vajon meddig van az a pont, amíg te büntethetsz valakit, mert én, ha mostanában beszélek az ismerőseimmel, akik mondjuk úgy tudom, vagy úgy sejtem, hogy például tiszer szavazók, amúgy én azt látom, hogy ők most még azon az állásponton vannak, hogy ezeknek az embereknek ne legyen jövőjük. Csak akkor ez meg önvizsgálatra sarkal.
4: Hát szerintem ez el fog csendesedni elő vagy utóbb, de az is attól is függ, hogy tényleg mi lesz az új produktum.
3: Tehát és tudom, hogy nem sajnálják, hogy mondjuk azt mondod, hogy el fognak csendesedni, és a következő időszakban, nehogy Isten, valaki vonat elé lép, mert nem bírja majd tovább, de mert úgy érzik, hogy megérdemli. Ugyanakkor más esetekben meg azt szoktuk mondani, hogy nem, hát azért arra figyeljünk, hogy azért tartsunk egy színvonalat. Mm. Tehát, hogy azért az emberség az úgy maradjon már.
4: De persze, de most a tömeg az tömeg. De hogy
3: tudjuk, a tömeg, csak az egy... a pszichózis van, akkor a szórakozó helyen a tűz elől menekülve kifele eltaposhat.
4: Hát a tömeg az tömeg, minden körülmények között a tömeg az tömeg, hogy csak annyit, hogy ugye mondtad, hogy vajon elkezdenek-e úgymond a normálisan újságot írni, és akkor mondtad azt, hogy hát most nem, hát itt van az, akkor eljött most vagy soha. Tehát most
3: hát a jelenről tudsz dönteni, a múltban már nem tudsz visszamenni.
4: De szerintem rosszabb a helyzet, most pont így végigfuttattam magamba, hiszen épp most tizedelték meg őket kegyetlen módon, embertelenül.
3: Na, akkor.
4: De pont ezért szerintem akik maradnak, azok még szervilisebbek kiválhatnak
3: simán. Ugye azt gondolod, hogy ők meg akkor a másik térfélre kezdenek el ilyen megfelelési kényszerből dolgozni?
4: Nem. Maradnak ők a Fidesz nyilvánosságban, és azt is fogják csinálni, amit eddig, csak még szervilisebbek is lehetnek, nem biztos, hogy azok lesznek, hiszen ott van előttük a példa, hogy itt bárkit, a teljes szerkesztőséget bármikor ki lehet rakni.
3: Én ezzel vitatkozok, de átadom. Tamás, te is vitatkozol?
2: Hát mindennel is, meg semmivel se, de főként Kohánnal. Tehát a valóságban a médiarendszerekben dolgozók motivációi, kompromisszumai és kényszerei azért egy végtelenül széles skálán mozognak. És ez nem úgy néz ki azok a skatolják, amiket ő létrehoz, hogy akkor itt vannak a jók meg a rosszak, akik foggal körömmel ragaszkodnak, átviszik az igazságot a fogukban tartva, bátor és autonóm módon, meg vannak olyanok, akik alja munkát végeznek. Tehát ez egy szándékolt leegyszerűsítés, hogy így működött a jobboldali sajtó. Nem. Cikről cikre, politikai üzenetről üzenetre, ez változott. Valamikor belecsúsztak ebbe, valamikor belecsúsztak abba. Azért nehéz ezt szétszálazni, különösen a mi tiszás propagandista buborékunkból, vagy legalábbis amit így ránk húznak nagyon sokan, bár valaki meg éppen az ellenkező, hogy teljesen mindegy, mert hogy sokan úgy értékelik ezt a normális újságírást, amiről ti itt beszéltetek, hogy végre írnak-e olyat, ami nekünk tetszik.
3: De az már rég nem jó, ha megint megfelelés.
2: Mert amiről mi beszélünk, és normális újságírás, az egy nem létező fogalom jelenleg a széles tömegek számára. Ők onnantól fogják azt normális újságírásnak nevezni, az ő igazságukról kezd el végre Kohán írni, ha olyan politikai üzenetekről kezd el írni, olyanokat fog méltatni, ami egyébként a tisztás közvélemény számára elfogadott, mert hogy nincs vitakultúra az országban, és nincs igény a vitára. A másik pedig, hogy... Én értem, hogy most mindenki hihetetlenül bátor lett, és kijött a börtönből, de nem jöttek ki a börtönből. Ferenc Orsolya sem jött ki a börtönből, mert kivár. Amit te is mondtál, Orbán nincs megnevezve felelősként. Nagyon fontos. És nem azért, mert hogy felelős vagy nem felelős, hanem ez a mélységes hallgatás, amit Szilai Szilárdnál is mondtam. Amikor mondjuk Krózita Karsai Dániellel szemben mond egy olyat, ott nem az a gond, hogy ő most írte arra, vagy nem, vagy A vagy B írte, hanem van egy ilyen mélységes hallgatás hangulat ott a jobb oldalon. Hogy kivárás van, és senki nem mer semmit mondani, vagy a kegyelmi botránynál is nagyon hasonló volt. Tehát eljött végre az az idő, kedves Kohán Mátyás, hogy megnevezzünk embereket. Mondd el, hogy szerinted kik azok, akik szívvel, lélekkel dolgozó profik a szakmában, a te keresztény konzervatív oldaladon, ki a naív szervilis, és ki a gerinctelen megélhetési. Mert ha ezek nem lesznek megnevezve általatok, nem általunk, mert mi hiteltelenek vagyunk erről a térfélről, amit én, amik a függetlennek hívok, nem pedig politikailag elkötelezett, és egy párt iránt elkötelezett, de nektek kell most megmondani, hogy kik azok, mely szerkesztőségek, mely újságírók azok, hogy tudjuk, értsük végre, hogy miről beszélsz. Mert így a levegőben...
4: Pláne, leszáll. Hogy még azt is beleírta a cikkébe Kohán, hogy itt a harmadik kategóriánál jobb is, hogy megtisztultunk tőlük.
2: Kiktől? Kik?
4: Meg ez a mániájuk, nem? Tehát megint csak vissza a Fidesz kongresszusra, ott is felálltak, és akkor így elmondták, hogy és akkor itt voltak a kullancsok. Ugye most már kullancsoztak egy nagyot, de azt nekem saját térfére kullancsoztak. Itt voltak a kullancsok, de most leráztuk őket, és jobb
2: nem
4: is,
2: lehet, mert Orbán róluk beszél?
4: Ez a mániájuk, ez az, igen, az áldó meg...
2: Hülyeskény, félreértettük azt a beszédet.
3: Júj, Tamás.
4: Hát látod.
2: Hát ez egy belső megtisztulási folyamatnak volt az első lépése.
4: Hát igen, de azért a poloska meg a kullancs elvitt. Között van egy kis különbség. Bár mondjuk kullancsot még nem ettem. Egyszer poloskát, igen, az kegyetlen. Benne volt a szőlőfürt.
2: Mi fogadás volt?
4: Nem, szőlőfürtbe belerejtőzött és szétharaptam.
2: Állítólag minden ember eszik élete során, legalább nem tudom, 60 pókot, vagy ilyesmi, ugye álmunkban.
4: 100 pók.
3: Na jó, szóval nem akarjuk, hogy kimenjek a stúdióba.
2: Ezért nem vagyunk éhesek reggel. Ha éhesen fekszel le, és reggel nem vagy éhes, az azt jelenti, hogy rengeteg bugarat ettél.
4: Ha régen takarították, az is előfordult, hogy reggel felkelsz, és híztál.
3: Engem ettől függetlenül egyébként az elgondolkodtat, hogy a csapatjátékos fogalmat is hogyan értelmezik, akár a Mandinerben dolgozók, és akár Kohán Mátyás. Szóval ugye én voltam az a kis butanaival, akit felhoztam a megbocsátást, meg a társadalomba visszaillesztést, amiért biztos sokan szídnak. Ugyanakkor azt is gondolom, hogy azért van különbség, hogy ki mikor mit csinál. Szóval azért ezzel a cikkel így előállni, és így belegyepálni az eddigi kollégáidba, hát nem tudom. Tehát szokták azt mondani a HR-esek, hogy tudod, aki nagyon szidja az előző munkahelyét, és visszaköp, azt nem nagyon szeretik fölvenni, mert hogy...
4: Vagy több ők lesznek az igen, új visszaköpös.
3: Igen, tehát az ember tudja már tisztelettel. Tudja már az ember felállni tisztelettel, érted? Tehát, hogy akkor jó, eljövök.
4: Hát ő fel se állt, érted?
3: Tehát, ja, hogy hát igen, a szerencsés ott maradó.
4: Ott van a szerencsés. Azt ő a tökéletes lesz, gerincű tiszta, akinek soha egy rossz gondolat nem hagyta el a klaviatúráját, és ő megérdemelten maradt. És szerintem, tehát engem amúgy is idegesített ez az egész cikk, mert ilyen kohánosan, tudományoskodóan nem mond semmit. Nem?
3: Tehát
4: nem.
3: De ez jó hosszan.
4: Nem, de ez jó hosszan. De nem közli az, hogy mi is... Mi, nem, hát oké. Okay, hát,
2: lelkem rajta.
4: Én meg pókot eszek, tehát kinek mi a hobbija. De hogy igen, szerintem sem mond semmit. Tehát nem mondja el a valódi nem mond neveket például, nem mondja el, ki volt a felelős, hogy milyen főnök, hogy ki, meg ki az, akit meg kell, kullancsként meg kell most szabadulni tőle, és a többi. És a többi. Ellenben ezzel a három kategóriával azért a 60 kirúgott emberbe rendesen belerúg.
3: Abszolút.
4: Mert azt sugallja, hogy akik maradtak...
3: Tamás, én erre kíváncsi vagyok. Mi az
2: van
3: az
2: több idéz? Is, van több is. Kohános. Én gyűjtögettem, amíg ti itt okosakat mondtatok. Figyeltem is, de közben feldolgoztam a hosszú írást, hogy a harmadik csoport a gerinctelenek elutasításánál Kohán nem a konkrét munkájuk minőségét hozza fel főérvként, hanem a politikai emberi párfordulásokat. Tehát azokat bírálja, akik... Idézem, belemondták a telexes mikrofonba, hogy utálják az egészet, és többségében úgyis a Tiszára szavaztak.
4: Hát de ez ki volt?
2: Nem, szeretném megkérdezni, hogy azért van-e különbség a között, a Kohán között, aki mondjuk újságot írt Magyar Péterről a választások előtt egy héttel, és a választások utáni egy héttel, mert én elég erőteljes hanghordozásbéli tartalmi változást, minőségbeli változást vettem észre.
4: De milyen kis sunyi most, hogy ezt így, mert ugye amikor az ember ezt így ömlesztően olvast, és
3: gyorsan,
4: ugye, meg gyorsan, igen, akkor így nem jön neki a finomságok, hogy ugye azt mondja, hogy is milyen jó, hogy megszabadultunk, megtisztultunk tőlük, mert uh-huh. voltak azok, akik itt oda mentek. Hát én nem emlékszem egyetlen egy mandíneresre, aki arccal névvel odaállt volna a Telexhez, és mondott volna valami. Lehet, hogy volt egy darab, de én nem emlékszem ilyenre, egyesem. Valami volt, hogy a Mediaverse-nél, amikor elkezdték kirúgni az embereket, és akkor oda mentek az újságírók uh-huh. kérdezősködni, és akkor volt, aki így elmondta ezt, azt, de nem arccal, nem névvel, hanem keserűségből mondta, hogy hát figyelj, az van, hogy meg ez van, hogy. Tehát, hogy még ebben is sunyi módon csúsztott a Cohen, mert hogy semmiféle megtisztulás. És mondom, ezzel a három kategóriával, a egyes, vagy a kettessel is, a hármassal meg egyértelműen belerúg a földön fekvőbe, akiért a cikk első harmadában meg hát könnyeit hullatja, és hát mennyire sajnálja őket.
2: Olvasom a hozzászólásokat, és várjuk is még a Facebook, YouTube, úristen, megkeverem ezeket, szóval a YouTube oldalunkra, de a Facebookra is kitettem pozmon, tehát oda is, ha valaki ír valami okosságot, vagy butaságot, mindegy, nekünk egyre megy. Igyekszem beolvasni, és reagálunk rá, ha olyan. Folytatjuk még a következő etapban is ezt a témát, körülbelül egy 20 másodperc múlva, aztán utána később meg lesznek még egyéb izgalmas témáink is, amiket most hirtelen elfelejtettem, ahogy elkezdtem a mondatot, de tényleg tök jó lesz, úgyhogy rövid szünet, és folytatjuk.
1: Best of adást hallottak.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Életbe lép a harmadfokú hőségriasztás. Még tart a társadalmi egyeztetés a képviselői mandátumokról. Óbudán és Újbudán is megnyit a szabad strand. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Szombattól harmadfokúra emelik a hőségriasztást, mert a következő napokban tovább fokozódik az extrém forróság. A katasztrófavédelem kiemelten felhívja a figyelmet az ivóvízpótlás fontosságára, valamint az erős UVB-sugárzás miatt a fej és a test napégés elleni védelmére. Aki teheti, tartózkodjon árnyékban, légkondicionált helyiségben. Ezek listája a katasztrófavédelem honlapján megtalálható. Részletek a várható időjárásról a hírek végén. Rendkívüli állapotot vezettek be a Krímben és Szevasztopolban az elmúlt hetek ukrán drón támadásai miatt kialakult ellátási és infrastrukturális problémák kezelésére. Az orosz hatóságok szerint az intézkedés célja, hogy gyorsabban biztosítsák az áramellátás, az üzemanyagellátás és más létfontosságú szolgáltatások működését. Közben Oroszország és Ukrajna újabb hadifogolycserét hajtott végre, amelynek során mindkét ország 160 katonát adott át a másiknak. Nemzetközi mentőcsapatok érkeznek Venezuelába a tegnapi pusztító földrengések túlélőinek felkutatására. Az ENSZ szerint 17 ország kutató és mentőegysége, valamint 8 sürgősségi orvosi csapat, összesen mintegy 1000 szakember vesz részt a mentésben. A természeti katasztrófának a legfrissebb adatok szerint csaknem 600 halálos áldozata van. Az Egészségügyi Világszervezet szerint a földrengést követő első 72 óra kulcsfontosságú az életek megmentése szempontjából. Idehaza az alaptörvény 17. módosításához beérkezett észrevételek 95%-a támogatja az országgyűlési képviselők mandátumának maximális időtartamát. Erről számolt be a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter azt írta, hogy eddig 10 000 válasz érkezett. A javaslat alapján egy országgyűlési képviselő legfeljebb 12 évig tölthetné be a tisztséget. Az előterjesztők szerint a korlátozás a demokratikus megújulás szolgálja és megelőzi a hatalom bebetonozódását. A véleményeket szombatig várják az egyeztetés.kormány.hu oldalon. Idén is megnyitnak a hivatalos szabad strandok a fővárosi Dunapart ikonikus helyszínein. A tervek szerint júliustól várja a fürdőzőket Óbudán a római parti plázs és Újbudán az árasztó parti strand. A fürdőzés mindkét helyen csak a kijelölt zónákban engedélyezett, a vízminőséget pedig a Budapest Gyógyfürdő és Hévizei ZRT laboratóriumában ellenőrzik. A pontos nyitási információkat az Óbudai és az Újbudai önkormányzat felületein lehet megtalálni. Sok napsütés lesz, eső nélkül, csak a középső és északkeleti tájakon lehet némi felhő az égen. A hajnali 14-20 fokról napközben 34-39 fokig melegszik a levegő. Keddig tovább fokozódik a hőség, akkor 40 foknál is melegebb lehet.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Következő műsorunkat a Magyar Bormarketing Ügynökség támogatja. Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak. A mikrofonnál Rónai Egon.
2: Tiszteletek, köszöntöm a kedves hallgatókat, itt a borműsor, a heti borműsor jelentkezik, a szerkesztő Somodi Sajmos Eszter, Rónai Egon vagyok, és azért is hangsúlyos most, hogy ki a szerkesztője, mert hogyha Eszter nem annyira figyelmes és nem néz különböző videókat, akkor lehet, hogy fel sem tűnik sem neki, sem nekem, hogy hát olyan borászok is vannak a pályán, akik egészen máshonnan is ismertek és ismerősek, és egyébként épp a mai napokon lehetne hívogatni őt például azért, hogy az ügynökakták nyilvánosságra hozatala, az mennyire aktuális és mennyire lehet ezt mélyen megismerni. Nem ezért fogjuk hívni, és nem is ezért kerestük dr. Ungvári Krisztiánt, de ha már így alakult, akkor csak nem bírtam ki, hogy ne említsem meg. Szervusz Krisztián, megtiszteltetés, hogy beszélhetünk, hát ilyen módon is.
3: Köszönöm szépen, szervusztok.
2: Neked megkönnyebbülés, amikor nem az eredeti szakmádról kell beszélni? Hanem mondjuk a borászatról?
3: Én mind a két szakmámról szívesen beszélek, tehát igazából ezzel nincsen semmire semmi problémám. Az más kérdés, hogy most is, tehát ma is, meg tegnap is, én alapvetően itt Erdőbényén dolgozom reggeltől este 9-ig gyakorlatilag a szőlőbe.
2: Mert tehát, hogy szezon van, hát persze.
3: Igen, úgyhogy ez az interjú most pont úgy kap el, hogy ténylegesen egyébként nem az íróasztal mellett ülök, hanem a most mondjuk ebben a pillanatban a kertben vagyok, de ma reggel 6-tól a szőlőben voltam.
2: Ilyenkor el is tudod engedni, ugye most pont a te szakterületeddel, vagy az egyik részével kapcsolatos ügyek zajlanak a parlamentben, és hát ezek izgalmas napok ebből a szempontból, de el tudod engedni, és azt mondod, hogy most a szőlő? Csak az a fontos?
3: Hát meglepő módon én tegnap foglalkoztam a másik ügyel is az esti órákban valamennyit, tehát tudom, hogy mi történt, meg egyebek. A helyzet az, hogy a szőlőben egyszerre több dolgot is lehet csinálni, tehát gondolkodni mindig lehet. Itt a munkák nagy része viszonylag mechanikus, amin szintén kell gondolkodni, tehát nem arról van szó, hogy neki ne abszolút kell, most például a hajtást válogattunk, és a hajtásválogatásnál állandóan logikai kérdéseket kell az embernek feltennie és megoldania. De emellett adott esetben történeti problémán is lehet gondolkodni, és hogyha az ember egyedül van, akkor még jobban lehet, mert nem kell senki másra se figyelni. Úgyhogy a szőlő az egy nagyon jó kiegészítése annak, amit egyébként csinálhatna az ember az íróasztalnál, és szerintem nagyon hatékony is minden szempontból.
2: Nekem egyszer pont azt magyarázta egy borász, hogy annál fantasztikusabb, mint amikor nyáron megy a tőkék között, és semmi más zaj nincsen, mint a rovarok zaja, hogy annál fantasztikusabb nincs, hogy ott lehet igazán a gondolatoknak megérkezniük. Valami ilyet élsz meg te is?
3: Hát ugye a szőlő az alapvetően olyan, mint hogy az ember egy ilyen nagy óvoda vagy iskola területén mozogna, van egy csomó kisgyerek, most azok a kisgyerekek ugye az én tőkém, amelyekkel foglalkozni kell, törődni kell vele, oda kell figyelni rá, hogy melyik, hogy van, mit csinál, és ezt nem nagyon lehet aztán elengedni, tehát, hogy az utóbbi 3 hétben szerintem csak az foglalkoztatott, hogy például azok a kis tőkék, amit ültettem, mert ültettem 150 tőkét így pótlásképp, azok milyen állapotban vannak, tehát hogy hány levélnél tart, melyik az, amelyik esetleg kiszáradt, mekkora lesz az eredés. Ezek iszonyatosan izgalmas kérdések, persze nyilván nekem, de nekem azok.
2: Amikor megvetted ezt a földet, vagy földeket, nem is tudom, majd nyilván elmondod, ott valami újba akartál fogni, vagy pont az volt az izgalmas ebben, hogy azért ez itt egy 100 éves dülő, tehát ezt még a Báró Vaj család telepítette Hajdanában tényleg a 20. század legelején, hanem a 19. végén.
3: Igen, tehát az első terület, amit vettem, az csak ugyan egy ilyen 100 éves ültetvény volt, és akkor még csak sejtettem, hogy ez egy mekkora érték, bár hozzátennem egy mekkora teher is, mert hogy nem lehet nagyon géppel művelni, és ezért tulajdonképpen nem racionális az, amit én ott csinálok, mert hogy olyan mennyiségű munkát szippant fel, viszont hallottan izgalmas. És akkor emellett én aztán vettem még mások, pontosabban ugyanabban a dűlőben, csak más parcellákat, amik parlagok voltak, és azokat már én telepítettem be. Tehát nekem összesen 2,5 hektár területen van, ami elég sok, és tulajdonképpen több is, mint amennyi kellene, és ezen próbálok gazdálkodni, amennyire tudok.
2: Az, hogy pont abban a térségben, hogy a tokai borvidék lett a helyszín, az elhatározás volt, vagy valahogy úgy esett?
3: Ez teljesen nyilvánvaló volt, hogy csak van ennek értelme, tehát, hogy nyilván nagyon sok gyönyörű borvidék van, a Badacsony is például iszonyatosan szép hely, de engem a tokai borok érdekeltek mindig igazán, tehát azt gondolom, hogy a tokai bor, és alapvetően itt az édesborra gondolok, az mégiscsak egy egészen elképesztő csoda. És nincs, tehát én sok édesbort ittam, viszonylag sok borvidéket ismerek, de azért a tokai asszú, illetve a tokai szamorodni, meg a késői születek, amiből egyébként sajnálatos módon alig iszik a magyar lakosság, pedig meg is drága. Hát ezek azért mégiscsak csodák. Engem ezek nagyon érdekeltek, már nagyon régóta, és ezért nem tudtam, hogy én csak itt akarok borászkodni, és nem másod.
2: Mondtad az előbb, hogy nemrég telepítettél. Annak megvan a ritmusa, rendje, hogy mikor mennyit ültetsz, és hova?
3: Hát ez egy meglévő ültetvényben történt bepótlás, ami külön bonyolult feladat, tehát hogyha teljesen nullára tartott az ember, az egy egyszerű történet, mert akkor van egy terület, bármekkora is, de azt elő lehet készíteni, bele lehet küldeni egy traktort, fel lehet furgatni, le lehet érteni a minden növényt, és ugye a nulláról el lehet kezdeni ezt a folyamatot. És akkor, ha jó esélye van az embernek, hogy mondjuk az elültetett tőkék 95%-a megered. Viszont egy meglévő ültetvényben a hiányokat visszapótolni, ez egy teljesen más feladat, ugyanis ott már van egy növényzet, van egy irdatlan nagy gyökérkonkurencia, és hát egészen tragikus az eredés. Tehát azt mondom, hogy az eddigi tapasztalataim alapján az elültetett tőkék 50%-a élte meg az egyéves kort. De most ahhoz képest, hogy egy oltvány mondjuk 400 forint, az elültetés költsége az mondjuk alsó hangon 600. Tehát ez úgy mutatja, hogy tulajdonképpen nagy mértékben ennek az egésznek nincs értelme, és egyszerűbb miért kivágni az egész ültetvényt és újat telepíteni. Na de a 100 évessel ezt ugye nem akarom megcsinálni. És éppen ezért ott ez a pótlás ez megy, alapvetően úgy, hogy a 100 éves töltőtől vessőket oltatok le, tehát hogy még a genetikai anyag se változzon, és akkor azzal telepítjük be. Ezeket én csak hogy a hallgatós érzékelje, négyszer locoltam eddig, ami nem olyan egyszerű, mert hogy ez ugye egy dűlő, tehát nem tudom megnyitni a kerti csapot, hanem ki kell vinnem ezt a vizet, részben van egy háza onnan, aminek a tetejéről tudom gyűjteni, de hát itt tőkénként 150-szer összesen 20 liter vizet én már kiöntöztem idén.
2: Te egy sportoló is vagy egyúttal?
3: Hát valami karba tart, igen.
2: Igen, tehát nem kell külön kardióznod.
3: Nem.
2: Azt mondod a videóban, YouTube-ra készítettél egy videót pont az ültetésről és a pótlásról, hogy voltak éppen pólyás babaként kell elkezdeni a pótlásokat. De miért?
3: Hát az előbb említett gyökérkonkurencia miatt. Tehát ugye ő egy olyan talajba kerül bele, ahol mellette 100 éves tőkék gyökérhálózata szalad keresztül kasul. És ebbe ráadásul ugye egy új telepítésnél a munkagép 60 centi mélységig a talajt mindenütt megmozgatja. A pótlásnál én ások egy, most mondok valamit, 30x30 centis lyukat, ami mondjuk 40 centi mély. Mellette nem lesz a föld kilazítva. Az betonkemény, pláne itt. Tehát ez egy teljesen más, hogy is mondjam, kiinduló helyzet, és ezért kell pólyás babaként bánni velük.
2: Milyenek a boraid? Mi a specialitásod?
3: Hát, én ugye nagyon sok hangszeren játszom, mert hogy a szárazfehér hangzóbortól kezdve a szárazvörösön át, nézhetek mindenféle száraz tokait, meg édeseket is. Tehát megpróbálom a teljes termékpalettát, sőt azon is túl lefedni, tehát van rajnai rizling is. mert hogy én szeretek kísérletezni, hogy milyenek a borok, azt döntse el szerintem a fogyasztó, ezúton is mindenkit erre tudok búzdítani, hogyha azt akarják, hogy ezt a hobbim folytatossam, akkor kóstolják meg. De az én borideálom az alapvetően a szőlőről szól, tehát hogy megpróbálom úgy elkészíteni ezeket a borokat, hogy olyanok legyenek, mint amilyen a szőlő volt. Éppen ezért faodnót azt nem nagyon használok, a száraz szamorodnál nyilván igen, de a borok többi részénél igazából nem. És a gyümölcsösség és a könnyedség az nekem mindenképp fontos, tehát ne legyen túl sok alkohol, semmiképp se. És legyen harmonikus, tehát hogy egy gyümölcsfléként lehessen inni, ezt ne kelljen. Tehát van sokszor olyan, hogy viszont egy nagy bort, de nem tudunk meginni többet, mert mondjam, mint két pohárral, vagy egyel. Sokan járhattak már így, amikor mondjuk egy ilyen baritpolt kábernét kinyitottak, és nem tudták meginni. De most én nem ilyen típusú borokat szeretnék.
2: Világos. Azt szokták mondani, hogy egy kellemes borozáshoz hozzátartozik az intellektuális élmény. Téged ott Erdőményén megtalálnak, hogyha megkóstolnák az arra járók a borodat?
3: Hát este fele meg, mert napközben kim vagyok a szőlőbe, de a mai borászatnak a Facebook oldalán, hogyha rám írnak, akkor meg tudunk állapodni időpontba, mert hogy én azért a munkaidőmnek a felét azt itt töltöm, vagy egyharmadát. Tehát ez nem csak egy ilyen hobbi, hogy én akkor most két hetet...
2: Ezt akartam mondani, hogy ez több, mint hobbi. Hát ez nem egy hobbi már, ez
3: munka. Nem, hát nekem ez a fogalmazó, hogy ez az egyik állásom. Sajnos nem keresek vele annyi pénzt, mint amennyit kellene, de viszont boldoggá tesz, ez mondjuk egy fontos szempont. És hát mondjuk tehát heti öt munkanapból egészen biztos, hogy kettőt itt vagyok.
2: Hát és akkor meg lesz veled beszélgetve az intellektuális élmény is, meg a könnyű kellemes tokaiból is, mi kell még. Dr. Ungvári Krisztián, örülök, hogy beszéltünk, megleptél, és köszönöm a lehetőséget. A Vai Borászat tulajdonosa, borásza, Dr. Ungvári Krisztián volt a vonalban, szervusz.
3: Köszönöm szépen, szervusz, viszontlátásra.

az interneten, bárhol a világon, spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan, vagy otthon egy rádiókészüléken. Spirit FM.

0: Következő műsorunkat a Magyar Bormarketing Ügynökség támogatja. Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: Megyünk tovább a borműsorral. A következő borászatunk az a Siegel pince, és Siegel Nagy Petra a tulajdonos, meg a borász, meg aki beszélget velünk. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: Arról jutott eszünkbe, hogy keressük Önöket, hogy volt egy nagyon helyes Facebook posztjuk, ami arról szólt, hogy hát az micsoda nagy állam, egy csomó embernek olyan jó lenne borászkodni, olyan jó lenne egy kis szőlő, lenne hozzá egy picike kis pince, és akkor lesz jó borom. Na de hát ez egy álomnak jó, meg igen romantikus, csak hát azért ennél ez sokkal súlyosabb kérdés abban a pillanatban, hogyha az ember eljut ideig. Na, erről szólt a Facebook posztjuk. Van egy olyan érzésem, hogy ebben van saját tapasztalat. Igaz, Petra?
2: Igen, abszolút.
1: Hogy kezdődött?
2: A borászatunkat ketten a férjemmel alapítottuk, illetve egészen pontosan ő alapította, Siegel Balázs, itt Hajóson. Egy nagyszülői örökségből indult igazából az egész, a nagypapától kapott kis szőlőparcellával, és hát nekünk is ez volt az álmunk, hogy látva itt a családi hagyományokat, ezt a szép tradíciót, ezt valahogy hobbiként tovább vigyük. Aztán persze az egyetemen tanultunk szőlésznek, borásznak, és elég gyorsan ez a kis álom, vagy ez a hobbi utáni vágy életvitellé alakult, minden szépségével és nehézségével együtt. Most már 12 éve ezzel foglalkozik a családunk, a gyerekeink is ebben ülnek bele, és hát nem egy egyszerű életforma, de nagyon sokat ad, azt gondolom, mindannyiunknak. Vannak ilyen időszakok, amikor ez így kikívánkozik belőlünk, hogy kívülről nagyon romantikus, nagyon szép, de a nappal kelünk, a nappal fekszünk,
1: hát igen.
2: Kiszolgáltatottak vagyunk mindennek.
1: Ez micsoda álom, nem akarja most egy kicsit más élni az álmaimat? Mert nekem egy picit elegem van. Egyébként pont azon gondolkoztam, hát hallgatom, hogy anya gyerekeink mondja, hogy egy anyának az mekkora kompromisszum, tehát kimennek a gyerekek a házból mondjuk a szőlő felé, hát ott tiszta ruha nem marad. Tehát ez egy ilyen folyamatos versenyfutás a mosással is egyúttal, nem?
2: Igen, a mosással, a takarítással, mindennel, de nem panaszkodom egyáltalán, mert én nagyon hálás vagyok, hogy a gyerekeink így nőhetnek fel, kint a természetbe, az egész az ő játszóterük, teljesen szabadon fára másznak, szaladgálnak.
1: De úgy is élik meg, tehát ezt ők tényleg meg is élik, hogy nekik ekkora szabadságuk van?
2: De azt gondolom, hogy igen.
1: Az jó. Hát és Önök?
2: Én azt gondolom, hogy igen.
1: Mert hogy ugye ebben a romantikus álomban az is benne van, hogy hát ülök a földemen, pipázok a teraszon, nézem a tájat, nézegetem a szőlőmet. Tehát, hogy ez a végtelen szabadság érzete. Ezt megadja Önöknek is?
2: Egyrészt igen, másrészt ez egy teljesen álságos helyzet ebből a szempontból, hogy szabadnak érezzük magunkat, függetlennek. Elvileg akkor megyünk ki, amikor akarunk, mi döntünk a munkáinkról, a borkóstolókról, a mindenről, közben meg ez egyáltalán nem így van, mert a szőlő hajt, akkor is, ha nekem van kedvem dolgozni benne, meg akkor is, hogyha nem, és hogyha nincs kedvem, és nem megyek ki, és nem csinálom, akkor abból baj lesz, úgyhogy igazából folyamatosan diktálja a tempót a természet, és egyáltalán nem vagyunk szabadok, mindentől függünk az időjárástól, függünk a piactól, a fogyasztóktól, mindentől, miközben mégis azt gondoljuk, vagy azt érezzük valahol, hogy ez egy nagyon szabad életforma.
1: Hát minden esetre más, mint beülni egy irodába. Egyébként, ha már itt tartunk, mondja, hogy borásznak tanultak mindketten. Tehát azért ez egy céltudatos út volt, és egy elhatározott út volt. Nincs is B-terv? Tehát, hogy ez úgy alakult, hogy ezt csináljuk, és kész?

0: Igazából nem volt annyira tudatos, valahogy mind a ketten itt kötöttünk ki, ezt kezdtük el tanulni, fogalmunk sem volt, hogy mit szeretnénk ezzel kezdeni, aztán most már nem igazán tudjuk elképzelni, hogy más csinálnánk. Egyetlen egy út van, ami így szépen lassan beszélj magát az életünkbe, ez a gyógynövényekkel való foglalkozás, ami már egy ilyen kiegészítő része a szőlőtermesztésnek és borkészítésnek, és bízunk benne, hogy idővel egy kicsit nagyobb teret kap majd a vállalkozáson belül, de az biztos, hogy egyikünk sem tudja elképzelni anélkül az életét, hogy mondjuk reggel kimenjünk a természetbe, és dolgozzunk a földön.
1: De hát akkor ez mégis egy sikertörténet. Mindenféle kompromisszumokkal, mert az nyilván mindig van. Tehát hol az eső, hol az aszály, hol a szőlőbetegség, hol a nem tudom, mindegy. Szóval, hogy mindig van kompromisszum, de közben meg úgy hallom, hogy azért ez egy jó út, amin járnak.
0: Abszolút. Abszolút. Egyrészt boldogok is vagyunk ebben, amit csinálunk, szeretjük, és sikertörténetnek éljük meg, mert teljesen a nulláról indultunk, bár volt a családba hagyománya, de hobbiként foglalkoztak az őseink ezzel, teljesen a nulláról kezdtünk el mi egy egészen más koncepcióval felépíteni egy kis birtokot, ami fantasztikusan összeállt mostanra. Egy gyönyörű színes élettér van a területeinken, ez volt a cél, hogy tájat formáljunk, hogy fenntarthatóan gazdálkodjunk, biocertifikációval, és legyenek állatok, és egy nagyon szép egység legyen az egész. Ez mára kialakult, amiben rengeteg munka van, de abszolút megérte, azt érezzük, és hát nem utolsó sorban olyan borokat tudunk ezekről a területekről készíteni, amik beavatkozásmentesek, és nekünk ez nagyon-nagyon fontos, hogy tiszta és őszinte borok kerüljenek a poharakba.
1: Elsősorban kadarka félék?
0: Igen, a kadarka a kedvenc szőlőfajtánk, és a legnagyobb hangsúlyt ő kapja.
1: Meg ez hajós környékén, azt gondolom, hogy ott helye is van.
0: Abszolút, igen. Ez egy autentikus, hagyományos fajtája a vidéknek. A kadarka és a kövidinka igazából, ami fókuszban van nálunk.
1: Bevállalták-e azt, hogy hát ha már akkor legyen vendéglátás is? Mert hogy ugye manapság a legtöbb borászat azzal próbálkozik, mert nem könnyű a borászok élete, hogy kicsit könnyítenek azzal, hogy vendéglátásba is belefognak.
0: Tartunk borkóstolókat a pincénél, meg előszeretettel mutatjuk meg a birtokot, hogy lássák a fogyasztóink és a vendégeink, hogy így is lehet gazdálkodni, hogy figyelünk a természetre, a tájra, és minden szépen kiegészít mindent. Folyamatos kézi munka és jelenlét van a területeken, és hát ezáltal van egy olyan energiája és hangulata a területeknek, hogy mindenkit feltölt oda kimenni. És ez jól kapcsolódik majd ehhez a gyógynövényes történetünk is, illetve a borkóstolókat szeretnénk továbbra is ezek a bemutatók mellett prezentálni. Most éppen álszenetileg pihenőt tartunk ebben, mert egy nagy felújítás építkezésben vagyunk, de ősztől újra várjuk a vendégeket, és ami azt gondolom, hogy különleges nálunk, hogy mindig kis csoportokat fogadunk, és egy ilyen nagyon személyes, nagyon családias hangulatú estét töltünk a vendégekkel.
1: Tudja, mi a legjobb, Petra, honnan tudnám, mire gondolok, megmondom. Az, hogy hallom, hogy milyen büszke a munkájukra, és szerintem ez fantasztikus, és ezt írnám fel minden embernek, aki bármit is csinál, hogy ezzel az érzéssel tudjon dolgozni, mint ahogy ön beszél erről. Úgyhogy gratulálok.
0: Felbecsülhetetlen. Abszolút így van, nagyon szeretjük, amit csinálunk.
1: Hallom, gratulálok. Meg kéne kóstolni a boraikat, ezt ajánlom mindenkinek. A Szigl pincéről beszélgettünk, illetve hát igazából nem is arról, hanem arról, hogy kerültek oda Petráék. Szigl Nagy Petra a tulajdonos az egyik, és az egyik borász, és hát tulajdonképpen ilyen módon, hogy hallottam, voltak éppen a mindenes ezen a birtokon. Köszönöm szépen.
0: Köszönöm én is.
2: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.
3: Támogatott tartalmat hallottak.
2: Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Következő műsorunkat a Magyar Bormarketing Ügynökség támogatja. Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: Egy magyar borászat világsikert aratott Londonban, egy magyar aszú bekerült a világ 50 legjobb bora közé, ami azért tényleg nem akármi. Induljunk csak ki abból, hogy hány fajta bor van a világban, aztán, hogy hány borvidék van a világban, hány ország próbálkozik azzal, hogy egy ilyen listára fölkerüljön, és hány pincészet. Na, hát az Oremus pincészetnek sikerült. Kindl Robert az ügyvezető igazgató. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
1: Az első mondat a gratulációé, tehát ez fantasztikus teljesítmény. Egy 6 puttonyos 2016-os?
2: Igen, így van, ez a borunk nyerte el a Best in Show díjat, és ez egy hatalmas dolog, mert ahogy ön is említette, a világ 50 legjobb borak közé sorolták, ez egy egészen kis százalék a sok ezer bornak, amit ezen a, hát sokak szerint a világ legismertebb, legnagyobb presztízsű vagy azok közé tartozó versenyen neveztek.
1: Hát itt 17 ezer tétel volt, igen, és 23. alkalommal rendezték meg, hát nem hiszem, hogy lenne olyan borász, aki azt mondaná erre, hogy ugyan már nem érdekel egy ilyen díj engem. Nyilván önöknek is fontos egy ilyen. És pont ahogy ezen gondolkoztam, jutott eszembe az, hogy mennyire nem tudunk semmit szinte az Oremus pincészetről. Ön azt mondta itt még mielőtt adásba kerültünk volna, hogy hát igen, egy kicsikét titokban vannak, de miért bujkálnak?
2: Igazság szerint nem bujkálunk, nagyon nem szeretnénk bujkálni, de egy visszafogott, viszont nagyon stabil és hosszú távban gondolkodó filozófia van a cég mögött. A tulajdonos az Alvarez család, aki a 90-es évek elején döntött úgy, ugye a kommunizmus magyarországi vége után, hogy lehetőség van Tokajban, Magyarországban, és az üzleti kapcsolataikon keresztül, diplomácia inkább, mint üzleti kapcsolat akkor még, kerestek és találtak lehetőséget, ami sokáig tartott, többek között még a talajt is meg kellett vizsgálni, mert ugye abban a kontextusban még a 86-os nukleáris baleset, atombalesettel is számolni kellett, és hát megnyugvásra tapasztalták, hogy ilyen gond nincs, úgyhogy ezt a világhíres, sok száz éve világhíres borvidéket úgy döntöttek, hogy részt vesznek abban, hogy ők is az ő segítségükkel újra felemelkedhessen.
1: Ez egy borász család volt egyébként? Tehát amit ők hoztak, tudást, az itt beépült, vagy pont arra alapoztak, hogy Tokajban van?
2: Abszolút. A család az elsősorban azt mondanám, hogy inkább üzleti, illetve abban az időben más szakmai tapasztalatot is hozott magával. Ők 1982-ben vásárolták meg a Vega Sicilia birtokot, ami Spanyolország leghíresebb borbirtoka, egészen 1864-ig megy vissza a történelme. De addigra, ugye 93-at írunk az Oremus megalapítása, addigra már egy komoly szakmai tapasztalatot is felépítettek, és ott már a Vega Sicilia-nak a sorsa is nagyon komoly emelkedő pályára, újra emelkedő pályára került. És mindezt kombinálva a szakértelemmel, amire helyben támaszkodniuk kellett, mert hát azért a tokai borkészítés az egy nagyon specifikus dolog, de ennek a kombinációja hát a 90-es éveknek a nagy újratelepítései után nagyon sikeres kereskedelmi és szakmai eredményben csúcsosodott ki, úgyhogy hát mi sok helyen ott vagyunk már azért, mint cégcsoport, Tempos Vega Sicilia-nak hívják a cégcsoportot, négy spanyol borászatot foglal magába, illetve az Oremust, és ugyan nem mi folyunk a csapból, ezt mondanám, de 140 országban ott vagyunk, és nagyon ismert a márka. Itthon Magyarországon ugye azért sokkal nagyobb a a tokai borokból a kínálat, így hát azért az üzenet is, hogy is mondjam, nehezebb az üzenetet is továbbítani.
1: De ez egy izgalmas üzleti modell, amit épp most mondott. Tehát, hogy Magyarországon sokan foglalkoznak, hát nyilván a tokai vidéken ezzel a borfajtával, de a világban ezzel könnyebb talán egy fokkal, nyilván nem, de mégis könnyebb megjelenni, mert hogy nem mindenki ugyanazon az úton.
2: Persze, abszolút. Tehát ebben nagyon sok idő, illetve nyilván ebben van investíció, hogy az ember fenntartsa a kapcsolatokat, és mi úgy dolgozunk, hogy egy nagyon személyes kapcsolatot igyekszünk építeni, és nagyon hosszú távú, tehát ilyen 10-15-20 éves kapcsolatok vannak mindegyik országban az importőrökkel, de ez így nagyon fenntarthatónak bizonyul, és ez így igaz, hogy azért a világban ugye a piacok az országok méretéből, gazdasági erejéből adódóan azért sok lehetőséget lehet találni. Itthon is meg kell találni, mert ugye ide tartozunk, magyar borászat vagyunk, ez nekünk nagyon fontos kulturálisan, de ugye az itthoni az egy kisebb piac, tehát mások a kihívások esetén.
1: Nyilván. Azt a bort, ami díjazott lett, meg tudjuk venni Magyarországon?
2: Természetesen elérhető. Magyarországon a bortársasága forgalmazónk.
1: Szóval, hogy ebből van? Ez nem úgy lett van. A dolog, hogy most mutatunk egy bort, kóstoljátok meg, és aztán hát ennyi volt, köszönjük szépen.
2: Nem, igen, ez egy érdekes kérdés. Azért mi egy középbirtok vagyunk, 100 hektár a termelés, az olyan 250 ezer palac környékén van, és egyébként a gazdasági adatokra ránéz valaki, akkor azt látja, hogy jól prosperál a cég, különösen az utóbbi 5-10 évben azt mondanám, 2015-ben lett megalakítva a Tempos Vega Sicilia cégcsoport, ami az összes borászat tartozik, és ebből adódóan azért egy elég komoly üzleti siker modell alakult ki. Úgyhogy igen, tehát mi fókuszálunk arra, hogy nem kis mennyiségbe, de nem is nagy mennyiségbe készítjük a bort, ez azt jelenti, hogy megfelelő mennyiségbe kell készíteni ahhoz, hogy ezeken a piacokon jelen is lehessen lenni. De néhány száz vagy akár néhány ezer palackkal ezt nem lehet megtenni. Ugyanakkor ez a borunk ebből nem tud sok készülni, mert maga a tokai borkészítés, az asszú készítés természetéből adódóan csak minimális mennyiség születik meg. Ha mondjuk ezt nézzük, hogy mi ott vagyunk 140 országban, ez a körülbelül 15 ezer palack, amit tudtunk készíteni ebből a borból, az nem sok.
1: Viszont kiváló, a világ 50 legjobb borának egyike az Oremus tokai asszú 6 puttonyos 2016-ból. Gratulálok még egyszer, öröm volt hallgatni a történetét. A birtoknak is, köszönöm, meg annak is, hogy mitől ilyen sikeresek, mert szerintem valami azért ebből kiderült. Kindl Robert, a Birtok ügyvezető igazgatója volt itt a vonalban. Köszönöm önnek. És köszönöm az önök figyelmét is, kedves hallgatók. Ez volt ma a borműsor, szerintem kifejezetten izgalmas vendégeink voltak, és remek borokról hallottunk. Hát ez az utóbbi, ugye a világ egyik legjobb borának, nem kell külön cégért. Tartsanak velünk egy hét múlva is, addig meg egészségükre.
0: A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. Támogatott tartalmat hallottak.
3: Minden ellentétes híreszteléssel szemben nem azért küldte az Isten az ő fiát a világra, hogy károsztassa a világot, hanem hogy megtartassék a világ általa. Aki hisz ő benne, el nem kározik. Aki pedig nem hisz, immár elkározott, mivel hogy nem hitt az Isten egyszülött fiának nevében. Ez pedig a károsztatás, hogy a világossága világra jött, és az emberek inkább szerették a sötétséget, mint a világosságot.

0: műsorajánló. Atél is tart a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en. Tóth Viktorral. Szombat esténként 8 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Életbe lép a harmadfokú hőségriasztás. Visszatérhet Budapestre a CEU. Új bringás pihenő készült Gyenesdiáson. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Az alaptörvény 17. módosításához beérkezett észrevételek 95%-a támogatja az országgyűlési képviselők mandátumának maximális időtartamát. Erről számolt be a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter azt írta, eddig 10 000 válasz érkezett. A javaslat alapján egy országgyűlési képviselő legfeljebb 12 évig tölthetné be a tisztséget. Az előterjesztők szerint a korlátozás a demokratikus megújulást szolgálja, és megelőzi a hatalom bebetonozódását. A véleményeket szombatig várják az egyeztetés.kormány.hu oldalon. Visszatérhet Budapestre a Közép-Európai Egyetem, és két kampuszos egyetemként működhet tovább Bécs és a magyar főváros között. Számolt be róla a Klubrádió. A CEU 35. születésnapját ünneplő kerekasztal beszélgetésen elhangzottak alapján. A tervek szerint a budapesti képzések a szükséges hatósági engedélyek megszerzése után indulhatnak el. Az oktatási hivatal időközben kutatóhelyként ismerte el a budapesti egységet, így az egyetem harmadik országból érkező kutatókat is hosszabb időre fogadhat. A CEU 2018-ban költöztette amerikai akkreditációjú képzéseit Bécsbe, miután olyan jogszabályok léptek hatályba, amelyek érintették az intézmény magyarországi működését. Több mint 300 000 vettek részt az idei múzeumok éjszakája programjain. Országszerte csak nem 470 helyszínen 3 000-nél több program várta a látogatókat. A leglátogatottabb intézmény idén is a Szépművészeti Múzeum volt, a vidéki múzeumok közül kecskeméti, debreceni és székesfehérvári intézményekbe látogattak el a legtöbben. Szombattól keddig zárva tartanak a székesfehérvári Szent István Király Múzeum kiállítóhelyei az extrém hőség miatt, közölt az önkormányzat. A keddre meghirdetett tárlatvezetés is elmarad, a tárlatok szerdától látogathatók. Új kerékpáros pihenőpont létesült a balatoni bringa körön. Az északi parti Gyenesdiási Lidóstrandnál elektromos töltőállomás, valamint kert, játszótér és kilátó is helyet kapott. A fejlesztés 3 balatonfelvidéki település közös pályázatának a része, és 192 millió forint visszanemtérítendő támogatásból készült el. Gyenesdiás, Vonyarcvashegy és Balatongyörök 3 éve konzorciumban nyert el csaknem 700 millió forintot a programra. A cél, hogy a keszthelyi Festetics kastélytól Balatongyörökig egy olyan promenádot építsenek ki a Balaton mellett, amely nem csupán kerékpárral, hanem akár hintóval is végigjárható. Sok napsütés lesz, eső nélkül, csak a középső és északkeleti tájakon lehet némi felhő az égen. A hajnali 14-20 fokról napközben 34-39 fokig melegszik a levegő. Szombattól harmadfokúra emelik a hőségriasztást, kedden 40 foknál is melegebb lehet.
0: A Spirit FM híreit hallották. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje a Spirit FM-en. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp 4 kerék.
2: Üdv mindenkinek a Pitlane legújabb, már a Spirit FM-en is elérhető adásában. Én Kerek István vagyok, a Network 4 MotoGP kommentátora.
3: Én pedig Demeter Gergely, a Network 4 MotoGP és Superbike szerkesztője. Köszöntök én is mindenkit.
2: Ezen a hétvégén olyan dolgot láttunk a MotoGP-ben, amilyet szerintem azóta nem láttunk, hogy megszülettünk Gergővel. Na meg persze ugye láttunk olyan dolgot is, amilyet láttunk már az elmúlt jó pár évben rendszeresen, egy újabb visszatérést Marc Márqueztől. Sziasztok! Ez a Pitlane Podcast összesen 184. adása, és hát nyilván mi másról beszélnénk elsősorban, ha nem a Csenajdi eseményeiről.
4: Sziasztok! Köszöntök én is mindenkit. Igen, és hát akkor kezdjük az ilyen helyszíni közvetítés után szokásos rovatunkkal, vagy hogyha Isti valami élményen vesz részt az utáni rovatunkkal, akasztjuk a Hóhér címmel, mert hogy hát ezt a hétvégét ti a helyszínről követtétek végig, ugye szerdán mentetek ki, és vasárnap értetek haza. Milyen volt a helyszínen, mit láttatok, milyen élmény volt most brünózni, milyen volt így a stábbal együtt dolgozni, tehát hogy mindent mondhatsz, amit csak szeretnél, meg ami eszedbe jut, úgyhogy a következő negyed órában én csendbe leszek.
2: Mindig szerintem negyed órát adsz, aztán lezavarom mindig 5 percben, hogy aztán az igazán fontos dolgokkal is tudjunk foglalkozni.
4: Szeretném hagyni, hogy érvényesüljél, de hát sose teszed meg.
2: Az adás fontosabb, meg a diverzitás az fontosabb. Igen, kim voltunk. A tavalyi év az abból a szempontból szerintem inger gazdagabb volt, hogy ugye olyan pálya, ahol még nem voltunk, olyan pálya, ahol még, ahonnan még nem közvetítettünk, meg úgy összességében az egész mezőny úgy állt hozzá a hétvégéhez, hogy na, akkor itt most történik valami nagy dolog. Sokkal inkább érződött az, hogy itt valami újdonság lesz, valami varázslatos dolog lesz, idén pedig egy picit inkább ilyen így a megszokás az, ami jellemezte ezt az egészet, meg hát nyilván egészen más volt a futamnak a vége, meg a futamnak a végkicsengése a tavalyi évhez képest, mert ugye tavaly innen mentek nyári szünetre a csapatok, sokkal nagyobb volt a felszabadulás, sokkal lazább volt úgymond mindenki, itt azért sokkal feszítettebb volt a menetrend a vasárnapi nap során, de összességében most sokkal jobb helyünk volt a tévés kamionban, mint úgy általában szokott lenni, mert most egy mikrofonálványon osztoztunk a spanyolokkal, a DAZN-nel. Ez ugye lehetővé tette azt, hogy megkaptuk rendszeresen a top 3-at, meg a legnagyobb neveket is, és nem csak így a
4: maradékot.
2: Kevésbé nagy érdeklődésre számot tartó versenyzők közül mazsolázhattunk, hanem tényleg így volt mindenki, aki számított. Rohadt meleg volt. Tehát, hogy itt a technikát is eléggé próbára tette egyébként az időjárás. Ugye mindegyik kommentátor állásban volt egy rendes klíma. Az egy dolog, hogy nekünk is Petivel klímát kellett szerelnünk, mert a kondensz cső, vagy a kondensz vízelvezető cső az kiszakadt a falból, és hát így a Moto2-es pályára gurulás alatt vettem észre, hogy így tapott sok a vízben.
4: Itt is a konténeres megoldás volt, ugye? Tehát, hogy konténerekben vagytok.
2: Nem, itt rendes kommentátor állás van a főlelátón.
4: Aha, tehát, hogy rendes kommentátor állás, de hát
2: azért hátrányokkal. Azért alapvetően ez a pálya, ez minden pozitív hozadékával együtt igazi régi vágású pálya. A főlelátó sem egy ilyen csili-vili valami, hát hanem igen, egy ilyen igazi szociál épület. A kommentátor állásról ugyanez mondható el. Tehát ilyen régi faajtók azok, amik bevezetnek minket a kommentátor állásba. De van egy lyuk furva a falra, és akkor azon keresztül megy ki a cső, és a cső az, hát ahogyan mozgattuk Petivel a klímát, mert ugye azzal is kellett variálnunk, hát egyszer véletlenül kihúztuk. És aztán Peti beszélt a közvetítés közben, én meg gyorsan megszereltem, hogy legalább kivezesse a vizet a lyukon keresztül, aztán meg utána visszatettük a megfelelő helyére, ahogy el kell vezetni a vizet. De mi még így is jobban jártunk, mert nekünk legalább volt végig klímánk. Az egyik rádiós kommentátor állásban viszont tönkre ment a klíma. Fogták egyből, azt ki is dobták oda az út kellős közepére. Ahol
4: tehát ezek ilyen mobil klímák tulajdonképpen.
2: Igen, igen, igen, igen, igen, igen. Ilyen állítható mobil klímák, mint egy ilyen gurulós fiókos szekrény. Tehát, hogy ilyen kis téglalap alakú valami. És hát szegény rádiós kommentátornak onnantól kezdve nem volt klímája, és amikor így a szombati nap végén a Petivel befejeztük a napot, és elindultunk a tévés kamionhoz, meg vissza a média központba, hát akkor láttuk, hogy a rádiós kommentátor kolléga konkrétan gatyára vetkőzve jött ki, vagy nyitotta ki a saját kommentátor állását, mert hogy ő is ugye befejezte a napot, de hogy tényleg ő egy szál alsó gatyában nyomta végig a szombatot is, és aztán a vasárnapot is, mert hát vasárnapra nem orvosolták.
4: Mondjuk, nem értem, hogyha problémát. Csak ilyen mobil klímák vannak, akkor miért nincs raktáron egy pár belőle, hogy akkor
2: jó, hát
4: mindegy.
2: Nem nekünk kell... Szóval ilyen volt a technikai része, vagy legalábbis így a forróság az ilyen szinten gyakorolt hatást a hétvégénkre. De alapvetően ez még mindig egy rohadt jó helyszín, még mindig egy nagyon jó pálya. Az az emelkedő azért az kemény. Tehát, hogy tavaly csak sétáltunk Robival, mert akkor ráadásul ugye minket el is kapott a szakadó eső, és akkor inkább beálltunk egy ilyen pályabírói posztra, de hogy most Petivel futottunk a pályán, és azért ott teljesen más így nagy tempó, vagy tempósabban fölmenni.
4: Igen, szokták mondani a rutinos helyszínen járó újságírók, hogy ők mindig oda ki szoktak állni, és akkor nézegetik, hogy a kevésbé erős robogókkal hogy próbálnak a többi újságíró meg fotós felkapaszkodni azon a hát elég merev, masszív dombocskán.
2: Ez szolid 7,5%-os egyébként az az emelkedő, ami onnan a tízes kanyar kiáratától.
4: Mivel ebből lehet kéne egy ilyen anyagot csinálnotok majd, hogy akik próbálnak ott robogóval éppen felmenni, vagy gyalog, hogy milyen.
2: De még mindig egy nagyon jó pálya, nagyon élvezetes, szerintem amúgy a versenyek sem voltak rosszak, bár nekem picit van hiányérzetem, mert olyan igazán nagy ütésváltást nem láttunk a tavalyi évvel ellentétben, de hogy igazából így érződött nagyon az, hogy nagyon gyorsan visszavágott mindenki abba a kerékvágásba, mintha ez a versenyhelyszín ez itt lett volna már 10-15 évvel ezelőtt is folyamatosan a versenynaptárban, és nem lett volna ez az 5 éves hiátusz. Úgyhogy összességében én például jól éreztem magam, meg az most tényleg egy olyan pontja volt a hétvégének, hogy megérkeztünk csütörtökön, és minden flottul ment. Egyik eseményről a másikra.
4: Akár... Nem voltak ilyen fennakadások.
2: Nem, semmiféle. Műszaki problémánk sem volt, technikai problémánk sem volt, napot sem kellett teljesen átszabni, mert így úgy amúgy közbeszóltak volna sajtósok. Most inkább mi a tévés kamionban csináltunk interjúkat, mert a magyar nagydíj után azért hát mi is ültünk egy kicsit a babérjainkon, meg a csapatok is elfelejtettek szólni, hogy amúgy ne a hét második felében érdeklődjünk, hogy akkor kellene versenyző, mert hogy mindenki szinte már tele volt. De megtaláltuk ennek a módját, hogy végül is tudjunk beszélgetni velük, meg hogy tudjunk valamiféle tartalmat is gyártani. Úgyhogy önmagában véve ez a hétvége, ez élmény szinten talán kevesebb volt, most szerintem én is kevesebbet hoztam el így helyszíni élményként, mint mondjuk tavaly. Ez sokkal inkább a megszokott kerékvágás volt abból a szempontból, hogy igazából minden szempontból ugyanazt csináltam, mint itthon. Tehát nem volt az, hogy akkor egyik helyről rohanok a másikra interjút csinálni. Oké, a pályán futkároztam, de hát most ezt bárhol meg lehet oldani kis túlzással. Szóval volt egy ilyen kicsit ilyen beleszürkülős véleményem is erről a hétvégéről, vagy volt egy ilyen beleszürkülős vonala is a hétvégének. De szerintem ez így mindenkin, mert a meleg is nyilván mindenkit megviselt, meg aztán az, hogy következő héten jön a következő versenyhétvége, tehát hogy back-to-backnek az első állomása, az mindig más, mint mondjuk a második.
4: Hát is... Két hét múlva megutaztok megint, tehát hogy nem...
2: 2,5. Hát igen, a német nagydíjra utazunk megint.
4: Igen.
2: Az egy hosszabb lélegzetvételi utazás lesz, de az egy új helyszín lesz, kíváncsi vagyok.
4: Mert számotokra.
2: Igen, hát nekünk.
4: Hát nem tudom, neked biztos.
2: Nekem igen.
4: Nem tudom, lehet a Robi meg a Laci már ott volt.
2: Nem tudom, de már mondták páran, hogy egészen más az ottani pedoknak az elrendezése, és... Hát nem annyira felhasználó barát vagy újságíró barát, mint mondjuk a Red Bull Ring, vagy Bruno, vagy gyakorlatilag bármelyik másik helyszín, mert össze-vissza vannak így a különböző hospitalitik, meg box utcák kialakítva, úgyhogy meg csapatfőhadiszállások, úgyhogy kíváncsi leszek, hogy az milyen lesz. Nem biztos, hogy több izgalom lesz azon a hétvégén, mint amennyi volt ezen a hétvégén, de nyilván ez egy plusz élmény, mert új helyszín az mindig ad új kihívásokat és új lehetőségeket.
4: Nem tudom, hogy van-e még bármi, amit így a helyszíni közvetítéssel, vagy helyszíni léttel kapcsolatban.
2: Nagyon jó továbbra is a kilátás a kommentátor állásból. Tehát, hogy azt meg kell hagyni, hogy nagyon-nagyon jól rálátunk az utolsó sikára, nagyon jól rálátunk az egyes kanyarra is, még hogyha nagyon kinézünk, de hogy mennyire jó helyünk volt, konkrétan a MotoGP-s stáb melletti kommentátor állásban voltunk, tehát hogy nyilván ők kapják mindig a legjobb helyet, a saját kommentátoraiknak biztosítják a legjobb pozíciót a kommentátor állásban, úgyhogy most mi ott voltunk mellettük. Tehát igazából most közvetítés szempontjából és interjúkészítés szempontjából is a legjobb helyeken voltunk, mert a DAZN-nél megállt mindenki, Itt meg tényleg a legjobb rálátásunk volt az egész. A harmadik rajtsor magasságában volt a mi ablakunk, úgyhogy nem kellett nagyon előrefelé nézegetni. Csak hát kicsit visszhangzott az egész, úgyhogy amikor a rajt volt konkrétan, akkor inkább visszaültem, és az ilyen eléggé alternatív módon megoldott hangszigetelés mögé bújva próbáltam közvetíteni a rajtot.
4: Nagyon helyesen tette, sokkal jobban is volt ugye a hangminősége.
2: Úgyhogy ilyen volt a helyszínen. De hogyha van bármiféle kérdés, amire esetleg nem tértem volna ki, mert tudom, hogy kicsit felületes voltam, akkor azt tegyétek föl nyugodtan, és a kommentek között válaszolok.
4: Vagy akár, nem tudom, majd jövő héten.
2: Vagy majd a következő adásban,
4: van, igen. Mehetünk akkor szerintem a hétvége pillanatával, nem tudom, hogy akarunk-e róla beszélni, mert szerintem mind a kettőnknek ugyanaz volt. Vagy hogy...
2: Nekem az utóélete volt az, ami nagyon-nagyon vicces volt, hogy... És akkor mehetünk időrendben, és akkor hozhatjuk először konkrétan magát a taslit, és aztán pedig azt, hogy Bezeki azért, nem tudom, hogy így akarta, de hogy kicsit fura kicsengése volt annak, hogy odaadta azt a kesztyűt, amiben megpofozta a sportbírót.
4: Igen, tehát aki nem látta volna, ugye a sprint utolsó, én amúgy szerintem indítsuk még messzebbről, tehát hogy nyilván a balatonparki esetek követően Márkó Bezeki azért valamilyen szinten frusztráltan érkezhetett meg Brunóba, de hogy szerintem egy az apriliás csapatnak egyetlen egy dolga lett volna, hogy azt mondani neki, hogy Márkó, itt akármi történik, kis túlzással, neked ez egy agyon nyert hétvége.
2: Hát ezt is beszéltük ugye a hétvégét igen. felvezető podcastben, hogy Bezekinek egy óriási előnye van mindenkivel igen. szemben ezen a hétvégén, mert Márquez azért még így is messze volt tőle, legalábbis ugye az akkori ismeretekből kiindulva, Martinnak pedig van egy dupla hosszú körös büntetés erre a hétvégére, tehát igazából igen. csak be kell jönni.
4: Tehát ugye ezt akartam én is kihozni, hogy ha most adott esetben, mit tudom én, 2/5. Helyjel bekocog, akkor is még jó nagy esélye lett volna arra, hogy tovább növelje az előnyét a világban neki pontversenyben. Lement a quali, nem úgy sikerült, ahogy akarta, de még így is ott volt az elejében, és sokkal jobban állt, mint Martin. Amikor megtörtént a bukás, akkor is én értem, hogy a Márquez ott ment valahol az elejében, de hát most harmadik volt talán akkor éppen a Márquez, ha jól emlékszem.
2: Harmadik volt, igen.
4: És a Bezeki meg ugye 5., tehát hogy nem az volt, hogy most már megint nyerni fog a Márquez, akkor menni kell.
2: És a Márquez meg ott volt mögötte.
4: Tehát, hogy nem is értette, és akkor elesik, és ugye ahogy próbálta fel, tehát ez volt az egyik, amit én nem értettem, amit próbálták sokan hibáztatni a sportbírót, hogy hát, hogy mekkora egy béna, hogy így kapta fel a motort. Hát most basszus, emberek vagyunk, bárki hibázhat tulajdonképpen, tehát hogy ő is éppen nyilván nagy lendületében felkapta a motort, és ráhúzott a gázra. És nyilván Bezeki csak ezt hallotta, hogy meg ugye amikor, mert éppen akkor állt fel, és gondolom meghallotta, hogy felpörög a motor, és hát nyilván az átfutott az agyán, hogy hát ez nagyon nem tesz jót a motornak, meg hogyha nyilván még ő tudta, hogy azért sebességben van, tehát ha nagyobbat ráhúz az ember, akkor lehet, hogy még ugye megindul vissza a motor a pálya felé, ezért oda ment, és már ahogy ment oda, már ott is egy ilyen lökés, tasliszerű valami ott már elcsattant elsőre is, és akkor leállította a motort, majd utána ugye kapott még egyet, szegény Ladislav, azt hiszem, talán úgy hívják szegényt, aki ugye önkéntes, tehát ingyen és bérben feldolgozik ezen a helyszínen, de hogy nyilván az ilyen sportbíróknak a munkát szerintem nagyon-nagyon meg kéne becsülni, és nem ilyeneket csinálni. Ugye Bezeki majd felült a robogóra, és elindult visszafelé, és ő úgy fogalmazott, hogy annyira elöntötte az adrenalin, meg a vörös köd, hogy ő nem is emlékezett erre, hogy ő megütötte a sportbírót.
2: És először és ugye az apriásoknak igen. és Bonoráéknak is csak annyit mondott, hogy volt egy lökés. És plusz helyszíni élmény szombaton, amikor már így minden közvetítés után azért szétnéztem a pedokba, majd aztán fölmentem a médiába, majd aztán megint elmentem a futókörömet megejteni, csak aztán visszafordítottak, mert éppen zárva volt, mert a BMW-s privát esemény ugye még aznap.
4: Miért, hogy nem ütöttek el a BMW-sek?
2: Hát nem az, csak hogy amiatt nem engedtek fel a pályára. Na mindegy, és akkor amikor onnan jöttem vissza, akkor jön velem szembe Márkó Bezeki és Paolo Bonora. És Bonora kezében egy laptoppal, nem láttam pontosan, hogy mi van megnyitva rajta, de hogy egyébként ilyen bekapcsolt, nyitott állapotban hozta, és mentek fel a toronyba. És így látszott, hogy a Bonorának is az idegei azért kicsit jobban meg vannak viselve, és a Bezeki pedig én általában, amikor rajongók
3: környékén látod Márkó Bezekkit, egy haláljó figura, folyamatosan mosolyogás.
4: Nyugis, izé.
3: És ritkán van olyan, hogy egy paraszt. Na, tehát mondjuk ki. És ezt azért mondom, mert a kisgyereknek, aki éppen ott elkapta őt, neki ott megállt. Még egy fotó, meg minden, és aztán oda ment még egy idősebb figura is, és, de azért nem egy ilyen 50 pluszos figurára kell gondolni, hanem egy ilyen 30-35 éves tag környéke. Nem én, még mielőtt bárki is így összerakja a képet, nem én voltam, én csak külső szemlélőként láttam, de hogy odaállt egy fotóra, és a Bezekki persze megállt neki, de látszott azt, hogy így semmi kedve nincsen hozzá. Aha. Mentek tovább, majd a fickó megnézi a telefonját, és így legyint utána egyet. Tehát, hogy így érződött az, hogy már ott sejti Bezekki is, hogy van valami probléma.
4: És... Hát mert ugye, amikor ugye ezt elmeséltük, hogy mi történt, de hogy ebből a közvetítésben semmit nem láttunk, és talán először a Simon Peterson írta ki, hogy ez terjeng a pedokban, utána pedig a David Emmett is megerősítette, hogy nagy bajban van a Bezekki, mert hogy megcsapott egy pályabírót. És akkor... ugye az haladtak az események, ugye felmentek a toronyba, és kijött először ugye a büntetés, hogy akkor innentől kezdve vasárnap már nem számítanak Bezekkire a Simon Crafarék a rajtrácson, ami azt gondolom, hogy összességében egy nagyon durva büntetés, de teljes mértékben jogos. Nyilván itt az volt a cél, hogy precedenst teremtsenek, mert hogy legutóbb ilyen 86-ban mindig a brit nagydíjon történt meg, hogy megütött valaki egy pályabírót, az egy kicsit más éra volt, ez volt az egyik kedvenc kommentem, valaki írta már nem is tudom hol, hogy ez már nevetséges, hogy itt már régen még egymást is összeverték a versenyzők, meg hasonlók, mert hogy mentek a dobogóra, tehát hogy értem, tehát hogy régen ez tök elfogadott volt, akkor csináljuk továbbra is, hogy akkor verekedjünk meg minden, de szerintem ez, tehát ha versenyzők verekednének össze, az akkor is elfogadhatatlan, hiszen emlékezhetünk, hogy jó pár évvel ezelőtt még Katarban volt, amikor az Ortolá, Ortolá volt, vagy Ákoba, már nem emlékszem, kiütötte a McPhee-t még a Moto3-ban, és akkor volt.
3: Az Ákoba volt,
4: emlékszem,
3: Ortolá akkor még nem volt.
4: Igen, tehát hogy Ákoba volt, hogy kiütötte a McPhee-t, és ott elkezdtek verekedni konkrétan a bukótérben.
3: Igen,
4: a
3: de hát azért nem is kell még annyira visszamenni az időben, hiszen volt olyan, hogy hát... És
4: jó, az más sztori azért elég erősen, tehát hogy itt azért ott konkrétan egy ilyen box meccset levívtak kvázi, és ugye ott az lett az eredmény, hogy ugye McPhee-t hátrasorolták a rajtrácson, és Alcoba pedig a box utcából indult, azt hiszem a következő hétvégén. És amit meg ugye te említettél, nyilván Franco Morbidelliben ez még mindig egy erős tüske, hogy ott kapott egy tockos Aleix Espargarótól. Most nyilván ebben nem akarok belemenni, hogy azért Morbidellit egy páran így megcsapdosnák amúgy is, meg azért a fizikai erőszak tényleg az egy elítélendő dolog, de hogy szerintem azért ez egy tök más eset, mert hogy azért Franco Morbidelli nagyon sok pénzt kap azért, hogy ott legyen és versenyezzen hétvégéről hétvégére. Nyilván ilyen tockosokat kiosztani az akkor sem volt túl szép Aleix Espargaró részéről, de az, hogy egy önkéntest, aki segíti meg, hogy nélkülük nincsen konkrétan verseny hétvége, és így pofán gyűröd, tehát az totálisan felesleges és teljesen értelmetlen volt.
3: Az indoklásban is ez volt főként kiemelve, hogy Crafarék megértik azt, ami ilyenkor a versenyzőben van, megértik az adrenalin részét.
4: Hát Crafar tudja.
3: Igen, tehát hogy, de ez tök jó, hogy egyébként így van kommunikálva. Tehát nem csak annyi van, hogy eltiltjuk és kész, hanem
4: tényleg... Tudod, mi jutott eszembe, hogyha...
3: Hogy Freddy Spencer nem illet volna.
4: Hogyha Spencer lett volna, az még lehet, hogy meg is röhögve nézik együtt, hogy hát ezt én is így csináltam volna, hallod? Rohadt jó. Tehát, hogy annyira örülök, hogy már Crafarék vannak, hogy azt én el nem tudom neked mondani. Tehát, hogy... Na mindegy.
3: Szóval ugye az indoklásban is ez volt, hogy megértik a versenyző oldalát, de vannak olyan dolgok, amik már túlmennek minden határon, és a sportbíróknak a munkája nélkül nem lenne versenyzés, és ezért kell így fellépni, és ezért lépünk fel így.
4: Ezzel alapvetően szerintem minden versenyző egyetértett. Tehát azzal, hogy ez egy elfogadhatatlan cselekedet volt Bezekki részéről, abban nem volt senki részéről sem kérdés. Ugye Karl Crutchlow is elmagyarázta, hogy ő is nagyon érti, neki is volt már ilyen, hogy legszívesebben ezt tette volna, de hogy ez egyszerűen nem fér bele.
3: Igen, de érted, a lögdösődés az még benne van. Tehát, hogy mondjam, a lögdösődés az még egy olyan dolog, amit többször látunk, és arra meg is van az ilyen tételbüntetés.
4: Igen, amikor ott akkor... ugye a amire lehet emlékezni, hogy ugye a Márqueznek volt pár év, vagy ott nagyon béna módon tologatták a Japánban a motorját, és akkor picit arra érkezni, hogy ugye a Márqueznek volt pár év, vagy ott nagyon béna módon tologatták.

0: látni. Nem tudom, tehát hogy tényleg tökre megértem, meg nyilván ezt minden versenyző átéli, hogy ilyen-milyen, amikor hirtelen mész itt, amin 200 valahányan, és egyszer csak a fenekeden ülsz már, és sodrótsz a kavics ágyba, de hogy azért volt főleg értetetlen, mert hogy ez tényleg, ha megint azt, tehát meg Bezekkinek nyilván rosszak a sprintjei idén, nincsenek olyan eredményei, ez is frusztrálhatta, aláírom, de még mindig az van, hogy a vasárnapot akármi történik kis túlzással, nem dobod el, akkor is nagyon nyerheted.
1: Persze.
0: Mert a Martinnak még mindig ott van a dupla hosszú köröse. Szóval, hogy nem értettem, hogy ez miért jött ki ennyire Bezekkiből. Leginkább szerintem azért, mert nyilván ő is érzi azért, hogy fogy ez az előny elég rendesen, és
1: fogyott volna ez önértékén nézve, igen. És organikusan is fogyott volna ez az előny ezen a hétvégén, igen. Hogyha abból indulunk ki, amit láttunk, akár pénteken, akár szombaton, és akkor egy ilyen szituációban pedig nem teheted meg azt, hogy ennyire helyzetbe hozod a másikat.
0: Igen, szerintem, tehát hogy azért nem értettem én se. A másik, amit nagyon sokan írtatok Discordon is, a Pitlane Podcast Discord csatornája, az ott van a link a leírásban, érdemes csatlakozni, de írjátok meg tényleg kommentben is, mert érdekel, hogy ti mit gondoltok erről az egészről.
1: Ennyi fért mai adásunkba, köszönjük a figyelmet, a hosszabb adás megtalálható a Pitlane Podcast YouTube, Spotify, Apple Podcast és SoundCloud csatornáján, valamint a net4.hu weboldalon. Jövő héten pedig ugyanebben az időben jövünk új résszel, addig is minden jót.
0: Sziasztok!
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt showkat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline.

0: eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Exkluzív. A Spirit FM-en. Különleges vendégek, aktuális kérdések és témák a stúdióban. Közélet, politika és a nagyvilág történései. Minden, ami fontos, érdekes és érinthet minket. Exkluzív. Novák Andrással a Spirit FM-en.
1: És elindul az Exkluzív itt a Spirit FM 92.9-en, és különleges vendégünk van. Most először van itt a stúdióban, de nagyon nagy megtiszteltetés. Ari Yom Tov, üzletember, Izraelből befektető, és mostantól angolul fogunk beszélgetni, Morvai Peti hangját fogják hallani, kedves barátom, felelős szerkesztő a Heteknél. Ari, thank you very much.
2: Nagyon köszönöm, hogy eljöttél a műsorba. Az interjú előtt beszélgetünk egy kicsit arról, hogy a kormányváltás óta azt mondtad, hogy nagy fényt, nagy lehetőséget látsz a magyar gazdaságban. El tudnád mondani azt, hogy mivel kapcsolatos? Igen, két dologról van szó. Most már 38 éves tapasztalatból beszélek itt Magyarországon. A 80-as évek végén kezdtem már itt tevékenykedni, tehát igazán azt mondtam, hogy része volt Magyarország fejlődésének, kibontakozásának. Az üzletemberek szeretik a stabilitást, és szeretik a dolgokat világosan látni. Az üzletemberek csendesek alapvetően. Nem szeretjük a nagyon gyors változásokat, nem szeretünk a váratlan dolgokat. Ezért aztán kezdetben sok reménység vett körül bennünket itt Magyarországon. Az egész világon volt egy várakozás Magyarországa kapcsolatban. Befektetési lehetőségek jöttek, alapok jöttek, ez volt a kezdet. Ez a történelem. Amit el szeretnék mondani, igyekeztünk sok jót tenni. Mi hoztuk létre az első plázát Magyarországon, ez volt a Duna pláza, és aztán további plázákat, nem feltétlenül én, hanem a partnereimmel, üzletpartnereimmel, aztán a Meridian Hotelt, és aztán az Gozsdu udvarnak is az alapítója lettem, ma is részes vagyok benne. Ez ténylegesen megváltoztatta Budapest belvárosának a hangulatát, barátságosabbá tetté, és egy kifejezett turista attrakcióvá vált világszerte, amit hirdetnek. Tehát az utóbbi időben pedig az egyik ingatlanomat átalakítottak, egy nagyon magas színvonalú, ötcsillagos, idős otthonná alakítottak. Hát ez a idős otthoni gondolkodásnak egy új kategóriáját hozta. Tehát sok mindenben tudtunk tevékenykedni. Az elmúlt évben, elmúlt 10 évben azonban azt láttuk, hogy nem mutatkoznak kifejezetten új lehetőségek. Szeretném ezt elmagyarázni egy kicsit. Ez arról szól, hogy hogyan látom én a hasonlóságot Izrael és Magyarország között gazdasági szempontból. Nagyon sok mindenben hasonlítunk egymásra, sok dologban. Az egyik ilyen dolog, az, hogy bizonyos szempontból, üzleti szempontból újak vagyunk. Nem történelmi, de gazdasági, üzleti szempontból újak vagyunk. Magyarország még fiatalabb is, mint Izrael. Tehát amikor idejöttem Magyarországra, még a 80-as évek végén még nem is tudtam egyedül vállalkozást indítani, össze kellett fognom magyar vállalkozókkal. Nem tudtam Nem tudtak angolul az itt élő emberek, tehát nagyon sok minden változott ott természetesen. De ebben a hasonlóságokkal kapcsolatban Izrael és Magyarország között egészen 2013-ig, ha Izraelbe vettük a gazdaság életet, akkor azt mondtam, hogy 10 ujjamon meg tudtam számolni azokat a családokat, akik az ország gazdaságnak a túlnyomó részét birtokolták és befolyásolták. Bankokban, energiaágazatban, informatikában, médiában. Ott volt az Offer család, itt is partnerek voltunk Magyarországon. Bizonyos szempontból 10 család volt Izraelben, amely mindent, gyakorlatilag mindent kontrolláltak és ellenőriztek. Hogy ez maffiaszerű, hát azt ezt csak kérdezem, ön mondta ezt, te mondtad. Az üzletemberek, én egy üzletember vagyok, de az üzletemberek, hogyha nem teszünk szabályokat, nem szabályozzuk meg őket, akkor elszabadulnak. Isten úgy teremtett bennünket, hogy sajnos soha nem elég a pénzből, ez így van világszerte. Ha valakinek 100 millió eurója van, nem elég neki. De akár 5000 eurója van, az se elég. Független pénz mennyiségtől. Ezért szükséges az üzletembereket korlátozni, szabályozni. És a szabályozás, amit mi 2013-ban megvalósítottunk Izraelben, azt gondolom, ez egy modell lehet Magyarország számára is. Ezek a törvények, amit Izraelbe hoztunk, ez a tőke koncentráció ellenes törvények, ezeket a koncentrációkat, amit az előbb említettem, ez a 10 családnak a befolyását föl kell aprózni, föl kell törni. Ezt a koncentrációt, tőke koncentrációs törvénynek ez volt a célja, és ez működik. 2013 óta jól működik? Nagyon jól működik, igen. A percentésen az a 10-15 család, amelyiket érintett, nem volt nagyon boldog, de a törvény velük szemben is fair volt, ezek a családok is megértették azt, hogy nem engedhetjük meg azt, hogy egyszerre lehet banktulajdonos, főszereplő az ingatlan piacon, és még a kereskedelemben is. Ezért adtunk neki 3 évet, 5 évet, nem egyik napról a másikra kellett ezeket végrehajtani. Volt egy időkeret, amelyben meg kellett tenni a szükséges lépéseket, és ez megtörtént. 10-20 család, ahogy mondtam, ők nem nagyon voltak boldogok, de még a családon belül is, hadd mondjak egy példát, volt egy olyan, például az Offer családban, sajnálom, hogy egy volt korábbi partneremről kell beszélni, de a testvérek között szét kellett osztani a dolgokat. Nem lehet tovább minden egy kézben. Ez a törvénynek a lényege. Ez egy csodálatos törvény társadalmi szempontból. Ezek hogyan vonatkozhatnak? Hogyan lehet ezeket a törvényeket, szabályokat átültetni Magyarországra? Hogy látod? Azt gondolom, hogy nagyon hasonló helyzet. Hadd említsem meg valami olyat, amit az emberek általában nem gondolnak, amire mindegy, hogy jobb oldal, bal oldal, Fidesz, Tisza, MSZP, de gondolkodjunk úgy az országunkról, gondolkozhatunk az országotokról, mint egy egységről. Ide hozok 1 milliárd dollárt. Sok milliárdos van ma, több 100 milliárdos van ma már a világon, dollárban. Tehát ha ide jön, ez egy külföldi, bárki lehet, de lehet egy volt expat, magyar, aki visszajön, és hozza a pénzét, és elkezdi fölvásárolni bankokat, építési vállalatokat, biztosítási vállalatokat, ez nem jó. De ez megtörténhet. A mai szabályok alapján, most már az elmúlt 72 órában az első dollár pilliomos is megszületett Elon Musk személyében, tehát neki apró pénz lenne, amivel itt Magyarországon mindent fölvásárolhatna. A másik, amit mi tettünk Izraelben, hogy szabályokat hoztunk, nagyon szigorú szabályokat, azokra a vállalkozásokra, céges tevékenységekkel szemben. Például Izraelben soha nem történt meg korábban, hogy a céget, most nem is a konkrét példa a lényeg, de hogy a cégeket egy az egyben eladták másoknak. Tehát ezeket a cégeket, amikor eladásra kerültek, akkor ezek felaprózták. Tehát ebben az eladásokban az államnak meg kell tartani egy aranyrészvényt, nem a pénz miatt, hanem a döntési helyzet miatt, mert amikor átkerül egy másik kézbe egy állami cég, akár egy ellenséges kézbe is átadhatja. Mert egy cégről van szó, aki ma tulajdonos, holnap eladhatja. Most nem a nevek a lényegesek. De hát például a 4IG-t itt Magyarországon, ha az államnak nincsen döntő arany részvénye a cégben, döntéshozatali joggal rendelkező részvénye, akkor bármi történhet azzal a céggel. Sok minden, sok céggel megtörténhet. Ezekben a cégekben a magyar államnak szükséges, hogy legyen egy döntő befolyása legyen, hogy eldöntse, hogy ki a tulajdonos, hogy garantálja azt, hogy a új tulajdonos nem fog a magyar állam érdekeivel szemben cselekedni. Tehát ezt a vállalat továbbadására vonatkozó törvények. De ne féljetek, a szabadság, ez nem azt korlátozza. De ezek a lépések szükségesek ahhoz, hogy az állam érdekei biztosítva legyenek. Tehát amivel az elmúlt 5 évben szembesültünk, és azt látunk itt Magyarországon, hogy ezt megengedték. Megengedték, hogy bizonyos nagyon befolyásos üzletemberek mindent az ellenőrzés alá vonjanak. És nagyon sok minden és sok területen kontrolláló pozícióba kerülnek, és a befektetők még csak lehetőséget sem kaptak, hogy a piacra léphessenek. Tehát az üzletemberek szempontjából, üzletemberek között ezt elkezdtek beszélgetni arról, hogy miért is van ez. Nagyon diplomatikusan fogalmazol. Hadd mondd el a véleményedet. Az én véleményem nagyon nyilvános.
3: You can see lights.
2: Mert ahogy mondtad, hogy most látsz már lehetőséget, látsz fényt az alagút végén. A fény azt jelenti számunkra, üzletembereknek, hogy fair play-re számíthatunk. Mint a futballban. Mint a futballban. Van egy a sportban, hogy bizonyos tőke összeget meghatároznak, hogy amennyit maximum be lehet fektetni. Nem lehet az, hogy valaki billiómos, és a világ összes, az NBA-nek az összes játékosát megveszi, és egy csapatba teszi. Tehát ezért kell, hogy legyen egy határ, legyen egy korlát, ami biztosítja a fair play-t. Ez az fair játszmának a feltétele. Tehát most ezt látjuk Magyarországon, azt érezzük, hogy legalábbis a háttérbeszélgetésében, hogy nagyobb nyitottság van erre. Azok az emberek, akik az elmúlt időszakban a legkülönbözőbb szektorokban befolyást szereztek és tulajdont szereztek, talán. Tehát meg volt engedve nekik, és ezért természetesen ezt megcsinálták. Nem azért vagyok itt most, mintha haragudnék rájuk. Azt szeretném mondani, hogy ez történt, így alakult. Az életben csak a hibáinkból tudunk tanulni. A jó dolgokból, amik sikerülnek, azokból nem tanulunk. És azt gondolom, hogy ezek hibák voltak. És azt gondolom, hogy a mostani kormány megérti ezeket a hibákat, amiket a korábbi elkövetett, és igyekszik javítani ezen. Tehát a rossz dolgokból tanulhatunk. Vegyük például az elmúlt 5-10 évet, nézzük meg azt, hogy hogyan lehet ebből kijavítani a hibákat, milyen szabályokat kell behozni ahhoz, hogy a üzleti életben is fair játékra lehessen számítani, és így tovább. Nézzük meg a a mai gazdasági teljesítmény Magyarország nem valami olyan, amire nagyon büszkék lehetnek. És ez nem arról van szó, a forint nagyon erős, ahogy persze, hogy a sékel is nagyon erős, de ez a különbség. Ez a reménynek a... Egyelőre Magyarország kapcsolatban a piac a reményt értékeli. Egy nagy reményt tapasztalunk a piacon. Igen, mi azt szoktunk mondani, hogy a remény az kb. 20%-ot tesz ki az összértékből. Tehát van üzleti értéke a reménynek, reménykedésnek. Ez kb. 20%-ot tesz ki. A rossz várakozások, pesszimista várakozások pedig csökkenthetik a valós értéket is. Tehát mehet 20%-ot fölfelé, 20%-ot lefelé a valós értékhez képest. Tehát ma a piac arról úgy érzékeli, egy nagyon pozitív módon értékeli, és egy pozitív előrejelzést vetít a jövőre. De azt gondolom, hogy például, amit az elmúlt héten, vagy akár ezekben a napokban azokat a szabályokat változtatnak, például a köztisztviselők a betöltésével kapcsolatban, hogy ezt 8 évbe korlátozzák, ez erre nagyon nagy szükség lenne Izraelben is. Hogyha valaki az amerikai állam Egyesült Államok az elnöke, ott 8 évbe korlátozzák, ez egy fontos dolog. De meg kell ebből érteni, ez megérteti, emlékezteti a közszereplőket, politikai szereplőket arra, hogy nem örökké tart a hatalmuk. Hogy szükség van arra, hogy csere legyen. Mert 8 év, az egy hosszú idő, de gondolkodni kell abban, hogy semmi nincsen garantálva, és holnap már nem biztos, hogy itt leszek. Tehát ez óvatosságra inti a politikai szerepet, és azt mondom, hogy ez egy egészséges változás, egy egészséges kihívás velük szemben. A Bibliában, az elmúlt napokban többet olvastam a Bibliát, megértettem néhány dolgot. Arra voltam kíváncsi.
4: Your Bible or our Bible? We have the same
2: Bible. Nekünk ugyanaz a Bibliánk van, tehát nem. A ti Bibliátok a mi Bibliáknak a folytatása, tehát ugyanarról beszélünk, ugyanabban a gyökérből származik ez.
5: And I look at the roots,
2: okay? Megnéztem a gyökereket.
5: And I put in JPPT about...
2: Beütöttem a ChatGPT-be. Azt kérdeztem meg a mesterséges intelligenciától, hogyha a Bibliában, hogy a Biblia a hatalmi időszakot korlátoz, és kaptam is egy választ rá. A Mózesnek az egyik könyvében, ott az szerepel, a királysággal kapcsolatban voltak korlátozások. Ebben az ige versben meg volt szabva, hogy mit tehet és mit nem tehet a király. Korlátai vannak a pénzzel kapcsolatban, nem halmozhat föl túl sok aranyat, ez le van írva. Nem birtokol túl sok lovat, ami azt jelenti, hogy nem ez korlátozza, hogy milyen hatalmat kap háború viselésére. Még a korrupcióval kapcsolatban. Tehát még ha a Biblia időben valaki egy király volt, akkor is korlátok vonatkoztak rá. És hogyha ez jó voltak ezek a szabályok több ezer évvel ezelőtt, hogy a királyokat korlátozzák, akkor ennek jónak kell lenni ma is. Kérdezem azt meg, hogy néhány tanácsot tudnál adni az új gazdasági miniszternek, Kapitány Istvánnak, vagy a pénzügy miniszternek, Kármánosnak. Mit javasolnál számukra? Mit mondanál nekik a jövővel kapcsolatban? Bázok talán külön. Az előbb beszéltünk Izraelről, hogy ott még a helyzet. Azt gondolom, hogy mondtam, hogy nagyon sok mindenben hasonlóak vagyunk egymáshoz, szinte lélekszámban ugyanaz a két ország, de nagyon hasonló a Nobel-díjasainknak a száma is, Magyarországnak 16, nekünk 15. Tehát ti még mielőttünk jártok valamennyivel. Megvan a tudásatok, intellektuális tudásatok. Vannak olyan embereitek, akik a világot érdemben megváltoztattak. Láttam kiállításokon, múzeumban, és ebben a kiállításon diákokkal vittem el, őket támogattam egy oktatási központot, és megmutattam nekik azokat a magyarokat, akik az autógyártásnak a történelmében kulcsfontosságú szerepet játszottak. És sok minden van, amit még nem is annyira közismert. Hadd mondjak, például a Ferrari, ami a Ferrari, Enzo Ferrari, amit a motort, amit János Viktornak a mérnöknek az alkotása, egy magyar mérnöknek, magyar mérnök volt, aki a Ferrari-nak a motorját kidolgozza. És nagyon jó barátja volt Enzónak, sok fotó van róluk, az én oktatási központomban ezt be szoktam mutatni, ott ki vannak rakva a fotók is.
5: Okay? Yes. Et cetera, et cetera.
2: Tehát, és még mondhatnék további példákat is. De még ennél is több minden, ami Berényi Béla például egy itt éltek Magyarországon, aztán később Ausztriában. Több mint 2500 bejegyzett szabadalma volt. Tehát ez is az autóiparban. Ezek csak néhány példák, és csak egyetlen ágazatból. A lényeg ebből a szempontból, amiért ezt említem, azért említettem, mert hogyha én lennék itt az országban egy felelős vezető, akkor előtérbe helyezném az oktatást, mert a dolgoknak ez a lényege. Az oktatás hoz létre embereket. Az dönti el, hogy jó ember, rossz ember, sikeres ember, kevésbé sikeres ember. Tehát mi Izraelbe a fiatalokat tanítjuk, arra tanítjuk, hogy semmi nem lehetetlen. Albert Einstein azt mondta, hogy ha mindig a tanáromra hallgattam volna, akkor sosem lett volna belőlem Albert Einstein. Tehát a lényeg az, amit mondnak, hogy szükséges az oktatásban megpróbálni azt, hogy rávegyük a fiatal generációt arra, hogy nyitott elméjűek legyenek, nyitott gondolkodások, nem mindig azt csinálják, amit mondanak neki, mert azzal akkor nem történik semmi változás. A világ ugyanúgy folytatódna, ha mindig ugyanazt követnék. Tehát mi arra tanítjuk a gyerekeket Izraelben, hogy gondolkodjanak, mérlegeljék a tanárt, és ez Magyarországon olyan furcsának, nagyon merev az oktatás, de mi másként gondolkodunk. Arra is hadd mondjak egy példát. Elgondolkodtatunk azon, gondoljuk csak el. Elmész iskolába, hogy matematikát tanulj.
5: De
2: tudom, hogy nagyon fontos és jó professzorok vannak, de az én cégemben ma reggel találkoztam a 20 éves korukban járó marketing vezetőimmel. Két dolgot mondtam nekik. De ők többet tudnak, mint a sok egyetemi professzor. De azt mondom nekik, hogy tanuljanak többet napi szinten, mert a világ nagyon gyorsan változik. Mert csak az AI területét nézzük, akkor egyik napról a másikra hatványozott fejlődés, hatványozott lépések van egyik napról a másikra. Mert a világ nagyon gyorsan mozog előre és lép előre. Tehát nyitott gondolkodásunknak kell lennünk, meg kell értenünk a mi generációnknak, hogy mi nem értjük, mi mindent nem értünk. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy megértsük azt, hogy mi az, amit nem értünk, amit nem tudunk. Nagyon sokra tartom, nagyon-nagyon nagy figyelemmel nézem a fiatal generációt, hogy mennyire napra készek igyekeznek lenni. Tehát hosszú távon azt gondolom, hogy én többet adnék, több teret adnék a szabad gondolkodásnak, oktatásnak, szeretnék ebben segíteni, hogy megadjuk a lehetőségeket. Izraelben egy verseny van az oktatásban. Ott kezdjük a diákokat fölkészíteni arra, hogy startupokat hozzanak létre. Versenyeket szervezünk a számokra, nagyon komoly díjjal járó versenyeket. Hozzanak létre egy startup céget AI segítséggel, ami segíti a diákokat abban, hogy jó jegyet kapjanak. Tehát létrehoztak egy céget, hogy hogyan tudnak a legjobb tanulmányi eredményt elérni AI segítségével. És sok ezer dolláros díjat, és aztán ebből kinőtt egy sikeres üzleti történet is. Ezek a dolgok hosszú távon én ilyeneket csinálnék. Azon nagyon fontos, mert ez a jövőtök. Ez dönti el a jövőtöket. Nincsenek aranybányáitok, nincsenek olajkútjaitok, de van elmétek, van tudásatok, intellektuális tudásatok. Van történelmetek, amire építhettek. Használjátok ezt ki. Tehát több dolgot kell összekapcsolni ahhoz, hogy sikert érjen el az ember. A 20-25-30 éveseknek olyan motivációt kell adni, olyan platformokat kell adni, olyan reményeket kell adni, hogy megértsék azt, hogy minden lehetséges. Támogassuk őket, tegyük nyitott gondolkodásokat, hozzuk el Izraelbe őket, mi továbbra is startup nemzet vagyunk. 3 éve háborúban állunk. De mégis ez se kell nagyon erős. 2 dolgot exportálunk. Védelmi ipar, de ez nagyon erős. Én a védelmi iparban is részt vagyok Magyarországon. És a másik az IT. Az információs cégek sok-sok milliárd euró bevételt hoznak. Valami olyan történik, hogy nagy összegek áramlanak Izraelbe. Ez egy bámulatos dolog. Tehát tegyétek ezt a információs IT ágazatot, oktatást központba.
5: About Israel, bad things, etc. But then I tell them, you know.
2: Tudom, hogy az emberek sok mindent hallanak Izraelről, amik nem tetszenek nekik, de az innovációból lehet tanulni. A Waze ott van az autótokban, a telefonotokban, egy csomó minden, amit használtak, az valójában Izraelből származik. Vagy izraeliek hozták létre. Tehát biztos vagyok benne abban. Tudom, hogy miről beszélek. Tehát tudom, hogy ez az ország megfelelő vezetéssel, megfelelő módon, megfelelő célokkal rendkívüli dolgokat tud elérni. Nem kell további 20 évet várni. Ez néhány éven belül lehet már látni az eredmények, mert a világ ennyire fölgyorsult. Ez egyik része. És még hadd... Egy percünk van, Ari. Nagyon gyorsan eltelt az idő, de egy percen belül el tudod fejezni? Igen, igen. Hadd mondjuk még gyorsan akkor egyet. Tehát elhoztuk Magyarországon szeptemberben egy olyan bemutató termet, mi Budapestet választottuk ki, 20 olyan céget fogunk hozni a védelmi ipar különböző ágazataiból. És ami célunk az, hogy közös vállalkozásokat hozzunk létre magyar cégekkel, és együtt fejleszünk exportra legkorszerűbb védelmi technológiákat. Ez valami olyan, ami a listámon, a teendő listámon az élen áll. Izrael állama pedig támogat bennünket, a új védelmi miniszter. Tehát ez egy olyan lehetőség, ami egy ugródeszka lehet. Tehát én hiszek továbbra is Magyarországban. hiszek a magyar emberekben, a megfelelő vezetésben úgy látom, hogy most egy új tavasz, egy új gazdasági tavasz fog kezdeni. Nagyon köszönjük a tanácsodat, tanácsaidat, a motivációs beszédet, és szeretném máskor is, hogyha eljönnél, és mert sok további kérdésem van, amire most nem volt idő föltenni.
1: Ári Jomtovot hallották, és köszönöm szépen neki, hogy itt volt, és közben pedig Morvai Péter tolmácsot. Ari, thank you very much, and
5: my pleasure.
1: Ask you to come back. Thank you, Ari.
5: Thank you.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Utazók Podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
6: Életbe lép a harmadfokú hőségriasztás. Megszűnik az üzemanyagárstopp. Berg Judit író helyettes államtitkárként folytatja. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Szombaton hatályba lép a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvény, miután a jogszabály megjelent a magyar közlönyben. A szabályozás megszünteti a hatósági üzemanyagárat, ugyanakkor lehetőséget ad arra, hogy rendkívüli piaci helyzetben a kereskedelem politikáért felelős miniszter ismét hatósági árat vezessen be. Szintén szombaton megszűnik a közmédia jelenlegi vezetőinek megbízatása, megjelent a médiatörvény módosítása a magyar közlönyben. A jogszabály érinti a médiatanács elnökét, Koltai Andrást és a testület tagjait, valamint a Duna Média szolgáltató vezérigazgatóját, Altorja Janitát és az MTVA vezérigazgatóját, Pap Dánielt is, aki már korábban lemondott. Az átmeneti időszakban a közmédia irányításáról Grósz Judit miniszteri biztos gondoskodik az új vezetők kinevezéséig. Berg Judit író lesz az irodalomért és közművelődésért felelős helyettes államtitkár, jelentette be Nagy Ervin. Az államtitkár méltatásában kifejtette, a kortárs magyar gyerekirodalom egyik legmeghatározóbb alkotója, látja és érti a magyar könyvpiac, a kiadók és a kortárs szerzők mindennapi helyzetét. Az elmúlt két évtizedben komoly szervezői és stratégiai látásmódot igénylő projekteken dolgozott. Berg Judit, akinek híd szerepet szánnak a kulturális tárcánál, felel majd a közművelődésért is. Több mint 300 ezeren vettek részt az idei múzeumok éjszakája programjain, országszerte csak nem 470 helyszínen 3000-nél több program várta a látogatókat. A leglátogatottabb intézmény idén is a Szépművészeti Múzeum volt, második helyen a Magyar Mezőgazdasági Múzeum végzett, a harmadik legnépszerűbb pedig a Magyar Nemzeti Galéria volt. A vidéki múzeumok közül Kecskeméti, Debreceni és Székesfehérvári intézményekbe látogattak el a legtöbben. Új kerékpáros pihenőpont létesült a Balatoni Bringa körön. Az északi parti Gyenesdiási Lidó strandnál elektromos töltőállomás, valamint kert, játszótér és kilátó is helyet kapott. A fejlesztés három Balaton felvidéki település közös pályázatának része, és 192 millió forint visszanemtérítendő támogatásból készült el. Gyenesdiás, Vonyartvashegy és Balatongyörög három éve konzorciumban nyert el csak nem 700 millió forintot a programra. A cél, hogy a keszhelyi Festetics kastélytól Balatongyörökig egy olyan promenádot építsenek ki a Balaton mellett, amely nem csupán kerékpárral, hanem akár hintóval is végigjárható. Sok napsütés lesz, eső nélkül, csak a középső és északkeleti tájakon lehet némi felhő az égen. A hajnali 14-20 fokról napközben 34-39 fokig melegszik a levegő. Szombattól harmadfokúra emelik a hőségriasztást, kedden 40 foknál is melegebb lehet.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Az Egyenes beszéd ma esti témái és vendégei.
7: A hétfőn bejelentett tisztító tűzművelet keretében az államfő mellett a legfőbb ügyészt is távozásra szólította fel Magyar Péter. A miniszterelnök szerint az Orbán báboknak többé nincs helyük a közéletben. Csintalan Sándorral és Kacsó Dániellel beszélgetünk. Döntéshozóként nevezi meg Orbán Viktort az aranykonvoj ügyben egy állítólagos ügyészségi dokumentum. A híre hivatkozva az ukrán pénzszállítók védője indítványozta többek között a volt miniszterelnök gyanúsítását és őrizetbevételét. Horváth Lórántot kérdezzük. Nyílt levelet írt Szász Jánosnak a Cselekvés a Kiszolgáltatottakért Alapítvány. A szervezet szerint ugyanis a rendező történethamisító módon mutatja be azt a bírósági ítéletet, ami a bangladesi szijámi ikrek szétválasztásáról készült dokumentumfilm miatt indított perben született. Az orvosok szerint Szász János átkeretezi a történteket. Vendégünk Pataki Gergely. 15 éve hirdettek bohóc forradalmat Orbán Viktor ellen a rendvédelmi dolgozók. Az ellen tiltakoztak, hogy az egykori Orbán kormány mély szegénységbe taszítja a legelesettebbeket, miközben a saját gazdasági és politikai elitjéhez tartozókat célirányos állami támogatásokkal és beruházásokkal teszi még gazdagabbá. Kónya Péterrel beszélgetünk. Kassai Dániel munkáját folytatva tovább küzd a kegyes halálért az ALS betegségben elhunyt ügyvéd kollégája és testvére. Legutóbb egy barcelonai konferencián mutatták be a Kassai kontra magyar államügyet. A stúdióban Frank Evelin és Kassai Péter.
8: Jó estét, tisztelettel köszöntöm Önöket. Csintalan Sándor az egyik vendégünk, amint látták, és Kacsó Dániel a másik, a Mandina főszerkesztő helyettese. Jó estét kívánok.
9: Jó estét, magyarok. Szevasz. Sziasztok.
8: Beszéljünk a Mandineről, illetve annak a helyzetéről. Ugye ezek nem szoktak kellemes beszélgetések lenni, és általában kerüljük is, hogy a médiaiparon belül történő eseményeket kommentáljuk, de hát ezek olyan események, amiket nem lehet nem kommentálni. Tehát amikor tömeges elbocsátások zajlanak, amikor kiderül, hogy a Magyar Nemzet heti lap lesz, amikor az összes vidéki újságra azt mondják, hogy ez mostantól elég, hogyha heti lap, majd online megoldjuk az összes többit, akkor azért az egy olyan átrendeződés, amit nem lehet szó nélkül hagyni. Ti hogy élitek meg ezt a helyzetet?
9: Én ide sorolom a médiaipart, ha már így mondod, akkor a Népszava történet.
8: Abszolút,
9: is.
8: Persze, mert az egy külön történet szerintem.
9: Azzal együtt, hogy van két olyan történet, amit én nagyon súlyosnak tartom, az pedig a Magyar Nemzet és a Népszava. Most mindentől függetlenül, mind a kettő az én fejemben, az én lelkemben nemzeti érték. És az, hogy milyen lesz majd a print média jövője, arról lehet halucinálni, de én azért hadd gyászoljam meg ezt a helyzetet, és meg is gyászolom, tehát abszurdnak tartom, hogy ha úgy vesztük azért valamelyest mégis Polgári Magyarország ezt a két lapot, meg ennyire nem akar olvasni senki. Én ezt nagyon rosszul élem.
8: Szerintem nem kérdezik ezt meg az emberektől, hogy akarnak-e olvasni ennyire, vagy ennyire se. Szóval,
10: ezzel egyetértek egyébként, nem akarom elkenni a választ, de kicsit. Azt hiszem, hogy teszek rá egy kísérletet, de hogy nyilvánvalóan most ezeknél a híreknél nyilván van egy politikai aspektus, a kormányváltás után történik mindez, tehát mindenki így ebben a keretben értelmezi. De valóban egy nagyobb kérdésről van szó, a média jövője, a print sajtó jövője, a közösségi média térnyerésével, a hirdetési piac átalakulásával. Magyarország szerintem úgy tűnik, hogy rosszabb helyzetben van, mint sok más nyugat-európai ország, akár a térségben is. De most valószínűleg nem erről fogunk beszélgetni, csak azért mondom, hogy ezt nem lehet teljesen elfüggetleníteni ettől. Hát a Mandiner nyilván nincs, vagy Mandiner közössége nyilvánvalóan, bár nem szóvivőként érkeztem ide, és nem nagyon szoktam itt a saját médiumunk nevében nyilatkozni, most sem kívánok szóvivő lenni, de hát nyilván nem jól éljük meg azokat, amik most történnek, úgyhogy én mindazokkal a kollégáimmal szembeni, vagy velük való szolidaritásomat, akik tőlünk kényszerültek távozni, mint azok, akik a Népszavától, ott esetben a Magyar Nemzettel szeretném kifejezni, úgymond akár visszamenőleges hatállyal is, bár ez egy divatos kifejezés mostanában, a szolidaritásomat. De hát nagyjából ennyit tudok most jelen állás szerint mondani.
8: Illetve akkor én kérdeznék tőletek valamit. Az, ami történik most az egykori kormányzati médiával, az nem azt a korábban is megfogalmazott feltevést bizonyítja, hogy ezek egyáltalán nem voltak piacképes termékek?
9: Az a helyzet, hogy ezt akartam szóba hozni pont, hogy és aláhúzni, hogy néhány héttel a választások után nem a végrehajtó hatalom piszkálta meg se a MediaWorks-ot, se a a Mandinert, se a Megafont. Néhány héttel a kormányváltás után a Fidesz politikai közössége, vagy annak a centruma, vagy a döntéshozók, a kompetensek úgy döntöttek, hogy nem finanszírozták tovább. De lehet, hogy eddig se finanszírozták, jó eséllyel valószínűleg ez a vihar onnan van, hogy idáig azért ez állami és adófizetői pénzből ment. Tehát villámgyorsan bedőlt a történet. Én szerintem ez nyilván nagyon komoly önvizsgálatra készteti, vagy kényszeríteni azokat is, akik most ennek az áldozatai. Hiszen én azért úgy gondolom, én sem számítottam igazából arra, hogy a Fidesz a NER meg fog dőlni, ez most nem a reklám helye, de szerintem ők még annyira se. Már az érintettek és az áldozatok.
10: Szerintem nem csak a jobboldali sajtó, a teljes jobboldal számára ez a választási eredmény és minden, ami ebből következik, egy önvizsgálatot feltételez, és szerintem ennek valóban itt van az ideje. Én nem akarok mások nevében nyilatkozni, hogy ki hol tart ebben és milyen válaszokat ad. Én alapvetően a saját kis csapatom és közösségem sorsa az a legfontosabb, mint szerkesztőség. Mi azért továbbra is egy heti lapot kiadunk hétről hétre, online hírportálként működünk, YouTube csatornánk van, rengeteg podcastet, műsort készítünk oda, tehát azért...
9: Sok minden eltűnt. Kereslek benneteket, szinte nem látok semmit. Mondjuk meg tudom venni a nyomtatott Mandinert, de abban már szinte nincsenek is szövegek, csak fotók.
10: Dehogy is. Hát,
9: én nem olvastam be, mert megolvasod a saját lapodat?
8: Dani, írj többet, kérlek, írj többet. Viszont olvastátok nyilván Navracsis Tiborék nyílt levelét, amiben arra szólítják fel, ha ez egy közösség, a oligarcháknak nevezett nemzeti nagytőkét, hogy akkor most elő lehet venni a párnaciából a pénzt, amit azért gyűjtöttek, hogyha baj van, akkor majd segítenek. Miért nem segítenek? Ti próbálkoztatok? Majd tudtok kísérleteket arról, hogy ezt a nagy nemzeti nagytőkét, na, hát számolj kérlek.
10: Ezeket én is hallom, hogy kétségtelen, hogy úgy tűnik legalábbis, hogy ez a párnaciából való pénzelővétel még várat magára, vagy legalábbis lassabban történik, ha egyáltalán megtörténik. Olvastam a levelet, Navracsis Tibor Ferenc orsója jegyezte. Nyilvánvalóan tudok rezonálni rá, hogy én is örülnék, hogyha mondjuk úgy pozitív következményekkel járna ez a felhívás, de egyelőre még nem látom a pozitív következményeket.
9: Hát ebben az a szörnyű, és nem marxizálok, de valamikor a 19. században egy nagy megfejtő, a kapitalizmus nagy megfejtője azt mondta, hogy hát a tőkének egyébként nincsen identitása. Tehát valószínűleg ez a nemzeti nagy tőkeépítés egy baromi nagy illúzió volt. Különös tekintettel arra tényre, hogy ennek a rekrutáció döntően egyébként állami intézményekkel való jó kapcsolat alapján és egy sajátos állami újraelosztás és redisztribúció eredményeképpen lett nagy tőke. Hát, hogy mondjam, ez a fajta nem polgárság, hanem nemzeti nagytőke, ez nem a hálájáról ismerszik meg. Úgyhogy ilyen értelemben megértem a befürdést, értem Navracsics és Ferenc Orsolya megszólalását, de két dolgot mindenképpen jelez számomra, hogy ezek szerint ők se értették, hogy mit csináltak annak idején, amikor ennek a rendszernek az építők, fontos építő eleme, alkotói voltak. Nem értették meg, hogy mit csinálnak. Most aztán meg vannak lepődve. De nem várok csodákat a megszólítástól és a felszólítástól. Mondjuk esetleg 3-4 év múlva, ha esetleg olyan lenne a politikai széljárás, hogy hát hogy is mondjam, az akkori túlélés reményében újra lehet csatlakozni. Amúgy egyébként nekem van egy olyan érzésem, én ezt fennel hirdetem, hogy egyrészt Orbán nem hagyott fel a politikai elképzelések megvalósításával egyáltalán, és itt a úgymond nemzeti nagytőke egy portfólió átcsoportosításban is van. Hát egyébként azért Orbán miközben vállalta a felelősséget, de mondjuk a részleteiben nem ment bele, és ha úgy tetszik, az egyik a média, a saját média hibáztatása, az viszont elég gyorsan elhangzott, és hangzik mái napig. Úgyhogy én szerintem van ebben bosszú is. Ha nem is az Orbán személyes bosszúja, de a NER elitnek a bosszúja benne van.
10: A médiával szemben?
9: Uh-huh. A hazai média, a házi médiával szemben.
10: Ezzel még nem találkoztam, ezzel a
9: megfejtésről. Hát látod, milyen jó, hogy itt vagyunk.
8: Ha ez egy erős közösség, neki. Ugye itt az ellenzéki...
10: Én amikor a közösségről beszéltem, alapvetően a Mandiner csapatáról beszéltem.
8: Értem. Én egy másik csapáson indultam el azon, hogy az ellenzéki média az elmúlt években úgy próbált túlélni, hogy azt mondta, hogy, hogy közösséget épít. És azoknak az előfizetési díjából, vagy a fal mögötti cikkek elolvasásáért járó díjakból próbálta felépíteni saját magát. Több-kevesebb sikerrel, de inkább több sikerrel. Ez lehet út az úgynevezett nemzeti média számára?
10: Hát bizonyosan, de megütött a filmet ez a hála kifejezés, én ezt nem tudom feltétlenül értelmezni, mert hogyha ez így lenne, az azt jelenteni, hogy valami tartozást kéne ezeknek a nemzeti nagytőkéseknek törleszteni.
8: Szerinted nem kéne?
10: Én azt gondolom, hogy összességében minden olyan embernek Magyarországon, akinek az átlagon felül van a vagyona, azért mert sikeres vállalkozó, azért mert sikeres és politika közeli vállalkozó volt vagy lesz, egyébként van egy tartozása szerintem a magyar nemzettel szemben. És legyen az egy kulturális mecénatúra, legyen az egy médiaműhely fenntartása, ami az ő értékrendjével egyezik, legyen az egy sporttevékenység. Ha ennek nincsenek meg az állami feltételei, mondjuk különböző támogatási programok, akkor tegye oda magát. Ez nekem egy általános elvárásom egyébként a úgynevezett nagy tökével szemben, és szerintem ebben talán azért, mert viharos a történelmünk, talán azért, mert furcsa politikai alakulások voltak a rendszerváltás környékén, meg azt követően is, szerintem ebben még nem, nagyon le vagyunk maradva, mint nemzet, és szerintem azért fontos ez, mert most nyilván most erről a konkrét ügyről beszélünk, de azért ez hosszú távon ez egy ilyen tágabb perspektíva.
9: Abszolút egyetértek veled. Dehogy nem. Szerintem, de mindegy, ezzel nem fogunk összeveszni. Nem. Két szempontot tudok azért hozzátenni. Nagyon rosszul van szocializálva ez az úgynevezett nemzeti nagytőke, és nagyon rosszul szocializálódott. De rosszul van szocializálva. Éppen egyébként a sport és egyéb mecenatúráktól beszél. Az úgynevezett nemzeti nagytőke egy jelentős része, vagy nemzeti kistőke is, ami egyébként a hatalomhoz szorosan be volt kötve. A mecenatúrát nagy részt felhasználta arra is, hogy a saját zsebét tömögesse. A sporttól a sajtóig, ez az egyik dolog, a másik dolog pedig az, hogy amúgy, nézz át a szomszédos Szlovákiában, jóval kisebb lélekszámmal print média el tudja magát tartani. A piacon itt nagyon nehéz, leszoktunk az olvasásról, a másik pedig az, hogy aki később jön, annak sokkal nehezebb. Ugye az ellenzéki média, amikor így önfinanszírozóvá, közösségszervezőként lépett föl, akkor ezen a piacon ilyen igény. Most érdekes módon előnyére vált az előző rendszer ellenzéki médiájának az, hogy előbb került nehéz helyzetbe és szorult helyzetbe.
8: Igen, de azt gondolom, hogy van korábbi kormánymédia mögött olvasó,
11: akkor
8: ha vannak hívei, akik kitartanak az ügy mellett, akkor itt is lehet.
10: Nagyon érdekes, most megint csak egy ilyen mellékágnak fog tűnni, csak lehet, hogy hosszabb távon érdekes, amit most mondok, hogy nekem vannak olyan információm, olyan eddig ellenzéki sajtóműhelyek, amelyek szintén sokat mondjuk úgy tettek azért, hogy sok adományozójuk és erős közösségű legyen. Ők arra panaszkodnak, hogy most a kormányváltással drasztikusan megcsapant a támogatói közösség.
8: Ez is logikus egyébként, nagyon sokan erőn felül támogatták így ezeket van, az ügy mellé
10: állva. De akkor itt most ez média, most pedig vagy politikai aktivizmus például?
8: Politikai lehet, aktivizmus is nyilván.
9: Hát az a helyzet, jó, rosszabb ennél a helyzet, sokkal ennek azért a kulturális attitűd jóval durvább, már bocsánat, hogy kulturálisnak minősítem azt, amit mondani fogok. Azt mondják, nyertetek! Nem perkálok.
10: Na erre gondoltam én.
9: Na, de nem ezt mondtad.
10: Ezt mondtam, csak
9: nem, jó, nem okay. De én nyers, brutális, bolsevik őszintességgel hagyd mondjam el, hogy bizony, igen, van ilyen. Hát ez valami egészen elképesztő különben. És számomra tényleg döbbenetes is. Annál is inkább, mert összekapcsolódik az agyamban azzal a ténnyel, hogy gyerek, muszáj köllolvasni, különben nem értjük a világot, amelyikben élünk, ami egyébként napról napban robban föl körülöttünk.
8: Lehet, hogy olvas, csak most azt mondja, hogy ha nyertünk, akkor most miért támogassam, mert most már lesz pénz.
9: Jó, hát én
8: nem ehhez van szoktatva a de magyarok közönség?
9: Hát ez a legszörnyűbb.
8: Hát ez a legszörnyűbb.
10: A legtöbb olyan mondjuk eddig ellenzékének mondott, vagy függetlennek is hívott médium is egyébként, különösen online térben, egyébként eddig sem volt rentábilis, a baloldalon sem, csak tudott olyan vállalkozási kultúrát kialakítani, amelyel tudta kompenzálni a veszteségét a közületi tartalmakon, szórakoztató ipar és egyéb dolgok. Ez egy ügyes üzleti modell szerintem, valójában...
8: Hát most előttetek a lehetőség, hogy ezt eltanuljátok. Egy mondat erejéig, mert aztán mindjárt kapcsoljuk az ügyvédet, aki ezt az egészet elintárta ma reggel. Mit gondoltok arról, hogy Orbán Viktor és a főügyész és még sokan mások felsoroltatnak egy ügyészségi dokumentumban, ami arról szól, kiket kell kihallgatni, meghallgatni, amiben ő Horváth Lóránt továbbment, és azt mondta, hogy tessék letartóztatni őket.
10: Én azt olvastam a HVG-n, idefele, hogy ez lehet, hogy valami csehó
8: részéről,
10: mert hogy egyébként a dokumentum validálása az nem történt meg, hiszen ez sem megerősíteni, sem cáfolni nem tudta az ügyészség. Mondván a nyomozás érdekeire, a legfőbb ügyészség nyomozás érdekeire hivatkozva ezt nem tehetik
8: hát
10: meg.
8: Hát ha kamu, akkor megtehették volna.
10: Bizonyos szempontból lehet, hogy akkor sem, de ez nem értek, nem vagyok jogász meg a különböző ilyen eljárásrendeknek a szakértője, de hogy az következne belőle, hogy ezzel valójában a legfőbb ügyész magát menti, hiszen hogyha ebben az ügyben máshogy alakulnak a dolgok, mint ahogy azt Magyar Péter szeretné, akkor az neki hosszú távon jó lesz, és a végén Orbán Viktor fog megmenekülni. A HVG egy hosszú cikket közölt erről, úgyhogy amit én abból kiolvastam most ebből a következtetésen túl, az az, hogy itt van egy erős hatásköri villongás, és egy olyan mondjuk úgy belső vita az ügyészségen belül, hogy most hogyan lehetne kielégíteni az új kormányzat igényeit is, hiszen Magyar Péter személyesen üzeneteket küld az ügyészségnek, meg a legfőbb ügyésznek is, hogy mit csináljon. És közben meg az Alkotmányvédelmi Hivatal, meg a rendőrség, a NAV egymásra mutogat, hogy ki mit hibázott adott esetben ebben az ügyben. És hát ebből azt mondom ki, hogy alig ha fogjuk megtudni pontosan, mi történt.
8: Sanyi, a zárszó.
9: Az a nagybüdös helyzet, hogy nagyon fontos nekem, hogy Magyar Péter mit akar, de leginkább én szeretném tudni az igazságot, és amúgy is egyébként az, ami történt, az annyira nyilvánvalóan az állami terrorizmussal írható le, és bűncselekmény volt, amit elkövettek, hogy az valami elképesztő, most arról nem beszélve, hogy ugye két nyomozás folytat az ügyészség. Az egyik ugye a pénzmosás.
10: Hát
9: ne
10: vicces,
9: na ne vicceskedjünk már.
8: De azon még mit nyomasz?
9: Azon ki, jó, ugyan már, hát egyrészt evidensen és nyilván bedobtak egy kamu történetet. Hát nézd, itt ami váratlan, az, hogy nincsenek nyomás alatt, és nincsen prekoncepció a hatalom részéről. Hát ez egy nagy probléma, ilyenkor persze ingadozik az igazságszolgáltatás is. Hát az egész történet most nagyon izgalmas.
10: Az ügyészség fejét lemondáshoz voltják, hogy azt másként értek el,
8: nem? Nem azt mondta, hogy milyen választ vár, hanem hogy választ vár.
9: Figyelj, keszon betegséget kapott az ügyészség, mert föl van szabadulva, és nem tudja, hogy mit csináljon. Már bocsánatot kérem.
8: Én tudom, mit kell most csinálni, megköszönöm nektek.
9: Jó, hogy én is köszönöm, egy élmény volt, már most hiányoztok.

sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az Életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencia.

0: Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
1: Döntéshozóként nevezi meg Orbán Viktort az aranykonvoj ügyben egy állítólagos ügyészségi dokumentum. A híre hivatkozva az ukrán pénzszállítók védője indítványozta többek között a volt miniszterelnök gyanúsítását és őrizetbevételét. Horváth Lórántot kérdezzük.
2: Az ukrán pénzszállítók jogi képviselője a vendégünk, tehát jó estét kívánok!
3: Jó estét kívánok!
2: Ez a ma reggeli közlemény, ez igen erősre sikeredett, azt kétségtelenül megállapíthatjuk. Orbán Viktor volt miniszterelnök, Farkas Örs nemzetbiztonsági szolgálatokat felügyelő volt államtitkár, Hajdú János a TEK volt főigazgatója, és dr. Demeter Tamás a NAV volt bűnügyi és rendészeti elnök helyettesének őrizetbevételét és letartóztatását indítványozza Horváth Lórát ügyvéd. Ügyvéd úr, aztán egy kicsit módosított rajta, de az ügyön alapvetően nem változtatott.
3: Nem módosítottunk rajta, megküldtük a szerkesztőségeknek az indítványunk teljes szövegét, és abban a letartóztatást pont azért nem indítványoztuk, mert az nem a mi hatáskörünk, pontosabban nem
2: az sértett tartozik.
3: Így van, az az ügyészségre tartozik, tehát alapvetően az indítványunk arra irányult, hogy ezeket a személyeket a sajtóban megjelölt értesülésekre hivatkozva hallgassák ki gyanúsítottként, és vegyék őket őrizetbe, illetve hogy ők indítványozzák a letartóztatásukat.
2: Az, hogy a sajtóban megjelent egy ügyészségnek tulajdonított dokumentum, azt ön bizonyítéknak tekinti arra, hogy van ilyen dokumentum?
3: Igen, ez a dokumentum nagy valószínűséggel létezik. Tudomásom szerint a sajtóorgánum az több oldalról ezt az információt validálta, és azt gondolom, hogy a benne létező vagy a benne szereplő információk is hitelesek.
2: Van egy nagyon kemény indítvány, az indoklása az a hétrendbeli aljas indokból a sértett sanyargatásával megvalósuló jogellenes fogvatartás büntette és kényszervallatás. Ez nagyon keményen hangzik.
3: Igazából ez még nem is annyira kemény, tehát összesen mi 7 bűncselekmény fajtában tettünk feljelentést, ezek között szerepel a terrorcselekmény is. Ezt a kettőt azért emeltük ki, mert ennek a bizonyítása, vagy bizonyítottsága, inkább így fogalmazok, a tanúvallomásokból egyértelműen kitűnik. Mind a kettő nagyon súlyos, és halmazati büntetésként pedig már a középértéke is a két bűncselekménynek 7 év.
2: Azért szokatlan és feltűnő az, hogy megnevezi azt, hogy kikkel kapcsolatban van igénye arra, hogy kihallgassák őket, mert hát azért ez nem gyakorlat. Nyilván ebben az esetben attól tűnik annak, vagy értelmes kivételnek, mert hogy olyan személyeket nevezett meg, akiket mindannyian ismerünk, hallottunk róluk, és jól beazonosíthatók.
3: A sértetti képviselet során ez egyáltalán nem megszokatlan, ez a típusú indítvány.
2: Csak a nyilvánosság előtt.
3: Nyilvánosság, ez csak az ügyből fakad egyébként, a sérteti képviseletek kapcsán mi rendszeresen teszünk ilyen indítványokat, segítve ezzel az ügyészség munkáját. Tudnék, azt kell megérteni, hogy a sértett az az ügyész mellett áll, és majd a tárgyaláson az ügyész mellett ül, tehát ő is a vád emelés érdekében fejti ki a tevékenységét. Én értem, hogy szokatlan a közvélemény számára, hogy a sérteti képviselet ennyire intenzív, de én azt gondolom, hogy az ügy megkívánja.
2: Hogyan tovább? Most vár-e választ bárkitől erre a felszólításra, vagy most már cselekményt várna?
3: Én azt gondolom, hogy az ügyészségnek valamit erre reagálnia kell mindenképpen. Nyilván megteheti azt, hogy majd a nyomozás lezárása, akkor a nyomozás befejezése előtt az indítványainkat, mert nem csak ezt az indítványt tettük, hanem a folyamatban több indítványunk is benn van, egyszerre fogja majd értékelni, és akkor reagál rá. De én azt gondolom, hogy ebben a helyzetben az ügyészségnek valamit reagálni kell, vagy elutasítani és indokolni ezt az elutasítást, vagy pedig végrehajtani egészében vagy részben ezt az indítványi kérelmet.
2: Önnek van tudomása többről, mint ami a nyilvánosság előtt zajlik? Tehát ugye Magyar Péter is egy sajtótájékoztató keretében szólította fel a főügyészt arra, hogy vajon szint csütörtök 15 óráig, néhány perccel előtte a főügyész közölte, hogy pénzmosás és ugye az aranykonvoj kapcsán az összes többi ügy, két külön nyomozás az, ami zajlik. A pénzmosás például én már nem értem, hogy mit nyomoznak rajta.
3: A pénzmosásban legalábbis az nekünk megküldött iratok alapján az látszik, hogy egy külföldi jogsegély keretében megkeresték az Erste Bankot, és nyilatkozatra szólították fel. Tudomásom szerint ez a nyilatkozat vissza is érkezett. Én arra számítok a pénzmosás tekintetében, hogy bűncselekmény hiányában fogják megszüntetni ezt a nyomozást.
2: A másik ügy pedig az önök most szóban forgó ügye, azzal kapcsolatosan mennyire vannak napi kapcsolatban az ügyészséggel? Vagy mennyire várják épp úgy, mint mi, hogy mi lesz?
3: Folyamatosan kérjük ki az iratokat, tehát szinte hetente történik az iratbetekintés, hogy mi történt az ügyben. Rengeteg iratot megkaptunk egyébként, sok száz, majdnem 1000 oldalt. Ezeket az ukrán féllel egyébként közöljük, tehát a sértettekkel is közöljük, és ebből nyerjük az információkat. Lényegesen több információnk van, mint ami a sajtóban megjelent.
2: Ezért ilyen maga biztos, amikor rámutat arra, kiket kellene kihallgatni, és annak milyen következmények kellene, hogy legyen?
3: Ez az indítvány nyilvánvalóan a sajtóban megjelent értesülésekre reagált, és nyilván, hogy ennek volt egy taktikai oka is, tehát, hogy nem a saját értesüléseink, és hát azt várjuk, hogy ennek valamilyen hatása legyen a közeljövőben.
2: Ügyvéd úr, köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt.
3: Én köszönöm.
2: Horváth Lóránt volt a vendégünk, mindjárt folytatjuk a híradó után.

0: Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
1: Nyílt levelet írt Szász Jánosnak a Cselekvés a Kiszolgáltatottakért Alapítvány. A szervezet szerint ugyanis a rendező történethamisító módon mutatja be azt a bírósági ítéletet, ami a bangladesi szijámi ikrek szétválasztásáról készült dokumentumfilm miatt indított perben született. Az orvosok szerint Szász János átkeretezi a történteket. Vendégünk Pataki Gergely.
2: Pataki Gergely plasztikai sebész, a Cselekvés a Kiszolgáltatottakért Alapítvány egyik vezetője. Örülök, hogy itt van.
3: Alapítója, Ronai úr. Köszönöm szépen a meghívást.
2: A beszélgetésünk közvetlen előzménye az, hogy Szász János 2 héttel ezelőtt itt járt az Egyenes beszédben, és akkor nyilatkozott az őt felmentő bírósági tárgyalásról és ítéletről, és az abban a műsorban elhangzottakkal önök nem értenek egyet. A valódi történet meg ugye a két bangladesi gyermeknek a szétválasztó műtétje, amire emlékszünk, hiszen ez 2019-ben egy világszenzációt jelentő nagy műtét volt, és amit Csókai professzorral végzett el, tehát azt gondolom, hogy olyan orvoscsapat van itt a háttérben, ami előtt emeljük a kalapunkat. Ez például egy nagyon fontos
3: megállapítás. De nem két orvosok múlott róla, hanem nagyon sok orvosok.
2: Ez egy csapatmunka.
3: Ez egy csapatmunka, több szakmás, több részes műtét volt, nem csak magyar, bangladesi orvosok is, és ahogy mondta, a probléma lényege az az, hogy az előző adásban nem hangzott el az a történet, amely erről szól. Ez a kép, hogyha mindenki látja, ez a bűncselekmény, emiatt történt feljelentés. Ezen a képen az látható, hogy Szász János operatőre és Szász János fia az álmenyezetet, és most olvastam a bírósági ítéletet, a kórházi álmenyezet egyik elemét eltávolítva együtt kereste a műtő menyezeti részén a kórházi kamerák rögzített felvételeit. Ezeket tisztában voltak a cselekmény elkövetéskor, hogy illegálisan járnak el, nincs lehetőségük a nyersanyag jogszerű megszerzésére.
2: Oké.
3: És a harmadrendű vádlott...
2: Abból az összefüggésből még kellett volna elhangzani, hogy Szász János azért jött ide be, hogy elmondja, hogy felmentette minden vádpont arról.
3: Mert önök nem mondták el a másik lényeget, hogy a Szász János csapatát viszont elítélte a bíróság egy olyan ügyben, hogy egy katonai kórházban bontanak meg illegálisan, ami tudtunk nélkül, egy álmenyezetet, hogy elpróbáljanak vinni adatokat erről.
2: Még ez az emberi... Akkor hadd tegyem hozzá a dolog súlyát mutatva, hogy megrovásban részesítette Szász János fiát a bíróság.
3: És ez az ítélet. Az operatőrt, hogy hozzátegyem, az operatőrt próbára bocsájtották, miközben kijelentették azt, hogy a felvételek olyan felvételeket tartalmaztak az eszközök, amelyek kiskorú sértetteket műtéti ágyon fekve kiszolgáltatott, öntudatlan és méltatlan állapotban, helyzetben ábrázolták, és ezeket az adathordozókat, amelyeket a házkutatáskor találtak, Szász János kezelte. Annak ellenére, hogy az ikrek szülei már a műtét után visszavontak minden felhatalmazást irányába.
2: Nem utolsósorban az önök kérésére, ha jól
3: nem, emlékszem. Egyébként nem is adtak meghatalmazást nekik, hiszen minden az alapítványon keresztül zajlott.
2: Akkor
3: az alapítvány hívta meg Szász
2: Ha nem János. Volt erre felhatalmazás a Szász Jánosnak, akkor hogyan forgathatott a műtéten?
3: Az alapítványon keresztül.
2: Hát akkor mégis volt felhatalmazás?
3: Mi megengedtük neki.
2: Hát akkor de úgy, azért hívták.
3: Ronai úr, arról volt szó, hogy ő egy barát hozta közénk, és ő neki megengedtük azt, hogy orvosi dokumentációt készítsen. Van egy kis film.
2: Arról nem volt szó, hogy dokumentumfilm is lesz belőle?
3: Volt szó, de erről nem kötöttünk megállapodást. Szóban az hangzott el, hogy minden nyersanyag az alapítványi, és ő egy orvosi dokumentációt készít. Ez az orvosi dokumentáció, ami a mi pácienseinkről szól.
2: Tudja,
3: és
2: orvosi szól, dokumentációban nem lesz dokumentumfilm, ahhoz forgatnia kell.
3: Nagyon fontos az, hogy egy ilyen csapatmunkát megörökítsünk. És ezeket a fényképeket elhoztam, azt a képet, amivel az operatőre, azt a gépet, amelyet mi vásároltunk.
2: Most mit kell látnunk?
3: Ez egy EOS R típusú kamera.
2: Egy fényképezőgép.
3: Így van, de ez videót is vesz föl, természetesen nagyon-nagyon jó minőségben. Ezt is az alapítvány vásárolta, tehát például az, hogy Szász Jánosnak mi nem fizettünk semmit, hát nem is volt szó arról, mi biztosítottuk a kamerát a számára, mi biztosítottuk az étkezést, a teljes ellátást, és ebbe az ügyben meghívtuk. És azt kaptuk, hogy miközben a műtét sorozat zajlik, Szász János gyermeke és operatőre kibontja a kórház, a katonai kórház menyezetét, és megpróbálja elvinni azokat a felvételeket, amelyek később nem is kerültek meg.
2: Hadd kérdezzek valamit, mert szerintem ez fontos, mert én értem, ez egy katonai kórház belső felvételéhez senkinek nem szabad hozzáférni, ez teljesen világos. De ez nem az ön ügye. Ez a bangladesi katonai kórház problémája kéne, hogy legyen. Miért ön harcol a bangladesi katonai kórház helyett?
3: Nem csak, hogy a katonai kórházat segítjük, hát ők voltak a meghívóink, ez rólunk szól.
2: Én ezt értem.
3: Hát, ha megengedi, akkor elmagyarázom.
2: De ha nem ők indítanak eljárást, ön miért indít helyettük?
3: Ha ott indult volna egy eljárás Szász János ellen, ahogy én ezt többször megjegyeztem, hogyha ez kiderül, ez a történet, ott őt bilincsbe viszik el, akkor is, hogyha nem ő fotózta ezt a képet. Azt nem tudjuk
2: egyébként.
3: Nem tudjuk, Szász Jánostól kellene megkérdezni, hogy ezt ő fotózta-e. Van gyanunk természetesen, de ezt nem tudjuk.
2: A lényeg az a kérdésére... Megmutatta, ez az a fotó, aminek alapján megrovásban részesítették Szász János fiát, ugye?
3: Na most, ez az, és az operatőri próbaidőre. Ez az a fotó, ami
2: most
3: kimondta azt, hogy egy bűncselekmény.
2: Ön most miért küzd?
3: Szeretnénk visszakapni azokat a felvételeket, amelyek rólunk szólnak, és az alapítvány által kezelt ikrek vannak rajta, a rikrek műtétje van
2: nincsenek
3: rajta.
2: Meg ezek a felvételek?
3: Ezek nincsenek meg.
2: Semmilyen felvételek.
3: De ezek nincsenek meg teljes értékűen, ezek közül rengeteg hiányzik, a Magyarországon felvett felvételek egy része, és a Bangladesben felvett felvételek egy része.
2: Azt honnan hiányzik. Tudják, hogy mennyi hiányzik és mi hiányzik?
3: Mert tudjuk, hogy mit forgatott. Volt olyan, hogy a Szász úr kezébe én adtam a kamerát itt Magyarországon, ugye volt egy nagyon hosszú szak, amelyet már ő elkezdett követni. Őt egyébként Fuchs Richard valódi operatőrünk helyett vontuk be a végső szétválasztásba, tehát a műtétsorozat egyik stációjába, azért, mert Fuchs úr nem tudott kijönni. Fuchs úr filmjeit egyébként megtalálják az ikrekről a cselekvés.org/filmek URL-en. A probléma ugye a felvételkel az, hogy a mi általunk kezelt gyermekek vannak rajta, akiket még most is kezelünk, és azóta sokszor műtöttünk. És ezen kívül rajta vannak még a csapatunknak a története. Ez Szász János ezt nem akarja odaadni, illetve az ügyvédjével egyszer üzent, hogy lehet, hogy pénzért ezt rendelkezésre.
2: Szász János megkérdeztük,
3: hogy mennyi fordatni. Lenne az összeg. Természetesen nem megvenni szeretnénk, hanem várjuk tőle a bocsánatkérést, és azt, hogy visszaadja a felvételeket.
2: Szász János az elmúlt 7 évben az Egyesült Államokban élt, egy házkutatás után, amikor felforgatták az egész lakását és az egész családját, akkor úgy döntöttek, hogy az Egyesült Államokba költözik a Jászai Díjas feleségével együtt, aki most óvónőként dolgozik az Egyesült Államokban. És gyakorlatilag egy Európa-díjas filmrendező életművét vágták ketté azzal az ügyel, ami most itt zajlik, és amit önök most is folytatni próbálnak. Miközben Szász János felmentette a bíróság. Kérdezem én, hogy miért várnak Szász Jánostól egy felmentő ítélet után bocsánatkérést, miért nem tesznek önök egy gesztust felé?
3: Mi nagyon sokféleképpen próbáltunk vele megegyezni, ügyvédi
2: módon. Most nem arra válaszol, amit kérdezek.
3: Azt gondoljuk, hogy ezért felelős, és a helyet...
2: De ezt a bíróság kimondta, hogy kifelelhetett.
3: Szerintem egy ilyen ügybe, ahol fölmentik a gyermekét, bocsánat, hogy a gyermekét elítélik, hogy ott tiltott adatszerzés kísérlete miatt, illetve az operatőrét is elítélik tiltott adatszerzés kísérlete miatt, hát az sokkal rosszabb, hogy őt fölmentik. Hát az lett volna jó, hogyha ő vállalja a felelősséget, és azt mondja, hogy igen, adott esetben kimondta a bíróság, az ő filmjéhez kerestek, ott kutattak adatokat. Ez az emberi mohóságról szól, Ronai úr, ez az emberi gátlástalanságról, a mi tudtunk nélkül, a mi meghívott vendégünk, nem elég neki az az anyag, amit forgat, hanem ezen kívül még plusz anyaghoz próbál juttatni. Ő egyébként nem csinált semmilyen dokumentumfilmet, azt tévesen állította az első műsorban, vagy az első riportban. Ő egy szösszenetet csinált, de abban is úgy ábrázolta az orvosok egy részét, a bangladesi orvosokat, hogy ezt dehonesztálónak ítéltük. És abban felhasználta például, vélhetően nem tudott róla, hogy felhasználja a valódi filmesünknek a filmjét. Ez egy ilyen 10 perces film volt. Ő minden bizalmunk már a műtét után
2: hányan forgattak ott? Mi az, hogy a valódi filmesünk?
3: A valódi filmesünk az, aki az ikrek történetét és a misszió történetét végigfilmezte, cselekvés.org/filmek. Fuchs Richardnak hívják, ő nem tudott velünk kijönni, és egy baráti gesztus miatt Szász Jánost kértük meg, aki ott volt a rendelőbe, egyszer kezébe nyomtam a kamerát, és könyörgött nekünk, tehát ellentétben az ő állításával, ő könyörgött nekünk, hogy vigyük ki, és a fiát is vigyük ki, minden úgy lesz, ahogy mi akarjuk, alkalmazkodik mindenben. Szász János bármit, amit ígért, bármit, amit aláírt, nem tartott meg semmit.
2: Értem.
3: Ezért mi
2: viszont...
3: minden bizalmunk elment iránta. És ez egy közvetlen...
2: Önök viszont a rendőrséggel, láttuk már ezt a fotót,
3: de egy ilyen fotó alapján. Ön nem tenne be jelentést a rendőrségnek? Hát Hadházy Ákos például emiatt tesz.
2: Nem tudom, hogy ez a fotó mit ábrázol.
3: Ez a fotó, ez
2: elhiszem azt ábrázolja. Én elhiszem önnek, hogy ez egy katonai, kórház.
3: Ez egy nagyon fontos felvétel. Ez a filmtörténet egy része. Egy filmrendező csapatának a bűncselekményét megörökítik egy képen. És annak a filmrendezőjének, aki végig a bűnt keresi a filmjeiben, ő az első filmrendező, akinek a csapatának a bűncselekményét megörökítették egy fényképfelvételen, és ez a bűncselekmény az alapja a rendőrségi házkutatásnak, de nem csak ez.
2: Hallja önmagát?
3: De nem csak ez, Róla
2: Júl. Doktor úr, hallja önmagát?
3: Nézze.
2: Vért akar.
3: Nem,
2: ugye?
3: Nem, mi megbocsájtunk. Ez egy keresztény misszió, amiben megbocsájtunk.
2: Hát ez eddig nem látszott.
3: Én megbocsájtunk, csak ne csinálja velünk azt az abszolút filmszínházat, hogy Magyar Pétert idézzem, amit velünk csinál a különböző kapcsolataink keresztül a médiában. Hát nem beszél arról, hogy mi történt. Hát egy bűncselekmény történt, a házkutatás.
2: Na még egyszer, akkor én ennek nekirugaszkodom még egyszer engedelmével. Tehát volt egy házkutatás, ami nem volt sikeres. Volt egy kihallgatás, ami hát úgy tűnik szintén nem volt túlságosan sikeres. Ezek után ők elköltöztek Magyarországról, elindult egy bírósági eljárás, ahol őt felmentették. Ő most bűnösnek mondja ki, ami egy érdekes felvetés.
3: Szász Jánost felmentették. Azzal nincs, de Szász Jánost
2: de most mondta az előbb, hogy az első filmrendező, stb. Én nem fogom megismételni.
3: Az első filmrendező, akinek a csapatának bűncselekményét, de hát ez a kép, ez pont ezt
2: tudom,
3: ábrázolja.
2: Ez a kép, ez semmit
3: hát ezt a fia posztolta, nem, ez a fia posztolta, és ez volt a házkutatás egyik alapja, és ezen kívül az, hogy Szász János olyan adatokat, tehát a zikrekről...
2: Mit szeretne, doktor úr?
3: Nézze, szeretnénk visszakapni a filmet, nem büntetés volt a célunk ezzel.
2: De ezt miért akarja?
3: Tessék?
2: Ezt miért így
3: azért, akarja? Amit abban a műsorban elmondtak, abból lényegében semmi nem igaz.
2: Dehogy nem. Arról beszélgettünk, hogy ő mit élt át, arról beszélgettünk, hogy őt felmentette a bíróság, arról beszélgettünk, hogy tönkretették a családját, arról beszélgettünk, hogy most megpróbál visszatérni Magyarországra és rendezőként folytatni az életét, és arról beszélgettünk, hogy önök Csókai doktor úrral milyen viszonyba keveredtek már a forgatás alatt, és az egész történet szerinte többek közt arról szól, hogy ez ne kerüljön nyilvánosságra.
3: Nem, minden nyilvánosságra kerülhet, semmilyen olyan felvétel nincs, amit ő állít. Csókai doktorral való konfrontációt ő eszkalálta azzal, hogy olyan filmeket, olyan rendezői, azt mondjuk, hogy rendezői balerinaként próbálta drámázni a történet egyik részét. Ő nem értett meg ebből a történetből semmit.
2: Értem.
3: Én azt gondolom,
2: De Csókai professzor viszont mellé állt az első percben.
3: Csókai professzor mellé állt, Csókai úr éppen, amikor most Medjugorjéba mentünk, a Csókai professzor úrra kiengesztelődtünk, kezet fogtunk, Csókai doktor úrral, nem professzor, vele rendezni fogunk minden viszonyunkat, közösen csináltuk ezt a történetet vele, és amit a sajtóban önök csinálnak, az az alapítványunk lealázása.
2: Mennyiben?
3: Az alapítvány. Annyiban, hogy teljes mértékben elferdítik a valóságot. Hát közé teszik azt, hogy Szász Jánost felmentették, de azt nem mondják el, hogy Szász János csapatát viszont a bíróság elítélte. És egy olyan bűncselekményben, amit egyébként kiposztoltak
2: szerintem,
3: a médiában. Ez egy nagyon fontos
2: szerintem
3: dolog.
2: Ez benne ez van. Szerintem ez a médiában rendesen teret kapott.
3: Önöknél, ön abszolút nem beszélt. Ön egy dokumentumfilmről beszél, ami nincs is.
2: De az azért nincsen, mert nem készítette el, miközben önökkel megállapodott abban, hogy majd lesz ilyen.
3: Orvosi dokumentációra kértük föl, és már három héttel később
2: beszélgetésünk elején elismert, hogy bár szerződés nincs róla, de megállapodtak abban, hogy lehet belőle dokumentumfilm.
3: Ez pontosan így volt. Egy hát szóbeli akkor... szerződést kötöttünk vele arról, hogy ha majd úgy gondoljuk, hogy ez egy sikeres misszió volt, akkor készíthet belőle dokumentumfilmet. Ő ezt nem tartotta be, hogy mi majd engedélyt adunk erre, hanem minden gátlástalan módon még a plafon kamerából is próbálták kiszedni a felvételeket. Hát érti ezt, Rónai úr?
2: Értem.
3: Tehát a tehát minden olyan dolgot, amit megbeszéltünk vele szóban vagy írásban, azt megszegett.
2: A bíróság kötelezte Szász Jánost arra, hogy a birtokában lévő valamennyi dokumentációt adja át?
3: Hogy ki kötelezte a bíróságot?
2: Kérdezem. A bíróság kötelezte Szász Jánost erre?
3: Másodfokon meglátjuk, hogy mi lesz a helyzet. Nagyon sok adathordozót nekünk adnak át, van olyan adathordozót, amit a Szász Jánosnak fognak visszaadni. Ez a szerzőjogi kérdés, ez egy nagyon fontos történet egyébként. Ő azt mondja, hogy neki nagyobb a szerző joga a felvételekhez. Hát ezzel a kamerával, amit mi vásároltunk, ezzel vették fel.
2: Attól még a szerzői jog az övé.
3: Ez kétségtelenül, de azért ez egy beteg gyerekekről szóló dokumentum.
2: Akkor is övé a szerzői jog.
3: De az nyersanyag, az pedig az nyilván a kezelő, hát mi kezeljük orvosok a beteg gyerekeket, hát mi lenne
2: a
3: az,
2: gyerek
3: hogy,
2: nem hogy nyersanyag, doktor úr.
3: Ez olyan, Rónai úr, ha nem érti, akkor képzelj el azt, hogy van egy esküvő. Ott felkérnek az esküvőre egy filmest, hogy filmezze meg. Utána a filmes nem adja oda a felvételeket a párnak, és elmegy vele. És kiderül, hogy még a NASZ éjszakáról készült felvételeket is megpróbálta a házasulandók tudta nélkül elvinni. Hát erről szól ez az ügy, az emberi gátlástalanságról, de ez egy keresztény misszió, mi megbocsájtunk Szász János kapcsán, megbocsájtunk a fiának, az operatőrének, aki egyébként azt mondta, hogy ha vita lesz, ő majd azt fogja mondani, hogy ez az alapítványhoz tartozik, az, amit ő vett fel, mert a nagy dolgokat
2: ezt
3: egyébként az operatőr.
2: Ezt a fonalat szerintem, hogy ki mit vett fel.
3: Az operatőr a filmet
2: vette fel.
3: Azt mondja,
2: hogy ez egy keresztény alapítvány, akkor ennek egyében Szász Jánossal békét köt?
3: Próbáltunk vele, hát volt a mindenféle testületen keresztül, mi elmentünk nagyon sok helyre.
2: Az Egyesült Államokig menekült.
3: De miért? Azt mondja, hogy a NER-hez van köze az ügynek, hát biztos, hogy nincsen. Hát teljes hülyeség.
2: Igazán ön tudja.
3: Hát hogyne? Hogy mondjam el önnek, hogy a Hungary Helps programtól háromszor kértünk segítséget a misszióinkra, egyszer se kaptunk. És ez alapvetően az ügy, amelyet a sajtó ferdítve állít be. Hát például a koponya ügye, a cselekvés.org per koponya. Szász János azt mondja, hogy egy emberi vagy orvosi műhiba történt. Lényegében majdnem, hogy ezt kommunikálta. Nézzék meg a cselekvés.org per koponya URL-en azt a videót, fél órás videó, ami elmagyarázza.
2: Na, tehát akkor maradjunk abban, hogy mi ezt megnézzük. Önök nem lenne baj, ha inkább békét kötnének.
3: Nagyon szeretnénk,
2: nem egy másodfokú tárgyalásra várna, hanem hát nyilván ez az kellene, hogy ne ilyen módon támadják még akkor is, amikor egy felmentő ítélet van a bírókon.
3: De bocsánat, hát nem mi támadjuk, hát ő támad minket. Okay. Hát nézzék vissza a műsor.
2: Doktor úr, köszönöm, hogy itt volt.
3: Nagyon szépen köszönöm, hogy elmondhattuk végre a sajtóba azt, ami a lényeg, hogy ez nem egy olyan egyszerű történet, hogy Szász Jánost felmentették. Mert egyébként
2: az a része a dolognak.
3: A forgatócsapatát viszont elítélték egy ilyen bűncselekményben, amikor egy misszióban tiltott adatszerzési kísérletet hajtanak végre az orvosok háta mögött.
2: Köszönöm, hogy
3: nagyon köszönöm én is, hogy elmondhattam.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Pit Lane. A Network 4 Motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en, hétfőnként 13 órakor. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Életbe lép a harmadfokú hőségriasztás. Rengeteg a halott és az eltűnt a venezuelai földrengés után. A templomok megnyitását kéri a hőségben a püspöki konferencia elnöke. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Szombaton hatályba lép a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvény, miután a jogszabály megjelent a magyar közlönyben. A szabályozás megszünteti a hatósági üzemanyagárat, ugyanakkor lehetőséget ad arra, hogy rendkívüli piaci helyzetben a kereskedelem politikáért felelős miniszter ismét hatósági árat vezessen be. Berg Judit író lesz az irodalomért és közművelődésért felelős helyettes államtitkár, jelentette be Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár. A rumini könyvek szerzője június 28-ától tölti be a tisztséget. Ugyancsak helyettes államtitkár lesz Sipos Imre színművész és rendező, aki az előadó művészetekért felel majd. Meghaladta a 900-at a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma. Jelenleg 3300 sérültről tudnak, közölte a venezuelai parlament elnöke. Az ENSZ szerint több mint 50 000 eltűntek. A mentő alakulatok folyamatosan kutatnak a romok között. A munkát 35 nemzetközi csapat és több mint 100 mentőkutya segíti. A halálos áldozatok között külföldiek is vannak, köztük portugál, spanyol, brazil, olasz és kínai állampolgárok. A konfliktusokat emberhez méltó módon kell megoldani, nem erőszakkal. Erről beszélt 14. Leó pápa a Vatikánban tartott bíborosi tanácskozást megnyitó misén. A katolikus egyházfő hangsúlyozta, a háború soha nem méltó az emberhez és nem részesül Isten áldásában. A kétnapos konzisztóriumon a békéről, a közjóról és az egyház jövőjéről tanácskoznak a bíborosok. A templomok megnyitását kéri a hőség idején a magyar katolikus püspöki konferencia elnöke, Székely János, felhívta a keresztény közösségek figyelmét arra, hogy a kánikula különösen az idősek, a kisgyerekek, a krónikus betegek és a hajléktalanok egészségét veszélyezteti. A püspök azt szeretné, ha a templomokban bárki megpihenhetne és felfrissülhetne, akár egy pohár víz, egy pad vagy néhány perc nyugalom várná a betérőket. A madármentés alapjaira hívta fel a figyelmet a nagy melegben a mái madármentő állomás. A hőguta gyanús napon fekvő madár árnyékba emelése után a tarkójára néhány csepp langyos vizet lehet csepegtetni, majd nedves zsebkendőre fektetni. Ha magához tér, a Csőre hegyére néhány csepp víz, elé tálkában pár korty tehető, közben pedig hívni kell a madármentőket. A kertekbe kitett csobogóhoz, madárítatóhoz odaszoknak a madarak, de csak akkor tegyük ki, ha rendszeresen újra töltjük. Idehaza sok napsütés lesz, eső nélkül csak a középső és északkeleti tájakon lehet némi felhő az égen. A hajnali 14-20 fokról napközben 34-39 fokig melegszik a levegő. Harmadfokúra emelik a hőségriasztást, kedden 40 foknál is melegebb lehet.
0: A Spirit FM híreit hallották.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
2: 15 éve hirdettek bohóc forradalmat Orbán Viktor ellen a rendvédelmi dolgozók. Az ellen tiltakoztak, hogy az egykori Orbán kormány mély szegénységbe taszítja a legelesettebbeket, miközben a saját gazdasági és politikai elitjéhez tartozókat célirányos állami támogatásokkal és beruházásokkal teszi még gazdagabbá. Kónya Péterrel beszélgetünk.
3: Elhiszik, 15 éve volt, mondom, itt a legfiatalabbak, akik most már szavaztak, és nem is emlékeznek rá, hogy mi volt. Jó estét!
4: Jó estét!
3: Rég kell. Találkoztunk.
4: Régen, szkolka lesz, szkolka zin, mondaná a művelt orosz.
3: Az úgy van, hogy volt a Liga Szakszervezetek társelnöke, volt az együtt alapítója, a Szolidaritás későbbi elnöke, volt független országgyűlési képviselő, meg pártos országgyűlési képviselő. Most mit csinál?
4: Hát a 18-ban befejeztem a politikai pályafutásomat, akkor bejuttam a Google keresőkbe, hogy Zsákfalu eladó ingatlan, és velemet dobta ki egyébként, ahol Törőcsik Mari is az utolsó éveiben élt. Egy nagyon szép, gyönyörű kis falu az Alpok alján, oda költöztem. Próbálkoztam a kocsmáros léttel, mert vettem egy kocsmát, de hát azt meg a Covid megölte. Most meg két kezemmel egy faluban egy házat építek magamnak.
3: Meg jó munkát hozzá. Hogy emlékszik erre a bohóc forradalomra?
4: Hát gyakorlatilag önmagában a bohóc forradalom az egy felemelő esemény volt, mert több mint 35 ezer ember állt ki a saját jogaiért és az Orbán rendszer ellen és az ellen az intézkedés ellen, amit a fegyveres rendvédelmi dolgozók ellen akartak elérni. De nyilván ez egy folyamat volt, hiszen azt megelőzően már egy tüntetés sorozat előzte meg a bohóc forradalmat, hiszen az Orbán kormány, ahogy kétharmados többséget szerzett, az első intézkedéseivel a szolgálati nyugdíjrendszert akarta megszüntetni. Miközben a szomszédos országokban is volt arra igény, hogy a szolgálati nyugdíjrendszereket átalakítsák, sehol nem visszamenőleges hatállyal történt ez, meg még Magyarországon egy tolvonással gyakorlatilag megszüntették a szolgálati nyugdíjrendszert, és a már szolgálati nyugdíjban lévők juttatásait is el akarták venni. Ez ellen volt egyébként ez a tüntetés.
3: Azért volt bohóc, mert hogy lebohócozta Orbán Viktor azokat, akik...
4: Hát ez úgy történt, hogy volt egy tüntetés azt megelőzően, ahova több fegyveres rendvédelmi dolgozó tüntetett a parlament előtt. Ide hívtuk ki egyébként annó Pintér Sándor belügyminisztert, hiszen már ott tartottunk, hogy amíg a parlament mögött felsorakozott rendőrök, a készenléti rendőrök arra készültek és arra kaptak, már kész volt a parancs, hogy bennüket oszlassanak, akik a téren tüntettünk, szintén rendőrök, aktív rendőrök, tűzoltók, katonák.
3: A szép lett volna egymás ellen feszülni.
4: Nagyon durva helyzet volt egyébként, főleg úgy, hogy tudtuk azt, hogy a tüntetők között vannak olyanok, hogy családtagok, tehát apák, miközben az oszlatók között meg ott voltak a fiúk, meg a rokonok, unoka, testvérek, és én megkaptam azt az információt, hogy készülnek arra, hogy megkapják a parancsot az oszlatásra. Ekkor hívtam föl egyébként Pintér Sándor belügyminisztert, aki éppen vidéken tartózkodott, és elmagyaráztam neki azt a helyzetet, hogy ez egy tarthatatlan állapot, hogy családtagok verjék egymást adott esetben. Ráadásul a téren tüntetők közül tudomásom volt róla, hogy többen szolgálati fegyverrel voltak ott, tehát náluk volt a fegyver, tehát bármi lehetett volna abból a helyzetből. Itt volt az a helyzet, amikor azt mondtam Pindel Sándornak, hogy jöjjön ki a térre és mondjon, álljon az állomány elé. Végülis azzal feltétlenül vállalta, hogy az életem árán, tehát hogyha bármi történik vele, akkor az én életem kerül veszélybe. Ezt úgy értse, hogy megmondta, hogy ha ő vele bármi történik, kijön a térre, akkor rám állította a mesterlövészeket, tehát akkor valószínűleg az én életem.
3: Voltak mesterlövészek a tetőkön?
4: Voltak, igen. Sőt, nem csak mesterlövészek voltak, hanem amikor megjelent Pintér Sándor, akkor több olyan szakszervezeti tüntető, akik szakszervezeti pólóban tüntettek, abban a pillanatban letépték magukra a szakszervezeti pólót, és alaptól már a tekes ruha volt, tehát hogy egyből átmentek Pintér Sándor védelmébe. Érdekes szituáció volt egyébként. Hát ezt követően, ezt a tüntetést követően ígérte meg ott egyébként Pintér Sándor, hogy leül a szakszervezetekkel tárgyalni. Majd ezt követően mondta Orbán Viktor azt, hogy hát tárgyaljunk a bohócügyi államtitkárával, arra a kérdésre, és erre tört ki egyébként a bohóc.
3: Pintér Sándor nem váltotta be végül azt az ígéretét?
4: Végül is volt tárgyalás, olyan tárgyalás volt, hogy én voltam a rendvédelmi szakszervezetek demonstrációs bizottságának elnöke és a legnagyobb szakszervezeti tömörülés elnöke, valamint tehát az érdekegyeztető fórum munkavállaló oldal elnöke is, és Pintér Sándor, illetve Orbán Viktor, személyesen Orbán Viktor között, hogy bárkivel hajlandó leülni tárgyalni, csak velem nem, aki egyébként egy kompetens tárgyaló voltam. Csak hát már akkor is tudták rólam, hogy se megfélemlítettető nem vagyok, se zsarolható nem vagyok, és se megvásárolható nem vagyok. Ehhez képest elmentek egyes kollégáim tárgyalni végül Orbán Viktorra, semmire nem jutottak, azon kívül, hogy eredmény nem sikerült elérniük, viszont hát többen a saját pozíciójuk miatt valamilyen módon besimultak a hatalomnak.
3: Jól jártak?
4: Én azt nem tudom, ezt tőlük kell megkérdezni. Az biztos,
3: akkor
4: hogy
3: akik, úgy nézett ki, hogy jól járnak?
4: Akkor nekik biztos úgy nézett ki. Akik viszont karakánul kiálltak, volt olyan kollégám, akinek a tüntetés másnapját követően házkutatást tartottak a lakásán, éles lőszert találtak a lakásán. Nyilván minden rendvédelmisnek, katonának vannak emléklőszerei, tehát hogy ilyen lőszert találtak, de hát ezzel eljárást indítottak volna ellene. Végül is szolgálati nyugdíjba vonult azonnal, mert így sikerült megegyeznie. Engem halálosan megfenyegettek, tehát volt olyan...
3: Kicsoda? Már most milyen irány volt?
4: Hát a bohóc forradalmat követően, mert ott Orbán Viktorik és a hatalom rájöttek arra, hogy veszélyeztetjük a hatalmukat, hiszen ha ennyi redvédelmi sikerül egy szervezetbe tömöríteni, akkor az a hatalmukra veszélyt jelent. A közvetlenül a bohóc forradalmat követően kaptam olyan információkat, volt titkosszolgálati vezetőktől, hogy az életem veszélyben van, majd pár napra rá egy magas, nagyon magas rendfokozatú tábornokkal volt egy találkozom, akik elmondták, hogy nekik is hasonló információk vannak, és megszervezték már akkor azt, hogy külföldre menekítenek, hogyha szükség van rá. Szerencsére aztán végül nem került sor, de hát az évek során folyamatos hátrányba kerültem, fekete listán voltam, hogy úgy mondjam.
3: Megérte?
4: Biztos, hogy megérte, mert az ember, ha letesz egy katonai esküt, már pedig mi mindannyian letettük az eskünket arra, hogy az állományt legjobb tudásunk szerint szolgáljuk, és mindent megteszünk értük. Én azt sajnálom nagyon, hogy akkoriban a katonák, rendőrök, tűzoltók, vámosok, az összes fegyveres rendvédelmi testület országos parancsnokai, tábornokai nem álltak ki az állományért, ahogy egyébként ezt esküjükben vállalták, hiszen akkor nem kellett volna nekünk demonstrálni. Biztos vagyok benne, hogy ők egységesen felállnak azért, hogy megőrizzék a szolgálati nyugdíjrendszert és kiálljanak a szolgálati nyugdíjasokért, akkor az állomány mögéjük állt volna, és Orbán Viktorik biztos, hogy hát visszakoztak volna.
3: Felszerelne még valaha?
4: Igen, jelen pillanatban azoknak az ígéreteknek megfelelően, ahogy Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter ígérte, hogy a korábban hátrányt szenvedetteket visszavennék a Magyar Honvédséghez. Én május 21-én a honvédelmi napján beadtam egy reaktiválási kérelmet. Érdemben még nem kaptam rá választ. Bízom abban, hogy rendelkezem annyi tisztességgel, tapasztalattal és tudással, hogy még szükség lehet rám a Magyar Honvédségben.
3: Kónya Péter, köszönöm.
4: Én is köszönöm.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
2: Kassai Dániel munkáját folytatva tovább küzd a kegyes halálért az ALS betegségben elhunyt ügyvéd kollégája és testvére. Legutóbb egy barcelonai konferencián mutatták be a Kassai kontra magyar államügyet. A stúdióban Frank Evelin és Kassai Péter.
3: Frank Evelin és Kassai Péter, jó estét kívánok!
4: Jó estét!
5: Jó estét kívánok!
3: Először is örömmel látom, hallom, hogy Kassai Dániel emlékét és az ügyet magát viszik tovább. Nehéz az alapítvány sorsa most?
5: Most egyáltalán nem. Természetesen Dani halálát követően minket is egy hatalmas sok ért, még úgy is, hogy egyébként sajnos 2 évig készültünk arra, hogy ő hamarosan nem lesz közöttünk. Viszont nem sokkal a halálát követően megalapítottuk az alapítványt, ami immáron 1,5 éve lassan működik, és folyamatosan a társadalmi párbeszéd fenntartása érdekében kerekasztal beszélgetéseket szervez. Azonban most a nemzetközi szintérre is kiléptünk.
3: Az mit jelent? Egyáltalán a nemzetközi szintér ebben az összefüggésben az micsoda?
4: Ez most annyit tesz a mi életünkben, hogy még márciusban kaptunk egy meghívást egy konferenciára, amit Barcelonában szerveztek, amelyen megjelentünk így Barcelonában egy héttel ezelőtt, az Evelin egy gyönyörű szép beszédet, prezentációt tartott Daniról, a strasbourgi perről, annak következményeiről, és azt tapasztaltuk már ott helyben is, Barcelonában, hogy rendkívül sok ajtó nyílt meg hirtelen, és számunkra teljes mértékben örömteli volt, és megható is egyben, hogy Dani nem csak Magyarországon keltett hatalmas hullámokat ebben a témában, hanem Európa szerte.
3: Neki volt egy uniós küzdelme, ugye? Az mennyire volt ismert azok között, akik hasonló cipőben járnak, ugye ezek hasonló szervezetek képviselői, mint az önöké?
5: Az nem egy uniós küzdelem volt, hanem az Emberi Jogok Európai Bírósága előtti küzdelem, de igen. európai szintű küzdelem volt. Az összes résztvevő, akik egyébként a saját országuknak a küzdelmeit mutatták be, akár a spanyolok, akiknél egyébként már legalizálták az életvégi döntéseknek ezt a módját, akár az olaszok, akiknél éppen most folyamatban van a legalizáció, vagy a norvégek, akiknél sajnálatos módon hozzánk hasonlóan nincsen ez legalizálva, mindenki ismerte Daninak az ügyét az Emberi Jogok Európai Bírósága előtt.
3: Az a szervezet, amihez most akkor ilyen módon tudnak csatlakozni, az mennyit tud segíteni az itthoni küzdelemben? Vannak olyan jó tapasztalatok, amiket ott meg lehet tanulni?
4: Épp ezt kezdtük el szervezni, tulajdonképpen múlt héten péntektől fogva. Elkezdtünk puhatolózni, hogy milyen lehetőségeink lennének, hogy ehhez a szervezethez mi csatlakozhassunk a jövőben, és kaptunk is meghívást további konferenciákra, például a Tokióban a Biennálira, ami majd november végén lesz, ha jól emlékszem, november 25-én. Természetesen lehetőségeinktől függ, hogy ezen majd meg fogunk tudni jelenni, vagy sem, de erősen tervezzük, hogy ez egy nagyon szép mérföldkő lenne az alapítvány életében, de az egyik legfontosabb az, hogy a networking és a kapcsolatépítés ezen szervezeten keresztül minél masszívabb és minél hatékonyabb legyen a mi életünkben, hogy minél több hasonló szervezettel alakítsunk ki minél hatékonyabb munkakapcsolatokat a jövőben.
3: Az ügy maga, annak a hazai megítélése, azzal, hogy most egy másik politikai szél fúj Magyarországon, másképp lehet beszélni dolgokról és másokkal, az mennyit vihet előre, és kitől is hogyan várják most, hogy valamit lépjen?
5: Az életvégi döntésekért folytatott küzdelem nem csak Magyarországon, hanem szerintem elmondhatjuk, hogy európai szinten is mindig alulról jövő kezdeményezés. Mindig egy-egy konkrét eset az, aminek a hatására az adott országokban elindítják akár a jogalkotási folyamatot, akár még azt megelőzően a társadalmi párbeszédet. A mi esetünkben Danié volt ez az ügy. Még remélem azért nagyon sokan emlékeznek Danira, az ő küzdelmére, de látnunk kell azt, hogy nem Dani az egyetlen olyan ember, aki olyan kiszolgáltatott helyzetbe került az élete végén, hogy nem tudta méltósággal valószínűleg befejezni a saját életét. Szerintünk ez a kezdeményezés, ez nem tudta méltósággal valószínűleg befejezni a saját életét. Szerintünk

0: jelenleg az alapítványnak még nincsen alkalmazottja. Ugye, hogy Evelin is említette, szűk másfél éve működik ez az alapítvány.
1: Pici alapítvány. Nem
0: nagyon pici alapítvány. És ez lenne a közeljövőnek, meg a középtávoli terveknek az egyik legfontosabb célja, hogy masszívabb lábakra tudjuk állítani ezt az alapítványt, hogy legyen majd alkalmazott. És első lépéseket elindítottuk Evelinnel már. Pályáztunk a különböző lehetőségeken keresztül a norvég civil alaphoz, hogy juthasson valamiféle fajta tőkéhez maga az alapítvány, és még így módon konkrét támogatónk nincsen, de tudjuk, hogy rengetegen szimpatizálnak az alapítvánnyal is, azzal a szellemi hagyatékkal, amit a Dani ránk hagyott, és hogy ezt az ügyet többen, akivel beszélünk, mindenki megerősít minket abban, hogy ezt az ügyet igenis tovább kell vinni, és kell küzdenünk, dolgoznunk.
1: Én, ha jól emlékszem, úgy emlékszem, hogy készítettek törvényjavaslatot is a parlament számára, hogy ezt kéne. Tehát, hogy ezt kéne elfogadni ahhoz, hogy ez jó legyen. Az megvan még nyilván.
2: Törvényjavaslatot nem készítettünk, hanem népszavazási kezdeményezése volt Daninak még, vagyis hát pontosabban
1: odáig nem jutottuk, hogy törvényjavaslat legyen?
2: Péter volt. Vannak egyébként ilyen terveink, hogy szeretnénk egy szakmai javaslatot is megfogalmazni, de természetesen nem a mi kezünkben van a bölcsek köve. Ez igazából egy a társadalmi párbeszédnek a kiszélesítése, ami jelenleg is dolgozunk. Tehát, hogy nem csak a jogászoknak az elefántcsontornyából beszélgessünk az életvégi döntésekről, hanem szeretnénk a társadalom minél szélesebb rétegeit bevonni. Éppen két héttel ezelőtt volt az Ingában egy nagyon jó kerekasztal beszélgetésünk, ahol teológusok beszélgettek egymással, kifejezetten az abortusznak, illetve az életvégi döntéseknek a saját etikájuk szempontjából, az megengedhetőségéről, vagy éppen elutasítottságáról. De ugyanígy beszélgettünk orvosokkal, hospice szakemberekkel, jogászokkal, számos olyan képviselővel, akik a saját maguk területéről megfelelő rálátással bírnak erre a kérdéskörre.
1: Mert az ügy akkor is fontos, hogy a Karsai Danit már elvesztettük sajnos. Karsai Péter, a testvére viszi tovább Frank Evelinnel ezt az ügyet. Köszönöm szépen mindkettejüknek.
2: Nagyon szépen köszönjük.
0: Köszönjük szépen.
1: Jön az aktuál, Szlazsánszky Ferenc várja önöket. Hétfőn majd itt Szőlősi Györgyi lesz az Egyenes Beszédben. Ne kapjanak hőgutát és kellemes hétvégét. Viszontlátásra.
3: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál, ahol a hírek kerülnek terítékre. Szlazsánszky Ferenc és vendégei következnek.
4: Elvitetni Orbán Viktort, üzente Magyar Péternek egy fideszes influencer, különben 500 ezeren vonulnak utcára, hogy kiszabadítsák. Jó estét kívánok, ez az Aktuál. Mutatjuk a részleteket.
5: Pócs János szerint az emberek ugyanúgy félnek Magyar Pétertől, mint Adolf Hitlertől. A fideszes képviselő Dokmennek adott interjút. 2030-ban csatlakozhatnák az eurózónához. Magyar Péter az euró bevezetés kapcsán azt ígéri, hogy nem lesz megszorítás. Előkerült Pesti László.

0: A fideszes filmes azért menekült el, mert halálos fenyegetést kapott a NER korrupciós ügyeinek kiteregetése miatt. Ma esti vendégeink Lendva Ildikó, az MSZP korábbi elnöke, Németh András, a HVG újságírója és Kele János közgazdász.
1: Ez az Aktuál, a stúdióban Szlazsánszky Ferenc.
2: Régebben kicsit tartottak a szerkesztők a péntek estéktől, főleg, hogyha 30 fok volt nyárban, mert hogy kifullad a hírfolyam, és akkor majd miről beszélgessünk. Hát most ez abszolút nem így van, elképesztően sűrű ez a mai nap is. Mindjárt mondunk egy meglepő témát, de kezdjük a nap kérdésével, ami így szól. Ön tart az euróbevezetés esetleges negatív hatásaitól? 13%-a mondja válaszadóinknak, hogy igen, tart ettől, 87%-a nem tart. Köszönjük szépen, ez az utolsó téma lesz, úgyhogy még bőven szavazhatnak, és majd mutatjuk a végeredményt, valamint néhány érdekesebb kommentet is. Szóval az egyik meglepő, váratlan, amit nem láttunk jönni hír, egy fideszes képviselő szerint úgy félnek az emberek Magyar Pétertől, mint annak idején Adolf Hitlertől. Nézzük.
3: Én tudod, mit látok különben? Most ezt ne értse senki félre, aki nézi, de kicsit hasonló a hadviselése a Hitleréhez. Hogy egyszerre annyi frontot nyit meg, amit aztán nem lehet menedzselni. A politikájában annyi fronton háborúzik, nem tud kiépíteni egy normális működést, és az előbb-utóbb visszafordul.
4: És az emberek, a választópolgárok ugyanolyan szinten félnek tőle, ahogy féltek Hitlertől. Hangsúlyozom, egzisztenciálisan félnek az emberek. Vagy a székét félti, vagy az életét, vagy a megélhetését. Minden ember fél.
2: Jó estét kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívást. Ezt a Fidesz álláspontjaként kell értelmeznünk, mert hogy Pócs János a második megszólaló fideszes parlamenti képviselő.
5: Hát azt mondanám, hogy Pócs János, ha létezik fideszes munkamegosztás, már pedig romjaiban valami létezik, akkor a Fidesz hivatásos provokatőrje. Nem gondolom, hogy ezt a különösen ostoba, és éppen ezért nem sok hatással bíró mondatot szó szerint egyeztette, de hogy ő legyen az, aki ilyen vadakat mond, akkor is, ha ezek néha két nap alatt megcáfolódnak, az szerintem benne van a Fidesz munka megosztásában.
6: Hát a fő irányvonalhoz mindenképpen konvergál, tehát ugye a fő cél az, hogy Magyar Pétert ördögként lefesteni, de engem az lep meg azért, hogy most lehet, hogy ez bántó, de Pócs János nem tartják a legélesebb késnek a fióban, ahogy a dopment sem, és rengeteg olyan dolga volt már korábban is, például ezek a disznós ügyek, amikor a Soros kampány idején ráírta egy pörkölt disznóra, egy Soros vagy a Szent Romulus idején, hogy zsírakció, tehát én úgy érzem, hogy ezekkel, amiket ők mondanak, tovább ássák magukat a gödörben. Tehát ezzel a propagandával veszítették el a választást, és egyszerűen a Fidesz egyeztetve, vagy nem egyeztetve, de nem tud megszabadulni ettől a narratívától, és minden egyes alkalommal, amikor egy ilyen mondat elhangzik, bárki is mondja, az embereknek eszébe jut az a 16 év, és az, hogy ők mit csináltak személy szerint. Tehát amikor valaki azt mondja, az egzisztenciájában félnek az emberek, csak az jut az eszembe, amikor, nem tudom, emlékeztek arra, amikor ugye megváltoztatták Ferihegyről Liszt Ferenc repülőtérre, a repülőtér nevét, ott volt ez a névbizottság, és ők nyelvtanilag kötöttek bele, hogy ez nem helyes nyelvtanilag, és a bizottságot feloszlatták, és még a polgári foglalkozásából is kirúgták, és akkor ők mondják az egzisztenciális félelmet.
7: Vagy az Országos Meteorológiai
6: Pontosan.
7: Központja. A kapcsán sajnos rengeteg ilyen példából lehet válogatni. Én azon gondolkodtam, hogy megmerjek-e szólalni Pócs János ügyében, mert bevallom, hogy mindig meg tud engem lepni, tehát azt gondolom, hogy az ízléstelenségnek nincsenek további fokozata, és rendre bebizonyítja, hogy vannak. Tehát például ez, amit itt láttunk, az egy különösen érdekes részlete volt ennek a beszélgetésnek, hogy Dopman fölvezeti ezt a témát a saját maga stílusában, vagy hát ezzel az egész hasonlattal, amit itt leírt, és egyszer megpróbál közbeszólni Pócs János, de még egymással párhuzamosan beszélnek, tehát lett volna ideje akár meg is gondolni magát, hogy ezt ki kell mondanom, vagy nem, de láthatóan nem futott át ez az agyán, és meg volt abban győződő, hogy ez egy találó mondat lesz. Én nem akarok ízléstelen lenni Pócs Jánossal ellentétben, de nem tudom kiverni a fejemből, hogy remélem ebből nem az következik, hogy ezt követően a képviselő egy Adolf Hitler kartonfigurával fog járkálni, ugye, mert járt, korábban Magyar Péter kartonfigurával járt mindenhova, ez egy különleges obszesszió volt az ő részéről, hát az eredményjelző mutatta, hogy mekkora sikerrel alkalmazta ezt akár a saját választókerületében, vagy országosan. Tényleg az az érdekes, hogy abszolút a közhangulat ellenében politizál a Fidesz. Tényleg úgy néz ki, mintha Magyarországon az ellenzéki pozíció az együtt járna azzal, hogy valaki teljesen vak lesz a világra, és teljesen vak lesz arra, hogy a választók egyébként hogyan érzik magukat az országban, és csak azért, hogy mondjon valami olyat, amivel bekerül ebbe a 35 fokos pénteki hírfolyamba, mert ezt kétségkívül hozta Pócs János. Azon kívül én nem gondolom, hogy a medián által 67-70%-ra mért Tisza kapcsán az egy releváns közéleti megszólalás lenne, hogy az emberek félnek, bár azt elismerem, hogy Pócs János ezt első kézből tudhatja, hogy milyen az, amikor egzisztenciális félelemben vannak tartva emberek, mert ő a saját választókerületében ezt azért elég tevékenyen.
5: Meg a saját munkavállalóit.
7: Igen.
6: Hát igen, ebben a videóban is, ahol gyakorlatilag ezt a roma embert azzal fenyegeti, hogy begyújt alatt a kazánban, tehát, és ezután
5: ezek
6: még hiteles
5: hazon. Ezek nem utalnék nácsikirákra a helyébe. De amielőtt csak extrémitásnak kezelnénk, illetve gondolkodnánk, hogy illik ez a Fidesz vonalába. Említette, hogy a közhangulattal szembe megy. Én úgy látom, hogy most azt a stratégiát, ha van ilyen, választotta Orbán is, hogy nem a közt, tehát nem a szélesebb rétegeket akarja megnyerni, hanem, mint maga elmondta, a szélre hajt. Ehhez meg valószínűleg Dopmen és Pócs nyelve is kell, hogy közben elveszíti a közepet, ha még egyáltalán van náluk ilyen, az hát azt úgy látszik, hogy neki nem veszteség.
2: Megyünk tovább, ugyanis nagyon izgalmas az a kérdés is, hogy ki rendelhette el az ukrán aranykonvoj megállítását, a pénzszállítók őrizetbevételét, azt a bánásmódot, amiben részesültek, és hogy ez miért volt indokolt, hiszen végül is elengedték őket, és a magyar államnak semmilyen követelése nincs azóta sem az ukránokkal, fordítva viszont annál inkább nézzük a bejátszást.
8: Orbán Viktor, Hajdú János, Farkas Őrs és Demeter Tamás őrizetbevételét és letartóztatását indítványozta Horváth Lóránt, az ukrán pénzszállítók ügyvédje. Az ügyvédkör elnöke hétrendbeli aljas indokból a sértett sanyargatásával megvalósuló jogellenes fogvatartás büntette és kényszervallatás büntette miatt nyújtott beindítványt. Az indoklásban az szerepel, hogy a beadványt a sajtóban megjelent értesülésekre alapozzák. Azzal érvelnek, hogy a sajtóinformáció nem pusztán politikai értékítélet, hanem olyan konkrét ügyészségi megállapítás, amely szerint a büntetőjogi felelősség tisztázásának elsődleges eszköze az utasított személyek vallomása lehet.
2: Az ügyészség egyébként reagált azon aznap, amikor Magyar Péter felszólította a legfőbb ügyészt, hogy mondjon valamit aranykonvoj ügyben, és nagyon tanúságos mondatok vannak elrejtve egy kicsit bikfa nyelven megírt hosszabb közleményben, majd mindjárt idézek ebből, de az első kérdés hozzátok, hogy szerintetek megtörténhet az, hogy ebben az ügyben Orbán Viktort előállítják?
6: Hát, hogyha valamilyen ügyben, akkor ebben talán igen. Tehát itt szerintem teljesen egyértelmű, hogy erre kiadott utasítást, erre senki más nem szólíthatott volna senkit. Teljesen egyértelműen tűnik, hogy itt ez a választási kampány része volt, és az volt a cél, hogy Ukrajnát még inkább besározzák, ahogy ugye később jött ez a bomba hisztériai Szerbiában. Tehát ez egy pontosan ugyanilyen módszer volt. Én szerintem, hogyha megpróbálják alulról megtalálni a felelősöket, én nagyon bízom abban, hogy előbb-utóbb azok az emberek, akiket elvisznek, és kihallgatnak, ők saját maguk mentése érdekében el fogják mondani, hogy erre kiadott utasítást. Valószínűleg erre azért írott utasítás nincsen, de biztos vagyok abban, hogy ezt kirendelt el, és nagyon bízom abban, hogy ennek lesz következménye. Az egész ügy egyébként, tehát ugye mindenki tudja azt, hogy ez egy bevett szokás volt, hogy ezek a konvojok jártak Magyarországon keresztül. Ez nem ukrán pénze volt egyébként, hanem a Raiffeisen banki, amelyik szintén ragaszkodik ahhoz, hogy itt felelősségre vonás legyen. Ukrajna is szeretné, hogyha kiderülne, mi lenne. Tehát az én ukrán forrásaim szerint nem csak egy ember kapott ilyen igazságcérumot, hanem mind a hét. és utána ugye rejtegették a hatóságok elől, Magasad Ukrának elől, és szintén úgy hallottam, hogy végül Pintér Sándor belügyminiszter mondta meg az ukránoknak, hogy hol tartják fogva az ukránokat, akinek ebből elelgett a magyar hatóság viselkedéséből.
2: Hát nyilván, hogyha nem lett volna kormányváltás, akkor nem jut el az ideig az ügy, legalábbis én ezt feltételezem. Viszont megfordítva, hogy most, hogy kormányváltás volt, és eljutott ideig az ügy, egy esetleges hatósági eljárás a volt miniszterelnökkel szemben, ez elválasztható a politikától?
5: Hát annyiban nem, hogy az előző politika valóban fedezte és kreálta is ezt a bűncselekményt, de annyiban elválasztandó, hogy egy rendes jogi eljárás szükséges. Ez egy nagy ügy. Ez a mai napok legnagyobb ügye. Ha Orbán valamiben kriminálisan, jogilag is megfogható, akkor szerintem ez az. Nincs olyan ország még nálunk sokkal demokratikusabb, sokkal kevésbé egyszemélyi vezetés alatt álló sem, ahol egy ilyen ügy a miniszterelnök tudta nélkül mehet végre. Egy szomszédos ország ellen egy olyan típusú postarablást elkövetni, amiből lehet tudni, hogy iszonyatos politikai háború következik, méghozzá azt is lehet tudni, nem véletlen, hogy Pintéréket kihagyták az egészből tulajdonképpen, azt is lehetett tudni, hogy ezek bejáratott úton rendőrségi engedéllyel régóta áthaladó szállítmányok. Nincs ember, de még egyszer mondom, nincs más ország sem, ahol ez ahol és aki a miniszterelnök tudta nélkül csinál ilyet, ha rávallanak, ha nem. Hát azért remélem, hogy rávallanak. Ezt tehát a jog alól kivonni egy rendes országban lehetetlen. Én magam nem vagyok híve, hogy mártírt csináljunk föltétlenül Orbánból, de ezt az ügyet, vagy ebben az ügyben őt nem lehet futni hagyni.
2: Az sem világos számomra, hogy mi lehetett ennek az intézkedésnek, vagy tervnek, meg az akciónak a célja. Ez március 5-én volt, minden mértékadó intézetnél már 20% ponttal vezetett a Tisza pártát, sejthették a fideszes döntéshozók, hogy itt kormányváltás lesz.
7: Nem tudom, ki emlékszik még rá. Úgy történt ez a sztori, hogy Orbán Viktor egy délelőtti eseményen, egy reggeli eseményen, talán valami gazdasági fórum volt, vagy nem vagyok benne biztos, igen, de egy nagy eseményen, arra válaszul, hogy ugye a barátság kőolajvezetéken nem érkezett már akkor olaj, azt mondta, hogy vissza fogunk ütni, vissza fogunk csapni, és érteni fogják az ukránok, hogy ezt vagyunk nem lehet megtenni. És ezt követte délután ez az akció. Tehát titkot sem nagyon akartak abból csinálni, hogy ez egy erre adandó politikai válasz. És szerintem ott van nagyon nagy különbség, hogy nyilvánvaló, hogyha egy ilyen eset történik, mert mondjuk van egy nyomozati munka, ami megelőzi ezt, felmerül valamilyen bűncselekmény gyanúja. Az ezzel megbízott hatóságok, hivatalos szervek arról tájékoztatják egyébként a végén a láncnak a miniszterelnököt, hogy egy ilyen akciót indokoltnak tartanak, de tudják, hogy ennek vannak politikai, külpolitikai, geopolitikai vonzatai, megvan erre az engedély az adott anyagok, nyomozati anyagok alapján, hogy így a miniszterek tudtával történhet csak egy ilyen. De itt ugye nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy ezek ugye akkor tudottan, és hiszen akkor is beszéltünk erről különféle műsorokban, nyilvánvalóan voltak, hogy nem voltak meg ezek az előkészítő dokumentumok. Itt igazából nem az történt, hogy a miniszterek tudtával, hanem a miniszterek utasítására történt ezt a nyomozati munkát kiderülve, vagy kikerülve. Legalábbis ez a gyanú. És ugye a másik vonal pedig ez az igazságszérum jogellenes fogvatartás, ott szerintem nehezebb bizonyítani a Orbán Viktor felelősséget, vagy utasítását.
5: Nem, csak az egész tervben lehet.
7: Az egész tervben lehet, meg abban, hogy ő adott utasítást arra, hogy tartóztassák föl ezt a pénzszállító konvojt, aminek egyébként Garancsi István cége biztosította az útvonalát, ez csak egy ilyen.
2: És korábban minden rendben volt.
7: Az a nagyon érdekes, még bocsánat, és nem akarok nagyon hosszú lenni, hogy itt ugye volt egy ügyészségi levelezés, ami kiszivárgott a tegnapi nap során.
5: Igen.
7: Amiben ugye azt indítványoz az egyik ügyészségi szerv, az egyik levél ebben, hogy ennek a négy az előbbiekben felsorolt embernek nem javasolja a tanúként való kihallgatását. Ez ugye azt jelenti a jogi bikfa nyelven, hogy ő belőlük gyanúsított lehet később, hiszen azokat nem szabad tanúként kihallgatni, hiszen a tanút igazmondási kötelezettség terheli, ezért nem szabad ilyen módon bevonni az eljárásba, meg kell várni, hogy meg tudják-e gyanúsítani őket. ebből én arra következtetek, hogy az ügyészségen belül van egy vita.
6: Igen,
7: akkor erről, hogy meg szabad-e gyanúsítani.
6: És még csak egy mondat, ugye, hogy ennek mi lehetett a célja. Tehát én szerintem ez már az elkeseredettsége volt a Vitesz kampánynak.
5: Tehát épp a 20%-os lemaradás miatt, igen, és tehát, nem annak ellenére.
2: Hogy még ezzel megfordítható?
6: Nem, tehát hogy tényleg nagyon sokszor mondtuk azt, hogy nem volt pozitív üzenet a Fidesznek. Tényleg csak ez az ukrán dolog volt, ami 22-ben a választásoknál valamennyire működött. Tehát valószínűleg ezt kellett elvinni a végletekig, nem sikerült szerencsére, de...
2: Te akkor nem mérték fel a kockázatot, hogy jó, le vagyunk maradva, lehet, hogy vesztünk, de ha még ezt is meglépjük, akkor ennek már BTK-s következményei lehetnek.
6: De szerintem az all-in volt, hogyha pókert játszunk.
2: Értem. Na akkor most mutatnék egy-két idézetet, mert a legfőbb ügyész végül is válaszolt Magyar Péter felhívására tegnap 3 óra előtt 10 perccel, és például a közleményükben ilyen mondatok vannak. Az ügyészségi nyomozásban a közeljövőben érdemi eredményekre lehet számítani. A nyomozó ügyészség gyanúsítotti kihallgatás iránt intézkedik. Egyes magas beosztású érintettek kapcsán már most megfogalmazódott bűncselekmény megalapozott gyanúja. A nyomozó ügyészségnek az ügy minden szálát ki kell vizsgálnia, függetlenül attól, hogy kit és mely szervezeteket érint. Azért ez elég izgalmas.
7: Azt akartam az előbb mondani, hogy nyilván azért szivárog ki egy ilyen levél, mert van egy belső vita az ügyészségen. És az, hogy kiszivárog egy ilyen levél, az egy nyomásgyakorlás azoknak a részéről, akik azt szeretnék, vagy azt tartják megalapozottnak. Azok ellen. Tehát nyilván vannak, akik azt gondolják, hogy talán a volt miniszterelnököt azért nem kéne mégsem bűncselekménnyel megvádolni, akár éppen olyan megfontolásból is, hogy nem érdemes mártírt csinálni valakiből, mert nyilván ellentétes oldali politikai következménye is lehetnek. És nyilván van egy olyan oldal, aki meg azt gondolja, hogy ez megalapozott, és ebben zajlik egy ilyen belső vita, ez szerintem árulkodó.
2: De ez politikai vagy szakmai vita, mert erre utaltam az előbb, hogy ebben az ügyben távol lehet-e tartani a politikát, tehát a győztes oldalt, hogy ez még csak ne is nyúljon, újra se érintse.
6: Szerintem az ügyénységemből ez mindenképpen politikai vita, mert a tények azok, amiket említettél. Tehát
5: szakmailag már nincs mit vitatni.
6: Igen, tehát ez egy egyértelmű politika, viszont amit tetszett mondani, hogy ez annyiban nem politika, hogy tényleg megvannak a tények, tehát ha ez egy valódi bűncselekmény, tehát nem egy koncepciós per.
7: Itt megint bocsánat, tehát az a fontos, hogy ez működhet úgy, hogy a legfőbb ügyész, vagy az ügyészség dolgozói és a legfőbb ügyészen keresztül azt mondják, hogy itt van egy ügy, ezek a megalapozott bizonyítékok, ezek alapján megalapozottan gyanúsíthatjuk a volt miniszterelnököt ezzel és ezzel a bűncselekménnyel, ha eljutunk ideig, és ez oda viszik a miniszterelnöknek. Én azt gondolom, hogy ez nem tud másképpen működni nálunk szerencsésebb fekvésű történelmi országban sem, és azt mondják, hogy jóvá hagyja-e azt, hogy ezt az ügyészség megtegye. Meg működhet úgy is, és nem működjön így, és ez a rossz, amikor a miniszterelnök utasítja a legfőbb ügyészt, hogy ezt és ezt és ezt, erre dolgozzanak rá és vádolja meg. Ez ugye nem ugyanaz a két dolog. Mind a kettőben van politika, de mégis nagyon más a tartalma, meg az iránya.
5: Igen, azért picit, bocsánat, csak azt szeretem volna mondani, hogy kicsit nyugodtabb lennék, ha már egy új legfőbb ügyész állna az ügyészség élén, mert így most egyszerre két gyanú is felvetődhet, hogy el akarja kenni, vagy el akarják kenni, másrészt meg, mert ennek is vannak itt-ott jelei, hogy ez a legfőbb ügyész és közvetlen munkatársai most túl teljesítenek, mert igazodni akarnak a saját bőrük mentéséért. Jó volna, ha ezek a szempontok egy új embernél már nem vetődhetnének fel.
7: Ott van például az MVVH, ugye ez a Nemzeti Vagyon Visszaszerzés és Védelmi Hivatal, amire most benyújtották a törvényjavaslatot, mint egy társadalmi egyeztetésre. Hát, hogy mondjam, ez is olyan dolog, ami azért tudja ösztökélni az ügyészséget arra, hogy itt be van nyújtva egy rivális, kvázi rivális szervnek a koncepciója. Hát bizony. Most nekünk bizonyítanunk kell egyfelől azt, hogy tudunk mi jól dolgozni, ha az a cél, meg hát, hogy tovább ne menjek, esetleg olyan ügyészek szeretnének bizonyítani, hogy aztán utána később abba a hivatalba kerüljenek, de ez már tényleg csak az ilyen emberi része, hogy hogyan hat ez egyébként a pszichére.
2: Annak van jelentősége, hogy Orbán Viktor legalábbis délutánig figyelve a Facebook oldalát kedd reggel óta nem adott életjelet magáról, tehát nem szólalt meg semmilyen ügyben, pedig hát itt most már eléggé az ő személyét érintő folyamatok zajlanak.
5: Hát nem tud mit, ebben az ügyben ő, aki hát egy jó kommunikátor vagy az volt, mit mondhatna? Azt nem mondhatja, hogy ő az egészségügyről nem tudott. Azt nem mondhatja, hogy itt valóban pénzmosás történt, mert hiszen még az ő kormányzása alatt sem váltak valóra azok a következmények, amiknek egy valódi pénzmosás esetén meg kellett volna lennie. Szerintem nincs mondandója, azt reméli, hogy erről minél kevesebb szó esik, annál jobb neki, és egyelőre még megúszta azt, pontosan a maga kérdésére, hogy mi céljuk volt, kelljen neki választ adnia. Pedig tudjuk, emlékszünk, hogy eredendően még az akkori ellenzéket is bele akarták keverni a dologba. Mindenféle hadovákat mondtak, hogy lekanyarodott arra felé az autópályáról az aranyszállítmány. Azt is tudtuk, és sajnos ez részsikerrel járt, hogy provokálni akarják Zelenszkijt, aki tényleg rögtön egy órával a hírvétele után mondta azt a szerencsétlen ügyet, hogy telefonon majd fölhívják az embereink, mert tudjuk a...
6: Ráadásul sajnos nem is telefonon, tehát én annyira tudok sajnos ukránul, hogy az az ig, amit használt, az, az személyes megjelenés, és csak akik rossz védeni akart,
5: volt, ugye, az nem is vitatott, ebbe is bele akarták provokálni. Ez az ellenzéki ügy, hogy rákenjék az ellenzékre, ez érdekes, hogy nem sikerült, úgy látszik a saját embereinek már többe se volt, ők látták ezt a 20%-ot, és odáig nem akarta kell menni, hogy a Tiszát belekeverjék.
2: Ezzel az üggyel folytatjuk a reklám után, ugyanis egy volt megafonos fideszes influencer már arra reagált, hogy mi történne, ha Magyar Péter pribékjei mégiscsak elvinnék Orbán Viktort, most az influencert idéztem, szóval erre is van terv, a reklám után ezzel jövünk.

műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Médiapiac. Már a Spirit FM-en.

0: sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál, ahol a hírek kerülnek terítékre. Szlazsánszky Ferenc és vendégei következnek.
1: Köszönjük szépen a türelmet, továbbra is azzal folytatjuk, hogy az ukrán aranykonvoj szállítóinak az ügyvédje Orbán Viktor őrizetbevételét indítványozta. Erre reagált tegnap egy Szakács István nevű férfiú, aki a Megafon munkatársa volt 2025-ig, ott egy botrány miatt aztán megszakadt a kapcsolat, de továbbra is Orbán Viktor feltétlen híve. Egy videóban ecsetelte, hogy mire számíthatunk, ha megtörténne ez a mozzanat. Nézzük!
2: Ide figyelj, Magyar Péter, meg ne próbáld csinálni azt, hogy elviteted Orbán Viktort a pribékeiddel azért, hogy ti mutogatni tudjátok azt, hogy Orbán Viktor le lett tartóztatva. Mert abban biztos lehetsz, hogy abban a pillanatban, amikor ez a hír megjelenik, akkor ott 500 ezer magyar fog menni, és ki fogjuk szabadítani akárhonnan, akár kiáll velünk szembe Orbán Viktor. Ebben biztos lesz. Ne csináld ezt, ne fordítsad egymás ellen a magyarokat, ne akarjál itt forradalmat, hanem most már csináld azt, amire megválasztott a nép.
1: Orbán Viktortól megkérdezték a Patrióta podcastban, hogy ha esetleg bármiféle vizsgálat indulna ellen, akkor mi a reakciója? Azt mondta, hogy áll elébe bármilyen vizsgálatnak, igaz, ez korrupciós tematikát érintett, ez a része a beszélgetésnek, és megadja majd a választ úgy, hogy a faladja a másikat. Ezek után láttuk ezt a videót, ezt szerintetek komolyan kell venni? Tehát, hogy tömeghatást váltana ki egy hatósági...
3: Hát egy tüntetés biztos lenne, hogy 500 ezres vagy nem 500 ezres, azt nem tudom, de ott téved alapvetően ez a szerencsétlen mandineres ember.
1: Megafonos volt.
3: Megafonos
1: korábbi
4: jelentős különbség.
3: Nem akartam. Akinek elég baja van, mert mindenkit elbocsátottak, amúgy is, őt meg már korábban a Megafontól, de ott téved, amikor azt mondja, hogy Magyar Péter tegye azt, amiért megválasztották. Én többek között ezért választottam meg, most nem föltétlenül személyre szólóan, hanem hogy tisztítsa ki a közéletet, és nem voltam egyedül. Ezt a nagyon sokszínű tábort, ami a Tiszát abszolút, sőt kétharmados többséghez juttatta, éppen ez a kovás tartotta össze leginkább, hogy elegük volt, és véget akartak vetni annak a világnak, ami történt. Tehát ami most történik, az explicit formában a választási ígéret végrehajtása, az, hogy mindennek utána nézni. Természetesen, ismétlem, valóban lenne az Orbán hívók körében demonstráció és fölháborodás és minden, amit akarunk. Nyilván politikailag mérlekelni kell éppen ezért, hogy ez jogilag, mint a vas, úgy álljon meg, de azért kiszabadítani, mint Táncsics Mihályt a saját vállukon, azt sem nem fogják.
5: Vajon tudja, hogy ki az a Táncsics Mihály? Ezen gondolkodtam már, mint hogy Szakács, ez a Szakács nevű férfi. Szegény pedagógusai, biztos mindent elkövettek a közoktatásban, de ennyire tellett. Szóval, hogy tényleg, mert azon gondolkodtam, hogy ő a fal, hogy azt mondta Orbán, hogy a fal adja a más. Nem tudom, hogy esetleg ő a fal, ja, már tényleg. Személyesen. Egyébként nem tudom, hogy az a tisztában van ez a Szakács nevű egyén, hogy itt az igazságszolgáltatást akadályozza, vagy fenyegeti. Tehát viszonylag nagy nyilvánosság előtt itt fenyegetőzik azzal, hogyha igazságszolgáltatási eljárás indul, vagy esetleg gyanúsítottá válik Orbán Viktor, akkor ő 500 ezer embert mozgósít, és ezt meg ezt csinálja. Nem vagyok jogász, mint utána kellene néznem. Szerintem egy ilyen BTK csekkolás lehet, hogy megérez, hogy ilyet egyébként lehet-e mondani. Most nem vagyok abban biztos, hogy 2025-ben emiatt kellett távozni a Megafontól, mert bevallom, hogy nem követem.
1: Nem, ott Karsai Dániellel kapcsolatban tett egy nagyon durva.
5: Ezt akarom mondani, tehát csak legyen világos, aki néz most bennünket, és azért akarom ezt elmondani, mert hogy az Egyenes Beszéd ezzel ért véget Karsai Dániel történetével, egy nagyon szerintem szívmelengető, és egy abszolút innen is gratulálok, még egyszer személyesen is gratuláltam nekik, szóval, hogy ő volt az a, az, az egyén, nem tudok máshogy fogalmazni, aki ugye azt mondta, hogy ne hisztériázzon, hanem vegyen be két levél, és nem akarom befejezni a mondatot. Tehát, hogy ő ez az ember, és ő továbbra is a nyilvánosságban valamilyen számomra rejtés oknál fogva emberek fontosnak gondolják, hogy egy ilyen minőségű ember mit mond, mi a véleménye, és mivel fenyegetőzik. Ez önmagában szerintem borzalmas.
1: Igen, viszont 2006-ban valóban voltak utcai zavargások, TV-székház felgyújtása, és azt egy szélső jobboldali, nem mondom, hogy csűrhe, de közönség, vagy választói réteg követte, tehát hogy azért ez egy, benne van a pakliban.
4: De a helyzet egészen más azért, tehát ez most tényleg összeomlott állapotban van a Fidesz, amiből ők jelszemmel általában nem tudnak kijönni. Egyrészt is ugye, amit tetszett mondani, tényleg a Batthyány téren, amikor elhangzott Orbán Viktor neve, akkor az volt a tömeg, amit többször megismételt, hogy börtönbe, tehát viszont ebben az esetben én nem gondolom azt, hogy ez egy egyeztetett dolog lenne a Fidesz központjával, tehát ez annyira durva, és szerintem tényleg BTK-t követelő fenyegetés, amit szerintem nem hiszem, hogy közvetlen a Fidesz érkezett volna, ez szerintem Szakács kollégának a saját döntése, és ez a fajta stílus, ez szerintem megint sokat elárul róla. Tehát én is azt gondolom, hogy tüntetések lehetnek, hogy lennének, de kiszabadító hadművelet nem indulna. Egyszerűen össze van roskadva a Fidesz tábor, és szerintem ők is azért sejtik a lelkük mélyén, hogy itt azért vannak szabálytalanságok, vagy voltak.
1: Akkor néhány politikus nevét megemlíteném, mert tényleg megdöbbentő, hogy már ilyenről beszélünk Magyarországon 2026-ban, hogy a nemrég leköszönt miniszterelnököt esetleg őrizetbe vehetik el. Tehát az elmúlt 11 néhány évben Európában nagyon sok ilyen eset volt. Nástase volt román miniszterelnök 6 év, Berlusconi volt olasz miniszterelnök 4 év közmunka, korábbi görög védelmi miniszter 20 év, ez egy 2013-as ítélet, Ehud Olmert volt izraeli miniszterelnök 6 év, Ivo Sanader volt horvát miniszterelnök 8 év, Nicolas Sarkozy volt francia elnök 1 év, ez egy 21-es ítélet, Grúzia volt miniszterelnöke 5 év, ez egy idei ítélet, és 4 nappal ezelőtt egy korábbi spanyol közlekedési miniszter 24 évet kapott Covid közbeszerzési korrupciós ügyben. Szóval nem tudom, milyen benyomást tett rátok most ez a lista?
3: Hát azt, hogy, és ez nem volt mindig így, Európában van, nem számítanak, idézőjelben mondom, védett állatnak a vezető politikusok. Tényleg nem volt mindig így, sokáig kevés példa volt erre. De az, hogy következménye legyen egy politikus adott esetben bűncselekményének, és nem csak a politikai kudarcainak, azt én mindenképpen helyeslem. Ennél a jó embernél, tehát a Megafonosnál, ezért fontosabbnak tartom, hogy Orbánnak mi a terve erre az esetre. Lehetetlen, hogy ne legyen valami terve, és azért nem zárom ki, hogy ő is úgy gondolja, mert különben már rég külföldön lenne valahol, hogy valami ilyen tömegakció, vele szolidáris tömegakció kirobbantására ez az utolsó kétségbe esett esélye. Épp ezért a nyomozóhatóság helyében, bocsánat, amit Isten ments beleszólni, nem látványra törekednék, hogy vezetőszáron vezessék el, azt nekem az én ízlésem szerint úgyis kicsit túl sokat csinálják, de hogy gyanúsítottként meghallgassák első lépésben, az a minimum.
4: És akikkel én beszélgetek, nagyon sokan mondják azt, hogy ők nem is a pénzt akarják vissza, hanem pont ezt szeretnék tudni, hogy felelősségre vannak vonva. Tehát az igazságérzet szerintem erősebb, mint a pénz visszaszerzés, amiről nagyjából sejteni lehet, az összes pénzt nem lehet visszaszedni, mert az már átalakult 120 milliós tritikülé, de tényleg ez a csukjuk le felelősségre kéne vonni, ez nagyon erős. Viszont én azért gondolom, hogy ők azért nem menekülnek, és többeknek lehetne menekülniük. Tehát én gondolok akár a külügyminiszterre, a volt külügyminiszterre, mert ez valamilyen szinten azért a bűnösség beismerése lenne. És szerintem az utolsó utolsó pillanatig próbálnak valamilyen csodában bízni, vagy abban bízni, hogy ugyanúgy lesz elszámoltatás, mint ahogy korábban volt, ahogy ugye nem volt. Tehát ez a lelkesedés csökken, én bízom benne, nem csökken a lelkesedés.
5: Az, hogy Magyarországon nem volt korábban ilyen eset, nyilván sok oka van, vagy sok oka lehet. Azon gondolkodtam, hogy ennek milyen hatása van arra, hogy mi a társadalom percepciója az igazságszolgáltatásról, hogy az mennyire független a politikától, vagy ez egyfajta politikai alkú, hogy azért ilyen eddig nem megyünk el, senkinek ne kelljen attól tartani, hogyha a politikai hatalmat elveszti, akkor a szabadságát is elveszti, hogy ezeket összefüggésben van egymástól. Hát azért a felsorolt ország közül jó néhányban fordult elő az, hogy alternatív nyomozóhatóságokat, például Romániában egészen biztosan ez volt, hogy ez a korrupciós hatóság, tehát hogy kivonták a klasszikus értelemben a nyomozóhatóság, a rendőrség, az ügyészség, akkor csináltak egy speciálisat, és az dolgozott rá politikusokra, de hogy ebben mindegyikben kulcskérdés, hogy a társadalom mennyire bízik abban, hogy ezek nem politikai bosszú hadjáratok, hanem valójában megalapozott jogi eljárások, amiknek büntetőjogi megalapozottsága van. Mert hogyha nem, és ez nem elég erős, ezért nagyon fontos, hogy mi lesz a legfőbb ügyészséggel, mi lesz ezzel az NVVH-val, mit gondol majd erre a lakosság, mert hogyha ha nem lesz meg ebben a bizalom, akkor nagyon könnyű beleesni abba, hogy minden választás az rendszerváltás, valójában minden volt miniszterelnök az majd utána megy a börtönbe, és hogyha ezek a reflexek alakulnak ki politikusokban, hogy attól kell tartanom, hogyha elvesztem a választást, akkor megyek a börtönbe, mert a másik is azt fogja csinálni velem, amit én csináltam az elődömmel, akkor az nagyon-nagyon rossz reflexekhez vezet, és akkor az a demokrácia leépülését jelenti mindenhol.
1: Mondjuk ezt úgy lehet elkerülni, hogyha az adott miniszterelnök semmilyen jogszabályt nem vét, akkor viszont, nem kell tartani egy kormányváltáskor sem.
3: Úgy könnyű,
1: persze.
4: De mondjuk azért előfordulat politikai, tehát ez egy valós veszély, tehát hogyha a következő kormányzat az vissza akar csapni, lehet a legbecsületesebb miniszterelnök, az is akkor mehet a kóterbe. Tehát azért például Grúziában, ott azért vannak kétségeim, hogy a volt államfő Mihály Szákásvilit mennyire jogosan zárták börtönbe, tehát ott teljesen egyértelműen egy politikai processz zajlott le. Tehát ez valós veszély sajnos, hogy ez egy rossz precedens teremthet, annak ellenére, hogy én szerintem szükség lenne rá.
1: Egy nagyon érdekes fordulat, ha emlékeznek a kedves nézők Pesti Lászlóra, itt az ATV-ben is gyakran szerepelt a Csat című vita műsorban, ős fideszes, dokumentumfilmes. Ő beszélt először talán 3 évvel ezelőtt tusványosan a lölő jelenségről, akkor picit értetlenkedve fogadták, elkezdte ütni ezt a vasat, és azt mondta, hogy valójában már a NER-en belül is történnek cég elvételek, tehát vagy kap egy nagyon kedvezőtlen ajánlatot egy cég tulajdonos, vagy 3 nap múlva már ennél is kedvezőtlenebbül kell megszabadulnia, megválnia pontosabban a cégétől. Pesti László azt mondta, hogy erről egy adatbázist is készített, és minden elérhető lesz. Aztán idén februárban a rendőrség közölt, hogy eltűntként keresi Pesti Lászlót, most viszont a 24.hu megtalálta, és kiderült, állítása szerint ő bujkált, mert hogy életveszélyes fenyegetést kapott. Nézzük a bejátszást.
6: Életveszélyesen megfenyegették, ezért tűnt el hónapokra, állítja Pesti László. Az ősvideszes dokumentumfilm rendező a 24.hu-nak adott interjúban azt mondta, februárban ismeretlenek keresték fel az otthonánál, és szó szerint azt mondták, ha az áprilisi választásokig megint kitalálod nyitni a pofádat, a hulládat Mohácsnál vetik ki a hullámok. Ezt követően Pesti 10 perc alatt összepakolta a holmiát és elmenekült. A fenyegetést politikai természetűnek tartja. Úgy fogalmazott, hiszen kinek az érdeke volt engem megfenyegetni, miután elkezdtem a NER-es korrupcióról beszélni. Jól ismerem a fiúkat.
1: Hát megdöbbentő, ugyanakkor nem biztos, hogy teljes mértékben minden egyes mozzanat a valóságot tükrözi, mert hogy a menekülésben ilyen csodálatos elemek is vannak, de nem is ez az érdekes, hanem az egész, a nagy kép, hogy ehhez mit szóltok, az kétségtelen, hogy ő beszélt a lölő jelenségről először, és ezt az adatbázist is létrehozta, bár ebben nem nagyon lehetett betekinteni, de ott voltak a sztorik.
3: Igen, a történetnek valóban vannak olyan fordulatai, amit az ember túl romantikusnak talál, de attól még az a tény, hogy itt egy zaklatott ember őszintén beszél az üldöztetéséről, vagy amit ő annak vélt, az hiteles. És tudunk néhány tényt. Az egyik, amit elmondott, hogy már 2023-ban Tusnádfürdőn ő volt az ősfideszesként, aki szóvá tette az úgymond lölő jelenséget, szemérmetlen lopásokról beszélt, és még keményebb szavakat is használt. Utána érték üzleti és egyéb veszteségek, és utána, hogy mekkora joggal nem tudom, de jellemző, hogy egy ősfideszes gondolta úgy, hogy neki félni kell az üldöztetéstől. Ki tudhatja jobban, mint ő, aki ezeket a belső berkeket nagyon-nagyon jól ismerte.
4: Én attól számomra azért sokat levon a történetből, hogy ő egy másik interjújával ugye arról beszélt, hogy a fideszes maradt is, érted, haragszom, nem ellened. Amikor ugye kiderültek ezek a lőjelenség, akkor alapvetően az a volt baja, hogy az ismerőseinek a cégeit érték ezek a fenyegetések, és különösebben nem szólalt föl korábban, amikor a NER-en kívüli embereket zaklatták. Ugyanígy azért nagyon jelentős, hogy 20 éven keresztül, vagy 11 éven keresztül állami megrendelésekből élt. Tehát én változatlanul úgy gondolom, hogy egyrészt nem túl hiteles, amit mond, kettő, az furcsa mindenképpen, hogy amíg nem az ő baráti köröt bántalmazták, addig őt ez különösebben nem érdekelte.
5: Én elég szemérmes vagyok ebben, vagy tartózkodó vagyok ebben, hogy a médiának hogyan kellene azokhoz az esetekhez állni, amikor nyilvánvalóan legalábbis fölmerülnek kétségek az a kapcsolatban, hogy milyen egészségügyi mentális állapotban van az a valaki, aki lehet, hogy ő úgy érzi, hogy nagyon szerepelne akar, és nagyon fontosnak tartani elmondani, de nem biztos, hogy erre egyébként
3: alkalmas, vagy képes, vagy
5: hogy ez, hogy mondjam, alkalmas arra ez a produktum. És pont tényleg ez, mert nagyon személyes dolog, és ebben nem illik belemászni ilyenkor, és nem is tudjuk megítélni innen. És az a baj, hogy ez ugye vet egy ilyen árnyat erre az egész elmondott történetre, miközben a lényeg, amiről itt beszélnénk, ez teljesen közismert. Hát városszerte, országszerte beszélik, szerintem mindenkinek van olyan ismerőse, aki szembesült az, hogy de szép céged van, nem eladó? Dehogy nem. És konkrétan tudok, hát mindenki, aki a gazdaságban forog, tud olyan cégekre, amik nem akartak egy bizonyos bevételi nagyság felé nőni. Tehát amikor a tulajdonos azt mondja, hogy nem akar több bevételt, nem akar több profitot, mert akkor szemet szúr a cége, és ő meg szeretné megtartani, mert ez élete munkája. Ez konkrétan szerintem nemzetgazdaságra kimutatható károkat okozott az elmúlt években. Az utóbbi 4-5-ben már egészen biztos. Tehát ez egy létező jelenség, és most erről részben beszélünk Pesti László apropójából. Én neki jó egészséget kívánok, meg azt kívánom neki, hogy jöjjön helyre és rendbe az élete, és találja meg a helyét újra, és a cégét is tegye rendbe, és végezzen alkotó munkát, mert amikor azt végezte, akkor én azt gondolom, hogy az mindannyiunk figyelmére méltó volt mindig.
1: Még egy idézetet azért behoznék ebből az interjúból, de akkor kezelhetjük úgy is, hogy most figyelmen kívül adjuk, hogy kitől van, de a tartalomra koncentrálunk. Tehát Pesti László azt mondja, olyan rejtett csapdák vannak az elmúlt 16 év uraitól elhelyezve, hogy nem gondolnánk. Koncentráljon arra az új kormány, mert bizony nincsen biztonságban. Miféle csapdák lehetnek, Ildikó? Mit hagyhat maga után egy kormány?
3: Szerintem arról van szó, amit már mindnyájan tapasztaltunk a bebetonozott emberektől, a bonyolult és nehezen földeríthető üzleti hálózatokról, magyarán a maffia módszerekről, de én nem vagyok olyan pessimista, mint ő, mert ekkora tömegtámogatással és politikai kétharmaddal azért ezeket a csapdákat ki lehet ásni, vagy be lehet temetni, nem tudom, mit kell csinálni egy csapdával, de nem kötelező beleesni.
5: Tisztító tűz, az kell a csapda ellen. Úgy tűnik.
3: Úgy most hívják, ez a terv. Pontosan. Ezért van a tisztító tűz a csapdák ellen.
1: Egyébként Molnár Áron azt mondja, hogy az évszava a Fideszben a vádalkú lesz, ha már így szokoztad a tisztító tüzet.
4: Nem, azt teljesen egyet értek, tehát is arra gondolok, hogy ez akkora felhatalmazást adott a Tisza kormánynak, egyrészt társadalmi felhatalmazást, másodszorban alkotmányos felhatalmazást, hogy a csapdák jelentős része kikerülhető lesz, és a számból vetted ki a szót, tehát én rengeteg vádalkúra számítok, és tényleg ez, szerintem ez a folyamat, a tisztító tűz lassabb lesz, mint szerintem a legtöbben szeretnénk, de még hogyha lassan sikerül, akkor talán megalapozottabbnak is tűnik majd a végeredmény, hogy alulról elindulva sikerül eljutni a legfelsőbb csúcsig, és ha ez sikerül, akkor az jó lesz, csak azt nem tudom, hogy a társadalmi türelem meddig tart, tehát az mindenképpen érezhető, hogy Szerintem nagyon sokan Magyarországon gyorsabb eredményeket várnak. Én szerintem irreális volt ez a várakozás, de akkor is egy valós várakozás.
1: Ez azért az elég gyors, hogy 43 nappal a kormányváltás után vezetőszáron látunk két B-vonalas fideszes.
4: Igen, de B-vonalas, és ugye ilyenkor minden ismerősöm megkérdezi, és akkor a Matolcsi. Tehát amikor másfél milliárd vagy 10 milliárd, ami tényleg felfoghatatlan összeg, de hát azért tudunk arról, van 500 milliárd, és szabadon járkál jobbra, balra, lefel, tehát ilyenkor tényleg úgy tűnik, hogy az egészen kis halak akadnak először horogra, és várjuk azt, hogy a nagyobb halak mikor fognak bekerülni a szágba.
3: A várakozás annyiban jogos, hogy bírósági ítélet nem történhet 5 perc alatt, de az a legfontosabb ügyekben, a már említett Matolcsi ügy, vagy a aranykonvoj ügye, az ilyen ügy, a gyanúsításoknak már csak azért is meg kell történnie, mert akkor ez bizonyítja a kormány és az igazságszolgáltatás valódi tisztító szándékát. Én nem is a purgatóriumra gondolok elsősorban a tisztító tűz néven, hanem arra, hogy például a középkori pestis járványokat úgy fékezték meg, hogy felégették a fertőzött helyeket. Ilyen tisztító tűz bizony kell.
1: Az utolsó témánk már teljesen más terület, az euróbevezetés. Nézzük meg gyorsan a bejátszást.
7: Magyarország eurózónához való csatlakozásának lehetősége volt az egyik kiemelt témája annak a budapesti találkozónak, amelyen Magyar Péter miniszterelnök és Kármán András pénzügyminiszter fogadta a görög pénzügyminisztert, aki egyben az Eurogroup elnöke is. Magyar Péter szerint Magyarországon kiemelkedően magas az euró bevezetésének támogatottsága. Ezt támasztja alá a Medián HVG-ben megjelent friss felmérése, amely szerint a magyarok 3/4 támogatná a közös európai valuta bevezetését. A miniszterelnök hangsúlyozta, a kormány célja, hogy 2030-ig megfeleljen a Maastrichti kritériumoknak. Úgy fogalmazott, Magyarország jelenleg ezek közül egyiket sem teljesíti.
8: És szomorú azt mondani, látni, hogy amikor 22 évvel ezelőtt csatlakoztunk az Európai Unióhoz, akkor közelebb voltunk sok tekintetben egy esetleges eurózóna csatlakozáshoz, mint ahol most vagyunk.
1: Nagyjából fejenként fél perc maradt, elnézést kérek, nehéz kiszámítani ezt a műsort, de azért voltak olyan országok, Görögország, Olaszország, Franciaország, amelyeknél nem volt egyértelmű sikertörténet az eurózónához való csatlakozás. Tehát ki mit gondol, csatlakoznunk kéne, vagy nem?
5: Mindig elmondom ilyen műsorokban, hogy ez nem opcionális, tehát ez a csatlakozási szerződésben kötelező a euró bevezetése, csak nem rendelnek hozzá céldátumot, ez a trükk, tehát ezért lehet eltolni a végtelenségét, tehát igazából nincs ilyen kérdés, hiszen az EU tagjai vagyunk, tehát bekevezettük az eurót, majd valamikor kiszámítható, stabil gazdaságpolitika kell hozzá. Azért kerültünk ettől távol, mert az elmúlt években nem volt Magyarországon gazdaságpolitika, hanem a kormánynak a rángatása ment ide-oda, adhok intézkedések. Szerintem is az a kulcs, amit a miniszterelnök elmondott, a Maastrichti kritériumokat kell teljesíteni 2030-ig, de nem megszorításokkal, hanem kiszámítható, felelős, normális gazdaságpolitikával.
1: Már csak egy kérdés maradt, hogy Ildikó, illetve András, tartatok-e bármilyen nehézségtől az euróbevezetés kapcsán, mert ez a nap kérdése is.
3: Hát mindig nehézségekkel jár, tehát az egy nagyon naív vagy megtévesztő választ volna, hogy ez csak egy diadalmenet, árfolyam kérdése és így tovább, de a magyar közvélemény a kutatások szerint okos, támogatja, de a relatív többség azt mondja, hogy megfelelő előkészítéssel, én is ezt mondom.
4: Meg nekem is azért úgy tűnik, hogy az országok többséggel jól jár, tehát a balti államok, Szlovákia is még egy páran, tehát én egyértelműen támogatnám, és örülök, hogy ekkora az arány a lakosságon belül, amelyik szintén így gondolja.
1: Köszönöm szépen, és akkor a nap kérdésével zárjuk, meglátjuk, hogy mennyire befolyásolta a kedves szavazókat, nézőket. Igen, már csak 11% tart az euróbevezetés esetleges negatív hatásaitól, 2% pontot faragtunk. Köszönjük szépen, 89% tehát nem tart. Köszönjük szépen az aktív együttműködést, azt, hogy figyelték műsorunkat. Mára ennyi fért a műsoridőbe. Legyen szép hétvégéig a vendégeknek. Köszönöm szépen, hogy eljöttek. Minden jót, viszontlátásra!

Műsorajánló. ATV-s tart a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Három világkép, három mikrofon.

Provokáció, 1 perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Műsorajánlót hallottak.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Reggeli Startban köszöntöm az ATV nézőit, illetve a Spirit FM hallgatóit. Jó reggelt kívánok ezen az újabb forró napon, illetve annak a reggelén. Bekerült a parlament elé a köznevelési tárgyú törvényeknek a módosító javaslata. Itt nem csak egy jogszabályról van szó természetesen. A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete kifogásolja, hogy a szakmai testületekkel, illetve érdekképviseletekkel nem egyeztetett a kormány, mielőtt elkészítette volna ezt a szöveget. Ettől függetlenül vannak benne olyan pontok, amelyek valószínűleg a pedagógusok jelentős része számára előrelépés jelentenek az eddigiekhez képest. Na de ennek részleteiről beszélgetek Gosztola Rékával, a PDS országos válaszpályának tagjával. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Hogy itt van nálunk. Honnan szereztek önök egyáltalán tudomást erről a jogszabályról, illetve a módosításról?
2: Hát tulajdonképpen a közzététel pillanatában, miután véleményezésre a kormány megküldte ezt, és hát miután figyeljük a jogszabályokat, ezért értesültünk róluk, és pont ekkor volt országos választmányi ülésünk, úgyhogy azonnal az országos választmány tárgyalta is. Végigfigyeltük, végignéztük a törvényjavaslatot.
1: Korábban az előkészítés szakaszában az Oktatási Minisztérium, mert most már van ilyen, az Oktatási Minisztériummal volt-e kapcsolatuk?
2: Igen, tehát korábban is az gyakorlat volt, hogy megküldték a törvényjavaslatokat. Az egy más kérdés, hogy nem vették figyelembe a véleményünket, de most ezt úgy érzékeltük, hogy ez némiképp visszalépés, hogy már a közzététel pillanatában értesülünk arról, hogy mi is állhat a jogszabályban. Ugyanis ilyenkor jóval kisebb esély van arra, hogy egy már kodifikált változatot megváltoztassunk.
1: Azóta ugye folyik a társadalmi egyeztetés, ez alapesetben történhet úgy is, hogy megvan adva egy e-mail cím, és akkor oda bárki beküldheti a javaslatait. Önökkel, mint szakszervezettel ezen túlmenően folyik egyeztetés, még így a benyújtás és az elfogadás között?
2: Igen, tehát most jelen pillanatban mi is ugyanebben a helyzetben vagyunk, hogy mi elküldtük azon pillanatban, amint elfogadta az országos választmánya a véleményt erről, elküldtük a javaslatunkat, és nyilvánvalóan a sajtónak is közzétettük, de hát ennek nem így kellett volna folynia.
1: Az oké, én értem, de van-e valaki a túloldalon, aki fölveszi a telefont, vagy ad egy időpontot, vagy megkérdezi, hogy hogy isszák a kávét, szóval valakivel tudnak-e tárgyalni azon ki, hogy elküldték a javaslatot?
2: Jelen pillanatban ezzel kapcsolatban még nem.
1: Tehát nincsen visszajelzés.
2: Még egyelőre nincsen erre a törvényjavaslatra tett megjegyzéseinkre.
1: Jó, nyilván nem fogom felolvasni sem én, és kérem, hogy ön se a teljes törvényjavaslatot, mert az szétfeszíti az időkeretünket, de néhány pontot elmondanék belőle, és arra vagyok kíváncsi, hogy önök, mint szakszervezet, mit kifogásolnak, akár ezek közül, vagy milyen más javaslataik vannak. Az iskolák dönthetnek a szervezési és működési szabályzatról, meg a pedagógiai programról. A tankerületi központ csak egyetértési jogot gyakorolhat, azt is csak akkor, ha jól értelmezem, hogy ez többletkötelezettséget jelent rájuk, tehát a tanker központoknak az a fajta befolyása, mint eddig volt, az egyes oktatási intézményekre az nagyban csökken, visszakapják az iskolák, illetve a nevelőtestületek az intézményt. Az igazgatói pályázatot is a nevelőtestületek véleményezhetik, sőt titkos szavazással dönthetnek is róla. Itt is ezt figyelembe kell venni a kinevezésekkor, akkor szélesenek az igazgatók munkáltatói jogkörei. Eltörölnék azt a passzust, hogy a kormány csak a nemzeti pedagógus karral egyeztethet köznevelés szakmai javaslatokról, és a sztrájkjogot is szélesítenék. Ezeket találtam, amik hirtelen ilyen ordítóan szembe mennek azzal, mint ami korábban volt jellemző, hogy legalábbis valamilyen fajta elmozdulást jelentenek. Önök mit látnak a törvény?
2: Így van, tehát ezek azok a pontok, amiket mi is üdvözlünk, tehát mi is ezzel kezdtük, hogy vannak üdvözlendő és vannak kifogásolandó pontok. Például az, ami nem szerepel benne. Tehát látjuk és üdvözöljük, hogy az igazgatói pályázatok kinevezését végre a tantestületek véleményezhetik, és titkos szavazással szavazhatják meg. Viszont nem derül ki a törvényből, hogy az intézményvezetőknek ki a munkáltatója. Tehát bizonyos dolgok, hogyha ez előzetes egyeztetés során születtek volna meg, akkor lehet, hogy ezt már azóta tisztáztuk volna.
1: Bocsánat, alapból nem az, hogy a fenntartó a munkáltató?
2: Nyilvánvaló, csak az intézményvezetőnek ki, mert ugye az intézményvezető, az az iskola igazgató gyakorolja a munkáltatói jogot a pedagógusok felett. Ez kiderül, és ez üdvözlendő. Viszont az ő saját munkáltatójának személye és jogállása nem.
1: Értem, erre kérdeztem, ebben. Hogy ez nem a fenntartó? Az igazgatónak a munkáltatója?
2: Ennek ki kéne derülni a törvényből egyértelműen, számunkra ez nem derült ki. Továbbá nem derül ki az állami köznevelési intézmények fenntartásának jövőbeli rendszere sem. Tehát a törvénynek pontatlanságai vannak. Azon kívül mi azt is kifogásoljuk, hogy a tankerületi központok bármiféle törvényességi ellenőrzési jellegű munkáltatói jogosítványokat kapjanak. Mert ez visszalépés az előzetes hozzáállással kapcsolatban. Arról volt szó, hogy tankerületi központokra tulajdonképpen nincs is szükség. Úgyhogy itt például, ha előzetes konzultáció lett volna, akkor már is másként születtek volna meg ezek a törvények.
1: Volt egy másik közleményük is, felháborítónak nevezik azt, hogy az Oktatási Államtitkárság egy konzultációs kérdőívet köröztetett, amelyben szerepel egy olyan tétel is, hogy önöket idézem szó szerint, hogy az egyik válaszlehetőség azt sugallja, hogy a pedagógusoknak arról kellene dönteniük, szükség van-e egyáltalán önkéntes szakmai szervezetekre. És ez félreérti a szabad szerveződés lényegét, egy demokratikus országban nem kérdőíven döntjük el, hogy lehetnek-e önkéntes szakmai közösségek. Itt, és akkor idézem azt a pontot, hogy mire vonatkozik ez. Önök pedagógusok szerint a jövőben szükség van-e a nemzeti pedagógus karra, ami egyébként tegyük hozzá, nem szakmai szervezet, hanem köztestület, és a kormány alatt működik. Kicsit összetettebb ennél a dolog, de ez a lényeg az ez. És akkor erre, hogy van-e szükség erre a nemzeti pedagógus karra, lehet válaszolni. Igen, nem, de önkéntes szakmai szervezetekre szükség van, nincs rá szükség, és nem tudom megítélni. Ebből miért következik önök számára azt, hogy egy kérdőíven döntenek-e arról, hogy kellenek-e önkéntes szakmai szervezetek? Itt szó nincs döntésre, hogy véleményt kérnek önöktől.
2: Igazából az a kifogásunk, hogy erről nem egy ilyen kérdőíven kell dönteni. A nemzeti pedagógus kar...
1: De bocsánat, megmaradása... ez a lényeg, tehát érted az állítmányt a mondatban, a dönteni. Semmilyen döntésről én nem vettem észre, hogy itt döntésre... Itt egy kérdőívet látok, ahol véleményt kérdeznek. A vélemény az, az szerintem nem döntés. Egy demokratikus országban nem kérdő éveken döntjük el, hogy lehetnek-e önkéntes szakmai közösségek. Nincs itt arról szó, hogy ez alapján dőlne el, hogy lehetnek-e önkéntes szakmai közösségek.
2: Értem a kérdését, de mi nem értjük, hogy mi célt szolgál ez a kérdőív. Ugyanis ezt a kérdőívet bárki bárhányszor kitöltheti. Tehát mi a relevanciája annak, ami ebből kiderül?
1: Tulajdonképpen tehát van, egy módszertani kérdés.
2: Igen, tehát minek tettek közzé egy ilyen kérdőívet, amit bárki bárhányszor kitölthet. Nincs relevancia, tehát eleve nem kellett volna. Továbbá a kérdés.
1: Szólok, megint... hogy én is kitöltöttem. De mert másért nem tudtam végigmenni a kérdéseken, kíváncsi voltam, mik a kérdések.
2: Tehát ennek semmi értelme, ha ennek az eredményét bemutatják, ez körülbelül a nemzeti konzultációval ér azonos értéken.
1: Miért sugallja önök szerint ez a pont az, hogy a pedagógusoknak a szakmai szervezetek szükségességéről kell dönteni? Én tényleg nem értem.
2: A kérdés nem egyértelmű, tehát nem teszünk föl egy olyan kérdést, amire a válasz nem egyértelmű. Mert hogyha azt valaki például nem húzza be, akkor vagy nem értette meg a kérdést, vagy pedig az a válasza, hogy nem. Tehát ez igazából nem. Tehát maga a kérdőív sem egy precíz, pontos kérdőív.
1: Jó, de azért akkor abban megegyezhetünk, hogy itt nem arról van szó, hogy ez alapján akarna dönteni valaki arról, hogy nincs szükség szakmai szervezetekre. Mert az önök közleményében ez áll.
2: Alapvetően a nemzeti pedagógus kar megmaradásának létéről nem egy ilyen kérdőívvel kell véleményt kérdezni a pedagógus társadalomról.
1: Alapvetően kellene a pedagógus társadalomtól egyáltalán véleményt kérni arról, hogy mi, hogy maradjon vagy nem maradjon a nemzeti pedagógus kar. Ami, mondom, az egy köztestület. Nem a pedagógus társadalom dönt amúgy sem róla, csak véleményt fogalmazhat meg, erre akartam utalni. Ez egy kormányzati döntés, hogy lesz vagy nem lesz.
2: Nemzeti pedagógus kar létét kifogásoljuk, nem csak mi, tehát a pedagógus szakszervezetek összességében. Úgyhogy ebben egyetértés van.
1: Egyelőre viszont még van nemzeti pedagógus kar. Tudnak-e arról, hogy ez marad-e a jövőben?
2: Egyelőre nem tudunk róla, mert nincs döntés. Minden esetre a nemzeti pedagógus kar megmaradásáról arról volt szó, hogy nem, tehát nem akar átalakulni bármi más szervezetté. Kiderült. Tehát nincs pontos tudásunk arról.
1: Világos,
2: mi a
1: értem,
2: szándéka.
1: Mert hogy nincsenek egyeztetések.
2: Nincsenek egyeztetések erről. Meglátjuk,
1: hogy ez merre megy. Érdekes, mert azért az egyik legnagyobb alrendszerről és a legfontosabb kérdés talán az oktatás. Erről beszélgetünk. A fejleményekről majd persze visszavárjuk ide. Köszönöm szépen, hogy itt voltam.

gonna see. Spirit FM 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

rabbenéz a régi bérlakáson át. Kiterjedünk a gazda test az oktogon. Sok vesztes issza újra jó szokásosát, elkenődve, mint az Aqua Fresh a fogsoron. Tükörben nézel, ez mindenki, csak nem én. De a fény egy újabb alkotás a plaszteren. A nyár ma délelőttös, mint a vakremény, s az élet újra próbálja, hogy klassz legyen.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en. Az egyenes beszéd ma esti témái és vendégei.
1: A hétfőn bejelentett tisztító tűzművelet keretében az államfő mellett a legfőbb ügyészt is távozásra szólította fel Magyar Péter. A miniszterelnök szerint az Orbán báboknak többé nincs helyük a közéletben. Csintalan Sándorral és Kacsó Dániellel beszélgetünk. Döntéshozóként nevezi meg Orbán Viktort az aranykonvoj ügyben egy állítólagos ügyészségi dokumentum. A híre hivatkozva az ukrán pénzszállítók védője indítványozta többek között a volt miniszterelnök gyanúsítását és őrizetbevételét. Horváth Lórántot kérdezzük. Nyílt levelet írt Szász Jánosnak a Cselekvés a Kiszolgáltatottakért Alapítvány. A szervezet szerint ugyanis a rendező történethamisító módon mutatja be azt a bírósági ítéletet, ami a bangladesi szijámi ikrek szétválasztásáról készült dokumentumfilm miatt indított perben született. Az orvosok szerint Szász János átkeretezi a történteket. Vendégünk Pataki Gergely. 15 éve hirdettek bohóc forradalmat Orbán Viktor ellen a rendvédelmi dolgozók. Az ellen tiltakoztak, hogy az egykori Orbán kormány mély szegénységbe taszítja a legelesettebbeket, miközben a saját gazdasági és politikai elitjéhez tartozókat célirányos állami támogatásokkal és beruházásokkal teszi még gazdagabbá. Kónya Péterrel beszélgetünk. Kassai Dániel munkáját folytatva tovább küzd a kegyes halálért az ALS betegségben elhunyt ügyvéd kollégája és testvére. Legutóbb egy barcelonai konferencián mutatták be a Kassai kontra magyar államügyet. A stúdióban Frank Evelin és Kassai Péter.
2: Jó estét, tiszteltek, köszöntöm Önöket. Csintalan Sándor az egyik vendégünk, amint látták, és Kacsó Dániel a másik, a Mandiner főszerkesztő helyettese. Jó estét kívánok.
3: Jó estét, magyarok. Sziasztok.
2: Beszéljünk a Mandinerről, illetve annak a helyzetéről. Ugye ezek nem szoktak kellemes beszélgetések lenni, és általában kerüljük is, hogy a médiaiparon belül történő eseményeket kommentáljuk, de hát ezek olyan események, amiket nem lehet nem kommentálni. Tehát amikor tömeges elbocsátások zajlanak, amikor kiderül, hogy a Magyar Nemzet heti lap lesz, amikor az összes vidéki újságra azt mondják, hogy ez mostantól elég, hogyha heti lap, majd online megoldjuk az összes többit, akkor azért az egy olyan átrendeződés, amit nem lehet szó nélkül hagyni. Ti hogy élitek meg ezt a helyzetet?
3: Én ide sorolom a médiaipart, ha már így mondod, akkor a Népszava történet.
2: Abszolút, persze. Az egy külön történet szerintem.
3: Azzal együtt, hogy van két olyan történet, amit én nagyon súlyosnak tartom, az pedig a Magyar Nemzet és a Népszava. Most mindentől függetlenül, mind a kettő az én fejemben, az én lelkemben nemzeti érték. És az, hogy milyen lesz majd a print média jövője, arról lehet halucinálni, de én azért hadd gyászoljam meg ezt a helyzetet, és meg is gyászolom, tehát abszurdnak tartom, hogy ha úgy vesztük azért valamelyest mégis polgári Magyarország ezt a két lapot, meg ennyire nem akar olvasni senki. Én ezt nagyon rosszul élem.
2: Szerintem nem kérdezik ezt meg az emberektől, hogy akarnak-e olvasni ennyire, vagy ennyire se. Szóval...
4: Ezzel egyetértek egyébként, nem akarom elkenni a választ, de
2: kicsit.
4: Azt hiszem, hogy teszek rá egy kísérletet, de hogy nyilvánvalóan most ezeknél a híreknél nyilvánvalóan egy politikai aspektus a kormányváltás után történik mindez, tehát mindenki így ebben a keretben értelmezi. De valóban egy nagyobb kérdésről van szó, a média jövője, a print sajtó jövője, a közösségi média térnyerésével, a hirdetési piac átalakulásával. Magyarország szerintem úgy tűnik, hogy rosszabb helyzetben van, mint sok más nyugat-európai ország, akár a térségben is. De most valószínűleg nem erről fogunk beszélgetni, csak azért mondom, hogy ezt nem lehet teljesen elfüggetleníteni ettől. Hát a Mandiner nyilván nincs, vagy Mandiner közössége nyilvánvalóan, bár nem szóvivőként érkeztem ide, és nem nagyon szoktam itt a saját médiumunk nevében nyilatkozni, most sem kívánok szóvivő lenni, de hát nyilván nem jól éljük meg azokat, amik most történnek, úgyhogy én mindazokkal a kollégáimmal szembeni, vagy velük való szolidaritásomat, akik tőlünk kényszerültek távozni, mint azok, akik a Népszavától, ott esetben a Magyar Nemzettel szeretném kifejezni, úgymond akár visszamenőleges hatállyal is, bár ez egy divatos kifejezés mostanában, a szolidaritásomat. De hát nagyjából ennyit tudok most jelen állás szerint mondani.
2: Illetve akkor én kérdeznék tőletek valamit. Az, ami történik most az egykori kormányzati médiával, az nem azt a korábban is megfogalmazott feltevést bizonyítja, hogy ezek egyáltalán nem voltak piacképes termékek?
3: Az a helyzet, hogy ezt akartam szóba hozni pont, hogy és aláhúzni, hogy néhány héttel a választások után nem a végrehajtó hatalom piszkálta meg se a MediaWorks-ot, se a Mandinert, se a Megafont. Néhány héttel a kormányváltás után a Fidesz politikai közössége, vagy annak a centruma, vagy a döntéshozók, a kompetensek úgy döntöttek, hogy nem finanszírozták tovább. De lehet, hogy eddig se finanszírozták, jó eséllyel valószínűleg ez a vihar onnan van, hogy idáig azért ez állami és adófizetői pénzből ment. Tehát villámgyorsan bedőlt a történet. Én szerintem ez nyilván nagyon komoly önvizsgálatra készteti, vagy kényszeríteni azokat is, akik most ennek az áldozatai. Hiszen én azért ott gondolom, én sem számítottam igazából arra, hogy a Fidesz, a NER meg fog dőlni, ez most nem a reklám helye, de szerintem ők még annyira se. Már az érintettek és az áldozatok.
4: Hát szerintem nem csak a jobboldali sajtó, teljes jobboldal számára ez a választás.
3: Annyira se. Már az érintettek és az áldozatok.
4: Hát szerintem...

0: látok semmit. Mondjuk meg tudom venni a nyomtatott mandinert, de abban már szinte nincsenek egy szövegek, csak fotók.
1: Dehogy is. Hát,
0: hát én olvasom, de már megolvasod a saját napodat?
2: Dani, hát, én többet kérek is bele. Viszont olvastátok nyilván Navracsis Tiborék nyílt levelét, amiben arra szólítják fel, ha ez egy közösség, a oligarcháknak nevezett nemzeti nagytőkét, hogy akkor most elő lehet venni a párnaciából a pénzt, amit azért gyűjtöttek, hogyha baj van, akkor majd segítenek. Miért nem segítenek? Ti próbálkoztatok? Vagy tudtok kísérleteket arról, hogy ezt a nagy nemzeti nagytőkét, na, hát számolj kérlek.
1: Ezeket én is hallom, hogy kétségtelen, hogy úgy tűnik legalábbis, hogy ez a párnaciából való pénzelővétel még várat magára, vagy legalábbis lassabban történik, ha egyáltalán megtörténik. Olvastam a levelet, Navracsis Tibor Ferenc orsója jegyezte. Nyilvánvalóan tudok rezonálni rá, hogy én is örülnék, hogyha mondjuk úgy pozitív következményekkel járna ez a felhívás, de egyelőre még nem látom a pozitív következményeket.
0: Hát ebben az a szörnyű, és nem marxizálok, mert valamikor a 19. században egy nagy megfejtő, a kapitalizmus nagy megfejtője azt mondta, hogy hát a tőkének egyébként nincsen identitása. Tehát valószínűleg ez a nemzeti nagy tőkeépítés egy baromi nagy illúzió volt, különös tekintettel arra tényre, hogy ennek a rekrutáció döntően egyébként állami intézményekkel való jó kapcsolat alapján és egy sajátos állami újraelosztás és redisztribúció eredményeképpen lett nagy tőke. Hát, hogy mondjam, ez a fajta nem polgárság, hanem nemzeti nagy tőke, ez nem a hálájáról ismerszik meg. Úgyhogy ilyen értelemben megértem a befürdést, értem Navracsics és Ferenc Orsolya megszólalását, de két dolgot mindenképpen jelez számomra, hogy ezek szerint ők se értették, hogy mit csináltak annak idején, amikor ennek a rendszernek az építők fontos építő eleme, alkotói voltak. Nem értették meg, hogy mit csinálnak. Most aztán meg vannak lepődve. De nem várok csodákat a megszólítástól és a felszólítástól. Mondjuk esetleg 3-4 év múlva, ha esetleg olyan lenne a politikai széljárás, hogy hát hogy is mondjam, az akkori túlélés reményében újra lehet csatlakozni. Amúgy egyébként nekem van egy olyan érzésem, én ezt fennel hirdetem, hogy egyrészt Orbán nem hagyott fel a politikai elképzelések megvalósításával egyáltalán, és itt a úgymond nemzeti nagy tőke egy portfólió átcsoportosításban is van. Hát egyébként azért Orbán miközben vállalta a felelősséget, de mondjuk a részleteiben nem ment bele, és ha úgy tetszik, az egyik a média, a saját média hibáztatása, az viszont elég gyorsan elhangzott, és hangzik mái napig. Úgyhogy én szerintem van ebben bosszú is. Ha nem is az Orbán személyes bosszúja, de a NER elitnek a bosszúja benne van.
1: A médiával szemben?
0: Uh-huh. A hazai média, a házi médiával szemben.
1: Ezzel még nem találkoztam, ezzel a megfejtéssel.
0: Hát látod, milyen jó, hogy itt vagyunk.
2: Ha ez egy erős közösség, ugye itt az ellenzéki...
1: Én amikor a közösségről beszéltem, alapvetően a Mandiner csapatáról beszéltem.
2: Értem. Én másik csapáson indultam el azon, hogy az ellenzéki média az elmúlt években úgy próbált túlélni, hogy azt mondta, hogy hogy közösséget épít. És azoknak az előfizetési díjából, vagy a fal mögötti cikkek elolvasásáért járó díjakból próbálta felépíteni saját magát. Több-kevesebb sikerrel, de inkább több sikerrel. Ez lehet út az úgynevezett nemzeti média számára?
1: Hát bizonyosan, de megütött a filmet ez a hála kifejezés, én ezt nem tudom feltétlenül értelmezni, mert hogyha ez így lenne, az azt jelenteni, hogy valami tartozást kéne ezeknek a nemzeti nagytőkéseknek törleszteni.
2: Szerinted nem kéne?
1: Én azt gondolom, hogy összességében minden olyan embernek Magyarországon, akinek az átlagon felül van a vagyona, azért mert sikeres vállalkozó, azért mert sikeres és politika közeli vállalkozó volt vagy lesz, egyébként van egy tartozása szerintem a magyar nemzettel szemben. És legyen az egy kulturális mecénatúra, legyen az egy média műhely fenntartása, ami az ő értékrendjével egyezik, legyen az egy sporttevékenység. Ha ennek nincsenek meg az állami feltételei, mondjuk különböző támogatási programok, akkor tegye oda magát. Ez nekem egy általános elvárásom egyébként a úgynevezett nagy tőkével szemben, és szerintem ebben talán azért, mert viharos a történelmünk, talán azért, mert furcsa politikai alakulások voltak a rendszerváltás környékén, meg azt követően is, szerintem ebben még nem, nagyon le vagyunk maradva, mint nemzet, és szerintem azért fontos ez, mert most nyilván most erről a

0: ügyről beszélünk, de azért ez hosszú távon ez egy ilyen tágabb perspektíva.
1: Én abszolút egyetértek veled. Szerintem, de mindegy, ezzel nem fogunk összeveszni. Nem. Két szempontot tudok azért hozzátenni. Nagyon rosszul van szocializálva ez az úgynevezett nemzeti nagytőke, és nagyon rosszul szocializálódott. De rosszul van szocializálva. Éppen egyébként a sport és egyéb mecenatúrákról beszélünk. Az úgynevezett nemzeti nagytőke egy jelentős része, vagy nemzeti kistőke is, ami egyébként a hatalomhoz szorosan be volt kötve. A mecenatúrát nagy részt felhasználta arra is, hogy a saját zsebét tömögesse. A sporttól a sajtóig, ez az egyik dolog, a másik dolog pedig az, hogy amúgy nézz át a szomszédos Szlovákiában, jóval kisebb lélekszámmal, print média el tudja magát tartani. A piacon itt nagyon nehéz, leszoktunk az olvasásról, a másik pedig az, hogy aki később jön, annak sokkal nehezebb. Ugye az ellenzéki média, amikor így önfinanszírozóvá, közösségszervezőként lépett föl, akkor ezen a piacon ilyen igényet. Most érdekes módon előnyére vált az előző rendszer ellenzéki médiájának az, hogy előbb került nehéz helyzetbe és szorult helyzetbe.
2: Igen, de azt gondolom, hogy van a korábbi kormánymédia mögött olvasó.
3: Akkor
2: ha vannak hívei, akik kitartanak az ügy mellett, akkor itt is lehet.
0: Nagyon érdekes, most megint csak egy ilyen mellékágnak fog tűnni, csak lehet, hogy hosszabb távon érdekes, amit most mondok, hogy nekem vannak olyan információm, olyan eddig ellenzéki sajtóműhelyek, amelyek szintén sokat mondjuk úgy tettek azért, hogy sok adományozójuk és erős közösségű legyen. Ők arra panaszkodnak, hogy most a kormányváltással drasztikusan megcsapant a támogatói közösség.
2: Ez is logikus egyébként, nagyon sokan erőn felül támogatták ezeket az ügy mellé
0: állva. De akkor itt most ez média, most pedig vagy politikai aktivizmus például?
2: Politikai aktivizmus is nyilván.
1: Hát az a helyzet, jó, rosszabb ennél a helyzet, sokkal, ennek azért a kulturális attitűd jóval durvább, már bocsánat, hogy kulturálisnak minősítem azt, amit mondani fogok. Azt mondják, nyertetek! Nem perkálok.
0: Na erre gondoltam én.
1: Na, de nem ezt mondtad.
0: Ezt mondtam, csak
1: De én nyers brutális bolsevik őszinteséggel hagyd mondjam el, hogy bizony igen, van ilyen. Hát ez valami egészen elképesztő különben. És számomra tényleg döbbenetes is. Annál is inkább, mert összekapcsolódik az agyamban azzal a ténnyel, hogy gyerek, muszáj köll olvasni, különben nem értjük a világot, amelyikben élünk, ami egyébként napról napban robban föl körülöttünk.
2: Lehet, hogy olvas, csak most azt mondja, hogy ha nyertünk, akkor most miért támogassam, mert most már lesz pénze.
1: Jó, hát ugye,
2: nem ehhez van szoktatva a de magyarok közönség?
1: Hát ez a legszörnyűbb.
2: Hát ez a legszörnyűbb.
0: A legtöbb olyan mondjuk eddig ellenzékinek mondott, vagy függetlennek is hívott médium is egyébként, különösen online térben, egyébként eddig sem volt rentábilis, a bal oldalon sem, csak tudott olyan vállalkozási kultúrát kialakítani, amelyel tudta kompenzálni a veszteségét a közéleti tartalmakon, szórakoztató ipar és egyéb dolgok. Ez egy ügyes üzleti modell szerintem, valójában...
2: Hát most előttetek a lehetőség, hogy ezt eltanuljátok. Egy mondat erejéig, mert aztán mindjárt kapcsoljuk az ügyvédet, aki ezt az egészet elintárta ma reggel. Mit gondoltok arról, hogy Orbán Viktor és a főügyész és még sokan mások felsoroltatnak egy ügyészségi dokumentumban, ami arról szól, hogy kiket kell kihallgatni, meghallgatni, amiben Horváth Lóránt tovább ment, és azt mondta, hogy és tessék letartóztatni őket.
0: Én azt olvastam a HVG-n, idefele, hogy ez lehet, hogy valami csehát
2: részéről,
0: mert hogy egyébként a dokumentum validálása az nem történt meg, hiszen ezt sem megerősíteni, sem cáfolni nem tudta az ügyészség. Mondván a nyomozás érdekeire, a legfőbb ügyészség nyomozás érdekeire hivatkozva ezt nem tehetik
2: hát
0: meg.
2: Hát ha kamu, akkor megtehették volna.
0: Bizonyos szempontból lehet, hogy akkor sem, de ez nem értek, nem vagyok jogász meg a különböző ilyen eljárásrendeknek a szakértője, de hogy az következne belőle, hogy ezzel valójában a legfőbb ügyész magát menti, hiszen hogyha ebben az ügyben máshogy alakulnak a dolgok, mint ahogy azt Magyar Péter szeretné, akkor az neki hosszú távon jó lesz, és a végén Orbán Viktor fog megmenekülni. A HVG egy hosszú cikket közölt erről, úgyhogy amit én abból kiolvastam most ebből a következtetésen túl, az, hogy itt van egy erős hatásköri villongás, és egy olyan mondjuk úgy belső vita az ügyészségen belül, hogy most hogyan lehetne kielégíteni az új kormányzat igényeit is, hiszen Magyar Péter személyesen üzeneteket küld az ügyészségnek. meg a legfőbb ügyésznek is, hogy mit csináljon, és közben meg az Alkotmányvédelmi Hivatal, meg a rendőrség, a NAV egymásra mutogat, hogy ki mit hibázott adott esetben ebben az ügyben. És hát ebből azt vonom ki, hogy alig ha fogjuk megtudni pontosan, mi történt.
2: Sanyi, a zárszó.
1: Az a nagybüdös helyzet, hogy nagyon fontos nekem, hogy Magyar Péter mit akar, de leginkább én szeretném tudni az igazságot, és amúgy is egyébként az, ami történt, az annyira nyilvánvalóan az állami terrorizmussal írható le, és bűncselekmény volt, amit elkövettek, hogy az valami elképesztő, most arról nem beszélve, hogy ugye két nyomozás folytat az ügyészség. Az egyik ugye a pénzmosás.
0: Hát
1: ne vicceskedjünk már.
2: De azon még mit nyomasz?
1: Ugyan már, hát egyrészt evidensen, és nyilván bedobtak egy kamu történetet. Hát nézd, itt ami váratlan, az, hogy nincsenek nyomás alatt, és nincsen prekoncepció a hatalom részéről. Hát ez egy nagy probléma, ilyenkor persze ingadozik az igazságszolgáltatás is. Hát az egész történet most nagyon izgalmas.
0: Az ügyészség fejét lemondáshoz hozták fel, azt nyomásként értek el, nem? Ja.
2: Nem azt mondta, hogy milyen választ vár, hanem hogy választ vár.
1: Figyelj, keszon betegséget kapott az ügyészség, mert föl van szabadulva, és nem tudja, hogy mit csináljon. Már bocsánatot kérem.
2: Én tudom, mit kell most csinálni, megköszönöm nektek.
1: Én is köszönöm, egy élmény volt, már most hiányoztak.
3: Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
2: Higgyék el, hogy én is nagyon utálom, azokat a híreket nézik a legjobban, és arra kattintanak a legtöbben, ahol valamilyen tragédiáról van szó, és most Venezuelában van, több száz vagy akár ezres nagyságrendben lehet a halálos áldozatok száma, és még egy nagyságrenddel több legalább a sérülteknek a száma, ugyanis rendkívül erős 7,2-7,5-es földrengés, illetve földrengések rázták meg a térséget. Ez a Richter skála szerint van, nem kicsi ám a különbség a 2-es, meg a 3-as, meg az 5-ös, meg a 6-os között, 32-szörös a skála. Talán, hogyha egyet ugrunk, tehát ez elképesztően magas, alig egy tucatnyi ilyen van évente a Földön. Tóth László szeizmológust kapcsoljuk. Jó reggelt kívánok!
3: Jó reggelt kívánok!
2: Mit lehet előre tudni arról? Az, hogy mik a veszélyeztetett területek, arról igen, de hogy egyáltalán hol lehet katasztrófára számítani, vagy milyen körülmények együttállása esetén következhet be, erről tud-e valamit a tudomány?
3: Hát ugye előrejelezni konkrétan nem tudjuk a földrengéseket, de ahogy ön is említette, tudjuk nagyjából, hogy hol, milyen területeken szoktak gyakran előfordulni földrengések, és hogyha ez lakott területhez közel van, és ráadásul a földrengés viszonylag sekély mélységben keletkezik, természetesen egy adott nagyság fölött, akkor hát katasztrófára is lehet számítani. De itt hangsúlyozni kell, hogy a katasztrófát nem önmagában a földrengés, hanem a földrengés és az épített környezet együttese határozza meg.
2: Mert egy ugyanekkor a földrengés, hogyha csak kinnálok a mezőn, akkor azt leszámít, hogy megijedek, nem nagyon történik semmi velem? Nem nyílik meg alattam a föld?
3: Pontosan így van. Általában nem nyílik meg a föld, tehát nagyon gigantikus földrengések, ahol ilyesmit egyáltalán tapasztaltunk. Hát most csak szemléltetésként mondom, hogy Japánban volt egy földrengés, ami szintén 7-esnél nagyobb magnitudójú volt, ugyanazon a napon. És hát nem hallottuk a katasztrófát, bár 50 kilométer mélyen volt a venezuelai földrengés, pedig 10 kilométer mélyen, ez is igaz, de attól függően, hogy az épített környezet milyen, a katasztrófa mértéke nagyon-nagyon különböző lehet.
2: Ha magunk elé forgatjuk a földgömböt úgy, hogy a legnagyobb vizes, legnagyobb kék terület van a felénk, akkor azt látjuk, most nem is tájolnék, a bal oldalán ott látjuk mondjuk Japánt, a jobb oldalán meg ott látjuk az amerikai kontinensnek egyébként a nyugati oldalát, és ott a középső részén Venezuelát csendes óceáni tűzgyűrűnek hívják azt, amit a kontinens, ami tulajdonképpen kirajzolja a kontúrját a földgömbön is a csendes óceánnak. A Japánt, ez a világ, a föld túloldala, meg Venezuela, de mivel egy tűzgyűrűn helyezkedik el, ez ugyanannak a szeizmikus tevékenységnek volt a két megnyilvánulása?
3: Hát nagyon nehéz ezt konkrétan megválaszolni, mert ugye a földrengések azok a tektonikai blokkok mozgása következtében keletkeznek. De ezek a blokkok messziről nézve van egy dél-amerikai lemez, meg van egy afrikai lemez, vagy egy eurázsiai lemez, de ha közelebb megyünk, akkor ezeknek kisebb, nagyobb darabokra töredezettek ezek a lemezek is. Tehát itt a karibi lemez és a dél-amerikai lemez találkozásánál vagyunk, ennél a földrengésnél, ahol évente körülbelül 20 mm mozgást tapasztalnak. És ez nyilván ez egy viszonylag nagy mozgás a tektonikában. Itt felhalmozódik olyan feszültség, hogy időről időre felszabadul ilyen földrengés formájában. De ezek a földrengések ugye nem pontok, ahogy a térképen látjuk, hanem elég nagy szakadási, törési felületek. Ez a mostani venezuelai földrengés például egy 150-szer 20 kilométeres felületet érintett. Tehát egy elég jelentős felület. Most a japán földrengés nyilván, hogy elég távol van ahhoz, hogy nem ugyanez a törés, hanem egy másik, de nagyjából ennek a tektonikai mozgásnak a következménye.
2: De az, hogy ennyire egyszerre, szinte napra pontosan történik kettő ilyen erejű földrengés, ez mennyire tekinthető szokványosnak, amikor, ahogy utána néztem, ilyen 7 és feles földrengésekből összesen körülbelül egy tucatnyi történik évente a világon, most meg itt egy napon történt kettő.
3: Hát igen, tehát körülbelül 20 olyan földrengés van átlagosan, ami 7-es vagy ennél nagyobb magnitudójú évente, de ezek véletlen, teljesen véletlenszerűen oszlanak el. Tehát a 20 az egy adott napon volt 3 is a 20-ból, de ez nem jelent semmit. Tehát ezért nem tudjuk pontosan előrejelezni a földrengést, mert ez a feszültségfelhalmozódásnak a sebessége ugye évek vagy évtizedekben mérhető, és ehhez képest kellene itt egy-két nap vagy órák pontosságával előrejelezni a földrengést.
2: Csak hogy ezeket az erőket valahogy megpróbáljuk érezni meg, hogy ezeknek az apró változásai mit okoznak. Tehát ugye azt mondta, hogy ebben a karibi térségben kőzetlemezek 21 pár millimétert mozdulnak évente, hogyha jól értem. Ez azt jelenti, hogy havonta mondjuk mozdulnak másfél millimétert, 30 nap alatt mozdul másfél millimétert. Ebből gyűlik föl az az irdatlan feszültség, aminek a kitörését egy ilyen földrengésben látjuk.
3: Pontosan így van, én a hallgatóknak azzal szoktam ezt érzékeltetni, hogy képzeljük el, hogy egy botot hajlítunk addig, amíg az el nem törik. Most azt kellene előrejelezni, hogy ez mikor fog eltörni úgy, hogy 20 mm-re sebességgel mondjuk nem évente, hanem óránként hajlítjuk, akkor se tudjuk. Tehát egyszerűen olyan bizonytalanság van ebben, és ráadásul a inhomogén földkérekben a kőzetparaméterek ennyire nem ismertek, de nem is lehetnek ismertek. Úgyhogy a földrengések előrejelzése az reménytelennek tűnik, tehát én már sok évtizede vagyok ebben a szakmában, de mindig is az volt, mindennel próbálkoztunk, de most sincs erre kilátás. Amit tudunk, az a valószínűség. És ilyenkor azt érdemes megjegyezni, hogy utórengések várhatók minden ilyen nagy földrengésnél, és ezért ilyenkor megnövekszik a földrengések valószínűsége. Tehát most például egy 7-esnél nagyobb magnitudójú földrengés ebben a térségben egy hónap alatt 7%-os valószínűséggel várható, ami elég nagy. Következő egy évben akár 15-20% a valószínűsége annak, hogy lesz egy 7-esnél nagyobb földrengés. Tehát ezekkel kell számolni, és ezekkel nagyon vigyázni.
2: Mit lehet ilyenkor tenni? Nyilván megvannak földrengés biztos építkezésnek már azért a mérnöki vívmányai, ezt van, ahol alkalmazzák, van, ahol nem alkalmazzák, de hogyha az ember egy ilyen helyzetben találja magát, akkor beszaladjon valami fedett helyre, amit biztonságosnak ítél, hogy elbújjon, ahová csak lehet, vagy inkább várja ki a szabadban.
3: Hát semmiképpen ne szaladjon fedett helyre, azt mondanám. Azt tanácsolják, tehát nagyon kicsi idő áll rendelkezésre. Amikor már érzi valaki a földrengést, akkor nincsen idő arra, hogy kimeneküljön egy épületből, különösen egy magasabb épületből. Ilyenkor azt tanácsolják, hogy az ajtó keret környékén, vagy az asztal alatt, vagy ami egy bútordarab alá, ha be tud bújni, akkor megvédi magát ilyen leeső vakolat, vagy épületdaraboktól, de ennél többet nem tudunk tenni, és amikor a földrengés, az első földrengés véget ér, akkor érdemes kimenekülni az épületből, és egy ideig, hát nyilván figyelni az erről szóló tájékoztatásokat, nem visszamenni.
2: Tóth László szeizmológusnak, tanár úr, köszönöm szépen!
3: Köszönöm szépen, én is. Viszont hallásra.
1: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: megtart a hit, engem megtart az irgalom.
1: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
2: Döntéshozóként nevezi meg Orbán Viktort az aranykonvoj ügyben egy állítólagos ügyészségi dokumentum. A híre hivatkozva az ukrán pénzszállítók védője indítványozta többek között a volt miniszterelnök gyanúsítását és őrizetbevételét. Horváth Lórántot kérdezzük.
3: Az ukrán pénzszállítók jogi képviselője a vendégünk, tehát jó estét kívánok!
4: Jó estét kívánok!
3: Ez a ma reggeli közlemény, ez igen erősre sikeredett, azt kétségtelenül megállapíthatjuk. Orbán Viktor volt miniszterelnök, Farkas Örs nemzetbiztonsági szolgálatokat felügyelő, volt államtitkár, Hajdú János a TEK volt főigazgatója, és dr. Demeter Tamás a NAV volt bűnügyi és rendészeti elnök helyettesének őrizetbevételét és letartóztatását indítványozza Horváth Lóránt ügyvéd. Ügyvéd úr, aztán egy kicsit módosított rajta, de az ügyön alapvetően nem változtatott.
4: Nem módosítottunk rajta, megküldtük a szerkesztőségeknek az indítványunk teljes szövegét, és abban a letartóztatást pont azért nem indítványoztuk, mert az nem a mi hatáskörünk, pontosabban nem
3: az sértett ügyészre tartozik.
4: Így van, az az ügyészségre tartozik, tehát alapvetően az indítványunk arra irányult, hogy ezeket a személyeket a sajtóban megjelölt értesülésekre hivatkozva hallgassák ki gyanúsítottként, és vegyék őket őrizetbe, illetve hogy ők indítványozzák a letartóztatásukat.
3: Az, hogy a sajtóban megjelent egy ügyészségnek tulajdonított dokumentum, azt ön bizonyítéknak tekinti arra, hogy van ilyen dokumentum?
4: Igen, ez a dokumentum nagy valószínűséggel létezik. Tudomásom szerint a sajtóorgánum az több oldalról ezt az információt validálta, és azt gondolom, hogy a benne létező, vagy a benne szereplő információk is hitelesek.
3: Van egy nagyon kemény indítvány, az indoklása az a hétrendbeli aljas indokból a sértett sanyargatásával megvalósuló jogellenes fogvatartás büntette és kényszervallatás. Ez nagyon keményen hangzik.
4: Igazából ez még nem is annyira kemény, tehát összesen mi 7 bűncselekmény fajtában tettünk feljelentést, ezek között szerepel a terrorcselekmény is. Ezt a kettőt azért emeltük ki, mert ennek a bizonyítása, vagy bizonyítottsága, inkább így fogalmazok, a tanúvallomásokból egyértelműen kitűnik. Mind a kettő nagyon súlyos, és halmazati büntetésként pedig már a középértéke is a két bűncselekménynek 7 év.
3: Azért szokatlan és feltűnő az, hogy megnevezi azt, hogy kikkel kapcsolatban van igénye arra, hogy kihallgassák őket, mert hát azért ez nem gyakorlat. Nyilván ebben az esetben attól tűnik annak, vagy értelmes kivételnek, mert hogy olyan személyeket nevezett meg, akiket mindannyian ismerünk, hallottunk róluk, és jól beazonosíthatók.
4: A sértetti képviselet során ez egyáltalán nem megszokatlan, ez a típusú indítvány.
3: Csak a nyilvánosság előtt.
4: Nyilvánosság, ez csak az ügyből fakad egyébként, a sértetti képviseletek kapcsán mi rendszeresen teszünk ilyen indítványokat, segítve ezzel az ügyészség munkáját. Tudnék, azt kell megérteni, hogy a sértett az az ügyész mellett áll, és majd a tárgyaláson az ügyész mellett ül, tehát ő is a vád emelés érdekében fejti ki a tevékenységét. Én értem, hogy szokatlan a közvélemény számára, hogy a sértetti képviselet ennyire intenzív, de én azt gondolom, hogy az ügy megkívánja.
3: Hogyan tovább? Most vár-e választ bárkitől erre a felszólításra, vagy most már cselekményt várna?
4: Én azt gondolom, hogy az ügyészségnek valamit erre reagálnia kell mindenképpen. Nyilván megteheti azt, hogy majd a nyomozás lezárásakor, a nyomozás befejezése előtt az indítványainkat, mert nem csak ezt az indítványt tettük, hanem a folyamatban több indítványunk is benn van, egyszerre fogja majd értékelni, és akkor reagál rá. De én azt gondolom, hogy ebben a helyzetben az ügyészségnek valamit reagálni kell, vagy elutasítani és indokolni ezt az elutasítást, vagy pedig végrehajtani egészében vagy részben ezt az indítványi kérelmet.
3: Önnek van tudomása többről, mint ami a nyilvánosság előtt zajlik? Tehát ugye Magyar Péter is egy sajtótájékoztató keretében szólította fel a főügyészt arra, hogy vajon szint csütörtök 15 óráig, néhány perccel előtte a főügyész közölte, hogy pénzmosás és ugye az aranykonvoj kapcsán az összes többi ügy, két külön nyomozás az, ami zajlik. A pénzmosás például én már nem értem, hogy mit nyomoznak rajta.
4: A pénzmosásban legalábbis az nekünk megküldött iratok alapján az látszik, hogy egy külföldi jogsegély keretében megkeresték az Erste Bankot, és nyilatkozatra szólították fel. Tudomásom szerint ez nyilatkozat vissza is érkezett. Én arra számítok a pénzmosás tekintetében, hogy bűncselekmény hiányában fogják megszüntetni ezt a nyomozást.
3: A másik ügy pedig az önök most szóban forgó ügye, azzal kapcsolatosan mennyire vannak napi kapcsolatban az ügyészséggel? Vagy mennyire várják épp úgy, mint mi, hogy mi lesz?
4: Folyamatosan kérjük ki az iratokat, tehát szinte hetente történik az iratbetekintés, hogy mi történt az ügyben. Rengeteg iratot megkaptunk egyébként, sok száz, majdnem 1000 oldalt. Ezeket az ukrán féllel egyébként közöljük, tehát a sértettekkel is közöljük, és ebből nyerjük az információkat. Lényegesen több információnk van, mint ami a sajtóban megjelent.
3: Ezért ilyen maga biztos, amikor rámutat arra, kiket kellene kihallgatni, és annak milyen következmények kellene, hogy legyen?
4: Ez az indítvány nyilvánvalóan a sajtóban megjelent értesülésekre reagált, és nyilván, hogy ennek volt egy taktikai oka is, tehát hogy nem a saját értesüléseink, és hát azt várjuk, hogy ennek valamilyen hatása legyen a közeljövőben.
3: Ügyvéd úr, köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt.
4: Én köszönöm.
3: Horváth Lóránt volt a vendégünk, mindjárt folytatjuk a híradó után.

Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Pitlane. A Network 4 Motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30. A Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Nemzeti Vagyonvédelmi és Visszaszerzési Hivatal és Sulyog Tamás távozása, illetve az ennek megszövegezése, ez egy azon alaptörvény módosításban szerepel. Lehet, hogy egyik, ugye az, arról beszél Magyar Péter, hogy az egyik nincs a másik nélkül, mert itt egy Cosa Nostráról, egy nagy mafiáról van szó összességében, és ez ellen kell fellépni, és nyilván itt azért kinyílik több politikai kérdés is, Sulyog Tamás is ide tartozik ebben a formában. Ez lesz-e a nagy témája ennek a választási ciklusnak, vagy parlamenti ciklusnak, vagy legalább az egyik felének, most itt a vagyon visszaszerzésre és az azzal kapcsolatos eljárásokra gondolok. Kérdezem Vető Balástól, a Forrás Társadalom Kutató Intézet alapítójától. Szervusz, jó reggelt, köszönöm, hogy eljöttél hozzánk. Nos, szerinted ez egy nagy történet lesz, amiben majd illeszkedik sok minden?
2: Ez már csak a feladat méretéből is az adódik, hogy ez egy egész cikluson átnyúló sztori lesz, hogy a vagyon visszaszerzés és az elszámoltatás, hiszen gondoljunk bele, 16 évet kell feldolgoznia ennek a hivatalnak, és hogyha csak az elmúlt pár év ügyeit végigvesszük az MNB botrányon keresztül, mondjuk a belgrádi vasútvonal építést, csak így rögtön ezek olyan méretű ügyek, amiknek a feltárása és annak a részletes végig nyomozása, gondolása, ez elképesztő munkát jelent.
1: Mennyi lesz, abból, amit mi érzékelünk, mennyi lesz az eljárás, a jogi eljárás, itt polgári jogi és büntető jogi eljárások is lesznek, és csak amit a sajtó feltárt, az alapján nagyon is indokolt, hogy legyenek. Szóval mennyi lesz az, ami a jogi kérdés, és mennyi lesz az, ami a politika?
2: Szerintem ez a kettő párhuzamosan fog menni. Az jól látszik, hogy Magyar Péter és a Tisza párt a jogi folyamatokat gyakorlatilag valós időben alakítja politikai folyamatokká, gyakorlatilag tényleg egy sorozatot csinálnak abból. Tehát már-már mint egy streaming szolgáltató, hogy éppen mi történik ezekben az ügyekben, hiszen ha csak azt nézzük, hogy miniszterelnök szerintem az elmúlt 30 évben ennyi parlamenti beszédet nem mondott, mint Magyar Péter.
1: És hogyha arról beszélünk, hogy itt nyilvánvalóan lesz politikai vetület, de a politikai abszolút filmszínház is érkezik ahhoz, ami az a politikának a velejárója, de nem csak kormány oldalon, ellenzéki oldalon is. Ezt lehet, hogy fogják így használni. Búzs Balázs őrizetbevétele, illetve előzetes letartóztatásba helyezése, ugye aki a nemzeti a kulturális alapnak volt az alelnök, előtte harmadik kerületnek volt a fideszes polgármestere. Erre már is azt mondja Havasi Bertalan, hogy ezek AVH-s módszerek, mert hogy itt ügyészségi, meg egyéb nyomozó hatóságok is részt vettek benne, és politikai alapon történik az üldözése Búzs Balázsnak, holott itt van egy 17 milliárdos kiszort, hihetetlen mennyiségű pénz teljesen stikában a választások előtt, erről beszélünk, de az ellenzék is azzal fog jönni, hogy én politikai üldözött vagyok.
2: Ugye, az jól látszik a Fidesz választások utáni stratégiájában, hogy ők gyakorlatilag azzal nem néznek szembe, hogy itt történtek visszaélések, amik egyébként láthatóan dokumentálva vannak, amikre bizonyítékok vannak, és amire egyébként a bűnüldözésnek és az igazságszolgáltatásnak igenis van ezen a területen feladata, és erre van hatása. Az NKA botrány egyébként valószínűleg azért sikerült ilyen gyorsan ebbe ilyen eredményeket elérni, mert ez egy rendkívüli módon átlátszó történet volt. Tehát az, hogy a választások előtt néhány héttel vagy néhány hónappal ilyen méretű összegeket a kulturális életbe egy titkos pályázaton keresztül osztanak ki, ráadásul ugye ezek a pályázatok, mert azért arra ügyeltek, hogy dokumentálva legyenek, vagyis hát ezek rendelkezésre álltak, hogy ki, miért és milyen célra kapta. És ugye itt ami egyértelmű volt, hogy hát nem tudtak ezek a dolgok megvalósulni, ráadásul ami információ eddig kijött az ügyről, néha egyébként gyakorlatilag a levelezésekben benne volt, hogy ezt a Fidesz kampány miatt kapják az érintettek.
1: Világos, ez egy jól dokumentált dolog, ennek eléggé világosok a kontúrjai, tehát mismásolásnak legalábbis azon a szinten, ahonnan mondjuk mi újságírók látjuk, nincsen sok helye, mert tényleg ott van előttünk, a jogi eljárás az nyilván mindig egy másik kérdés, de ennek a veszélye mindig fönnáll, de most milyen állapotban van szerinted a közvélemény és a társadalom ahhoz, hogy konkrétan jogi ügyeket, akár büntető ügyeket ne politikai alapon ítéljen meg?
2: ezek mindig, amikor politikusok érintettek, akkor mindig bele fog keveredni a politika a történetbe. A Fidesz egyébként a saját megmaradt szavazó bázisának adja meg a gondolati mankókat ahhoz, hogy azt, amikor Bush Balázst bilincsbe elvezetik, azt hogy kell értelmezni. A Tisza és a kormány pedig egyébként a saját követőinek mondja meg, hogy egyszerűen hogyan kell ezt értelmezni, mert ráadásul nekik velük szembe van egy ilyen elvárás. Ami viszont egyébként a legnagyobb probléma, és ez a NER 16 éves működésének talán az egyik legmélyebb és társadalmilag leginkább romboló eleme volt, hogy nincsenek független intézmények. Nem lehet eldönteni azt, hogyha az ügyészség vagy a rendőrség fellép valamilyen ügyben, akkor az politikai célzattal történik, vagy valós igazságszolgáltatási célzattal. A NER működésének az volt a lényege, hogy a független intézményekbe vetett társadalmi bizalmat lebontotta. Pontosan azért, hogy az ő általa preferált társadalomszervezési módot, ami a bizonytalanságra és a félelemre épült, azt fenntartsa. És ezért probléma az, hogy nem lehet azt tudni. Egy állampolgár a tényekből már nem tudja eldönteni, hogy az ügyészség most azért lépett, mert parancsot kapott, vagy azért, mert egyébként a törvény betűje szerint azokat az embereket tényleg el kellett vinni bilincsbe.
1: Mennyi idő, amíg visszaépül egy társadalmi bizalom? Jó, ezt először is, meg kell szolgálni azt a társadalmi bizalmat a különböző hatóságoknak, szerveknek, hivataloknak, egyébként a kormánynak és a parlamenti többségnek is, nyilván olyan politikát kell folytatni, hogy ennek az ő politizálásoknak a fénye az ne vetüljön rá az egyébként kormánytól elvileg független szervekre. De ez erre mekkora esélyt látsz? Belátható időn belül?
2: Hát mi a belátható idő itt? Társadalomtudományi kutatások alapján ez akár évtizedekig is tarthat.
1: Ja, jó, akkor ezt ugorjuk. Tehát ezt ugorjuk, azt hittem, hogy van valami jó forgatókönyv is.
2: Sajnos nincs, mert ugye a bizalmat lerombolni könnyű, mert egész egyszerűen csak át kell alakítani az intézményeket, és úgy kell őket működtetni. Visszaépíteni viszont csak olyan teljesítménnyel lehet, ami bizalmat tud építeni. Tehát majd, hogyha az állampolgárok hosszú időn keresztül azt látják, hogy a rendőrség, az ügyészség, a bíróság, a NAV, és most hosszan tudnánk még sorolni az államigazgatásnak a szerveit, azok valóban csak a törvények alapján működnek, és egyébként jó hiszeműen járnak el az állampolgárokkal, ez a bizalom majd akkor fog tudni visszaépülni.
1: 12 éves mandátum korlátot képzel el jelen állás szerint, nem tudjuk még pontosan, hogy ez milyen formában lesz majd akár jogszabálytervezet, de ez felvetődött, hogy 12 éves mandátum korlátja legyen az országgyűlési képviselőknek. Most mások mellett a TASZ is kifogásolt ezt a rendelkezést, több okból, egyrészt minek ezt most belerakni egy alaptörvény módosításba, hiszen nem sürget semmi, egyébként indokolatlanul korlátozza, vagy magyarázat nélkül főleg korlátozza a választhatóság, illetve a választójogot, amik egyébként pedig egy polgári demokráciában lényegében elidegeníthetetlen jogok. Közügyektől eltiltva, bűncselekmény, tehát az olyan súlyú dolgok kellenek, amivel ezt korlátozni lehet, amit semmiképpen sem áll fönn. És ráadásul még választási ígéret sem volt, tehát itt azt sem lehet mondani, mint amit Sulyog Tamásnál, ahol elég egy mondatot beleírni az alaptörvénybe, és azzal ő eltávolítható, mert azt lehet mondani, hogy erre kaptunk felhatalmazást. 12 éves mandátumkorlátra nem kértek, és nem kaptak felhatalmazást. Mi lett ennek a célja?
2: Ja, az, hogy a politikusok gyakorlatilag egy ilyen élethosszig tartó életpálya modellben működnek Magyarországon, ez ugye a rendszerváltás óta gyakorlatilag egy bevett gyakorlat. Ugye jelenleg is van, bár már csak egy olyan országgyűlési képviselő a parlamentben, Németh Zsolt, aki egyébként 1990 óta országgyűlési képviselő, de egyébként az előző ciklus képviselőinek jelentős része akár 18-20 évet is eltöltött az országgyűlésbe. Egyik oldalon, hogyha most azt nézzük, hogy...
1: Én 18-20 éve vagyok újságíró. És? Tehát most a Queen együttes, az nem tudom hány év, 18-20 éven keresztül működött. A Metallica most koncertezett 40 év után is még a Puskásban. Szóval önmagában az idő, ami eltelik, az nem feltétlenül biztos, hogy negatív.
2: Ez így van, valójában azt kell megvizsgálni, hogy az adott feladatban és pozícióban az, hogy valaki hosszú ideig tölti be ugyanazt a pozíciót, az mit jelent? Például vállalatvezetőknél azt kimutatták, hogy 6 év után egyszerűen elkezd csökkenni a teljesítmény, rutinszerűvé válik a működés. Éppen ezért szerintem az, amikor a miniszterelnök ciklusát korlátozzák 2-vel, az pont ebből a szempontból, hiszen vezetőként egyszerűen rutinizálódhat a működés.
1: Arra volt is választási ígéret, az pont. Kampánytéma volt, de az országgyűlési képviselők 3 ciklusa az nem?
2: Pontosan, tehát, és ugye az országgyűlési képviselőknél szerintem az a nagyon fontos, hogy maga a képviselőség az nem jelenti azt, hogy valaki egyébként ugyanabban a pozícióban, ugyanazzal a feladatkörrel van ott. Tehát, hogy ebben az esetben ez az, hogy egyszerűen belefásul abba, hogy ő országgyűlési képviselő, ez nem állt fenn. Ráadásul azért ezt tegyük azt hozzá, hogy az országgyűlési képviselőknél az egyéni képviselők, tehát akik egy térséget képviselnek, ők ugye a helyi választók bizalmából vannak ott. Persze itt most hosszan el lehetne mondani, hogy ezzel kapcsolatban milyen kritikák érték a magyar politikai rendszert az elmúlt évtizedekben. Tehát az, hogy ezt át kell alakítani, vagy ezen el kell gondolkodni, az biztos, hogy egy feladata a magyar politikai közéletnek. Azonban, hogy ezt ilyen gyorsan egy tolvonással oldjuk meg, ez nyilvánvalóan nem a jó megoldás.
1: Eljutott-e Orbán Viktorig az aranykonvoj ügy? A 444-ben mutatott tegnap egy dokumentumot, amelyet ügyészségi dokumentumként tételez, egyelőre még ezt nem erősítette meg az ügyészség, és abban benne van, hogy a gyanúsítotti kihallgatása is szükséges lehet Orbán Viktornak is. Egyébként Hajdú Jánosnak és Farkas Őrsnek is.
2: Ugye az ügyészség is abban a szerepben van, amiről az előbb már beszéltünk, hogy nem lehet eldönteni, hogy ott ki politikai szereplő, vagy politikai szereplők által irányított szereplő, ki pedig a valódi tevékenységet és szakmai munkát végző. Valószínűleg, hogyha született ilyen dokumentum, akkor egyébként ez meg fog történni, mert az jól látszik, hogy a kormány elindult abba az irányba, hogy ezeket az ügyeket a büntető törvénykönyv alapján vizsgálják ki, és ami információ eddig kiderült az aranykonvoj ügyről, abból azért eléggé az látszik, hogy ez a politika legfelsőbb szintjein meghozott döntés volt.
1: Azt látod, hogy a kormány abba az irányba indult-e, hogy a büntetőjog eszközeivel legyenek föltárva ezek az ügyek, vagy fennáll-e az, amit maga a kormány mond, hogy ő nem szól bele, csak hagyja dolgozni a bűnüldözést? Ez is megint politikai hitkérdés, hogy melyik verziót hisszük el?
2: Hát egyrészt hitkérdés, tehát nyilván az ellenzék mindig is azt fogja mondani, hogy a kormány irányítja az ügyészséget. Egyébként ugye a Fidesztől ez azért egy akár kvázi önleleplező mondat is, hiszen a NER-be tudjuk, hogy így történt. Ugye jelen pillanatban a TISZ-nak az a feladata, hogy helyreállítsa a jogállamot. Egyébként a jelenlegi jogállami berendezkedésben a kormány és az ügyészség az 2 különálló szervezet, nincs kontrollja fölötte. Azonban az, hogy a miniszterelnök megfogalmazza azokat a célokat, amit szerinte a magyar államnak el kell érnie, az egyébként, és erre már Magyar Péter is kitért, hogy ő nem utasítást ad az ügyészségnek, mindössze elmondja, hogy ő neki mi a gondolata arról, hogy ott minek kellene történni. Azonban szerintem az egy alapvető társadalmi igény, hogy az, hogyha valahol bűncselekmény történt, akár a politikai életben is, akár a legfelső szinten, akkor az legyen kivizsgálva, és annak legyen következménye, hiszen a rendszerváltás óta az volt a legnagyobb kritika a politikával szemben, hogy soha semminek nincs következménye.
1: Tabunak tűnt, lehet, hogy ezután nem lesz tabu az, hogyha miniszterelnök ellen, személy szerint, volt miniszterelnök ellen büntető eljárás folyik. Meglátjuk.
2: Ez egyébként több országban bevett gyakorlat volt, hogy miniszterelnökök akár börtönbe is kerültek.
1: Vető Balázsnak, a Forrás Társadalom Kutató Intézet alapítójának köszönöm, örülök, hogy itt voltál.
2: Köszönöm.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Nyílt levelet írt Szász Jánosnak a Cselekvés a Kiszolgáltatottakért Alapítvány. A szervezet szerint ugyanis a rendező történethamisító módon mutatja be azt a bírósági ítéletet, ami a bangladesi szijámi ikrek szétválasztásáról készült dokumentumfilm miatt indított perben született. Az orvosok szerint Szász János átkeretezi a történteket. Vendégünk Pataki Gergely.
2: Pataki Gergely plasztikai sebész, a Cselekvés a Kiszolgáltatottakért Alapítvány egyik vezetője. Örülök, hogy
3: alapítója, Ronai úr. Köszönöm szépen a meghívást.
2: A beszélgetésünk közvetlen előzménye az, hogy Szász János két héttel ezelőtt itt járt az Egyenes Beszédben, és akkor nyilatkozott az őt felmentő bírósági tárgyalásról és ítéletről, és az abban a műsorban elhangzottak, önök nem értenek egyet. A valódi történet meg ugye a két bangladesi gyermeknek a szétválasztó műtétje, amire emlékszünk, hiszen ez 2019-ben egy világszenzációt jelentő nagy műtét volt, és amit Csókai professzorral végzett el, tehát azt gondolom, hogy olyan orvoscsapat van itt a háttérben, ami előtt emeljük a kalapunkat. Ez például egy nagyon fontos
3: megállapodás. De nem két orvosok múlott róla, hanem nagyon sok orvoson.
2: Ez egy csapatmunka.
3: Ez egy csapatmunka, több szakmás, több részes műtét volt, nem csak magyar, bangladesi orvosok is, és ahogy mondta, a probléma lényege az az, hogy az előző adásban nem hangzott el az a történet, amely erről szól. Ez a kép, hogyha mindenki látja, ez a bűncselekmény, emiatt történt feljelentés. Ezen a képen az látható, hogy Szász János operatőre és Szász János fia az álmennyezetet, és most olvastam a bírósági ítéletet, a kórházi álmennyezet egyik elemét eltávolítva együtt kereste a műtő mennyezeti részén a kórházi kamerák rögzített felvételeit. Ezeket tisztában voltak a cselekmény elkövetéskor, hogy illegálisan járnak el, nincs lehetőségük a nyersanyag jogszerű megszerzésére.
2: Oké.
3: És a harmadrendű vádlott...
2: Abból az összefüggésből még kellett volna elhangzani, hogy Szász János azért jött ide be, hogy elmondja, hogy felmentette minden vádpont arról.
3: Mert önök nem mondták el a másik lényeget, hogy Szász János csapatát viszont elítélte a bíróság egy olyan ügyben, hogy egy katonai kórházban,